0: Szinte egy percünk sincs már, de zárásként még egy kérdés. Futsz-e még spártatlan, tehát vannak-e még vágyaid ezen a téren, illetve mi az a nagy cél, ami még akár előtted lebeg, ami most nem a közeljövőre gondolok, hanem tényleg egy ilyen nagy-nagy cél, hogyha erről el lehet valamit árulni.
1: A spártaton nem tudom, hogy futom-e még. Egyelőre úgy érzem, hogy itt elvégeztem azt a dolgot, amit nekem el kell végezni, de ez még változhat. Én számomra a 100 kilométeres világbajnokság és a 24 órás világbajnokság az abszolút top-top kategória. Itt szeretnék a legmagasabb szintre felállni, és a legmagasabb dobogónak az első helyére, tehát a dobogó első helyére egyszer felállni. Én nekem ez a legnagyobb vágyam.
0: Akkor ez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, további jó munkát, és hát szívből gratulálunk még egyszer a spártatlan aratott már második győzelmet, ez elképesztő pályacsúcsa, Bódis Tamás ultrafutó volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
6: We were good.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Kovács Pétert. Hát most már lassan azt mondom, hogy nem minden idők legjobb férfi kézilabdázóját, magyar kézilabdázóját, hanem kollégánkat annyi időt tölt itt a stúdióban, de maradjunk csak első körből ennél a megszólításnál. Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én megköszönöm a meghívást.
2: És itt vagy újra körünkben. Kezdjük női kézilabdával, csak hogy mindenről tudjunk beszélni. Itt a Veszprém Klub világbajnoki címe is természetesen terítékre kerül majd. Tehát a hétvégén azért rendeztek egy mérkőzést, ami az EHF-nál és EHF-nél is a hét mérkőzése volt. Meg én azt hiszem, hogy mindenki, aki kézilabda barát erre a Fradi Bukarest csatára így tekintett, nagyon szoros végletekig kiélezett meccsen tudott nyerni a Ferencváros. Mielőtt belemennénk a részletekbe, derüljön ki Olasz Gergő közvetítéséből, hogy hogyan is alakult a végjáték.
4: A bukarestiek már vissza is jöttek a pályára, és azonnal fel is állnak. Valószínűleg a vezetőedző Bojana Popovic csupán egy figurát mutatott nekik, amelyet majd végre kell hajtaniuk, és lehetőleg minél gyorsabban kéne kitalálnia valamit a ferencvárosi védelemnek, és valahogy levédekezni most ezt a bukaresti támadást. Akkor ugyan még nem nyerte meg a mérkőzést az FTC, de egy óriási lépést tehetne most egy jó védekezéssel afelé a Ferencváros, hogy két ponttal hagyja el ma az Érd arénát. Dimitrieva egy az egyben próbál Lindstaddal szemben. Egy óriási védés Christensentől, megy vele az idő, de sajnos jöhet a Bukarest, mert oldalt ment ki. Hansen most lassítja a játékot természetesen, mert így a passzív már nem érvényes. Dimitrieva kapja a labdát a szaggatottról. Bepasszolja Hansennek. Hansen átforgatja a jobb oldalra. Masznová. Hát nehogy ő dönts el. Betör Hansen. Semmi baj. Gól. 23-23, de van fél perc a Ferencvárosnak. Most kell valahogyan egy jól elnyújtott támadás végén egy gólt szerezni, és akkor abból nem lehet probléma. 20 másodperc maradt még Simon. Oda passzolja Fogelnek. 23-23. 15 másodperc maradt. Kéne egy ferencvárosi gól. Jól védekezik a Bukarest, 10 másodperc, jó a betörés, ott a gól! Simon Petra remekül tör be a kettes és a hármas védő között, és belövi a kapuba a labdát. Gabriel nem tud tárítani, ott pedig úgy tűnik, hogy vége a mérkőzésnek. Belemenés miatt jöhetett volna a Ferencváros, de a játékvezetők lefújják a találkozót. 24-23-ra megnyeri az FTC a mérkőzést, egy elképesztő végjátékot követően a Cseszeme Bukarest ellen.
2: Kovács Péterrel elemezzük itt a történteket. Hát idegrázos volt Olasz Gergő közvetítése, jó volt újra hallani, jó volt megélni, jó volt látni. Ehhez kellett magyar főszereplő is, kellett dán főszereplő is, most ebben az esetben mindenki ferencvárosi főszereplő. Engedd meg, hogy egy picit hazahúzzon a szívem, Simon Petra és az ő szerepe, meg a vezérszerep, meg egyáltalán egy ilyen utolsó másodperces gól, amikor valakinek fel kell vállalni. Nem biztos, hogy mindig a legkisebb szokta, most a legkisebbet itt jelen például a legfiatalabban értem, de hát azért Petra jó pár nagy csatát, így is megélt már fiatalkora ellenére. Hogy tetszett a meccs, illetve kicsit ott a végjátékról beszéljünk.
3: Hát avval kezdeném, hogy nekem már évek óta Simon Petra az egyik kedvenc játékosom, szerénységével, alázatával, szorgalmával, és teljesítménye évről évre jobb lesz. Tehát tényleg odaért arra a polcra, ahova mindenki szeretne odaérni.
2: Világklasszis? Európa klasszis? Klasszis?
3: Várnék
2: a tűrevel. Azért kérdezem, hogy mi a polcnak a megnevezése.
3: Tehát én úgy gondolom, hogy valakire azt mondom, hogy Európa klasszis, világklasszis, klasszis, az, aki éveken keresztül azt a teljesítmény nyújtja, nem, van egy kiemelkedő éve, és utána visszaesik. Mondom, nem mondanék ilyeneket, mert még akkor szegényre még nagyobb terhet raknánk rá.
2: De mindenképpen magas polcra helyezed.
3: Így van, de nem csak a Fradiban, a válogatottban is, tehát meghatározó ember, és még egyszer mondom, kiemelném azt a sportolói szerénységet, hogy hozzááll a dolgoz, tehát nem láttam, hogy színészkedett volna bármikor, és nem láttam, hogy reklamált volna, mosolyogva teszi a dolgát, és minden nagyon jól teszi a dolgát, és idén még különösen gólerős is lett, tehát, és ugyanúgy a közvetítésben is hallottuk, vagy láthattuk a mérkőzésen, tehát egy ilyen helyzetben hazai pályán felvállalni az utolsót, nem csak felvállalni, belőni, Hát ez tényleg...
2: Igen, most ez valaki félre... Valaki,
3: ez klasszis teljesítmény.
2: Igen, valaki félre fogja érteni, és már látom előre, hogy mi jön mindjárt az SMS, meg majd itt a... hogy miért mond ilyet a műsorvezető, de ez egy kellően tökös dolog, most tudom, hogy hölgyekről beszélünk, és mindenki értse a szó legnemesebb, vagy a legjobb értelmében. Tehát ehhez azért kell kellő önbizalom, meg kellő kurázsi, meg kellő vagányság egy ilyenbe beleállni. Mit sem ért volna azonban ez az egy gól, ha nincs Christensen jó teljesítménye, nyilván a kézilabda csapatsport, sokszor megbeszéltük már, de hát úgy kezdődik, hogy védj egy jó kapust. A Dán kapus már a válogatottban is, a hétvégi Eurókupa sorozatban is brillírozott, tehát a japán vagy a románok elleni mérkőzésen 63-45%-kal védett, de az egész tornán kifejezetten jó volt, és ezt át tudta menteni, tehát Bödebíró Blanka talán egy vagy két hetesre, ha be tudott ugrani. Nem volt oka Jensennek egyébként cserélni ezen a meccsen. Mit szólsz Christensen teljesítményéhez?
3: Fantasztikusan jó teljesítmény nyújtott, és nyújt már ő is hosszabb ideje. De ugye mondtad, hogy ugye úgy kezdődik, hogy védj egy jó kapus, mert már ugye védj két jó kapus.
2: Sőt, van, ahol már hármat, mert igen, van, akik három kapus esküzön.
3: Hát az szinte soha nem cserélik be a harmadikat, nem is tudom aztán, hogy meglegyen a létszám. De egy kiéletett meccsen, tehát amikor mind olyan idegfeszültség alatt van a csapat, a kapus, illetve fizikai terhelésben, amikor esetleg elfáradt, és hogyha van még egy olyan kapus, akit be tud cserélni, de ez is egy nagyon érdekes dolog, van olyan kapus, aki nem tud cserekapusként jól teljesíteni, mert megszokta évekig, hogy ő a kezdő kapus, de most ez a Fradinál nagyon jól működik, én azt hiszem, és hogy a Fradi az év meglepetés eddig szerintem a BL, vagy négy mérkőzésben négyet megnyert, és az idegenben is tudtak győzni. Tehát ez nagyon szép reményekre ad.
2: Na mindezek után hogyan erősödhet föl valakiben annyira a honvágy, hogy szeptember végén, október elején jelzi a klubvezetés felé, hogy az amúgy, ugye még erre a szezonra, erre az idényre végképp érvényes, plusz még a következőre is érvényes szerződését az idény végén bontsák föl és engedjék haza. Jesper Jensenről beszélünk, ugye ez hivatalossá vált, tehát nem kacsákról beszélünk, nem öltözői pletykáról beszélünk, nem folyosói, nem tudom én, légből kapott információkat osztunk meg, hanem ez egy hivatalos hír. A szezon végén távozik Jesper Jensen a Ferencvárostól. Hivatalosan ugye az volt a megnevezés, hogy honvágya van.
3: Igen, meg én is olvastam, hogy a gyereke és a családja, hogy mennyire fontos.
2: Ezek a dán edzők egyszer csak ilyen honvágyuk lesz, mert helyenének ugye lett egy pillanatra.
3: Igen, minden, hogy mondjam, tehát én meg tudom ezt érteni, vagy meg tudom élni, vagy átéltem, bocsánat, hogy már itt adogok. Ugye 3 évig voltam én is, akkor Törökországban, amikor a gyerekeim, hát még olyan korban voltak, hogy azért még az apjuk nem ártott volna, hogy ott legyen, meg Romániában, meg Magyarországon is több helyen voltam. Tehát amikor természetesen hiányzik az embernek a család, de amikor elvállalok egy munkát, akkor tudom, hogy ez mivel jár. Most én nem akarok előre menni a dolgoknak, vagy nem akarom itt a bölcsek kövét osztogatni, de hát ez nagyon elképzelhető, hogy van egy olyan ajánlata valamilyen klubtól, ami anyagilag, illetve játékosban, illetve eredményességben...
2: Hát nevezzük nevén a gyereket, majd erről is beszélünk egy picit később, de ugye Henny Reisztárddal ők azért összenőve, nagyon, mind a kettő nagyon pozitívan nyilatkozott a másikról, igen, és hogy nagyon kedvelik egymást, hogy nem ugye Reisztárd a Brest játékosa lesz. A Brest edzője Hlavaty Tamás megszólal majd hamarosan, de hát itt az ajánlat meg, hogy ki hova megy. Ugye ez egy kézilabda specifikus dolog, ez például a fociban nem ismerünk ilyet, hogy valaki bejelenti 2026 októberében, hogy mit csinálok majd 27 nyarán. Tehát ott általában azért nem ennyivel előre, hogy ugye most már tudunk olyan szerződésekről, mondjuk a fiúknál Dikamemről tudjuk már fél éve, hogy majd 27 nyarán ott lesz a Berlinben a Kostatesókkal együtt, és a Berlinnek lesz egy olyan sora a fiúknál, ami egészen jelent. De szóval ez kézilabda specifikus, de ember legyen a talpán, aki ezt bírja követni, hogy ki mikor hova kerül, főleg, hogy ilyen hosszú intervallumok álltának.
3: Hát a másik az, hogy még előttük van a bajnoki szezon, illetve a BL. Tehát ilyenkor még, tehát elképzelhető, hogy olyan, hogy nem valószínűleg profi emberről van, hogy úgy áll hozzá, hogy azért megpróbál mindent megtenni, de már olyan stressz alá nem helyezed magad, mert tudod, hogy ez nem tart most már örökké, vagy nem tart sokáig, és lehet egy olyan, hogy a játékoson is, hogy hát figyelj, most már miért magyaráz, amikor most könnyen magyaráz, amikor már jövőre nem ő lesz az edzőm.
2: Nagyon jó, hogy ezt a vonalat hoztad be zárásként, egy valakiről beszéljünk külön is, ugye most itt azért bármennyire is csapatjáték neveken keresztül indultunk el, és vizsgáljuk a Fradi teljesítményét, de szerintem annyira szembetűnő, hogy ehhez nem kell kell semmilyen európai mesteredzői végzettség, vagy ABCD, akármilyen betűjeles licensz. Kluiber Katrin. A válogatottban Golovin Vladimir keze alatt szárnyal, két mérkőzés, 20 gól. Itt most a Bukarest elleni meccsen a kínszenvedés, a szenvedés, egy gól, sok eladott labda. Ekkora nagy szerepe van annak, hogy kiáll az oldalvonal mellett? Először úgy kérdezem, hogy innen fúj a passzáccél, hogy kiáll az oldalvonal mellett? Más a játékrendszer, vagy honnan?
3: Az igazság, hogy ezt mondtad, és én nagyon sokat gondolkodtam ezen már, hogy tényleg, hogy ugye évekig nagyon jó szezonja volt a Katrinnak a Ferencvárosban is, meg a magyar válogatottban is, sőt, jelentén, hogyha a válogatottban nem lövi meg azt a megfelelő számú gólt, vagy a Fradiba, akkor nagyon nehezen tudja.
2: A legutóbbi két Európa-bajnokságon az All-Star csapatig jutott most az, hogy a bronzérmes csapatból bekerült, de 22-ben nem lettünk érmesek, és mégis bekerült.
3: Több helyen mondtam, vagy több barátommal beszéltünk róla, hogy szerintem a Katrin az, aki klasszis játékos, mert pont amit az előbb mondtam, az éveket, hogy aki éveken keresztül tudja ezt a magas szintű teljesítményt nyújtani, és eddig ez volt. És ez a meglepetés, de már tavaly is a bajnokságban feltűnt, hogy inkább a háromhoz közelített a gólok száma, amit lőtt, mint mondjuk a 7-hez.
2: Nagyjából, amióta Jesper Jensen megérkezett, azóta egyébként kiemelkedő klubmeccséről Kluiber Katrinnak nem nagyon tudunk beszámolni.
3: Hát ez
2: egy... Nem szeretnék rögtön egyértelmű összefüggést gyártani a kettő között, de az, hogy egy hétvégén belül ekkora radikális változás van minden irányt nézve a játékában, tehát ott ültem Bukarestben is, a lett fal mögött, meg most Érden is a lett fal mögött, és testközelből láttam azt, hogy az egyik helyen szárnyal, a másikon meg nem tud szárnyalni.
3: Hát nézd, ennek biztos, hogy van valami lelki oka, vagy olyan információ, amit nem ismerünk, mert hát a saját pályafutásomból kiindulva, vagy a többiekéből is, tehát amikor az ember formában van, és csúcsformában van, az egy hét alatt, az biztos, hogy nem változik meg úgy, hogy majdnem nullához fog közeledni.
2: Viszont igen, ha már beszéltünk arról, hogy vezérszerep vagy klasszis szerep, ugye Kluiber Katrinnál szurkolunk annak, hogy újra rátaláljon a Fradiban is arra az útra, ahol korábban már járt. Simon Petráról viszont esett szó, hogy fölvállalta a felelősséget, ővé volt a győztes gól. Ugye, ahogy említettem, készült vele egy nagy interjú Virányi Zsolt jóvoltából. Jöjjön most egy részlet benne, például a döntő szituációkban lévő felelősségvállalásról, hogyan nyilatkozik Simon Petra.
5: Honnan ez a vagányság? Ezt otthonról örökölted, hogy te szemtelenül iránytó léted ellenére vagy mellett beugrasz a falba, utolsó másodpercben tudsz győztes gólokat szerezni, nem fél senkitől.
6: Igen, igazából szeretem felvállalni a felelősséget, de szerintem az is jó, hogyha több ilyen személyiség van a csapatban, mert akkor nem csak arra az egy emberre fókuszálnak, hanem több emberre is. De szerintem igen, nem tudom, hogy kiskoromban rád ez a természetes önbizalom ilyen téthelyzetekben, vagy tétszituációkban, vagy csak szimplán szeretem én felvállalni ennek a, ha esetleg döntetlen, vagy vereség lenne elég, akkor azt is el tudnám viselni. De szerintem az abból lehet kicsit, hogy az önbizalomból kifolyólag ezek nagy részt soktak szoktak sikerülni, nyilván van, hogy nem. De ez meg már rutin kérdése egy idő után, meg az, hogy tényleg, hogy a csapat hogy viszonyul, és nagyon apró részletek döntenek szerintem már egyes helyzetek. De összességében igen, úgy gondolom, hogy nyilván valamilyen szinten személyiségemhez tartozik.
5: Családból örökölhetted, sportolói múlt van, hogy apukánál, anyukánál is.
6: Igen, mind a két családtagom, vagy a szüleim, de a testvérem is sportoló, az egész családunk egy ilyen sportos család. Szóval örökölhettem is, de anyukám nagyon nem bírja ezeket a helyzeket, és pont most hétvégén is, hogy ők minden mérkőzésen ott vannak, és mondta, hogy hát én nem ismertem nézni az utolsó támadást, és annyira izgult. Szóval szerintem nem örököltem.
5: 13-14 évesen volt hasonló élmény, mert részed, mert most el se kezdem nézni a papíromon, hanem mondom fejből is, hogy hány ilyen pillanat már hozzád fűződik a nevedhez, pedig még csak 21 éves vagy.
6: Biztos voltak nagyon szoros mérkőzéseink, amit általában el kellett dönteni. Nekem ami megvan, ami nagyon ilyen erősen él bennem így az NB1-B-s korszakból, hogy volt olyan NB1-B-s mérkőzés, ami tényleg iszkörüli volt, és akkor is már akkor vállaltam sokszor így a felelősséget a végén. Szóval szerintem ez leginkább abban a korban, ez a 15-16 éves koromban alakult ki szerintem.
2: Simon Petra, illetve a felelősségvállalás az elmúlt kis rövid időben, de említetted már, hogy a Fradinak nagyon biztató az idénykezdet, főleg ugye ez a Bukarest elleni meccs is, azért dicsérjük meg keleti szomszédunk fővárosának csapatát is, főleg Lazovicsot, aki védekezésben nagyon komolyan összerakta őket, ami miatt viszont sír a másik szemem, hogy Kucora Csenge ebbe a csapatba sajnos az epizód szerepet sem tudja egyelőre betölteni, legalábbis komoly téttel bíró meccsen. Hogyan kezeljük ezt? Ugye Faluvégi végig játszotta a találkozót, Csenge viszont sajnos nem, és akkor ha már a válogatottat idehoztam, amíg Kluiber esetében a szárnyalás látszott, addig Kucoránál egyértelműen kiütközik az, hogy játékhiánnyal küszködik szegény.
3: Hogy kezdjem úgy, hogy volt szerencsém a Csenge edzője lenni egy évig a Vasasban, amikor 17 éves korában felhoztam a felnőtt csapathoz. Sütött belőle a tehetség. Tehát én azt mondtam, hogy ha valakiből itt igazából klasszis játékos lesz, akkor az a Csenge, de ha nem, akkor valahogy nagyon elszúrja ő az életét, vagy a szakvezetés, vagy az egyesületek, nem tudom. Nagyon-nagyon sajnálom, mert mondom, úgy indult, már mondom, 17 éves korában olyan képességekkel rendelkezett, ami párját kitja. Hát ugye klubot váltott, elment Németországba, már az nem tudom, hogy onnan miért kellett Bukarestbe, gondolom.
2: Hát mert a Reihert mögött sajnos ott se sokat játszott az igen. A helyzet. Mondjuk egy szeretjük Csengét, imádjuk Csengét, de ott azért edző legyen a talpán, vagy éppen a hátsóján, akinek meg tudod magyarázni, hogy van egy 10 meccsenként 14 gólt lövő sorozatban ennyit termelő átlövődés, és akkor őt cseréld le, nem?
3: Jó, hát most mondom egy korábbiát. Jó, ez a másik, tehát akkor mondhatom azt, hogy nem volt a legjobb döntés a részéről, hogy Bukarestbe szerződött. Nem tudom, hogy a menedzser, vagy amióta a föníciek feltalálták, tudjuk, hogy a pénz mennyire fontos, és ne tagadjuk, hát nekem is, meg mindenkinek fontos a pénz. De egy olyan szintű játékos, de most nem csak, hogy olyan szintű játékos, tehát nem látom a fejlődés benne. Én azt hiszem, hogy valami lelki gátlásai lehetnek Csengének, amit nem tud áttörni, vagy nem tudja lazán kezelni a dolgokat, vagy egy picit befelé forduló lány volt, tehát amikor én megismertem, nem volt egy extrovertált személyiség, de én nagyon-nagyon zukolok neki, hogy találja meg önmagát, mert hát ugye, ahogy te is mondtad, hogy hát igazából nem tud pályára kerülni, vagy nagyon ritkán kerül pályára.
2: Igen, mi a jó döntés? Persze, nyilván beszéltünk arról, hogy az anyagi dolgok fontosak, de hogy ott vagy egy nagy célokért küzdő jó csapatban, vagy játszol egy kevésbé nagy célért küzdő, most mondok egy csapat nevet innen a BL-ből, mondjuk egy Storhamarban, akiről, vagy amely csapatról egyértelműen látszik, hogy nem lesz ott a Final Four-ban, nem tud a Final Four-ért reálisan harcba szállni, cserébe viszont mondjuk 50 perceket tudsz játszani.
3: Igen, hát én most egy másik példát mondanék, hogy a Háfa Noémi, amikor én láttam a válogatottban, és 22 éves, 21 éves korában osztály team tagja
2: 2018-ban,
3: volt.
2: 2018-ban, így van.
3: Ó, már olyan régen volt.
2: Majd 8 évvel ezelőtt.
3: Én azt mondtam, hogy hát valami hihetetlen tényleg, hogy ennyire ügyes, ennyire tehetséges, ennyire jó teljesítő nyújt. És akkor először is, ugye azt hiszem, először volt a sérülés, először volt a klubváltás.
2: Először a klubváltás utána igazoltan a Fradiból Győrbe.
3: Igen.
2: Ott ugye volt olyan nagyon sok olyan meccs, ahol a melegítő felsőt sem így nagyon van. Tudta levenni szegény. Ott volt olyan Final Four, hogy végigült a padon, a pad szélén melegítő felsőben az egészet. Utána adták kölcsön az Odenzéhez. Ott a rögtön az első mérkőzések egyikén
3: keresztszalag,
2: azzal nagyjából ugye ott kuka a következő idénynek, tehát az odenzei idény az teljesen kuka, fölépült, és utána került a Buducsnoszthoz, ahol meg ugye nem igazán játszott, nem illetve játszott, az nem az ő közege volt, ahol ugye erőből kellett volna egy csomó mindent megoldani, és nagyjából ott a vonat zátonyra is futott, vagy a hajó zátonyra futott.
3: Azért mondtam ezt a példát, hogy sajnos nem egyedi, ami a Csengével, remélem nem történik, és én is a Noémnak borzasztóan zukkolok, mert egy helyes, aranyos, nagyon tehetséges játékost ismertem meg benne, de ugye azóta is a különböző klubjaiban sem tudja azt a teljesítményt nyújtani, meg se tudja közelíteni a Fradiba.
2: Hát
3: a Győr, ugye ez egy régi taktika, ez a Veszprém férfi csapata elég sokáig alkalmazta Szeged ellen, hogy a szegedi legjobbat kivették a csapatból, akik egyébként szintén nem futottak be nagy karriert Veszprémbe, sokszor a kispadon ültek, vagy még ott se, tehát pályára ritkán kerültek, viszont a nagy riválistak egyik
2: fogát kihoz.
3: Igen, tehát én azt hiszem, hogy lehetséges, hogy amellett, hogy tehát nem, abszolút nem Győr ellenes, vagy nem azt mondom, hogy elítélem őket.
2: Persze.
3: Ők megtették azt, hogy a szabályok megengedték.
2: Hallgassuk meg Kucora Csengét. Itt elsősorban majd Olasz Gergővel a mérkőzésről, tehát a Fradi elleni találkozóról beszélgetnek, illetve természetesen a bukaresti csapat másik magyar játékosa, Halovégi Dorottya is megszólal. Elsőként Kucora Csenge válaszol Gergőnek.
7: A Ferencváros 24-23-ra nyerte a mai mérkőzést itt a Bajnokok Ligájában, viszont elsőként inkább egy személyes kérdést tőletek, amikor megérkeztetek a pályára, akkor itt az Érd Arénában mindenki tapsolt titeket. Azt hiszem, ez a mérkőzés előtt valamilyen érzelmet kiváltott azért belőletek.
8: Mindig jó érzés visszajönni Magyarországra játszani egy pár légiós év után. Sosem lehet tudni, milyen fogadtatás vár minket, de én örültem, hogy tapsoltak. Egyébként szerintem ilyen felfokozott hangulatú meccseken általában mindegy, hogy az ember ellen vagy az emberért tapsolnak minket, az a hangulat fűt, ami az arénában van, de hozzáteszem, nagyon örülünk, mikor örülnek nekünk.
7: Csenge, gondolom ez nálad is így van, annyi, hogy ugye Dorottya játszott a Ferencvárosban, te úgy kaptál akkor ovációt, hogy még nem is játszottál a Fradiban.
9: Igen, valószínűleg annak szólt, hogy magyarok vagyunk, Magyarországon játszunk, inkább, vagyis főleg nálam. Igen, ahogy Csibe is mondta, nagyon jó érzés így fellépni a pályára, hogy tapsolnak, és azért lehet mélyen belül egy kicsit szurkolnak nekünk, ha még nem is a csapatnak. Meccs közben meg ugye nyilván ez a hangulat, ami van, ezt nem tudod kizárni. Próbálod igen a magad javára fordítani. Úgyhogy örülünk neki, és tényleg nagyon, nagyon szépen köszönjük az ilyen gesztusokat.
7: Maradnék nálad, Csenge, egy pillanatra. Ma nem sikerült pályára lépni, de ettől függetlenül azért kívülről is biztosan végigizulta a találkozót. Te hogy láttad, mi hiányzott ma a Ferencváros ellen, hiszen eddig rengeteg gólt lőttetek a mérkőzéseiteken, ma pedig nem sikerült 23-nál többet.
9: Szerintem amúgy jól játszottunk, jól is kezdtünk, aztán egy kicsit kapkodósabb volt a játék, és sok labdát elszórtunk. Aztán a második félidőben vissza tudtunk jönni, de szerintem nyilván kapuba volt, nagyon sokat kihagytunk, és ez adta meg ezt a vonalat a mérkőzésnek utána itt a végén. Azt szerintem hármat egy zsinórba kihagytunk, és ott még jobban elhitték, hogy amúgy ezt meg tudják nyerni. Nekünk meg egy kicsit az önbizalmunk ment lejjebb, hogy be kéne ezeket lőni, úgyhogy igazából ezt látom, hogy ez volt a probléma inkább, hogy a második fél időben jó kapus teljesítményt tudtak nyújtani.
7: Nálatok is volt egy jó kapus teljesítmény, és akkor áttérnék Dorottya, és gólt is sikerült szerezned, és úgy is tűnt, hogy élvezted a játékot azért ma itt az Érd Arénában.
8: Élveztem a játékot, igen, hosszú kihagyás után ilyen meccseken pályára lépni, tényleg öröm ezen a mai meccsen, minden volt, amire a kézilabdát szeretjük.
7: Eddig elmúlt 4 mérkőzésen 2 győzelemmel kezdtetek, a legutóbbi mérkőzésen nem sikerült jól Dortmundban, 0 ponttal távoztatok onnan, most innen az Érd Arénából is, ilyenkor mi kell ahhoz, hogy most akkor új út erővel kezdjetek?
8: Szerintem a két vesztes meccsünk között azért van egy óriási különbség, mert innen ma úgy távozunk, hogy ezt a védekezést, amit ma felépítettünk, visszük magunkkal, lehet, hogy pontot nem szereztünk, viszont szerintem mi csapatként nagyon nagyot léptünk előre, és talán az eddigi szezon legjobb védekezését tudtuk összehozni, és ezt szeretnénk megtartani.
2: Faluvégi Dorottya kezdte, és ő zárta is, mielőtt Kucora Csengét mondtam volna, de természetesen Faluvégi Dorottyára gondoltam. Na hát beszéltünk már ugye itt a magyar különítményről, edző-játékos klub kapcsolatról. Henny Reisztad, amikor bejelentette a Brest, vagy ő maga is, hogy Franciaországba igazol, mi volt az első reakció? Ugye itt Jesper Jensen kapcsán került elő világ, most deklarált a legjobb női játékosa.
3: Igen, hát abszolút megérdemli ezt a titulust, mert tényleg valami fantasztikus játékosról van szó, és hogy megjelent a magyar médiákban is, hogy Jesper Jensenhez jön a Fradiba,
2: vagy Jesper Jensen megy hozzá.
3: Igen, vagy ő megy hozzá. Hát hogy az valószínű, hogy az utóbbi az, ami...
2: Mennyire lepett meg, hogy a Brest lett a befutó?
3: Hát,
2: egy 10-es skálán ráfér 10-re, vagy 11-nél kezdődik?
3: Nem, mert meglepett, mit tudom én, 8-9 biztos.
2: Engem sokkal több szerintem, én akivel beszéltem, mindenkit legalább a 10-es skálán 11-re, tehát hogy a mutató kiakadt, hogy pont a Brest lett a megfejtés.
3: Hát nem tudjuk.
2: Nagyon szereti a francia nyelvet is, hogy tanult franciául is, tehát ez körülbelül annyira tudom elfogadni, mint a hirtelen jött honvágyat, hogy valamit kellett mondani
3: meg
2: arra.
3: Meg a sivályokat is, amikor a tenger fölött repülnek, az is nagyon szereti.
2: Viszont a Brestek az edzőek Lavati Tamás, akit sikerült elérni a Szilágyi Dórának, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mit mondott itt Henny Reisztad kapcsán.
10: A klub már több éve, amikor a Reisztad hosszabbított SZB-be, akkor is próbálkozott azzal, hogy ide igazolják a Hennyt, és most ebbe az évben sok tárgyalásokon ment túl a klub, és a menedzser, aki a édesapája is, akkor mindenen túlmentek, és mindent átgondoltak, és úgy döntöttek, hogy ez a projekt, ez a stratégia jó lesz neki jövőre, úgyhogy mi örülünk annak, hogy mi klubunkot választotta, és ez egy pont, ami mutassa, hogy egy stratégiát akarunk fölvázolni a következő években. A átlövő szerep az legfontosabb a kézilabdából. Átlövők és a kapusok csinálják a kézilabdát, a szélsők és a beállók a átlövő játékból élnek. Úgyhogy én azt mondom, hogy most ebben a korszakban nagyon komplex játékosok kellenek, mert aki csak egyezik, akkor mellette kell, hogy legyen egy játékos, aki tud távoli zónákból lőni, és úgy a csapat egy komplex csapat, és a védelemnek nagyon oda kell figyelni, mert több variáció és több lehetőségeket tud fölvázolni a meccsbe az a csapat, és én azt gondolom, hogy a Henninek előnye az, hogy ő egy komplex, hogy itt nem az egy-egyről beszélünk, nem a átlövésekről beszélünk, nem a játéklátásáról beszélünk. Összes ez a pont toppon van, úgyhogy top-top játékosról beszélünk.
2: A Brest edzőjét, Lavati Tamást hallottuk, ahol Heli Rijsztád van, ott BL győzelemre esélyes csapat van?
3: Hát mindenképpen. Mindenképpen, tehát ő annyira meghatározó egyéniség egy csapatban, tehát de attól azért ne felejtsük el, hogy szélek csapat sport.
2: De hát itt most a norvégok, amikor például az Eurókupában égett a ház, akkor egyből az volt, hogy Mörk valahogy egy húzzon össze két embert, egy oda Rijsztádnak, aki lője el. Tehát, hogy a visszamentek az alapokhoz, bár Mörk sem bír már 60 percet, bár már nem annyira jól, vagy nem olyan gyorsan cselez, mint ahogy fénykorában, de még mindig azért össze-össze tudott rántani két embert, és Rijsztád, de kiderült azért Rijsztádról is, hogy ő is ember és nem gép, a dánok ellen például tudott hetest is hibázni.
3: Amit jó, hát természetesen, csak azt tud hetest hibázni, elvállalja. Amit szeretnék mondani, ami engem meglep az ellenfeleknél, akik a Rijsztádot ellen játszanak, akkor tudom, hogy a világ legjobb, aki nagyon erős átlövésből, betörésből, mindenből, hogy ezt az embert 6 méteren fogadják. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor lehetne, nincsen nálam a bölcsekköve, bocsánat, hogy valaki
2: félre értsen. De én láttam, hogy azzal jöttél, úgyhogy ne tagadj el.
3: Jó, csak kihagytam a Dórinál. Tehát amit mondani szeretnék az, hogy egy játékost akkor lehet a legjobban megállítani, amikor nulla a sebességet. Tehát amikor álló helyben átveszi a labdát, vagy egy lépés után, tehát amikor a kettőt lép, vagy kilépi a hármat, illetve labda leütésre hát van lehetőséget.
2: Ha felgyorsul, akkor meg más
3: abba, nem tudna, igen, ha felgyorsul, ez olyan, mint egy autó, hogy egy jó...
2: Egy jó dízelautó, ahogy felveszi az utolsó sebességet, senki nem állítja. Kézi óra közepén járunk, a hölgyek után férfiak. Hát kérlek, Péter, valamilyen jelzővel, vagy egy mondattal, vagy valamivel jóval több nagy csatát láttál, vagy megéltél test közelből, mint amit én valaha is, de az, hogy a Barcelonát úgy megverje egy csapat, mint ahogy a Veszprém a Klub VB döntőjében tette, nem nagyon emlékszek ilyenre, és persze, hogy óriási boldogság, de először nézzük már, hogy fordítsam ki a történetet abba az irányba, hogy mit szóltál ehhez, mert nem tudom, 60 meccs óta, vagy tehát 60 plusz, rengeteg meccs óta veretlen volt a Barcelona, és az egy dolog, tehát hogy ki lehet kapni, de az, hogy úgy, hogy gyakorlatilag majdnem végig közte 10, azért ez egy nagyon brutális, ez majdnem, hogy azt mondom, hogy mészárlás.
3: Hát nézd, minden sorozatunk egyszer vége szakad, ahogy ezt ismerjük a történelem folyamán is. A nagy birodalmak, római birodalomról kezdve, szóval valamikor jön valaki, aki átveszi azt a szerepet, ami eddig neked volt, és ez történhetett a Barcelonával is. Borzasztóan meglepett az eredmény. Tehát ez, hogy a Barcelona kikapjon 9 góllal is, úgyhogy már az ellenfél
2: 42-33.
3: Igen, de hogy 12 góllal is vezet, hát az teljes megsemmisülés volt. Tehát erre nem is emlékszem. Tehát ez valami tényleg világra szóló teljesítmény volt a Veszprémtől, illetve a Barcelonától olyan mélységben mentek le, amiben még talán soha nem voltak.
2: Egy játékos megint kiemelhetek? Emil Nielsen, a kapus?
3: Ne, akartam mondani, hát hogy ne. Hát,
2: tehát 33 kapott gól ellenére is azt mondjuk, hogy klasszis teljesítmény nyújtott, és valami elképesztő volt. Egy 75 gólos meccsen a 33 kapott góllal is lehet dicsérni a kapust, ami azért alapvetően egy ellentmondás lenne, mert ez nem egy szokás, de a Nielsen faktor az egyértelműen kirajzolódott.
3: Hát nézd, én már évek óta azt mondom, hogy ki kell még Veszprémbe ahhoz, hogy BL-t nyerjenek.
2: Nézen kell.
3: Igen.
2: Én most mondom, ez a válasz. Emlékezzünk erre, 2026. október 6-án 3-4-5 perccel beszélek róla. Én neked szerintem most az utolsó dominó, vagy az utolsó kirakós is a helyére került, úgyhogy jövő május végé, június elején most nincs előttem a kölni Final Four-nak az időpontja, de ott, hogy ott lesz a Veszprém, és eséllyel indul, úgy eséllyel, hogy most már minden a helyére került. Tényleg, ha amit most mondták, ki kell még, nem tudsz mást oda
3: tenni. De már évek óta világválogatottjuk van, hát, igen, de, most de valami hiányzott, valami van. Jó, hát a Kodálesztől kezdve eddig is jó kufszerik voltak, de az Emil Nielsen az egy más kategória.
2: Hát ez olyan, mint lányoktán ugye Lunde, és persze Silje Solberg is nagyon jó, de egyből, ahogy a Lunde mágia nem volt ott a norvég válogatott házatáján, vagy nincs ott Oftedal, nagyon jó irányítóik vannak, de azért egy Oftedal Lundét, ha kiveszel belőlük, az onnantól azt
3: meglátjuk. Már
2: hát az bizony.
3: Igen.
2: Na hallgassuk meg a csapat sportigazgatóját, Nagy Lászlót, hogy ő hogyan is értékelte ezt a klubvilágbajnokságot. Azon túl, hogy a döntőben a Barcelonát kalapáltal a Van Veszprém együttese nagyon simán, ugye 42-33, azért az odavezető úton a Füksze Berlint a Bajnokok Ligája után ezúttal is sikerült legyőzni. Szóval Szilágyi Dóra ezekről is, meg egy picit a jövőről is kérdezte Nagy Lászlót.
11: Meglepő ez a nagy arányú győzelem a Barcelona ellen?
10: Óriási siker a klub történetében. Az, hogy meglepő ez a siker, nem mondanám azt, hogy meglepő vagy nem meglepő. Természetesen a két csapat között nincs ekkora különbség, mint amit az eredményjelző tábla mutatott. Persze végtelenül büszke vagyok a csapatra, az elért eredményre, és hát ne felejtsük el, hogy ezen a klubvilágbajnokságon azért az elmúlt szezon két BL döntős csapatát is megvertük. Ugye a Berlint az elmúlt 2-3 hét alatt kétszer, egyszer a Bajnokok Ligájában, egyszer itt kint a Superglobon, illetve hát a Barcelonát, aki az elmúlt időszaknak a Bajnokok Ligája győztese, őt is magabiztos játékkal győztük le.
11: Az az érdekes ebben a klubvilágbajnokságban, hogy ez egy viszonylag új keretű rendezés, és azért sokan felteszik a kérdést, hogy van-e értelme, mi értelme van a szezon elején, még nincsen csúcsformában mindenki, de azért az, hogy ahogy az előbb is említette, Bajnokok Ligája döntős csapatokat sikerült legyőzni a Veszprémnek, itt ugye a Füksze Berlinről és a Barcelonáról volt szó. Ez egyébként milyen üzenet a jövőre nézve, akár a BL menetelést nézve a többi csapat felé, hogy a Veszprém egy klubvilágbajnoki címmel indította az idényt?
10: Azt gondolom, hogy minden titulus, amit a klub megnyer, független szezon elején, szezon közben, vagy a szezon végén, természetesen szezon végén jobban örülnénk egy hasonló sikernek, hiszen akkor azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája Final Four győztese lenne a Veszprém. Ugye ezen dolgozunk évek óta, azt gondolom, hogy ebben a szezonban ugye Emil Nielsen érkezésével, illetve Jürgensen majd a sérülése után, hogyha becsatlakozik a csapat munkájában, még kontaktabb lesz ez a csapat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen sikert nem kell magyarázni, az, hogy milyen jelentőséggel bír, persze talán sikert a Bajnokok Ligájának a sikerére, de ebből mindenféleképpen lehet táplálkozni, hiszen amit a csapat letett az asztalra, ezek alapján látjuk, hogy mire képes és mire hivatott. Ezen dolgozik az edzőistáv, a játékosok, a csapat valamennyi tagja, a klubvezetők is gyakorlatilag, hogy ezt az állapotot majd márciusig mindenféleképpen mentsük át, illetve hogyha tudunk, akkor egy lapáttal még dobjunk rá majd a szezon végjátékára.
11: Mit gondolnak, mi volt az, amiben a csapat a legnagyobbat lépett előre ezen a klubvilágbajnokságon?
10: Azt gondolom, hogy mindenben. Ugye tavaly is apróságon múlott, hogy nem jutottunk a Final Four-ba, ugye a Berlinnel 7 méteresek alapján estünk ki, illetve nem jutottunk a Bajnokok Ligája Final Four-jába. Látszik, hogy az út jó, talán a szerencse nem állt mellettünk, de nem csak a szerencsébe kell kapaszkodni, hanem a tudásba, az elvégzett munkába. Egy évvel mindenki tapasztaltabb lett, mindenki rutinosabb lett, ugye azért az elmúlt időszakban, az elmúlt évben elég nagy átalakuláson ment át a csapat. Ezt se volt könnyű azért menedzselni, de látszik, hogy az út, amin vagyunk, az mindenképpen jó. Megnyugtató, de nem szabad hátradőlni, sőt, ilyenkor kell igazából megnyugtatni a csapat nagysága. Abban rejlik, hogy erre az eredményre alapozza a jövőt, de nem úgy, hogy hátradől a karosszékbe, hanem még egy lapáttal rátesz, és dolgozik lelkismeretesen tovább.
11: Tudom, hogy ezt a kérdést nem szeretik, és sokszor nyilván azzal indokolják, hogy éveleje van, de az alapján, amit mondjuk az elmúlt években látunk építkezést a Veszprém kézilabda csapatánál, és amiről az előbb is beszélt, reálisabbá válik mondjuk egy Bajnokok Ligája Final Four, egy Bajnokok Ligája döntő az év végén?
12: Nyilván sportban nem lehet ilyet kijelenteni, de azt gondolom, hogy egy ilyen játékállománnyal igenis hivatottak vagyunk arra, hogy küzdjünk az álmainkért, legyünk ott a Final Four-ba. Ugye nem egyszerű, óriási a versengés, de gyakorlatilag ugye ezzel a játékos kerettel, állománnyal a klub, a vezetőség, a szponzorainknak a célja, hogy ott legyünk a Final Four-ba, természetesen az edzői stáb és a játékosokért is, úgyhogy többek között ezért is igazolt ide valamennyi játékos, hogy valóra váltsa az álmát a szurkolóinkkal, a vezetőinkkel, a szponzorainkkal együtt, hogy esetlegesen Final Four-t tudja nyerni a veszprémi csapat. Jelen esetben jó úton járunk, ezen kell tovább maradnunk.
11: Említettem már a Lukasz Jörgensen sérülését és visszatérését is. Mikorra várhatjuk őt? Az látszik-e már, hogy mikor léphet majd ő pályára? Vagy nem tudom, hogy az edzésekkel hogy áll?
12: Jó úton jár a sérülésével, ugye ezt inkább orvosok kell, hogy megmondják, hogy mikor várják vissza a játékost a pályára. Számításaink szerint november-december reális lehet, hogy valamelyik mérkőzésen már esetlegesen veszprémi mezbe is pályára lépjen. Természetesen nem szeretnénk sietetni, ezzel szemben nyomást nem gyakorolunk a játékosra. A legfontosabb az, hogy a játékos

0: felnőtt csapat kerettagja. Számítunk, számolunk vele, úgyhogy természetesen mert Bence esetében is ez így van. Talán az elmúlt időszakban kevesebb lehetőséget kapott. Paszki maximálisan bízik benne. Ugye most a Bencének a bal szerencséje, idézővel mondom, hogy bal szerencséje, ami a Veszprémnek a szerencséje, hogy egy szuper formában lévő Jánisz Lem van most előtte, aki rutinosabb, és talán emiatt is kapott eddig több lehetőséget, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a Bence jelenléte a csapat számára nagyon-nagyon fontos, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy rengeteg magyar szurkoló, illetve sportvezető is örülni fog majd az ő veszprémi teljesítményének, a veszprémi sikerének.
1: A Van Veszprém férfi kézilabda csapatának sportigazgatóját, Nagy Lászlót hallottuk az elmúlt percekben, a klubvilágbajnoki cím kapcsán kérdezte őt Szilágyi Dóra, fölmerült ebben az interjúban, és hát nem tudunk elmenni mi sem szó nélkül mellette, ugye én már tettem egy vállalást, hogy szerintem mi lesz. Nielsen, a kirakós darabok, a világválogatott minden abba az irányba mutat? Jó, nyilván tudom, hogy jöhet egy sérülés, meg egy csomó minden, de egy ideális esetben itt most minden nagyon abba az irányba kell, hogy mutasson, ugye? Egy kicsit ilyen presszionálom a kérdésre adott válaszodat, de nem tudom máshogy feltenni, hogy ez Final Four.
2: Most azt mondanám, hogy nem, akkor nagyon megrökönyödni.
1: Igen, csak a kikapcsolt a mikrofonodat, igen.
2: Ez csak tréfa volt a részemről, természetesen egyetértek ezzel a megállapítással, hogy minden arra felé mutat, és óvatosan fogalmazunk, hogy ez a csapat minimum Final Four-t fog elérni, de az még az hogy mondjam, az már többször történt. Tehát,
1: igen, a Veszprémnél az már kevésbé kuriózom, bár már annyira régen volt az utolsó, vagy a legutóbbi egészen pontosan, mert reméljük, hogy nem az utolsó, mert az azt jelenti, hogy utána már nem lenne több, hogy egyébként most idézőjelben mondom, egy Final Four-nak is nagyon tudnának örülni szerintem Veszprémben, de hát nyilván az íre kerülne föl a pont végre már.
2: Azt szeretném ezt hozzátenni, hogy 1982-ben a Budapest Önvédelmet megnyertük a Beckett, a bajnokcsapatok Európa kupáját. Ki volt az ellenfelünk a döntőben? Ebben csak azt akarom mondani, nem emlékeznek, hogy ki volt a második, vagy hogy bejutott a Final Four, volt harmadik lett, vagy negyedik, a győztesre emlékeznek. És hát győztes csak egy van, de hát ezért szép a sport, meg ezért, amikor a falak a csúcson, és egyedül van a csúcson.
1: De igen,
2: ezt most jósolni, most hát nagyon pozitív volt. Amit mutattak, hogy még egyszer mondom, Barcelona ellen, de hát ugye Berlint is, hogy a hazai pályán 6 góllal verték meg, hát az is pályát, arra sem emlékszem, hogy valaki 6 góllal megverte volna a Füksét Berlinbe.
1: Így van.
2: És most még egyszer dupláztak, tehát még ismételten elverték.
1: A klubvilágbajnokságon,
2: igen. Tehát a jelek arra mutatnak, hogy ez egy nagyon-nagyon
1: nagyon
2: erős.
1: Mondjuk, ilyenkor szokták mondani, hogy a tyúkokat adja a nap végén számolják, és azért most a szezonban még még most eresztették ki a tyúkokat, hogy egy kicsit legelészenek, de hát vagy csipegessenek, meglátjuk majd. Maradt még egy kis időnk, Péter, Kovács Péter a vendégünk itt a stúdióban, és kézi óra zárásaként, de nagyon érdekes hírt olvastunk a Nemzeti Sport Online-on, úgyhogy egy picit beszéljünk már erről, ami így szól, hogy eltörölhetik, de minimum módosíthatják a 7-6 elleni játékra vonatkozó szabályt a kézilabdában. Ugye ez 2016, 2014, 15-16 óta különösen az emberhátrányos játéknál ugye egyenlíti ki a létszámot, és ugye a kapus nélkül, de mezőnyben hasonló létszámban zajlanak a támadások.
2: Bocsánat, nem csak ember, hát lehet, hogy 7-6 ellen
1: igen,
2: támad.
1: De hogy itt kimondottan a cikkírója arra hívja fel a figyelmet, ez egy Hand News nevű francia oldalon jelent meg, hogy főleg amikor az a kvázi emberhátrányos védekezés, támadásvédekezés van, hogy ugye olyankor nincs valódi emberhátrány, ugye, hogy a kapust leviszik, és Philippe Banin, francia szövetség elnöke nyilatkozott ezzel kapcsolatban, aki egyébként a Nemzetközi Szövetség alelnöke is, hogy összegyűltek Cairo a klubvilágbajnokság alkalmából edzők és szakértők, köztük Talán Dusebájev, őt azért alig, ha kell bemutatni ebben a körben, és hogy vizsgálták annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne ezt átalakítani, mert hogy csökkenti a 2 perces büntetések hatását, és felforgatja ez a játék logikáját. Egy utánpótlás, egy 2027-es ifjúság és junior VB-n tesztelhetik, ha módosítják. 7-6 párti, vagy 7-6 ellen, vagy ugye ez amikor megjelent, akkor nagyon sokan, főleg a régi motorosok így leúrogták, műnak az, nem kell. Most már ott tartunk, hogy nem csak egy 7-6, hanem most már 7-5 elleni játékkal is. Van, aki operál, van, aki beállós nélküli játékkal próbálkozik, úgyhogy 7-6-ban, szóval egy csomóféle leágazása lett. Hogy állsz? Először csak így általánosságban a 7-6 elleni kérdés.
2: Először azt szeretném elmondani, hogy régen volt egy olyan szabály, mielőtt ezt bevezették, hogy a kapus nem léphette át a félpályát. Tehát nem lehetett lecserélni és mezőnyjátékost küldeni
1: helyette. Ugye először ugye megkülönböztető Bezben volt ezután, az a játékos, igen, így igen, van, az volt az átmenet.

0: teljesen fölösleges. Én azt mondom, hogy mind a két oldalnak vannak pozitív meglátásai, tehát ami azért beszél, hogy maradjon, és azért, hogy nem maradjon. Az teljesen egyértelmű, hogy ez személyes büntetés, és nem személyi büntetés, nem csapatbüntetés. Pont ezért, mert ki lehet egyenlíteni a létszám hátrányt. Nézd, látványos eleme, vagy izgalmas eleme lehet a kézlabdázásnak, de viszont a másik oldalra pedig annyi üres kapus gól születik ilyenkor, ami szerintem nem tesz jót a kézlabdának. Tehát az, hogy valaki 30 méterről vagy 20 méterről beíveli az üres kapuba, ez nem látványos elem.
1: Igen, viszont annyiban hadd vitatkozzak veled, ha megengeded, hogy azért itt a kuriózum ugye az, aki nem tudja belőni, és hogy ott mekkorát tud fordulni egy-egy mérkőzés. Most gondolj bele, hirtelen nem is tudnék milyen meccset megnevezni, de biztos, hogy közelmúltból találnánk ilyet, hogyha nagyon sokáig kutakodnánk, ahol feljövőben lévő csapat mondjuk azzal tudna egyenlíteni, hogy ott van az üres kapus lehetőség, és mellé megy, és ott az, a lélektanulnak ugyanúgy tud csavarni a csavaráson még egyet, tehát a csavar csavarja következik.
0: Igen, csak ugye mindenki arról beszél, hogy hét alatt emberelőnyös helyzetben van, de hol? Bocsánat, mikor? Támadásban, védekezésben?
1: Hát
0: mert a védekezésben akkor nem büntetés.
1: Igen,
0: akkor a hat ember ellen támad hat, ugye?
1: Ugyanúgy. Igen, tehát így van. Igen.
0: Támadásban ez lehet előny, de védekezésben nem. Tehát a játék két részből áll, a támadásból, meg a védekezésből. Tehát én azt mondom, hogy visszaálltanám a régit. Tehát az, hogy a két perces kiállításnál valójában ember általában legyen egy csapat. Én talán igazságosabbnak tartanám ezt, mert tényleg vannak olyan mérkőzések, ami ezt dönti el.
1: Láttam olyan meccset, nem szeretném megnevezni, magyar bajnoki mérkőzés volt, egy jóval esélytelenebb csapat a Győr ellenői mérkőzés, ennyire szűkítem csak a kört. Addig játszotta az edző a 7-6-ot, kaptak legalább 8 vagy 9 gólt, amíg legalább egyet nem szereztek.
0: Én is láttam ezt a meccset.
1: És meg nem oldotta, az más kérdés, hogy addigra már 4-1 volt, vagy 14-2 a mérkőzés állása. Vissza lehet ezt? Tehát amikor már egyszer kinyitottad a palackot, akkor a szellemet már nem nagyon tudod visszaterelni, tehát annyira felgyorsult a játék, annyira a játék része ez, hogy a kapusok jönnek, sőt, ugye most már...
0: De nem azért gyorsult, hogy bocsáss meg a játék. Hát nem, a gyors középkezdés
1: hát
0: miatt.
1: Okay, igen. De most már ez egy alaprésze, tehát ma már az is egy bevett szokás, hogyha támadás védekezésben cserélsz, automatikusan jön le a kapusod, hogyha túl a védő embered a gyors középkezdéssel fölment, és addig mielőtt leér, már hozol be helyére egy embert, és akkor úgy csereverélnek.
0: Bocsáss meg, de ez taktikai elem, akkor azt mondom, hogy az ellenfél legjobb támadóját is pofán, vagy mit tudom én, vagy...
1: Hát de Péter, ezt most te mondod, hát te hány pofont kaptál?
0: Én nagyon sokat.
1: Hát miért? Azért, mert az ellenfél legjobbja voltál.
0: Jó, rendben van, na de...
1: Jó. De értem, hogy mire mondod, persze.
0: Elmondom az én esetemet, ha megengedett, ha belefér. Németországban kikerültem az első mérkőzés, Dortmundban játszottam, Vanne Eichel, az olyan, mint az Újpest Feladi. Két egyesület, hát ugye a szerelem nem nagyon dőlt. Mi kezdtük a meccset, első támadásra, volt egy játékos, aki általában védekezésben volt, borzasztóan beborított. Én meg felálltam szépen, mosolyogtam. Jó van, ők jöttek, én kétszer úgy megütöttem. És ő mondta, hogy figyelj, egy-egy, akkor most kezdjünk el készülni.
1: Kezdjünk el játszani.
0: Ahogy te akarod. De van egy megfélemlítő eszköz is, vagy lehet valakinek, jó, akkor még piros lap nem nagyon volt, vagy valami azért, most már ez jobban van, de lehet azért, hogy figyelj most, hogy te vagy a legjobb gólövő, és mondjuk megsérül a kezed, vagy a vállat, hát Isten, kapok érte két percet, de ez megéri.
1: Szóval akkor inkább annak a pártján lennél, hogy szüntessük meg, vagy szüntessék igen, meg a hét
0: igen,
1: alatt?
0: Igen, igen.
1: Teljes egészében, vagy valamilyen korlátozás?
0: Nem, nincs semmi korlátozás. Igen, tehát ami régen volt, hogy kapusért ne lehessen becserélni mezőnyjátékost, vagy egy játékosnak a saját térfélen kell tartózkodni, mert megoldódna minden probléma. Ha az én véleményem számítana.
1: Érdekes, én nem hiszek abban, hogyha egyszer a szellemet kiengedtük a palacból, hogy akkor őt utána oda vissza lehet applikálni, vagy vissza lehet tenni. Minden esetre, hogy ez így lesz, vagy sem, természetesen nyomon követjük majd a híreket.
0: Nekem is kétségeim vannak, én csak elmondtam az én elképzelésemet.
1: Minden esetre azért, hogyha a francia szövetség elnöke, Philip Bana, aki egyben az IHF, a Nemzetközi Szövetség alelnöke, Dusan Bajev is benne van ebben a bizottságban, nem hogy mondjam, nem utcák terek bajnokságán ültek össze a fiúk, akik persze szeretnének döntést hozni, hanem komoly szakemberek, komolyan vehető emberek.
0: Bocsánat, bizottság nem tud döntést hozni. Bizottság javaslat,
1: így van. Azért mondom, hogy de az, hogy ők nekiülnek egyáltalán, hogy ez szóba kerül, szokták volt mondani, hogy nem zörög a haraszt.
0: De ahogy olvastad, ki fogják próbálni.
1: Igen, a 27-es ifjúsági és junior világbajnokságon tesztedik azt, hogy, hogyan lehetne ezt finomítani, alakítani, megszüntetni. Hát nyomon követjük ezt is majd. Elröppent Péter a mai kézi órára szánt időkeretünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál, és beszélhettünk Kovács Péterrel a női mezőnyben a Fradi Bukarest mérkőzésről, illetve ott egy picit az átigazolási pletykák világában is elmerültünk, illetve ha már férfi kézilabda, nem mehettünk el az elmúlt egy órában szó nélkül a Veszprém klubvilágbajnoki címe mellett sem. Adásunk vagy kézi óránk zárásaként pedig ugye jött ez a bizonyos hír, mely szerint a hét a hat elleni játék lehet, hogy megszűnik a kézilabdában. Kovács Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia. Nagyon érdekes témánk lesz az első órában, hiszen nemrég jelent meg a Küzdj meg az együttműködésért a Vadászterület módszer című könyv, amely olyan vezetőknek, edzőknek szól, akik a vállalati életben vagy a sport területén tűzön vizen át jól kell teljesíteniük csapataikkal. A szerző dr. Görgényi István, játékosként olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok vízilabdázó, az ausztrál női vízilabda válogatottal Sydneyben 2000-ben olimpiai bajnoki címet nyert, nemzetközileg elismert menedzserképzési szakember, és a könyv kreatív szerkesztője Harle Tamás.
3: És kiadója.
2: Kiadója. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit, a hallgatókat is, téged is. Köszönjük a meghívást.
4: Köszönjük a meghívást.
2: István, hogyha úgy nagyságrendileg tudnánk egy számot mondani, ezt a bizonyos vadászterület módszert, amiről majd azért beszélgetünk itt a következő percekben, és Ön talált ki, hány ország, hány vállalat vezetője hallotta már, és esetleg hányan alkalmazzák a mai napig?
4: Hát Amerikában, Angliában részt vettem a 12-es olimpiára fölkészítő programokban. Ausztráliában nem tudom, ott 15 éven keresztül ott a Melbourne Business School-nak volt egy kurzus, amiben ez az egyik fő elem volt, ott egy csomó vezető, vagy később kinevezett vezető vett részt, tehát nem tudom megmondani a számát, nem, hogy hány ezerszer adtam elő.
2: De olyat ki lehet jelenteni? Akkor Tamás, tőled is kérdezem, hogy aki jelentős céget vezet, az, hogyha nem találkozott ezzel a módszerrel, akkor félkarú óriás?
3: Hát hizelgő, amit mondasz, de valóban ugye 3 éven keresztül dolgoztunk most Istvánnal azon, hogy ez a könyv megjelenjen, és valóban, ahogy megismertem, ez egy hihetetlen módszer, de még az előző kérdésedre válaszolva, István szerényen elhallgatja, hogy legutóbb Szingapúr egyik előkelőbb, legnevesebb egyeteme vette meg a Hunting Territory oktatói licencét. Tehát az van, hogy István majd nyilván elmondja, hogy hogyan, miképpen, egyébként Arsène Wenger is benne van a történetben, csak egy kicsi spoiler ezek, hogyan jött létre, de az biztos, hogy egész egyszerűen olyan, mint egy fertőző betegség, de most jó értelemben, egész egyszerűen, aki ebbe belecsippent, vagy fordítva, akit ez megcsippenti, az egyszerűen nem tud lejönni róla.
2: Igen, a könyvben van egy példa, hogy bemutatták a Hunting Territory, tehát a vadászterület módszert, és valaki így fogta a fejét, és hogy mindenki azt hitte, hogy azért, mert nem tetszik neki, vagy valami problémája van, és nem, azért, mert az agyához kapott, hogy úristen, ezt én eddig miért nem tudtam, vagy miért nem alkalmaztam.
4: Igen, az nekem is egy nagy élmény volt, hogy egyesült két nagy banknak a IT igazgatósága, és arra hívtak meg a első egyesülési értekezletre, és ott történt ez, hogy valaki, aki nem tudom, 76 szlájdon keresztül mesélte az új struktúrát, nagyon ki volt, hónapokig dolgozott rajta, és ő volt az, aki aztán az én előadásomat ilyen eltakart szemmel hallgatta, és mikor a vezető rákérdezett, hogy miért, hát azt mondta, hogy ha én ezt tudtam volna, ez nem így néz neki, ez az előadás.
2: Tamás, ahogy a könyvben lehet olvasni, a te célod, vagy a te munkád tulajdonképpen az volt, hogy ezt a hatalmas tudásanyagot, ezt ne egy ilyen száraz, steril, néha unalmas, mert látunk erre is példát, szakkönyv formájában adjátok ki, hanem esettanulmányokkal, a valódi életből vett példákkal bemutatva, szóval kicsit olvasó barátabbá, vagy felhasználó barátabbá tegyétek.
3: Igen, azt a jelzőt, amit mondtál, hogy kicsit, azt én kicserélném arra, hogy nagyon, nagyon, nagyon olvasó baráttá, viszont hagyj kapcsolódjam még ahhoz, amit az István mondott. Ugye itt egy nagyon lényeges szót mondott az István, hogy két nagy cég egyesült. És a Hunting Territory módszernek, a vadászterület módszernek, amit nyilván majd elmondunk itt, hogy mi a lényege, ez egy elképesztő tulajdonsága, hogy otthon, amikor veszekszem a feleségemmel, tudom, hogy én vagyok az egyetlen, aki házassásával olykor veszekszik.
2: Nem hallottunk még ilyenről.
3: Akkor is eszembe jut, hogy a hunting territory módszerrel most hogyan bontsuk le a konkrétra, és amikor két mamut cég egyesül, ott van az igazgató tanács, és fogják a fejüket, hogy úristen, miért nem tudtuk ezt, tehát valami nem egy varázsszer, de valóban, ugye én is szemüveges vagyok, te is szemüveges vagy, aki fölveszi ezt a hunting territory szemüveget, az ezután tényleg mindent ezen keresztül néz, mert igazából 368 oldalas a könyv, de igazából baromi egyszerű a sztori. Maga a mag. És mégis kellett hozzá valóban ez a 368 oldal, és ugye mondod, hogy ez volt a cél, igen. Volt egy alapkézirat, amit az István 20 éven át fejlesztett. De ez az alapkézirat, ez sok kis bélyekből, sok kis mozaik darabból állt össze. És amikor István megkeresett, és elkezdtünk ezen dolgozni, akkor ez egy iszonyatosan nehéz, de gyönyörű egy év volt. És úgy tudom, nem tudom, ezt most a hallgatók nem látják, van, aki lát bennünk.
2: Látják, igen. Kamerával is
3: igen.
2: Veszik,
3: tehát igen. Azt képzeljék el, mint egy Matrix, ezek az apró, hogy a kulcsszavak, hogy a tükörfrász, hogy a paranoid fal, hogy ezek hogyan illeszkedjenek, és a csapat élet korszakai hogyan illeszkedjenek. És akkor beszélgettünk Istvánnal, és akkor mondtam, hogy István, én ezt még nem értem, ezt mondd meg. Értem, de legközelebb azt mondom, mégsem értem, mondd el. És ezek a részek így elkezdtek egyszer csak mozgolódni, és mint ahogyan a borítón ez a két arc így egybejön, egyszer csak a Matrix kezdett összeállni. Ez volt egy év. És utána kezdtük el bővíteni a különböző részeket.
2: Ugye a hallgató kedvéért egy kicsit foglaljuk össze, tehát egy olyan csapat dinamikát mutat be ez a könyv, amelyet vállalati vezetők, tényleg edzők, szövetségi kapitányok egy sportcsapat esetén is tudnak hasznosítani, és ahogy Tamás mondja, mindegyik vezető olyan szituációval találkozik, amire abszolút rá lehet húzni ezt a módszert, és alkalmazni is lehet. Jól olvastam-e azt, hogy 1976-ban István olvasott egy mondatot, amely szerint egy pszichológiai szakirodalmi mondatot, a verseny akadályozza az együttműködést, és ez önt hát felidegesítette, vagy felbosszantotta, és azt mondta, hogy már pedig ez nem igaz, és gyakorlatilag a vadászterület módszer az ezt cáfolja meg.
4: Igen, ez pontosan így van. Tényleg 76-ban kerültem egy szociálpszichiátriai osztályra, és akkor el kellett kezdenem pszichológiai szakirodalmat olvasni, és 30 éven keresztül, ezt kell, hogy mondjam kegyetlenül, meghamisították a kísérleteket, hogy az derüljön ki, hogy csak az együttműködés az, ami eredményt hoz, és a verseny az gátolja az eredményességet. És amikor nem bírtam ezeket a cikkeket végigolvasni tényleg, mert minden nap éltem, ugye mikor én oda jártam dolgozni az elején, még több évig, közben én játszottam. És minden nap átéltem, hogy versengünk, az, hogy bekerüljünk a csapatba, hogy jobbak legyünk, mint a játékostársunk, hogy saját magunk javuljunk, és ugyanakkor, mikor jött a meccs, akkor ott egymásért kellett játszani. Tehát ez az együttműködés, és a verseny egymás mellett,

0: sporti léte, az nem kérdés annak, aki valahol sportol.
1: Tamás, valamit találtál?
2: Igen. Most erről eszembe jutott, mindig eszembe jut valami, hogy a könyvben ez hol található, de szerencsére meg is találtam. És erre engem szintén a könyv és az Istvánnal való együtt dolgozás döbbentett rá. Minden fejezet úgy zárul, hogy minden alfejezet is, hogy három kulcsmondat zárja. Ugye te olvastad a könyvet, igen. És láttad, és a nyílt küzdelem fejezetnél megengeded azt, hogy felolvassam a három mondatot? Az első mondat így hangzik: a nyílt küzdelem korszaka a csapatban rejlő természetes versengés és feszültség felszínre kerülésének időszaka. Második mondat: a nyílt konfliktus nem a csapat szétesésének a jele, hanem a fejlődésének szükséges szakasza. És a harmadik: a konfliktusban nem a viselkedésről és az indulatról kell beszélni, hanem a közösen megoldandó feladatról. Ez valami hihetetlenül jellemzi az egész hunting territoryt, hogy nem el kell nyomni a konfliktus, hanem az egy természetes,
1: és szőnyeg alá söpörni.
2: Így van. Már a csapaton belül is, ugye? Hát az István a vízilabdából jött, ha van csata a medencében, akkor van, és a csapatba kerülésért is óriási csata van. És utána együtt kell kimenni a harctérre.
0: Ez azért fontos, ez, amit most felolvasott a Tamás, mert nagyon sokszor, amikor elkezdődik ez az elkerülhetetlen belső harc, akkor kirúgják az edzőt azzal, hogy nem bánik jól ezzel, mert akkor veszít sokat a csapat a belső ellentétek miatt. És ez a módszer meg azt mutatja meg, hogy ez egy elkerülhetetlen fázis, de hogy mit lehet tenni, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta.
1: Igen, tehát ugye sportrádióban vagyunk, nyilván sok sport példát fogunk hozni, de hogyha van egy vízilabda csapat, egy kézilabda csapat, egy labdarúgó csapat, ott óhatatlan a csapattársak közötti konfliktus, és azt nem ellaposítani kell, vagy elmismásolni, hanem igenis álljunk bele, és beszéljük meg, és a cél érdekében haladjunk egyfelé.
0: Vagy a sportcsapatban az a jó, hogy sok eszköz áll rendelkezésre, hogy felszámoljuk ezeket a konfliktusokat. Például a rivalizáló meccseken egymást akadályozó játékosokat egy pici csoportba lehet tenni.
2: Az edzéseken,
0: és különböző gyakorlatokat, meg kis versenyeket csinálni, ahol fontos nekik, hogy nyerjenek, és ahhoz, hogy nyerjenek, ahhoz egymásra kell figyelni, ami eddig nem történt meg. És hogy egymásra figyelnek, rájönnek egymás értékeire, és egy idő után, ha ez jó fő van építve, akkor a meccsen is megjelenik.
1: István, a vízilabda sportból jött, mikor volt az a felismerés, hogy ez a módszer, ez nem csak a sportpályán, a sportcsapatok esetén használható, hanem tényleg a világ, az élet minden területén, és a vállalati életben, az üzleti szférában ugyanúgy.
0: Elmesélek egy vicces történetet. Lesz Mári volt az aki a focit Ausztráliában megszerettette, ő egyébként Ürge László magyarul, akivel összebarátkoztunk a megnyert olimpia után. És nekem akkor már kész volt ez az előadásom, már több helyen előadtam, és voltak hozzá film meccs jelenetek, ahol ez a konfliktus törte szét a csapat eredményességét. És azért mentem be hozzá a tévébe, hogy csináljunk egy sorozatot, ahol ilyen meccselemzéseket csinálunk aktuális bajnokságokról. És ahogy elővettem ezt a példát, és megmutattam a tévén, a videóban ezt a jelenetet, közbevágott, és azt mondta: te István, ez a konfliktus van most az én csapatomban, és megszakította azt a tervemet, hogy én most ezt eladjam neki, és el kellett magyaráznom neki, hogy mit csináljon a saját csapatába, ahol ő gyakorlatilag vállalatvezető volt.
1: A példák hatására te is láttad ezt, Tamás, hogy ez gyakorlatilag tényleg bárhol hasznosítható.
2: Igen, ezt kértem is az Istvántól, hogy fordítsuk meg, egy ilyen jellegű könyv mindig úgy kezdődik, hogy a szerző nagy okosakat ír. És akkor talán egy-két példa van, de én azt mondtam, hogy István, ezt fordítsuk meg, hozzunk gyakorlati példákat. Mondd meg, hogy ha ez így van, ha tényleg működik a te elméleted, a gyakorlatod, akkor kell, hogy tudjál példákat is mondani. És például erre a konfliktusra. Islandnak van egy Dyer nevezetű futballista, aki összeverekedett a pályán a csapattársával. És akkor
0: Dyer egy Newcastle meccsen.
2: Egy Premier League meccsen. És akkor van egy ilyen példa, és István elkezdi ezt szétboncolni a hunting territory, vadászterület szemüvegén keresztül. És akkor azt látja az olvasó, hogy gyakorlatilag egy vélt konfliktus borította ki, mert azt a paszt nem is lehetett volna odaadni, amit sérelmezett a másik csapat. Játékos összeverekednek, és az István levezeti, hogy ahelyett, hogy kitettük volna az asztalra a konfliktus, ahelyett, hogy legalább ezután tiszta vizet öntünk a pohárba, kirúgták az edzőt, utána kirúgták ezt, kirúgták azt, a fél csapatot elküldték, és utána kiesett a Premier League-ből a csapat.
0: De én ne visszamegyek, bocsánat, egy kicsit az időbe, hogy ezeket a feszültségeket a tréning meccseken már észre lehet venni. Tehát az edző már ott hibázott, hogy nem vette észre, hogy épül valami. Mert ami történt, az 52 ezer hazai szurkoló előtt történt.
1: És ezt csirájában elfojtotta volna, vagy megoldotta volna?
2: Két nagyon bocsánat, nem elfojtotta volna, ez a lényege. Hogy nem elfojtani, hanem kitenni.
1: Igen,
2: kitenni. De nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez a reflex. Hogy folytsuk el. Uh-huh. És az István azt mondja, hogy ne folytsuk el, mert ez erőforrás.
1: Jó, rosszul fogalmaztam, nem elfolytani, hanem hogy csirájában, tehát már amikor felbukkan az első jel, akkor kezelni.
2: Sőt,
1: vagy
2: és
1: akkor
2: bocsánat, nem akarom elvenni az Istvántól szó, csak hagyd mondjak egy kulcsot, amire te majd biztos mondasz, hogy ez a módszer, az a hunting territory módszer, ráadásul azt tudja, hogy nem amikor felbukkan, hanem elővételez, és amikor összejövünk, hogy valamilyen célt elérjünk, akkor átadom a szót, mert ezt te sokkal jobban tudod elmondani.
0: Hát például van egy javaslatom, amit nem szoktak megfogadni, hogyha egy csapat, amelynek már van egy erős csapata, egy új játékost akar igazolni, akkor meg kell nézni 5 előző kulcsmérkőzését annak a játékosnak, akit oda visznek, és ott azonosítani lehet a vadászterületét, hogy szeret játszani, honnan szereti a labdát kapni, és ugyanakkor meg kell nézni, hogy ki az a játékos a jelenlévő csapatban, akinek a helyére fog kerülni, vagy legalábbis zavarni fogja. Tehát így bejósolhatóvá válik az, hogy milyen konfliktus fog keletkezni azzal a mondjuk 100 millió euróért megvett játékossal, és akkor már előre ki lehet dolgozni azokat a gyakorlatokat, amit mondtam, a tréning gyakorlatokat, amivel föl lehet oldani nagyon gyorsan ezt a teljesen természetes rivalizálást. De helyett az van, mint például tavaly a Liverpool-lal, hogy mint egy ilyen főzőfazékba bedobták egymás után a iszonyatosan drága játékosokat, akik blokkolták egymást. Nem törődtek azzal, hogy ezeket hogy kéne összeszoktatni.
1: Viszont ha arra a Liverpoolnál maradunk, az előző év előtti idényben ugye bajnok lett a Liverpool. Ahhoz képest nem volt olyan nagyon nagy változás volt, de talán azt gondolták, hogy ha akkor működött ez a recept, akkor most is működik, és lám nem, ez történt.
0: Hát ráadásul nem egyet, 5 játékos hoztak, amiből 4 ugyanazon a helyen játszott. Ahol már volt játékos, igen, aki sztár volt. Tehát ezeket végig lehetett volna előre gondolni, most, hogy ez történt, mert követtük, még valamivel eldicsekszem, hogy az M4 Sportnak csináltunk egyszer 10 kisfilmet a Bajnokok Ligája meccsei elé 2015-ben, ahol azt mutattuk be, hogy az a csapat, amelyik épp játszani fog, milyen csoportdinamikai problémákat hurcol, és vajon, hogy ez hogy jelenik meg majd azon a meccsen. Uh-huh. És eszméletlen, hogy mit be lehetett jósolni. Már én azt előre, amíg el se kezdődött a szezon, azt kiválasztottuk azokat a csapatokat, akiket érdemes majd végigfigyelni, mert ez a csoportdinamika drámai lesz. Szóval ezt meg lehet csinálni, csak ehhez kell ez a fajta gondolkodás, hogy ne csak azt nézzük, hogy melyik játékosnak mekkora a pontértéke, és ez mennyire közelít az árával, és hogy ez mennyire fogja a klubnak megemelni a tőzsdei értékét, hanem azzal foglalkozni, hogy mi lesz a pályán, mert végül is a pályán dől el a meccs.
1: Számomra az a csodálatos ebben a módszerben, hogy István ezt több évtizeddel ezelőtt kezdte el kidolgozni, de hogy a mai napig működik. Tehát azért mi is változunk, az emberek is változnak, a sportolók is, látjuk, hogy a mai fiatal sportolókat nem lehet összehasonlítani a régi korszakban sportolt emberekkel, de hogy mégis ugyanaz a dinamika, ugyanaz a módszer, ugyanazok a szituációk, azok nem öregszenek.
2: Hát sőt, én azt gondolom, hogy a korszak valahogy hozzáért, érlelődött ehhez a könyvhöz. Mert,
0: ez és egy mondok, kedves túlzás.
2: Nem, és mondok példát is. Ma már a vállalatok és a nagy cégek is, de a kicsik is projektekben gondolkodnak. Az azt jelenti, hogy vállalatközi, vállalaton átívelő projekteken. És ennek a könyvnek a harmadik fejezete az egyik legfontosabb fejezet, hogy a projekteket hogy lehet úgy menedzselni, egy híd összerakását, egy új könyvkiadónak a létrehozását, egy sportrádió elindítását. Hogy lehet úgy összerakni, hogy jöjjenek össze angolul stakeholderek, tehát mindenki, aki értéket hoz ebbe majd, ültessük le őket, és tegye ki mindenki az asztalra, amit ő hozni fog. És amikor a harmadik hónapban be kell kötni majd az adást, az élő adásban, akkor az egyik azt mondja, hogy figyeljetek, ehhez nincs elég kábel. De ez ne akkor derüljön ki, amikor nincs elég kábel, hanem Istvánnak az a módszere, hogy ezt hozzuk előre. És ez egy varázslata a Hunting Territory módszernek, és a könyvben egészen részletesen, és ez is volt a kérésem az Istvánhoz, hogyha kijelentjük azt, hogy erre Hunting Territory módszer megoldás, akkor adjuk oda a kulcsot. Ne titkoljuk, adjuk oda a kulcsot. És egészen részletesen, lépcsőről lépcsőre ez a könyv leírja, egy projektet akarsz létrehozni, projektcsapatod van, akkor mik azok a lépések, amelyek segítségével nagyon is előre tudod hozni a gócpontokat. És amikor van egy előre átvitatkozott, előre közösen leküzdött vita, akár éles vita, de addig megyünk, ameddig nem jutunk valamilyen dűlőre, az egy hihetetlen bizalmi viszonyt épít.
1: És magabiztosságot,
2: ugye? Így van. Isten?
0: És van még egy fontos dolog, hogy azt mondják, hogy a projektek 70-80%-a bedől, ami nem azt jelenti, hogy nem fejezik be, csak jóval később, jóval több pénzért. És ami nem szerepel a történetekbe, hogy micsoda emberáldozattal. Mert azok a kulcsemberek, akik végül is megcsinálják azt, amit meg kell csinálni, azok kiégnek, tönkre megy a családi életük, a saját egészségük, ez nem szerepel a záró ünnepségeken, amikor átadják a...
1: Igen, a sikertörténetek ezekről nem írnak.
0: És ezt az egész módszert azért próbáltam tisztán leírni, hogy ezeket az embereket óvjuk, mert ezek az értékek.
2: Ezek az informális vezetők.
0: Igen.
2: István így
1: hívja. Igen. István, miért működött ez 2000-ben, miért működik ez most 2026-ban? Tehát mik azok a dolgok, amik nem avulnak el, és folyamatosan, aktuálisan meg tudják oldani ezeket a szituációkat?
0: Hát én nagyon tudatosan használtam, mert tulajdonképpen nem csak a 26 játékossal, aki a keretnek a tagja volt, hanem azzal kezdődött, hogy az egész programot három egymással keményen rivalizáló állam sportintézetének a együttműködését hoztam létre, ami addig nem létezett.
1: Most a hallgató kedvéért, a 2000-es Sydney olimpia előtt vagyunk, István a női vízilabda válogatott szövetségi kapitánya.
0: És azzal kezdtem 2 évvel korábban, hogy leültem ezekkel az államokkal, és ahelyett, hogy Canberrába centralizáltam volna a programot, ahelyett azon a három centerbe, Brisbane-be, Perth-be és Sydney-be hoztam létre egy-egy edző központot, ahol a lányok amúgy is éltek, tehát én nem tettem tönkre az életüket.
1: Nem kellett utazniuk, ugye ott nagy távolságok vannak.
0: Igen, meg hát nem kellett külön élni a családjuktól, utaztunk aztán a edzőtáborokban, az egész világot bejártuk, de a mindennapi életüket nem törtem össze, sőt, a juniorok és a ifik is részt vettek ezekbe a táborokba, tehát a tudás a legjobbaktól átadódott, úgyhogy 2 éven keresztül megnyertük a junior világbajnokságot is az olimpia előtt. Tehát tulajdonképpen oda akartam kiukadni, hogy én ennek a szervezeti alkalmazásával kezdtem az olimpiai felkészülést, hogy elérjem azt, hogy optimális legyen a felkészülésünk, és aztán ugyanezt megcsináltam a csapatban is.
2: Egy rövid bekezdést felolvashatok a könyvből. Az az igazság, hogy miközben beszélt István, meg te kérdezel.
1: Mindig eszedbe jut valami, amire ott a válasz a könyvben.
2: És majd a végéről is akarok majd, de az elején a könyv úgy kezdődik, hogy Istvánnak van egy személyes vallomása. Az a címe, hogy az utolsó 14 másodperc.
1: Igen, igen.
2: És ugye egy leírja azt a drámai mérkőzést, az utolsó
1: olimpiai
2: 14.
1: Döntőt, olimpiai az amerikai döntő,
2: egy magyar szövetségi kapitány, Ausztrália, USA, és gyakorlatilag az utolsó pillanatban bevágják a győztes gólt, és akkor elhagyja egy káromkodás az István száját, ami meg van örökítve egyébként, és ennek a történetnek az utolsó bekezdése. Azon az estén 13 boldog lány állt a dobogó tetején, nyakukban az olimpiai aranyérem, kezükben virágcsokor, és 17 ezer emberrel együtt énekelték az ausztrál himnuszt. Tömegek ünnepeltek a parkokban, a kikötőkben, kifeszített hatalmas vetítővásznak előtt, a buszokon, a vonatokon, a kihangosított rádió közvetítést hallgatva. Egész Ausztrália ünnepelt, és a győzelmünk ma is a 10 legemlékezetesebb olimpiai pillanat között szerepel az ausztrál sporttörténelemben. Egy magyar edzővel a vadászterület módszer nélkül nem ment volna.
1: Így van.
0: Borsozott most is.
1: Akkor még egyszer visszautalok erre, hogy miért nem öregszik ez a módszer, és még egyet kérdezek, férfi és női csapatoknál is ugyanúgy működik. Ugye azt szokták mondani, hogy az urak, a férfi sportolók kivont karddal küzdenek meg egymással, mondjuk a csapaton belül, a hölgyek pedig apró tűszúrásokkal operálnak, szóval működik ez mindkét nemnél is.
0: Érdekes, ezt mindenütt fölteszik nekem egy utoljára, talán két hete egy vállalati igazgatóságon tartottam előadásra, 80% nő volt, és ugyanezt
1: hát
0: szó szerint.
1: Én is így, ezért ugyanezt,
0: és azt kellett, és közben mögöttem állt a kis Gergő, akivel együtt, tartottuk ezt az egészet, és mielőtt szólhattam volna, ő mondta, hogy hát igen, a férfiak azok önállóbbak, döntésképesebbek, kísérő kulcshelyzetekbe, és akkor hagytam, hogy végigmondja, és akkor közbevágtam, hogy nem. A nők abba különböznek a férfiaktól, hogy tudniuk kell, hogy mit miért csinálnak, és akkor meg fogják csinálni. A férfiak rivalizálnak az edzővel, és ezért még az edző ellenére is, ha az edző meghűl a kispadon, ők akkor is tudnak nyerni, ha az egy jó csapat, mint ahogy ez a háromszoros olimpiai csapat, az eszméletlen közösség volt. De én létrehoztam ugyanezt a fölkészült, együtt gondolkozó csapatot 2000-re, mert előre tudtam, hogy 8 nap alatt 7 meccset fogunk játszani, tudtam, hogy én nem fogok tudni bemenni az ő szobáikba, nem fogok tudni bemenni az öltözőbe, amit mindig csináltam itt a férfi csapataimmal, tehát nagyon limitált lesz az az idő, ahogy én beszélgetni tudok velük, nem beszélve arról, hogy 8 nap alatt 7 meccs, hagyni kell időt, hogy kipihenjék magukat, kikapcsolódjanak. Tehát én nekem el kellett érnem, hogy mire elérünk az olimpiára, ez a csapat már pontosan tudja, hogy mit csinál, és azt is pontosan tudja, hogyha krízis van, azt hogy oldja meg.
1: És ezt meg is oldotta, és ezt egy olimpiai bajnoki cím bizonyítja.
0: Szóval flóba játszottunk, az oroszok 2 góllal vezettek az elődöntőbe, 2,5 perccel előtte az olimpiát, az utolsó másodpercre nyertük, és én nem mondtam meg nekik, hogy mit csináljanak, mert nincsen rá idő.
1: Előtte már.
0: De előtte fölkészültünk állandó tudatos meccselemzéssel, a játékosok összeszoktatásával.
1: Vendégeink továbbra is dr. Görgényi István és Harlett Tamás, a Küzdj meg az együttműködésért a vadászterület módszer című könyv szerzőivel, és István, azt ígértem, hogy amit önben maradt a hírek előtt, azzal kezdjük most.
0: A játékosok felkészítéséről volt szó, és azt akartam elmondani, hogy az egyik kulcsszó az volt, hogy csiki-csuki. Ezt megtanulták a francia játékosaim is, és megtanulták az asztálok is, ami azt jelenti, hogy csinálj helyet, és szolgáld ki azt, aki betör arra a helyre. Tehát ez érvényes a támadásokra, az emberelőnyökre, ugyanakkor a védekezésbe is figyelni kell erre. Szóval ilyen apró dolgokkal, vagy ha jól játszottunk, azt mondtam, hogy muzsika, zsuzsika.
2: Mondtad a franciáknak?
0: A franciáknak és az ausztráloknak is. Ez annyira így volt, hogy a Qantas kiadott egy brossúrát egyszer, és a csapatkapitány nyilatkozott ebbe, és elmondta a muzsika zsuzsikát, és engem fölhívtak, hogy hogy kell azt...
1: Kiejteni?
0: Hogy kell írni.
1: Ja, írni. Beszéljünk sportos vonatkozásról, és akkor szerintem a hallgatók, akik még nem találkoztak ezzel a vadászterület módszerrel, is képbe kerülnek. Tehát abból indul

0: három azok, öreg.
1: Így van, Ronaldo, Cafu, és nem tudom már ki volt a harmadik, de Ronaldinho, Kaká és Adriano volt még ott. Szóval az ő helyüket, vagy szerepüket átvéve teljesen más dinamikája lett a brazil válogatottnak, és már a 8 között búcsúztak, ami nagy szégyen vagy tragédia volt ugye Brazíliában. Szóval ez az eset hogy volt, és István ezt is elemezte nagyon.
2: Először is meghatt, hogy ennyire alaposan elolvastad a könyvet. De tényleg ez egy fantasztikus történet, mert ez a módszer nagyon komplex. Nem csak a terület használatról szól, hanem a csapatnak a hierarchiájáról, hogy ez mennyire hat a játékosoknak a teljesítményére, és az a brazil kéz, vagy brazil eset, azért mondom brazil kéz, mert majdnem lett egy film belőle, uh-huh. aminek ez lett volna a címe, és az volt a lényege, hogy a Ronaldinho abban a 2005-ös világ, vagy konfederációs kupán igazi csapatkapitány volt, ami azelőtt soha nem volt. Ő mindig egy ilyen egyéni sztár volt, aki örömfocit játszott egyedül. És itt fölvállalt mindent. Én elemeztem az összes filmet, megkaptam a FIFA-tól, és a Cornell-nál megmondta, mutogatta a játékosoknak, hogy hova menjenek.
1: Szögletnél.
2: Ugye? Igen, hogyha egy gólpasz kapott a Sisinyótól, aki egy fiatal, nem ismert játékos volt, akkor nem kirohant ünnepelni a edzőhöz, hanem odarohant ez a játékos, és megülelte. Tehát valami elképesztő módon vitte a csapatot, ez az egyik. A másik, hogy azt a vadászterületet, amit a következő évben a Ronaldo egyedül foglalt el, azon négyen osztoztak. A Kaká, a
3: Zé Roberto, Adriano.
2: Uh-huh. Adriano, Robinho.
3: Igen.
2: Tehát ott egy ilyen csiki-csuki focit játszottak, olyat, mint a Barcelona, amit a Tiki-Takának hívnak. Szerintem a csiki-csuki jobb szó arra is. Na most, amikor jött a Ronaldo sérülten, súlyfelesleggel, az edző biztonságból mégiscsak őt állította vissza, abba reménykedett biztosan, hogy a sok meccs az visszahozza az ő zseniét, és ezért már a kezdőcsapatba betette, ami azt jelentette, hogy azok, akik ezt az örömfocit játszották 2005-be, azok futottak vissza a Ronaldo által elvesztett labdák után. Ráadásul a Ronaldinho úgy ment erre a tornára, hogy ő Spanyolország hőse volt,
1: Barcelonában
2: az ő vezetésével és csodálatos góljaival nyertek bajnokságot, és nyerték meg a bajnokok ligáját, és ő azért ment oda, hogy ő ezt a szépet átadja a saját hazája csapatának. Erről meg vagyok győződve. És ha nézi az ember a meccseket, ahol ő a Cafuval vitatkozik, aki állandóan odaruhan a szélre, ahol a Sisinyó kiszolgálta Ronaldinhót, most nincs, aki kiszolgálja.
1: És aki átvette tőle a elvette.
2: Ráadásul a csapatkapitányi karszalagot is, tehát a hierarchia nagyon-nagyon sérült. Tehát ez azért írtam be ennyire részletesen ezt a történetet, mert ebbe a csoportdinamika minden, mint az állatorvosi lóban, minden le van írva.
3: Robi Carlos volt a harmadik.
1: Igen,
3: a visszatérő.
1: Aki idős. Igen. Van egy olyan mondat is, ami Michael Jordannel kapcsolatos. Azt mondta neki az edzője, hogy te szeretnél-e lenni a gólkirály, vagy a legeredményesebb játékos, anélkül, hogy bajnoki címet nyernél, vagy ha nem, akkor változtatni kell. De én azt hallottam, hogy Kemény Dénes is valami hasonlót mondott. Igen. Benedek Tibornak, ugye, aki addig például a Sydney Olimpia előtti gólkirálya volt, hogy gólkirály szeretnél lenni, vagy olimpiai bajnok. Tehát, hogy erre egy kapitánynak, edzőnek rá kell érezni, és rá kell vezetni a legjobb játékosát, hogy kvázi csapatjátékos legyen, és ne egyéni sikerekre törjön.
3: Akár még azt a játékosát is, aki sokkal nagyobb sztár, mint maga az edző.
2: Na most itt azért van egy nagyon fontos elem ebbe a Chicago Bulls történetbe, hogy egy új támadási taktikát vezetett be a Phil Jackson, amit

0: Triangle Offense háromszög támadásnak neveztek, ami azt jelentette, hogyha valaki a palánknál labdát szerzett, akkor azzal ne rohanjon egyedül a másik palánkhoz, és próbáljon dobni, vagy büntetőt szerezni, amit addig a Jordan csinált, hanem passzolni kénytelen, amivel elvonja magáról a védőket, és az a másik netán belövi, és amikor ezt a, vagy bedobja, amikor ezt a Phil Jackson elmondta a Jordannek először, hogy nem akarsz-e nyerni bajnokságot, erre azt mondja, hogy persze, hogy akarok, és erre azt mondta, akkor miért nem passzolsz? Azért nem passzolok, mert ezek nem tudnak dobni. És ami nem volt igaz, mert világsztárok játszottak abban a csapatban, de azt mondta neki a Phil Jackson, bízd rám, majd én elérem, hogy ők be is dobják, de hallgass rám. És a dráma a történetben az, hogy időnként visszatért a Jordan erre a dominálásra, amikor kellett. És akkor senki nem mondta, hogy ezt most ne csináld. De a meccs többi részében viszont játszotta ezt a háromszög támadást, amiből 6 bajnokságot nyertek.
1: Így van. Benedek Tiborról beszéljünk mindenképpen, hiszen István volt az első, aki az élvonalban lehetőséget adott neki, ugye, még az Újpestben.
0: Igen.
1: Az ő szerepe milyen volt, akár a klub csapataiban, akár a válogatottban, és a 3 olimpiai bajnoki címet nyert kemény csapatban?
0: Hát ezt azért ismerek ehhez hozzászólni, mert ott voltam az olimpiákon, és én láttam, hogy a magyar csapatban mi történt. Először is, mikor én betettem a kezdőcsapatba gondolkodás nélkül 17 évesen, akkor azért imádtam, mert eszeveszetten akart, és mindent megtett, hogy gólt lőjön, hogy hátul megcsináljon mindent, hogy leforduljon, mindent megcsináljon, amit az edzésen én kértem. Alkotó társá vált egy 17 éves játékos, öröm volt vele dolgozni. Most ezután elmentem Franciaországba, és az Újpestet a Kovács vitte tovább, aki nekem asszisztens edzőm volt, úgyhogy ők folytatták ezt. De amit láttam az olimpiákon, amikor ő játszott, akkor tényleg a barcelonai olimpián, ahol gólkirály lett az első olimpiáján, ott nem játszott csapatjátékot, de a csapat nem volt alkalmas rá. Tehát az nem egyedül az ő hibája volt. Viszont később meg azt láttam, például Athénben a mi szállásunk a magyar csapat szállása mellett volt. Minden meccs előtti este a játékosok fönn egy kis teraszon összegyűltek, és így szinte egymásba borulva megbeszélték a meccset. És ott láttam, hogy leselkedtem persze, láttam, hogy a Tibi viszi a prímet, de nem csak ő beszélt.
1: Még Varga Zsolt is, ugye? A Sydneyben még
0: ő is ott volt. És mint ahogy a későbbi olimpiákon is mindig valaki más nyerte meg a meccseket, abból a 6-ból, aki mindig nagyon jól játszott. Például a Kis Gergő 4 gólt lőtt Athénba a döntőn, ugye? Keveset beszélnek róla, de egy olimpiai döntőn 4 gólt lőni, elképesztő.
2: Csak egy fél mondat, ugye Kis Gergőt említetted, István. A könyvbemutatón Kis Gergő is hozzászólt, és azt mondta, hogy az, amit mi 12 éven át műveltünk, az maga volt a hunting territory, csak nem tudtuk,
1: nem
2: hogy
1: tudtuk,
2: az.
1: Nem tudtuk, hogy az. De kemény Dénes tudta ezt,
0: na
1: nem?
0: Na most a Dénesnek minden tiszteletem az övé, ugye egy szavazattal nyert előttem a szövetségi kapitányságért, de nem is lehet vitatkozni, 3 olimpiát megnyerni, az valami fantasztikus. De amit ő fölismert, hogy ennek a 6 kulcsjátékosnak bizalmat kell adnia, és ezért volt képes a csapat 3 olimpiát nyerni. Amikor én játszottam, sajnos a Gyarmati Dezső szétverte a mi harmóniánkat, és pedig az a csapat is képes lett volna még legalább Moszkvába olimpiát nyerni, de mindegy, a lényeg az, a Dénesnek ez a nagyon nagy érdeme, amennyire távolról látom, hogy ő tiszteletbe tartotta a játékosok hozzáadott értékét, és azt nem bántotta. Ami egy nagy dolog egy edzőtől, aki hiú. Azért is lesz bajnok, mert hiú, mert sikert akar elérni, de mégis ezt a hiúságát alá tudta rendelni.
2: És még valami, és ide kapcsolódik ugye a könyvben, István hosszú fejezetben tárgyalja a csapat kialakulásnak és a csapat életnek a módszereit. És ez a példa, ez a háromszoros vízilabda csapat példa arra, amit én nagyon sokáig nem értettem a közös munkánkban, hogy miért a kialakult csapatnál miért jobb a dinamikus egyensúly. És ez a háromszoros vízilabda csapat, és ez ugyanúgy a cégeknél is igaz, ezt mutatja meg, hogy a kialakult csapat az egy megunt rutin is lehet. Az egy kialakult rutin is lehet.
1: És nem szabad belekényelmesedni.
2: És igenis a konfliktusokat vállalva, azt vállalva, hogy egy újabb erős személyiség a saját személyiségi terével be fog jönni, szét is húzhatja a csapatot, de hogyha ezzel a módszerrel dolgozunk, és Kemény Dénes öntudatlanul nem ismerte ezt a módszert, de ezzel dolgozott, akkor ez egy dinamikus egyensúly lesz, és csak az a dinamikus egyensúlyban lévő csapat az, amelyik a csúcsra képes. És ugye István elméletének, gyakorlatának is egyben, ez az egyik fő csapás iránya, hogy olyan közösségeknek szól, amelyek eredményre vannak idézőjelbe kényszerítve, vagy késztetve. Legyen ez egy kis cég, legyen ez egy műhely, legyen ez egy nagy vállalat, vagy legyen ez egy csapat, és ha megengeded, egyébként az a fejezet, amiből említetted ezt a brazil esetet, ez a Star Dilemma című fejezet. És megint csak a gyakorlat, gyakorlat, gyakorlat. De hogy egy előző kérdésedre hagyj térjek vissza, hogy mennyiben mai ez a módszer. Ennek a könyvnek az egyik égköve az az eset, amit István elemzett egy minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófáját. A Deepwater Horizon fúró toronynak a fölrobbanását. És van egy 20 oldalas elképesztő elemzés, amikor a Hunting Territory módszert fölvette az István, és napról napra elemezte, hogy mikor lehetett volna a Hunting Territory módszerrel a konfliktust előrehozni. Mikor lehetett volna a meglévő konfliktust kibeszélni. Hol épültek fel a paranoid falak, az egyik legfontosabb fogalom a Hunting Territory-ben és a könyvben is. Hol volt az, amikor tükörfrász volt, vagyis a vezetők, a középvezetők vagy a csúcsvezetők nem voltak hajlandó tükörbe nézni. És ennyire időszerű, és ennyire rávetíthető, akár most volt a paksi válság, ugye, erre is rávetíthető. Nagyon sok mindenre sportban, vállalati, nagyvállalati, kisvállalati szférában, egész egyszerűen ez a módszer rávetíthető minden élő és most is pulzáló létezésre, ami akár vállalati, akár sport.
1: És a csapat kialakulás fázisaira visszatérve, ugye azt is írja a könyv, hogy nem is csak az a nehéz, hogy egy csapatot eljuttassunk a csúcsra a megalakulástól, hanem ott tartósan ott tartjuk, és ehhez kell ez a dinamikus egyensúly, tehát hogy megújuljon ez a csapat, és ezt például akár ösztönösen, akár a módszert ismerve, akár Kemény Dénes, Sir Alex Ferguson, a Manchester United TD-n csinált, hogy a meglévő maghoz, a kulcsjátékosokhoz behozott új, friss elemek, motivált fiatalokat, ezzel próbálta, tehát nem belekényelmesedni abba, amit elértek egyszer, és a rutinok mondjuk megkövesednek, hanem új ingerekkel fenntartani ezt az állapotot.
0: Én örülök, hogy ezt visszahoztad, mert többször közbe akartam szólni, hogy azért nem csak a Hunting Territory-val lehet ezt megoldani, mert a Ferguson vagy a Kemény Dénes, anélkül, hogy erről tudott volna, bár én írtam egy könyvet 65-be, itt a piros, hol a piros címmel, ahol van egy rész erről, a Pénzen innen, pénzen túl című fejezet, és ezt a Dénes olvasta, mert én adtam neki 65-ben. A könyvet. Vagy nem,
2: 75-ben.
1: 75-ben.
0: Nem, 85-ben jelent meg a könyv. Igen. És én azt neki odaadtam, tehát ezt tuti, hogy ő ezt olvasta. De mindegy, mert a jó edzők ezt felismerik. Most felsorolhatnánk 5-6 edzőt kapásból, akik ezt fölismerik, nem nevezik Hunting Territory-nak, de nagyon jól értik, és bánnak vele.
2: Csak az jutott eszembe, hogy István mondja, hogy vagy ismerték, vagy nem, hogy ennek a könyvnek az az egyik jelentősége, hogy Newton előtt is tudtuk, hogy az halma le fog esni a fejére, de nem tudtuk, hogy mitől esik le.
1: Igen.
2: István pedig a könyvében összefoglalta, hogy mitől működik, és íme itt van egy olyan receptkönyv, ez a Hunting Territory módszer, ugye a küzd meg az együttműködésért, amit, hogyha valaki elolvas, akkor ebből igenis megtanulható az a módszer, amiből megtudjuk, hogy miért esik a fejünkre az alma, vagyis hogy hogyan teremtsünk lüktető, élő, dinamikus egyensúlyt bármilyen olyan közösségben, aminek az elsődleges célja, hogy sikeres legyen és eredményt érjen el.
1: Tudom, hogy még friss a könyv, de vannak-e már olyan visszajelzések, ami ilyen homlokra csapás, ugye ez az érzés, hogy hát ha ezt tudtam volna eddig.
0: Hát kaptam egy levelet egy régi barátomtól egy 3 napja, aki egy hihetetlen jó szakember.
1: Milyen területen?
0: Vízügyi egyébként, úgyhogy érdekes lenne meghallgatni a tanácsait a mai vízügyi helyzetben, aki 3-an csináltak egy vállalatot, valami szűrő rendszert csináltak, amit a beszereltnek, akkor neki kellett, ő neki személyesen kellett elmenni a garanciát egyedül megcsinálni, és követtem őket, mert nagyon régen jó barátok vagyunk, és tudom, hogy állandóan veszekedtek, és mindenféle problémájuk volt. Na most odaadtam neki ezt a könyvet, egy gyönyörű levelet írt vissza, amiben azt írja, hogy ők egy nagyszerű cég voltak, a 3-uknak együtt kellett működni, mert nem lehetett volna máshogy sikert elérni, de állandóan veszekedtek, és összevesztek egymással, és hogyha ezt a könyvet ismerte volna, akkor ezt megúszták volna. És én követtem az ő életét, és mindig azt csodáltam, hogy nem kapott szívinfarktust, mert 12-14 órákat dolgozott egymagában, megcsinálva a szakmai részét is a munkának.
1: Tamás, visszajelzések?
2: Én meg ma kaptam egy levelet a terjesztőktől, óriási meglepetésemre, hiszen 2 hete van csak a könyv a boltokban, és írta a terjesztő, hogy Tamás, szeretnék megküzdeni az együttműködésért, és légy szíves, szállítsatok még le 100 példányt. Uh-huh. Egyelőre nem tudunk, mert kifogytunk, úgyhogy lehet, hogy éppen itt beszéltük, hogy utánnyomásra is sor kerül. Úgyhogy eddig abszolút hozta a könyv nekünk, és aki a bemutatón kapta, meg visszajelzéseket is kaptunk, különlegesnek tartják a könyvet, és azt a felépítést, amit ugye fejezetről fejezetre haladunk, és minden egyes fejezet, amiben István elmondja ennek a módszernek a lényegét, egy nagy beszélgetés zárja. Egy olyan szakemberrel, aki a Hunting Territory módszert sikerrel alkalmazta, és az adott fejezet témájában járatos. Majd a legvégén következik az 5. zárófejezet, ahol ugye az István életút interjú van, majd a legvégén, amit én nagyon fontosnak tartottam, hogy van egy fogalomtár. És ebben a fogalomtárban, ugye te is mondtad az előző rész búcsúzásánál, csak így belső harcokkor a bűnbakképzés, csőlátás, dominancia, elkötelezett együttműködés, értékes idő, ez az egyik legfontosabb, nem lesz idő már erre,
1: igen,
2: de az egyik legfontosabb, amit tanultam ebben a 3 éves közös munkában, az értékes idő, aztán az értő figyelem módszere, az érzelmi tér, a gap, amit említettél, a senki földje, informális vezető, ami Istvánnak az egyik találmánya, és nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik nem formális vezetők, de működtetik akár ezt a rádiót, akár bármilyen közösséget, potenciális konfliktuszóna, stb. Széthullás, területi átfedés, paranoid fal, sorolhatnám, de rengeteg olyan, ami újdonság erejével hat, maga a fogalom is, és az, hogy valaki ennyire tisztán és ennyire nyíltan beszél azokról a dolgainkról, amik igenis konfliktusok a mindennapjainkban, és valaki azt állítja, hogy ne félj a konfliktustól, tedd ki, beszéld át, próbáld kint hagyni azokat az indulatokat, vagy a dugó effektussal jöjjön ki az indulat, és utána térjünk rá arra, hogy nekünk most ezt a könyvet át kell vinnünk a szomszéd szobába, és tökre nem érdekes, hogy én most utállak téged, vagy nem utállak.
1: Csak menjünk egy irányba.
2: Abban a feladatban, ami átfedésünk, amit te is mondtál.
1: Így van.
0: Elkezdted leírni, hogy tulajdonképpen mi ez a módszer, csak kiegészíteném, hogy tulajdonképpen, ha egy körrel ábrázoljuk a személyes tereket, ahol igen, el akarjuk végezni szabadon, amit gondolunk, ki akarjunk teljesülni, És a könyv tulajdonképpen egy nagy ábrával kezdődik, ami ezt megmutatja, és az a lényeg, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez az újdonság, hogy azt mondjuk, hogy a konfliktusoknak, a potenciális konfliktusoknak az a zónája, ahol átfedik egymást ezek a területek, mert azt az átfedést minden résztvevő a saját területeként azonosítja, és ha oda valaki bemerészkedik, az egy területsértés. De miután ez egy területi átfedés, ezt föl kell tárni ahhoz, hogy bánni lehessen a potenciális konfliktusokkal.
1: Hát én azt kívánom, hogy minél több emberhez jusson el ez a könyv, minél több vezető ne szégyelje használni, és ne gondolja azt, hogy majd ő ösztönből, vagy az évek tapasztalatából ő megoldja, mert igenis segítséget nyújt. Úgyhogy dr. Görgényi Istvánnak és Harlett Tamásnak nagyon köszönjük, hogy megszületett ez a könyv, és ajánljuk mindenkinek, küzdj meg az együttműködésért a vadászterület módszer. Erről beszélgettünk az
2: nagyon elmúlt köszönjük percetben. A meghívást.
0: Köszönjük. Én azt köszönöm, hogy ennyire elolvastad, és kíváncsian kérdeztél, úgyhogy ettől nagyon éreztem magam.
1: Örülök, és tényleg olvasmányos a könyv, mindenkinek ajánlom.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: ötlet.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Három pontos a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai adásban. A mikrofonnál Korsós Kristóf, illetve Péter Ágoston. Szia Kristóf, szép napot neked is.
3: Szia Ágoston, üdv újra a podcastben.
2: A mai témánk pedig az újonc csapata a férfi bajnokságban. A Phoenix Fóti Tigrisek lesz terítéken, méghozzá a vezetőedző Surman Gábor segítségével. Szerbusz Gábor, köszöntelek, és azzal is kezdhetnénk, hogy milyen feladatköröket viszel még a vezetőedzőség mellett, mert hogy az előző szezonban sok-sok minden hárult rád. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakult mindez így az élvonalban.
4: Először is sziasztok, köszöntelek benneteket, illetve köszöntöm a kedves hallgatókat. A kérdés jó, gyakorlatilag a tavalyi évhez képest azért van előrelépés a tekintetben, hogy itt azért jókora feladatokat igyekeztek körülöttem leszedni rólam, tehát ugye, hogy tényleg ne az legyen, hogy mindent is én csinálok, de ha az exakt válaszra kíváncsiak vagytok, ugye a vezetőedzői szerepem mellett ugye általános igazgató vagyok ugye a klubnál, illetve a klubnak az ügyvezetője is én magam vagyok, úgyhogy gyakorlatilag ez a háromszög, amiben így mozgok, de például Szegedre én vezettem le a buszt, de...
2: az de, mondjuk szép.
4: De tessék, még egyszer, bocsánat.
2: Mondom, az szép feladat, hogy igen, azt is bevállaltad.
4: De én rólam köztudott, hogy nagyon szeretek vezetni, úgyhogy ez ennek is betudható, úgyhogy de alapból ez a három fő csapásszám van jelen, amit ugye említettem.
2: Én vezetés közben egyébként kifejezetten szeretek gondolkodni, lehet, hogy neked is járt az agyat, hogy majd milyen figurákat tudok hívni, és hogy lehet taktikailag felkészülni erre a meccsre. Igen. Hallgatóink talán emlékezhetnek rá, hogy még az előző szezon hajrájakor megkerestünk téged, és itt voltál ugyanebben a műsorban a vendégünk, meséltél a tervekről, de akkor még félig meddig azért vágyálom volt talán mindaz, ami mostan a valósággá vált. Úgyhogy erről is beszéljünk, meg az eddig élvonalbeli tapasztalatokról, de picit visszaugorva az időbe, mi volt az a pillanat, amikor biztossá egyértelművé vált, hogy elindulhattok az élvonalban, ami egy történelmi tett a klub életében, és te hogy élted meg azt a pillanatot?
4: Megmondom neked őszintén, hogy nagyon sokan megkerestek már ezzel, hogy mikor volt az a pillanat benne, amikor tényleg eldőlt az, hogy első osztályba jutunk. Gyakorlatilag ugye a tavalyi sikeresnek mondható szezonunk közben én már elhatároztam, hogy ha és amennyiben sikerül feltenni arra bizonyos írra a pontot és bajnoki címet és az ezzel együtt járó feljutást ki tudjuk harcolni, akkor nincs az a forgatókönyv, hogy ne induljunk el. Nyilván, aki ismer, én egy ilyen nagyon csörtető, céltörekvő egyén vagyok, és tényleg olyas valamit képviselek, hogyha teszem, azt az egyik ablakon kidobnak, bemegyek a másikon. Tehát mindenféleképpen, csak azért említem, mert mindenféleképpen azon voltam, hogy elérjem azt a támogatóinknál, illetve különösképpen a városnál, hogy közös erővel összefogva el tudjunk indulni, ugye a legfelsőbb osztályban. Ennek egyébként igen komoly, hogy mondjam, munkát bele kellett külön abba tenni, hogy ugye a csarnokunk gyakorlatilag ugye nem volt NB1 átcsoportos kompatibilis, tehát ugye nem tudtunk volna alapértelmezve megfelelő nézőszámot befogadni, ugye ami rendelkezésünkre állt az eddigi tendencia szerint, de nagy örömömre szolgál, hogy ugye hála az Istennek a csarnok átalakítási folyamatok, egyébként pont aktuális, mert tegnap kaptuk meg a végső határozatot, illetve elfogadást minden ebben érdekelt szerv részéről, úgyhogy annyi biztos, hogy Fóton újabb történelmi pillanat következik be vasárnap 17 órakor a Kecskemét elleni hazai meccsünk, ugye történetünk során az első hazai mérkőzés lesz, ugye és Fót város először rendez élvonalbeli kosárda mérkőzést a városban, szerintem ez egy óriási szó. Nézd, visszakanyarodva azon kérdésedre, hogy ugye hogy éltük meg, hát ugye most itt a legnagyobb, de pozitív értelemben kell érteni. A legnagyobb, nem is meglepetés igazából, csak hogy az érdekesség a dologban, amikor készültünk, ugye az első fordulóra a regnáló bajnok otthonába léptünk pályára, ugye rögtön a mély vízbe lettünk dobva ezáltal. Hát le nem tudom írni szavakkal azt, hogy micsoda érzések kavarogtak bennem is, mint sportvezető, meg mint a játékosok is természetesen, mert már önmagában az, hogy ugye óriási különbség a két osztály között, hogy itt most két forduló eltelt, ennyi néző talán összesen kis túlzással nyilván nincsen piros csoportos mérkőzésem, tehát nagyon nagy élmény volt, mint Szombathelyen 2500 néző előtt, mint Szegeden legutóbb 1500 ember körül, hogy így volt a létszámuk játszani. Úgyhogy óriási dolog volt, meg hát azért az nem mindegy, hogy a játékosaimat az adott héten, teszem azt visszakanyarodva a Falko mérkőzés előttig, egy Perzoli ellen, meg egy Váradi Benedek ellen készíteni, az nekem is egy óriási felemelő érzés önmagában szakmailag, mondom ezt most, mint vezetőedző. Úgyhogy nagyon élvezzük, nagyon-nagyon dolgozunk azért, hogy mi hamarabb bekövetkezhessen az első győzelmünk így a történetünk során, ugye a legfelsőbb osztályban, úgyhogy csak is bízni tudok benne, hogy erre nem kell sokáig várni, és akár vasárnap már egy győzelemnek örülhetünk.
3: Ahogy meglett a feljutás, meg ahogy alakult itt a tavasz vége nyár eleje, az önmagában jelentett már egy ilyen beteljesülési érzés számodra, vagy azért vannak ezek a mérföldkövek, amiket most mondasz, hogy jön az első hazai bajnoki az első osztályban, nyilván az első győzelem is majd nagyon emlékezetes lesz, szóval ezek még kellenek ahhoz, hogy kerek legyen az egész, vagy most hol tartasz ezzel?
4: Megmondom neked őszintén, ott lett kerek az egész, amikor a Bavaria arénába beléptünk. Ott megálltam, illetve azért azt mondhatom nyugodtan többes számban azon játékosaimmal kiegészülve, akik ugye végigvitték ezt a közös utat, most akárcsak ha piros csoportos tavalyi bajnoki címünkre gondolunk, és azért az, hogy el tudtunk jutni idáig, hogy egy ilyen nívós és magasan kvalifikált, európai szinten is magasan kvalifikált gárda ellen meg tudtuk méretetni magunkat, ez önmagában azt az érzést keltette bennem, különösen, hogy egész egyszerűen megérte ez az elmúlt 7 és fél év küzdelme, hogy eljuthassunk idáig ugye a MB2-es bajnokságból. Az csak külön öröm nyilván így utólag megjegyezve, hogy az első negyedet leszámítva Szombathelyen azt gondolom, hogy egy olyan teljesítményt tudtunk lerakni a pályára, amire egyrészt tudtunk, meg fogunk tudni is építkezni így a jövőben, másrészt pedig amire igazán büszkék lehetünk.
2: Gábor, talán tudod, én nem is titkolom, hogy hát tisztelője, csodálója voltam, vagy vagyok annak a projektnek, amit ti végigvittetek, mert ahogy Kristóf is a mérföldköveket emelte ki, nem véletlenül, szerintem ez nálatok elég konkrétan és kézzelfoghatóan tetten érhető. Itt az években visszalépkedve Hepkupa, piros csoportos lépkedések, helyezkedések, a keret alakítása, annak a magjának az egyben tartása, és ha most idén ránézek a keretre, akkor is egyszerűen az köszön vissza az én számomra, hogy jó ez a csapat, hogy így összejött, összeállt, és hogy az élvonalban küzdhet, mert itt van például Dancsics András, akit én bármikor láttam a piros csoportban, tényleg mindig azt fogalmazódott meg bennem, hogy irány az élvonal. Tehát őt látni kell mindenkinek hétről hétre. Juhos Levente azzal a tapasztalattal, azzal a vezér szereppel csatlakozott Armagani Ármin, aki más szempontból, szemszögből is érti a kosárlabdát, azt gondolom, talán közelebb van hozzád az ő gondolkodása. És még sorolhatnánk neveket, akár a fiatalok közül is, akik tényleg ígéretes játékosok. Mennyire tudsz ezzel a fejjel gondolkodni erről a projektről, hogy itt az ő egyéni útjuk, karrierjük is nagyon jól alakult?
4: Ahogy kezdted a mondandódat, az önmagában megtisztelő, és nagyon szépen köszönöm neked. Rátérve, igen, ezen szakmai részekre, nézzétek, ugye nyilván nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a csapat kialakításánál is figyelembe kellett venni itt az anyagi szempontokat. Gyakorlatilag azt bátran ki tudom jelenteni, hogy így is a lehetőségeink legfelsőbb szintjét értük el a keret kialakításakor. Tehát jelen állás szerint így, hogy nekünk valamilyen szinten derültékből villámcsapásként ért minket ugye ez a feljutás, emiatt különösen büszke vagyok egyúttal, és hálás is ugye azon résztvevő személyeknek, támogatóknak, városnak, városvezetésnek, akik ugyebár tényleg vaskos szerepet játszottak abban, hogy ki tudjunk alakítani egy versenyképes csapatot. Ha már így az egyéneket soroltad, én abszolút ugyanezen a véleményen vagyok, többeknél már pont az időzítés is, azt gondolom, hogy a létező legjobbkor jött, hogy az első osztályba fel tudtunk jutni, akár ha egy Dancsics Andrist tényleg nézünk, ide sorolom egyébként a MAFC-tól szerződtetett Kazi Balást is. Juhos Levente az egyik olyan ékes példája az egyesületünknek, aki nyugodtan a kosárlabda a múltjára való tekintette már rég megelégedhetne azzal, amit elért, tényleg már félvára is vehetné, de nem, ő tényleg az egyik legjobban akaró játékosom, és hát nem titok, hogy jobb kezem is, ugye csapatkapitányom. Az Ármegáni Ármin nagyon jó volt a hasonlat, mert képzeld el, én is egyébként valamilyen szinten magamat látom benne, a régi kosárlabda énemet. Nagyon sokan majdnem, hogy azt mondom, hogy felkérdeztek, hogy mégis őt miért gondoltam, hogy ide kell hozni pótra. Én azt gondolom, hogy nem is kell ezt igazából már megválaszolnom, hiszen az Ármin a mutatott teljesítményével, akárha csak az elmúlt két hivatalos bajnoki mérkőzésünket, vagy az azt megelőző 9 felkészülési mérkőzésünket, ha valaki megnézi, semmilyen szintű kérdőjel nem maradhat az emberekben, mert rendkívül hasznos tagja az egyesületnek, illetve a csapatomnak. Úgyhogy gyakorlatilag tudjuk, hol a helyünk, nyilván azon leszünk, hogy itt a céljainkat elérjük, ugye ez a, én lenyilatkoztam szezon előtt is, ugye ez a 10. hely környékét szeretném belőni, de hát egyértelmű az alapcél, hogy nem liftezni jöttünk ugye az első osztályba, illetve nem akarunk a másodosztály meg az első osztály között liftezni, úgyhogy szeretném mindenféleképpen az élvonalbeli tagságunkat megőrizni.
3: Én még így Juhos Leventével kapcsolatban kérdeznék egyet, hogyha így említetted már név szerint, azért ő nyilván NB1-es szinten is elég tapasztalt játékosnak mondható, viszont azért szegénynek voltak annyira komoly sérülései, meg egy időszakban annyira sérülékeny volt, hogy hát nem akarok nagy szavakat használni, de talán azt mondhatjuk, hogy ott azért volt egy időszak, amikor így lemondtak róla az NB1-es csapatok, és tulajdonképpen ehhez kellett egy hát Juhos Leventébe vetett hit, hogy neki bizalmat adni, és ő tulajdonképpen most felépítette magát az elmúlt években újra erre az NB1-es szintre, és most ezt hogy látod így, hogy ő például személy szerint visszaérkezett az első osztályba, neki ez így mekkora történet? Tehát nem tudom, hogy ő még gondolta volna azt, hogy még az NB1-ben fog játszani.
4: Megmondom neked őszintén, mivel ebben érintett vagyok vaskosan, emiatt kicsit kellemetlen is beszélnem róla, nem azért, mert ez egy óriási sztori kettőnk között, csak aki ismer, azt tudja, hogy utálok magamról beszélni, leginkább pozitív szemléletbe tündökölni. Na de lapozva ezen problémámon, gyakorlatilag igen, a Levente, hát ha most az az exakt kérdés, hogy amikor én leültem vele annó, még mielőtt pótra került, hát soha nem felejtjük el, se ő, se én, szegény ugye a válműtét után volt, majd hogy nem ilyen, hogy mondjam, tehát összeesve, Leventről tudni kell, hogy bőven 100 kiló fölötti játékos, gyakorlatilag szerintem a 90-et nem érte el, akkor nézett is rám nagyon kérdően, hogy én mégis mit akarok tőle, főleg, hogy ilyen állapotban van, de hála az Istennek, ahogy mondtad is, ugye itt nagyon fontos ez a bizalom meg a hit. Én nagyon bíztam abban, hogy őt fel tudjuk hozni. Egyébként, hogyha akkor abban a pillanatban, ha én azt mondom neki, hogy Levente, figyelj csak, most nem csak, hogy a másodosztályú szerepvállalásodról beszélek, hogyha rendbe jössz, hanem arról, hogy jussunk fel első osztályba, és újra ott lehet a legfelsőbb szinten, hát szerintem ismerve őt minimum kirögött volna. De mondom, hogy ezt mondom az ő nevében is mondhatom, hogy ez egy olyan fantasztikus sztori, mind szakmailag, mind emberileg, amit így ketten együtt közösen a csapattal elértünk, hogy ennek az ezzel együtt járó élvezetét, boldogságát, meg mindenét most élvezi a legfelsőbb szinten. Igen, neki is egyébként így a 4-5 év kihagyás után, amit ugye az első osztályi szerepállása után kimaradt, azt most újra föl kell venni, azt a ritmus, meg azokat a dolgokat elő kell venni, ami ugyebár kell ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen az első osztályban az adott játékos, de hát ha valakit egyébként pont őt nem féltek, úgyhogy nem féltem, úgyhogy igazából összegezve ez egy nagyon, nagyon szép sztori, főleg kettőnk között, és azt gondolom, hogy sem ő, sem én nem fogjuk ezt soha elfelejteni egymásnak.
2: Két meccsen vannak túl a Fóti Tigrisek az élvonalban eddig. A Falkó otthonában a Nyitányon egy 20 pont körüli vereség lett a vége, majd Szegeden egy óriási adok-kapok után a Szeged végül 6 ponttal győzött. Mindkettőtökhöz szól a kérdés, Kristóf, te is évek óta követted az élvonalbeli eseményeket. Nem csak annyi, hogy így első blikre ez a két eredmény önmagában egy elég versenyképes csapatképét festi nekem. Nem tudom, hogy te hogy látod, és mit várhatunk tőle. Gáborhoz pedig nyilván szakmai szempontból, hogy te hogy érzed, hogyan vizsgázott a csapat itt az élvonal rajtjánál.
3: Akkor én rövid leszek az elején, csak annyi, hogy azért az biztos, hogy a BL csoportkörös bajnoki címvédő otthonában elkezdeni egy feljutó csapatnak, azért ennél tényleg nincs nehezebb, úgyhogy amellett, hogy Gábor kiemelhetett, hogy ez nagy élmény volt, azért ez elég komoly kihívás lehetett így elsőre, és ebből szerintem teljesen vállalhatóan kijött a Fót, tehát hogyha így nézzük, ez egy vállalható, meg jó rajt volt ilyen körülmények között, és ezek után pedig Szegeden játszani egy szoros meccset, megint csak egy idegenbeli találkozón, az meg szintén az a kategória még szerintem, ami teljesen rendben van. Nyilván azért bravúr lett volna, hogy rögtön a második meccsen jön egy idegenbeli siker, de közben meg mindjárt itt az első hazai meccs, és az eddigiek alapján szerintem bizakodóak lehettek, de majd akkor Gábor, innen folytasd, kérlek.
4: Nem, én teljesen egyetértek veled, Kristóf. Ugye nyilván én, aki mindenáron mindig minden körülmények között győzni akarok, és utálok veszíteni, nyilván tudom, és meg kell szoknom azt a részét, hogy ugye valószínűleg innentől kezdve nem fogunk zsinór 24-et nyerni, és ugye a tavaly piros csoportos alapszakasz teljesítményünket ezáltal hozni, tehát ez nyilván tiszta, de viccet félretéve gyakorlatilag én is úgy gondolom, hogy az első két meccset nézve abszolút azt a részét egészen biztos, hogy be tudtuk bizonyítani szerintem a közvéleménynek, hogy helyünk van ebben az osztályban. Ugye a Falkó az egy egészen más kávéáza, ahogy ugye ezt már említettem, ott arra voltam igazából büszke, hogy ott már a második negyedben, az első negyedben beszedett 19 pontos hátrányt tudtuk tartani, és hát ugye a második fél időt, ugye a második 20 percet viszont meg is tudtuk nyerni. De most ilyen szakmai dolgokban nem is nagyon akarok belemenni, hogy még a lepattanó csatát is. Tehát voltak ott olyan dolgok, amiket, mint ahogy említettem is, hogy fogunk tudni ezekre építeni így a jövőben. Szeged egy olyan szempontból egy kicsit más mérkőzés volt, hogy nyilván, hogyha a mérkőzés előtt valaki azt mondja, hogy Gábor, 28-29 percen keresztül fogtok vezetni a Szeged otthonába, és a végén gyakorlatilag csak azért, mert elfogytok fizikálisan, meg egészségileg sajnos, emiatt ki fogtok adni. Hát előre azt mondom, hogy hoppá, hát ez is teljes mértékben vállalható dolog lenne. Nyilván akkor ezt egy kicsit másképp éltem meg, mert nagyon fájt az a része, hogy már eleve rosszul indult nekünk ott a napunk, mert az egyik aktív rotáció tagom a Kazi Balázs személyében betegség miatt nem tudott rendelkezésre állni, nem tudott elutazni sem a csapattal, és akkor ott mérkőzés közben a már említett Jós Levente a 8. percben, a Dancsa Csand is a második negyed elején befedett egy-egy sérülést, és akkor még jött a Kininek a sérülés, szóval ott összegyűlt már a végén egy olyan egészségügyi negatív csomag sajnos, hogy nem tudtuk azt már így kompenzálni semmilyen úton, módon, a Szeged meg egyébként nagyon-nagyon jól kihasználta az utolsó negyedben ezt a sajnos minket ért negatív behatásokat, és

0: gondoltam erre, hogy szerintem itt helyünk van ebben a ligában. Nyilván nem az a cél, hogy ugye mindig a szimpatikus vesztes szerepét játsszuk el, de azt gondolom, hogy ebben a társaságban van annyi, hogy igenis fogjunk tudni meccseket nyerni.
1: Ebben a társaságban, mondod te, így ahogy? Igen. Mert újoncoknál, sőt nem csak újoncoknál, akár bajnoki aspiránsoknál is látunk azért példát arra, hogy viszonylag hamar bele kell nyúlni a keretbe, hozni kell plusz játékost, cserére szorulunk, és a többi, és a többi. Mondhatjuk, hogy nektek sikerült kialakítani előzetesen azt a keretet, amivel végigvihető ez a szezon, és elérhetitek azt a célt, amit kitűztetek magatok elé?
0: Nézd, ugye ezt majd az idő eldönti, most nem a közhelyeket akarom pufogtatni, de ugye akárhogy nézzük, ugye két hivatalos bajnoki mérkőzés ment le, itt azért kell időt hagyni mind a játékosoknak, mind magunknak, hogy tényleg egy valós képet kaphassunk arról, hogy mégis ez mire lehet elég. Én alapértelmezve továbbra is tartom, hogy elégedett vagyok a keret kialakítással, illetve az itt levő játékosoknak a minőségével, különösen az emberi részével, mert a szállazisták, ezt már nyugodtan mondhatom, hogy ez teli találat lett valamennyi játékosomat értve, és ez nekem különösen fontos, ugye, aki tudja, vagy aki ismer, az tudja jól, hogy az emberi értékek nekem majd, hogy nem a szakmát is felülírják, de nyilván majd az idő eldönti, hogy tényleg ez mire lesz elég. Annyi biztos, hogy nyilván senkinek nincs soha az élsportban különösen garantált helye, teljesíteni nyilván kell, de azt gondolom, hogy ezek a játékosok meg fogják tudni ugrani ezt a szintet. Ha meg esetleg mégsem és másképp alakul, az megint a jövő zenéje, de nagyon bízom bennük, hogy közösen ezt meg fogjuk tudni ugrani.
2: Nyilván még itt az alapszakasz elején járunk, de én azért egy dologra rákérdeznék is, főleg így az eddigiek alapján, hogy esetleg te így kalkulálsz-e azzal, hogy mondjuk győzelmek számát tekintve mennyi kellene az alapszakasz végén, tehát mi az, amire te azt mondanád, hogy az úgy már rendben van. Illetve ugye, ami érdekessé teszi a dolgot, ugye mondtad, hogy ilyen 10. hely körül kalkulálnál, ugye idén már a 9. és 10. play-int játszik a rájátszás előtt, tehát az mondjuk mennyire lenne megint egy újabb lépcsőfok, ha mondjuk, nem tudom, egy play-in meccset is játszana a csapat?
0: Hát nyilván az egy óriási dolog lenne, azt gondolom, hogyha most így hátulról kezdve a válaszadást ugye a kérdésedre, hogyha el tudnánk érni így újoncként a play-in helyezések valamelyikét, nyilván ez a vágyunk is legbelül, amellett, hogy ugye, ahogy említettem, az élvonalbeli tagságunk megőrzése. Nézd, ugye minden évben más és más a bajnokság. Természetesen én is nézegettem a statisztikai adatokat, hogy az adott évben az adott mennyiségű győzelem mire volt, vagy lehet elég. Én inkább folyamatosan azon vagyok, hogy a tényleg csak a jelenre koncentráljak ugye az adott hétvégi mérkőzésre, arra való felkészülésre, és utána majd meglátjuk, hogy az adott győzelmünk száma az mire lesz elég. Én sokkal inkább, megmondom neked őszintén, azon vagyok, amit egyébként már így mutogatunk is kifele, mint csapat, hogy szerintem senkinek nem lesz könnyű dolga ellenünk a tekintetben, hogy tényleg egy végsőkig küzdő, egy megalkuvást nem tűrő, tényleg igazi katonaként dolgozó csapat legyünk, tehát akik meg tudják keseríteni még úgymond a nagyok életét is. Én szerintem ezen az úton kell nekünk tovább haladni, mert az első két mérkőzésen, most nem az, ez egy dolog, hogy ezt én így láttam, de így a kosárlabda közvélemény, illetve a kollégák, sportvezetők is ugye azon a véleményen vannak, amit most ugye mondtam, hogy mi velünk azért meg fog győni a csapatok legtöbbének a baja. Úgyhogy meglátjuk. Én minden esetre tényleg összegezve ezt a részét, és nagyon bizakodok, hogy meg fogjuk tudni szerezni azon győzelmek számát, amik a céljaink teljesítéséhez kellenek.
1: Szalad az időnk, de és nem visszaélve vele, de még egyet szeretnék kérdezni tőled, nem feltétlenül nagyon kosárlabda szakmai, viszont szerintem fontos téma ez is, hiszen mindenki, mi is a magunk eszköztárával próbáljuk népszerűsíteni a sportágat, és ezúton is felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogy Fóton is lehet most már élvonalbeli kosárlabdát nézni majd, és érdemes kilátogatni. Ezzel kapcsolatban kérdeznélek, Gábor, hogy egyáltalán mekkora hangsúlyt fektette

0: lettek a Terra közösségre, ennek az építésére, a sportág megismertetésére, milyen partnerekre találtatok ebben a folyamatban, és mennyire fontos neked személy szerint?
1: Megmondom neked őszintén, hogy nagyon nagy fontossággal bír, már csak azért is, mert itt az NB1B piros csoportos bajnoki címünkig is már kialakult egy olyan szurkolói mag, egy olyan szurkolói közösség, akik tényleg majdhogy nem a csapat részévé váltak már gyakorlatban is, mert tényleg itt vannak olyan különböző események, ahol együtt közösen tudunk a szurkolóinkkal szerepelni, van, hogy vendégül látnak bennünket, van, hogy mi is ugye igyekszünk kedveskedni nekik. Tehát ez már egy kialakult dolog, ráadásul ugye az külön nagy örömömre szolgál, hogy rengeteg gyerek volt a piros csoportos mérkőzéseinken, és csak is bízni tudok benne, hogy itt az élvonalban is rengeteg utánpótlás srácunk, vagy kosárlabda szerető gyermek ki fog tudni látogatni. Hála az Istennek itt ugye most lesz majd az első hazai meccsünk, ugye ahogy említettem, nagyon nagy a készülődés is itt Fóton, majd hogy nem azt mondom, hogy kosárlabdaláz érződik itt a városban. Ebben óriási szerepe van egyébként a helyi önkormányzatnak, illetve a városvezetésnek, akik rengeteget foglalkoznak ezzel az üggyel. Tényleg már néhányszor nekem kellemetlen, hogy mindig bármi eszembe jut, kérdezem, kérem őket, hogy segítsenek benne, és tényleg azonnal ugranak, és alárendelik magukat annak érdekében, hogy itt tényleg úton gyakorlatilag két hetente egy olyan esemény valósulhasson meg, ami igazi kosárlabda ünnep. Tehát nekünk a csarnokunk egyébként NB1B csoportban is egy ilyen kis katlan volt, egy ilyen nagyon jó varázsa van, tényleg egy ilyen igazi hazai pálya. Én abban bízom, hogy ugye tekintette arra, hogy ezt a nézőszámot majd, hogy nem meg tudtuk duplázni. Ezúttal is köszönöm a csarnokot üzemeltető Kft.-nek, illetve annak vezetőjének, Dudás Józsefnek, ott tényleg az egy nappal láttevő munkálatokat, ugye ennek érdekében. Gyakorlatilag én abban bízom, hogy meg fogjuk tudni tölteni két heten hazai csarnokunkat, és mindenki úgy fog tudni oda kijönni tényleg, hogy egy igazi, nagyon kosárlabda, ünnepes, feelinges, ilyen nagyon, nagyon, hogy mondjam, ilyen, tényleg olyan programként tekint rá, ami igazi hozzáadott érték mind neki, és meg nyilván mind a saját szurkolónak is. Úgyhogy összegezve tényleg várunk mindenkit szeretettel, ahogy mondtad is, vasárnap 17 órakor a Kecskemét elleni nyitó hazai mérkőzésünkön. Én azt gondolom, hogy aki ki fog tévedni, az szerintem ott fog ragadni, mert nagyon jó kis körítésnek nézünk elébe.
0: Surman Gábornak nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Sok sikert és nagy élményeket kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, és bármikor állok rendelkezésetekre a jövőben is.
0: Élni fogunk vele. Búcsúzik a két szerkesztő műsorvezető Korsós Kristóf és Péter Ágoston. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra.
2: Minden jót.
3: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: van.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Put your flags up in the sky.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiolfül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 38. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Ali Csilla, a Magyar Birkózók Szövetsége nemzetközi és protokoll igazgatója, a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkára, és Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke is itt van velünk természetesen. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Pár nap múlva kezdődik az U23-as világbajnokság Las Vegasban, amelyen te a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkáraként veszel részt. Milyen feladataid vannak ilyenkor, milyen megbízásaid?
3: Szervusztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban indulunk Las Vegasba szombaton reggel az első csapattal. Az U23-as világbajnokság nem igazán az európai szekció hatásköre, inkább az a kontinens bajnokságon, Európa bajnokságon, a felnőttön és az U23-as kontinens bajnokságon van nagyobb szerepünk. A közgyűlés is a felnőtt Európa bajnokságon zajlik, ami ugye idén Tiranában le is zajlott áprilisban. Az U23-as világbajnokságon leginkább a csapatot fogom kísérni és asszisztálni. Igazándiból ők is az én hatáskörömbe tartoznak, ugyanúgy, mint a felnőtt válogatottak, ugyanis ők már ugye kis felnőttek, és ezután a korcsoport után már be is kerülnek a felnőtt válogatottakba. Egyéb iránt, a kérdésedre visszatérve, hogy mi az UVV Europe feladata, igazándiból az európai szövetségeket köti össze, és én is, mint nemzetközi is az európai szövetségek között próbálom a kommunikációt biztosítani, leginkább amikor hazánkba jönnek a meghívott országok, vagy a résztvevő országok, és koordináljuk a szakmai fejlődést. Most leginkább a női birkozáson van a hangsúly, de egyébként is a birkozás utánpótlásáról is van a hangsúly, mert mint tudjuk és hallgattam korábbi podcastekben, már volt róla szó, hogy komoly bajban van Európa, és egyébként nálunk itthon Magyarországon is az utánpótlás birkózás.
4: Annyit tennék hozzá, remélem megütötte a fülét a kedves hallgatóknak, hogy nem csak Las Vegasba jár Csilla, hanem Tiranába is, tehát magyarul oda, ahol dolga van, tehát itt ez nem egy üdülés, hogy így mondjam, ez csak nyilvánvaló, hogy nem, csak úgy jelzem, hogy Tiranába is kell menni, meg Moldovába is kell menni, meg Las Vegasba is kell menni, meg Asztanába is kell menni, ez egy ilyen szakma.
3: Így van, visszacsatolva Zsigára, idén ami hivatalos volt, és a UVV Europe, vagy UWW Europe igazániból, ha így mondjuk, de nagyon sok kiejtése van az UVV-nek, ugye UVV, UVV,
2: nagyon sok nemzetközi
3: birkózók szövetsége, köszönjük, igen, a hallgatóknak is, a nemzetközi szövetségről beszélek. Az U15-ös Európa bajnokság az, ahol mi, mint Európai Bizottság, fontos szerepet játszunk, ugyanis ott nincs technical delegét, nincs ilyen kihelyezett biztos ember, aki felügyel az
4: igazság. Versenyigazgató.
3: Ez nem versenyigazgató, ez az a delegátus,
4: aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli.
3: Aki képviseli, így van, köszönöm a segítséget, aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli, és idén például hivatalosan az európai elnök Karl Martin Dittmann megkért, hogy akkor a Szamokovba látogassak el, és ott, hogy bármilyen gond, probléma felmerül, akkor képviseljem az UVV-t.
4: Ez Bulgáriában van, hogyha valaki véletlenül nem tudná. És azt hiszem, hogy nem a világ, hogy mondjam, legszebb üdülőhelye.
3: Nagyon szép volt. Én egyébként csodálkoztam. Nekem nagyon, ez egy síközpontban voltunk.
4: Na, de legalábbis nem a tengerpart.
3: Nem tengerpart, de egy síközpont volt. De meglepő módon hozta az elvártat.
4: Na, tök jó.
2: Las Vegasban milyen konkrét feladatai lesznek a magyar csapat körül, itt a háttérmunkában kell kulcsszerepet vállalni?
3: Igen, itt leginkább a felkészülési periódus volt érdekes, ugyanis amerikai vízumot kellett minden csapattagnak szerezni, és ugye itt az iráni edzőtáborok miatt, nagyon sokan, akik voltak Iránban, a lányokat kivéve, nagyon sok férfi birkózó volt, és férfi edző volt kint Iránban, emiatt nekünk ugye 10 éves turista vízumot kellett igényelni, úgyhogy ez egy kicsit hosszabb procedúra volt, nagyobb felkészülést igényelt, van egy kakukk tojásunk, sőt kettő is, ugye a Petro Zsitovoz és a Musza Arszunkajev, akiknek nincs magyar állampolgárságuk, a Zsitovoz ugye ukrán útlevéllel utazik, az Arszunkajev pedig menekültes okmánnyal, neki különösen érdekes volt, de sikerült, megvan, de nem volt egyenes út.
4: Hozzáteszem, hogy például Arszunkajev Musza Budapesten született, tehát, és körülbelül úgy beszél magyarul, mint mi, tehát nem arról van szó, hogy valahonnan becsöppent fél évvel ezelőtt, és akkor hirtelen, hanem egyszerűen ugye ott talán afrikai az édesanyja, és
3: nigériai édesanyja, és csecsen édesapa,
4: és innen már nagyjából sejtik a kedves hallgatók, hogy azért nem egyszerű, hiába született itt, hiába nőtt fel itt, hiába itt járja az iskoláit, itt birkózik a kellétől fogva, mégis nemzetközi szempontból ez egy eszeveszett nehéz dolog, és mondjuk Csilla az, akinek ezeket meg kell oldani.
3: Igen, vagy mi, hogy dolgozunk az állampolgárság honosítással mind a két versenyzőnknek, ugyanis ez év végén meg is szűnik ez a lehetősége mindkettőjüknek, és Bacsa Péter alelnök úr, aki igazándiból a legközelebb van a sportdiplomácia révén ezekhez a közegekhez, vagy ezekhez az emberekhez.
4: Tűzhöz, igen.
3: Akkor ő próbál a katalizátora lenni ennek a folyamatnak. Be vannak adva a papírok, jól vannak a papírok, rendben tűnik a helyzet, és kaptunk ígéretet is, hogy rendben lesz az ő magyar útlevelük. És akkor már is megkönnyebbítik a helyzetet.
4: Egyébként mondom még egyszer, hogy tökéletesen beszélnek magyarul, itt nőttek fel, stb. Tehát itt olyan srácokról van szó, akik valóban a származásuk meg a nevük az érthető, de mondom a magyar birkózásnak a termékei, hogy egy
3: kint
4: ilyen piaci.
3: Kint is igazándiból ez, hogy bármilyen segítségre szorulnak, én segítek az akkreditációban, bármikor mondjuk problémájuk van, akár az ételekkel, akár az elhelyezéssel, akkor én leszek az, aki ennek hangot ad.
2: Reméljük a legjobbakat, és jó munkát majd Lasszagasszal is. Milyen volt belecsöppenni a birkózásba, birkózó múlt nélkül, egy olyan sportágban, ahol a női szakág azért relatív fiatal?
3: Valóban én kívülről érkeztem. Hova tovább, van annyi sportmúltam, hogy testnevelési egyetemi végzettségem van, és 5 év Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi osztályán dolgoztam a 2018-as világbajnokság előtt, és akkor csöppentem bele, amikor Bacsa Petiék nemzetközist kerestek a szervező csapatba, és itt annyira jól sült el a dolog, hogy rögtön a következő évi világbajnokságra, ami akkor is Kazasztánban volt, és idén is ugye ott lesz, csak akkor még Nur-Szultán volt a város, idén már Asztana a város. Mi még akkor annó...
4: De ugyanaz a csarnok.
3: Igen, a Baris aréna valóban ugyanaz a csarnok. Akkor felkértek a VIP protokoll irányítására, úgyhogy igazándiból még friss húsként belecsöppentem egy külföldi világbajnokság VIP protokolljának a szervezésébe is, de az is jól sült el, úgyhogy nem volt semmi gond és probléma. Tehát van sportmúltam, jelenleg is sportolok, sportolnak a gyermekeim is, de a birkózással azért meg kellett ismerkedni, és el kellett fogadtatni magam a birkózó közekkel, de ez egy olyan barátságos nagy család, hogy pár év után már én is úgy éreztem, hogy akár birkózhattam is volna. Pedig a TFN csak judóztunk. Birkózás akkor nem volt.
4: Kötelező, gondolom, a kötelező volt, nem? Igen, hogy küzdősportot felvenni.
3: Volt, de birkózást akkor annó nem ajánlottak nőknek, de...
2: Mi volt nehezebb a sportágat megismerni, vagy elfogadtatni magadat a birkózókkal?
3: Mind a kettő nehéz volt. A sportág megismeréséről annyit, hogy én beiratkoztam egy alapfokú bírói tanfolyamra. Péteri Lászlóval jó barátságba kerültem, és ő mondta, hogy hát akkor ugorjak neki, de én amúgy is szerettem volna jobban megismerni. Nagyon nehéz a bíráskodás, a másodperc töredéke alatti döntéshozatal, ami elképesztő, úgyhogy csodálom, le a kalappal az összes bírókoragám előtt, és Az elfogadtatásról annyit, hogy nagyon keményen kellett dolgoznom, szerintem kétszer-háromszor olyan nehéz volt szerintem elfogadtatni magam, mint aki a birkózásból jött. Nem volt rossz, tehát én szeretem a kihívásokat, és szeretem a komfortzónán kívüli tevékenységet, amiből van rendesen, különösen a versenyt szervezünk. Mind a kettő nehéz volt, de mind a kettő izgalmas és érdekes volt.
2: A bíráskodásra visszatérve csak egy pillanatra ajánlom a hallgatóknak a Péteri Lászlóval készült beszélgetésünket, mert ott jobban meg lehet ismerni a bíráskodás, tényleg egy nagyon izgalmas terület.
4: Igen, de ezt mondjuk mindenkinek tudom ajánlani, amit Csilla csinált, hogyha valamilyen kapcsolatban kerül a birkózás, hogy ez még olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, akkor érdemes ezt a akár bírói, akár edzői, bármilyen, tehát egy olyan legalább egy alapfokú tanfolyamot elvégezni, hogy tisztában legyél vele, és akkor nem tudnak eladni, és hogyha van egy kicsi szemet hozzá, meg a sportmúlt, nyilván ott egyből tudja Csilla, hogy mit tudom én, a fogyasztó emberekhez nem. Tehát aki a sportból jött akárhonnan, az bizonyos dolgokat egyből levesz. Tehát nem megy oda a verseny előtt 10 perccel poénkodni a fogyasztó emberhez, stb. Tehát van egy millió ilyen dolog, amit nyilván te pontosan tudtál a múltból, és most is tapasztaltál, szóval ez nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon jó dolog. Meg azt se tagadjuk el, hogy Csillával más versenyeken is találkoztunk, teljesen más sportágak van. Hát nyilván a MOB az egy jó kiinduló pont volt, hogy gondolom mindenkit megismertél.
3: Így van.
4: És akkor utána 2018-as VB az nem csak mindenkinek, vagy nem csak, hanem mindenkinek jól sikerült, Csillának is, hiszen azóta mindenfelé hívták, ha jól tudom. Mi is találkoztunk kézilabda.
3: Igen, kézilabda, atlétika, vizes VB. Én külön még a szinkronúszó szövetséggel is jobban vagyok, már kétszer dolgoztam nekik projekt munkában. Ahova hívnak, nagyon szívesen megyek.
2: Milyen élmény volt ez a 2018-as birkózó VB? Mennyire volt különleges az addigi mobos munkához képest?
3: Ez egy nagyon-nagyon különleges esemény volt, és egy olyan óriási volumen volt, hogy én addig bele se gondoltam. Nem volt addig még szerencsém itthoni világbajnokságon dolgozni, és amikor úgy elkezdi a szervezőbizottság egy egyes-kettes váltásban, akkor jön a VB előtti egy-két hónap, és akkor már ötös-hatosba kell fölváltani, olyan gyorsan pörög minden. Nyilván én voltam kapcsolatban a VIP protokoll révén a meghívott VIP vendégekkel is, és az országokkal is, úgyhogy elég nehéz volt összekoordinálni, de ugye a vége felé az utolsó 2-3 hónapban bejönnek ilyenkor alvállalkozók, akik segítenek, és egyre nagyobb csapat alakult, és a VIP csapatunk is 8-10 fősé duzzadt a végére, és egy óriási nagy élmény volt, és felemelő érzés volt, hogy a Papp László sportarénát ilyen fantasztikus hangulatú világbajnoksággal sikerült megrendezni.
2: Említette jó néhány sportágat itt, mennyire lehet összehasonlítani egymással ezeket rendezés szempontjából?
3: Annyiban hasonló, hogy Budapest a vendégfogadó.
2: És világbajnokság.
3: És világbajnokság, de lehet Európa-bajnokság is.
4: Európa-bajnokság.
3: Európa-bajnokságot is, ugye mi 21-ben európai kvalifikációst rendeztünk, 22-ben rendeztünk Európa-bajnokságot, és jövőre ismét 27-ben is birkózó Európa-bajnokságnak adunk otthont itt Budapesten. Ami ugyanaz, a lelkes szervezőcsapat. Nekünk van egy nagyon profi csapatunk, természetesen alelnök úr vezetésével. A Péter már egy nagyon-nagyon rutinos szervező, és úgy össze tudja rántani a csapatot, hogy ott kőkövön nem marad. És
4: először a szemöldökét rántja
3: először
4: össze,
3: a szemöldökét.
4: Utána a csapatot.
3: Nagyon-nagyon olajozottan tudunk már együtt dolgozni, ahogy hallgattam tegnap a Rögler Gábor főtitkár úrnak is a podcastjét, mert arról még lemaradtam, de tegnap meghallgattam, és így mondta, hogy mindenki azt hiszi, hogy copy-paste, nem így van. Van egy nagyon bejáratott szervezőbizottsági ülésrendszerünk és egy folyamatunk, de ez minden évben más, picit kiegészül, itt ott azért változik. Viszont visszatérve a más világversenyekre, mindenhol más ugye nemzetközi szövetségi elvárás, annyit kérnek, hogy minden legyen időben, legyen a szállítás, a szállás, az étkezés, a sportprezentáció ugyanolyan magas színvonalú, mint ahogy ők nemzetközileg elvárják. Szerintem ez minden nemzetközi szövetségnek a rákfenéje, saját rendszerük van, kicsit mások az akkreditációs feltételek, kicsit más talán a parkolási rendszer, de a lényeg az mindig ugyanaz, hogy az ide látogató vendég elégedetten távozzon, és azt mondja, hogy ez igen, Budapest megint kitett magáért, és ide szeretünk visszajönni, és ide máskor is szívesen visszajövünk.
2: Olyan tapasztalatok vannak, amit mondjuk a birkózó VB-ről 18-ból fel tudtál használni, akár a vizes VB-n, akár az atlétika VB-n, akár máshol, vagy fordítva?
3: Igen, abszolút. A kemény munka, tehát hogy nagyon-nagyon keményen oda kell tennie magát az embernek, és egy VB előtt ilyenkor nincs munkaóra, tehát nincs 8-tól 5-ig, ilyenkor 0-24 van, nem beszélve arról, hogy ugye vannak ha a világbajnokság van, akkor természetesen a másik kontinensről is érkeznek, és az eltolódás miatt teljesen más az ő munkaidejük, mint a miénk. Ilyenkor egy szervező bizottságnak nincs munkaideje, tényleg 0-24 és hétvége, és szombat-vasárnap is élt. Ilyenkor a család egy kicsit vár, kicsit türelmes, és próbál igazodni a felvett tempóhoz, amit hozzáteszek, igen, nem mindenki tud követni, mert ez egy ilyen nagyon felgyorsult, egy eszeveszett tempó is tud lenni, de én szeretem, amikor a sok kicsi puzzle összeáll, a sok kicsi Lego összeáll, és egy ilyen nagy egész kerekedik belőle, és ez egy fantasztikus érzés, hogy akkor megcsináltuk, és hozzáteszem, azért mindig akadhatnak problémák, de mi ebben is nagyon jók vagyunk, mi magyar szervezők, mi nagyon jól korrigálunk, és úgy korrigálunk, hogy azt nem veszik észre a vendégek. Nincs olyan, hogy tökéletes szervezés, de mi mindent megoldunk, és szerintem ez is egy nagyon fontos kulcs gondolat, hogy nem azt mondjuk, hogy hát ne arra, hogy én erre nem tudok választ, rendben megoldjuk.
4: És tényleg meg is oldjuk, nem csak mondják, csilláljék. Én csak annyit tudok mondani, igen, hogy a magam részéről is, hogy ha a szövetségbe bármit el kell intézni, valamit tudni kell, vagy ki mikor utazik, hova utazik, mindig Csillát hívom először. Nem csak azért, mert okos és szép, hanem azért is, mert biztos, hogy tudja. Vagy legalább azt tudja, hogy ki tudja. Hogy ki tudja. És akkor én már ott meg is jöttem, de gondolom nem én vagyok az egyedüli, hanem bárki más is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság, és nyilván egy ilyen nagy volumenű szervezésben, meg aztán különösen, hogy mert ott aztán lehet veszni a részletekben, meg a szálakat, hogyha valaki nem tudja összekötözni, akkor ott tényleg nagy gondok lehetnek.
3: Igen, és nem kisebbítve a többi kollégám szerepét, különösen nem a főtitkár úr szerepét, aki összefogja nálunk az apparátust, de kapok olyan telefonokat, Csilla, ha valaki, akkor te ezt tudod. Valószínűleg nem is akarják Gábort a kisebb kérdésekkel zavarni, és valóban nem tudom a választ, akkor én tudom, hogy kit kell felhívni, vagy hol találom meg arra a kérdésre a választ. Nem beszélve arról is, hogy ugye a három felnőtt válogatottnak az ügyes bajos ügyeit azt mind én intézem, nem csak az edzőtábor, a versenyeztetés, hanem egyéb másban is bármiben felhívnak, akkor nagyon szívesen segítek nekik.
2: Említetted egy néhány perce, hogy mindenki azt mondja egy-egy magyar rendezés világverseny után, hogy ez most nagyon jó volt, már megint nagyon jó volt. Ez miért van?
3: Azért van, mert mi mint szervezők, mi 100%, nem csak 100%-ot, szerintem 200%-on dolgozunk. Járunk, elünk a nagyvilágban, tényleg én is nagyon sok Európa-bajnokságon voltam már, főleg itt Európában, de jutottam már messzebb is Európától, és az idei Tiranai Európa-bajnokság például egy eklatáns példája annak, hogy milyen helyszínre ne vigyünk Európa-bajnokságot. Ez a csarnok, amit ez egy régi leharcolt csarnok, még a versenyzők is azt mondták, hogy nem, ez nem méltó egy Európa bajnoksághoz, és mi, mint Európai Bizottság, Európai Council, ebben is kellene, hogy tovább lépjünk, hogy jobban hallgasson ránk az UVV büró, aki ugye a végrehajtó szervezete a Nemzetközi Szövetségnek, Bacsa Péter is tagja. hogy egy ilyen helyszínt nem szabad engedni. Mi ezt nem tesszük meg Magyarországon. Rengeteg csarnokunk van. Mi igazándiból a bokcsarnokot használjuk, mivel ugye költséghatékonyság miatt is ez egy nagyon remek csarnok. Rendezhetnénk Pap Lászlóba is, de őszintén a Pap Lászlót nem tudjuk megfizetni. Az nem lenne költséghatékony egy Pap Lászlóba rendezni, oda egy VB-t elviszünk, de egy ranking versenyt, amit az elmúlt 4 évben, 23 óta már 4-szer rendeztünk, és a jövő évi Európa-bajnokságot is a bok csarnokba fogjuk rendezni.
4: Mint ahogy a 22-es is ott volt.
3: Mint ahogy így van, a 22-es is ott volt. Igen, Zsiga. Úgyhogy minket szeretnek, mert mi mindig utána járunk a dolgoknak, és már a kezdettől, tehát onnantól kezdve, hogy reptéri fogadás, ott nincs az, hogy kóvályognak az emberek a reptéren, legalábbis mindig ez a törekvés, hogy nincsenek kóvályogó emberek, hanem megfogjuk, behozzuk egyből az akkreditáció szállást, tehát ilyen pörgő módon olajozottan visszük végig a folyamatokat.
2: A versenyző vannak középpontban mindig, hogy a versenyzőknek, az ide látogató, meg persze a hazai versenyzőknek legyen a lehető legjobb?
3: Abszolút.
2: De mivel ugye a versenyzők ugyanúgy.
3: Minden de, másnak, hogy... mindenki másnak is, de ugye a versenyzők miatt rendezzük a versenyeket, és ők nem lennének, akkor nem lenne mit közvetíteni, nem lenne miről beszélnünk, úgyhogy a versenyzők vannak a abszolút központban, de az őket kísérő edzők, sportvezetők és ugye a VIP vendégek, akik meg nekünk nagyon fontosak, mert sportdiplomáciai kapcsolatok révén is kötődünk hozzájuk, és fontos, hogy ők is jól érezzék magukat, és vigyék a jó hírnevét Budapestnek és Magyarországnak.
4: Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy ugye most a tiranai csarnokot említette Csilla, de mit tudom én, eredendően mondjuk 2025-ös Európa-bajnokságot Pozsonyban rendezték, mindenhol a Bratislava matrica volt, de pontosan tudjuk, hogy Somorján volt az Európa-bajnokság egy lovardában.
3: Igen.
4: Tehát, és egyébként nagyon jó hangulatú volt, meg minden, tele magyarra, 90%-a ugye a nézőknek magyar, de mégiscsak egyszerűen nem volt Pozsonyban abban az időpontban, nem tudták elintézni úgy a helyi szervezők, igen, valamiért, hogy Pozsonyban legyen egy szabad csarnok. És ezért elvitték a 40 kilométer, 30 kilométerre arrébb egy lovardába, ami egyébként nyilván át kellett építeni, meg 1 millió dolgot kell csinálni vele, meg is volt az EB, na de ilyen azért nálunk nem fordul elő, tehát a nemzeti lovardában nem lesz birkozóverseny.
3: Birkozóverseny, igen.
4: És a bokért meg harcolunk, tehát most is talán nem titok, hogy most is más eseményekkel kellett tárgyalnunk ugye a vívókkal, hogy a világkupájukat a bokból máskor rendezzék, vagy tolják el, vagy valamit csináljanak, mert ragaszkodtunk hozzá, amit az előbb Csilla elmondott, azért nem akarjuk szórni a pénzt, nem akarják Csilláig szórni a pénzt, hanem költséghatékonyan, de mégis magas színvonalon akarjuk megrendezni ezeket a versenyeket, és akkor azért az utolsó körömszakadtáig harcolunk.
2: Itt felvetődik azért egy kérdés, hogy ebből a szempontból, hogy Pozsonyban nem volt csarnok, akkor hogy nyerhették el a rendezés jogát? Ez hogy működik?
3: Elég nehéz egy utolsó pillanatos váltás, ami ugye idén is megtörtént, mert az idei világbajnokság helyszíne sem Asztana, Kazasztán volt, hanem
4: Bahreinben
3: lett volna, de ugye a politikai okok miatt, és ugye a veterán VB, ami jelenleg zajlik Amman, Jordániában, az is kérdéles volt, és töröltek is járatokat, úgyhogy én egész hétvégén a veterán birkozók segélykiáltásaira próbáltam reagálni és segíteni nekik, hogy mit tegyenek. Ez egy előzetesen letárgyalt helyszín volt, és lehet, hogy nem is tudták volna már igazándiból másnak odaadni. Nincs könnyű helyzetben a Nemzetközi Birkózó Szövetség. Vannak jelentkezők, de nem mindig olyan szintű pályázók vannak, olyan ország vagy város, akik olyan komoly garanciákat, vagy olyan komoly színvonalat tudnak hozni, mint mondjuk mi, mint magyarok.
2: Világos. Mi volt a legfurcsább kérés, probléma, ami érkezett feléd egy-egy ilyen világbajnokság, Európa-bajnokság során? Ez most bármilyen sportág lehet, de jó, akár egy birkózó.
3: Emlékszem a legelsőre és a legutolsóra, akkor ezt megosztom veletek. A legelső, azt szerintem ilyen 21-22 körül lehetett, hogy vagy a kvalifikációson, vagy az EB-n, egy UVB Council member jött hozzám, hogy lerobbant a kocsia, a Mercedes-e, és nagyon-nagyon rossz helyen áll, és körülbelül 1-2 órán belül el is kellene vontatni. Ez volt az egyik, hogy autó vontatásban involválódtam. A másik pedig, ez éppen most történt a ranking versenyünket, kaptunk egy e-mailt egy ausztrál edzőnőtől, pontosabban a szövetsége, hogy az edzőnőnek van egy 9 hónapos kisgyermeke, és amíg az edzőnő a szőnyegen ül a versenyző mögött, addig vigyázzunk a gyerekére. Ilyet nem kaptunk még, úgyhogy a babysitter szolgáltatást is felvettünk a portfóliónkba, felvettük, és az értékelő ülésen mondtam is a pannos sportos kollégáknak, hogy nagyon jó munkát végeztek, mert nekem volt ötletem, hogy akkor majd önkéntes, és olyan tüneményes volt a Tyler Fordnak, egy ausztrál edzőnőnek a kisgyereke, aki egyébként fiú volt, de mi kislánynak gondoltuk, de egy tüneményes kisgyerek volt, tényleg hang szó nélkül tűrte, hogy idegenek babusgatták, de ölben volt, és senki le nem akarta tenni azt a gyermeket, úgyhogy babysitterkedünk is.
2: Tehát nem is kellett külön felvenni senkit.
3: Igen, nem kellett senkit. Bevittük az akkreditációra, és ott bármelyik kollega, akinek éppen nem volt dolga, azon nyomban ott ült az ölében, és nagyon, nagyon kedvesen, humánus módon megoldottuk ezt a kérést.
2: Van még néhány percünk, úgyhogy az Európa-bajnokságról, a jövő évi Európa-bajnokságról még beszélünk egy picit. Ugye ezt már hallottuk, hogy bokcsarnok.
3: Igen.
2: Hol tart a szervezés, és milyen szerepet választ-e?
3: Az előkészítő munkálatok nagy része az rám hárul. Tehát onnantól elkezdve, hogy a Nemzetközi Birkozó Szövetséggel megkötjük a szerződést, bocsánat, a Bacsa Péter, ugye ő az összekötő, és ő tulajdonképpen megbeszéli a elnök úrral és a bürótagokkal, hogy akkor mi ezt elvállalnánk, nyilván pályázunk. Onnantól kezdve, hogy szerződünk a Nemzetközi Szövetséggel erre a versenyre. Onnantól kezdve az összes előkészítő munka, a szállodákkal a szerződés, az ételek, az önkéntesek beszervezése, az orvosi csapatnak a rákfenéi, mit szeretnek, hogy szeretnének, egészen a diátadásig, a protokollvacsorákig, a meghívókig és a köszönő oklevelekig nagyon-nagyon sok mindenben részt veszek. Nekem akkor lesz egy kicsit könnyebb, amikor már elindul a verseny, de akkor sem, mert idén is történt egy olyan, hát nem is gigszer, de volt egy olyan balul elsült vacsora, hogy a Spoon hajóra szerettük volna vinni a vipeket, és akkor volt a legnagyobb nyári vihar szerintünk ez szerda vagy csütörtöki nap volt, lényegtelen. Tehát a spoonhajós vacsora meghiúsult, és ott tehát 30 fő is nagyon-nagyon hirtelen kellett nekik vacsora helyszínt keresni. Ilyenre nem lehet felkészülni, mindig vannak olyan hirtelen dolgok, amire nem nehéz felkészülni.
2: Például a 9 hónapos gyerek.
3: Hát a 9 hónapos gyerek.
4: Jó, de most meg lehet 8 hónapos is, mert már 9 hónapost megoldottuk, hogy megoldották Csillai.
3: Úgyhogy nagyon sok előkészítő munka, és igyekszem ugye, abszolút segíteni a vezetőségnek, ugye elnök úrnak, alelnök úrnak, főtitkár úrnak, mindenben, amiben mindenben számíthatnak rám, úgyhogy én pedig állok rendelkezésre.
4: Amit még hagyd tegyek hozzá, egy kicsit ilyen sportpolitikai tekintetben, és pont beszéltünk arról, hogy mi birkózók próbáljuk költséghatékonyan rendezni, hogy itt is ez az EB, ugye most sokszor mondják, hogy túlárazott rendezések, stb. Ez, ha javíts ki a tévedet, Csilla, 500 millió forintos tétel nem éri el, tehát ennek fontos a közbeszerzés egyéb szabályok miatt. Magyarul magas színvonalon, de mégis költséghatékonyan. Ezt csak azért teszem hozzá, mert mostanában repkednek a számok, meg a mindenféle egyéb versenyekkel magyarországi rendezésekkel kapcsolatban. Mi birkózók csillahatatos segítségével is nem tartozunk ezekbe a túlárazott rendezésekbe.
3: Így van.
2: És reméljük, szép magyar sikerek is születnek majd.
4: Hát 22-ben szépek voltak, bár ott ugye oroszok, fehér oroszok nem voltak, az ukrajnai háború miatt, ami most is tart, szinte hihetetlen, most így jobban belegondolva, hogy az 4,5 éve volt, jók leszünk.
2: Legyen így. Ali Csillának jó munkát kívánunk a már Las Vegasra is, az EB szervezéshez, és természetesen mindenhez köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Dák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. 2 hét múlva folytatjuk, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: De Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsubel, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó mételeken meg fogja nyerni Korsubel, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubel.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: A városnak ezen a rész.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Kívánunk, 6 óra 7 perc van, és bizony október 9-e, szépen megyünk bele az őszbe. Úgy tűnik, hogy már az időjárás is kezd e felé indulni, bár én még megmondom őszintén, nagyon bírom a nyaramat. Úgyhogy ennek a mai reggelnek, hál' Istennek, két fantasztikus úriemberre vágunk neki az elkövetkező 4 órában. Itt lesz velünk Bene Feri.
2: És a csodálatos Csisztus Zsuzsi, jó reggelt mindenkinek!
1: Szuper Levente! Hello, jó, reggelt kívánok!
3: Az őszre visszatérve azért Feri még mindig a rövid nadrágban.
1: Nem is néztem!
2: Kitartok!
1: Na jó,
2: és
1: van.
2: Hát szerkesztő Urbik Falvi Tamás is az én halmazomban.
1: Hajrá, rövid nadrágosok!
2: Mi egy csapat vagyunk, és nem adjuk fel. Egyébként 15 fok van, hát nem.
1: Egy meglepően, már egy pár napja egyébként ijeszgetnek minket ezzel, megérkezik az ősz, és tegnap például este, nem tudom, hogy voltatok-e a szabadban, olyan meleg volt.
2: Én nem hittem.
3: Nagyon jó volt.
2: 22 fok volt.
1: Igen. Elképesztő, tehát nagyon-nagyon meglepő. Úgyhogy már ugye erre a hétre ígérték itt a nagy lehűlést, ez még egyelőre várat magára. Mondjuk azért azt hiszem, egy kis eső el kéne. Nem nekem, de a természetnek, nem?
2: Hát állít a hétvégén jön, igen. Azért a természetnek is eső az.
1: Nem lenne nagy baj. Na jó, minden esetre a helyzet az valóban az, hogy itt nálunk még nem esik, még kellemes az idő. Vannak a világnak olyan pontjai, ahol nem csak esik, hanem zokognak, sírnak, és siratnak egy régi nagy bajnokot, hát nem tudom, hogy így van-e, vagy egyszerűen az a nagy helyzet, hogy ő kezdte el ezt a sírást, és aztán sokan becsatlakozták hozzá, természetesen Cristiano Ronaldóról van szó. Elég nehéz elengednünk ezt a témát, majd beszélünk arról, hogy vajon meddig lehet, vagy kellene, egyáltalán uralni a sportvilág közbeszédjét, ugye ennek a témának, ami Cristiano Ronaldo körül forog, és ugye különösképpen nagy a kontraszt annak kapcsán, hogy a hét folyamán ugye kedd este, vagy kedd szerdára virató éjszaka, legalábbis magyar idő szerint néztem, ugye visszavonult a másik giga sztár, Lionel Messi, és így talán különösképpen az ember úgy érzékeli, hogy valami tényleg nagyon-nagyon diszonáns, nem meg lepő egyébként, hogy a Nemzeti Sport Online-nak is ugye a dupla tízes kapcsán pont ez a téma a fő kibeszélni valója, egy dicső és egy méltatlan búcsú története, amiről ez a podcast szól, és valóban az ember úgy érzi, hogy láttunk már viharokat, tulajdonképpen mind a két nagy giga ikon körül volt ilyesmi, de valahogy most, ahogy ez az időzítés zajlik, szerintem ez az, ami legalábbis nekem fájdalmas, mert mind a kettőt nagyon nagyra tartom, és mind a kettőnek megvannak az erényei, de most nagyon eltávolodott egymástól egyébként talán a búcsú közelettével ez a két pálya, és szerintem ez nem jó. Levi, te mit gondolsz erről?
3: Hú, nekem nagyon...
1: Sarkos a véleménye?
2: Annyit az egészben, hogy gyakorlatilag 15 perce itt vagyunk már a stúdióban, és minden pszichológiai érzékelemre szükség volt, hogy Levit egy kicsit lenyugtassam, mert vérbeforgó szemmel mesélte az élményeit.
1: Ronaldóval
2: kapcsolatban az elmúlt idők cikkeit, úgyhogy szerintem hagyjuk, hogy kibontakozzunk.
3: Jaj, de jó.
1: Na.
3: Hát sokféle érzelem kavarok bennem.
1: Először is ez az egyik, ugye? Tehát, hogy olyan szinten megmozgatja az embert ez, ami persze, valahol a sport erre való, de kérdés, hogy ilyen érzelmek kellene, hogy mozogjanak bennem.
3: Ugyanakkor meg nem akarom már többet hallani, de nem tudom kikerülni, mert dühös is vagyok, szomorú is vagyok, szánalmat is érzek, és úgy érzem, hogy ez már orvosi segítséget kíván, és ezt a lehető legkomolyabban mondom. Tehát itt én úgy gondolom, hogy Ronaldónak komoly segítségre, külső segítségre van szükség. Tehát az, hogy igazából az ő átalakulása, az ő hogy is mondjam, sportolóból egy gigacelebbé válása, és az ő pályafutása meg élete számomra már abszolút nem a sportról szól. Tehát ez valami teljesen másról szól, és egész egyszerűen számomra nem fér bele az az üzenet nap mint nap, amit a fiatal feltörekvő sportoló generáció kap ebből az ügyből. Tehát ez az Isten komplexus, ez a nem tudom, tehát biztos egy profi marketing és kommunikációs csapat áll mögötte, aki egyébként nagy hibát csinált ebből a Ronaldo 8 pontjából, mert miért nem Ronaldo 7 pontja, tehát sokkal markánsabb és profibb lett volna, de komolyan. Igen. Tehát, hogy
1: Ronaldo CR 7 pontja.
3: Így van, tehát hogy ebbe a 7 pontban benne van az, hogy Pelé, meg Maradona, meg hogy Jorge Jesusnak bocsánatot kell kérni, ezt kell felolvasni, stb. Tehát ez egy vicc. Tehát aki normális sportolói közegben nő föl gyerekként, és egy jó utat jár be, egy sportolói utat, az pontosan tudja, hogy ilyen nincs. Tehát ilyet nem szabad csinálni. Nem szabad a sport fölé emelni saját magamat, nem szabad hagyni, hogy esetleg mások befolyásoljanak abba, hogy elhiggyem magamról, hogy én nagyobb vagyok, mint a sport, és nagyobb vagyok, mint bárki. Én el tudom képzelni, ott ül néhány fiatal blogger, magát kommunikációs és marketing szakembernek nevező fiatal, akik folyamatosan írják ezeket nagyon jó időzítéssel, mert pontosan tudják, hogy a világnak mire van szüksége, pontosan tudják, hogy a negatív dolgok is milyen jó hatással vannak, és hát az időzítés, ugye Messinek ez a gyönyörűséges búcsúja, abszolút próbálja szerintem beárnyékolni ezt az egészet, nem méltó szerintem egy sportolói viselkedés. Ez az egész engem nagyon bánt és zavar és frusztrál az, hogy a fiataloknak egy ilyen folyamatot végig kell nézni.
2: Nem lehet, hogy a világbajnokság volt az utolsó csepp a pohárba Ronaldo részéről, hiszen ott annyira markánsan Messi volt ez a VB-vel szemben, tehát ő csak epizód szerepet kapott, Messi pedig a hátán vitte továbbra is az argentin válogatottat.
1: Én biztos vagyok benne egyébként, hogy az alapfrusztráció abból adódik, hogy a két gigasztár nem azon a szinten tud már teljesíteni, illetve pontos az egyik szemszögéből nem azon a szinten, miközben azért argentin újságíró kollégák is, akikkel készítettem interjút most itt a visszavonulás kapcsán, ők is azt mondták, hogy leginkább azt sajnálják, és ezt nyilván hallhattuk Lionel Scaloni-tól is, hogy olyan remek formában vonul vissza tényleg Messi, tehát még mindig szinte nélkülözhetetlen a csapatból, még mindig ő az, akinek jelenleg a hiányát nem nagyon tudják elképzelni, hogy hogyan néz majd ki enélkül a tízes nélkül az argentin válogatott 20 év, 21 év után. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki megtalálta a csúcson történő visszavonulásnak a tökéletes időzítését, de igazából még azt lehet mondani, hogy még maradj, amikor még azt mondod, hogy jaj, de még biztos volna benned néhány gólni. Na most ugye a probléma valószínűleg az, hogy Ronaldo érzi, hogy ez az ő esetében már nem áll fel.
2: Pontosan. De ez a VB-n derült ki leginkább.
1: Ez ott nagyon markánsan kijött, és nagy valószínűséggel valahol van egy olyan, tehát amikor azt mondod, de persze a hallgatók véleményére is kíváncsi vagyunk, nyugodtan írjátok meg a 0630 55 55 605-re, hogy Cristiano Ronaldónak tényleg szüksége lenne orvosi segítségre. Az orvosi alatt természetesen akár pszichológus, vagy valami fajta olyan szakembert értünk. Én inkább azt gondolnám, hogy olyan valaki, akinek a kritikáját meghallja, mert most egy picit azt érzi az ember, és Isten bocsássa meg, amikor egy anya védő szavait látom, akkor meg tudom érteni, mert nyilván az édesanyja védi, nyilván a közeli rokonok védik, nyilván mi mást is mondhatnának.
3: Bocsánat, Zsuzsi, mi mást mondhatnának? Hát egy normális kifelé, családi közegben kifelé, ezt, kifelé. Ezt nem engedjük meg.
1: Nem, én úgy értem, hogy kifelé, a világ felé. De az, hogy belül elfogy az, akinek a kritikáját képes vagy meghallani, vagy aki azt tudná mondani.
2: De van ilyen a Földön? Van ilyen ember egyáltalán, akinek elfogadja a kritikáját?
1: Nem tudom, azért ezt ugye szoktuk látni azért, amikor a más értelemben a Cesaro mániáról beszélünk, vagy valami fajta tényleg olyan jellegű személyiség torzulásról van szó, most nevezhetjük ezt így úgy, amúgy nem vagyunk ugye sem pszichiátriában, sem pszichológiában jártas szakemberek, hogy ennek meg a megfelelő diagnózisát mondjuk, ha ez most tényleg így van, és tényleg nem szemtelenségből mondom, vagy fogalmazom ezt meg, de az látszik, hogy amikor valaki a külvilág bizonyos szegmensével elveszti a kapcsolatot, és hát miért ne veszíteni el, hiszen egy olyan világban mozog, akkor ott van a probléma, ugye, hogy nincs olyan kritikai hang, akinek a véleményét hajlandó lennél elfogadni. Mert ha ezek a, ezek a belső beszélgetések lezajlottak volna, akkor nagy valószínűséggel ez, ez lenne valaki, akire, akire hallgatna. Most ugye úgy tűnik, hogy nyilván ez az egész olyan szinte van az ő kezében, hogy nem látja, hogy mesztelen a király. És a mesztelen a királyban tényleg az a probléma, ugye, hogy a, hogy a szakmai teljesítmény jó ideje már nem az, amit Ronaldótól látott a világ. Ezt nyilván érzi, ezt nyilván belül ő is tudja, és ugye ennek a kifejeződései jönnek sajnos ilyen, ilyen nem szerencsés konstrukciókban.
2: Mindannyiunknak van azért egy olyan kollégája, edzője, akire azért hallgatunk.
1: Nem, én azért ismerek olyan kollégákat, akik egyáltalán nem hallgatnak a másik hát emberekkel.
2: Most bármit, bármit az ember húz, vagy nyilatkozik, és találkozol, az, Feri, ez Feri, mégse kellett nem, volna, vagy, és akkor elgondolkod.
1: Szerintem a világon az egyik legnehezebb dolog, úgy idősödni, és úgy haladni előre a pályafutáson, a fiatalon is ennek megvannak a maga veszélyei, hogy megmaradjanak a környezetben, az a környezetben azok az emberek, akiknek az őszinte véleménye nem csak, hogy eljut hozzád, de azt meg is fontolod, adott esetben annak kapcsán változtatsz az álláspontodon. Mert azért az ember azt gondolja, hogy múlnak az évek, ugye nagyon sok minden igazolja a te igazadat. Nyilván Ronaldo egész életét igazolja, a pályafutása, a saját magát az való szigora, az a fajta életfelfogás, stb. Ami,
3: de ez elmúlt.
1: Igen, csak azt gondolom, hogy, hogy miután ezek a mintázatok őt igazolták évtizedeken át, és trófákon, és nem tudom melyiken keresztül, nagyon nehéz azt elfogadnia szerintem, és ez a probléma, hogy nincs mellette, akár a felesége, vagy bárki, aki azt mondaná, vagy aki azt tudná kimondani, hogy drágám, abszolút így van, de most a te érdekedben csináljuk ezt másképp. Én így látom, hogy szerintem ez lenne jó. Szerintem az a probléma, amikor elveszítik a valósággal a kapcsolatot azok az emberek, és ez politikusokra is igaz szokott lenni, meg néhány csúcsvezetőre, ez jellemző szokott lenni, ugye a gond az ott van, hogyha valaki nem hallja meg ezeket az egészséges kritikákat. Nem tudom, hogy lesz ennek a vége, mert ugye a legszomorúbb, amit most látunk, hogy két ikon ugye a pályafutásának a végéhez közeledik, az egyik a legjobb időben mondott tényleg párt, a másik pedig erre képtelen. Ugyanakkor ennek a másiknak is a nimbuszát én fájlalva látom, hogy ez rombolódik le. Lehet, hogy ő maga bontja ezt a szobrot le, de nekem ez fáj.
3: És itt még egy nagyon veszélyes dolog van, ami eszembe jutott. Tényleg olyan sok minden kavarok bennem az utóbbi pár nap ezzel kapcsolatban, pedig tényleg akarom elkerülni, de nem tudom. Tehát nem tudom kikerülni sportot szerető emberként, igen, egyszerűen igen. Mindenhol szembe jön. Ugye tudjuk, hogy mennyire fontos a követőszám a közösségi médiákban, stb. Tehát nyilván neki azért olyan szerződéseket kell úgymond kitölteni és megfelelni az ott leírtaknak, és hát ugye tudjuk sajnálatos módon, hogy a legtöbb szerződésben már benne van, hogy hány követődnek kell lennie, milyen gyakran kell posztolnod, milyen gyakran kell ezt csinálnod, stb. Hát generálni kell a híreket, amire a közönség aztán odafigyel, rákattint, megnézi, de gondolod, beszél
1: most,
3: róla,
1: csak az Instagramon 680 millió ember követi. Gondolod, hogy ezt még
3: 700 legyen? Kell. Hát a gólokat is úgy hajszolja, tök mindegy, hogy milyen ligába, de legyen még gól, és tök mindegy, hogy ballábasok között, két ballábasok között játszok. 670 millió követőm van? Legyen 700. Hát
2: egy biztos.
3: Tehát a megalománia és az Isten komplexusnak az abszolút látható nyomai, hogy a semmi sem elég.
2: Viszont a 680 millió követő közül szerintem púzus számban a felső 10%-ban vagy. Tehát az biztos. Az inger küszöbét sokaknak nem vitt át. Hát te ilyedet át.
1: Láthatóan. Nem tudom benneteket, kedves hallgatók, megmozgat-e még ez a történet. Kíváncsian várjuk a véleményeteket. Szuper Leventét nagyon. Engem is egyébként, mert én mindig is és sosem tagadtam, hogy nagy Cristiano Ronaldo fan voltam, vagyok és leszek. Független attól természetesen, hogy látom, és szerintem az ember objektív véleményalkotásához az is hozzátartozik, hogy most nem elvakultan azt mondom, hogy igaza van neki. Engem is.
3: Az a szomorú, hogy én is. Mármint, hogy nem szomorú, de látván ezt a 8 pontot is, ahogy olvastam, igen. De mi van? mit csinálsz, ember? Tehát ilyeneket nem lehet egy sportolóként, aki ebbe a sportolói közegben neveltek föl edzők, nem lehet ilyet csinálni.
2: És ez szintő függetlenül, tehát ez egy megyekedves edző se olvas föl 8 pontot a balbekétől. Ilyen nincsen.
1: Ronaldo 8 pontja. Ráadásul tudjátok, hogy azért a kommunikáció, hogy milyen egy fura dolog, mert hogyha az elmúlt mondjuk egy hét zizije után egy teljesen más dolgot rakott volna ki, egy adott esetben akár egy bocsánat kérőt, hogy azt mondja, hogy nem kellett volna mégis otthagynom a válogatottat, engem is megbántottak, lehet, hogy én sem reagáltam jól. Ezt az egész dolgot egy jó kommunikációs elemmel át lehetett volna fordítani, és most megjött volna még ez a plusz 20 millió követő nagy valószínűséggel. Tehát, hogy szerintem ez is egy olyan érdekes történet, egyrészt a közösségi média életünkre való túlzott és túlburjánzó hatását is mutatja. Remélem, hogy minket hallgattok elsősorban, és azért az élő beszédnek ezt a formáját szeretitek. Szóval, hogy ez a másik probléma természetesen, hogy annyira uralja az életünket az, hogy ki mit, már bocsánatot kívánok a kifejezésé, böffent. Szóval, hogy ezt természetesen át lehetett volna fordítani. Ez nem sikerült. Tehát a probléma az, hogy ez egy eszkaláció volt, egy olyan lépés volt, amivel ez a helyzet az őt megítélők szemszögében szerintem így, hogy mondod, elrúgta a pöttyöst.
2: És nagyon egyetértek vele, Zsuzsi, most ha lehet már késő, de ha felülemelkedne ezen az egészen, és hozna egy olyan kommunikét, hogy elnézést kérek, és beállok a sorba, és számíthat rám a nemzet, szerintem egyrészt megjönne az a 20
3: millió követő. És elmegyek orvoshoz.
2: Az már a külön, az a 8 plusz 1 pont.
3: Ezután neked hiteles lenne egy ilyen? Az megint csak annak a kiszolgálása lenne, hogy a nagy közönség mit akar hallani, mert erről beszélünk, hogy mit akarnak hallani, hogy mikor teszek még egy kis olajat a tűzre, hogy mikor lesz már a legnagyobb a láng, és utána meg fölülkerekedek.
2: Hát igen, csak valahogy nem akarom, hogy így vonuljon vissza.
1: Én
2: akarom, hogy még játszom tétmétsen.
1: Még akkor is, hogyha ez nem lenne teljesen őszinte, én ezt mégiscsak elfogadnám egyfajta bocsánatkérdésként, vagy a helyzet mondjuk így békésítéseképpen is lenne rá, én nem is mondanám azt, vagy azt nem mondom, hogy nagy tételbe fogadnék, hogy lesz majd egy ilyen fordulat. Valami biztos lesz, szerintem rá fognak arra jönni, hogy ez nem volt a legszerencsésebb, ez a Ronaldo 8 pontja. Egy biztos arra jó, hogy a figyelmet valóban odavonza, és ha azt vesszük, hogy ennek a hétnek hát illő lett volna messziről szólnia, és szerintem azért a világ egy jelentős pontján Lionel Messiről szól ez a hét, akkor az még plusz egy extra, tehát egy kicsit ez is szerintem azért fájdalmas, mert még tovább osztja ugye ennek a két tábornak a hívőit, pedig igazából egyesíteni kellett volna, és azt mondani, hogy úristen, de jó, hogy olyan korban élünk, hogy két ilyen zsenit láthattunk aktívan játszani, még akkor is, hogyha ebből most már ugye ez egy ilyen lenyugvó nap státusz. Na jó, szóval ez a reggel egészen biztos, hogy szól még erről, nagyon várjuk.
2: Fogjuk fel úgy, hogy Ronaldo azóta valahogy kezd pszichológiai esetlenül, amit a Juventust elhagyta.
1: Ez egy elég sajátos nézőpont. Jól van, Ferikém. Oké, rendben, ha fogjuk fel, vagy fogd fel te így, ha ez neked könnyít a lelkedet. Maradjunk annyi, hogy ez a téma az egészen biztosan még itt lesz velünk, úgyhogy kíváncsiak vagyunk a véleményetekre 0630 55 55 605-re. Aztán ki fogunk arra majd térni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy az, hogy Pat Cortina bekerült a magyar jégkorong hírességek csarnokába, és ezzel az első külföldi tag lett a testületben, mekkora dolog levé. Egy rövid mondatban, aztán majd ezt kielemezzük, mert erről fogunk beszélni. Nagy dolog?
3: Hát óriási. Én azt gondolom, hogyha korszakalkotó emberekről beszélünk, akkor Pat Cortina az volt a magyar jégkorongban. Tehát már az első megjelenése, az első edzésen az öltöző átrendezés például. Tehát új korszakot nyitott, tehát mindent leborított az összes padról, a padokat áthelyezte az öltözőbe, ugye alsó nemük felszerelések lógtak mindenhol össze-vissza, mindent megfogott és oda beborította az öltöző közepére, és azt mondta, na most uraim, rendet csinálunk. De így kezdte. Tehát ha beszélgethetünk korszakalkotásról, akkor ez az. És hát ugye ő bekerült a hírességek, a nemzetközi jégkorong hírességek csarnokába is.
1: Azt láttam, azt a igen.
3: Így van, és most pedig ugye, hát én úgy gondolom, hogy minimum vagy a hazaiba is bekerüljön, persze nagyon jó társaságba került, úgyhogy én nagyon örülök neki, és tényleg mindig, amikor találkozom vele, vagy beszélgetünk, van lehetőségem sztorizgatni vele, az olyan jó érzéssel tölt el. Tehát pozitív energiák jönnek belőle.
1: Na hát, azt gondolom, hogy ezek az építő, alkotó, én azt szoktam fogalmazni, teremtő személyiségek, az körülöttük lenni is önmagában már egy megtiszteltetés, még nyilván az ember maga is gazdagszik tőle, úgyhogy nagyon örülök, hogy így látod, biztos vagyok benne, hogy fogunk még Pat Cortináról beszélgetni. Aztán héttől egy érdekes témánk lesz, készül egy országos sérülés nyilvántartó rendszer, majd dr. Dobos Józseffel beszélgetünk, aki a korábbiakban több válogatottnak is volt a csapatorvosa, és nyilván tudomásom szerint egyébként ortopéd sebészként nem véletlenül találta ki magának nyugdíjas éveire ezt a feladatot, majd megkérdezzük tőle, hogy vajon milyen úgymond általános haszna lehet ennek vagy ebből a magyar sporttársadalomnak. És hát a péntek kapcsán természetesen Bánki Dodival is beszélgetünk, illetve Kemény Dénes is itt lesz velünk, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani egészen 10 óráig. Tegyetek így!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A középmezőn tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben, szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban, konzultációt indít a kormány a magyar oktatás megújításáról, derült, de az eddiginél hűvösebb időre számíthatunk. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozónapot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A szervezők szerint 130 ezeren, a belügyminisztérium szerint 72 ezeren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt állítottak elő, 48 rendőr pedig megsérült. Közben a francia kormány bejelentette, a következő napokban mintegy 3000 tanár érkezik majd az 500 legproblémásabb gimnáziumba. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, botrány, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, míg az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Közben Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy reagált, szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, és a műveletben résztvevők elismerést érdemelnek. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen, ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Beszélt arról is, hogy szerinte a társadalomban nagy az elszámoltatás és a jóvátétel iránti igény, miközben a kormány egyszerre dolgozik a romok eltakarításán és az építkezésen. Országos konzultációs sorozatot indít a magyar oktatás megújításáról a kormány, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, az oktatási párbeszéd elnevezésű program első állomásán egy Pest megyei workshopon 50 résztvevővel vitatják meg, milyen iskolára és tudásra van szüksége a következő generációnak. A tárcavezető szerint a cél, hogy gyermekközpontú 21. századi oktatási rendszer alakuljon ki, amely figyelmeztetés veszi a helyi igényeket is. A következő hónapokban az ország valamennyi régiójába ellátogatnak, hogy minél több véleményt összegyűjtsenek. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén, közölte a Hungaromet. A nyár a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak északkeleten és délnyugaton volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze harmadát érte el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárazsága.
0: Közlekedés.
1: Az M1-es autópályán Budapest irányába Bicske térségében összeütközött két személyautó. A 33-as kilométernél, ahol eredetileg az új, saját oldali kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, a helyszínen és idejére csak egy sávon járható. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az Érdi csomópont és az M0-es autóút csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Napközben felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután viszont már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Folytatódnak a küzdelmek a labdarúgó NB1-ben. A Gyergyó, a Brassó és a Debrecen is győzött a jégkorong Erste Ligában. Nagy létszámú csapattal számol Los Angelesben a hazai atlétikai szövetség elnöke. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A válogatott szünet után e hétvégén a 9. fordulóval folytatódik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság. Az Éllovas Puskás Akadémia vasárnap 19 órától Győrbe a második és egyben címvédő Etóhoz látogat, míg a harmadik helyen álló Vasas holnap 14 óra 45 perctől a Kisvárdát fogadja. Az angyalföldiek felkészüléséről Kovács Márk készített összeállítást.
3: Azért most már kezdem feldolgozni a történteket, kezd csillapodni az egész, és megpróbálok most már visszatérni úgymond a valóságba.
4: Tóth Milán háta mögött sűrű hetek vannak. Meghívót kapott a magyar válogatottba, és rögtön meg is szerezte első gólját a nemzeti csapatban. A Vasas csatára az Ukrajna elleni idegenben 2-1-re megnyert mérkőzésen talált be a Nemzetek Ligájában, méghozzá a vezetést megszerezve. A válogatott 4 meccsen 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel zárta az őszi sorozat első szakaszát. Most viszont jön a bajnokság folytatása. A fiatal támadó sikere ráadásul klubtörténeti jelentőségű is, hiszen pontosan 22 év után szerzett újra Vasas játékos gólt a magyar válogatottban, és 9 év után fordult elő, hogy egyszerre 2 Vasas futballista is ott volt a keretben, Tóth Milán és Doktorics Áron személyében. A válogatott összetartás után mindketten visszatértek a klubhoz, és a fókusz innentől a bajnokságon van, egészen pontosan a szombati Kisvárda elleni mérkőzésen.
3: Játszottunk velük egyébként edzőmérkőzést is, de azt se lehet egy lapon említeni egy bajnokival. Nagyon-nagyon harapó csapat lesz, biztos vagyok benne. Nem szabad elengedni a gyeplőt. Úgy kell belemenni a meccsbe, hogy nem lehet kérdés az, hogy itton tartjuk a 3 pontot.
4: A magyar bajnokságot jól kezdte az újonc Vasas. 8 forduló után 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 2 vereséggel 14 ponttal a tabella 3. helyén áll. A válogatott szünet előtti bajnokián igazán fordulatos meccset játszott Erős Gábor együttese, amely a Debrecen otthonában 2 gólos hátrányból fordítva 4-2-re nyert. A hátrányból való fordítás a szezonban az egyik védjegye a fővárosi együttesnek, de a vezető edző szerint ez hosszú távon önmagában kevés lehet.
5: Koncentráltan kell játszani, hiszen itt a hibázol, ebben az osztályban azért hamarabb megbüntetik, mint esetleg a másodosztályban, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ebben a szezonban 4-szer kerültünk hátrányba, abból egyszer az Eto ellen döntetre elmentettünk, 3 mérkőzést sikerült megfordítani és megnyertük, de azért ez nem biztos, hogy mindig így lesz. Erre nagyobb hangsúlyt kell majd fektetnünk a későbbiekben, hogy az első pillanattól koncentráltnak kell lennünk.
4: A Vasas Kisvárda mérkőzést szombaton 14 óra 45 perckor az M4 Sport Plus közvetíti élőben.
2: És természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is követhetik majd a mérkőzést. Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett szombsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint az AEK Athén támadója talán már a jövő hét szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet athéni klubcsapatában. A magyar női futsal válogatott 3-1-re legyőzte Svédországot az Európa bajnoki selejtező elitkörének szlovákiai tornáján a második fordulóban. A férfi futsal NB1 8. fordulójában a címvédő Újpest 4-2-re múlta fölül az eddig hibátlan vendég Veszprém csapatát. Az újpestiek részéről Czerman Márk kétszer is betalált a veszprémiek kapujába. A játékost Kozsovics Dávid kérdezte.
6: Először nézzük egyénileg a te szezonodat eddig, hiszen TF-ellen tértél vissza a bajnokságban, most meg rögtön rúgtál két gólt. Hogy érezted magad a pályán most és hétfőn?
7: Nagyon jó volt visszatérni, és nagyon örültem, hogy végre tudtam játszani. Ugye még a BL-be léptem pályára először, és most a TF-en tértem vissza. Minden kínom bajom volt, mert lelátorról nézni a srácokat, mert imádom ezt a sportágat. A TF-ellen azért még dadogott a játékom, még mindig nem vagyok 100%-os, de örülök, hogy két góllal hozzá tudtam járulni a sikerhez.
6: És ha újpesti teljesítményt nézzük, akkor arról mi a véleményed, hiszen itt mentek a forgások, és nagyon szép gólokat is lőttetek.
7: Igen, azért a héten tisztáztunk pár dolgot, mert volt egy-két dadogás a játékunkban, mindegyénileg, mind csapat szinten átbeszéltük ezt a héten, és nagyon örülök, hogy hazai pályán így tudtunk szívvel, lélekkel küzdeni egymásért. Helyenként a játékunk is rendben volt, a szurkolótáborunknak nagyon szépen köszönjük a biztatást.
2: Az újpesti Czerman Márk mellett a vendég Veszprém játékosa Lipl Noel is két gólt lőtt a futsal rangadón. Ő is Gorzsovics Dávidnak nyilatkozott.
8: Elején kicsit álmoskásak voltunk, de utána fölébredtünk, adtunk nekik egy kisebb előnyt, azt szerintem második fél idő elején jól kezdtünk, próbáltuk ledolgozni a hátrányt, viszont utána kis nüanszok döntöttek, a hibáinkat pedig könyörtelenül kihasználták.
6: Egyénileg viszont bombaformában kezdte ezt a szezont, ha jól láttam, a legeredményesebb NB1-es bajnokságot az pont itt Újpesten volt, 21 góllal, most már közel vagy ehhez. Hogy látod maga a csapat és te, mire lesztek majd képesek ebben a bajnokságban?
8: Csak csapat van, bárki fönn van, az mindig a maxot nyújtja. Most nekem jól kijött a lépés, de ugyanígy a többieknek is kijön, és jól kiszolgáltak, én is próbálom őket kiszolgálni.
2: Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexander Čeferin. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert két éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusokról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják a szlovén sportvezetőt, úgy 2031-ig ő irányíthatja az UEFA-t.
0: Nemzeti sportkrónika.
2: Senánszky Petra 50 méter gyorsan az előfutamban elért 12. helyével, idejével nem jutott be a döntőbe a rövidpályás úszó világkupa sorozat második állomásának első napján Taskentben. A viadal egyetlen magyar résztvevője még a 100 méter gyorson és 50 méter pillangón indul a háromnapos versenyen. Három mérkőzést rendeztek tegnap a jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra győzött a vendég Feha 19 ellen, a Brassó hazai pályán hosszabbítás után bizonyult jobbnak 5-4-re, a négy gólos hátrányt ledolgozó Budapesti Jégkorong Akadémiánál, míg a Debrecen 2-1-re nyert Csíkszeredában. Pet Cortina, aki szövetségi kapitányként férfi és női jégkorong válogatottunkat is feljuttatta a világbajnokság legmagasabb osztályába, bekerült a magyar jégkorong hírességek csarnokába. A 62 éves kanadai-olasz szakember az első külföldi tag a testületben. A Haladás került előnybe a női röplabda magyar kupa selejtezőjében, miután 3-1-re győzött a szintén NB1-es Szeged otthonában a párharc első összecsapásán. A visszavágót október 21-én játsszák Szombathelyen. Nagy létszámú csapattal számol a 2028-as Los Angeles-i olimpián a hazai atlétikai szövetség elnöke. Tajti Márton Anita, a testület szeptember elején megválasztott vezetője, ennek érdekében szeretne minél több ezüst és bronz kategóriás versenyt Magyarországra hozni. Erről Csisztus Zsuzsának beszélt a Nemzeti Sportrádióban az olimpiai bronzérmes világbajnok ezüstérmes fedett pályás világbajnok egykori súlylökő.
9: Két évben az olimpiáig, igen, tehát egy ciklus felébe járunk. Ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak egy évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angelesre összpontosítva, egy hosszú távú előre gondolkodásba, akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat. Ő nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angelesben, és várhatunk szép eredményeket tőlük.
10: Érem az, hogy kéne, nem?
9: Igen, így érem van.
10: Kéne, bizony.
9: Igen, igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni, mert én is tudom, hogy milyen az, amikor
10: elbírja,
9: valaki
10: elbírja, ez a fajta.
9: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot durrantani, már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, az azok az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk elutazzanak
10: persze.
9: Dél-Afrikába,
10: hát nem is kell
9: vagy Kínába.
10: Hogy ez miért jobb.
9: Ez az atlétika népszerűsítésének is nagyon jó módja lehet.
2: A Magyar Atlétikai Szövetség elnökét, Tajti Márton Anitát hallották. Cél az olimpia, hogyan képzeled el a jövő bajnokai címmel tartott sport és innováció konferenciát a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Ifjabb Kis Szilárd, akit idén választottak meg a leányszakág utánpótlás vezetőjének, a korosztályaink lemaradásának okait vázolta Szabó Szilviának.
11: Ami így feltűnt, és ami biztos, hogy nem volt jó érzés, az az, hogy elmentem újra 4 év után utánpótlás világversenyre, Kínába is, meg Romániába is, és nem vagyunk a elején. Tehát az, ami azért nálunk úgy volt egy jó hosszú ideig, hogy tulajdonképpen dobogó melyik fokára fogunk felállni, azért most közel se vagyunk így.
10: Miben van a legnagyobb lemaradás? Fizikális, taktikai, mentális dolgok?
11: Így össz. De az alkadban nagyon feltűnt, ott kigyűjtöttük pont, hogy 10 cent és 14 kiló volt a belső posztokon a különbség, azt egész egyszerűen nem tud mivel kompenzálni. Ez egy magyarázat is nagyjából, hogy milyen irányba kell mennünk. Próbáltuk a irányt úgy megszabni, hogy a mostani kiválasztásba behozni olyan követelményeket, hogy próbáljunk meg más nem legalább kinézni úgy, mint egy kézilabdás csapat, és akkor megpróbáljuk azoknak a gyerekeknek, akik talán kicsit később ez a napnak is a témája volt, mindenki részéről elhangzott, hogy kicsit lelassítani a képzést és hosszabb távba gondolkodni. Ezt most a gyakorlatba próbáljuk bevinni.
10: Igen, ez már évekkel korábban is felvetődött általatok, hogy az utánpótlás edzők ne csak a kicsi ügyes játékosokra szavazzanak, vagy szavazzanak bizalmat, hanem a későnérő magasabb, esetleg még kicsit ügyetlenebb játékos, akik később ezt a plusz 10 centit jelentik.
11: Igen. De ez örök dilemma. Csak ugye a kicsi ügyes sem mindegy, hogy milyen. Tehát tényleg benne van az a zseniség, vagy az a motorikum, az, amivel egy-egyben teret tud nyerni, vagy el tud verni embereket, vagy a játékkészsége annyira jó. Nekünk az a feladatunk, hogy a felnőtt válogatottba gyerekeket neveljünk, vagy adjunk fel. Ehhez nem elég, hogy csak így vizionáljuk, hogy ő belőle az lesz. Sok közepes képességű játékosunk van, akinél ez csak akkor derül ki majd, amikor ifi vége vagy juniorba ér, hogy ott van egy határ, és azon nem tud átlépni. És ugye mindig ez a probléma, hogy igen, valóban néha túl sok teret adunk ezeknek a játékosoknak, és azok, akikben meg hosszabb távon lehetne, azokban meg kicsit kevesebbet.
2: Ifjabb Kis Szilárdot hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után folytatódik a Sportreggel itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Csiszt Zsuzsa, Bene Ferenc és Szuper Levente. Szingapúrban folytatja a versenyzést a Forma 1 mezőnye, így egy kis kedvcsinálóval érkezik most Jó András kollégánk, aki Újvári Mátéval, az M4 Sport kommentátorával beszélgetett a versenyről és annak részleteiről.
2: Kezdjük magával a pályával, ugye Szingapúr az egyik legkeményebb hétvége fizikailag és mentálisan is. Mi az, ami miatt ezt a versenyt ennyire különlegesnek tartod a versenyzők és a mérnökök szempontjából?
3: Szingapúr az elmúlt években a legkeményebb futamok közé tartozott a Forma 1-ben, és elsősorban azért, mert iszonyatosan magas a páratartalom. Ugye ottani idő szerint késő este rendezik a versenyt, ezért egy villanyfényes futamról beszélünk, viszont a páratartalomnak a magassága vagy értéke az teljes egészében megegyezik azzal, amit Malajziában láttunk. Ahhoz képest, a maláj hétvégéhez képest talán egy picit egyébként azt lehet mondani, hogy könnyebb lesz majd, hiszen a tűző napsütéssel legalább nem kell megbirkózniuk a versenyzőknek, de azért egy héten belül két ilyen futamot megcsinálni és letudni, az nagyon nem lesz egyszerű. Egyébként a varázsát a környezet is magában rejti, vagy a varázsát az is adja, hogy amilyen környezetben versenyeznek ilyenkor a pilóták, nagyon szokták szeretni ezt a minivárost, vagy mini országot tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni, és ezen kívül pedig, ugye mivel utcai pályáról beszélünk, azért nagyon sok részén a pályának közel vannak a falak, meg csillannak időnként az autók is, úgyhogy hatalmas kihívásokat rejt önmagában is, magában az, hogy valaki az időmérőn is már jó kört tudjon összerakni.
2: Most ugye sprintes hétvége jön, mennyire borítja ez fel a megszokott felkészülést? Ugye gyakorlatilag egyetlen szabad edzés után már élesben kell teljesíteni, ki járhat ezzel a legjobban?
3: Ez egy jó kérdés. Önmagában a sprint hétvégék szerintem az elmúlt időszakban megmutatták azt, hogy tényleg meg tudják keverni az állóvizet és az esélyeket azon az adott hétvégén. Itt, mivel csak egyetlen egy szabad edzés áll majd a versenyzők rendelkezésére, nyilván az évközbeni szimulátoros edzések azért fel tudnak értékelődni, ugyanakkor azt se feledjük el, hogy ez most egy triple headernek a vége, tehát Baku után elmentek Malajziába a pilóták, most pedig megérkeznek Szingapúrba egy utcai pályára. Az biztos, hogy a teljesítő képességük határán lehetnek most ennek a harmadik hétnek a leges legvégén. Ha az erőviszonyokról kérdezel, vagy arról beszélgetünk, akkor nyilván ugye Malajziában a Mercedes vitt egy hatalmas fejlesztési csomagot, ami egyébként nem úgy működött, ahogy előzetesen szerették volna. Szingapúrban ugyanakkor az elmúlt években kifejezetten jól teljesített ez a csapat. Ugye tavaly Russell győzött, előtte Lando Norris 2024-ben a McLaren Mercedes-szel tudott diadalmaskodni, ugyanakkor Russell most majd a rajtrácsi végéről kezdhet, viszont még lesznek kisebb fejlesztések is a Mercedesnél, ezt Kimi Antonelli kapja meg, úgyhogy szerintem a legkevésbé a Mercedes pilótáknak kell aggódniuk. Nyilván Antonellinek azért, mert vezeti a világbajnokságot 84 ponttal, és nagy valószínűség szerint az első sorból kezdhet majd, Russell pedig ugye már tulajdonképpen elengedte ezt a VB-t, és ahogy említettem, a rajtrácsi végéről kezd majd.
2: Majd azért a többieket is vesézzük ki, de ugye amit már ugye részben te is említettél, a gumikezelés, a hőség, a páratartalom, a falak közelség és az éjszakai körülmények együtt azért elég komoly csomag. Mennyire számít itt a pilóta és mennyire az autó? Lehet Szingapúrban egy klasszis versenyzővel kompenzálni az autó gyengéit?
3: Én azt mondom, hogy Szingapúr klasszikus utcai pályákhoz hasonlít abból a szempontból, hogy az időmérőnek sokkal nagyobb értéke van, mint egy normál épített versenypályán. Amíg az előző hétvégén Malajziában például a Sepangi aszfaltcsík ugye nagyon szélesnek tekintető, és alkalmas volt akár oda-vissza előzésekre is, ez itt Szingapúrban kevéssé valószínű. Itt azért nagyon sokszor láttunk az elmúlt esztendők során olyan fajta vonatozást, ami ezeken a pályákon megszokott. Viszont az autó gyengeségeit azt a szombati napon azért az elmúlt években sokszor tudták kompenzálni a pilóták. Ugye néhány évvel ezelőtt még Lewis Hamiltonnak itt volt egy olyan időmérős köre, amelyel pole pozíciót szerzett Szingapúrban, amelyre sokan azt mondták, hogy hát ez minden idők egyik valaha megfutott legjobb szombati köre volt. Ahhoz hasonló talán csak Max Verstappentől lehet felidézni, amit Suzukában csinált tavaly. Szóval a kvalifikáció az nagyban befolyásolja majd a vasárnapi futamot. hiszen azért azt is látni kell, hogy azért az idei szabályrendszer miatt időnként az autók nem úgy működnek és nem úgy viselkednek, ahogyan azt az elmúlt években megszokhattunk. Ugye erről rengeteget például Fernando Alonso mesélt, hogy időnként olyan helyeken előzött, ahol nem is szeretett volna előzni, és ez pusztán annak volt köszönhető, hogy az előtte autózó versenyzőnek az akkumulátora éppen merülőben volt. Úgyhogy szerintem itt egy nagyon-nagyon jó időmérőre van szükség, és aztán vasárnap pedig főleg a rajtot követő kalamajkát kell elkerülni, hiszen nagyon sokszor rengeteg balesetet láttunk közvetlen startot követően.
2: A Ferrari, tehát ugye a Vasseurék szerint a sprint formátum akár kedvezhet is nekik, mert az autójuk az első pillanattól kezdve versenyképesnek tűnik. Lehet ez most tényleg Ferrari pálya?
3: Ebben a szezonban nehezen mondanám azt bármelyikre is, hogy Ferrari pálya, mert kicsit hullámvasút az, ami megfigyelhető a Ferrari esetében is. Gyakorlatilag egyik hétvégén valóban ott vannak az esélyesek között, és ki tudják hozni az autóból azt, ami benne van. A másik pályára meg úgy érkeznek meg, hogy előzetesen azt gondolják, hogy jó lehet, és aztán a harmadik sor a maximum, amit el tudnak érni. Nehéz az ő erejüket belőni. Én a Ferrarit harmadik erőnek tenném, hogy őszinte legyek, a Mercedes mögött ezen a pályán én inkább a McLarent várnám még második erőnek, a Ferrarit pedig ott a harmadik erőnek valahol Max Verstappennel egyetemben, és azt hozzá lehet tenni, ugye itt beszéltünk egyéni kvalitásokról, hogy mind Charles Leclerc, mind Lewis Hamilton elképesztően jól tudnak teljesíteni normál körülmények között és fókuszált állapotban szombaton az időmérőn, és értelemszerűen, hogy ott minél jobb pozíciót, ha el tudnának érni, akkor az vasárnap is több pontot eredményezhetne. Úgyhogy ha így nézzük, és innen közelíti meg a dolgokat Vasseur, akkor lehet benne igazság, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a sprint lebonyolítás és a sprint formátum az inkább azoknak szokott kedvezni, akiknek kevesebb a veszíteni valójuk, márpedig jelen pillanatban a Ferrari kicsit így a senki földjén van. Előre nem igazán tudnak kacsingatni, a egyéni világbajnoki címért nincsenek versenyben, ahogy a csapat VB is nyilván a Mercedesé lesz, úgyhogy van hátra még pár futam hétvége, ezekből kellene a legjobbat kihozni.
2: Egy kicsit könnyedebb téma, ugye Bottas megint hozta a Bottas-féle történetet, ahelyett, hogy repülőre ült volna, kerékpárral indult el Malajziából Szingapúrba, közel 400 kilométer tekert, és közel még dzsungeles szakaszokat is bevállalt. Ismerjük Bottast, de tényleg nagybetűvel ad, de mennyire örült ez egy F1-es versenyzőtől egy ilyen hétvége előtt?
3: Hát óriási Valtteri Bottas, én imádom, tehát amivé ő vedd lett, és amilyen személyiség kiderült, hogy egyébként milyen az igazi Valtteri Bottas itt a Mercedes-es időszakot követően, zseniális karakter és figura, nagyon nagy szüksége van egyébként a Forma 1-nek az ilyen típusú versenyzőkre is. Hát olvastam, hogy kobrákkal találkozott, meg különböző sikolyokat hallott, éjszaka időnként magával beszélgetett, és ugye 3,5 nap alatt több mint 400 kilométert tekert, egészen brutális teljesítmény. Én biztos, hogy nem vagy a felé, de szerintem a 10%-át sem tudtam volna megcsinálni. Bottasnak ugye viszont a jelenlegi párja, Tiffany Cromwell, egy profi kerékpáros, és az az őrület és szenvedély, ami Bottasban, amit ugye Bottas táplál a kerékpár iránt, azt nyilván nagyban meghatározza a jelenlegi szerelme is. Egy szakaszt egyébként, ha jól tudom, ráadásul együtt tekertek néhány órán keresztül, úgyhogy le a kalappal Valtteri Bottas előtt, aki ezt követően egyébként a pedokba, Szingapurba stílusosan természetesen kerékpárral érkezett meg. Lehet utána csinálni, én erre csak azt mondom, és amikor ugye arról beszélnek, hogy persze ezek a jelenlegi Forma 1-es versenyzők igazából nem is sportolók, mert mindent a komputer végez helyettük, és csak gombokat nyomogatnak, hát tessék, itt az élő példa, hogy ez nem így van.
2: Korábban azt mondtam, hogy könnyedebb téma, ez talán kevésbé az, egy kicsit előre tekintve, ugye 2027-ben az F2 és az F3 nem lesz ott a Magyar Nagydíj programjában, viszont a Formula Regional European Championship már biztosan érkezik. Mit jelentett ez a Hungaroringnek és a magyar közönségnek?
3: A Hungaroringnek alapvetően nem jelent semmit. Tehát, hogy ez a döntés, ez teljesen a Hungaroring feje fölött született. Ugye ennek most több oka is van. Egyrészt idén több verseny is elmaradt, elsősorban a Bahrein-Szaudi szezon elejé futamokra gondolok, és könnyen lehet, hogy évvégén ugye a Katar-Abu Dhabi is majd áldozatául esik ezeknek a dolgoknak. És az F2 és az F3 az elmúlt esztendők során inkább volt tekintető egyfajta Európa-bajnokságnak, mint világbajnokságnak. Kevés volt az Európán kívüli futam, és ezt most teljesen felborítják 2027-re. Tulajdonképpen egy kvótát szabtak az európai versenyeknek, és ebbe a Hungaroring nem fér bele. Egyébként, ha megnézzük azt, hogy milyen európai futamok maradtak, akkor nem nagyon vitatkozhatunk szerintem a döntéshozókkal, hiszen megmaradt Monaco, a sebességtemploma a Monza, Silverstone,

0: Akkor vissza a hétvégi futamra néhány gyors kérdés válasz. Ha most fogadnod kellene, ki nyeri a szingapúri nagydíjat?
1: Kimi Antonelli.
0: Ki lesz az, aki meglepetést okoz?
1: Hát meglepetés mihez képest, de akkor azt mondom, hogy Pierre Gasly.
0: Ki lesz az, aki szerinted nagyon szeretné majd elfelejteni ezt a hétvégét?
1: Sokan vannak. Mondjuk akkor Lance Strollt.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Jó András Újvári Mátéval beszélgetett a hétvégi Formula 1-es szingapúri nagydíjról.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás.
4: Az egyetlen nemzetközi kupában érdekelt csapat az FTC még nem nyert hazai közönség előtt a bajnokságban. A Loki ellenben nagy skalpot gyűjtve korábban Paksról is elhozta a 3 pontot. Ferencváros Debrecen labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben szombaton 17 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És igen, hajrá magyarok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Október 9-e, péntek reggel van, 7 óra, 7 perc, és két nagyszerű férfiúval töltöm itt a mai reggelt. Milyen szerencsés vagyok, Bene Ferivel.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Jó sziasztok. Reggelt, és Szuper Levivel.
3: Jó szia. Reggelt kívánok, és itt van velünk Csisztu Zsuzsi is.
1: Jó reggelt mindenkinek, és bízunk benne, hogy velünk

0: Tartotok egészen 10 óráig, ugye mondhatnám el nem múló téma a Ronaldo szaga, aminek most már hát különféle fejezetei vannak, az elmúlt órában mi is beszélgettünk. A személyes érzelmeinkről, hogy kit mennyire indít meg ez a történet, vagy okoz benne akár törés, csalódást abban a tekintetben, ugye, hogy egy méltatlan érába sodródott ugye két világsztárnak a visszavonulása közötti nagyon-nagyon komoly szakadék, ugye Lionel Messi a héten mondott búcsút ugye a válogatottságnak, az argentin, hát az egész argentin nép, és nem csak ők, hanem nyilván Argentinán túl is azok, akik Messi rajongók vagy tisztelők, szerintem hasonlóan könnyes szemmel nézték végig egyébként ezt a nagyon-nagyon szép búcsúztatót, és ugye itt van Cristiano Ronaldo ezzel szemben, aki hát nem, hogy nem akar visszavonulni, hanem ez az egész válogatott béli, mondjuk így affér elég rendesen. Hát azt kell mondanom, hogy olyan turbulens légkört alakított ki körülötte, ami nagy valószínűséggel rombolja. Még azok szemében is a Ronaldo imást, akik amúgy egyébként tényleg feltétel nélkül tisztelték, szerették, rajongtak érte. Úgyhogy minket is érdekel, hogy mit gondoltak erről a dologról, meddig tart, mi lesz a vége? Egyáltalán lesz válogatott Ronaldo újra? Lesz ebből valami fajta békülés? Lesznek majd új Instagram fejezetek, szóval hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy ne tartsátok vissza magatokat és a véleményeteket, mert a 0630 55 55 605-ön szívesen vitatkozunk veletek, vagy adott esetben nagyon örömmel osztjuk meg, hogy ki mit gondol erről a történetről, mert ugye azért sokszor az ember azt is el tudja fogadni, hogy az idő múlásával nyilván a fizikai teljesítmény egy kicsit romlik, különösképpen befolyásolják ezeket mondjuk sportsérülések, az abból való ugye felépülés. Hál' Istennek azért ennek a késztárnak az utóbbi években mi nem nagyon tudtunk ilyesmiről, bár nem látjuk, mert azért a regeneráció, meg az egész regeneráció tudománya nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas dolog, úgyhogy egy olyan témával fogjuk ezt az órát megtölteni, ami sajnos, azt kell mondanom, elkerülhetetlen belejárója a sportvilágnak, ez pedig a sportsérülések kérdése, és annak kapcsán is beszélgetünk erről, hogy dr. Dovos József, a sportkórház korábbi főorvosa, aki többek között a kajakkenő és a női röplabda válogatott csapatorvosa is volt, és vagy 15 multisport események köztük 5 olimpián is részt vett, nyugdíjas korára azt vette a fejébe, hogy készít egy országos sérülés nyilvántartó rendszert. Úgyhogy a következő fél órában vendégünk lesz majd telefonon keresztül Dobos doktor, és megkérdezzük, hogy egyrészt milyen célja lehet ennek, milyen módon segítheti egyébként a magyar sportélet, hát talán regenerációs tudományát ebben a tekintetben egy ilyen adatbázis. És hát persze nem fogjuk tudni őt kikímélni, hogy a saját sérüléseinkről ne kérdezzük őt, meg hogy ez vajon milyen úton, módon alakult, vagy alakulhatott volna másképp, de meg kell mondanom nektek azért, hát látok, rátok nézek, gondolom, ti sem úsztátok meg. Tehát ha valaki a tornára adja a fejét, az egészen biztos, hogy egy...
1: Hát a téma szakértője te vagy.
0: Sérülés, igen, ben igen, csak a gazdag sportágat választ. De én úgy láttam, mintha a hokisok is néha úgy megsérülgetnének, nem?
1: Hát a Levin annyi védőfelszerelés van, meg olyan
0: jó, az igaz, az tényleg.
2: Abból kiindulva, hogy nem is tudom, hogy hány milliószor... mentem le térdre, spárgába, stb. Abban a nagy szerelésbe. Én szeretném azt hinni egyébként, és nagyon sokat beszélek erről, ahol csak tudok, meg otthon is, meg tényleg fiataloknak. Szeretném azt hinni, hogy engem azért kerültek el nagy részt a sérülések. Igazából egy olyan sérülésre emlékszem, ahol egy 110 kilós csatár rám esett a kapu előtt, éppen nem voltam spárgába, ráesett arra a kinyújtott lábamra, és az hátrabicsaklott, és beszakadt a lovaglom, hogy nem elkerültek. És szeretném azt hinni, hogy azért, mert olyan életet éltem, és tényleg komolyan vettem a bemelegítést, a hidratációt, a levezetést, a nyújtást, az egészséges életmódot, az alvást, a légzést, hogy nagyjából ezért kerülhettek el, és tudok még most is 46 évesen aktívan például teniszbe, csapat bajnokságba játszani, és egyébként igen, tehát hogy elkezdtem öreg fiúk edzésre is járni jégkorongba egy éve, és nagyon nagy boldogsággal töltött el, hogy ha bár a sebességem, meg úgy sok minden egy kicsit lassul, de hát úgy
1: meg
2: fizikailag...
1: Meg a 110 kilós csatára.
2: Abszolút. De hogy tényleg mobilitásban, rugalmasságban, hajlékonyságban, tehát kis nyújtás után továbbra is le tudok menni spárgába például.
0: Irigyellek. Ugye? Igen. De ez azért érdekes, amit mondasz, mert azért, hát halljuk meg abban a korban, amikor te aktív voltál, még azt gondolom, nem volt ekkora nem is azt mondanám, hogy divatja, de nem volt ilyen aktívan jelen, vagy legalábbis abban a kultúrkörben, ahol mi sportoltunk, lehet, hogy egyébként, ahol te ott már igen, ez a fajta profizmus értem ez
2: engem
0: alatt.
2: Engem ott kapott el?
0: Téged ott kapott el. Akkor ott neked, kapott neked el. Nagy szerencséd volt, hogy tulajdonképpen megismerted ezt a közeget, ahol amit mondasz, a bemelegítés, a hidratáció,
2: a lenyújtás. Hogy mi miért igen, kell. Igen, na, mi miért fontos.
0: Na, ez egy nagyon lényeges dolog, amit mondasz, mert szerintem, hogyha valamit én hiányoltam az aktív tornász éveimből, és még most is azt gondolom, hogy sok esetben ez lehet konfliktusok forrása, az, hogy sportolót nem avatják be a miértbe, hogy mit, miért kell csinálni. És szerintem ez egy alapvető probléma. Nekem egyébként szerencsém volt bizonyos szempontból az, hogy az én nevelőedzőm azért megértette hamar, hogy nekem, ha elmagyaráz dolgokat, akkor utána én azt sokkal szívesebben csinálom, mint hogy csak még 30-at csinálj, kislányom, vagy 50-et. Tudod, szóval, hogy ez úgy, de miért? Tehát, hogy megcsinálom, vagy megpróbálom megcsinálni, bár a 40-edik után már haldokolni fogok, de akkor értsem az okát. Szóval, hogy az ember számba vétele szerintem a sportolónak, meg az, hogy feltételezzük róla, hogy ő ugye megérti az elméjével, hogy erre most miért van szükség, és miért kell mondjuk a határokat ma ebben az irányban feszegetni, mert ez majd ott fog visszaköszönni, hogy ott lesz jó. Szerintem ez egy alapvetően nagyon fontos dolog. De sajnos az időszak, amikor én voltam, az még azzal telt, ugye, hogy olyan butaságokat csináltunk, hogy például ugye, úgy fogyókúráztunk, mert nyilván egy olyan sportágban, ahol kulcskérdés a testsúly, ugye, hogy megvontuk a folyadékot, ugye, mert hogy annak súlya van. Mm-hmm. És akkor, tehát, hogy minél kevesebbet igyál kislányom még.
2: De közben legyél hajlékony, meg rugalmas.
0: Hát persze, és pumpáld át ugye itt a talajgyakorlat végén a 200-as púzusoddal ugye azt a besűrűsödött vért a szíveden, és akkor csodálkozol, hogy lila a szád a gyakorlat végén. Tehát, hogy igen. És aztán persze nyilván ebből adódóan számtalan olyan, egyébként ma már azt gondolom, elkerülhető sérülés ért minket. Rengeteg. Tehát ugye ezek a fáradásos törések. Nagyon sokszor lágyizmok sérülés, hát, vagy a lágy részek
1: sérülése. És a folyadék megvonása kapcsolatot, azt kevesen tudják, az izomzatnak 70% a víz. Tehát ha azt megvonod magadtól, akkor rögtön, az izom is sokkal sérülékenyebb.
0: Hát rögtön szakadékony lesz. Ilyen szó nincs, de jó.
1: De jó, behozzuk.
2: Ezért sokat. Van szerencsém sokat járni különböző sportágakhoz, különböző egyesületekhez előadásokat tartani ebben a témában, és azt nem jó látni és érzékelni, hogy 2026-ban ez a fajta információ áramlás a szülőknek, a gyerekeknek még mindig nagyon gyerekcipőben jár. Tehát, igen, hogy elkezded magyarázni egy serdülő csapatnak, bármilyen sportágról beszéltünk U16-ban, hogy mi miért fontos. És akkor néznek tárgyi szemetek, hogy akkor a hidratáció ezért fontos? Vagy a bemelegítés, vagy a nyújtás? És nem tudja, mert nem volt informálva, nem volt edukálva ebbe. Tehát elmentünk abba az irányba, hogy csak a fizikai tréning és csak a fizikai felkészülés, ugyanakkor meg nem egyenesen arányos az edukálása a fiatal sportolóknak, hogy valóban megértsék ezeket a mechanizmusokat.
1: Pontosan, ezt komplexen kell látni. Hát olyannyira, hogy én is pont ebbe a 16-17 éves koromba, mi nyáron a 35-40 fokban úgy edzettünk, hogy kifejezetten tilos volt inni.
0: Igen, ez
1: tehát a... ma meg 10 percenként ivószünet van minden edzésen normális esetben. Szó szerint azt mondta az akkori hitvallás szerint az volt, hogy szokd meg, hogy folyadék megvonás van, és másfél óra, két órás edzés, tűző napba, szó szerint tilos volt inni. Valami döbbenet.
0: Igen, ezek elképesztő.
1: Nem, hogy félre megy az edzés módszerrel, és nem tudsz fejlődni, hanem kifejezetten, hát is túlzással életveszélyes.
2: Tudod, mi a szomorú egyébként ebbe, hogy még a világon a legnagyobbaknál is ezt lehetett hallani, hogyha láttátok a Rafa Nadalról a háromrészes dokumentum sorozatot, ott is elhangzott Tony Nadaltól, hogy ő is tartott olyan edzéseket, amikor megvonta a folyadékot Rafától. Hát azért Rafa se volt keveset sérült, igen, maradjunk annyiban.
0: Igen, abszolút így van. Nem, ezek jutólag az ember visszatekint erre borzasztóak, és akkor még nem beszélek ugye a táplálkozási hiátusokról, ugye? Tehát az a fajta koplalás, az az értelmetlen koplalás, hogy csak azért is, konkrétan el tudom mondani, hogy a Szöli olimpiára úgy készültünk, hogy kiszöktünk a két edzés között, és bejáratott fagyizónk volt, hogy hova megyünk, és hány gombóc, mert egyrészt ugye tele volt cukorral, tehát rögtön azonnali, az úgy érezted, hú, felébredsz, ugye már nem volt igazából tömege, ugye, mert szétoszlott, a folyadékkel alakult, stb. És lenyomtam naponta 8-10 gombóc fagyit, úgyhogy nem ettem más.
1: Igen, hát a Zsuzsi, most sem vagy enyhén szóval túlsúlyos, de 20 évesen mit kellett rajtad fogyasztani? Tehát láttunk
0: hát az igen, képeket. Igen, 46 és fél kiló volt a versenysúlyom. Bizony, azzal mentem a Szőli olimpiára, egyébként ugyanezzel testmagassággal, tehát, vagy testmélységgel, vagy alacsonysággal, szóval a lényeg, hogy igen, az arányokat el lehet képzelni. És, de a probléma nem az, hanem, hogy nem jut be a fehérje, nem jutnak be az eszenciális zsírok, nem jut be az a szénhidrát, és azok a dolgok, amelyek egy utolsó pillanatos teljesítménynél rendkívüli módon számítanának. Tehát ilyen szempontból persze, hogy az ember károkat okozott a testének, és nem volt elég az, hogy odaverted magadat a felemás korláton, meg a lábadat, meg kivent a bokád, meg minden lábujjad eltört, hogy egymásra ugrottál a gerendás, stb. Tehát, hogy volt amúgy is ez a, hogy mondják, ki nem kényszerített hiba, ami jött magától, mert ez a sporták sajátja, de hogy amit még belül is elkövettél magad ellen, az azért egy elég, azt gondolom, buta dolog volt sok szempontból.
2: Nagyon elkapott ez az egész dolog. Ugye 98-ban, amikor először mentem Észak-Amerikába, tehát lenyűgöző volt az, hogy minket folyamatosan mértek. Tehát 4 havonta a szezon elején, közepén és a végén. Ugye 4 havonta kellett ezeket a méréseket megcsinálni, hogy a vörösvérsejtek 120 napig élnek.
1: Ez nem az a mérés, hogy rász a mérlegre,
2: és tologatott rajta, hanem tápanyaghiányokat mértek nálunk, hogy hogy örül a szervezet, mit kell éppen az adott időpontban visszatáplálni, vagy miből elég már egy kicsit, és ez folyamatosan mérték, mert hát ezt így lehet kordában tartani, és tényleg engem annyira elkapott, hogy én mai napig végzek ilyen méréseket, hogy mikor milyen tápanyag hiányaim vannak, mit kell pótolni, stb. Úgyhogy ezek borzasztó fontos részei.
0: Hát pláne ugye úgy, hogy az ember, nyilván még egy úgymond hétköznap életet élő embernél is fontos információ, de aki ilyen extrém terhelésnek teszi ki a testét, és ott tényleg elfogynak a dolgok, mert tolod a határaidat, az egyértelmű, hogy itt ezzel tisztában kéne lenni. Ugye én jó pár évvel korábban voltam egyetemistaként az Egyesült Államokban, de az egyetemi sportban azért ez nem volt ennyire precíz, sőt azt kell mondanom, hogy táplálkozás, ott annyi, hogy hozni kellett a súlyodat, de mondjuk marha nehéz volt, mert a kollégiumi kajánál rosszabbat, koszt. Meg zsírosabbat, az valami tragikus, tehát ott az volt a feladat, hogy ne egyek a konyhán, hogy kerüljem el záróra előtt egy perccel lehetőség szerint, hogy ne forduljunk 2-3-szor az ingyen fagyi, az ingyen pizza és hotdog és kutyafüle. Viszont ott találkoztam először, képzeljétek el, életemben először ott láttam jégkádat. Uh-huh. Az teljesen ismeretlen dolog volt itt Magyarországon. És amikor beparancsoltak az edzés végén combtőig a jégkádba, először konkrétan sikítottam, és mondtam, hogy ti hülyék vagytok, hát én úgy fel fogok itt fázni, eszetekbe ne jusson, stb. És láttam, hogy a csapatos nőim ott ácsorognak, jó, aztán vörös-vörösre fagyott lábakkal szállnak ki utána, de amikor rájöttem ennek az értelmére, ugye, hogy ez mennyire fontos, hogy a mikrosérüléseket azonnal elvágod, hogy nincs az, hogy másnapra ugye ez a gyulladás eszkalálódik, amit lehet, hogy nem éreztél, csak egy kicsit megszakítottad ott a kis izomrostokat egy leérkezésnél, csak egy picit, és nem tudod, hogy másnap miért fáj ez a hileszem, mert na hát, és akkor ugye, amikor ez így szépen rásérülsz, még egy kicsit, és akkor a következő pedig a nagy probléma, hogy ezeket, ez én akkor láttam először, és le is fotóztam, küldtem az emlékszem anyukáméknak egy ilyet, hogy itt ilyen is van.
2: Azóta utána nem lehetett kihúzni téged a jégkádból.
0: Jó, hát annyira egyébként nem kellemes érzés, tehát azért ezt hozzá kell tenni, hogy meg kell szokni.
2: Utána milyen jó.
1: Hát egyrészt utána milyen jó, meg azért nem a technika csodája egy hordóba belepakolni, mondjuk 8 kiló jeget, és tehát
0: belevülni. De bocsáss meg, de akkoriban azért a fenilbutazon, és ami volt mégis, a dunckötés volt.
2: Igen.
0: Ez a keneg, gyere, most én úgy csináltam végig a sportolói pályafutásomat, hogy kenegest, borogast. Ez konkrétan ennyi volt, amit lehetett, érted? És
2: polcolt föl.
0: És polcolt föl, igen.
1: És egyébként azon gondolkodtam, hogy te ma is méred magad, Levi, és milyen terhelés alatt vagy mostanában, ha az dobta ki a komputer, hogy reggel 5:30 négy pár vislit és 3 croissant kellene derekelni.
0: Szóval és nem látszik rá, hogy szarkás, érted? Felejtje meg.
2: Elvégeztem a házi feladatot.
0: Igen. A mérés egyébként nagyon fontos. Ugye évek óta élek együtt egy férfivel, aki a férjem, és neki ez egy veszőparipája, de tényleg, hogy és nagyon régóta a táplálkozás tudományal mélyen foglalkozik, és sportoló páciensei is voltak, most már tényleg 10 évvel között még nagy megtiszteltetés volt, hogy Cseh Laci, Kammerer Zoli aktív korukban, amikor a pályájuk vége felé kezdtek érni, rájöttek arra, hogy mennyire fontos a táplálkozás, hogy mennyire nem mindegy, hogy mit adsz le és hogyan. És ugye van egy ilyen mikroszkópos vércsepp analízis, amit ő csinál, ami nagyon-nagyon-nagyon precízen ad egy olyan képet sejtszinten a tested állapotáról, amiből olyan dolgokat tudsz meg, sokkal többet, mint amit egy hagyományos laborvizsgálat amúgy egyébként csak úgymond a tollig eredményeiből megtudhatnál. Ugye ott az nem jelzi, csak hogyha a csillagocskákkal, hogyha nagyon kilóg valami, de ezen a szinten, sejtszinten már az apró gyulladások jelenlétét lehet látni, már azt, ha elindult egy olyan folyamat, amiről te még nem tudsz, de majd később problémát okozhat, és a többi hiányállapotokat tud jelezni, túltöltéseket tud jelezni. Tehát én is azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hogy, és hát azért mégiscsak a sportolónak ugye a precíziós műszere a teste. Tehát, hogyha ezeket az adatokat nem tudom, csak ütöm-vágom és várom el tőle a legjobb teljesítményt, hát... Hogy is mondjam.
2: Teste meg az elméje. Hát tehát az igazából elméje, óriási persze. Nagy bizony. Összefüggésben van, tehát hogy az agyi zsírsavak is például hogy állnak össze, tehát hogy tudsz döntéseket hozni, igen. Hogy azok a mechanizmusok, hogy van, mert a sérülés az abból adódik, hogy nem tökéletes az az információ, amit az agy továbbít az izomnak, vagy éppen valaminek, és akkor rosszul lépsz. Vagy
1: ez sokszor fáradtságból is ered, megfelelő regenerációval.
0: Hát ne is mondjátok, úgyhogy most nem mesélem el azért, hogy az úgynevezett happy triászos térdsérülésem az hogy indult, amikor sikerült egy leérkezésre egy előső keresztszalagszakadást, egy oldalszalagszakadást produkálnom, és levált a porcom, és a térdkalácsomból is letört
1: egy darab. Mondjuk ezt kevesen, így egy mozdulattal ezt kevesen
0: tudják. Erre szokták azt mondani, munkát, zárt, nagyon kemény, de ott, és az Egyesült Államok nyilván orvosainak, és egyébként a rehabilitációnak köszönhetően, mert akkoriban az már olyan szinten állt, amiről nekünk itt fogalmunk sem volt, és tényleg a térdműtét videóját körbe adogatták a sportkórházba, és mondták, hogy ezt nem is hiszik el, ilyet még nem láttak, és aztán persze azt meg én nem gondoltam, hogy mi fog keresztül menni, míg vissza kellett nyernem azt a -4 centi izmot, amit ugye elveszítettem a combomból.
2: Megtanultál újra járni.
0: Megtanultam
2: konkrétan
0: járni. Nagyon sokáig azt hittem egyébként, hogy mindig egész életemben sántítani fogok, és gyakorlatilag 10 hónap elteltével újra szereknél voltam, és mindenféle bajnoki címeket nyertem.
2: Vannak ki. Ilyen csodák. Emlékeztek? Még egy teniszezőre Thomas Musternek hívták.
0: Bizony.
2: Musternek volt egy olyan sérülése, bekerült a Miami torna döntőjébe, ez 89, tehát 89-et írunk, és konkrétan mindene elszakadt, elütötték autóval a elődöntő után. Mindene elszakadt, mindene eltört, azt mondták, nem fog normálisan járni, gipszbe volt a lába, vannak videók róla egyébként, készített magának egy olyan széket, ahol gipszbe föl van téve a lába erre a székre vagy padra, és úgy ütötte a tenyereseket, begipszelt lábbal, stb. Elhatározta, hogy vissza fog térni, 6 hónappal később már meccset játszott,
0: elképesztő.
2: És ő utána lett világ első és Roland Garros bajnok.
1: Szerencsé, hogy asztalos is volt, hogy ott ilyen széket készíteni magának.
2: Így van. Tehát vannak csodák, és az emberi elme olyanokra képes, hogy elképesztő.
0: Igen, ez én is azt gondolom, nagyon sok minden, illetve minden onnan indul ki, és hát ha a megfelelő segítségeket, meg azt a fajta szaktudást megkapod hozzá, ami a jó útra visz, és valóban segít abban, hogy visszakapd ugye azokat a képességeket, akkor léteznek ilyen egyébként csodának tűnő visszatérések.
2: Neked úgyhogy... se 10 hónapban kellett volna ez
0: hát
2: kerüljön.
0: Nekem azt mondták, hogy ezután nem lehet tornázni.
1: Na, tehát Magyarországon történt volna akkor.
0: Ez egészen biztos. Ez egészen biztos. Így van, de a mai napig is a 4 platina csavar itt a jobb térdembe emlékeztet erre a dologra. Igen, úgyhogy az a háborús vésztartalék az, hogy mondani ne kerüljön sosem rácsol. Na jó, viccet félretéve. Szóval ezzel a témával még nem merítettük ki mindent, amit a sportsérülésekről érdemes tudni. Dr. Dobos Józseffel folytatjuk majd a hírek után.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
4: I hardly know you. Can

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Már a jövő héten pályára léphet Varga Barnabás, tovább tárgyalnak a szociális dolgozók béremeléséről, változékony időnk lesz. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
2: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi nemzetek ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint az AEK Athén támadója már a jövő hét szerdai Shakhtar Donetsk elleni bajnokok ligája meccsen pályára léphet athéni klubcsapatában. A magyar női futszál válogatott 3-1-re legyőzte Svédországot az Európa-bajnoki selejtező elitkörének szlovákiai tornáján a második fordulóban. A férfi futszál NB1 nyolcadik fordulójában a címvédő Újpest 4-2-re múlta felül az egyik eddig hibátlan Veszprém csapatát. Csenászki Petra 50 méter gyorsan az előfutamban elért 12. idejével nem jutott be a döntőbe a rövidpályás úszó világkupa sorozat második állomásának első napján Taskentben. A viadal egyetlen magyar résztvevője még 100 méter gyorsan és 50 méter pillangón indul a háromnapos versenyen. Három mérkőzést rendeztek tegnap a jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra győzött a vendég Feha 19 ellen, a Brassó hazai pályán hosszabbítás után bizonyult jobbnak 5-4-re a 4 gólos hátrányt ledolgozó Budapest Jégkorong Akadémiánál, míg a Debrecen 2-1-re nyert Csíkszeredán. A Haladás került előnybe a női röplabda magyar kupa selejtezőjében, miután 3-1-re győzött a szintén NB1-es Szeged otthonában a párharc első összecsapásán. A visszavágót október 21-én játsszák Szombathelyen.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Elkészült a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia azt is hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. A Fidesz szerint a gyermekvédelmi jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntetőügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Anne Carson kanadai költő, esszéista és műfordító kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Anne Carson több mint 30 éven át tanított klasszika filológiát és számos rangos irodalmi elismerést kapott, köztük T.S. Eliot díjat és 2-szer a Griffin díjat.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán Budapest irányába Bicske térségében összeütközött 2 személyautó. A 33-as kilométernél, ahol eredetileg az új, saját oldali kiszélesített pályán 2 sávon halad a forgalom, a helyszínelés idejére csak az egyik sáv járható. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leállósávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Napközben felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután viszont már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, aztán estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra, mindjárt 40 perc van, és itt vagyunk a mai reggel folyamán, és egész reggel Bene Ferivel és Szuper Levivel. Sziasztok, jó reggelt kívánunk!
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek, és nyakig vagyunk a sportsérülések témájában, ugye az elmúlt fél órában, hát mélységében beszélgettünk arról, hogy mennyire fontos az, hogy a sportoló hogyan vigyáz a testére, milyen információ birtokában van, mit tud megtenni azért lehetőség szerint, hogy elkerülje, preventíve elkerülje ezeket a sérüléseket. Ennek ellenére persze vannak olyan élethelyzetek, amikor sajnos önhibáján kívül ez mégis bekövetkezik, és ha már megvan a sérülés, akkor abból természetesen a mielőbbi felépülés a cél, illetve az, hogy ebből a sérülésből valamilyen információt kinyerjünk, talán a többiek javára, meg jobbulására. Dr. Dobos József, a Sportkórház korábbi főorvosa, ortopéd sebész és ismert sportorvos, egy olyan hiánypótló regisztrációs rendszert és programot indított útjára, amely a sérült sportolók hatékonyabb és gyorsabb felépülését, illetve szakmai követését támogatja. És főorvos úr itt van velünk a vonalban. Halló, jó reggelt kívánok! Halló? Remélem, hogy hall minket Dobos doktor, de nem, akkor megpróbáljuk újra hívni, mert hogy itt van, látható van? Elvileg itt van. Halló, jó reggelt! Én nem hallom őt, lehet, hogy ő se hall minket, úgyhogy akkor megpróbálunk valamit technikailag ezen azért módosítani, mert hogy valóban a dolog lényege, hogy legyen egy olyan regisztrációs rendszer, ami alapvetően segít abban, hogy a magyar sportsérüléseknek legyen egyfajta regisztere. Miért lényeges ez? Ugye, halló, jó reggel, doktor úr!
3: Jó reggelt, én hallok mindent.
1: Jó reggelt kívánunk. Na, hát nagyon-nagyon köszönjük és örülünk, hogy ebben a témában önt kérdezhetjük, mert hogy ez valóban egy úgy tűnik hiánypótlónak tűnő regisztráció vagy regiszter lenne. Milyen indítatásból kezdte ezt el, főorvos úr, mert nyilvánvalóan őrült mennyiségű szakmai tapasztalat gyűlemlett fel ugye sportorvosi időszakból, ortopéd sebészik országából, de miért van arra szükség, hogy a magyar sportolók sérüléseinek legyen egyfajta gyűjtőregisztere?
3: Több oka van. Az egyik az, hogy még fiatal korunkban a kortársaimmal nagyon-nagyon mérgesek voltunk, hogyha egy kongresszusra készültünk egy előadással, vagy szaklapba akartunk valamit írni, és akkor körülbelül 2-3 hónapot ültünk az archívumban, és lapozgattuk a korlapokat, mert hogyha valaki a vízilabdázók vállsérüléséről akart írni, akkor ugye ki kellett keresni ezeket az adatokat. És utána, amikor megvoltak, akkor az érdemi munka mondjuk 1-2 hét alatt megvolt, de a döntő többség, a sziszifuszi történet, az tényleg az archívumban üldögélés volt. És ez egy természetes igény, tehát nem egy divat, hogy most nyakra főre mindenhol regiszterek vannak, hiszen már az 1961-es egyik sportorosi szemlében a szaklapunkban volt egy írás erről, hogy jaj, de jó lenne, ha lenne. És 18-ban a Magyar Sportos Kongresszuson már felszólaltam ezzel, hogy csináljuk ugye már meg, most már van Excel tábla, van internet, Mosonmagyaróváron megsérül valaki pillanatok alatt, be lehet tenni a regiszterbe, de hogy ez nem egy emberes munka, és akkor kérek ötleteket, tanácsokat. Aztán ez valahogy elsikkadt, és miután 21 márciusa óta nyugdíjas vagyok, több időm lett, neki gyűrköztem. Tehát a tudományos munkáknak a megkönnyítése. Másrészt, hogyha vannak konkrét adataink, akkor a megelőzésben ennek lehet nagyon nagy szerepe, hogyha látjuk, hogy én vagyok annyira idős, hogy még láttam Benét Albertet focizni élőben, nem úgy ugrottak fel fejelni most, hogy kitartott könyökkel, mert nem volt ennyi összefejlés, ennyi vérző fejsérülés és agyrázkódás gyanú. Aha. Na most, hogyha konkrét adatok alapján adatokra támaszkodva mondhatjuk azt, hogy évről évre 15%-kal nő ezeknek a sérüléseknek a száma, akkor például be lehet vezetni egy olyan szabályt, hogy fogvédőben játsznak a labdarúgók, kosárlabdázók is, kézilabdázók is, hiszen már ott is olyan ütközések vannak, amiket 20-30 évvel ezelőtt mondjuk több hónapos eltiltással sújtottak volna, most pedig esetleg csak egy személyi hiba. Az oktatásban én annak idején úgy kerültem a kajakkenuhoz 81-ben, hogy fogalmam nem volt a kajakkenu sérüléseiről. Tévében néztem, szurkoltam a magyaroknak, örültem, ha nyertek, de orvosi szempontból semmit nem tudtam, és az első két évben a gyúrótól tanultam nagyon sokat.
1: Ha, de érdekes.
3: Na most, hogyha lenne egy kimutatás, hogy melyik sportágban, melyik korban, esetleg melyik poszton, mik a típusos sérülések, akkor ez egy kicsit megváltozhat az orvosi gondolkodás, ugye mindig a legvalószínűbbet kell keresni, ez támpontot jelenthet a fiataloknak. Következő szempont, hogy amíg dolgoztam, szinte nem telt el úgy hét, hogy ne jött volna egy nagymama az unokával, vagy apuka a gyerekével, tehát tegnap voltunk vendégségben, a gyerek élén 5 perc alatt levert 6 vázát, arra gondoltunk, hogy akkor kössük rá az energiáit, sportra gondoltunk, de doktor úr olyat ajánljon, ahhoz nem fogja magát összetörni.
1: Aha.
3: És fogalmunk nincs. A élsportolók sérülését meg többé-kevésbé tudjuk, de mondjuk a civilekét, akik sportorvosi engedély nélkül, edző irányítás nélkül ugrabugrálnak, és egy céljuk van, hogy a vivicsitán egy perccel jobb legyen az eredményük, mint tavaly, vagy a szomszéddal fogadtak, hogy ki lesz az első közülük, az ősérülésekről semmit nem tudunk, már pedig mennyiségben ez nagyon komoly történet, akár népegészségügyi szempontból fontos lehetne, hogy mi ezt mi tudjuk. És akkor orvosképzésben, gyúróképzésben, edzőképzésben, testnevelő tanár képzésben ezeket föl lehetne használni.
1: Doktor úr, még arról meséljen egy picit nekünk, ugye, hogy van-e annak bármilyen létjogosultsága, vagy kifejezetten várható haszna, hogy amit ön is említett, most kicsit szűkítsük ezt le az élsportra, mert egyébként abszolút értem, amit mond népegészségügyi szempontból, akár ugye a lakosság egyéb sérüléseit tekintve, de hogyha az élsportot nézzük, ugye ott még specifikusabban tudjuk sportágra, hogy ön is mondta, posztokra lemondani, a magyar regiszternek, tehát van-e specifikus iránya annak, hogy mondjuk a magyar sportolók mely sportágakban kiemelkedők, az ottani tapasztalatokat hogy lehet jobban hasznosítani, és van-e olyan jelenség, amire azt lehet mondani, hogy igen, ez akár a mi genetikánkra jobban jellemző, ha egyáltalán létezik ez a kapcsolat.
3: Hát azért pontos, hogy legyen egy magyar regiszter, mert a külföldi adatok nem feltétlenül vehetők át.
1: Uh-huh.
3: Tehát olvastam már ilyen kicsit durvának tűnő fogalmazást edzők szájából, de valós helyzetet rögzítenek, hogy a TAO sportágok elvitték a gyerekek nagy részét, hiszen egy gyereknek hatalmas dolog, hogy névre szóló melegítőt kap mondjuk XY sportágban, ahol ez van erre forrás, ugyanakkor a többiben pedig nincs. És akkor a fogalmazás az így szólt, és nekünk a kicsit ügyetlenebb, kövérkés, X-tértű gyerekből kellene világbajnokot csinálni. Na most például vegyünk két sportágat, hozzám közel állott kajakkenuba dolgoztam 29 évet, és jó magam tollaslabdáztam, és Malajziát. Malajziában meg lehet élni a tollaslabdából. Tehát ott nyilván az edzők képzettek, nálunk kevésbé, rengeteg tollaslabda edzőbarátom van, tehát nem bántani akarom őket, de munka mellett csinálják. Nyilván a képzettségük nem felel meg a maláj edző képzettségének, tehát más a sérüléseknek a megoszlása ott és itt. Ugyanakkor kajakkenuban pedig fordítva van. Tehát kritikátlanul átvenni egy másik ország adatait, mert vannak, tehát rengeteg országban működik ilyen kimutatás, nem lehet, tehát mindegyik országnak megvan a maga sajátossága, bizonyos sportágak népszerűbbek a többieknél, más a támogatási rendszer, a szponzori háttér, ez a felkészülési lehetőségeket is befolyásolja. Úgyhogy ezért kell, hogy legyen egy magyar, illetve hát egy saját. És hát, hogyha majd lesz megfelelő számú adat, mert mondjuk egy 500-as adatból nem lehet korrekt statisztikát csinálni, de hogyha lesz mondjuk 25 ezer, akkor már látni fogjuk, hogy melyik sportágban mi a típusos, melyik korcsoportban mi a típusos, és akkor lehet, hogy nem fogjuk elveszteni 12-13-es korában azt a sportolót, aki esetleg 15 év múlva nyerne olimpiát.
2: Amennyiben felépül ez a regisztrációs rendszer, akkor ez gyakorlatilag sérülés típusokra és sportágakra egyfajta statisztikaként szolgál, vagy mondjuk egy labdarúgó edző leszeretné igazolni egy adott játékost, akkor név szerint le lehet kutatni, vagy le lehet hívni az ő sérülési regiszterét visszamenőleg.
3: Nem, ez csak az első. Tehát név szerint nincs. Anonim teljesen a rendszer, itt a GDPR problémák fellépnek, bár szerintem az élsport és a GDPR abszolút összeegyezhetetlen, a tévé mutatja. Utána még három másik három másik kamerállásból megismétlik lassítva, a szünetben az összefoglalóban megint, a mérkőzés végén megint.
1: Igazad, doktor, ugye az egészségügyi adat az egyik legszentebb adat, tehát ugye a GDPR szempontjából abszolút, abszolút személyes, ehhez képest hát, így, hogy mindent látunk, mindent tudunk, és hát minden szögből.
3: Be kellene tiltani a tévéközvetítést, az újsághíradót, az edzőknek a nyilatkozatát, hogy nem tudom, hogy járunk fel jövő héten, mert a középcsatáron vagy a nem tudom, a szélső megsérült. Tehát ez probléma, de ezek miatt ez egy teljesen abszolút anonim rendszer, tehát ez úgy néz ki, mint kedvenc példám, amikor márciusban a közlekedés rendészet általában kiad egy közleményt, hogy 2025-ben 2024-hoz képest a vasúti átjárókban 13%-kal több volt a baleset. És ez egy adat, figyelemfelkeltő, de nem tudjuk, hogy ki volt az elkövető, a hibás, ki volt az áldozat. Tehát itt is, hogyha megsérül egy 23 éves röplabdázó, kifordul a bal bokája, akkor ezekben a rubrikákban egy figurával több lesz. Tehát az esetleges olyan adat, hogy mondjuk kosárlabdában a bokasérülések 63%-ban fordulnak elő, akkor ez most már 63,1% lesz, de városra se kérdez rá, egyesületre nem kérdez rá, tehát ilyen szempontból nem beazonosítható, hogy kiregisztrált.
2: És az bocsánat, hogy kontaktsérülésből ered, vagy non-kontaktsérülésből?
3: Hogy ne? Hát akkor, ha van idő, akkor gyorsan elmondom. Tehát amikre rákérdez a rendszer, nem kor, pályafutás hossza, sportszint, de beleszámítva mondjuk a játékvezetőket is, hiszen röplabdában mondjuk a vezető az nem, de ha esetleg leborítják a székről, de ritka, de a vonalbíróval lehet ütközni. És akkor a szabadidős sportolók is benne vannak. Igen, ugrabugrálok, de hetente maximum háromszor, sportolok, de több mint háromszor hetente, csak iskolai testnevelésen veszek részt, tehát ilyen részletességgel veszi a sportszintet, és akkor nyilván fölötte pedig a válogatott U, akárhány év válogatott, a plusz akárhány év válogatott, első osztályú sportoló, alacsonyabb szintű sportoló, tehát ez a 10 kategória van. Utána rákérdez a oldaliságra, tehát hogy jobb vagy balkezes az ember, és hogy a domináns vagy a nem domináns oldalon történt a sérülés. De hát azért van olyan kategória, amikor teljesen független, hogy milyen kezes az ember, hogy milyen sérült, az egy labdarúgók összefejelnek, akkor az teljesen mindegy, tehát van egy nem releváns kocka is. A rendszer úgy van felépítve, hogy fölteszi a kérdést és a lehetséges válaszokat, és csak kattintani kell, tehát tényleg ezt a 20 kérdést, amit még el fogok mondani, egy perc alatt ki lehet tölteni. Utána rákérdez arra, hogy sérülésről vagy ártalomról van szó, mert a sportolási nyelvben az ártalom az, ami a mikrosérülések, összegződések, túlterhelésből adódó problémák, például teniszkönyök, bár annak lehetne sportoka is. A sérülés pedig az, ami egyszeri erőből hatásra is alakul, és azonnal megvan a következmény, tehát mondjuk eltörik egy bokka, vagy elszakad egy Achilles. Utána rákérdez arra, hogy edzésen történt, vagy versenyen. Ha edzésen történt, akkor megkérdezi a rendszer, hogy ez állóképességet fejlesztő edzés volt, erőfejlesztő edzés volt, technikai edzés volt, vagy versenyszimulációs edzés volt. Megkérdezi, hogy saját sportágban vagy idegenben, hiszen azért az állóképességi sportolók gyakran kipróbálnak egy másikat, egy triatlonos elindul mondjuk egy maratoni futáson, vagy mondjuk Márton Anitáról rengeteget olvastam, hogy egyesületi érdekből a súlylökés mellett diszkoszvetésben is elindult.
1: Sőt, súlyemelésben is.
3: A magyar bajnokságon.
1: Így van.
3: Hogy kézilabdázók Veszprémben, Győrben labdarúgással melegítenek be. Fradiba is volt egy olyan edző, labdarúgó edző, aki horvát volt, azt hiszem Poklepovicsnak hívták, de nem emlékszem erre biztosan, hogy kosárlabdával melegítettek be. Tehát, hogy saját sportág, vagy nem saját sportágban történt a sérülés, mi volt a sérülés oka, tehát ütközés, esetleg non-kontakt, tehát ütközés nélkül, ha ütközés, akkor saját csapattársával ütköztem, ellenfélleg ütköztem-e, ha ellenfélel, akkor megkérdezi a rendszer, hogy a szabályos volt-e, ellenfél volt-e szabályos, vagy én szabálytalankodtam, de én is sérültem bele, tehát ilyen részletességig, rákérdez a posztra, tehát a sportág is természetesen, ha olyan, akkor a szakágra, hogy kötött vagy szabadfogás, kajak vagy kenu, akkor rákérdez a posztra, ahol van, megkérdezi a sérülés idejét egyes sportágokban, mert mondjuk maratoni futásban, hogy a 6. vagy a 9. kilométerrel történt valami, az mondjuk nem egy komoly adat, de labdarúgásban 15 percenként osztottuk fel a mérkőzés idejét, kézilabdában 10 percenként, kosárlabdában vannak a negyedek, vízilabdában is, röplabdában vannak a szettek, hogy bemelegítés alatt sérült, tehát például amikor én abba hagytam a versenyügyeleteket, akkor a legutolsó mérkőzésemben, amit vieltem, a bemelegítésnél sérült lett egy keresztszalagszakadás egy röplabdázó lánynak, ha esetleg a levezetés alatt történt valami, és akkor utána a mechanizmus, tehát milyen irányú erő érte. Itt már a civileknek, tehát aki nem egészségügyi végzettségű, egy segítséget nyújt a rendszer, a kérdéssorban van egy kérdőjel karakter, arra rákattintva szóban vagy ábrákkal, képekkel megmagyarázzuk, hogy mi az az X térd, O térd, mi a túlfeszülés, mi a túlhajlítás. Tehát igyekeztünk szájba rágni a tejbegrészt, hogy valami mindent kitölthesse. Utána jönnek a testrészek, fejnyak, törzs, alsó végtag, felső végtag, és ott van egy egyéb kategória, ami alatt azt értjük, hogy kiszáradás, hőguta, ne adj Isten, hirtelen szívhalál, tehát tényleg mindenre kiterjed a rendszer. És nem csak a mozgásszervi sérüléseket lehet regisztrálni, hanem mondjuk egy ütközés során, nem tudom, lépszakadás, májzúzódás, akkor ezekre
1: belső is. Belső sérüléseket is.
3: Pontosan. Akkor utána jön egy további szűkítés, mondjuk vegyük, hogy egy röplabdázónak megsérült a balkéz ötös ujja. Ugye a balkéz az kevésbé érdekes, mert már korábban a dominanciánál ez szerepel. Akkor jön egy rákattintott az emberi sziluetten a felső végtagra, jön egy további szűkítés, hogy váll, felkar, könyök, alkar, csukló, kéz, hát akkor ha kézúja sérült, akkor nyilván a csukló kézre kell kattintani. Jön egy további szűkítés, hogy melyik csont, tehát van egy ilyen kvázi röntgen képrajz, és akkor a megfelelő csontocskára rá lehet kattintani. A sérülési jellegét is megkérdezi, tehát hogy darabos törés, szilánkos törés, ízületbe ható vagy nem, elmozdulással jár vagy nem. Itt a segítség a civileknek annyi, hogy leírtuk, hogy akkor vedd elő az ambulánstapot vagy az árójelentést, és ott le van írva, mert ez szakember, nem szakembernek ez nyilván már fogaskérdés. Hogy például egy bőrsérülés az csak horzsolt, vagy mélyebb rétegre is kiterjedt, hogy harapott, szúrt, metszett. Úgyhogy 15 multisport eseményen voltam, elég sok regiszterrel találkoztam, szakirodalomból is ismerek néhányat, de azért ennyire részletes nincs, és hát remélem, hogy el fog terjedni.
4: Főorvos úr, lehetnek, zseniális a rendszer egyébként, tehát zenefüleimnek az egész elképzelés, hogy lehetnek-e további pozitív hozományai ennek a rendszernek, úgy, mint mondjuk tényleg a prevenció a sportban, vagy az edukáció szülőknek, utánpótlás sportolóknak, tehát beindít-e ez a rendszer egy másik folyamatot is, ami nyilván a sportsérülések és a fiatal sportolók edukációjára összpontosulhat.
3: Hogyne, ez is volt az egyik cél, ezek szerint nem hangsúlyoztam ki eléggé korábbi kérdésre, hogy a megelőzésben is használható. Tehát részben az edzőképzésben, hogy milyen korcsoportban, milyen sportágban, melyik poszton, mik a típusos sérülések, olyan gyakorlatokat vezényelni, kérdés az edzésen, vagy megtudjuk, hogy például a technikai edzésen több a sérülés, mint az állóképességén, hogy akkor nagyobb körültekintéssel szervezze meg. És nekem pedig az volt zene az füleimnek, hogy valóban a szülők tájékoztatását is elő lehet ezzel segíteni. Lehet, ami nagyon-nagyon megörültem, amikor a Magyar Edzők Társasága szervezte ezt a Sportszülők Akadémiáját, és ott különböző témákban voltak előadások szülőknek. Tehát szülőket is lehet tájékoztatni, hogy mire figyeljenek a gyereknél, mire hívják fel a figyelmet, hogy a sérüléseket lehetőség szerint előzzük meg. Óhatatlan, hogy lesznek sérülések, hogyha le tudjuk szorítani a számukat, az nyilván mindenkinek jó. Az egyénnek, a családnak, a sportágnak, a magyar sportnak, a társadalom biztosításnak, meg kevesebb embernek kell a műtétét finanszírozni, meg a bankóját. Úgyhogy rengeteg előnye lehet, hogyha lesz megfelelő mennyiségű adatunk.
1: Egyébként fölvesül azon túlmenően, hogy nyilván ennek az edukatív része meg a preventív része rendkívül fontos, és biztos vagyok benne, hogy minél ismertebb lesz ez a rendszer, annál többekhez jut el az információ is, segít ebben a megelőző gondolkodásmódban, de lát-e abban változás, és most már tényleg elég rövid időnk van, hogy valami fajta tudatosabb megközelítés, akár a szülő, sportoló, gyerek táplálkozásában, akár a klub és a sportolói táplálkozásában. Szóval van-e elmozdulás, és nyilván nem csak a táplálkozásról beszélek, de a megelőzéshez kapcsolódó mondjuk preventív mozgáskultúrában, olyan gyakorlatok bevezetésében, amely mondjuk másképp épít izmot, ami védi az izületet. Szóval van-e ebben mondjuk az ön sportorvosi aktív éveihez képest pozitív elmozdulás?
3: Hogyne, én 80-ban végeztem, 80 szeptember 1 óta dolgoztam a sportkórházban, és 81 március óta dolgoztam a kajakkenuban, tehát hatalmas változások történtek, még nem volt artroszkópia, egy szimpla porszleválás, az akkor a 6 centis meccésből történt, most 2 darab 3 mm-es lukból oldható meg, megelőzésben szintén, tehát hatalmasan fejlődtünk ebből a szempontból, de olyan nincs, hogy ne lehessen tovább fejlődni. És jelenleg még nem is tudjuk, hogy esetleg milyen jelenleg beláthatatlan hozományai lehetnek még ennek a rendszernek.
4: Főorvos úr, én még azt szeretném kérdezni, hogy ugye nyilván ez a rendszer elsősorban fizikai sérüléseket regisztrál, ha jól értem, de van-e szó esetleg mentális sérülésekről és azoknak a kezeléséről is ebben a rendszerben?
3: Hát ebben a rendszerben nem, azokat azért elég nehéz felmérni, hogy konkrét oka mi volt, stb. Tehát ez kétségtelenül előtérbe került, és méltán került előtérbe, de ez a rendszer ezekre nem terjed ki.
1: Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy abban is óriási lehetőségek vannak, hogyha valóban ugye a fizikai sérüléseknek egy ilyen regisztrációjával tudunk következtetéseket levonni, és tudjuk segíteni ugye ezt a preventív látásmódot. Úgyhogy szívből gratulálunk dr. Dobos József főorvos úrnak egyáltalán a gondolat megszületéséhez, és ahogy így halljuk, egy elképesztően részletes rendszer kidolgozásához. Tényleg azt kívánjuk, hogy ez minél aktívabban segítse majd a magyar sportolók, akár szabadidős sportolók életét is, és minél kevesebb sérült legyen azáltal, hogy az itt megszerzett tudást jól tudjuk hasznosítani. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Egy mondatot szabad én mondanom? Magyar sportsérülés és ártalom regiszter. Ezt kell beírni a keresőbe, ott van edzőpálya is, és lehet gyakorolni.
1: Oké. Na hát akkor egy következő kattintás, amit most közelről meg fogunk nézni. Köszönjük szépen, dr. Dobos József volt
3: a vendégünk. Köszönöm a lehetőséget.
4: Köszönjük.
1: Köszönjük. Pedig rövidesen folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban a Sportreggelt.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 8 óra 11 perc, október 9-e péntek reggel van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ezt a reggelt együtt töltjük itt benne Ferivel.
2: És tiszta Zsuzsival, jó reggelt.
1: És szuper Levivel, szia Levi,
3: jó reggelt. Reggelt kívánok, sziasztok.
1: Na, nagyon izgalmas dolog ez, amiben dr. Dobos József főorvos úr vágta a fejszéjét, és elkezdte ezt a egészségügyi regisztrációs, illetve sérülés regisztrációs rendszert, mert én is azt gondolom, hogy bőven van még tennivalónk itt elsősorban a prevenció tekintetében, és mondjuk te, Levi, is egy érdekes területet pedzegettél itt, akár ugye a mentális terhelés, illetve az a fölé, vagy az azt feloldó esetleges gyakorlatok kapcsán. Ugye nem véletlenül szoktam hónapról hónapra mindig Lénárt Ágotával egy komolyat beszélgetni arról, hogy mit tudunk tenni ugye a sportolók mentális felkészítéséért. Szerintem ez szintén egy olyan terület, ami még bőven kaphatna nagyobb hangsúlyt minden szempontból, de való igaz, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami viszont tulajdonképpen csak döntés kérdése a táplálkozás oldaláról, vagy éppen arról, hogy ugye mit iszunk, mit fogyasztunk. És én tudom, hogy te, hál' Istennek, ebben nem csak úttörő vagy, de tényleg viszed azt a fajta nagyon, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy tiszta és érthető vonalat, amit te a saját tapasztalataidból hozol, és adsz előadásokon beszélsz szülőknek és gyerekeknek, sokszor rácsodálkoznak, ugye, arra, amit mondasz.
3: Hát abszolút, meg hogy milyen összefüggések vannak igazából az életben, és hogyha most tényleg csak leszűkítjük a sport világára, hogy és itt beszélni kell a légzéstől az alvás minőségig, a stressz kezeléstől, ugye az életmódon át. Tehát én úgy gondolom, hogy az edukációnak a hiánya az, ami egy kicsit problémás, meg hogy az összefüggéseket megértessük a sportoló gyerekekkel és a szüleikkel, tehát hogy mi miért történik, és mikor, mire lehet számítani, és az edzés tervezésénél pedig a szakembereknek kell megérteni azt, hogy az arányok ne legyenek elcsúszva, a fizikai terhelés és felkészítés, a mentális felkészítés, illetve az iskolapadban eltöltött edukáció. Mert ugye, hogyha megyünk egy sportegyesületbe edzeni, nálunk is, ezzel is külföldön találkoztam először, nem csak fizikai és mentális tréning volt, hanem ott voltak olyan foglalkozások, le kellett ülni egy iskolapadba, és akkor ott előadást tartottak nekünk különböző témába, hogy edukáljanak minket, mert egy sportoló tényleg ismerje meg a saját testét, a saját limitjeit, hogy mit, mikor és miért kell, mit szabad, és ezeket az összefüggéseket, hogyha ha megismeri egy kis tanítás után, akkor már jó dolgot csináltunk.
1: Igen, ugye itt ma reggel nagyon sokat beszélgettünk ezekről, és minket is érdekel a véleményetek, kedves hallgatók. Nektek volt-e olyan sérülés az életetekben, ami nagyon megpróbált benneteket, vagy megtanított másképpen vigyázni a testetekre, vagy egy kicsit másképpen tekinteni arra, ugye, hogy mennyire egyszerű is, és mennyire szimpla, mondjuk az ember föl kell az ágyból is, ha indul és sétál, és aztán mondjuk egy lábsérülés kapcsán kiderül, hogy nem is olyan egyszerű ez, ha mondjuk éppen mankókon kell megtenned az utat, adott esetben akár csak a fürdőszobáig, nekem több mankóskor szakon volt, úgyhogy tudom, hogy milyen az kádba bemászni, meg onnan kimászni adott esetben. Vagy volt-e olyan sportoló, akinek a sérülése például, vagy elsősorban az abból való visszatérése meglepett benneteket? Ugye most Thomas Muster sztoriát mesélted el, az valami egészen döbbenetes, ugye a 80-as évek vége, 90-es évek elejéről, az valami, azt gondolom, párját ritkító, de...
3: 5 hónap után már versenyzett. Nem, hogy edzett, hanem már versenyen indult.
1: Döbbenet. Mondhatnám egyébként, ez is elképesztő, Rebeka Andrade, aki a brazilok tornász, kétszeres tornász olimpiai bajnok nője, háromszoros világbajnok, 4 darab keresztalak szakadása volt. Képzeljétek el. És ezek után tért vissza. Tehát egyszerűen döbbenet. Nyilván a rehabilitáció, meg ugye az orvosi technológiák fejlődése is nagyon-nagyon sokat hozzátesz ehhez, de mégis azt gondolom, hogy vannak olyanok, amire azt mondod, hogy ez túlmutat azon. Tehát ehhez valami olyan mentális erő kell, olyan akarat, olyan elhatározás, olyan szándék, ami párját ritkító, úgyhogy nagyon-nagyon kemény. Labdarúgásban például azt tudom, Feri, ugye, hogy amikor bejöttek a műfüves pályák, az az rettenetesen sok sérülést kezdett okozni, és mai napig is amennyire tudom probléma, hogy ahol fiatalok nagyon sokat edzenek ilyen pályán, ott már nagyon korán megérkeznek ezek a bizonyos keresztszalag, meg egyéb tér problémák, ugye a csavarodó ízületek miatt.
2: Igen, sajnos ez valós probléma, és ugye ketté kell választani a kérdést. Van az egyik oldala, amikor elhanyagolt, nem jól kezelt, nem jól karbantartott, és többnyire elhasználódott műfüves pályákról beszélünk, tehát ez gyakorlatilag olyan, mintha padlószőnyegen futballozna valaki. Egy vadonatúj, 6.-7. generációs műfüves pálya, ahol gyakorlatilag még a fűszálak is, mint az eredeti fűnél ott vannak, alá van gumizva, megfelelő, nem egy beton rétegre húzzák rá a padlószőnyeget gyakorlatilag, hanem megfelelő több réteggel alá van építve, ez meg van alapozva, az azért soha, de soha, hangsúlyozom, nem pótolhatja az eredeti füves pályát, de valamilyen szinten egy ilyen kisebbik rossz megoldás, főleg a téli időszakban, mert valljuk meg őszintén, azért télen egy mondjuk, amikor a lábnyomok belefagynak egy csalakpályába, és azután teljesen egyenetlen talajt biztosít, azért az nagyon sérülésveszélyes. Ennek kiváltására jó megoldás a műfüves pálya. De hangsúlyozom, ha ott már kevés a granulátum, ha ott már elvékonyodik, lekopik róla a fűréteg, vagy esetleg nincs megfelelő alapozás alatta, akkor borzasztóan sérülésveszélyes a tapadás és az irreális folyamatos ízületi kontakt miatt. Tehát nagyon kemény tud egy ilyen lenni. És a másik probléma pedig, hogy különböző okok miatt és a szervezési dolgok, nyilván már sokszor rákényszerülnek nyári vagy tavaszi időszakban is a játékosok. Tehát nem az van, hogy télen két hónapig műfőben edzel, mert fennmaradott 10 hónapon pedig tökéletes élőfűves pályán, hanem sajnos legtöbb gyermek, generációk úgy nőnek fel, hogy folyamatosan műfőben edzenek, na ez semmiképpen sem tesz jót az ízületnek. Viszont még egy fontos dolog van, és ez a létező lehető legrosszabb megoldás, amikor sűrűn váltogatják. Tehát gyakorlatilag hétfőn műfűvön edz, kedden szerdán élőfűvön edz, utána újra visszakerül a műfűre, tehát úgy szervezik a pályabeosztást egyes kluboknál, hogy folyamatosan váltja. Tehát felnőtt csapatoknál is, amikor műfűről rendes fűre, élőfűre térsz át, vagy fordítva, akkor több héten keresztül szoktatni kell mind az ízületet, mind pedig a koordinációt, az idegrendszert, hogy felvegye azt a ritmust. Teljesen másként viselkedik a labda, másként kell kitámasztani, másfajta cipőt kell rávenni, szóval egy komoly felkészülést igényel, ha pedig ezt napról napra változtatja valaki, az gyakorlatilag merénylet az ízülettel szemben.
1: Hát valóban így van, és azt gondolom, hogy a mai beszélgetésünk is megmutatta, hogy milyen fontos dolgokról is esik szó itt egy reggeli műsorban, és a közszolgálatiságnak komoly jelentősége van. Jött egy ilyen üzenetünk, hogy Dobos főorvos úr megszólalását köszönjük, illetve megszólaltatását. Meg fogjuk hívni az SOSZ, vagyis a Sportegyesületek Országos Szövetsége Sportvezetők Akadémiájára egy előadásra, hogy az egyesületek tudjanak e fontos dologról. Üdvözlettel Nagy József képzési igazgató. Na hát köszönjük szépen, tehát ha már lehet,
2: már
1: ezt akarom mondani, ha már másért nem ültünk itt ma reggel, mint hogy összekössünk olyan igényt, és ezek szerint lehetőséget, amelyek egymásra találhatnak, és ez mind a magyar sport, maga magyar sport egyesületi vezetők tudását gyarapítja, és ez majd természetesen le kell, hogy szivárogjon ugye a döntéshozói szintre, és leginkább a sportolók preventív képzésére, akkor azt gondolom, hogy már nem éltünk hiába, és a mai reggel is érdemes volt fölkelnünk mindenképpen. Levi, arra van-e rálátásod, ugye, hogy az, amit te valóban ideje korán szerencsésen, ahogy mondod, ugye megtapasztaltál ugye az észak-amerikai kontinens képzésében, ahogy ez beszippantott téged, ez a preventív szemlélet, és úgy élted az életedet. Ez mikor ért ide át, vagy átérte? Tehát például a Majoros Gergely férfi válogatott ma már ugyanezzel a fajta szemlélettel kell, hogy készüljön? Tehát amikor a világ legjobbjai között ott van a csapatunk, most már hál' Istennek VB-ről VB-re, és fizikailag is fel kell, hogy nőjön ugye egy ilyen terheléshez, mint amit most láthattunk a legutóbbi világbajnokságon, akkor gondolom, ez már csak úgy lehet, amit te nagyon régen megtanultál. Hogy látod? Szó?
3: Hát, hogy is mondjam, tehát nem látok bele a magyar felnőtt jégkorong válogatottnak ezen részébe, de én úgy gondolom, hogy azért a legvégén, a nap legvégén mégiscsak egyénekről beszélünk.
1: Tehát, mindenki magáért felel.
3: Így van, mindenki magáért felel, mindenki pontosan tudja, amikor lehajtja a fejét, álomra hajtja a fejét, hogy mit tett ő meg annak érdekében azon a napon, hogy jobb legyen az aznapi önmagánál. Tehát ez abszolút egyénfüggő, hogy most akkor tényleg jó, akkor most csináltam egy-két kihágást, egy-két rossz dolgot, de egye fene. Tehát nem férnek bele. Ha valaki igazán profi szemléletű sportoló, akkor bizony az komoly lemondásokkal jár. Tehát nincs mese. Nem lehet a könnyebbik utat választani, és mindenki saját magáért felel. Lehet edukálni mindenkit, előadásokat tartani, hogyha nem megy át, vagy egész egyszerűen nem tudod, hogy is mondjam, szabályozni saját magadat. Tehát annyi példát láttam én is Észak-Amerikában arra, hogy rengeteg jó játékos, akiből szerintem és sok más szerint is világklassz is lehetett volna, sokszor ilyeneken csúszik el. Nem bírja megállni, hogy ne menjen el bulizni, nem bírja megállni, hogy ne fogyasszon alkoholt, hogy ne dohányozzon, vagy olyan életet éljen, ami... Tehát vannak ilyenek, ezt el kell fogadni. Egy jó sportoló azért is jó sportoló, mert önmérsékletet tud tanúsítani, és úgy tudja élni az életét, ahogy... Nem azt mondom, hogy nagykönyvben meg van írva, hanem ahogy saját magának azt ő felépítette. Tehát, hogyha megismered a testedet, hogy neki, hogy a testednek mi a jó, és azt te nagyon jól tudod kezelni, akkor válhat belőled igazán
1: és
3: jó.
1: És mi a helyzet a renitensekkel? Mert azért ismertük egy pár renitens zsenit a világban, de nyilván nem feltétlenül rögtön Maradona jut az eszünkbe, de azért mégiscsak oké, persze, hogy a pályafutása vége fele azért az már tudjuk jól, hogy mindenféle fajta hatások alatt volt, ettől függetlenül nyilván a pályán nyújtott teljesítménye az mindig zseniális volt nagyon sokáig, de nem csak erről van itt szó, hát azért én magam is tudom, szerintem ti is nagyon sok sportolót láttok, aki egyszerűen stressz dohányzásra vezeti le. Tehát, hogy nagyon sok olyan sportolót ismertem, olimpiai bajnok lett, és alig várta, hogy kimehessen a teremből. Tehát, hogy én ezt egyáltalán nem mondom, hogy ez egy jó példa, de nyilván létezik ez is, de a törekvés az mégiscsak az kell, hogy legyen, ugye? Hogy ezt valaki mellőzze.
3: Hát, mondok rosszabbat is, bocsánat. Igen. Tehát, hogy nekem azért voltak olyan csapattársaim, mondjuk finnek vagy oroszok, akik egy bizonyos alkohol mennyiséggel
4: tudtak. A finnek nem isznak, de
3: tehát, igen, hogy egy bizonyos vodka mennyiséget be kellett ahhoz vinni a szervezetbe, hogy üzemi hőfokon legyenek, és úgy tudtak valahogy maximális, de ők meg máshogy működnek, tehát, de a kivétel erősíti a szabályt.
2: Igen, és ott is azért a mérték számít, az arány, meg azért azt sem felejtsük el, hogy mondjuk egy Diego Maradona szintű zseni, azért, mert nem élt olyan profi életmódot, az nem jelenti azt, tehát ő akkora született zseni volt, hogy ő a tehetség utat tört. De nem tudhatjuk, hogy nem tudta volna jobban kihúzni a pályafutását, nem lett volna kétszer ennyire jó, hogyha a profi életet él.
1: Ezt
2: a másik pedig,
1: meg.
2: Akinek meg nincs ekkora Isten áldotta a tehetsége, azok meg hányan vesznek el azért, mert nem élnek profi életmódot.
1: Hát ez valóban így van. No, hát minden esetre az biztos, és Levi példája kitűnő, hogy aki vigyáz magára, aki ezt tényleg tudatosan csinálja, és érti, hogy mi forog kockán, az lehet, hogy egy hosszú pályafutás, és sikeres pályafutás relatíve nagyobb sérülések nélkül meg tud úszni. Persze nyilván van a szerencsefaktor is, és mondtuk, hogy vannak azok az esetek, amit nem te okozol, vagy semmi közöd nincs hozzá, egyszerűen áldozata leszel ennek, tehát azért az élet kiszámíthatatlan, de ami rajtunk múlik, amit mi el tudunk követni a cél érdekében, azt gondolom, hogyha komolyan vesszük azt, amit csinálunk, azt el kell követni. És ehhez most hallhattuk ugye Dobos főorvos úrnak a kialakulóban lévő rendszerét, ami mindenképpen nagyon nagy segítség lesz a jövő preventív szemléletét segítendő, úgyhogy köszönjük szépen és gratulálunk. Mi pedig maradunk még, hiszen itt a péntek reggel azért hál' Istennek mindig kitűnő vendégekkel telik, nem sokára érkezik majd hozzánk telefonon Bánki Dodi, illetve természetesen Kemény Dénes véleményére. Ma reggel is kíváncsiak leszünk, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás.
1: Az idényt remekül kezdő angyalföldiek a 9. forduló nyitómérkőzésén hazai pályán szárnyalhatnak tovább. A szabolcsiak legutóbb győztek a fővárosban. Vasas Kisvárda labdarúgó OTP Bank Liga mérkőzés élőben szombaton 14 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A Gyergyó, a Brassó és a Debrecen is győzött a Jégkorong Erste Ligában. A Magyar Művészeti Akadémia működéséről beszélt Turi Attila. Változékony időnk lesz. Pecz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagyni a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi nemzetek ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint az AEK Athén támadója már a jövő hét szerdai Shakhtar Donetsk elleni bajnokok ligája meccsen pályára léphet athéni klubcsapatában. A magyar női futsal válogatott 3-1-re legyőzte Svédországot az Európa-bajnoki selejtező elitkörének szlovákiai tornáján a második fordulóban. A férfi futsal NB1 8. fordulójában a címvédő Újpest 4-2-re múlta fölül az egyik eddig hibátlan Veszprém csapatát. Cselenszky Petra 50 méter gyorsan az előfutamban elért 12. helyével, nem jutott be a döntőbe a rövid pályás úszó világkupa sorozat második állomásának első napján Taskentben. A viadal egyetlen magyar résztvevője még 100 méter gyorsan és 50 méter pillangól indul a háromnapos versenyen. Három mérkőzést rendeztek tegnap a Jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra győzött a vendég Feha 19 ellen, a Brassó hazai pályán hosszabbítás után bizonyult jobbnak 5-4-re a 4 gólos hátrányt ledolgozó Budapest Jégkorong Akadémiánál, míg a Debrecen 2-1-re nyert Csíkszeredában. A Haladás került előnybe a női röplabda magyar kupa selejtezőjében, miután 3-1-re győzött a szintén NB1-es Szeged otthonában a párharc első összecsapásán. A visszavágót október 21-én játsszák Szombathelyen.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Nem pártpolitikai vagy ideológiai alapon működik a Magyar Művészeti Akadémia, hangsúlyozta Turi Attila, a szervezet újra megválasztott elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az MMA vezetője szerint az akadémia tevékenysége nem eléggé látható, pedig intézményeket működtet és ösztöndíjrendszert tart fenn. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás eloszlásáról azt mondta, az MMA nem vett részt az ideiglenes kollégium döntéseiben, és a pénz felhasználásáról utólag kért tájékoztatást. Turi Attila elismerte, hogy egyes kollégiumokban felmerülhetett politikai nyomásgyakorlás, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a művészet szabad. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú kapvillamos. A járműből összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. A beszerzést az Európai Unió több mint 42 milliárd forinttal támogatta. Ann Carson, kanadai költő, esszéista és műfordító kapta az idei irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Ann Carson több mint 30 éven át tanított klasszika filológiát és számos rangos irodalmi elismerést kapott.
0: Közlekedés.
2: Két személyautó koccant az 51-es főúton Dömsöt közelében. A 48-as kilométernél a teljes zár megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. A 62-es főúton Perkáta térségében két személyautó ütközött össze. A félút pályát lezárták. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan megkissé a forgalom, majd Bicske és Biatorbágy között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt.
0: Időjárás.
2: Napközben felszakadozik a felhőzet, és a nyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután viszont már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánok! Október 9-én 8 óra 40 perckor minden kedves hallgatót szeretettel köszöntünk egész reggel. Két fantasztikus úriember társaságában vagyok, egészen pontosan 4, de ebből 2-t szoktam megnevezni. Szuper Levi, illetve Bene Feri van itt velünk. Sziasztok!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok. Jó reggelt kívánunk! És itt van Csisztu Zsuzsi is
1: velünk. Én is itt vagyok. Ez így igaz, és milyen nagy szerencsém, hogy egy ilyen remek társaságban töltetem a mai reggelt. Nagyon sok érdekes dologról tudtunk beszélni, leginkább azért, mert hogy azt hiszem, hogy ma sem hagyjuk el a stúdiót anélkül, hogy mi se tanultunk volna valamit, mert hogy tanultunk, hallhattunk ugye arról a sportsérülés regiszter rendszerről, amit dr. Dobos József főorvos úr kezdett el, és ugye hallhatjuk, hogy már most hál' Istennek a elhangzó beszélgetésnek a nyomán célt ér, és össze tudjuk kötni a feleket, ugye a Sportegyesületek Országos Szövetség, és meg fogja őt hívni pontosan azért, hogy a sportvezetőket megfelelő módon tudják erről a rendszerről tájékoztatni, és az legyen a cél, hogy minél kevesebb sportoló sérüljön meg, minél többet tudjunk a prevencióról. És hát láttuk, ugyebár, hogy ennek mekkora jelentősége van, hogyha csak a közelmúltbeli Nemzetek Ligája sorozatot nézzük, hogy mekkora kár az, amikor döntő pillanatban mondjuk egy meghatározó játékos sérülés miatt ki kell, hogy szálljon ugye akár a válogatott feladatokból. Jó hír, hogy most már halljuk, hogy Varga Barnabás úgy tűnik, hogy felépül, pedig azért annak a no-contact sérülésnek, amit láttunk tőle, ugye itt egy ilyen hátsó combizom húzódásról vagy izomsérülésről lehetett szó, nem lehetett látni a végét, úgyhogy hajrá és minden gyorsabb felépülést kívánunk. De úgy tűnt, hogy azért megoldotta a végére is, legalább a sorozat harmadik és negyedik mérkőzésére összecsiszolódott ez a, hát ennyi szóval is foghíjas válogatottunk, és az élet úgy hozta, hogy be kellett bizonyítani a fiataloknak, jó néhány kezdőnek, vagy újoncnak, hogy mit is jelent válogatott mezben játszani. Úgyhogy nagyon érdekel Bánki Dodi véleménye itt a Nemzetek Ligája 4 mérkőzéses sorozata kapcsán, hogy mit látott, és vajon az, hogy ilyen helyzetbe hozott minket, illetve a válogatottat az élet, az okozhat-e ott esetben pozitív szenáriókat. Szia Dodi, jó reggelt kívánok!
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, hajrá magyarok! Jó reggelt! Hát szenzációs eredménynek tartom azt, hogy 7 pontunk van, ennyi sérültel, ennyi újonccal, és egy olyan első félidővel, amit Nagyszombatban láttunk, mert ott közünk nem volt a játékhoz, viszont Marco Rossi hatalmas érdeme, hogy ennyi új játékossal, ennyi újonccal ilyen egységet tudott megtartani. És hát a két közös védőt, Orbán Vilit meg Csinger Márkot mindenféleképp ki kell emelni Tóth Balázs kapus mellett, mert állták a sarat, nagyon-nagyon fontos volt, nagyon nagy nyugalmat és stabilitást adtak a csapatnak. Hát a lelkesedésünknek, az odaadásunknak, a fantasztikus több mint 3000-es szurkolótáborunknak köszönhetjük ezt a győzelmet, és jogos volt Marco Rossinak az értékelése, hogy szerencsénk volt, de a budapesti meccsen meg nem volt szerencsénk, ott meg nem érdemelték meg az ukránok. Mindenképpen nagy pozitívum az, hogy még versenyben vagyunk, és hát reméljük, hogy minél előbb Sallai Roli meg Varga Barni is visszajön, mert kevés az átlagon felelő képességű játékosunk, és most jut vissza az, hogy a képzésünk az nem az igazi utánpótlás szinten. Rengeteg a betanított munkás, amit meg tudnak tanulni, azt megtanulják. Rendben vagyunk, de kevés az olyan játékos, aki el tudja dönteni a meccseket, és egy-egy villanással, tehát zsigerből, ösztönből váratlan megoldásra képes.
1: Hát így van, és ilyen tekintetben nyilván tegnap itt hosszasan beszélgettünk arról, hogy azért Marco Rossi nagy erényei közé tartozik, hogy megtanult vízzel főzni, és úgy tűnik, hogy taktikai szempontból is azért tudott még meglepetést okozni, és esetleg olyan húzásokat is legalábbis a csapat felállításánál alkalmazni, amire az ember nem feltétlenül volt kész. De az azért nyilván nagyon-nagyon fontos, hogyha a hátralévő két mérkőzésre azért visszakapjuk a most sérült, hogy azért teljes fegyverzetben, a jelenleg elérhető teljes fegyverzetben álljunk majd fel novemberben, hát, nem?
3: Zsuzsi, neked jó a kapcsolatrendszered, Nikolis mesternek szóljál, hogy okay. Novemberben most már ne terhelje túl.
2: Jó, lehetőség szerint november elején.
1: Semmi, megbeszélem vele.
4: Jó, nyomja az öreg fiúk válogatóban, tök jó játék, rúgdalja a gólt.
1: Igen, hát és imádja nyilván ezt a műfajt csinálni, és nem csak ugye mesterként ténykedni benne, és hát vigyázzon egyébként Vitális Milánra is, ha már így alakul a helyzet, ugye, ott az AEK feladatai közepette. Akarsz mondani valamit, Dodi, mert mi ugye reggel óta itt mindenki elmondta az érzelmi érintettségét ebben a Ronaldo kontra Messi témában, vagy ugorjunk a hétvégi fordulóra, ugye a 9. forduló jön majd az OTP Bank Ligában. Szóval neked van erről véleményed, mert tudom, hogy általában mindenről elég sarkos véleményed van. Nyilván része voltál, gondolom fennmaradtál, hogy megnézd a Messi búcsú meccsét, sokunkkal egyetemben, illetve hát én csak annyit mondtam ezzel az egész jelenséggel kapcsolatosan, hogy én nagyon szomorú vagyok, hogy egy ilyen, azt kell mondanom, más úton indult el ez a két világsztár, legalábbis itt a búcsút szemszögéből, mert hogy egy ilyen méltatlan helyzetbe sodródik. A világ abban a tekintetben, hogy azért, ha nem is megosztóan, de ugye volt két nagy tábor, és ebből az egyik tábor szerintem most kicsit fájdalmasan nézi azt, ami Ronaldo körül van.
4: Hát először is nem maradtam fenn, mert nekem, ha Magyarország játszik, a magyar válogatott vagy a Fradi, akkor fönnmaradok, de még Lionel Messi sem, de a világ legjobbjának tartom, és tényleg véget ért egy fejezet a nemzetközi futballban. Ez a történelem része maradt, egy csodálatos képességű játékos, és amit láttam felvételeket, tehát tényleg megható volt. Meg hát Szalai Kristóf el is mesélte, mert ő fönnmaradt.
1: Én is fönnmaradtam.
4: Fönnmaradtál?
1: Igen, bizony. Még utána el is küldtem a kérdéseimet az argentin Martin Mazur kollégámnak, még frissében, hogy válaszolja meg. Úgyhogy igen.
4: Azt az interjút, azt olvastam, kettőt is készítettél vele. Igen, nagyon igen.
2: Érdekes, a Benini balszésővel nem akartok interjút készíteni. Ők is a pályán voltak.
1: Jó, hát hogy
4: ölelgették Lionel Messit, mint Kódus a kettest? Hát azoknak is egy élmény volt a Benini
2: játékosokat.
4: De mindannyiunknak, akik egyszer is látták játszani, egy fantasztikus futballista. Nem, én soha nem tagadtam nálam a Pelé, Cruyff, Maradona hármas volt, és Maradonával összevetve az argentin néplélek azért más, tehát ott ők Maradonát tartják, legalábbis az én korosztályom, tehát ez generációs történet, az idősebb korosztály Maradonát tartja a legnagyobbnak, de ha az eredményeket, az eredménycentrikus világban, akkor Lionel Messi, és amit Barcelonában, meg az argentin válogatottal így világbajnok is lehet, a világbajnoki ezüstérmes, tehát mindenféleképp a korszakos futballista, és tegyük hozzá, hogy Ronaldóval együtt, de két különböző karakter, két különböző pályafutás, nem véletlen, hogy egyszerre történik ez is, mert a sors is így akarta, hát Messié megható volt, ahogy ott sírtak az emberek, hát Argentina, ne sírjétem Argentina,
1: igen.
4: Ugye?
1: De ez most megállíthatatlan volt, úgyhogy...
4: Ez megállít, igen, mert valahol a jövőjüket is síratják, hogy nem látják többet, meg a múltjukat is, mert tényleg csodát varázsolt a pályára a Lionel Messi, de ugyanez igaz Cristiano Ronaldóra is, aki az akarat erejével, a futball tudásával, a góljaival, a nagyon sokat tett Portugáliáért, meg a nemzetközi futballért, de ez mindig benne volt, egész más habitusú, mint Lionel Messi, egy agresszívebb, ilyen feszültebb, van egy feszültség, árad belőle a feszültség, ami a karakteréből fakad, más típus, és Jorge Jesussal meg, hát szóval olyan, mint nálunk Baróti Lajos volt. Tehát ő egy nagyon nagy tisztelet övezi Jorge Jesust Portugáliában, nagyon elismert, nagyon jó szakember, és nagyon kedvelik, ráadásul az arab klubcsapathoz pont Ronaldo vitte oda. Tehát ez is egy pikantériája az egésznek, hogy aztán most kettejük között kirobbant ez. Továbbra is tartom, hogy ha megígérte neki Jorge Jesus, hogy nyilvánosan bocsánatot kér és elmagyarázza a helyzetet, akkor megszerte a szavát Jorge Jesus, de valahol túl kellene lépni ezen, mert portugáli érdeke is az. Egyébként pedig én nem féltem a portugál válogatottat, mert gyakran megesett, ahogy akkor is neki Ronaldónak adták a labdát, amikor a játék szelleme is nem ezt kívánta, Tehát egyáltalán nem féltem Portugáliát a jövőtől. Az más kérdés, hogy fog hiányozni Ronaldónak a játéka, meg a gólyai, de minden elmúlik egyszer, minden a végéhez ér, minden december új májust ígér, tehát ez már idővel, méltósággal lehet, hogy korábban le kellett volna lépnie. Most így történt, de ez meg komoly feszültséget okoz Portugáliában, futballberkekben.
2: Igen, hát vége a Nemzetek Ligájának ekkori szakaszának, tehát most újra kezdődik a magyar bajnokság, vagyis folytatódik. Mit vársz a különböző mérkőzésektől, gondolok itt a Ferencváros-Debrecen találkozóról, vagy akár a Kispest-Újpestre, tehát itt sérülések, különböző eredmények, különböző sztorik után vissza kell zökkenni a magyar bajnokság valóságába.
4: Hát bizony, és nagyon-nagyon érdekes. Ez a két meccs lesz, ami engem is nagyon érdekel, és lehet, hogy a Kispestére ki is megyek.
2: Van lilapulcsim, ha kell.
4: Kösz szépen.
1: Nagyon rendes, hogy ezt így kölcsön adná. Igazán, ami Ferinc.
4: De rendes vagy, Ferinc, én. Fradira sajnos nem tudok kimenni, mert a tévében leszek a Arena 4-en, a Bundesliga meccseken, Augsburg, Bayern többek között. De nagyon érdekes, nagyon, nagyon fontos meccsek lesznek. A Fradi friss lesz. Tehát most, ha valakinek jól jött ez a szünet, akkor a Fradinak meg a többi csapatnak is jól jött. Nagyon, nagyon nagy problémának érzem itt a pénzügyi dolgokat a kluboknál, ez befolyásolni fogja majd a jövőt, de most nem tudom, hogy még ezen a szinten, mert nagyon friss a hír meg az élmény, hogy most még befolyásolja-e, de a jövőre nézve biztos, hogy befolyásolni fogja a magyar futballt. Egyelőre nem hiszem, mert még itt élő szerződések vannak. Tehát két nagyon jó meccsel fog indulni a 9. forduló, illetve folytatódni, mert az egyik szombaton, a másik vasárnap lesz.
2: Így van, és arra leszek kíváncsi, hogy ebben a fordulóban ugye nagyon-nagyon sűrű a mezőny, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ez a forduló választ-e tud adni, hogy kik lesznek azok a csapatok, amelyek valójában a dobogóért küzdenek, és el fog-e válni, hogy kik azok a csapatok, amelyek a kiesés ellen. Tehát gondolok itt arra, hogy a Kispest ugye, hát egyfajta, ha nem is utolsó szalmaszálként, de azért komoly győzelmi kényszerbe lép erre az Újpest ellen, az Újpest meg megcélozhatja a dobogót. A Fradi-Debrecen találkozóval kapcsolatban meg az elmúlt időszakban a Debrecen azért jó párszor borsot tört a Fradi orra alá, most pedig azért a Fradi áll jobban az előjelek alapján. Tehát ezzel kapcsolatban, hogy mi a véleményed, a másik pedig, hogy vajon Paks utolérje önmagát, és számíthatunk erre a dobogóért folytatott harcban?
4: Igen, ez nagy kérdés, meg nagy kérdés még a Győrnek a szerepe, tehát hogy ő is fölzárkozhat a bajnoki...
2: Ráadásul Győr Puskás van, az is komoly
1: igen.
2: Meccs.
1: Igen.
4: És hát a Lilákkal, mert azért beszélnek, rengeteg barátom van a Lilák között is, tehát a Lilák meg abban bíznak, hogy legalább egy pontot vagy hármat elhoznak, és utána a felcsút megy erre, igen. És akkor ott 7-8 ezer nézőt várnak, mert ha jó eredmények vannak, akkor gyorsan megterik ott is a stadion. Érdekes forduló lesz. Itt arra leszek elsősorban kíváncsi, hogy mennyivel lesz frissebb a játék, mert az utolsó meccseken már nagyon fáradt volt a Fradi például, de a Kispest-Újpest az nagyon fontos mind a két csapat szempontjából. Egy biztos szenzációs hangulat lesz, mert mind a két tábor remek hangulatot tud varázsolni. Ezt várom a Fradin is egyébként. Nem fog, amit te mondtál, Ferike, tehát sok nagy lényegi kérdések nem dőlnek még el, de irányba teszi, és nagyon fontos hangulati ellen például a kisvesteknél, hogy ne kapjanak ki, maradjanak versenyben, mert a játékuk például sokkal jobb, mint amennyi pontjuk van, tehát nem szabad abból kiindulni, hogy most utolsó helyen állnak.
1: Na jó, hát itt azért jön ilyen, azt kell mondanom, egészen határozott üzenet, hogy sima Kispest és FTC győzelem 1-0 és egy kacsintás, úgyhogy Dodikám, látod, azért van ilyen jellegű meglátás is. De ugorjunk egy picit arrébb, egy pár bajnoksággal, három mezővel, ahogy így régen remélem mondtok a kinevet a végénben, hogy ugye nyilván vigyázó szemünket vetjük azért többek között a Liverpool szereplésére. Emlékszem, láttam, hogy Kerkez Milos milyen lelkesen mesélt hazaérkezve, vagy visszaérkezve egész pontosan Liverpoolba, ugye ez a válogatott béli góljáról. Nyilvánvalóan Irola Mester azért örül, hogy ő például csak sárgalap miatt nem játszott, mert vannak gazdagon sérültje is. Várhatunk-e szerinted egy jobb őszi teljesítményt a Liverpooltól?
4: Hát a nagy veszély pont a Liverpoolra csapott le, uh-huh. mert három sérültük is van, Hakpo is, Isak is, meg Zsaké is, és ettől rettegnek az edzők, és ezért kőkemény ez a 11-12 nap alatt ez a 4 meccs, és ráadásul most azzal a Man City-vel játszanak, akikről a Damocles kardja ott lebeg, hogy nagyon súlyos büntetést fognak kapni. Én a Liverpoolnál ha fölépülnek a sérültek, mert Isak egy régi formájában, amit a Newcastle-ban látunk, abba kezd játszani, tehát a legrosszabbkor jött a sérülés. Ha Isak rendbe jön, meg Hakpo is, akkor szerintem a Liverpoolnak van esélye fölzárkozni az élmezőnyhöz, de hát nagyon kemény lesz. 8 nagyon kemény meccs vár, és ebben kupák is vannak, és Szoboszlai Dominik miatt ez nekünk nagyon fontos, mert utána jön a Nemzetek Ligája november közepén. A Man City-nél meg kérdés, hogy mekkora egységet tudnak teremteni, mert ott olyan feszültség van,
1: hát
4: hogy...
1: nagyon. Most Holland is megszólalt, és tulajdonképpen egyfajta egységhez hojtotta fel a klubot, de igen. Szerintem is azért ez egy nagyon nagy kérdés, és Dénes Ferenc közgazdásszal mélyen egyetértek abban, amikor azt mondja, ugye, hogy itt, hogy ez az ügy milyen irányba indul el, vagy mi lesz a végkimenetele, az nem csak Man City kérdés. Ugye itt egy olyan modellről beszélünk, itt elsősorban ugye, hát mondjuk azt, hogy azért az arab tőke európai futballba történt beszivárgását tekintve, ami egyáltalán nem biztos, hogy csak a Man City-nél létező modell. Tehát, hogyha ez itt borul, akkor mi lesz a többi olyan nagy csapattal, ahol hasonló módon jártak el? Elképzelhető persze, hogy azért az angliai szigor egy kicsit más, vagy az angliai törvények egy kicsit mások, mint mondjuk, mint például a Paris Saint-Germain házatáján.
3: Vagy az olaszoknál. Va bene, minden rendben van.
1: Szóval, de azért ez szerintem egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz ennek az ügynek a végkimenete. És hát ahogy mondod, a stressz, amit ez okoz a csapat körül.
4: Nem bizony, és szerintem is ez most kibukott, sok más klubnál is kibukott ez a történet. Amit fontosnak tartok, hogy ne a pályán elért eredményt ne változtassák meg, mert az a pályán ott jobb volt akkor a Man City, most lehet zokogni, hogy akkor nem igazolnak ennyi játékos, rendben, de volt már olyan, hogy és itt lehet sorolni az angol klubokat, hogy 200 millióval többet költöttek játékosokra, mégse ők lettek a bajnokok, tehát hagyjuk meg, ami a pályán elért eredmény, mert ott nem a pénz utalozik, ott az egy szakmai siker, és én azt meghagynám, az más kérdés, hogy milyen büntetések, és hát, hogy megye tovább a történet, megye tovább, mert mint általában itt is egy feljelentés, egy Wamser okozta a történetet, aki adatokkal tudta alátámasztani a vágyait, és kibukott, de itt az a nagy kérdés, hogy megáll-e a történet, vagy megy tovább.
1: Na hát ezt, igen, nem tudhatjuk, úgyhogy lélegzett visszafolyta, figyeljük a dolgokat, nem tudjuk szerintem magunkat teljesen függetleníteni a jelenségtől, hiszen egész professzionális futballvilágra lesz ennek mindenképpen hatása, úgyhogy ezt majd meglátjuk, de most koncentráljunk a hétvégi fordulóra, természetesen meg elsősorban arra, amit te is mondasz, ami a pályán történik, úgyhogy...
4: Meg előbb azért Ferencváros ilyen a kapitalsz, azért Levi, remélem, ezt majd te is. Este Fradi, ilyen a kapitál szélkorong meccs lesz, Tüskecsarnok.
3: Így van, az jól megalapozza majd a hétvégét.
4: bizony.
1: Na, jó, hát akkor mindenkinek sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen, Dodi, hogy péntekenként, mint most is rendelkezésünkre állt egy kicsit meg. Nevettes minket, meg egy picikét meg. Lássuk azokat a nézőpontokat, ahogy te figyeled a világ fociát, meg a világ sportját. Köszönjük szépen. És rövidesen folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. Érkezik nem sokára majd Kemény Dénes.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: napot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel! Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Hajrá magyarok, 9 óra 7 perc van, október 9-én. Jó reggelt kívánunk, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel Szuper Leventével, és benne Ferivel egész reggel. Sziasztok!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Jó reggelt kívánunk, és Csisztu Zsuzsival!
2: Jó reggelt mindenkinek, és sok érdekes témáról beszélgettünk a mai reggel folyamán. Az egyik szerintem, ami a legnagyobb novum, ugye az, amit hallhattunk dr. Dobos József főorvos úrtól, ortopéd sebésztől, most már nyugdíjastól, aki egy nagyon komoly regisztert kezdett el a sportsérülések feljegyzése és hát nyilván statisztikává alakítása kapcsán, és hát ez bizony így van, mert azt gondolom, hogy minden olyan információ, ami segítheti a felkészítők, a szakemberek munkáját, de akár a szülőkét is, az alapvetően hozzátesz, vagy hozzátehet egy csapat teljesítményéhez. Kemény Dénes van itt velünk a vonalban, a mesteredző, akivel minden pénteken megbeszélünk fontos dolgokat a világból. Szervusz Dénes, jó reggelt kívánok! Halló, jó reggelt!
5: Sziasztok!
2: Igen, halló.
4: Jó reggelt, jó reggelt kívánok!
2: No, hát nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményedre, ugye a Sportegyesületek Országos Szövetségének ügyvezetője már reagált, és mondta, hogy mindenképpen meghívják Dobos doktor urat, Dobos főorvos urat egy előadásra, hogy minél több helyen ismerhessék meg ennek a regiszternek a fontosságát. Te mit gondolsz erről a rendszerről, hiszen ez egy nagyon alapos, hallhattuk, hogy rendkívül részletekben menően gyűjt információt arról, hogy mi történhetett, milyen sportákban, milyen behatás nyomán, milyen típusú sérülés, milyen testrészen, és a többi, és a többi, mert hogy nagyban hisz ugye a doktor úr abban, hogy bizony ugye ezek az információk egy jelentős módon segíthetik a prevenciót, a megelőzést akár a magyar sportéletben. Mit gondolsz ezekről a mondjuk így ma már kinyerhető, vagy összegyűjtött plusz adatokról?
5: Hát én, ahogy lenni szokott így pénteken azért puskázok egy kicsit, tehát bele szoktam hallgatni 6 és 9 között nagyjából a témákba.
2: Reméltük.
5: Ennél fogva ezt is hallottam, hogy erről lesz szó, csak aztán a szélviharban részletesen nem tudtam az erdőbe végighallgatni az okfejtést, de ezt egy kicsit hasonló dolognak látom, tehát hasznosnak, mint akkor bizonyos szempontok szerinte elkezdesz 8-10 éves gyerekektől fölfelé, mondjuk 18 éves korig paraméterek

0: ezeket rögzíteni, mégpedig a teljesítmény paramétereket. Tehát például a vízilabdában, csak gyorsan végig szaladjak, milyen messzire tudja maximális erővel eldobni a labdát. Ezt ugye a torna órán kislabdahajításként csináltuk, de ezt ugye mélyvízben egy darabig elég a normál labda, amikor már a medence nem elég hosszú ehhez, akkor esetleg lehet egy kétszeres súlyú medicinlabdával csinálni, és a többi, és a többi. Az úszását, a robbanékonyságát, az állóképességét, a lábtempókészségét, stb. Valamilyen exakt módon felmérni, évente egyszer, és abban a pillanatban, hogy ezt megteszed mondjuk az összes magyar pólóssal, 10 évestől 18-ig, minden évben, egy idő után már nagyon komoly adatbázisod lesz, és tulajdonképpen el is válik, hogy hol, milyen szintű szakmai munka zajlik. Vagy például az is nagyon érdekes lehet, hogy meglátjuk, hogy a korai érett gyerekeknél milyen jelek vannak, azaz miért kell óvatosan figyelembe venni a legjobb játékos 11-12 éves korban, aki esetleg közepes lesz mondjuk 3-4 év múlva a társaihoz képest, akik később kezdenek fejlődni. Na most, olyan túl nagy szándék egyébként az edzőkben erre nincsen, mert az azért tükröt is mutat egy-egy szakosztálynak, egy-egy kollégának, hogy ezt megcsinálják, de hogyha ez sikerül, akkor ez egy nagy segítség. Most ugyanezt tudom elképzelni, hogy minél több szempontot sorolsz fel, és minél több adatot tudsz egy ilyen görbébe betenni, hogy járt edzésre nem volt semmi baja. Milyen típusú munkát csinált? Volt-e az edzéseknél preventív gyógytorna a bemelegítésnél? Nem. Ha igen, mennyi? És igen, milyen gyakorlatok? És akkor bekövetkezett a sérülés. És ő neki mennyi volt a rehabilitáció? Szemben azzal a kollégával, aki ugyanennyi idős volt, ugyanakkor történt egy hasonló sérülés, ugyanúgy látták el az ortopéd sebészek, akár műtéttel, akár anélkül, és majd megnézett, hogy ott mi lett a gyógyulás eredménye, és most minden nem egy és egy eset, hanem 50 és 50 eset, akkor nyilván ez már gyakorlatilag egy tankönyvé fog alakulni ez a regiszter, ami gyűjti az adatokat. Szerintem mondom, az nagyon fontos, hogy minél több szegmenset, tehát minél jobban föl kell szeretelni azt a táblázatot, amiben te rögzítesz egy sérüléssel kapcsolatos tudnivalókat.
1: Igen, ez abszolút így van, és hát ez is a cél, amennyire halljuk, ugye azért nagyon nagy részletességgel gyűjti ugye az adatokat, az információkat ez a rendszer, és hát ugye a következő, amit te is mondasz, az ebből levont következtetéseknek a beépítése adott esetben, akár a felkészítésben nyilván nagyon-nagyon hasznos, úgyhogy köszönjük szépen, és hát azt hiszem, hogy ez is egy olyan dolog, ami szolgálja a magyar sport érdekét. Mint ahogy nyilván mindenféle terv alapján születnek fontos döntések, például az, hogy Szívos Márton lett az U20-as férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, aki azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy meglepett a felkérés, nagyon örültem neki, óriási megtiszteltetés, én ezt az egészet szolgálatnak tekintem. Na mit vársz te személyesen Szívos Márton szövetségi kapitányi feladataitól ebből a generációból? Milyen alapanyagokat kap, és mennyire fontos, hogy ott azért már olyan világra szóló sikerek szülessenek, amiből aztán értelemszerűen ugye egy felnőtt kapitány, Varga Zsolt adott esetben tud építkezni?
0: Hát igazából a most első lépésben, ami legszívesebben nem lennék, az a Marcinek a felesége, a Tóvári Zsuzsi. Eddig volt odahaza egy rendszeresen feszült, miközben beszélsz hozzá, máshol jár az esze, stb. Honvéd vezetőedző férjem.
1: Ami szintén nagyon hálás lehetett, igen.
0: Ami önmagában szerintem már egy feladat lehetett.
1: Igen.
0: Most akkor ehhez képest jön még egy további feszültségforrás, vagy teljesítménykényszer, ami nyilván az emberben egy olyan állandó, folyamatos szintet alakít ki, amihez azért tényleg kell türelem a családtagoktól. De össze lehet egyeztetni.
1: Biztos gyakorlatból beszélsz, mi? Biztos gyakorlatból beszélsz.
0: Igen. Hallottam, hogy mondták.
1: Oké.
0: Okay. Azt gondolom, hogy azért most már elég régóta edzősködik ahhoz, hogy minden feltétel adott volt ahhoz, hogy ezt ő meg elvállalhassa. Ez egy fontos döntés volt a szövetség részéről, mert egy jó darabig ragaszkodtak ahhoz a formulához, hogy egy szakmai igazgató keze alatt, vagy irányítás alatt utánpótlásban dolgozó edzők vitték a világversenyekre az utánpótlás válogatottakat, U16, U18, U20-at, és elképzelhető, hogy az eredménylista, vagy esetleg más ország szintén eredménylistája, ami mondjuk messze jobb, mint a miénk, és ott más a szisztéma, tehát valamilyen oknál fogva végül is ezt a saját maguknak kialakított szabályzatást megváltoztatta a szövetség, és most Óbő egyes edző is kapott ilyen feladatot, ezzel kinyílt egy sáv tapasztalt jó edzők számára, akik kaphatnak feladatot. Nyilván nem lesz egyszerű egyébként összeegyeztetni. Én, hogyha a Gergely Pista helyébe lennék, aki a klubelnök és a munkaadója, ezt Szimos Marcinak, lehet, hogy én nem tapsolnék ezért. Uh-huh. Tekintettel arra, hogy valahogy, valamilyen szinten előfordult, hogy érezni fogja a Honvéd felnőtt csapat azt, hogy a Marcinak kettős feladata van. Pont. Azért nagyrészt ugye ez a klubszezon végében fog kezdődni ez a válogatott szezon, az ő nyaralása rovására, hogy így mondjam, alkalmas lesz. De azt kell mondjam, hogy én továbbra is úgy gondolom, hogy esetleg az idei év halványabb végeredmény szereplése, az lehet, hogy eredményességben egyébként jó volt az utánpótlás válogatottakkal, ha folyamatosan felfelé áramoltatása a tehetségeknek, és ha most belegondolunk, és a Varga Zsoltot az előbb szóba hozta, hogy két év múlva az olimpián 13 játékos játszhat, most a világversenyeken 15, amihez a Zsoltnak van egy 20-valahanyos kerete. Most elképzelhető, hogy mekkora feladat lesz, csak a 15-höz képest a 13-at kijelölni úgy, hogy az egyébként, mit tudom én, 4., 5., 6. helyre végzett utánpótlás válogatottak is EB-ről, VB-ről hazajönnek, de van 2-3 olyan játékos, hogy már dörömből a válogatott kapuján. Tehát azt gondolom, hogy a leglényegesebb továbbra is nem az lesz okvetlenül, hogy milyen színű lesz a mérem, hanem az, hogy az a 2-3 játékos, aki a vérfrissítést, aki a versenyhelyzetet a felnőtt válogatottnál produkálja, felnőtt szövetségi kapitánynak fejvakarást, a többi játékosnak meg egy bizonyos fajta plusz motivációt ad, az a legfontosabb, az lényegesen fontosabb az én szememben, mint az érmek színe.
2: Szívos Mártonnak kapcsolatban kérdezilek, mester, hogy én úgy ismertem meg, hogy egy nagyon-nagyon széles és rugalmas repertoárra rendelkező taktikai újításoktól sem mentes vezetőedzőről beszélünk. Például emlékszem, hogy ő vezette be a kapus melletti közvetlen mezőnyjátékos védekezést is, hogy ilyenfajta váratlan húzások, vagy ez a fajta széles taktikai repertoár hasznosítható válogatott szinten, vagy ott egész egyszer nincs erre idő, hogy ennyi fajta taktikai variációt begyakoroljanak, és ez inkább a klubszintre jellemző lesz.
0: Jó a felvetésed, hogy gyakorlatilag egy képzett játékosnál mennyi idő kell arra, hogy készségszinten csináljon egy új taktikai változatot.
2: Igen.
0: Én megmondom őszintén, hogy amikor én voltam kapitány, nekem megvolt az a 4 védekezési verzió, emberhátrányra 2-3, stb. Bekerült egy fiatal játékos, 2 hét alatt az ő saját pozíciójába az összes ilyet egy jól képzett játékos el tudta sajátítani, holott az egyesületében egész más csinál. És igen, egy pár hónapon belül meg már, hogyha már visszatérő volt a válogatottba, akkor már elkezdte ugyanolyan reflex szinten csinálni, mint a klubjában azt, amit naponta csinál, és mondom, az nem volt okvetlenül egyenlő. Én soha nem kértem meg a klubedzőket, hogy hasonló módon építsék föl a taktikai repertoárt, mint én, de az ugye nekem nyilván könnyebb lett volna, vagy akár utánpótlás válogatott sem. Mindig rábíztam az edzőre, tekintettel arra, hogy az ő bőre, meg az ő eredménye, tehát én nem örültem volna fordított esetben, ha nekem megmondják, hogy mi legyen. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez ekkora gond. Ez a fajta védekezés, amit néha csinál a Honvéd, nyilván lőtt gólt követően, már pár éve, ez fejvakarást okoz itt minden ellenfélnek. Azt a statisztikát kell megnézni, hogy az egyéb támadásoknál hány alkalommal tud az ellenfél gólt lőni, hány százalékban, és amikor ezt a fajtát csinálják, akkor hány százalékban. El tudom képzelni, ismerve a Marcit, hogy be fogja vezetni a utánpótlás válogatottban is, de már nemzetközileg is eléggé ismert, mert ugye a Honvéd már elég sokszor játszik, nem a Bajnokok Ligájában, de az Európa Kupában vagy a Konferencia Ligában, és most már más csapatok is ez ellen felkészülnek, ami nem azt jelenti, hogy jól fel is törik, de legalább ugye tudják. Mindig szokott a Marci egy-egy újdonságot kigondolni, edzésmódszerben is. Én azt gondolom, hogyha valaki ezekben hisz, és úgy gondolja, hogy ezzel előre tud lépni, akkor csinálja, egy biztos, a játékosokra mindig jó hatással van, mert azt látják, hogy az edzőjük gondolkodik, az edzőjük valamiben valami többet akar, még esetleg, ha nem is válik be egy ilyen új gondolat, de azt látják, hogy az edző nem üldögél a babérokon, vagy csinálja a megszokottat, amit esetleg mások is, hanem valami extrát. Ez mindenképpen pszichésen oda játékosoknak.
3: Mester, én nem bírom megállni, amikor veled beszélgetünk, hogy egy picit visszatekintsünk a múltba, és anekdotázzunk, és sztorizgassunk. Most egy picit még visszatérve, ugye a legelső témánkhoz, a sportsérüléseknél, nekem mindig a vízilabda válogatottal kapcsolatban Peking jut eszembe 2008-ból Biros Péternek, ugye a szív melletti cisztája, amikor közvetlenül olimpia előtt egy rutinvizsgálaton derült ki, hogy a tüdeje és a szíve között egy hatalmas ciszta van, és ugye saját felelősségére vállalta nagyon sok konzultáció és napi monitorozás mellett, hogy mégiscsak vállalja a játékot, és ugye az olimpiai bajnoki cím után te nagyon külön kiemelted ugye az orvosi stáb, a gyúróknak a feladatát. Tényleg egy ilyen sérülést és egy ilyen nehéz időszakot egy játékos karrierjében, amikor tényleg mondható életveszélyesnek ez a szituáció, egy edzői stáb, egy orvosi stáb és egy csapat hogy tud kezelni, és milyen segítséget tud adni egy játékosnak, és azért nem mellesleg Biros Péter szinte élete formájában játszott azon a pekingi olimpián.
0: Ez a Péternek a sportemberi nagysága volt, hogy miután tisztázták vele a helyzetet, és azt mondták, hogy ha megműtik, akkor nem tud részülni az olimpián, ha nem műtik meg, akkor azért ugye nem 100%-os ennél fogva ezzel együtt kell éljen. Tudomásul vette, azt mondta, hogy én játszom, és a legnagyobb dolog az volt szerintem benne, hogy túl azon, hogy tudtuk, ugye készültünk az első meccsre, az edzésre, a napi menetrendre, az olimpián, és nem csak, hogy mindenki elfelejtette és ezzel nem foglalkozott, mert a Péter már úgy döntött, hogy játszik, hanem ő is. Tehát mint hogyha nem lett volna, erről kétszer volt szó, egyszer indulás előtt, meg egyszer érkezés után, hogy na mikor mész a műtétre. És kész. Igen, ez egy nagyon érzékeny helyen, hogy nem akarok ebbe belemenni, mert nem orvosi konferencián vagyunk. Nagyon érzékeny helyen volt, nem is volt kicsi. Ehhez képest még összeszedett egy combizom sérülést is a második negyed legvégén a döntőben. Pont egy gólt lőtt, az volt a harmadik gólja két negyed alatt, amikor kiült a partra, és ha már anekdótát akarsz hallani, akkor volt egy hosszabb szünet a meccs közepén, megpróbálta két hossz úszót, hogy tudja mozgatni rendesen a lábát, ugye egy friss combizom sérülésen nem tudta, kimászott és rázta a fejét, hogy nem megy, de mester, ha valakinek le kell tépni a fejét, akkor visszamegyek.
1: Ja,
0: és a nagysága az volt, hogy Varga Dani, meg a Varga Dumi azon az oldalon, ugye a Kása az folyamatosan játszott minden életben, de ők attól kezdve lényegesen több szerepet kaptak, hogy a Péter nem volt, és a csapat, hogy úgy mondjam, ekonómiája nem vette észre, nem hiányzott annyira, mint abban a pillanatban úgy tűnt, hogy hiányozni fog az, aki legjobban elkapta a fonalat a döntőben, és nem tud tovább játszani, és még a meccs fele hátra van, és egyel vezetünk. Tehát azért, ott még azért nem nyílt ki az olló, hogy így mondjam, de a két fiatal Varga, az, ha már ott vannak az olimpián, akkor emlékkel mentek haza.
3: Az és igen. Hány perc, hány másodpercnél történt? Mert úgy mondtad ezeket az adatokat, mintha tegnap lett volna. Nagyon komoly.
0: Ezek szépen. Hát 8 másodperc volt hátra a második.
2: Ugye ez a válasz volt.
3: Igen, ugye?
1: Igen.
0: Az azt jelenti, hogy 15:52.
3: Vissza fogom keresni.
1: Drága tényes, reméltük. Tehát tőled csak ezt a precizitást várjuk. Na, akkor egy dolgot mondj még nekünk, meg légy, és nagyon rövid időnk van, de az azért, hogy vajon az anekdoták világában megy majd, de az a felterjesztés, hogy Van Herz Krisztián is jelölté vált, ugye a World Aquatics év vízilabdázója címre. Mennyit jelent ez? Mi a tapasztalatod a játékosok egyéni egója szempontjából egy csapatsportban, ha valakit egy ilyesmire jelölnek?
0: Én azt gondolom, hogy a Manó az egójában rendben van, tehát úgy érzem ezt, hogy nem zavaró, sem saját magára számára, sem kollégák számára, sem nem kevés. Tehát ő szerintem ezzel rendben van, én azt gondolom, hogy ezt végig fogja nézni, nem is tudom, hogy mi a rendszer, hogy Facebookon lehet szavazni, vagy a filmvezetők döntik el, nem tudom. Nem lennék meglepve, egyébként általában úgy szokott alakulni, hogy az év aranyérmes csapatából lévő jelölt nyeretik meg, vagy az nyeri meg, de én szerintem az ő esetében semmi nem fog történni. Ugyanakkor már láttam olyat, hogy két magyar is volt jelölt, na hát az kapitány legyen a talpán, aki azt a helyzetet utána kezeli, mert ugye kettő nem nyerhet, kapitányok talán az a legjobb, ha egyik se nyer, de még ebben az esetben is előfordulhat, az ilyen egyéni díjak, azokhoz kell egy kis idő, hogy a csapat szépen elegánsan lekezelje, és ne legyen ebből egy potenciális feszültség a csapaton belül. Tehát én azt gondolom, hogy ezt inkább meg kellene próbálni játéknak tekinteni, és mondom, a Manónak ilyen ego injekcióra szerintem nincs szükség.
1: Na hát ki fog derülni, minden esetre azért büszkék vagyunk rá, hogy jelölték erre a nagyon nemes elismerésem, ez mindenképpen egy szakmai rangot jelent. Nagyon szépen köszönjük a mai anekdótákat is, a pontos és precíz megközelítés, drága Dénes, hát ez vagy te, úgyhogy igazán hálásan köszönjük, és folytatjuk természetesen péntekenként mindig veled, legyen szép a hétvégét, meg a mai napod is.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönjük szépen, mi pedig a következő fél órában még nagyon izgalmas témákat fogunk átbeszélni, úgyhogy maradjatok velünk.
4: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Jövő héten térhet vissza Varga Barnabás, folytatódtak az orosz és az ukrán támadások, változékony időnk lesz. Pec Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint az AEK Athén támadója már a jövő hét szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet athéni klubcsapatában. A magyar női futsal válogatott 3-1-re legyőzte Svédországot az Európa-bajnoki selejtező elitkörének szlovákiai tornáján a második fordulóban. A férfi futsal NB1 8. fordulójában a címvédő Újpest 4-2-re múlta fölül az egyik eddig hibátlan vendég Veszprém csapatát. Három mérkőzést rendeztek tegnap a Jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra győzött a vendég Feha 19 ellen, a Brassó hazai pályán hosszabbítás után bizonyult jobbnak 5-4-re a 4 gólos hátrányt ledolgozó Budapest Jégkorong Akadémiánál, míg a Debrecen 2-1-re nyert Csíkszeredában. Bemutatkozott új csapatában LeBron James. A 41 éves szupersztárral felálló Philadelphia Sixers 114-108-ra kikapott a Brooklyn Nets vendégeként az NBA előszezonjában. A veterán klasszis csak az első félidőben lépett pályára és 10 pontot szerzett. Közben a tengeren túli újságírók megválasztották Asia Wilsont a női liga legjobbjává. A 30 éves játékos 5-5-ször kapta meg az elismerést.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Újabb halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz és ukrán támadásoknak. Az orosz légicsapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivskban 1-1 ember meghalt, Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért támadás. Közben az oroszországi Belgorod térségében egy házaspár meghalt, 4-en pedig megsebesültek egy ukrán tüzérségi támadásban. Kaluga megyében 9 sérültje van az éjszakai ukrán dróncsapásoknak. Drónokkal gyorsítja a csomagkézbesítést egy logisztikai vállalat a délnyugat-kínai Szecsung járásban. Egyes háztartások csak 2-3 naponta kaphattak küldeményeket, a drónokkal viszont percek alatt megérkeznek a csomagok. A robotrepülős kézbesítés teljes költsége ugyanakkor egyelőre magasabb, mint a közúti. A vállalat a visszaúton helyi termények szállításával is kísérletezik. Itthon áramütés és tűzveszély miatt hajszárítókat hív vissza az Aldi. Az Ambiano márkájú készülékek hálózati kábele megsérülhet, ezért azt kérik, hogy a vásárlók ne használják az érintett termékeket. A készülékeket bármelyik Aldi üzletbe vissza lehet vinni, a vételárat blokk nélkül is megtérítik. Csaknem 1 milliárdos adócsalással vádolnak egy ékszerkereskedőt Tatabányán. A férfit és egy társát letartóztatták. A Távol-Keletről és Európából behozott ékszereket magyar vevőknek adták el, a bevételt pedig fiktív számlákkal csökkentették. A kereskedő társa papíron 2 cégben is elvállalta az ügyvezetői szerepet, de a tényleges irányításban nem vett részt. A 995 millió forintos adócsalás mellett azzal is vádolják őket, hogy az érintett vállalkozások nagyjából 265 milliót sikkasztottak.
0: Közlekedés.
2: Az egyes főúton Győrben két személy autó ütközött össze. A helyszínen rendőri irányítással halad a forgalom. A 62-es főúton Perkáta térségében két személy autó ütközött össze. A fél útpályát lezárták. Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan megkissé a forgalom, majd Bicske és Biatorbágy között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt.
0: Időjárás.
2: Napközben felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután ugyanakkor már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, 9 óra 40 perc van, október 9-én pénteken, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és 6 óra óta itt vagyunk már Bene Ferivel és Szuper Levivel egész reggel.
2: És
1: sziasztok!
2: Tisztú Zsuzsival!
1: És így van!
3: Jó reggelt kívánok!
1: És azt kell mondani, ma is megmozgattuk a hallgatókat, már közszolgálati tendőinknek is eleget tettünk, összekötöttünk két fontos szervezetet, illetve egy szakértőt és egy szervezetet, és hát nyilvánvalóan, amikor azért labdarúgás, hogy pláne ugye hazai forduló érkezik, akkor nem maradunk mindenféle fajta információ, kommentek, véleményeknél. Ferikém, neked is érkezik egy konkrétan neked. Felolvashatom, hogy megszólított egy kedves hallgató?
2: Minden hallgatónak
1: figyelj,
2: állok rendelkezésre.
1: Sziasztok, Ferit kérdezem, akit persze tisztelek, hogy nem félnek a Kispest csapatától? Szívesen meghívom a Kispest táborába, és a büfé fogyasztását is állom. Rokkó vagyok Katalóniából.
2: Azt a mindenségét, hát hatalmas megtiszteltetés, és Kispest táborba még nem hívtam. Meg.
1: Na tessék.
2: Egyébként jó, én mondjuk nagyon tisztelem.
1: Mondjuk Katalóniába mennék.
3: Inkább egy Barca meccsre.
2: Az biztos. Egyébként a Honvéd, de egy picit benne van a szívemben, hiszen az akadémián dolgoztam, és akkor azért nagyon sokat szurkoltak nekünk az ifi csapatunknak is a tábor, meg azért tényleg látva a Honvéd szurkolóit, tényleg azon kevés táborok egyike, amely igazi hangulatot tud teremteni a Magyar NB1-es meccseken. Pontosan ezért lesz óriási hangulat a Kispest-Újpest meccsen, hiszen az újpestiek is hatalmas létszámmal készülnek és mennek. Hát egyáltalán nem félek a mérkőzéstől, szerintem érvényesíteni fogja az Újpest a nagyobb tudást és a jobb csapat. És hát az Újpest a világ legjobb szurkolótábora, de a Honvéd is ott van közelében.
1: Na ezt tudom
2: üzenni. És
3: ne ebédeljél a büfé fogyasztás.
2: Egyébként nagyon, tényleg nagyon tisztelem őket, és jó nézni a Kispest tábort, de ez van egy nagyon-nagyon komoly Kispest táborbeli úgymond barátom, mondhatom, és nagyon sokat szoktunk beszélgetni. Hát T. Zoltán, nem akarom kimondani a nevét, de ő biztos ott lesz, és hát függően attól, hogy mi eredmény születik, azért egyikünk biztos, hogy mosolygósabb lesz, ha másnap találkozunk.
1: Na, hát ez általában így szokott lenni. Vagy ki tudja még egy döntetlen esetén, kinek meddig ér majd a mosolya. Minden esetre, hát akiket tényleg jó nézni, mindig a fiatal tehetséges magyar sportolók, persze a már klasszisokat is legalább annyira, de a fiataloktól az ember azt gondolom, hogy valamifajta új lendületet vár, és meg is érkezhet ez az új lendület, hiszen hát október végén elutazik, képzeljétek el, az első Afrikában rendezendő ötkarikás játékokra a Magyar Ifjúsági Olimpiai Csapat, hiszen Szenegálban, Dakarban megrendezi valójában a kontinens az első olyan eseményt, amely ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság égisze alatt zajlik majd. Úgyhogy összeállni látszik a magyar küldöttség. Érdekesek azért a viszonyok, mert most hát nem egészen egy valós kvalifikációs alapján, vagy rendszer alapján lehetett kijelölni a legjobbakat, hanem így megüzenték, hogy akkor most milyen versenyszámban és ki jöhet az adott nemzetből, úgyhogy sok esetben keresgélni kellett, hogy van-e olyan sportoló, mert mi javasoltuk, hogy ki lenne a legjobb, de nem. Mondták, hogy akkor 100 háton kell egy női úszót küldeni. Mondtuk, hogy jó, de lehet, hogy egy pillangós szívesebben küldenék mondjuk 200 méteres pillangószásban a férfiak között. Szóval, hogy volt állítólag ilyen jellegű előkészítés is, úgyhogy összességében, amikor a Magyar Olimpiai Bizottságot kérdeztem arról, hogy vajon milyen esélyekkel indulnak ki, akkor azt mondták, hogy most ezt akkor kezeljük így, hogy egy olyan csapat megy, amilyet kvázi az igényekhez össze lehetett állítani. Ettől függetlenül nagyon izgalmas lehet. Mindenkinek szívesen ajánlom a figyelmében a Nemzeti Sport hátoldalán egy összeállítást erről, amit több szempontból is körbejártunk. Az is egy érdekes kérdés, hogy vajon a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szereti ezt találmányt. Ugye Jacques Rogge volt még az az elnök, aki ezt kezdeményezte, mert hogy azért ez nyilván költségekben nem kis kiadás, ugye nyilván nem hozhat olyan nézettséget, mint egy nagy olimpia, tehát nem feltétlenül lehet mondjuk a közvetítési jogokat úgy eladni, itt is az úgy tudom, hogy inkább ugye streamelt közvetítések lesznek majd Dakarból. De azért mondjuk megmondom teljesen őszintén, hogyha mikorunkban lett volna egy olyan verseny, ami öt karika alatt van, így az ifjúsági versenyek helyett, mondjuk az IBV-k helyett, az ifjúsági barátság verseny, ami a szocialista tábornak volt a versenye, én azért nem bántam volna. Tehát szerintem egy ifjú sportoló számára ez óriási sztori lehet, nem? Hogy van fogadalomtétel, formaruha, együttmész, csapatban mész, nem? Azért, Levi, mit gondolsz erről?
3: Óriási esemény, és említettem már korábban, ugye volt nekem szerencsém, ugye a magyar csapat tagjaként nem mint sportoló már, hanem mint sportvezető részt venni egy téli ifjúsági olimpián, hát zseniális volt, és tényleg át lehetett érezni, mondjuk Dél-Koreában volt, tehát a korábbi olimpiai helyszínen, tehát az még inkább rátett egy lapáttal, de tényleg ott
1: ugye annak a helyszíne. Van.
3: Ott figyelni az összes sportolót, a többi országot, a formaruhákat, a szokásokat, akár csak az étkezési szokásokat is, tehát hogy melyik nemzet tálcáján milyen ételek, milyen italok vannak. Így van, tehát nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy abszolút átélték a fiatal sportolóink ennek a szellemiségét, és hát tehát legyünk őszinték, ezeket a sportolókat fogjuk valószínűleg majd nagy olimpián is látni néhány év múlva.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye azért nyilván az afrikai rendezés szerintem sokaknak jelen pillanatban elsősorban kérdőjelekkel körülvett dolog. Ugye nagy vállalásokat tettek Szenegálban. Én is Abdoulaye Tiam kollégámat, aki az Afrikai Sportújságíró Szövetség elnöke, egyébként pont éppen szenegáli, kérdeztem az előkészületekről. Nyilván nagyon készül az ország, nagyon szeretnék megmutatni, hogy mennyire fontos ez az esemény számukra. Ugye Dakar azért mégiscsak hosszú éveken, évtizedeken keresztül a Párizs-Dakár verseny kapcsán került a térképre, ma már persze tudjuk, hogy nem ott zárul ugye ez az őrült futam. Ugyanakkor ne felejtsük el, hát a napokban azért napvilágot látott az a Nemzetközi Olimpiai Bizottság meglepő tálalásában, ugye, hogy 7 ország, illetve 7 város pályázhat, vagy lehet ott a pályázók között a 2036-os olimpiára, és ugye Dakar, vagy ez a szenegáli rendezés is azt vetíti előre, hogy szeretnék, hogyha az afrikai kontinens bekerülhetne az olimpiát rendezni akaró, vagy rendezni képes kontinensek közé, hogy melyik ország, hát most jelen pillanatban Dél-Afrika szerepel ugye ebben a hetes listában, ami ugye nem meglepetés, hiszen ők már az a labdarúgó világbajnokságot is rendeztek, tehát nyilván nagy sportági globális eseményen már túl vannak, de hát mindenképpen érdekes.
2: Azért nagy sikersztorinak ne emlegessük azt a
1: világbajnokságot.
3: Egy buvuzelát adtak
2: az Istenem.
1: Igen. Szóval azt nem lehet mondani, hogy innentől kezdve tudnák ezt is rendezni, mert nyilván egy multisport esemény egészen más, de minden esetre ezt szerintem tudomásul kell vennünk, hogy Afrika ebben a tekintetben is kapaszkodik föl, nyilván akár a rendező kontinensek sorába. Hát majd meglátjuk, hogy milyen élményekkel jönnek az a fiatalok, mert azért oltásokat gazdagon kell kapniuk. Én magam is tudom mondani, idén, amikor azért Gambiába ellátogattam, akkor alsó hangon 3 oltással indultam neki az útnak, és ez volt a minimum, tehát hogy lehetett volna még többet, de mondtam, köszönöm, ennyi elég. Na, akik viszont nem hiszem, hogy kapnak oltást, Levi, vagy legalábbis nem tudom, hogy ez kritérium-e, ugye azok, akik elindulnak egy ilyen katonai? Milyen verseny is ez? Megméretésen?
3: Ennek katonai? Az a neve hivatalosan, hogy országos haditorna verseny, ez a Honvédelmi Sportszövetségnek egy olyan kezdeményezése, ahol iskolák neveznek egy versenysorozat, és most zajlik ennek a úgymond selejtezője, elődöntője, és a jövő márciusi vagy áprilisi döntőbe kerülésért megy a verseny. 12 helyszínen, Budapesten, vidéken, mindenfele országszerte, ugye megyék iskolái versenyeznek 10 versenyszámban, ahol van térképészettől kezdve lövészet, akadálypálya, tényleg egy nagyon-nagyon jól megszervezett dolog, és nagy öröm volt azt látni, hogy óriási presztízse van ennek. Tehát nagyon jó volt látni a fiatalokat, 4 fős csapatokkal.
1: Fiatalok és a térkép GPS nélkül, ne szórakozz, ez komoly!
2: Persze boldogok volt, nem kell suliban menni.
3: De abszolút, tehát én tehát nem vártam ekkora lelkesedést, de a tanároktól is, tehát hogy versenyszámok közben ott álltak a csapat mellett, és buzdították őket. Nagy presztízs volt azért, mindenki az eredmények végén odajött, és külön megnézte, hogy a megyén belül hogy végeztek bizonyos konkurens csapatok, de ez egy tényleg nagyon-nagyon jó kezdeményezés, rengeteg fiatalt megmozgat, és jó volt látni, hogy van remény a fiatalságban, szóval tényleg ezt boldogan mondhatom.
1: Hogy marad még valami gyakorlatias tudás ebben a generációban is, mert a leginkább ugye azon aggódunk, hogy tulajdonképpen egyetlen egy izomcsoport, ez a mutató új lesz az, ami így megerősödik, és a többi elkorcsosul, ugye itt a telefon lapjának itt a simítása kapcsán, szóval akkor még van remény.
3: Hála Istennek itt abszolút a kézzelfogható dolgok és a fizikai, valamint mentális terhelése és felmérése a gyerekeknek volt a középpontban, tehát jól megizzasztottuk őket, jól leszívtuk az energiájukat, mind mentálisan, mind fizikálisan, úgyhogy tényleg jó volt látni, hogy lelkesen és abszolút odaadással vettek részt ezen a versenyen, és remélem, hogy ennek lesz folytatása is.
1: Na hát ez nagyon jól hangzik, én is azt gondolom, hogy abszolút pártolni tudjuk ezeket a dolgokat. Mindenképpen ugye én úgy szoktam fogalmazni, hogy a digitális beszippantást, amit a korunk sajnos produkál, vagy generál, ezt ellensúlyozni kell, és ennek az egyik legjobb módja valóban a sport, vagy a fizikai aktivitás, vagy valami olyasmiben a játék élményt tényleg valódi három dimenziójában éli át egy fiatal, mert azt gondolom, hogy értjük mi, hogy a dopamin felszabadulás az milyen hatással van, de igazából itt jön meg, amikor az ember fizikailag is megmozgatja a testét, és ugye akár az oxigénhiányos állapot utáni örömérzet az egy egészen más, mint amikor az ember egy konzol tart a kezében, és úgy ül valami fajta online képernyő előtt. Hát Feri drága, te is, ugye? Azt hiszem, hogy ezeket mind félretéve készülsz majd a hétvégére, mert hogy forduló van.
2: Igen, kétségtelenül készülök az NB1-es fordulóra, de előtte egy pár mondatban három legendás labdarúgóról hadd emlékezzek meg. Személyesen is ismerem őket, és ma van a születésnapjuk. Tehát először is Rákosi Gyula bácsira, aki 88.
1: Isten éltesse.
2: Tölti be, tehát 88 éves Rákosi Gyula, a Ferencváros, mondhatom, hogy igazi legendája. Aztán Hajszán Gyula 65 évvel ezelőtt született, ő is ma ünnepli a születésnapját, és ő a Győri Eto legendás csapatához köthető, és Varga József, Varga Kacsa, őt is ismerem személyesen, hála Istennek, ő a Honvéd legendás labdarúgója, ő 72 éves.
1: Na, hát fantasztikus napon,
2: úgyhogy három legendás születésnap is, úgyhogy Isten éltesse őket.
1: Isten
2: sokáig.
1: Éltesse őket valóban.
2: És hát az NB1-es fordulóra visszatérve, én is nagyon várom már az NB1-es forduló, illetve bajnokság folytatását. Szombati napon Vukovics Laci kollégámat hallgathatják a hallgatók, de hát természetesen a Nemzeti Sportrádióban minden mérkőzést élőben közvetítünk. Ugye kezdődik szombaton a forduló, most szombatra és vasárnapra korlátozódik a forduló. 14 óra 45 perctől Vasas Kisvárda, utána 17 órás kezdéssel Ferencváros Debrecen, és végül 19 óra 30 perces kezdéssel Paks MTK mérkőzést láthatunk. Ez a szombati nap, és hát vasárnapra is azért tartogat jócskán mérkőzést az élet. Zalaegerszeg Nyíregyháza 14 óra 45 perc, azért ott kell utazni ide-oda, tehát azért az nagyon nem mindegy ilyenkor, főleg a vendégcsapatnak, hogy milyen eredmény születik a hazaút előtt.
1: Igen, a kis országban sem mindegy, mennyit kell.
2: És ugye hát a legjobban várt forduló vagy mérkőzés számomra 16 óra 45 perctől Kispest-Újpest, tehát ez azért már beszéltünk a mai napon, de jócskán.
1: Bizony, hallottuk, és ugye Katalóniában rokkó üzenetét.
2: Igen, hangulatos meccs lesz. És végül 19 órától záródik a forduló a Győri Eto Puskás Akadémia. Hát mondhatni rangadóval, hiszen gyakorlatilag az első és a második játszik egymással. Úgyhogy a tradicionális rangadók is lesznek, meg pedig a tabella szempontjából is rangadók.
1: Na, hát akkor egy izgalmas hétvége érkezik, amihez mindenkinek sok sikert kívánunk a szurkolói oldalon, meg persze azon az oldalon is, ahol a teljesítményt várják el. Mi pedig ezzel a mai reggel, sportreggel végére értünk. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük az üzeneteiteket és minden hozzászólást is, illetve minden megszólalónak az értékes gondolatokat, hiszen Bigfalmi Tamás szerkesztő kollégánk nevében is búcsúzunk, és természetesen a társ műsorvezető Bene Ferenc Szuper Levente hangtechnikusunk segítségét is tisztelettel köszönjük, és én is megköszönöm műsorvezetőként a figyelmüket. Hamarosan érkezik a folytatásba már a visszajátszás Edvi Lászlóval, és hát természetesen adásunk újra visszahallgatható, szerintünk érdemes visszahallgatni a mediaclick.hu oldalon. Mindenkinek szép napot, búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Viszont hallásra, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Viszont hallásra!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Labdarúgás.
1: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció, így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: 60 év, 8 uralkodói vizit. A sportok királynője ennyi alkalommal tette tiszteletét népes udvartartásával hazánkban. 1966 és 2026 között 8 rangos világeseményt rendeztek atlétikában Magyarországon. A következő 2 órában ezekről lesz szó. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Atlétikában az 5 nagy világesemény közül a szabadtéri Európa-bajnokság a legrégebbi, a legfiatalabb pedig a világdöntő. Magyarország 60 év alatt 2 Európa-bajnokságot és 1 világbajnokságot rendezett, továbbá 2-2 fedett pályás EB-t, illetve VB-t. Ezeken kívül Budapesten volt az első ízben megrendezett világdöntő 2026-ban. Ez ugyebár összesen 8 nagy világesemény atlétikában, hazánkban. A szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság az Európai Atlétikai Szövetség által szervezett nemzetközi esemény. Az első Európa-bajnokságot 1934-ben rendezték, 2010 óta 2 évente kerül sor az eseményre. Magyarországon 1966-ban került sor először Európa-bajnokságra, augusztus 30-a és szeptember 4-e között. Ez volt a 8. atlétikai Európa-bajnokság, vagyis még messze nem vált nagykorúvá az esemény. Mivel az elsőt 1934-ben, 32 évvel korábban rendezték, könnyű kiszámolni, hogy olyan ritkán került sor erre is, mint az olimpiára vagy a foci világbajnokságra. Ennek fényében különösen értékes, hogy hozzánk érkeztek a kontinens legjobbjai. Ezen a kontinens viadalon a magyar csapat egyetlen aranyérmét Varjú Vilmos szerezte súlylökésben. Az eredményhirdetést őrzi a rádió archívuma.
6: Első és Európa bajnok Varjú Vilmos Magyarország 19,48 cm új Európa-bajnoki csúcs.
7: Első Európa-bajnoki aranyérmes versenyzőnk fogadja meleg szeretettel a közönség köszöntését. Magasban a két kar, egy fordulat a másik oldalra is. Az 5. napon a várva várt első aranyérem megszületett.
5: Az 1966-os 8. atlétikai Európa-bajnokságon, mely az első Magyarországon rendezett volt, hazánk egy aranyérmet, 4 ezüstérmet és 2 bronzérmet produkált. Varjú Vilmos Európa-bajnoki győzelme után elevenítsük fel Mecser Lajos teljesítményét.
8: Háze, a fiatal NDK-beli versenyző, mondottam, 1945-ben született, tehát 21 esztendős, az életől rögött a 24 esztendős magyar. Most mindent bele a másik oldalon. Mecser szorosan tapad, ragad a nyomába a németnek, az azonban erősíteni tud, elhúz egy kicsi Mechertől. Mecser követni próbálja, nyomul utána, mintegy 3 méter közöttük a távolság, 4 méter, 5 méter lépésről lépésre tudja növelni előnyét a német fiú, aki szinte ellenállhatatlanul tör most ott a túlsó kanyarban előre. Mecser azonban bíztatóan tartja a második helyet. Még mindig Háze vezet, úgy látszik beoszthatatlan az előnye, hiszen most következik majd az igazi végküzdelem, az utolsó 100. Háze az élen, mögötte Mecser Lajos. Háze tör előre, Mechert Miki Tyenko már nem veszélyeztetheti. Az ezüstérem már biztos. A közönség nagy tapsa közepette. Háze megelőz most még egy versenyző. Tör előre, már nincs sok hátra a célvonaltól. E pillanatban az NDK-beli fiú az első, és a magyar Mecser Lajos, bravo Mecser, a második. Harmadikként most érkezik a célba a szovjet Miki Tyenko.
5: Ő volt Mecser Lajos az 1966-os Budapesten rendezett atlétikai Európa-bajnokságon, most pedig következzen Szabóné Nagy Zsuzsa.
9: A 800 méteres női síkfutás döntőinek mezőnye most rajtolt, kedves hallgatói, magyar részről Szabóné Nagy Zsuzsa van a résztvevők között. A szám nagy esélyese a jugoszláv Nikolic. Ő futotta a legjobb időt 2 perc

0: Manamikor már a 400 méter után a kanyarban folytatják a versenyt, a küzdelmet a 800 méteres női síkfutás döntőinek résztvevői. Nikolic az első, második legfel, harmadik Szabóné Nagy Zsuzsa. Na most egy kicsit erősíteni Zsuzsa, de szívesen adnék egy tüdőt, egy kölcsöntüdőt Nagy Zsuzsának. A harmadik helyen van, erősít Nikolic, csak úgy, legfeld is. Hatalmas, elkeseredett a küzdelem az első döntő számban. Nikolic továbbra is az élen van, amikor még 200 méter van hátra a versenyzőknek. Első Nikolic, második Legfeld, harmadik Nagy Zsuzsa. Most a kanyarban küzdenek a versenyzők. A tempó egy pillanatig sem szünetel. Óriási erővel haladnak, és a célegyenesbe úgy látom elsőnek Nikolic fordul be. Nagy Zsuzsa erősít, Zsuzsa bele a közönség, tűzbe, lázba jön. Zsuzsa próbáljon erősíteni. Nikolic mintegy 4 méterrel vezet. Nagy Zsuzsa nem hagyja ennyiben a dolgot. Igaz, hogy ott van Legfeld is a közelében. 3 méter a jugoszláv előnye. Zsuzsa, Zsuzsa most, amikor 10 méter van hátra. Sajnos azt hiszem nem fog menni. Nem baj, második lett Nagy Zsuzsa. Első Nikolic, harmadik Legfeld. Remek küzdelem volt, kedves hallgatóink. Óriási nagy küzdelem. És minden elismerés Nagy Zsuzsának. Ebben az öldöklő, gyilkos tempóban, iramban végül is a nagyon-nagyon előkelő második helyet, az ezüstérmet tudta megszerezni, és hogy milyen nagy volt ez a küzdelem, arra mi sem jellemzőbb, mint hogy a győztes jugoszláv Nikolic Verát támogatni kell a rendezőségnek, annyira kifutotta magát. Hát ez a nap jól kezdődött, reméljük a folytatás is ilyen lesz. Örömmel jelenthetem, hogy a 800 méteres női síkfutás döntőjében a jugoszláv Nikolic mögött Szabóné Nagy Zsuzsa második lett, ezüstérmet szerzett.
1: Az 1966-os budapesti atlétikai Európa-bajnokság augusztus 30-a és szeptember 4-e között volt. A következőkben annak utolsó napját elevenítjük fel.
2: Kedves hallgatóink, tulajdonképpen búcsúzunk most. Búcsúzunk az Európa-bajnokságtól. A magyar sportolók jól szerepeltek ezen az Európa-bajnokságon, hiszen egy aranyérmet szereztünk. A magyar sportolók többi eredményét Novotny Zoltán gyűjtötte össze.
3: Az aranyérem mellé 4 ezüst, 2 bronzérem született még, és 2 negyedik helyezést, 3 ötödik és 3 hatodik helyezést értek el a mi versenyzőink.
2: Csak az a kérdés, Kalocsaié benne van-e?
3: Kalocsaiét még nem kalkuláltuk be, ebben a pillanatban a harmadik helyen áll, és még egy sorozat hátra van. Javítani még persze lehet, bár hármasugrás rendkívül erőt, energiát, kitartást igényel, és a hatodik sorozatban ritkán javítanak. Bár úgy tudom, Schmidt legutóbb éppen a tokiói olimpián utolsóra ugrotta a győztes ugrást.
2: Tehát Novotny Zoltán ezzel búcsúzott, búcsúzik most Szűcs Ferenc.
0: Nekem ma nagyon tetszett a 800 méteres női síkfutás. Nagy Zsuzsa tényleg mindent elkövetett, nagyszerűen ment, és nem véletlen, hogy 2 perc 3,1 másodperccel új magyar rekordot állított fel.
2: Búcsúzik Gulyás Gyula. Belgrádban 2 aranyat szereztünk. Eleddig itt a budapesti Európa-bajnokságon csak egyet, de hozzá számos ezüstöt és bronzot. Talán Athénban 3 év múlva majd szaporítani tudjuk az aranyak számát. Engedjék meg, hogy én is elbúcsúzzam, kedves hallgatóim, 2 dolgot szeretnék kiemelni. Nekem a legjobban tetszett az az 50 kilométert végig gyalogolt versenyző, azt hiszem az NSK beli Müller volt, aki a célba érkezés után, amikor éppen ünnepélyes eredményhirdetés folyt a szovjet versenyző tiszteletére, pontosan a célba érkezés után vigyázva állt, és így várta ki a himnuszt. Nagyon szép, nagyon sportszerű jelenet volt, és nagyon tetszett a rendezés. Budapest remekül vizsgázott, és íme a bizonyíték, tudunk versenyt rendezni. Tudunk nagy versenyeket rendezni, és csak azt sajnálom, hogy nem kértük az 1974-es labdarúgó világbajnokság rendezési jogát. Ha még sok ilyen alkalmunk kínálkozunk, akkor az az érzésem, bizonyítani fogunk.
1: Hát a legközelebbi alkalom 1998-ban, vagyis 32 évvel később jött el, legalábbis szabadtéri atlétikai EB tekintetében, de addig még volt 3 másik atlétikai világesemény is hazánkban. De mielőtt ezekre kitérnénk, legyen szó a második magyarországi szabadtéri atlétikai EB-ről. Ezt 1998. augusztus 18-a és 23-a között rendezték, ez volt egyébként a 17. atlétikai Európa-bajnokság. Ezen az EB-n hazai pályán szerzett aranyérmet Gécsek Tibor kalapácsvetésben és Szabó János 3000 méteres akadályfutásban.
4: Atlétikai Európa-bajnokság. Augusztus 19-e a kalapácsvetés döntője, Gécsek Tibor és Kis Balázs nagynapja.
5: Gécsek Tibor készül, Gécsek Tibor 5-5 szörre, 8

0: 81 méter, 66 centiméterrel vezeti a mezőnyt kalapácsvetésben, a kalapácsvetés döntőjében. Micsoda visszatérés lenne Tibornak, hogyha megnyerni az Európa-bajnoki címet, és a páratlan kísérletek sikerülnek jól. Gécsek, Gécsek, Gécsek! És benn van, szektoron belül van Gécsek! Egyéni legjobbját dobta szerintem már, hogyha a szemem nem csal, remélem, hogy nem csal. Ez legalább 82 méter. Legalább 82 méter, remélem, lehet, hogy 83, 82 és fél. Nem tudom, egy biztos, egyéni csúcs, és ezzel megszirálítja a helyét az ötödik sorozat végén Gécsek Tibi. Hatalmasakat ugrál, el is hiszem, van oka lelkesedni, van oka ünnepelni. Várjuk a hivatalos eredményt. Gécsek Tibor fantasztikus, tele önbizalommal, ugyanúgy, mint Kis Balázs az atlantai olimpia előtt. Most Gécsek Tibor nyeri ezt a lélektani háborút, a csuda tudja. Az első, a harmadik és az ötödik, 82 méter, 87 centiméter. Gécsek Tibor. 13 centiméterre a magyar csúcstól, és karnyújtásnyira az Európa-bajnoki aranyéremtől.
1: A kalapácsvetés férfi Európa-bajnoka. European champion in the men's hammer throwing.
0: Gécsek Tibor az Európa-bajnok. A dobogó mellett áll egy másik magyar fiatalember, akiért 1996-ban az atlantai olimpia idején annyit izgultunk, Kis Balázs, Magyarország.
2: Hogy csináltad végig ezt a két évet? Micsoda lelki tartás volt benned, ahogy eljutottál idáig?
3: Az a fontos, ami ebben az évben történt. Én úgy érzem, hogy a grépi versenyeken tényleg V 80 méter föl dobtam nagy általánosságba. És az EB, hát fantasztikus közönség, Magyarország. Én ugyanúgy próbáltam, mint a többiek, tehát ez a Balázs is ugyanúgy készült. Tudtam, hogy aki először fog 82 dobni, vagy 81 jóval fölött, tehát nem 81-0 valami, 81-66 az már jó volt, hogy akkor már biztos, hogy az ember egy lélektanulag egy kicsit előnyben van. És ezt ki tudtam használni, és utána sikerült ez a fantasztikus 82-87, tehát én is nagyon-nagyon örülök neki. És az utolsó dobásom, hogy ugyancsak 82, hanem nagyon-nagyon örülök, mert az meg azt bizonyítja, hogy nem egy elpattant dobás, hanem egy tényleg jól végrehajtó dobások voltak. Minden évben, majdnem minden évben 80 méter fölött dobtam a világversenyeken. Nekem mindig az volt a célom, hogy világversenyen dobjak jó helyen. Hát most a győzelemhez ennyi kellett.
2: Napokkal ezelőtt azt nyilatkoztad, hogy a minimális célod az, hogy Európa-bajnok legyél, valami őrületes önbizalomról vallott ez a nyilatkozat.
3: Én úgy érzem, hogy mindig, én is úgy voltam régebben mindig, hogy hát igen, szeretnék. Most végre kimertem nyilatkoztatni azt, hogy igenis Európa-bajnok akarok lenni. Most minek álljak úgy hozzá, hogy hát talán a nemzetközi mezőny is, meg úgy érzem egész évben végül, és a Balázs mögött nem voltam úgy leszakadva méterekkel, hanem tényleg azt lehet mondani, hogy kb. Egy méteren, másfél méteren belül voltam, meg méteren belül sok versenyen, csak pszichikai előny számított, és most úgy érzem, hogy ez nekem fordult előnyömre. Biztos, hogy nagyon nagy verseny lesz a következő verseny, úgyhogy hát én is bízom benne. Ez egy állomás volt, nagyon fontos állomás volt részemre, fantasztikus közönség, Magyarország, ennél többet nem lehet, úgy érzem, kívánni, és sikerült, és nagyon-nagyon köszönöm a közönségnek, az embereknek, akik tényleg ezresével biztattak minket, és főként, amikor én is beálltam a körbe, egyszerűen olyan fantasztikus érzés fogott el, ami még soha-soha életemben, hogy szerintem nem is én dobtam a kalapácsot, hanem a közönség együtt dobtuk a kalapácsot. Biztos 100%, mert olyan morajlás volt, hogy én semmit nem éreztem. Csak azt éreztem, hogy benne kell maradnom a körbe, és végig meg kell fognom a mozgást.
4: Magyarország 1966-ban és 1998-ban rendezett szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságot. A két esemény között volt nálunk három fedett pályás atlétikai világesemény is, amely ugyan nem akkora horderejű, mint a szabadtéri, de ennek idehozatala is nagy sportdiplomáciai siker volt. 1983-ban fontos a dátum, és 1988-ban fedett pályás Európa-bajnokság, 1989-ben pedig fedett pályás világbajnokság volt Budapesten. Előbb kerüljön szóba a két fedett pályás Európa-bajnokság. Az elsőre Budapesten 1983. március 5-én és 6-án került sor, az akkor alig egy éves, régi, később leégett Budapest sportcsarnokban. Ez volt egyébként a 14. fedett pályás Európa-bajnokság. A férfiaknál 13, a nőknél 10 versenyszám volt. Távolugrásban kettős magyar győzelem született, Szalma László és Pálóczi Gyula révén, hármasugrásban Bakosi Béla, 200 méteren pedig Nagy István bronzérmet szerzett. és a magyar sikereken túl az is elmondható, hogy nem akármilyen sztárparádé és csúcsparádé volt. Világsztárok is nyilatkoztak a magyar rádiónak.
5: Meglátni és megszeretni, mert valahogy így voltunk a március elején egészen pontosan 5-én és 6-án Budapesten rendezett fedettpályás atlétikai Európa-bajnoksággal. Legalábbis azok voltak így, akik ott a helyszínen végig tudták követni az eseményeket. Mondok 4 nevet. Koch, Jan, Bikova, Munkelt. Ez 4 fedettpályás világcsúcsot jelent. A legnagyobb örömöt mégis ez a szám okozta számunkra, 795-ös, vagy hozzáteszem a mértékegységet, centiméter. Ez nem világcsúcs a férfi távolugrásban, de ennél nagyobbat aznap este a Budapest sportcsarnokban senki sem ugrott. Aranyérmet adtak érte, Szalma László kapta. A győzelmi dobogon azonban még egy magyar fiú állt, a második Pálóci Gyula. 2 hazai siker távolugrásban, ezt azért nem gondoltuk volna. És remek atlétákat láthattunk a pályán, Trenhartot, Poljakovot, Görd, Fibingerovát. Láthattunk drámát és örömöt a sportpályán és a nézőtéren egyaránt.
6: Idézzünk most az emlegetett világrekorderok közül 3-nak a nyilatkozatából. Bettina Jant, NDK, Marita Kochot, NDK és Tamara Bikovát Szovjetunió hallják.
7: Ich habe jetzt schon eine Woche hier trainiert. Wir sind schon zu den internationalen ungarischen Meisterschaften hier gewesen und das Schwingparkett.
8: Már egy hete, hogy önöknél edzettem, hiszen itt voltam a nemzetközi magyar bajnokságon is. A Budapest sportcsarnok pályája maga a tökély, nekem egészen extra impulzust adott, elsőrangú partner volt a jó eredmény elérésében. Hogy számítottam-e a világcsúcsra? A múlt heti tapasztalataim alapján feltétlenül. Már a 4. gát fölött éreztem, hogy egyedül vagyok, az 5. után pedig azt, hogy az elektronikus órával futok versenyt. Nagyon boldog vagyok, hogy ez az áttörés éppen az Európa-bajnokságon sikerült. Igaz, hogy síkon, de egész télen az állóképesség javítására fektettük a súlyt. És még egy dolog. Higgyék el, nem csak az udvariasság kedvéért mondom, de a csarnok közönsége által teremtett atmoszféra ugyancsak hozzásegített a világrekordhoz.

0: kettesen a Német Szövetségi Köztársaság beli Züsszek, a hármason Marita Koch, a négyesen Joan Battista, az angolok versenyzője, és az ötösön a holland Vader. És természetesen kitűnően kapja el az NDK beli lánya rajtot, úgyhogy most, amikor ott a túlsó kanyarban fordulnak, már ő vág az érre. Közben az egyes pályán fallódó szovjet versenyző bukott, mégpedig nagyon csúnyán bukott, el is terül a földön, ő már kiesett a versenyből. Marita Koch körülbelül 4 méteres előnnyel fordul a célegyenesben, káprázatos iramban jön, mögött az angol versenyző a második helyen, és Marita Koch utcahosszal nyeri a női 200 méteres síkutát. Második az angol, és harmadik helyen a Német Szövetségi Köztársaságban Sziszek, és új világrekorddal, káprázatos új világrekorddal. Európa bajnoki címet természetesen Marita Koch szerzi meg.
1: Ich in der ersten Kurve eben noch ein bisschen gestrauchelt bin, aber so ganz makellos wird man vielleicht in der Halle nie durch die.
2: Meddig lehet még ezt a teljesítményt fokozni? Sajnos az első kanyart nem sikerült tökéletesen megfutnom, de hát ez a fedett pálya méreteiből is adódik. Aztán az egyenesben megpróbáltam gázt adni, hát sikerült. Ez az eredmény alapos lendületet adott, hogy fokozzam a tempót a Helsinki világbajnokságig. A legjobb 200-as eredményem még 1979-ből való, és azóta csak ritkán futottam ezen a távon, tavaly például mindössze egyszer. Most megpróbálom legjobb szabadtéri eredményemet, a 22,71-et megjavítani. De arra a kérdésre, hogy sikerül-e a világcsúcsot 22 másodperc alá szorítani, csak azt válaszolhatom, hogy úgy érzem, erre nem leszek képes. Már egyébként éppen a jó pálya miatt 2/10-es javítást terveztem, hogy ez még jobb lett 500-addal, az már a csarnok hangulatának is köszönhető. És még egy, ez már a 4. fedett pályás Európa-bajnokságom, amit akár jókkal balának is tekinthetek, hiszen ezek mindegyike után nagyszerűen sikerült a szabadtéri szezon. És végül ön azt kérdezte, melyik volt életem legszebb és legkellemetlenebb napja. Nos, szerencsére kellemetlen kevés akad. De a legrosszabb emlékem a sérüléssel végződött 76-os olimpia. A másik oldalon gyönyörű szép ez a mai nap, de sportnyelven szólva csak ezüstérmes. Az aranyat mondjuk Athén kapná a 400-as szabadtéri világrekorddal, vagy lehet, hogy a legszebb csak ezután jön mondjuk egy olimpiai győzelemmel Los Angelesben.

0: 203 cm másodszorra mondanák, hogyha most valahol egy játékkaszinóban lennénk. 203 cm, ami természetesen világcsúcsot jelent. A 202 már megvolt Bikovának. Most vajon meg tud-e birkozni, amikor 203 centire került a léc? A második kísérlet tehát, és neki fut. Egyre lendületesebben, egyre szaporázva, aztán egy óriási lendítés, és megvan, megvan a 203 cm-es egészen káprázatos világrekord!
1: Что я могу сказать по этому поводу? То, что я преодолела высоту 2.03, в общем-то, я не ожидала. В высоте 2 метра я была...
2: Mit mondhatnék ebből az alkalomból? Csak azt, hogy kimondhatatlanul boldog vagyok. 1980 óta nagyon sokszor megpróbáltam a 2 méter fölé jutni, sajnos mindannyiszor lepottyant a léc. Tudja, eddig a pillanatig csak arról álmodoztam, hogy olyan csodálatos sportembereket, mint Sara Simeoni, vagy Ulrike Meifert követni tudjak. És itt nem csak a sport teljesítményre gondolok. Legutóbb a Szovjetunió-Anglia válogatott viadalon 196-ot ugrottam. Aztán megpróbálkoztam egyből a 201 centivel, sajnos sikertelenül. Most, amikor sikerült, a 202 gondolat motoszkált a fejemben. Az egyik, hogy 205-re, a másik, hogy 201-re emelek. De kísértett a múlt, egyrészt a 201, másrészt az 5 centis emelés, így aztán kabalából választottam a 202 centit. Amikor aztán ezt is átvittem, arra gondoltam, itt már egy újabb centi is csoda volna. És mert önök tudják, hogy újságírónak készülök, és megkérdezték, milyen címet adnék a mai világrekordnak. Hát azt mondom, túláradó boldogság. De hadd tegyem hozzá azt is, hogy a feltételek is ideálisak voltak. Nagyszerű padlóborítás és nagyon lelkes, buzdító, együttérző közönség. Úgyhogy most, bár nem tudok énekelni, és a tánc sem tartozik az erősségeim közé, legszívesebben táncra perdülnék, olyan boldog vagyok.
3: Ez volt az 1983-as első magyarországi fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság. A rendezés olyan jól sikerült, hogy 5 évvel később, 1988-ban, amikor még mindig létezett a vasfüggöny, újra eljöttek a kontinens legjobbjai, az akkor már a gulyás kommunizmusból, a kommunizmus kifejezést és a társadalmi berendezkedést lassacskán maga mögött hagyó országba. Az volt egyébként a 19. fedettpályás Európa-bajnokság. A férfiaknál 13, a nőknél 11 versenyszám volt. A hazai versenyzők közül Szalma László távolugrásban, Bakosi Béla hármas ugrásban ezüstérmet, Urbanik Sándor 5000 méteres gyaloglásban bronzérmet szerzett. Az eseményről a rangjának megfelelő terjedelemben 5 oldalon számolt be a képes sportban Morvai Katalin. A Veréb is Madár című írásában. A következő percekben ebből az írásból idéz Laki Barbara.
4: Még el sem kezdődik a kontinens viadal, már is születik egy világ, pardon, Európa csúcs. Soha ennyi atléta nem állt még rajthoz fedett pályás EB-n. Remek, hisszük mi. Problémás, gondolja a szervezőbizottság. Baj, hirdeti a BBC. Nem mintha ők kellene lennének a népes mezőnynek, csak hát a 17 férfi magasugró miatt és várhatóan elnyúló ugrándozásék jóvoltából úgy dönt a rendezőség, hogy módosítja az időrendet, s előreveszi azt a 2 szombati futódöntőt, amelyre a britek az élő műsorukat alapozták. Martin Webster producer angolos hidegvérrel nyugtázza, hogyan omlanak össze tervei, és csak annyit jegyez meg. Túl késő. Egy nappal a verseny előtt már nem tudunk mit csinálni. Nem akarom a döntés helyességét firtatni, a magasugróknak joguk van nyugodtan, és nem a futóktól zavartam versenyezni. De nem lehetett ezt előre sejteni? De. Az nem volt kétséges, hogy sokat létáljon Budapestre, ha másért nem, csak azért, hogy egy évvel az ugyanitt rendezendő, fedett pályás világbajnokság előtt kipróbálja a pályát, no de ki tudhatta látatlanban, mely számok lesznek igazán kapósak. Nagy mezőny, ide vagy oda, női 3000 méteren például csak 7-en állnak rajthoz. Továbbá az NDK válogatottja csupán 15 fős. Egyeseket a formahanyatlás, másokat, így a vezetőedzőt, Werner Trellenberget például garantáltan az influenza marasztalta otthon. Akik viszont eljöttek? Heike Dressler, a világbajnok, fedett pályás világcsúcstartó, egyben címvédő távolugró nőjük, 4 sorozatig tűri, hogy a már ugyancsak volt Európa-bajnok szovjet, Csisztyakova vezessen, aztán megrázza magát, és 730-ra száll, övé az arany, az első arany, amely egyébként Olaszországban készült. Vanyek Zsuzsa 2 belépett után idegesen, lábfájósan gyengét ugrik, s ezzel be is fejezi. Nála már csak a csehszlovák csúcstartó, ex-fedett EB aranyérmes, Murkovás szomorúbb, nincs érvényes kísérlete. A 45 fős magyar küldöttség sztárja az ötszörös fedett EB-érmesünk, ebből kettő arany, a távolugró Szalma László, aki akkor is tud nagyot ugrani, ha beteg, sérült, rossz formában van. Most azonban remekül mozog. Már harmadikra megugorja a 8 métert, s ha biztosak nem is vagyunk az aranyérmében, már a kezünket dörzsöljük. A közönség pedig vörösre veri a tenyerét. Az utolsó sorozat azonban olyan, mint egy rossz álom. A holland mász, akiről jószerivel azt se tudni honnét jött, 806 centinél ér a homokba, s az olasz Evangelisti. Emlékeznek? Vele volt ez a római botrány, amikor a VB-n úgy lett bronzérmes, hogy bemérték neki az utolsó ugrást, és 800-at ugrik. Laci már csak harmadik, tekintve, hogy második ugrása kisebb, mint az olaszé. Sikerül-e, mint sokszor utolsóra javítani Szalmának? Föl tudja úgy lelkesíteni a közönség, hogy még jobbat ugorjon. Szalma hátra sétál, arcát a kezébe temeti, koncentrál. Aztán tapsol kettőt, csak úgy magának, hiszen a lelátón lévők jól tudják, mi a dolguk. Neki fut. Kicsit messze fog lécet, de az ollók jól sikerülnek, nagy az ugrás. Laci ökle a magasba szánt, de nem biztos magában. Az eredmény jelzőt lesi. 803 centi, második. Mi örülünk, ő szomorú. Az interjú szobában a klubban is elég tud kisajtolni magából egy-két biztatóbb mondatot. Tulajdonképpen nem rossz ez a második hely, egy évig sérült voltam. Ezután ezüst elkezdeni egész jó. A baj csak az, hogy én nyerni szerettem volna. A második napra följavul a csapatunk, sőt, minden várakozást felülmúlunk. Urbanik Sándor, Pribilinec és Mrazek nyomában bronzérmet és országos csúcsot gyalogol, ráadásul úgy, hogy csak egyszer intik, nem így a fedett pályás világbajnok Szovjet Senyikovot, aki a kiállítás sorsára jut. Soha nem értem még el 19 percen belüli időt, így maximálisan elégedett vagyok. Elég rosszul kezdtem, de körönként javultam, s féltávnál láttam, hogy a szovjetek nehezen veszik a levegőt, gondoltam, megelőzöm őket. Bejött. A jókedvűek közé sorolható Ágoston Zita is, aki 3000 méteren ugyancsak csúccsal negyedik, s I.S. Ildikó, aki hasonló távon, igaz gyaloglásban, szintén csúccsal, épp csak leszorul a dobogóról. Bakosi Bélának, a kétszeres fedett EB-aranyérmesnek pedig sikerül a csoda. Azok után, hogy 2-3 éve már mindenki a visszavonulásáról beszélt, fantasztikus, nemzetközileg is kiváló országos csúccsal, 17,25 méterrel ezüstérmes hármasugrásban. Rég nem láttak ennyit mosolyogni, mint most. Ez nagy elégtétel nekem. Azok után, hogy már tényleg mindenki leírt, meg tudtam mutatni, hogy még érek valamit. Most már csak az olimpiára figyelek, csak arra készülök teljes szívemmel, erőmmel. És végre van önbizalmam. Nem érdekel, ki mit mond rólam, én tudom, amit tudok. Boldog vagyok, és tele energiával. No, ennyi jó helyezés után már szinte sajnáljuk, hogy EB-emlémának túlzott szerénységből, elővigyázatosságból a verebet választottuk.
3: Ezt írt a Morvai Katalin a Képes Sport 1988. március 8-i számában a második Budapesten rendezett fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságról. Az esemény a szakadozó vasfüggöny árnyékában olyan jól sikerült, hogy egy év múlva hazánk fedett pályás atlétikai világbajnokságot rendezhetett. Hamarosan ezzel folytatjuk a visszajátszást.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
5: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Győzött végzsombor a Cselgáncs VB-n, a bírák dönthetnek a kúria és a bírói hivatal vezetőiről, délutánra megszűnik a csapadékos idő. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
5: Sporthírek.
9: A legjobb 32 közé jutott Vég Zsombor a férfiak 100 kg-os súlycsoportjában a bakui Cselgáncs világbajnokságon. A ceglédi VSE 24 éves dzsúdósa a Tadzsik Ázsia játékok ezüstérmes Jahongir Majidovot győzte le aranypontot jelentő ipponnal. A következő fordulóban a georgiai Európa bajnok VB bronzérmes Ilja Szulamanidze vár rá. Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszer pihenője. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi nemzetek ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint az AEK Athén támadója már a jövő hét szerdai Shakhtar Donetsk elleni bajnokok ligája meccsen pályára léphet athéni klub csapatában. 3 mérkőzést rendeztek tegnap a jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra győzött a vendég Feha 19 ellen, a Brassó hazai pályán hosszabbítás után bizonyult jobbnak 5-4-re a 4 gólos hátrányt ledolgozó Budapest Jégkorong Akadémiánál, míg a Debrecen 2-1-re nyert Csíkszeredában. Bemutatkozott új csapatában LeBron James. A 41 éves szupersztárral felálló Philadelphia Sixers 114-108-ra kikapott a Brooklyn Nets vendégeként az NBA előszezonjában. A veterán klassz is csak az első félidőben lépett pályára és 10 pontot szerzett. Közben a tengeren túli újságírók megválasztották Asia Wilsont a női liga legjobbjává. A 30 éves játékos 5-5-ször kapta meg az elismerést.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, a kormányváltás óta távozott tisztségéből a korábbi köztársasági elnök, az alkotmánybíróság elnöke, a legfőbb ügyész és a gazdasági versenyhivatal egyik elnök helyettese is, valamint szerinte így kell tennie az állami számvevőszék elnökének Vindis Lászlónak is. Az alaptörvény júliusi módosítása a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatások visszahívását is. A Bicskei eset miatt 2016-ban felajánlotta lemondását Cibere Károly, akkori szociális államtitkár, de azt minisztere Balogh Zoltán nem fogadta el. Ezt Cibere Károly közölte, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt államtitkár azt is hozzátette, 2016-ban értesültek az igazgató rémtetteiről, azonnal feljelentést tettek a rendőrségen és vizsgálat indult az ügyben. Cibere Károly bocsánatot kért mindenkitől, aki az ő államtitkári ideje alatt esett áldozatul bármely intézményben egy bántalmazónak. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett 14 különböző távra. Holnap családi napot tartanak a Pázmány Péter sétányon lévő fesztiválvárosban, és a rövidebb távok, valamint a gyerekek és a gyaloglók versenye is az első napon lesz. Vasárnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik, a 42 kilométeres maraton mellett többek között a maratonváltót is.
5: Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan megkissé a forgalom, majd Szárliget és Bicske között, főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt.
5: Időjárás.
9: Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután viszont már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk. A hétvégén változékony őszi idő lesz, kiadós eső továbbra sem várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Magyarország 1966-ban rendezett először szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságot, ezt követően még Európa politikai, ideológiai és gazdasági kettéosztottságának idején volt Budapesten két fedett pályás atlétikai EB is, 1983-ban és 1988-ban. Utóbbi olyan jól sikerült, és Magyarország olyan jól kacsingatott ki a keleti blokkból, hogy egy évvel a második budapesti fedett pályás Európa-bajnokság után 1989-ben fedett pályás világbajnokságot is rendezhetett. Ez egyébként március 6-án, március 7-én és március 8-án volt. Egyébként a 88-as Európa-bajnokság és a 89-es világbajnokság között földrengésszerű változás történt hazánkban. 1988 nyarán világútlevelet kaphattunk, és ettől fogva szabadon utazhattunk a nyugati országok közül Ausztriába, az akkor még kettéosztott Berlin nyugati részébe, továbbá minden olyan országba, ahová kaptunk vízumot. Hozzánk is egyre nagyobb bizalommal jöttek a kapitalisták, így 1989-ben már egy majdnem szabad ország rendezte a fedett pályás atlétikai világbajnokságot. Ez, mint említettem, március 6-a és március 8-a között volt. A fedett pályás események 2-3 naposak, a szabadtériek 1-hetesek, sőt mostanában hosszabbak, erről majd lesz szó a folytatásban. Most azonban térjünk vissza az 1989-es budapesti fedett pályás világbajnokságra, amelyen 24 versenyszámot rendeztek. Magyarország a versenyen 25 sportolóval képviseltette magát, érmet azonban egyikük sem szerzett. Két negyedik hely jött össze, Szalma és Urbanik, egy ötödik, Szebenszki, és két hatodik, Bagyula és Alföldi. Ezen eredmények mellett két gyalogló csúcsot ért el honfitársunk, Urbanik és Alföldi, és volt egy csúcsbeállítás is, Szabó Erzsébet révén 800 méteren. Talán a szolid eredmények miatt a korábban idézett képesport szinte szó nélkül ment el az esemény mellett, ezért a Nemzeti Sport elődjében a Népsportban megjelent Boda Ildikó cikkből idéz ezúttal Laki Barbara.
4: Az ünnepi kéretével jött Budapestre a második fedett pályás atlétikai világbajnokság, és senkinek sem kellett csalódnia. A dopingügyektől agyongyötört jelenben is kivételes sportteljesítmények tették emlékezetessé ezt a budapesti három napot. Már az olimpia után lemérhettük, hogy egyre kevésbé lehet uralkodó országokat kiválasztani, hiszen egy-egy kiemelkedő válogatott kivételével egyre kiegyensúlyozottabb a nemzetközi atlétikai élet. Példa erre, hogy Trinidad és Gána ugyanúgy egy ezüstöt nyert, mint például Csehszlovákia. Olaszországnak pedig ezúttal nem jutott fényesebb érem a bronznál, igaz, abból hármat is hazavihettek atlétái. Noha az NDK világklasszisai közül sokan kihagyták ezt a VB-t, azért mégis érzékelhető, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok mögött ott vannak az élem. Ami viszont a másik oldalt húzza alá. A kubai atlétika a jelek szerint ismét magára talált, hiszen az esélyes Sotomayoron kívül a sprinter, Simon és a 2-3-as ugró is a meglepetés emberek közé tartozott. A szakadás helyett tehát kiegyenlítődés útján halad az atlétika, és még az elképesztő új csúcsok világában sem törvényszerű, hogy az atléták egy része kirekesztve érezze magát. Még a nem éppen dicső napjait élő magyar atlétikából is tudunk ehhez példával szolgálni. Mert a tehetséges és küzdőképes sportolóink most is megállták a helyüket. S lényegében a közül a 7 atléta közül, akit a szakvezetés a jobb helyezésre esélyesnek talált, 5, Szalma, Urbanik, Alföldi, Szebenszki és Bagyula valóra is váltotta a reményeket. Talán felmentésnek tűnik, ha Bakosit nem illetjük szigorú, bíráló szavakkal. Egy valami azonban tény. Kevesen tettek annyit azért, hogy megfelelő formában legyenek, mint a nyíregyházi hármasugró. Tehetségét sem kell már bizonygatnia, az sem, hogy roppant akarta a sikert. Hogy ezúttal nem tudott kilábalni időben a sérülések okozta gödörből, biztos, hogy nem csak az ő akaratán múlott. Sokszor ugyanis az elszánás nem tudja kijavítani a természet hibáit. A 25 fős magyar csapatból mindazok nyugodt szívvel és nyílt tekintettel várhatják a bírálatot, akik önmagukhoz képest helytáltak. Mert ezt már előre tudtuk, le is írtuk, hogy hiba lenne irreális elvárásokat állítani eléjük. Azt viszont már joggal várhatja a sportközvélemény, hogy a világbajnokságra méltónak talált atléták saját legjobbjukat elérjék, vagy legalább megközelítsék. Méltósággal kiesnie viszont csupán Barátinak, egyéni csúcsot futott, Szabó Erzsébetnek, beállította az országos csúcsot, és Bánóinak, 11. volt, amikor 10 jutottak a döntőbe, sikerült. Azt hiszem, hogy további kommentár fölösleges. S ne is rontsuk el az örömünket, hiszen a VB-nek ezúttal nem az volt a szerepe, hogy általa megmérettessen a magyar atlétika, hiszen tudjuk, hol állunk. A sikeres sportolók szinte valamennyien hálásan köszönték a közönség buzdítását, ami, valljuk meg, valóban megható volt. Mi pedig, a nézők, hallgatólagos egyetértésével az atlétáknak köszönhetjük ezt a felejthetetlen élményt.
3: Ez volt a Népsportban Boda Ildikó cikke az 1989-es fedett pályás atlétikai világbajnokságról, amelyet Budapesten rendeztek még a hivatalos politikai rendszerváltás, vagyis a II. Világháború utáni első szabad választás előtt. A szovjet megszállás idején Magyarország rendezett atlétikában egy szabadtéri EB-t, két fedettpályás EB-t és egy fedettpályás világbajnokságot. Aztán a politikai térképeket átíró változások után 1998-ban másodszor is volt az akkor még Népstadionnak hívott intézményben atlétikai Európa-bajnokság. Erről egyébként már volt szó a mai visszajátszásban, ugyebár Gécsek Tibor aranyére, Kis Balázs ezüstére, de arról még nem volt szó, hogy mit mondott a Nemzetközi Atlétikai Szövetség akkori magyar főtitkára Gyulai István az esemény után.
10: Primo Nebbiolónak tegnap mi tetszett legjobban?
11: A stadion. Nebbiolón ismerte ezt a stadiont korábban, és egyszerűen azt mondja, ez ugyanaz. Építettetek egy újat, mondta titokban. Amikor az Annus túldobta a selejtező szintet, és ott ültem, hogy nem a díszpálba voltam, hanem nézők között ültem, fantasztikus volt. Fantasztikus volt. A tegnapi megnyitó ünnepség, bármilyen furcsa, ez nagyon eltalálta sok külföldinek a szívét, vagy a gondolatvilágát. Ilyen megnyitó ünnepséget nem láttak.
10: Mi hangzott el a mai parlamenti találkozón?
11: Nebbiolónak nagyon jó nemzetközi politikai kapcsolatai vannak. A NATO főtitkára személyes jó barátja például. Tehát NATO csatlakozásról, az Európai Unióhoz való csatlakozásról egy-két jó tanács is elhangzott. Nagyon jó beszélgetés volt. Nebbioló ugye torinói tiszteletbeli konzul, tehát politikáról is beszélgetek, de főleg sportról. Még az is elhangzott, hogy a világbajnokság is lehetne Magyarországon. Az IAF-nél most döntjük a 2001-es világbajnokságot el. Egy ilyen sikeres Európa bajnokság után azt hiszem, hogy logikus, hogy a következő ennél nagyobb már csak a világbajnokság lehet. Erre gondolni, tehát abszolút logikus következő lépés.
3: Ezt az 1998-as budapesti atlétikai Európa-bajnokság után mondta Gyulai István, és lett is atlétikai világbajnokság szabadtéri Magyarországon 2023-ban. De előtte még volt 2004-ben egy második fedettpályás világbajnokság is, már az új budapesti sportcsarnokban, amely akkor még nem viselte Papp László nevét. Kevesebb, mint egy évvel volt egyébként az átadás után, 2004. március 5-én, 6-án és 7-én volt ez a háromnapos esemény, amelyről a Magyar Rádiót Deák Horváth Péter és Fejér Balázs tudósította.
12: Minden jól indult, legalábbis délelőtt 5 magyarból 4 magyar futó tovább jutott, azóta már egy magyar még áll, 400 méteren Szeglet Zsolt, ám nem jutott a döntőbe végül Németh Roland és Dobos Gábor, sőt Szabó Enikő sem 60 méteren. 400 méteren Petrán Barbara még a selejtezők során búcsúzott. Megvan az első érmes, pontosabban az első 3 érmes, női súlylökésben az ukrán Vita Pavlis a világbajnok 20 méter 49 centiméterrel, és persze hát beszélünk majd még további magyar versenyzőkről, Fejér Balázs jó voltából.
13: Három magyarról, röviden Tölgyesi Péter a férfi hármas ugrásban nem jutott tovább. Péter 15 méter 97-et, 15-64-et ugrott, a harmadik ugrása már nem sikerült, érvénytelen volt. Boros László a férfi magas ugrásban egyéni legjobbját állította be 224 cm-rel, a 227-tel már nem bírt, és egyébként nagyon jó kísérletei voltak. Női rudugrásban pedig egy sajnálatos esemény, Vaszi Tünde nem tudott indulni, sarok és talp sérülése miatt visszalépett a versenytől. Ez így van, és hármat is egyből, egy csúcs, egy világ csúcs beállítást. A női hármasugrás döntőjében Tatjana Lebedjeva, az orosz versenyző rögtön elsőre beállította Asia Hansen, a brit Asia Hansen 15 méter 16 cm-es világrekordját. Aztán a második ugrásban megdöntötte 15 méter 25 centire, a negyedikben is 15 méter fölött ugrott, 15 centivel ugrotta túl a 15 métert, és a hatodik sorozatban, mert összesen négyet ugrott a hatból, 15 méter 36 centiméterre javította tehát a női hármasugrás világcsúcsát, de nagy verseny várható a női rúdugrásban is, gyaníthatóan itt is világcsúcs születik majd. A Budapest Sport Arénában pedig próbálunk magunkhoz térni, Bieber Zsolt szereplése fölött próbálunk napirendre térni valahogyan. Hát igen, ez a VB, ez a fedett pályás világbajnokság, nem a miénk, annak ellenére, hogy Budapest rendezi. Történt már ilyen a atlétika történetében, hogy a rendezők bizony egy árva érmet és egy árva jó helyezés sem vittek haza, vagy tartottak otthon, úgyhogy Zsolt most próbálja emészgetni, hogy mit rontott el, vagy mit kellene másképpen csinálni majd a jövőben.
14: Pedig reményteljes volt, ugye nyilatkozott nálunk is többször, hogy jó formában érzi magát, bár betegség hátráltatta, ugye volt egy...
13: Hát Varga Juka is nyilatkozott, hogy jó formában érzi magát.
14: Igen, de hát ugye edzésen például 21 méter fölött, 21,5 métert is dobott.
13: Igen, ez így van.
14: Úgyhogy ez mindenképpen reményre jogosított, és ugye 20-81-es egyéni rekordja is, de hát mindig az adott versenyre kell koncentrálni, ahogy mondani szokták, ez most így sikerült.
13: Az is a gondunk, én azt hiszem, hogy szemben a szabadtéri világeseményekkel itt a dobóatlétáink nem szerepelhetnek. Hogyha egy szabadtéri Európa-bajnokságról vagy világbajnokságról van szó, akkor tudjuk, hogy a diszkoszvetők és kalapácsvetőink is reménnyel állnak oda a dobókörbe. Nos, kérem szépen, van itt kalapácsvető, Gécsek Tibor, a szervezőbizottság egyik kulcsembere, sőt, van egy másik, egy olimpiai bajnok, Kis Balázs, aki ott segít, ahol tud. Kalapos Mihály vele beszélget.
15: Bár tudom, hogy ez most egy fedett pályás világbajnokság, és nem egy szabadtéri, de amikor mégis atlétikai verseny közelében vagy, akkor nem hiányzik az, hogy te is ott állj mondjuk a dobókörben, és elvesd a kalapácsot?
16: Rettenetesen hiányzik, de a legnagyobb érzés, amink áturalja ezt a hangulatomat, ilyenkor a tehetetlenség. Tehát amikor vannak magyarok, és nekem is van versenyszámom, akkor a versenyszámomban ki tudom élni magam. Ha nézőként vagyok, illetve protokoll személyiségként, mint vagyok, teljesen tehetetlenül ők, igazából konkrét funkcióm nincsen, hogy mit kell csinálnom. Segítem az IAF családot, ugye a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek a tagjait, akik jönnek és kérdeznek. Emberek is kérdeznek az utcán, és hát próbálom hasznosítani az angol tudásomat, hogy segítem a szervezőket, de konkrét funkcióm nincs, úgyhogy néző vagyok, és hát elég rossz így nézni. Ugyanakkor a másik oldalon meg jó nézni, ugyanis nem izgulok, tehát úgy tudok szurkolni, hogy közben saját magamért nem izgulok.
15: Ez most, amit te csinálsz, ez egy számodra érdekes vagy unalmas feladat?
16: Megmondom őszintén úgy, hogy nincs konkrét funkcióm, de ugyanakkor mindent rám bízhatnak, a szponzor is. Így stresszes, nem annyira unalmas, mint inkább mindig azt várom, hogy na, te jó Isten, mi fog legközelebb jönni, hogy mit kell csinálnom. De most van egy konkrét funkcióm, úgyhogy holnap fogok, nem is érmet szerintem, nem virágot fogok átadni egy érem átadásnál.
15: Ugye az olimpia éve van, és hogyha az olimpia éve van, és az ember egy olimpiai bajnokkal beszélget, akkor muszáj, hogy megkérdezze tőle, hogy gondolkodsz az olimpiában?
16: Én amikor az első olimpián szerepeltem, és ezt meg is nyertem azzal a lendülettel, akkor úgy gondoltam, hogy ezért három olimpián szerepelni fogok. Hát a második az nem jött össze, nyilván van sérülés miatt, és most is egy térsérüléssel bajlódom, de jelen pillanatban is készülök és edzem, és hát a további formámtól teszem majd ezt függővé, ezt az indulást, illetve attól, hogy milyen válogatási rendszert fog kidolgozni a Magyar Atlétikai Szövetség ennek az olimpiának az esetében, hiszen a múltkori nem nagyon feküdt nekünk, és hát az egész kalapácsvető brigádot úgymond kiaknázta, illetve lesérítette engem ez a válogatás.
15: Sérülés, mert ugye neked mindig volt valami bajod.
16: Az igazság, hogy egyszer van egy nagy sérülés, tehát nekem ez rögtön az EB után volt egy ilyen nagy sérülésem, és megbomlott az egyensúly a szervezetben ilyenkor, és kompenzálás kompenzáláshoz vezetett. Hogyha fáj az, akkor kompenzálsz ezzel, de ez túlhetően lesérül, akkor kompenzálsz a harmadik dologgal, és nyilván van azóta folyamat folyamatosan ezzel küzdök. Hát kisebb sérülések mindig voltak, meg lesznek. Tehát ezt a Maxim Tarasov kedvenc rudugrom mondta, hogy reggel felkelsz és élsportol és ne fáj semmi, akkor ne izguljál, mert meghaltál. Tehát olyan nincsen, hogy ne fájna valami. De hát nekünk az a dolgunk, hogy cél érdekében dolgozunk, én is meg fogok tenni, hogy ezt a fájdalmat kezelhető szintre juttassam és készüljek.
15: Ha valaki, akkor te aztán pozitív gondolkodású vagy, úgyhogy nagyon jól hangozna, hogy mondjuk Kis Balázs kétszeres olimpiai bajnok, nem?
16: Nagyon jól hangozna. Ez érdekes, ez a pozitív gondolkodás, hogy megemlítetted, a minap hívtak be a Veszprémi Egyetemre, Veszprémi Egyetemisták, hogy pozitív gondolkodásról beszéljek, és akkor így felnéztem, és mondom anyámnak, te anyu, én már 4 éve Magyarországon vagyok, nem gondolod, ez egy kicsit elkéstek a pozitív gondolkodással? Mondom, hát most már nem is tudom, hogy ez miről szól, vagy hogy is volt ez igazából, de ezt mondom neked, hogy a pozitív gondolkodást azt mindig a környezet élteti. Tehát a környezeted olyan, és hajlamos vagy így gondolkozni, akkor ez nagyon jót tesz neked, de egy pozitívként a sok negatív között pozitívan gondolkozni nem olyan egyszerű.
15: Akkor ezt úgy is kérdezem, hogy lehet, hogy jobb lenne kimenni újra az Egyesült Államokba?
16: Nem, szerintem mindennek megvan a saját maga ideje, és nekem az az idő, amit az Egyesült Államokra szántam, lejárt. Úgyhogy nem elsősorban azért mondtam ezt, hogy a környezetemre hárítsam azt a felelősséget, hogy igen, nekem pozitívan kell gondolkozzam, hiszen ennek a gondolkodásnak az egyik meghonosítója voltam, úgy érzem, Magyarországon, aki először elkezdett ezekről a dolgokról nyíltan beszélni, hogy így kell gondolkozni. Ma már persze mindenki pozitívan gondolkozik, hogyha más nem tud kitalálni. Úgyhogy azt hiszem, hogy a pozitív gondolkodás mellé kell egy realitásérzet és megfelelő szerénység. Nem mondom, hogy álszerénység, mert ugye nálunk divat az, hogy hát igen, de hát esélyesként valaki úgy nyilatkozik, hogy igen, de hát vannak az ellenfelek, tehát nem, igazából nem mondja ki azt, hogy ő esélyes nyerésre. Én úgy érzem, hogy ha vállalom ezt és megcsinálom munkát, csak akkor megyek oda, hogyha dobogós esélyem van, hiszen nekem másra egy, mit tudom én, 4-től 8. helyzésre nincs igazán értelme oda mennem, hogy a karrieremet azzal zárjam le.
17: Mint ahogy közvetítésünkben hallhatták, a fedettpályás atlétikai világbajnokságon a Budapest Sportarénában nem remekeltek a magyarok, azért ott voltak és szerepeltek, nem jutott a legjobbak közé Szeglet Zsolt 400 méteren és Listár Nikolett 200 méteren. Velük beszélgetett Kalapos Mihály.
15: Mondhatom azt, hogy nagyon csalódott vagy?
18: Igen, nyugodtan. Jobban szeretem volna sokkal futni. Nagyon lassan kezdtem az első 200-at, és ebből már végén nem tudtam visszahozni azt az előnyt, amit ők velem szembe felállítottak, vagy elértek.
15: A végén, mint hogy egy picit akadályoztak is volna.
18: Igen, be voltam szorítva, meg úgy éreztem, hogy lyukba léptem körülbelül a célegyenesbe, de nem tudtam sem erre mozdulni.
15: Na most nem akarom fájdítani a szívedet, de hogyha megfutod a 46-53-at, ami a legjobbod, azzal második lettél volna és döntős.
18: Igen, azt sajnos tudom, de ez a pályán is múlik és a versenyhelyzeten is. Hát most ez sajnos így jött ki.
15: Amikor beszélgettünk körülbelül 2 hónappal ezelőtt, akkor nagyon nagy vágyad volt, hogy itt fuss az arénában Budapesten.
18: Hát igen, a leginkább a döntőbe szerettem volna futni, hát ez sajnos nem jött össze, úgyhogy marad az álmodozás olimpiára.
15: Most mész vissza az Egyesült Államokba?
18: Igen, már hétfőn folytatom az iskolát, így vissza a hétköznapokban.
15: Azért nem szokás 200 méteren ekkora egyéni csúcsot futni.
19: Hát ez bennem volt, edzőm azt számított, hogy 23-70-et kellene futni, hát Magyarországon nincs olyan mezőny, itt viszont húztak, toltak és beértem.
15: Akkor a 23-70-hez képest ez a 23-71, ez teljesen megfelelő.
19: Ez teljesen megfelelő.
15: Nagyon jó volt a hajrá?
19: Általában a kanyar kivételem nagyon jó, mert engem nagyon jól kidob, valahogy a ritmusom ehhez ez megfelelő.
15: Egy icipici csalódás nincsen amiatt, hogy nem sikerült tovább jutni, vagy ez még egy óriási falat lett volna?
19: Én szerettem volna, de miután megtudtam, hogy 10-es középdöntő van, akkor én már úgy éreztem, hogy hát nem sok esély van rá, de azt mondtam, hogy mindent meg kell próbálni, lehetetlen nincs, de hát így jött össze.
17: 4400 méter, a férfiak jelentik az utolsó számot a budapesti fedettpályás atlétikai világbajnokságon. Előtte a nők bizony nagyon kitettek magukért. Világcsúcs beállítás, az oroszok nyerték a 4x400-as váltót. Krasztomovec, Kotliarova, Levina, Nazarova, 3 perc, 23,88 másodperc, mondom, beállították az oroszok a saját világcsúcsukat, 100 másodperces pontosságra. De világcsúcsból úgy látszik nem elég, mert volt még egy, Fejér Balázs.
20: Ez is csúcsbeállítás, világ csúcsbeállítás, méghozzá férfi hármasugrásban. Úgy látszik, a hármasugrás az itt jó szám volt a Budapest Sportarénában, hiszen tegnap a női hármasugrásban is világcsúcs született. Itt a svéd Christian Olsson 17 méter 83 centiméterrel állította be a kubai Urrutia világcsúcsát. úgyhogy nagyon jó verseny volt, nagyon szépen versenyzett. Második lett a brazil Jadel Gregorio 17 méter 43-bal, a kubai Betanzos pedig 17 méter 36 cm-t ugrott.
17: A 4x400-as váltóban pedig, amikor a második emberek viszik a botokat, a váltó botokat, Jamaica, Egyesült Államok, Bahama a sorrend, a jamaikaiak és az amerikaiak bizony nagy előnyt szereztek, a bahamai fiú pedig bukfencezik egyet, ez azt jelenti, hogy az oroszok jönnek fel a harmadik helyre, fél távnál vagyunk, tehát még a 4x400-ból 2x400 hátra van, vagyis 800 méter. Meglepő talán, hogy a kanadai Perdita Felicien a 60 méteres női átfutásban legyőzte Gail Devers, mégpedig világbajnoki csúccsal 7,75 század másodperc. A 200 méter akkor egyrészt a hölgyeknél az orosz Kapacsinszkaja nyer, másrészt a férfiaknál a bahamai Demerit. Hogyha egy kicsit hosszabb távról van szó, középtávról és hosszú távról, akkor bizony Afrika. Maria Mutola 800 méter győztese, megnyerte tehát a Mutola Cseplak csatát a mozambiki fekete hölgy. A férfiaknál dél-afrikai siker, Mula Udzi a világbajnok. Férfi 1500 méter, a kenyai Paul Korir óriási versenyt vívott az ukrán Heskoval, végül is a kenyai diadalmaskodott. A női 3000 méteren pedig az imént hangzott el, az amerikaiak pedig elejtik a váltóbotot, óriásit esik, Joe Mandelit, Godfrey Herring óriási hátránnyal kénytelen elvinni a váltot, vagy vinni a váltot az utolsó 400 méterre. Drámai dolgok, mindjárt befejezem az előző gondolatot. Első a jamaikai, második az orosz, harmadik az Egyesült Államok váltója. Jamaikában Devian Clark viszi előre a váltóbotot az oroszoknál, Alexandra Usov. Usov nagyon-nagyon rutinos váltófutó, de lehet, hogy a jamaikaiaktól nem lehet elvenni a világbajnoki címet. Usov azonban centiméterről centiméterre közelíti a Devian Clarkot. Amikor 100 méter van hátra, akkor 4 méter, 5 méter köztük a különbség. Clark összeszedi utolsó erejét. Usov ugyanúgy. Első Jamaika, második az orosz váltó, harmadik az Egyesült Államok. Nézzük tehát akkor. Igen, ez a sorrend nem változik. 3 perc, 5,21 század másodperc. Jamaika aranyérem, orosz ezüstérem, és az amerikaiak csak harmadikok, oda szorítja a homlokához Godfrey Herring a váltóbotot, és nyilván valamit mond, persze kizárólag saját magának, nem a közönségnek. Szóval ez a vége most már a világbajnokságnak, már ami a versenyszámokat illeti, jamaikai arany, és akkor még az etiópokról valamit, női 3000 méteren, Meseret Defar győzött honfitársa Adere előtt. De hát az ügyességi számokban is néhány érdekesség történt, Balázs.
20: Igen, női távolugrásban az az orosz Tatjana Lebegyeva győzött, aki tegnap a hármasugrásban 15 méter 36 cm-re javította a világcsúcsot. Most 698 cm-rel nyerte a női távolugrást, 130 ezer dollárt keresve itt összesen a világbajnokságon. Megelőzte honfitársát Kotovát és a svéd Karolina Klüftöt, aki az ötödik sorozatban megsérült, de így is bronzérmes lett. A női magasugrást az orosz jelen a Szeszarenko nyerte 204 cm-rel, egyedül megpróbálkozott a világcsúccsal is, amely 208 cm, ez azonban nem sikerült, kettőt próbálkozott, és aztán befejezte a versenyt. Második lett Csicserova, szintén orosz, ő kereken 2 métert ugrott, harmadik helyen pedig a horvát Vlasic végzett 197 cm-re. A férfi súlylökést az amerikai Christian Cantwell nyerte 21 méter 49 cm-rel, a férfi rúdugrásban pedig az orosz Igor Pavlov diadalmaskodott 580 cm-rel, a vertmezőnyben többek között Tim Lobinger és Giuseppe Ribilisco. A férfi hármasugrásról már szóltam, a férfi hét próbában pedig a cseh Román Schäber lenyert 6438 ponttal, köszönhetően nagyszerű futásának, melyel megelőzte az amerikai Brian Clay-t, aki 6365 pontot gyűjtött.
17: Végső méleget is lehetne vonni, én csak egész egyszerűen teszem meg. A magyarok közül senki nem jutott döntőbe. A világcsúcsok azt jelentik, hogy a versenyzők készültek erre a budapesti eseményre, ezért aztán viszik Budapest hírét és a világbajnokság hírét szerte a világba. Ma is két világcsúcsnak örülhetett a közönség, és persze mi is az éremtáblán az oroszok végeztek az élen, pedig igen-igen nagy fölénnyel. 8 arany, 6 ezüst, 5 bronz az orosz csapat mérlege.
3: Ez volt a 2004-es budapesti atlétikai világbajnokság összefoglalója, és ez volt a Magyarország történetében a 6. nagy atlétikai világesemény. 1966-ban és 1998-ban szabadtéri Európa-bajnokság volt Budapesten. 1983-ban és 1988-ban fedett pályás Európa-bajnokság, 1989-ben és 2004-ben pedig fedett pályás világbajnokság. aztán 19 évvel a 2004-es fedett pályás VB után elhozta hozzánk a királynő a szabadtéri VB-t is, egy erre az eseményre épült álomszép stadionba, majd ugyanitt rendezték a 2026-os első atlétikai világdöntőt is. Hamarosan ezt a két eseményt idézzük a visszajátszásban.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Magyarország az 1966 és 2026 közötti 60 évben 8 nagy atlétikai világeseményt rendezett. 1966-ban és 1998-ban szabadtéri Európa-bajnokságot. 1983-ban és 1988-ban fedett pályás Európa-bajnokságot. 1989-ben és 2004-ben pedig fedett pályás világbajnokságot. Majd 2023-ban jött a soha nem remélt csúcsesemény. Atlétikai világbajnokság a Dunaparti hipermodern stadionban. Augusztus 19-e és 27-e között rendezték, és a Magyar Rádió természetesen nagy terjedelemben számolt be a 9 napos VB-ről. A következő percekben időrendi sorrendben elevenítjük fel a történéseket, természetesen a teljesség igénye nélkül.
2: A Schlusspoén egy világcsúcs a 4x400-as vegyes váltóban. Ryan Crouser bajnoki csúccsal nyerte meg a súlylökést. Hármas etióp sikernői 10.000-en az élenfutó Holland Hassan a cél előtt 20 méterrel elesett. A magyar vegyes váltó is országos csúcsot ért el az előfutamban. Halász Bence kalapácsvetésben döntős. Jöjjenek a részletek! A nehéz hiúk összecsapásában amerikai győzelem született a férfi súlylökésben az amerikai Ryan Crouser. A nehéz hiúk összecsapásában amerikai győzelem született. Férfi súlylökésben tehát Ryan Crouser megvédte bajnoki címét. 23 méter 51 cm, ez bajnoki csúcs, és csak 5 cm-nyire a világrekordtól. Az olasz Fabri második helyezése meglepetés, Joe Kovács harmadik lett. Tóth Balázs a délelőtti selejtezőben búcsúzott. A női 10.000 méteren hármas etióp siker született drámai körülmények között. Már-már győztesnek ijedtük a holland Sifan Hassant, ám a holland mintegy 20 méterrel a cél előtt elesett, így nyert az etióp Guduf Cegály, honfitársai Gidej és Taye jöttek be a második, illetve a harmadik helyen. Az utolsó döntő a mai napon a 4x400

0: 3 perc 14,8 század másodperccel, ez azonban nem volt elegendő a döntőbe jutáshoz. Viszont Halász Bence, ahogy kellett, elegánsan 78 méter 18 centiméterre vetette a kalapácsot elsőre, és ez a döntőt jelentette számára. Varga Dániel, Varga Donát és Rába Roland azonban nem jutott tovább, búcsúzott. Ami a hét próbát illeti, nos, Krizsánk Szénia szépen versenyzett, ezzel együtt csak a 12. helyen áll az első nap végén. Nemesíta a 17. az amerikai Ann Hall vezet ebben a versenyben. Még mindig a magyarokról. 3000 akadályon Palkovics István elesett, kiesett. Vindics Tóth Lili 1500-on egyéni csúcsbeállítással 4 perc 11,8 század másodperccel fejezte be előfutamát, de nem tudott tovább lépni ezzel. Szintén egyet futhatott másfél kilométeren Szögi István is. Ő 3.37-en kívüli idővel fejezte be a világbajnokságot, és ez csak egy kicsit rosszabb az egyéni csúcsánál. Ami a 100 méteres síkfutás selejtezőjét illeti, onnan Boros Dávid a 10.70-nel még tovább jutott, ám az előfutamban szintén ennyit futott, ez viszont voltaképpen semmire sem elég. Érdekesség, hogy a jamaikai Seville 9,86 század másodpercet száguldott, ez volt a mezőny legjobb ideje, világklasszis dolog. Az amerikai Noah Lyles 9.95-nél állította meg az órát. A magyarokról még távolugrásban Bányi Farkas Petra 637, Lesti Diana 625 cm-t ugrott, mindketten kiestek. A diszkoszvető Szikszai Róbert sem tudott tovább lépni, csak úgy, mint a hármasugró Szenderfi Dániel. Ami pedig a holnapot illeti, két számra hívom fel szíves figyelmüket. Az egyik természetesen a férfi kalapácsvetés döntője, a másik pedig a számok száma, a 100 méteres férfi síkfutás.
1: Már harangoznak a 10 próbában, de Halász Bence van a dobókörben. Most azt hiszem mindenkinek számára fontosabb, a hallgatók számára is, a stadionban lévő nézők számára is, pedig ja, nem
2: akármilyen... harangja vagy valami más, igen.
1: Nem akármilyen versenyen, a 10.000-en is, ha jól látom, akkor a cugandai Cseptegej vezet. Igen. De Halász Bence elkezdi pörgetni a kalapácsot 5-5-szörre ma este az atlétikai stadionban. Halász Bence 80-as vonalra esik. Így igaz, az a Pavel Fajdek áll a dobókörbe, akiről az imént említették a stúdióban, hogy 2013-ban 24 esztendősen legyőzte Pars Krisztiánt. Pavel Fajdek utolsó dobása ezen a budapesti világbajnokságon. 80 méter alá, ez pedig azt jelenti, hogy Halász Bence már biztosan érmes. Már biztosan szerez a magyar csapat egy érmet a budapesti atlétikai világbajnokságon. És az már csak Halász Bencén és esetleg a közönségen múlik, hogy milyen színű az érem. Jelen állás szerint bronz. Jelen állás szerint Halász Bence a harmadik helyet foglalja el, és a dobogó harmadik fokára léphet majd fel esetleg holnap az eredmény hirdetésen. Halász Bence jöhet a dobókörbe. 80 méter, 82 centiméteres eredménye, magasan szezonja legjobbja, illetve már nem magasan, hiszen a negyedik körben megközelítette ezt jó 30 centivel, de most túl kéne ez dobni, Bence, túl kéne ez dobni. 20 centivel van előtte Novicki, és 50 centivel mondjuk, bocsánat, 50 centivel körülbelül Katzberg. Halász Bence utolsó kísérlete, utolsó dobása a budapesti atlétikai világbajnokságon, hazai pályán. Halász Bence, gyerünk, mind dobd el minél messzebbre azt a kalapácsot. Bence eldobja, 80 alatt.
2: Kilépett sajnos.
1: Ki is lépett valószínűleg. De így is elmondhatjuk, hogy Halász Bence 2019 után ismét világbajnoki bronzérmes, és akkor most már az is hivatalos, hogy megvan a 15. magyar atlétikai bronzérem a világbajnokságok történetében. És kalapácsvetés tekintve pedig az a negyedik bronzérem, összesen a 8. érem, 4 ezüst és 4 bronz, tehát a magyar kalapácsvetők mérlege az atlétikai VB-k történetében. És ebből a 4 bronzból 2-t is az a Halász Bence szerzett, aki ma a budapesti, a Nemzeti Atlétikai Központban 80 méter 82 cm-re hajította el a kalapácsot. Jól versenyzett, azt hiszem, Halász Bence, talán azért a pillanatért kár, azért az egy mozzanatért, amikor a harmadik körben, negyedik körben

0: kicsit megérintette a szegélyét a körnek, és így nem lett meg a 81 fölötti eredmény, de ez a 80-82 is nagyon szép, és a bronzéremnek is örülünk. Novécki pedig alig dobja túl a 80 métert, így ezüstérmes a lengyel. Ez pedig azt jelenti, hogy a 21 éves Ethan Katzberg megnyeri a világbajnokságot kalapácsvetésben.
1: A magyar csapat eddig egy érmet szerzett a budapesti atlétikai világbajnokságon, a kalapácsvető Halász Bence nyert tegnap bronzérmet, amelyet ma vehetett át az úgynevezett Érem plázában, majd hosszabb interjút adott Farkas Mártonnak.
2: A versenyt megelőzően sem izgultam igazából, a melegítésig sem, szóval tényleg azt hiszem, hogy nagyon kerek nap volt a tegnapi.
3: Mióta és hogyan foglalkoztatott téged ez a hazai világbajnokság, amelynek magyar részről egyértelműen te voltál a legnagyobb éremesélye, vagy a legjobb eredménye, azt tőled várták?
2: Ugye 2018-ban derült ki, hogy igazából rendezhetünk világbajnokságot, és utána még egy kicsit dolgozni kellett érte, hogy ez megvalósulhasson. Már akkor megfogant bennem ez az ötlet, hogy én annyira szeretnék itt jól teljesíteni, de hát ez nyilvánvaló, hiszen tényleg nagyon sokszor elmondjuk, hogy egy sportolónak mindig az a legnagyobb vágya, hogy hazai közönséget bizonyíthasson, és az, hogy ez nekünk most megadatik jelen pillanatban is, ez azt hiszem, hogy rendkívül nagy lépés a sportág sikeressége felé. Én most már tényleg elmondhatom, ugye én már végeztem a versenyekkel, hogy mennyi erőt és szeretetet kaptunk a nézőtérről. Ez rendkívül sokat számít, de ami szerintem még nagyon sokat számít, hogy most tényleg az atlétika visszakerült szerintem Magyarországon arra a bizonyos térképre.
3: Most már úgy nagyjából le tudod írni azt a fókuszáltságot, azt a mentális állapotot, amivel vasárnap bementél a stadionba?
2: Nagyon nehéz nekem leírni, meg talán nem is nekem kell ezt leírni, hanem akik az első sorba ültek, vagy nagyon a pályához közel ültek szerintem, és a bevezetéskor azok láthatták, hogy nekem mi van az arcomra írva. Én próbáltam felvenni ezt a gyilkos kinézetet, és azt szerint is viselkedtem, tehát nem nagyon néztem ki a tömegre direkt, nehogy elvigyem magával. Tehát tényleg így próbáltam fókuszban maradni végig, ami jól is sikerült.
3: Az első dobás az sokszor lehet kritikus. Lehet ott VB-t nyerni, lehet ott megalapozni egy jó versenyt. Nekem nagyon jól sikerült ugye ez a 80-82. Mi szakadtott ki belőled?
2: Mindig megpróbálok egy olyan teljesítmény nyújtani az első kísérletre, amivel biztosan dobásom utána. Eképpen kezdtem most is. Azt gondoltuk, hogy milyen jó lenne megint ez a selejtezőn, ez a 78-79 méter körülét bedobni a selejtező után, és eként mentem be a körbe, de hát itt jön be az, hogy tényleg mennyi plusz energiát, plusz erőt adott a nézőközönség ezzel a buzdítással, ezzel a szeretettel, amit tőlük kaptam. Igazából majdnem 81 méterig elszállt egy 78-90 szánt kalapácsom. És hát igazából ennél többet szerintem nem is kell mondani arról, hogy mekkora segítség az, hogy itthon vagyunk hazai pályán. De igen, ez megalapozta az egész versenynek a hangulatát, én úgy láttam így utólag.
3: Ott a 81-02-nél állt kett kalapács, leborultál a földre, az nem tudom mennyire van meg.
2: Megnéztem a teleket, és ott is láttam, hogy tényleg én ezt csináltam. Szóval ezek abszolút nem tudatos dolgok, tehát bennem az akkor olyan érzelmeket szabadított fel, amit még talán sosem éreztem.
3: Akkor beszéljünk picit itt az óvásról, nem óvásról, mert amikor megdobtad a harmadikat, akkor kifutottál Zsoltékhoz, és te mondtad nekik, hogy el akarják venni az első eredményedet. Mi történt ezután a versenybírókkal, de hogyan kommunikáltál, hogyan kapod az információkat?
2: Teljesen véletlenszerű időpontban odajött hozzám az egyik bíró, és ő közölte velem, hogy a óvás alatt van az első dobásom. Ezt pont a harmadik kísérletem előtt, mielőtt mentem be, hát mondom, jó, hát nem tudok mit csinálni. Azért jeleztem felé, hogy jó, azért egyelőre maradjon bent, mert én szerintem annak nem volt semmilyen köze az érvénytelemhez, az első kísérletemnek, de azért azt gondoltam magamban, hogy akkor úgy megyek be a harmadikra, hogy ez egy érvényes dobást legyen, és igazából hát fordult a kocka, mert hogy az lett az érvénytelen, így utólag az első pedig lett az érvényes.
0: Gianmarco Tamberi megpróbálta a 240 cm, de úgy az utolsó pillanatban inkább úgy döntött, hogy a léc alatt megy át, és a léc alatt ugrik át, így sikertelen volt az egyéni csúcs kísérlete, de így is ő a magasugrás világbajnoka a budapesti VB-n. A diszkoszvetés világbajnok, a női diszkoszvetés világbajnoka pedig nagy meglepetése Laulauga Tausaga lett, aki több mint 4 méterrel javította meg egyéni csúcsát, de voltak futószámok is ma.
4: Így van, ezt a nevet meg fogjuk tanulni, meg a havai hölgynek a nevét. A női 1500-at a kenyai Faith Kipyegon nyerte meg. 3000 méteres akadályfutáson a marokkói Soufiane El Bakkali győzött. Ami a holnapot illeti, óriási hőség lesz, megváltozik egy kicsit a program. Többek között azzal, hogy ugye a női 5000 méter délről 11-re írták ki az előfutamot, de este 7-kor rendezik meg Wagner Gyürk és Viktória, ott lesz a mezőnyben. A 200-as előfutamok a délelőtti órákban egy kicsit előbb rajtolnak majd. Súlyán Alexa, Takács Bogárka és Vál Zoltán, nekik drukkolhatunk, szurkolhatunk, és aztán jönnek majd este a döntők, női rudugrás, férfi 1500, női 400 és férfi 400 gát. Tehát Luca 12.69-es országos csúcs, de jó lenne, hogyha megdönteni. Aztán az már végül is mindegy, hogy ez mire elég, jó, nem mindegy persze, de Ucci, Kozák Luca, Russell, Argent, Visser, Amusan, Samba Majela, Hurske, a 100 méteres gátfutás második elődöntő futamában. Az elsőt Kenny Harrison, a verseny éremesies egyik aranyvárományosa nyerte 12.33-mal, és most jön ez a futam, Kozák Luca futama, és szépen lassan elcsendesedik a budapesti 30 ezer. Mármint a közönség, jó volt Luca, jó volt a rajt, próbál együtt venni Russell az amerikaival, de a jamaikai Nagyentot középen kitűnően jön, de jön Luca is a végén. Európa vagyok ezüstérmesünk. Jaj, de jól fut Luca! Nagyon jó, negyedik helyen Kozák Luca ebben a futamban. 12.56 a tájékoztató idő. Jól kapta el a rajtot, és aztán az amerikaival ment. 12.50, Amusan nyeri, nem is a jamaikai. Amusan a győztes végül, mert elkapja 400 másodperccel Nagyentet a végén. Ennek olyan szempontból nincs jelentősége, hogy mindketten ott vannak a döntőben simán. És aztán most jön a kérdés, 12.62 Visser, az a szezon csúcsa a hollandnak, de bennünket a következő idő eredmény adat érdekel. Kozák Luca is a táblát fürgeszi, 12.73. Nem országos csúcs, de azért ez is jó. De leszögezhetjük azt is, hogy ez az időeredmény sajnos nem elég ahhoz, vagy arra, hogy a döntőbe jusson, pedig szenzációsan futott Luca. Féltávnál még volt szemernyi remény, de aztán ahogy elment a jamaikai, majd jött a nigériai a végén, a holland is persze, Luca már ezt nem győzte, és így befejezte a versenyt. De igazán szép teljesítmény, hogy bejutott az erődöntőbe, és a 12.73-as futással búcsúzik a budapesti közönségtől.
5: Luca, általában te mosolyogsz, és most is mosolyogsz, de azt gondolom, hogy azért valamelyes csalódott is, hogy egy picit nem sikerült jobbat futni, mint az előfutamban. Mi volt ennek az oka, és hogy értékelsz?
6: Igazából jobban melegítettem, mint tegnap sokkal. Nem láttam a futásomat még visszafele. Nyilván az, hogy a másodikáton elveszettük az amerikai lány mellettem, az kicsit egy űrbe kerültem, hogy egyik oldalon sincsenek ilyen közép, nehéz harapósnak maradni, de ugyanakkor szinte ugyanazt futottam, mint tegnap. Tehát, hogy valószínűleg ebben lenne egy jó, és mondtam a kollégáknak is, hogy legszívesebben most akár egy óra múlva zsodálnék is futnék még egyet, mert úgy érzem, hogy van benne, és tudni, csak most valami miatt ez most csak 73 lett azért. Ez is az egyik legjobb eredményem, egyik, amit valaha futottam.
5: Igen, ugye tegnap 71, az idei legjobb adat futottad, és akkor azt mondtad, hogy érzed, hogy ebben még van több. Most a futás alatt akkor érezted, hogy azért ez nem lesz egy jobb idő?
6: Nem, melegíteni nagyon jól melegítettem, és nyilván az érzésekre szoktam hagyatkozni. Időkben is nagyon jókat futottam melegítésre, úgyhogy valószínűleg egy kicsit lehet görcsös volt a futáson, vissza kell nézni, meg kell nézni. Valószínűleg ezerszer meg fogom nézni, ma erre voltam képes 73-ra, de hát tényleg ez nem egy rossz nő, tehát azért mielőtt megdöntöttem a Sisköz színe országos, hogy az 76 volt. Tehát 73-mal, ha nem ilyen nagyon-nagyon erős és sűrű lenne a női gát, azért általában közelebb lehetne kerülni a döntőhöz, mint amivel ezzel kerültem, nem tudom, összesítésben hanyadik lettem, vagy hanyadik leszek, de nem lehet egy csalódott, nyilván mindig többet akarok, úgyhogy most ma ennyire volt az elég.
5: De akkor nem vagy csalódott?
6: Ezt nem mondanám, de azért szerintem nem, nincs okom arra, hogy nagyon szégyenkezzek.
5: Abszolút nincsen még zárásként.
6: azért nem fogsz innen rossz emlékekkel menni, ugye?
5: Biztos, hogy nem. Kicsit azt érzem, mint a tavalyi év előtt, hogy úgy át kell még törnöm valamit, most ennek nem mitve sem volt a helye, de nagyon, nagyon érzem magamat, és nagyon sok pozitív energiát gyűjtöttem, az biztos.
4: Hát Benjamin és Warholm az egymás melletti két pályán fut, és Benjamin fogja látni majd Warholmot. Warholm csak sejteti, hogy hol van az amerikai. Ő viszont látja a brazilt nagyon-nagyon jól, szinte testközelből, hiszen a brazil a szélét kapta. A kettes pálya nem túlságosan szerencsés, de a kilences sem. Ott középen lehet valamit keresni, valamit látni, valamit érezni, valamit érzékelni. De hát, hogyha az ember világklassz és jó futó, akkor ezzel nem is nagyon törődik. Nagyon erősen kezdett McMaster a Brit Virgin szigetekről, aztán fölveszi az iszonyatos utazó sebességét Karsten Warholm, jól megy a brazil és jól megy Benjamin mögötte. Jön a jamaikai is, nagyon jól, de Benjamin azt hiszem, hogy tartja ott Warholmot, és a brazil sem akar lemaradni, de most a kanyarban, a fönti kanyarban már, amikor 120 méter van hátra, a brazil kicsit pozíciót veszít, és Warholm most tudja fokozni a sebességét, de nem nyerte meg a versenyt, két gát hátra van, és Benjamin iszonyú erős, Warholm egy kicsit mintha erőlködne, de ez csak a látszat, mert megnyújtja a lépteit, és Karsten Warholm bejön 46-88-al. Karsten Warholm, Norvégia.
0: Ezekben a pillanatokban ér véget a férfi távolugrás döntője, és ebben a pillanatban vált hivatalossá, hogy a görög Miltiadis Tentoglu a hatodik körben bemutatott 852 cm-es ugrásával megnyerte az aranyérmet itt a budapesti világbajnokságon. A tokiói olimpia bajnoka tehát a világbajnokságon is felér a csúcsra, nem akármilyen verseny volt. Egészen az utolsó körig mind a ketten, Tentoglu és a jamaikai Wayne Pinnock is 850 centivel álltak, ez esetben a második legjobb eredmény dönt, az pedig Pinnocknak volt kedvező, hiszen volt egy 840 centie. De az utolsó körben Tentoglu 2 centivel túlugrotta a jamaikai eredményét, Pinnock pedig már nem tudott javítani, így a görög megnyerte a világbajnokságot. A harmadik pedig szintén Jamaikából TJ Gale, miután szintén a hatodik körben ugrott 827 centit, és így a harmadik helyről, tehát a bronzéremről is a második legjobb kísérlet döntött, hiszen egy harmadik jamainak, McLeodnak is ugyanilyen eredménye volt. A második legjobb kísérlet pedig a dohai világbajnoknak, TJ Gale-nek kedvezett, ő tehát a bronzérmes.
4: 400 méteres gátfutás tehát. És jó az első rajt. Kiválóan kapja el Anna Cockrell a külső pályán fut, az amerikai nagyon-nagyon erősen kezd, az első százon ő vezet, de jön a bahreini Adekoya, nézzük a hollandot, Femke Bol most már fölzárkózik, az ő utazó sebessége ott a túlsó egyenesben nagyon-nagyon jó, az egyik legjobb a világon, és amikor bekanyarodnak már, megkezdik a kanyart, akkor a hollandot látom első helyen, a másodikon a jamaikai Clayton, és jól jön még mindig Cockrell, de nem tudom, hogy bele tud szólni esetleg az érmes helyezések sorsába, nem vagyok benne biztos. Femke Bol az első helyen, most indul mellette, Little az amerikai, Femke Bol vezet, egyelőre az előnye nagyjából 3 vagy 4 méter, amikor egy gát van még hátra, Femke Bol az első helyen, óriási fölénnyel fogja megnyerni az európai futónő, 51,70 század másodperc. Hajd, de jól versenyzett Femke Bol, és már a túlsó egyenesben lehetett érzékelni, hogy tele van erővel, elszántsággal, mindennel, eséssel kezdett emlékeznek rá a váltóban, és hova jutott a világbajnoki címig? Nem omlott össze, nem rágódott ezen, hanem tessék, itt van. Little, aki nagyjá vált, de csak az ezüstig tudott nőni, az amerikaiak versenyzője, a második helyen, tudják, ő a karibi konyhás, a Regis, pedig amerikai, nem jamaikai, és a három jamaikai közül az egyik azért csak bejön a dobogóra, mégpedig Clayton, Russell Clayton, az bronzérmes ugyanúgy, mint Dohában, itt Budapesten is, ő szerezte meg a harmadik helyet, Adekoya pedig a negyedik. Little örül ennek a második helynek, és elkezd táncolni, most valóban táncolhat. Voltaképpen azt is elmondhatom, hogy van három ember, az első három ember, a három érmes elégedett, mosolyog, Én azt hiszem, hogy nincs keserűség bennük, nem lehet hiányérzet bennük. Lehet, hogy a három jamaikai másképpen képzelte a dolgot, mert már-már ott tartunk, vagy tartottunk, hogy ez egy jamaikai nap, mert a 100 méteres gátfutás Daniel Williams megnyerte, aztán a férfi 400 méteres síkfutásban Anthony Watson győzött fantasztikus futással, és gondolták, hogy esetleg el lehet halászni a női 400 gát aranyérmét is, hát nem lehet elhalászni. Erős ez a bizonyos rajongói csoport, úgy látszik, Femke Bolt lelkileg is nagyon támogatja ezt, hogy látja a barátokat, hozzátartozókat ott a lelátón, látja a narancsárga mezeket, főleg most így utólag verseny közben nem ezzel foglalkozik, hogy rá van írva mindegyik narancsárga mezre, hogy Femke. Ez nagyon-nagyon jó, ez nagyon-nagyon sok erőt ad egy versenyzőnek, úgy gondolom. És annak is örüljünk azért, hogy az európai futónő megtréfálta a tengeren túliakat. Ez sem egy utolsó szempont. És akkor még a kalapácsvetésről van-e mondani valód, vagy ezzel most végeztünk a dologgal? Igen, akkor beszéltünk arról is, hogy a női kalapácsvetést a kanadai Rogers nyerte meg. Úgyhogy ilyen értelemben, hogy Laci mondta, kettős kanadai győzelem mind a nőknél, mind a férfiaknál. A férfi távolugrásban a görög Tentoglu győzött, 2 cm különbséggel verte meg a jamaikai Pinnockot. Eljönnek egy kicsit, mint hogy a Lies nem reagált volna gyorsan, de pillanatokat rendezi magát, és ő vezet 100 méterre a vége előtt. Hughes is jön nagyon. Lies vezető az első, most már megszerzi a nagy előny. Knighton a második, és ott van mellette még Tebogó, ő a harmadik. Az időeredmény 19,51 század másodperc. A Lies a nagy duplázó, a 100 méter után a 200-at is megnyeri, a hivatalos idő pedig 19.52. Hát azért ez nagyon messze van 19-19-től, de fut ő még, és lehet, hogy tényleg megcsinálja. Tehát Knighton az ezüstérmes, az amerikai 19.75-tel, de Bogo a botswanai pedig 19,81 század másodperccel a harmadik helyet szerezte meg. Mögöttük jön Hughes, Bednarak, De Graafs. Hát így esett a 200 méteres férfi síkfutás döntője a világbajnokságon, a szó Katona Lászlóé.
7: Köszönöm szépen Deák Horváth Péternek, valamint Regős László Pálnak, tehát nem lett világcsúcs végül is a férfiak 200 méteres versenyszámában. A hölgyeknél Sherika Jackson diadalmaskodott, még a női hármasugrás döntőjét Rojas nyerte meg.
8: Hát sajnálom, hogy nem volt még 3 lökés, azért tényleg lökésről lökésre tudtam javítani. Hát szerettem volna 18 méter fölött lökni, az edzéseken löktem, és ez most itt sajnos nem jött ki, de rettentő módon élveztem a versenyt, szuper volt ilyen közönség előtt versenyezni.
9: A VB-t megelőzően úgy fogalmaztál, hogy ha esetleg sikerül itt elcsípni egy világbajnoki érmet, akkor fogod magad és felkészülsz a párizsi olimpiára. Érem nem lesz, mi lesz? Segíts nekünk levonni a helyes következtetést.
8: Most van még 2 versenyem ebben a szezonban, utána lesz egy kis pihenő, és utána tiszta fejjel fogom meghozni ezt a döntést. Egy ideje már fontolgatom ezt, hogy abba hagyom, hiszen most már egy 23 éves pályafutás van a hátam mögött. Gyakorlatilag a mezőnynek a legidősebb tagja voltam. Jót mosolyogtam, itt útközben raktak elém fényképeket ugye a Rio Olimpia dobogóról, és hát ugye ott a dobogós versenytársaim már évek óta nincsenek a mezőnyben. Most már úgy érzem, hogy számomra is eljött az idő, hogy egy picit más fele tekintsek.
9: Ha pusztán ránézünk a ma délelőtti programra, akkor talán nem ez a legerősebb kínálat itt a szurkolók szempontjából, mégis rengetegen kijöttek, és nehéz másra gondolni, mint hogy Márton Anita miatt jöttek ki ennyien, és ez bizonyította ez az elmúlt félkör is, amit megtettél. Milyen volt itt hazai közönség előtt ezen a világbajnokságon?
8: Szuper jó volt, tényleg nagyon sokan kijöttek szurkolni, már az elmúlt napokban is rengeteg üzenetet kaptam, akár csak messzebbi ismerő vagy akár ismeretlenektől is, hogy szurkolnak és itt lesznek a helyszínen, hogy csak miattam jönnek, úgyhogy ez nagyon sokat jelent számomra. És tényleg az, hogy gyakorlatilag úgy kellett el ráncigálni ezen a fél körön keresztül, hiszen szerintem még most is csak az első kanyarba lennék, szóval ebből is látszik, hogy szeretik az emberek a sportot, a magyar emberek a sportot, szeretik az atlétikát, és örülök, hogy ezt mindenki megtapasztalhatta most.
9: Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ez nem az utolsó versenyed volt, de jó esélye az utolsó. utolsó világbajnoki részvételed. Magyarország egyetlen világbajnokaként visszatekintve erre a több mint 20 évre. Van-e bármiféle hiányérzeted, vagy ez most így kerek egész?
8: Nincsen. Tehát én ugye a kislányom születése után tértem vissza, 2,5 évvel ezelőtt. Én már akkor úgy gondoltam, hogy innentől kezdve nekem minden nap ajándék, amit az atlétikában eltölthetek. Ezelőtt 25 évvel soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek. Annak is nagyon örülök, hogy tényleg egy ilyen viszonylag sérülésmentes karriert tudhatok magam mögött, és az, hogy ennyien támogattak ezen az úton, és szurkoltak végig, jóban, rosszban, ez nagyon megható.
9: Igen, sokszor beszélsz arról, hogy Luca is egyre jobban hiányol, a szervezet is jelez. Ha előbb-utóbb eljön a búcsú ideje ténylegesen, akkor számíthatunk-e arra, hogy valamilyen módon közel maradsz az atlétikához?
8: Mindenféleképpen, hiszen ez az életem része, ebben nőttem föl, úgyhogy nem szeretnék elszakadni az atlétikától. Lehet, hogy egy pici időre eltűnök, úgymond, hiszen ugye tervezzük azért a családbővítést a jövőben, illetve hogy egy picit az ezért szeretnék én is kikapcsolódni, de mindenféleképpen itt leszek a jövőben is, és ha nem is versenyzőként, de szurkolóként, vagy akár egyszer edzőként, de szeretnék az atlétika része lenni a továbbiakban is.
10: Hát Márton Anita annyira részese maradt az atlétikának, hogy a 2026-os világdöntő előtt néhány nappal megválasztották a Magyar Atlétikai Szövetség elnökének. Na, erről a világdöntőről lesz szó a visszajátszás további részében.
11: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
12: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
11: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Az 1966 és 2016 közötti 60 évben Magyarország 8 jelentős atlétikai világeseményt rendezett. Európa-bajnokságot 1966-ban és 1998-ban, fedett pályás Európa-bajnokságot 1983-ban és 1988-ban, fedett pályás világbajnokságot 1989-ben és 2004-ben, szabadtéri világbajnokságot 2023-ban és világdöntőt 2026-ban. Ez utóbbi szeptember második hetében volt, 11-én, 12-én és 13-án. Kreisz Bálint foglalja össze ennek a bizonyos történelmi első világdöntőnek az eseményeit, amelyet 2026. szeptemberében Budapest rendezhetett a Dunaparti csodálatos stadionban.
14: Atlétikai világdöntő. Egy új formátum, amely Budapesten debütált, és idővel kiderül majd, hogy az itt bevezetett újítások közül melyek lesznek azok, amelyek akár a többi versenyre is bekerülnek. A háromnapos esemény pénteken kezdődött, sztárparádéval, hiszen a férfi rúdugrás döntőjét is láthatta a közönség, és a kalapácsvetők is itt léptek dobókörbe. A világdöntőn 28 számban hirdettek abszolút bajnokot, a magyar közönség nyilván Halász Bence versenyét várta legjobban. A friss Európa-bajnok végül második lett, 80 méter 30 cm-es eredménnyel. A szombathelyi sportoló nem volt elragadtatva az új formátumtól, ahol mindössze 4 kísérletük volt. Erről az interjúzónában Somogyi Zsófiának beszélt.
15: Úgy gondolom, hogy ez nem az a verseny volt, amire mi versenyzők, vagy a szakmabeliek számítottak, vagy mi számítottunk. Nagyon nehéz volt ez a vizes körülmény, mert egyszerűen az adott terített szőnyeg az olyan volt, mint a mocsár. Annyira elázott, ugye szerintem egész tegnap, meg a mai nap. utána azt a vizet gyakorlatilag folyamatosan vittük be a körbe, hiába törölgettük a lábunkat, mindig egyre több víz lett benne, és utána már nem lehetett fogást találni ezen a körön, ami egyébként szárazon meg nagyon jó. A Gyulai Memoriálos, meg a tavalyi, 3 évvel ezelőtti világbajnoki eredmények mutatják, hogy ez egy jó kör száraz körülmények között vizesben. Sajnos én, meg hát ezek szerint ugye szegény Ethan se talált gyakorlatilag fogást rajta, meg hát a többiek is panaszkodtak rá, de ez most egy ilyen körülményű verseny volt, ezzel kellett megbirkózni. A Merlinnek most jobban sikerült.
5: De ő nyert 80 méter 30 centi, a hideg, és akkor ez az esős körülmény, ez hány százalékban, vagy milyen szinten hatott a többi dobásodra, ami ugye végül is nem volt érvényes, szóval mennyiben befolyásolta mindezt?
15: A hideg az igazából egyáltalán, nem éreztem, hogy annyira éves vagy, ugye minden kísérlet előtt föl vagyok öltözve, minden kísérlet után meg már egyből öltözök fel melegítőbe, be is kentem magam Nikoflex-el a verseny előtt, tehát úgy éreztem, hogy melegen tudom magam tartani. Inkább tényleg az a nedvesség, a sok víz az volt az, ami engem ennyire megfogott.
5: Tudtad élvezni a budapesti körülményeket, a hazai közönséget, az ovációt?
15: Természetesen igen, hát minden nagy verseny előtt szoktam izgulni, és most jó volt ez másképp, de amikor besétál az ember, és legalább 1000-szer hallja azt, hogy hajrá magyarok, meg hajrá Bence, az azért nagyon jó szívmelengető érzés.
14: Az első nap legnagyobb sztárja Armand Duplantis volt, aki nagy csatát vívott a 615 cm-ig jutó Emmanuel Karalisszal, majd 3-szor is ugrott a világcsúcsra, ám ezúttal nem javította meg a 631 centis rekordot. Most a svéd klasszis gondolatait hallják.
16: Man, I really love Budapest. I love Budapest. I love being hungry.
17: Nagyon szeretem Budapestet. Imádok Magyarországon lenni. Szeretem ezt a várost, a stadiont és az embereket. Nagyon fáradt vagyok. Ezt érzem a testemen. Holnap valószínűleg sántikálni fogok, mert az adrenalin még dolgozik bennem. Ezt azért jobban fogom érezni. Boldog vagyok, hogy megnyertem a versenyt, és hogy én lettem a bajnok. Nagyon jól éreztem magam.

0: Az esemény himnuszát is író Armin Duplantist hallották. Az eredményekkel már több adásban is foglalkoztunk, így mi most picit a verseny másik oldalát igyekszünk bemutatni. Ezért ugrunk a vasárnapi zárásra, ahol a program hivatalos kezdet előtt a magyar sport csillagainak 4x100-es váltófutását rendezték. Olyan nagyszerű versenyzők álltak rajthoz, mint Kovács István, Guzi Blanka, Folcsára, Keszthely Rita vagy akár Ab Krisztián. Végül a Kleckner Hanga vezette váltó nyert, amelynek Szalai Fanni, Mészáros Krisztófer és Betlen Dávid is a tagja volt. A győztes négyes értékelését hallják, elsőként Betlen Dávidot.
1: Nem teljesen ezt a távot, nem sokat úszom se, nem hogy futom, maximum annyit sétálok egy nap. De hát fura volt, nagyon féltem az elején, mert nem próbáltam gyakran, és már úgy éreztem, hogy egész jól ment, akkor mondta egyik fotós, hogy ez nagyon szarul néz ki, és akkor ott lerombolt bennem mindent, amit eddig felépítettem. De aztán utána látszott, hogy kint jól éreztem magam, és szerintem annyira nem is maradtam le, szóval egy nagy élmény volt tényleg ezt így átélni egy csapatként.
2: Elgondolkodtál a sportágváltáson, vagy nem tervezel Los Angelesben futóként indulni?
1: Nem tudom, megkérdezem a közönséget, a szakértőket, hogy hogy láttak, de szerintem még van időm talán beleszokni valami könnyebb sportágba ezen belül, de nem, tényleg maradnom kell, úgy érzem. Jó volt kipróbálni, aztán ha van más sport, megyek, kipróbálok mindent.
2: Kleckner Hanga volt a csapatkapitánya. Milyen érzés itt lenni a világdöntőn atlétaként? Nem a saját sportágadban, de ettől függetlenül ez egy olyan esemény, ami még soha nem volt az atlétika történetében.
3: Igen, így, hogy sajnos én nem indulhattam, így azért más, nagyon jó élmény úgy is kint lenni, hogy már kicsit más szerepbe, és nyilván úgy, hogy ebbe az egész csapat is amúgy nagyon sokat tudott segíteni, meg tényleg egy nagy élmény volt. Kicsit én sem változtam még, szóval abba is kipróbálni, meg nyilván más sportágokkal, meg így csapatkapitánynak is így jó lenni. Hozni a lelkesedést, meg az első helyet azért sokat küzdöttünk, szóval nekem nagy élmény volt, remélem lesznek még további ilyen lehetőségek.
2: Ennek az eseménynek az egyik dolga vagy újítása a kísérletezés. Neked hogy tetszik atlétaként az a néhány újítás, amit behoztak, akár a fények, az átalakított pálya, szóval hogy neked ez a világ hogy tetszik?
3: Szerintem vannak jó kezdeményezések belőle, jól is meg lehet csinálni. Kicsit tényleg nagyon átment erre a sóra, hiszen nagyon sokszor lehet, hogy kicsit így a teljesítményre is rámment a sportolóknál, mert azért nem ehhez van szokva az ember, és ezért nyilván adódnak ebből való olyan problémák, amik így nem biztos, hogy ezzel szeretne szembesülni a sportoló. De szerintem nyilván ennek az a lényeg, hogy meglássa mindenki azt, hogy ez mi válik be, mit lehet hogy csinálni. A show része az amúgy jó, nem tudom, ennél többet is szerettek volna, vagy ezt szerették volna így igazából. A rúdugrásban szerintem eddig úgymond zökkenőmentes volt, nyilván ott nehéz idővel kalkulálni, és azért a fiúk túlúzták a műsorot, de hogy amúgy összességében szerintem voltak benne nagyon jó kezdeményezések, amiket remélem később is majd meg lehet tartani, vagy tovább lehet fejleszteni.
2: Szalai Fanni is a győztes csapat tagja volt, azért a versenyeken is hozzászoktál már a futáshoz, de miben volt más ez, hogy most egy sprinttávot kellett teljesítened?
4: Hát inkább a hosszabb távokhoz vagyok hozzászokva, szóval a sprint az sose volt az erősségem, de hát nyilván meg kellett csinálni ezt a feladatot. Úgyhogy, de nagyon jól éreztem magam, tényleg nagyon nagy volt, hogy ebben a stadionban én is versenyezhettem, és nagyon jó kis csapatunk állt össze, már mikor néztem, hogy kikkel fogok együtt menni, akkor már bizakodtam, meg hát nyilván, amikor találkoztunk, akkor meg már azért bennem volt, hogy akár meg is nyerhetjük, úgyhogy nagyon jól éreztem magam.
2: Fiatal sportolóként milyen volt egy ennyire sokszínű társaságnak a tagja lenni, itt akár a saját csapatodra gondolva, de azért itt volt vízilabdázó, olimpiai bajnok, Kovács István személyében, szóval, hogy nagyon nagy nevek gyűltek össze.
4: Hát igen, mindenképpen nagyon megtiszteltető, hogy ilyen neves sportolók között lehettem, ilyen fiatalként, és ezt megtapasztalhattam, úgyhogy tényleg óriási megtiszteltetés, hogy ilyen fiatalként itt lehetek velük ilyen nagy nevekkel.
2: Viszont neked milyen volt ez az egész, a te 100 méteredet hogyan élted meg?
5: Én nagyon élveztem, meg egy kicsit izgultam egyébként így az egész héten, mert nem tudtam, hogy mire számítsak. Próbáltam abból kiindulni, hogy a tornába ugráson 25 métert futunk, itt most azt próbáltam egymás után 4-szer végigcsinálni, és próbáltam a 100 méterbe mindent beleadni. Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült, nagyon élveztem, és egy tök jó összeszokott kis brigád lett itt.
2: Hova rakod el magadban ezt az élményt, mert nyilván megvan a fősportágad, ahol éred a szednél szebb sikereket. Ez a fajta ilyen kis utazás ebbe a világba, ez hol fog elhelyezkedni?
5: Hát ez egy nagy élmény lesz számomra, és nagyon örülök neki, és köszönöm, hogy meghívtak ide, és hogy részese lehettem, és bízom benne, hogy ilyen lesz még, mert tényleg egy nagyon nagy élmény, és egy teljesen másik sportág, és nagyon örülök, hogy itt is így úgymond tudunk teljesíteni.
0: Két magyar sportoló volt, aki mindhárom nap rajthoz állt, Molnár Attila és Takács Boglárka. Az ország leggyorsabb hölgye a 200 méter elődöntője után értékelte a formátum újdonságait, a bátor fényhasználatot, a csütörtöki divat bemutatót és más kezdeményezéseket is.
6: Szerintem ez egy nagyon izgalmas verseny volt, és egyébként éves, a szervezők is azért szerintem izgultak, hogy amiket kitaláltak látványelemek és újdonságok, azok hogyan fognak működni, és mi meg versenyzőként voltunk kíváncsiak arra, hogy ez akkor minket hogy fog érinteni, mi hogy éljük meg belőről, mi mennyit tapasztalunk ezekből. Szerintem nagyon sok olyan dolog volt, ami most nem azt mondom, hogy szakmailag kifejezetten indokolt, tehát például mondjuk a divatbemutató a verseny ott, szakmailag valószínűleg nem indokolt, és nem lesz ettől gyorsabb senki, de egy kicsit egy ilyen játékosabb oldalát is megfoghattuk a dolognak, hogy nem mindig csak az van, hogy a kőkemény munka, és akkor átmozgatás, edzés, és verseny, és akkor mindig a pályán találkozunk, hanem egy kicsit így volt lehetőségünk jobban megismerni akár egymást, és egymás személyiségét, egymás ruháit. Úgyhogy voltak ezekben szerintem olyan jó pillanatok, amiket szerintem érdemes megtartani, és nekünk is kicsit kimozgatott a komfortzónánkból, meg a megszokott versenyritmusból, és szerintem ezek fontos dolgok, meg egyébként a világ is afelé halad, hogy minél látványosabban és minél közszerethetőbben kell egy sportágat reprezentálni az atlétáknak és a szervezőknek is, és szerintem ez a verseny ez most ezt nagyon jól megfogta, legalábbis én belülről is így éltem meg, amikor a lelátóval néztem a többi versenyszámot, akkor is nagyon-nagyon látványos volt, és tévén keresztül még nem láttam, de én úgy hallottam, hogy akik tévén keresztül nézik is nagyon elégedettek vele, és nagyon különleges ezek a fények, ezek a színek. Nem nagyon láttam még ehhez fogható és ehhez hasonló pályát sehol. Úgyhogy szerintem nagyon jó ez a verseny, és remélem, hogy a szervezők is így értékelik és megtartják majd a jövőre.
0: Most Molnár Attila gondolatait hallhatják.
7: Szerintem az ott veszít az ember, vagy vesztesen kezdi el, hogyha úgy kezdi el értékelni, mintha ez egy VB lenne. Tehát szerintem semmiféleképpen ne hasonlítsuk ezt egy VB-hez. A résztvevők ugyanazok, vagy legalábbis még erősebb mezőny van, mert még talán a VB-ről is van olyan, aki kihúzza magát, de itt olimpiai döntős mezőnyök voltak, és ez nagyon nem megszokott. Részben köszönhető annak, hogy szerintem a pénzdíjazás nagyon-nagyon magasra tették, ami az atléta nem fogja visszautasítani, ez a munkája, ezt teszi, és ez nagyon bevonza a világ elitnek az első, nem tudom hány százalékát. Én úgy érzem, hogy erre szükség van, hogy a nemzetközi atlétáknak mondjuk nem feltétlenül van egy világverseny ezekben az években, nekik nem volt, nekünk volt Európa-bajnokság. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy rossz innováció, sőt, majdnem mindent megtartanék, amit ez az Ultimate hozott. Szerintem lépni kell, mert ha nem lépünk, akkor mindig ugyanazok a szabályok, ugyanaz a 400 méter, ugyanaz a 200, de ha lehet úgy fogalmazni, akkor a 400-at, meg a 200-at, az most nem ugyanaz a kör. És én ezt akarom látni ettől, úgyhogy én vagyok az újításokra, és ennél még többet talán. Itt már vagy ez, vagy korábban mindenkinek meg volt a szezon csúcspontja, és itt azért így egy kicsit vevőbb az ember, az atléta úgy érzi, hogy nem veszít sokat azzal, hogy jó, nézzük meg ezt az ultimétet, mi lehet, mi történhet. És szerintem jó, hogy szavaztunk ennek bizalmat, és örülök, hogy ez itt volt Magyarországon. Annak még inkább, hogy arról nem senki nem beszél, hogy ezeket az újdonságokat így közelről ezt el is tudjuk tenni. Szóval én ezeket leírnám itthon és alkalmaznám. Én a közönséget még jobban bevonnám, ha lehet ennyit mondani, akkor a pályaválasztásokat azokat élőben közvetíteném, igen, és nem csak 200-on, hanem az összes. Én szerintem ez megmutatja azt, hogy van egy mentális oldala a világ top 1%-ának is. Tehát az első-második helyezetnek is van egy mentális hadviselése. Mindenki azt hiszi, hogy magával foglalkozik az ember, és mindenkit kizár, aki nem a pályája. Nem. Világbajnoki címet ne itt osszunk, mert akkor az befeszíti az atlétát. Én szerintem akkor mindenki elkezd magára fókuszálni, és kizárja a tömeget. Ami tök jó. Egy olimpián nem a tömeggel kell foglalkozni, egy VB-n nem a tömeggel kell foglalkozni, mert arany, ezüst, bronz. És a negyedik nem kap érmet. Itt csak az első nyer, és azt hiszem holtversenyben is magasugrásnál szét kell ugrani, szóval nincs olyan, hogy megosztjuk az első helyet. És ez jó, hogy ezt tartsuk meg. Szerintem én ezt üdvözlöm, én nem gondolom, hogy ez rossz lenne.
0: Az atlétikai világdöntő mindhárom napja teltházas volt Budapesten. Több mint 60 ezer néző látta a helyszínen az eseményeket. A Nemzetközi Szövetség elnöke Sebastian Coe így értékelte a tapasztalatokat Péter Ágostonnak.
8: Dear Mr. President, elnök úr, set the bar very high. Nagyon magasra tette a Nemzetközi Szövetség a lécet. Most itt vagyunk. Mi az, ami a világdöntő megvalósult? Mi is próbáljuk egyre magasabbra tenni a lécet, mint ahogy minden egyes rudugrász próbálja meg versenyeken. Nagyon boldogok vagyunk azzal, amit láttunk az eddigi két napon. Sokat beszéltünk a média képviselőivel, a sportolókkal és a televíziós társaságokkal is. Amikor ma reggel például sétáltam Budapest utcáján, akkor mindenki azt mondta nekem, hogy nagyon tetszett nekik a verseny. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő viszont. Hogy teljesített a házigazda Magyarország? Szerintem nagyon jól teljesített Magyarország, hiszen a magyar csapatnak van egy ezüstérme férfi kalapácsötésben, általában ebben a szakágban jók is a magyarok. 400 méteren volt egy döntő, Attila. Attila Monarchira remekül teljesített, úgyhogy szerintem szezonbeli legjobbját hozta a szervező csapat. Sokan azzal vicceltek, hogy a trófea az egy picit nehéz volt, de talán picit komolyabb kérdés, hogy van bármi más, amit esetleg változtatni kell a versenyprogramon. De talán egy picit a konditerembe vissza kell majd menni az atlétáknak, én is viccelek. Időt kell hagynunk, nem túl sokat, de időt kell hagynunk arra, hogy egy picit megszáradjon a festék a papíron, és tudjuk elemezni azokat a visszajelzéseket, amelyeket kaptunk. Amikor majd legközelebb visszatérünk, akkor szerintem az elemzéseknek a tapasztalatait mindenképpen meglátják majd a közönség soraiban is. Tetszett nekem nagyon a ritmusa a versenynek. Szerintem jó volt a bemutatás, jó volt a fényjáték. Minden egyes érintettel, minden részéről beszélnünk kell. Ha most itt vagyunk, akkor mit lehet tudni arról, hogy hol lesz a következő kiírás? 2028-ban lesz a következő kiírás. Több várossal egyeztetünk, de a helyszín az még nem dőlt el.
0: A Nemzetközi Szövetség egyik újítása volt, hogy sokkal jobban bevonták a döntési és tervezési folyamatba az atlétákat, és sérülés miatt ugyan nem állt rajthoz Noah Lyles, de ő volt a divatban mutató megálmodója, a trófák megalkotásában is segített, és az esemény zárópuliát is ő szervezte. Az ünneplés előtt azért még nyilatkozott Péter Ágostonnak.
9: Annak ellenére, hogy sérült vagy, azt gondolom, eléggé élvezed ezt az eseményt. Hogyan tudod összefoglalni a hétvégét? A hétvége egyre inkább gyorsult. Nagyon különleges, fantasztikus teljesítményeket látunk. Fantasztikus, igaz energia a dús közönségnek köszönhetően. Nagyon örülök neki, hogy ezt látom itt. És pont ez, ami így pumpál engem, hogy oké, csinálunk egy újabbat. Megkaptuk azt a showt, amit szerettetek volna kialakítani? Hát igen, a lehető legtöbb ötletet bedobtuk, hogy legyen egy jófajta koncepció, még nem is sikerült mindent megvalósítani. Valami kijött, és már ez is önmagában óriási állandóra vált. Minden atléta számára ez a szezon vége. Hogyan tudnád jellemezni ezt a színvonalat? Hát nézd, de azt az élet, ami hiányzik, az egy világcsúcs, de ezt leszámítva láttunk olyan időket, amik megváltoztatták a valamit legjobbak listáját, láttunk lenyűgöző teljesítményeket, döntőt a női százban, Julian Sekeri, vagy éppen Melissa, de az is, hogy sikerült Bednareknek megelőzni el Obik Szevilt, Jakob Ingebrigtsen is, ahhoz képest, hogy Julius megkezdett a ledzőnek, legalábbis ezt mondta, mégis lenni tudott, és jönnek fel új sztárok, és úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly verseny volt, messze a legjobb.
0: A pályán kívül is volt érdekesség, hiszen egy ilyen világesemény megszervezéséhez sok önkéntes munkája kell. A tájékoztatás alapján ezúttal több mint 700 ember vett részt ilyen formában a világdöntő lebonyolításában. Az egyikük Senánszky Petra, Európa-bajnok és olimpikon úszó volt. Most az ő személyes élményeit hallják.
3: Hát nagyon élvezem, hogy itt lehetek, és nagyon örülök a lehetőségnek. A Kolozsi Ildikónak szeretném megköszönni, hogy lehetőséget adott kicsit kipróbálni magam a média részlegen önkéntesként, és hogy egy kicsit belelássak ebbe a világba is, mert nagyon szeretnék a sport után tehát az élsport után a sportvilágában maradni, és ez egy jó lehetőség volt arra, hogy egy kicsit szétnézek, belekóstoljak, és hát nagyon jó érzés itt lenni. Persze nézőként is itt vagyok, úgyhogy nem csak most egy napot dolgoztam, most azt nem mondanám nagy munkának, de hát le a kalappal az összes önkéntes előtt, mert nagyon sok melójuk van benne, és nagyon szervezettek, nagyon rendezettek, úgyhogy minden elismerésem.
2: Sportolóként már nagyon sok interjút adtál, most milyen kicsit a másik oldalról nézni a média világát, és nem azon az oldalon lenni, ahol kérdeznek, hanem azok oldalán, akik kérdeznek.
3: Igen, hát ugye én nem kérdezgettem, hanem én csak ugye felügyeltem azt a részt, és jó volt látni az atléta sportolókat. Azért így persze olimpián azért szembe-szembe jöttek így a nagy sztárok, meg a atléta versenyzők is, és a magyarokat meg különösen nagyon-nagyon szeretem, és nagyon drukkolok nekik, és jóban is vagyok velük, úgyhogy jó érzés volt ott lenni, kicsit közel lenni hozzájuk, meg látni, hogy úristen, mennyi utat kell bejárniuk ahhoz, hogy végre pihenjük.
4: pihenhessenek, úgyhogy nálunk úszásban azért hál' Istennek egy kisebb rész van így a médiának, és azért egészen hamar végig lehet azon menni. Nekik sokkal nehezebb dolguk van egy-egy versenyszám után, hogy felmenjenek, lemenjenek a lépcsőn. És még azt szeretem volna mondani, hogy hogy nagyon jó volt, például Mátós Hálinak nagyon szurkoltam, mert barátnőm is, és hogy meg tudtam ott ölelgetni egy kicsit, úgyhogy jó volt ott látni őket belülről is, átélni az egészet, és nem csak mint néző, hanem tényleg egy kicsit a háttérmunkába is belekóstolni.
2: Igen, a viszonyod egyébként az atlétikával az lejön, hogy a szavaidból, hogy a magyar csapatból rengeteg emberrel ápolsz jó viszonyt, de mondjuk a nemzetközi mezőny mennyire követed, van-e kedvenc versenyszámod?
4: Igen, hát rengeteget azt nem mondanám, nem mindenkit ismerek, de azért sok mindenkit, meg ott az olimpia volt jó lehetőség arra, hogy egy kicsit találkozzak velük és beszélgessek, és akkor onnan maradtak meg sokszor a kapcsolatok, meg hát a Magyar Olimpiai Bizottságnak is köszönöm, hogy volt lehetőségem a Young Leaders programban részt venni, és igazából ott találkoztam nagyon sok sportolóval, meg ott találkoztam Kolozsi Ildivel is, úgyhogy az adott nekem így lehetőséget arra, hogy még több sportolóval találkozzak, és olyan jó, hogy nem csak persze úszókkal is szeretek lenni, de hogy olyan jó, hogy nem csak az úszókkal tudok kialakítani kapcsolatokat, hanem az atlétika világában is. És mi volt a kérdés?
2: Az, hogy van-e kedvenc versenyszámod?
4: Ja, kedvenc. Mindegyiket nagyon szeretem. Talán a rútugrás az, ami szerintem a leglátványosabb, meg hát nagyon izgalmas, és el sem tudom képzelni, hogy én ezt valaha is bármekkora méretű rúton így tudnék ugrani, szerintem meghalnék. Úgyhogy az nagyon félelmetesnek is tűnik, meg látványos is. De közben meg például font van a magasugró között olyan is, akivel például edzőtábor alatt a Glóriában, a törökországi központban ott például találkoztam, és tök kedves volt, és azóta szurkolok neki, és hát ő világ legjobb magasugrója, úgyhogy jó azért, hogy lehet nekik szurkolni, azért találkozok is egy-két emberrel így a sportban, úgyhogy élvezem.
2: A világdöntő egyik különlegessége az, hogy nagyon sok mindennel kísérletezik, újfajta formátumokat hoz, átalakítja kicsit a versenyszámokat, zene van bevonulásnál, meg néha dobások közben. Ha ilyen szemmel nézed, akkor hogy tetszik ez a három nap? Van esetleg olyan dolog, amit mondjuk az úszásban is el tudnál képzelni, mint innováció?
4: Igen, hát ezt pont beszéltük a Jakabosú, itt ül velem a leláton, és beszéltük, hogy ez milyen jól meg van csinálva. Az úszóversenyek is nagyon szuperül meg szoktak lenni csinálva, csak ez valahogy még menőbb, még gördülékenyebb, még szuperebb, ahogy így össze van rakva az egész. Persze más az atmoszféra, szóval azért más sportoló mentalitás, mert nem a mentalitás, hanem úgy látszik, hogy itt azért nagyon szeretjük a show-t, és hogy erre is vannak kicsit hangolódva a sportolók is. Azért a szószásban sok kicsit introvertáltabb más személyiségű ember van, persze ott is előfordulnak azok, akik szeretik azt, hogy ott a show-ban részt tudjanak venni, de az így kevesebbszer fordul elő, de ez igazából lehet, hogy csak a szokás kérdése lenne, mert szerintem nagyon kéne az úszásban is az, hogy ennyire látványos legyen, hogy tényleg még többen nézenek, még többen szurkoljanak az úszóknak, és hát persze mindig jó egy kis újítás, szerintem nem kell nagyon ragaszkodni a nagyon-nagyon régi dolgokhoz, és miért ne lehetne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most azért próbálkoznak, tehát hogy hallottam róla, hogy az ISL az újra akar indulni, és az majd csak ilyen nagyon pró lesz, tehát hogy az ilyen nagyon meghívásos rendszer lesz, de hát az is egy szuper dolog.
0: Az atlétikai világdöntő Budapesten debütált sok újítással. Ugyan lehet az embernek hiányérzete amiatt, mert sok szempontból ez nem volt más, mint egy sima atlétikai verseny, de lehet a tapasztalatok segítenek majd abban, hogy még több kísérletezés legyen a jövőben, akár a fényhasználatot, akár a nézőjelmény tekintve. 28 számban abszolút bajnokot hirdettek, és világcsúcs ugyan nem született, de volt jó néhány egyénileg jobb, és a hölgyeknél 200-on minden idők harmadik legjobb futását láthatta a magyar közönség.
10: Kreisz Bálint foglalta össze a 2026-os atlétikai világdöntőnek az eseményeit, amelyet Budapest rendezett meg abban a csodálatos stadionban, amelyet a 2023-as szabadtéri világbajnokságra építettek. És hát az elmúlt két órában itt a visszajátszásban a Budapesten 60 év alatt rendezett 8 nagy atlétikai világeseményt elevenítettük fel, és nagyon-nagyon remélem, hogy örömmel hallgatták ezeket az eseményeket, és remélem, hogy önök is úgy értékelik, hogy egy nagyon érdekes időutazásnak voltak a részesei. No de hát ez a bizonyos időgép most leszáll, a visszajátszás pedig búcsúzik. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz továbbá technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
11: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
12: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
11: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A középmezőn tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben, szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
11: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Dakos Noémi, az MTK Budapest női kézilabda csapatának kapitánya. És ha jól tudom, akkor Debrecenben születtél, és innentől kezdve talán nem kétséges, hogy Debrecenben kezdtél el kézilabdázni, de miért pont ez a sportág? Nem volt egy varró szakkör, vagy egy ritmikus gimnasztika szakosztálya környéken?
15: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Debrecenben születtem, ez tény és való, de amúgy egy borsodi kisfaluban nőttem fel, és a szüleim még mindig ott élnek, úgyhogy Debrecen az igazából a gimnáziumot kezdtem ott a kézilabda miatt. Ugye Borsodban azért a kézilabda helyzete nincsen a toppon, úgyhogy Debrecen volt a legközelebbi város, ahol NB1-es csapat és olyan utánpótlás képzés volt, amit szerettem volna. Így már mehettem volna hetedik után, de aztán a gimnáziumot kezdtem ott el.
14: És mi fogott meg a sportágban?
15: Ez nagyon jó kérdés, mert a családban igazából így senki nem él sportol, tehát nagypapámat mondhatom, aki ott borsodi szinten foci csapatot vezetett és focizott, de így élsportoló senki nem volt a családban, úgyhogy ilyen fekete bárányként vagyok ilyen téren. De diákolimpiákon igazából mindent kipróbáltam, és kézilabda volt az, amiben kiemelkedtem. Tényleg egy 2000-es faluból származok. Mondjuk a mi korosztályunk szerencsére elég jó, mert Nemes Rita is onnan származik, és még volt Molnár Marci, aki focizott, de sérülés miatt abba hagyta, és még azelőtt voltak más kézilabdázók is, úgyhogy... Azt mondom, hogy ebbe éreztem a legjobban magam, és hát a fizikai adottságaim nem feltétlenül egy atlétikára.
14: Vagy kosárlabdára.
15: Vagy kosárlabdára teremtődtek, úgyhogy a kézilabda volt az, ami tényleg megragadtam benne.
14: És hogy jött a poszt? Ugye beállóként szerepelsz főleg, bár láttam már olyan mérkőzést, amikor szélső voltál, nem is nagyon régen, de hogy jött a pozíció?
15: Kint kezdtem lövőbe. És még Debrecenben is, mikor elmentem gimnáziumba, akkor az első edzőm Komáromi Éva néni volt. Viszont ő már akkor megmondta, hogy én beálló leszek, nyilván már látott egy-két gyereket, és le tudta szűrni, hogy tényleg az alkatom, és valószínűleg nem leszek 190 vagy 180 centi. Úgyhogy ő már akkor megmondta, hogy beálló pozícióba leszek, és igazából már mikor a felnőttbe fent edzettem velük, még akkor már beállóba voltam felnőttbe, de viszont mikor még visszajátszottam ifjúba, akkor viszont még mindig lövőbe mentem, úgyhogy ilyen itt is, ott is, megmondom őszintén, megszerettem a beálló pozíciót.
14: Az nem baj, hogy a beálló kapja a legtöbbet az ellenféltől?
15: Nem, bírom, úgyhogy bírom, és azért szerintem adok is, és nyilván ez oda-vissza, mi a kézzeldába belefér, de tényleg azért szerintem a lövők is kapnak, de nyilván a beállók azért ott a falba talán olyat is kapnak, ami nem látszik szemmel.
14: A legsikeresebb évek talán a 2009-10-11-esek tekinthetők, mert akkor volt ugye bajnoki ezüstérem, talán kettő is, bajnoki bronzérem, kupa ezüst, hogy akkoriban milyen volt a kézilabda megítélése Debrecenben?
15: Nagyon jó. Szóval tényleg ott folyamatban jöttek az ezüstérmek, a Győr mögött mi voltunk. Nyilván olyan csapatunk is volt, ami szinte két sor teljesen azonos tudású játékosból állt, és mi voltunk mellette még a fiatalok. Szóval válogatottakkal tele volt tűzdelve, külföldi játékosokból is, hogyha volt, kevés volt, de azok is mindenki válogatott volt. Úgyhogy Debrecen az mindig egy kicsit a szívem csücske. Nagyon szerettem ott élni, nyilván a gimit is ott kezdtem, és nagyon sok időt töltöttem ott. Hát egy kisebb város, mint Pest, és azért tényleg, ha az utcán is mentél, mindig tudták, hogy te ki vagy. Azért oda köszöntek, meccsek után azért megkérdezték, hogy mi újság, úgyhogy én nagyon szerettem, aztán sajnos ott is beütött
14: az anyagi krak,
15: igen, és akkor ezek a válogatott játékosok ugye elmentek, és akkor maradtunk mi a fiatalok az NB1-be, Köszner Vili bácsival, ugye ő azért kordába tartotta a fiatalságunkat, és én nagyon élveztem azt az évet, tényleg annyit játszottunk, amennyit bírtunk, és azért az ott kellett egy alap, hogy tényleg beleszokjunk abba az NB1-es légkörbe.
14: És akkor miért váltottál mégis Svájcra?
15: Igazából ott kiestünk abba a szezonban, amelyikbe elmentem, és hát június körül volt, ha jól emlékszem, amikor még nem tudtuk, hogy vállalja a Debrecen az NB1-et, vagy ugye elvállalja a feljutó, aki feljutott. Úgyhogy ott nagyon bizonytalan volt a helyzet, és akkor onnan jött Konkoly Csabáéktól egy megkeresés, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek Vácra.
14: És ott hogy érezted magad? Mert azért ez nagy ugrás, nem csak kilométerben, hanem egyáltalán mentalitásban is, kicsit közelebb a fővároshoz, ugye talán Német András meghatározó személyisége is ott döntő.
15: Jól éreztem magam, ott kevesebb játék lehetőséget kaptam, hisz volt előttem két felnőtt korú, úgymond játékos,

0: ott volt, és ő szerintem ezeket a játékosokat jól találta meg, és magához csábította, mondhatom így. És igazából nem gondolkoztam sokat, hogy jövök.
1: Ő ugye 2015-ben került, ha jól emlékszem, az MTK Budapesthez annak környékén.
0: Most igen,
1: ugye,
0: együtt jöttünk a igen, egy évben.
1: Most ugye ő a szövetségi kapitány. Igen. És olyan játékosok kerültek akkor az MTK-ba, akik ma már akár mondhatjuk azt is, hogy a válogatottnak is meghatározói. Gondolok itt akár Simon Petrára, vagy mondhatom Faluvégi Dorottyát, de játszott az MTK-ban annak idején Pál Tamara, vagy egy ideig Szőlősi Zácsik Szandra. A válogatottság az hogy érint téged most, hogy az az edző, a szövetségi kapitány, aki téged abba a klubba hívott, ahol még most is játszol?
0: Igen, ugye egyszeres válogatott vagyok, szóval egyszer sikerült bemutatkoznom a válogatottba. Én azt a lehetőséget egy ilyen úgy éltem meg, hogy egy úgymond egy kicsit ilyen jutalom a szezonnak, mert tényleg abban a szezonban elég jól ment a játék, és akkor ugye Elek Gábor és Ambrosz Martin volt közösen a szövetségi kapitány, és ott mondhatom azt is, hogy hát nem beálló hiány, de hogy nem keresték az épp abban a szezonban azt a játékost, aki beválhat a válogatottba. És akkor szerencsére a szezon végén volt ugye selejtező, és akkor ott kaptam lehetőséget, úgyhogy én nekem ez egy üdeszínfoltja a pályafutásomnak, tényleg ezt is elmondhatom, és inkább tényleg egy ilyen jutalomnak vettem magam részéről, hogy ott lehettem. Nyilván nehéz megragadni egy válogatottba, mindig jönnek egyre jobb játékosok és fiatalok, és nyilván fiatalítani is kell, úgyhogy nekem ez egy boldog pont.
1: Amilyen Rómának Francesco Totti, az MTK focistainak Kanta József, az az MTK Budapest női kézilabdázóinak Dakos Noémi. Nagyon régóta itt vagy, soha nem merült fel, hogy esetleg akár külföldre, hiszen csapattársait közül elég sokan külföldre szerződtek, még akár alacsonyabb szintű bajnokságokba is, de sok játékpercet tudhatnak magukénak, vagy esetleg Magyarországon belül másik csapatba menni.
0: Külföld nem vonzott soha se, azt gondolom, hogy teljesen jó itt a bajnokságnak a színvonala, nyilván mondják, hogy a legerősebb, azért azt már most nem biztos, hogy mondanám, de tényleg magas színvonalon volt, és itt az MTK-n belül pedig egy olyan stabil klubba érkeztem, ami nem gondolkoztatott el azon, hogy én váltsak bárhová is, nyilván voltak megkeresések, de mindig azt mondtam, hogy azt a stabilitást, hogy én itt jól érzem magam, szeretnek, játszok is, nem adom fel feltétlenül azért, mert egy klub esetleg jobb ajánlatot tesz, vagy tényleg olyan hívószava van, ami kecsegtető, úgyhogy én mindig inkább abba voltam, hogy ez a stabilitás ez megmaradjon. Nyilván ehhez kellett a vezetőség is, a klub is, az akkori edző is, hogy bízott bennem és szeretett volna. Úgyhogy én teljesen jól érzem magam itt, és eddig is jól éreztem magam.
1: Dakos Noémival beszélgetünk, az MTK Budapest női kézilabda csapatának ő a kapitánya. Ha már a váltásokról beszélgettünk, ugye Vova távozott, és Vida Gergő váltotta őt, és valahogy a kicsit közelebbről is látva ezt a helyzetet, úgy nehezen tudtátok értelmezni egymást. Tehát ti a csapat, és ő, mint vezetőedző. Egy kicsit nekem úgy tűnt, hogy ő elméleti szakember, tehát hogy fantasztikusan jól elemez, meg a videókból nagyon jó következtetéseket von le, de minthogyha nehezen értette volna az öltöző nyelvét.
0: Igen, azért Vova után, Vova is, ha jól emlékszem, 7-8 évet talán, annyit volt itt, szóval Vova után azért szerintem bárki jött volna, azért nehéz feladata lett volna. Tényleg ott az a váltás az azért a klubot is megviselte, és minket is, játékosokat, hisz nagyon szerettünk Vovával dolgozni. Vida Gergő, igen, ahogy mondod, tényleg egy jó szakember, ugye Debrecenben másodedzőként tevékenykedett,
1: és most is Esztergomban dolgozik.
0: Igen, most is Esztergomban másodedző, szóval

0: tényleg a taktikai felkészítéssel és igazából az edzésekkel is ugyanabban a rendszerben nőtt fel a Köszner Vili bácsi is, és a Ele Gábor Vovás rendszerbe, szóval az edzések se változtak, azt mondom, olyan nagyon sokat. Igen, ott a játékosok is nem feltétlenül találtuk meg a hangot, de nem azt mondom, hogy rossz volt, csak valahogy nem
1: más
0: illettünk össze, igen.
1: Aztán egy rövid ideig Kekezovics Marinko vette át a csapatot, de a nagyobb váltás az Vágó Attila érkezésekor történt. Ővele hogy tudtatok együtt dolgozni?
0: Szerintem abszolút jól működött, ugye ott volt egy a klub életének a legjobb szereplése is volt, 6. hely. Tényleg ott a csapat is egy olyan társaság jött össze, még ugye a Szabó Lalájék és a Győri Barbiék, szóval, hogy ott teljesen meghaltunk egymásért a pályán. Volt egy Magyar Kupa 4-es döntőnk, amikor a bronzmérkőzésre kb. 9 játékosunk maradt, mert ugye sok volt a sérült, és még az előző nap is sok sérült lett. És ennek ellenére is tényleg csúsztunk, másztunk, szóval ott megvolt az a társaság, aki mellé Attila odaillett, úgyhogy azt mondom, hogy tényleg ott klappoltak a dolgok.
1: Ott a nemzetközi kupa szereplés is összejött, hogyha jól emlékszem, és egy török, illetve egy dán csapat volt az ellenfél. Hogy éreztétek magatokat belekóstolva egy kicsit a nemzetközi kézilabdába?
0: Hát ez mindenkinek egy ilyen, tényleg egy ilyen, hát csodának mondhatjuk, mert a klub életében először volt ilyen, és nagyon élveztük. Nyilván a törökök ellen volt egy sikeres két mérkőzésünk is. A dánok azért egy más pálya volt. Ők ugye utána be is jutottak a legjobb négybe, ha jól emlékszem.
1: Jelzem, a dánok találták ki a kézilabdát.
0: Hát igen, szóval hát ott tényleg a dánok ellen ott azért kb. Egy olyan szint volt, mint egy Fradi Debrecen mérkőzés, de azt gondolom, hogy szerintem abszolút ott is helytáltunk. Tényleg, amit tudtunk, ott is kitettünk a pályára, és az, hogy belekóstolhatunk abba, hogy utazás, meccs, hazautazás, utána itthon a bajnoki mérkőzés, ez meg tényleg hab volt a tortám.
1: Aztán valami megtörni látszott, mert a csapat elkezdett a táblázaton egyre lejjebb és lejjebb csúszni, és eljött egy pillanat, amikor a klubvezetés úgy döntött, hogy elbúcsúzik Vágó Attilától, és megbízta azt a dr. Vodt Pétert, aki hát részben a Nekánál már letette a névjegyét, részben pedig külföldön, ha jól emlékszem, akkor kupagyőzelemig vezette a csapatát. Az ő érkezését azt hogy fogadta a társaság? Mit tudtatok róla egyáltalán?
0: Én megmondom őszintén, nem ismertem előtte, és a nevét is nagyon ritkán hallottam. Nyilván a Nekás utánpótlásban én már annyira nem voltam képbe. Nyilván tudtuk, hogy kint van Németországban. Teljesen más szemléletet és munkát hozott bele a mindennapokba. Tényleg egy ilyen, hát ami eddig volt, azt teljesen, hát nem teljesen, de azért megváltoztattuk. Például sokkal több hangsúlyt fektettünk a kondicionális edzésekre, szóval ott...
1: Azt szeretitek, gondolom.
0: Én például már, ahogy öregszem, egyre jobban szeretem a kondis edzéseket. Ugye több is lett a kondis edzésünk az előzőekhez képest, és tényleg profi erőléti edzőnk is lett, és ő tényleg odafigyel, hogy mit, hogy csinálunk, kinek mire van szüksége, úgyhogy teljesen más szemlélettel álltunk bele a munkába. Azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit későn érkezett ahhoz, hogy ugye ne legyen ez a NB1-ből való kiesés.
1: Itt azért álljunk meg egy pillanatra, mert volt egy nagyon nehéz időszak, mi találkoztunk akkoriban, mert az átigazoláskor, amikor a régi játékosok akár szerződést hosszabbítottak, vagy az új játékosok jöttek aláírni, nem lehetett tudni, hogy az NB1-be írnak alá, vagy NB1B-ben fognak játszani a következő esztendőben. Csapatkapitányként hogy tudtad kezelni ezt a helyzetet?
0: Nehéz volt, és nyilván még akkor azt se tudtuk, hogy ki lesz az edző, ez még pont így egymás mellett futott ez a két dolog, mert most magamból is kiindulva azért, ha oda megyek egy új klubhoz, vagy maradok egy szerződés hosszabbításnál, azért mindig felvetődnek ezek a kérdések, hogy kivel fogok dolgozni, ki lesz az edző, ki lesz a csapattársam, azért ezek legalábbis számomra azért fontos információk. Nehéz volt, mert mindenki bizonytalanságban volt, és azt gondolom, hogy ahhoz képest elég sok játékos döntött úgy, hogy még ha NB1-B is lesz másodosztály, akkor is kitart a klub mellett, és ha már úgy voltunk, hogy ezt mi csináltuk, úgymond a pályán, hogy kiesünk, akkor viszont vissza is juttatjuk a klubot.
1: És bajnok is lett az NB1-B-ben az MTK, de azért beszélünk egy picit a másodosztályról, még ha NB1-B-nek is hívják, mert ebben az osztályban nagyjából minden csapat úgy állt az MTK-hoz hozzá, hogy na ezt, ha valakit, akkor az MTK-t meg kell verni, mert hogy fővárosi csapat, nagymúltú csapat végzett már az NB1-ben hatodik helyen is, és még ha nem is érezhető a játékosokon, a kisebb csapatok azt gondolták, hogy na, ide jönnek ezek a pesti nagyképűek, majd mi megmutatjuk nekik. Ilyet éreztetek?
0: Igen, mindenki minket akart megverni, tényleg. Most azért így lehetett látni már szezon elején a keretből, hogy azért tényleg mondhatom NB1-es szintű keret volt a másodosztályban is. Nyilván ez azt szolgálta, hogy biztos meg legyen a feljutás. És tényleg az volt, hogy elmentünk akárhova a mérkőzésre. Nagyon sok néző, mindenki ellenünk szurkolt, a játékosok azt érezték, hogy most akkor már csak azért is megmutatják, ami bennük van, és tényleg nehéz volt egy-két meccs, amit azt gondoltunk, hogy netán az első fél időben már el tudunk dönteni, azért még a másik fél időben voltak küzdelmes dolgok. De azt gondolom, hogy ugye egy döntetlen és egy vereséggel azért elég magabiztosan hoztuk ezt a másodosztályt.
1: Téged zavar vagy feldob, hogyha ellened drukkolnak sokan?
0: Engem feldob. Szóval én mindig, engem spanul az, hogyha ellenem szurkolnak. Nyilván az is jó, hogyha nekem, de valahogy a kettő közül mindig azt jobban meghallom a pályán, hogyha ellenem vannak.
1: Takos Noémivel beszélgetünk, az MTK Budapest női kézilabda csapatának kapitányával, és ahogy a pályafutásod telt múlt, úgy ismertél meg egyre több és több embert, köztük olyanokat is, akik ma már nincsenek a klubnál. Gondolok itt például a korábbi szakosztályvezetőre, Pál Lászlóra, aki valami olyan vehemenciával vett részt a mérkőzéseken, hogy hát igyekezett az ember minél távolabb ülni tőle, hogy a hallásának ne legyen károsodása később. Milyen a viszonyod vele, aki most már ugye a Ferencvárost erősíti jó ideje?
0: Hát amikor találkozunk, mindig ölelés és puszi, szóval, hogy nagyon azt gondolom, hogy jó kapcsolatban vagyunk, néha azért még telefonon is beszélünk, úgyhogy, de ezt igazából bárhol elmondhatom, tényleg, ha Debrecenbe is visszamegyek, ugyanúgy Vili bácsi is, vagy akár Kudor Kittivel is, hogyha találkozok, ott a régiekkel, velük is nagyon ugyanolyan jól fogadnak, és én is örülök, hogyha látom őket. Hát igen, Lacinak volt egy mentalitása, de azt gondolom, hogy ez kell ebbe a sportba, és azért, ha egy klubnak a vezetője vagy bárki, vagy csak játékosa, akkor is nem lehet úgy egy mérkőzésen lenni, hogy csak így ülök, és akkor el vagyok, szóval együtt kell élni a játékkal, és ez benne maximálisan megvan.
1: Visszajutott a csapat tehát a KNTH Ligába, az NB1-be. Hogyan kezdtetek hozzá ezen a nyáron a felkészüléshez? Mert több alkalommal hallottam a vezetőedzőt nyilatkozni, és folyamatosan azt mondja, hogy célunk a bennmaradás. Most a beszélgetésünk pillanatában az ötödik helyen áll az NB1-ben az MTK Budapest, ami nyilvánvalóan egy átmeneti állapot négy forduló után, de azt ne feledjük, hogy túl vagytok a Ferencvároson és a Győrön.
0: Igen, már tavalyi szezonban is már úgy készültünk, mintha igazából NB1-be játszanánk, szóval az edzések száma és minősége is olyan volt, hogy, hogy ne az legyen, hogy egy másodosztályban vagyunk, és akkor egy kicsit lazábban vesszük a dolgokat, sőt azt gondolom, hogy tavaly még keményebben edzettünk, mint mondjuk talán most itt az éven. Maximálisan úgy álltunk bele, hogy tényleg a bentmaradás a cél, de én azt gondolom, vagyis ez az én véleményem, és a csapattal is beszélgettünk már erről a nyár folyamán többször, mindenki azért magasabbra vágyik, és hát nehéz lesz ez a bajnokság, hogy pár csapat hogy fog alakulni, vagy mi várható tőlük, és tényleg most az első 4 fordulóban is voltak olyan eredmények, amire nem számoltunk, úgyhogy egy kicsit ilyen kiszámíthatatlan, de próbálunk élni minden lehetőséggel. Azt gondolom, hogy ez a szombathelyi első mérkőzés is az a nagyon nagy lökést ad. Nyilván idegenben mindig jó nyerni, de így, hogy az első mérkőzéssel, és azt gondolom, hogy egy mellettünk lévő rivális otthonából hoztuk el a 2 pontot, az mindenféleképpen fontos. Hát és nyilván a Győr Fradi az mindenki játszik vele, ott azért nehéz pontokkal kalkulálni. Viszont ez az Eger meccs, ez viszont abszolút tényleg minden összejött, és szeretnénk ezt továbbvinni.
1: Az utolsó mérkőzésen elég sok 7-6-os helyzet volt, főleg az ellenfél próbálkozott ezzel, és egy mai hír, beszélgetésünk napján jött ki a hír, hogy Philippe Bana, a francia szövetség elnöke felvetette, hogy felül kell vizsgálni ezt a 7-6-os történetet, mert hogy csökkenti a 2 perces büntetések hatását, felforgatja a játék logikáját, és egyenlőtlen feltételeket teremt. Nem született még döntés ebben a kérdésben, ha születik is, akkor is majd csak 2007. januárjában, és a 27-es ifjúsági és junior világbajnokságon tesztelnék. Te mit szólnál ahhoz, ha megszűnne a 7-6?
0: Igazából mióta bejött ez a 7-6...
1: Ez 10 éve megy már.
0: Igen. Talán Vágó Attilánál volt, amikor mi próbálkoztunk vele, de szerintem nem nagyon szeretik az edzők. Azért meg kell találni ahhoz azokat a játékosokat, akik tudnak olyan abba azért elég nehéz döntést hozni abba a 7-6-ba, hogy beállót játszol meg, lövőt játszol szélre, kidobod, azért ott mindig a megszokott ritmus azért egy kicsit elmegy a támadásokba, és én megmondom őszintén, így, hogy 7-6-ba vagyunk, mondjuk én a falból ugye beállóként, nekem még sűrűbbé teszi az egész védekezést, és nem gondolom, hogy annyit adna hozzá, annyi pluszt adna hozzá a támadáshoz, hogy ezt ennyire megérné csinálni.
1: Szóval nem sírnál, ha megszűnne?
0: Én nem. És én megmondom őszintén, védekezésben viszont, hogyha ellenünk csinálják, akkor én kifejezetten szeretem, mert ott, amit mondtam, hogy azért a támadókban van egy kis bizonytalanság, hogy oda merjem adni, nem merjem adni, sűrűbb a fal, azért sokkal több labdaszerzést lehet mondjuk csinálni, és most ez az Eger ellen is bebizonyosodott, hogy nem is tudom, talán szerintem 5 vagy 6 üres kapus gólt lőttünk, mert kicsit jobban kiszámítható.
1: Csapatkapitányként mennyire vagy idézőjelben tyúkanyója az öltözőnek? Voltak olyan esetek, amikor kis fali díszeket csináltatok, volt, amikor süteményeket készítettetek, legutóbb például állateledelt gyűjtöttetek a Noé állatotthonnak, hogy mennyire származnak tőled az ötletek, és mennyire a csapat többi tagjától?
0: Nagy része azért tőlem származik, nyilván ez a kreatívabb történetek. Én nagyon, aki ismer, azt tudja, hogy nagyon szeretem ezeket a dolgokat. Mindig van, aki amúgy feldob valamit az öltözőbe, hogy most esetleg menjünk el csak egy vacsorára, vagy egy kávéra, vagy tényleg karácsony előtt szoktunk a cipősdoboz gyűjtést is szervezni. Ez is igazából nem is kell semmit mondani az öltözőbe, egyszer elmondom, és tényleg mindenki benne van, és próbáljuk kreatívan megoldani ezeket a dolgokat. Hát a tyúkanyó szerepet azt úgy mondanám, hogy nem vagyok az a tutuikatós típus, aki ismeri így jobban.
1: Inkább a megmondós?
0: Igen, de azt is inkább úgy mondanám, hogy mérkőzéseken, hogyha látom azt a szituációt, hogy egy kicsit elbizonytalanodik, vagy nem azt csinálja feltétlenül, amit megbeszéltünk előtte videón, vagy edzéseken, akkor egy lehet, hogy egy kicsit erősebben szólok oda, de nyilván ez a meccs hevébe is van. Viszont mellette azért tényleg sok a fiatal csapatban, és muszáj őket bíztatni, és arra ösztönözni őket, hogy amit maximálisan tudnak csinálni, és 100-ból 99-szer beválik, akkor azt csináljuk, és ne feltétlenül az extrával kezdjünk rögtön egy mérkőzésen, mert nyilván, ha az nem sikerül, akkor elveszti egyből az önbizalmát.
1: Korról ne beszéljünk. Annyit jelzésképpen, hogy lehet, hogy a 2032-es olimpián már nem tudnál részt venni, de a szurkolók reményei szerint még meddig számíthat rád az MTK Budapest kézilabda csapata?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azért már érzem, hogy a vége felé van a pályafutásom. Nem olyan egyszerűek a reggelek, de lekopogom, szerencsére semmilyen súlyos sérülésem nem volt. Tényleg most a legsúlyosabb egy bokaszalag szakadás, ami a kézlabdában mindig azt mondják, hogy ez nem sérülés. Szóval ilyen téren szerencsésnek mondhatom magam, mert elkerültek a sérülések, és szerencsére még így idősebb korban se vagyok az, aki jobban meghúzódik, vagy tényleg bármi lenne. Azért már néha akad, de úgy gondolom, hogy még egy-két év talán benne van, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, hődesen jönnek a hírek és a sport összefoglaló. Dakos Noémi, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A paksi fenék küszöb fontosságáról beszélt a miniszterelnök, dél-afrikai jogász kapta az idei Nobel békedíjat, változékony idő lesz a hétvégén. Petsz Gábor Olivér vagyok, jó napot kívánok!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: A paksi fenék küszöb 100 és 200 milliárd forint közötti kieséstől mentette meg az országot, mondta a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter kiemelte, az erőmű egy hónapnyi leállása a gazdasági hatások nélkül közvetlenül mintegy 50 milliárd forint veszteséget okozott volna, a fenék küszöb építési költsége pedig 6 milliárd forint körül alakult. A kormányfő beszélt arról is, hogy a paksi védekezésben részt vett több mint 1000 ember egyhavi juttatást kap, összesen csaknem 890 millió forint értékben. Az elismeréseket október 23-án adják át. Bocsánatot kért minden áldozattól Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt politikus elmondta, az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta a lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly azt is közölte, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermekért. Kardosnégy Gyurkó Katalin váltja Orbán Balást a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjában, jelentette be a párt frakció vezetője. Bóka János közölte, Kardosnégy Gyurkó Katalin a Nagycsaládosok Országos Szövetségének korábbi elnöke, aki több éves kormányzati tapasztalattal is rendelkezik. Orbán Balázs az Európai Parlamenti Képviselőségről lemondott Szekeres Pál mandátumát veszi át az Európai Parlamentben. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, hogy komposztálódva javítsák a talaj minőségét, amely így jobban megtartja a vizet és nem tud kiszáradni. Navi Pillay dél-afrikai nemzetközi jogász kapta az idei Nobel békedíjat. A norvég bizottság indoklása szerint az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai nemzetközi büntetőbíróság egykori bírája, az egyik legnagyobb védelmezője a nemzetközi jognak és a globális jogállamiságnak. Meghatározó szerepet játszott abban, hogy a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőit bíróság előtt vonják felelősségre. Mint fogalmaztak, a jogásznő igazságosság és emberi méltóság iránti elkötelezettsége reményt és inspirációt jelent mindazoknak, akik egy békésebb világ megteremtésén dolgoznak.
2: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé erős a forgalom, emiatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzit forgalom miatt. Műszaki hibás kamion vesztek el a 832-es főúton Csót közelében, ezért irányonként váltakozva halad a forgalom. Új terelés épült ki az M5-ös autópályán, Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között. A főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és külső sávon halad a forgalom. Aki Budapest felé tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, maradjon a saját oldalán a külső sávban. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az Érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot burkolatfelújítás miatt. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső, illetve a külső sáv járható.
2: Időjárás.
3: Változékonyra, esősebbre fordul az idő. Ma délután még általában több órára kisüt a nap, csapadék pedig nem valószínű. Holnap napos, felhős idő mellett, napközben még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg több felé megerősödik, majd estére mérséklődik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl le a levegő, az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben általában 17-22 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Folytatódnak a küzdelmek a labdarúgó NB1-ben. A Gyergyó, a Brassó és a Debrecen is győzött a jégkorong Erste Ligában. Nagy létszámú csapattal számol Los Angelesben a hazai atlétikai szövetség elnöke. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A 32 között búcsúzott a 100 kg-os Vég Zsombor a bakui judo világbajnokságon. A ceglédi sportoló első mérkőzésén a tacsik Dzsangonir Madzidovot verte Ipponnal, de a 32 között Vazarival alul maradt az olimpiai ezüst és világbajnoki bronzérmes grúz Ilia Szulamanidzével szemben. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az ötödik, az 52 kg-os Gyertyás Róza pedig a hetedik helyen végzett.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A válogatott szünet után a hétvégén a 9. fordulóval folytatódik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság. A harmadik helyen álló Vasas holnap 14 óra 45 perctől a Kisvárdát fogadja, az Élovas Puskás Akadémia pedig vasárnap 19 órától Győrbe a jelenleg második címvédő Etóhoz látogat. A felcsútiak a szokatlanul hosszú válogatott szünet után már számíthatnak csapatkapitányukra, a sérülésből felépült Szolnoki Rolandra is. Kohári Zsombor össze állítását hallják.
2: Normál szezon közben is kemény edzéseink vannak, de kívülről láttam a csapatnak az edzéseit, még rátettek egy lapáttal.
3: A válogatott visszatérők mellett pedig Szolnoki Roland is újfent rendelkezésre áll a Puskás Akadémia számára a labdarúgó NB1 folytatásában. A 34 éves hátvéd 2025-ös térsérülése miatt a múlt szezonban nem tudta teljes értékű munkával kivenni részét csapata játékából. A jelenlegi idényt viszont már egészségesen kezdte, a harmadik fordulóban pedig pályafutása 300. első osztályú meccsén is pályára lépett. A válogatott szünet előtt viszont ismét problémák jelentkeztek a felcsúti csapatkapitánynál, ám kiderült, ezúttal nem súlyos a sérülése.
2: A héten már a csapattal készülök, nagyon vártam ezt az időszakot, hogy újra a csapattal. Volt egy hosszabbnak mondható combsérülésem, a múltén nincs semmi panaszom, próbálok én is a héten úgy teljesíteni, hogy lehetőséget tudjak kapni. Személy szerint bíztam a jó kezdésben. Az első mérkőzés után adott egy olyan önbizalmat mindenkinek, hogy ezt a sorozatot tudtuk továbbvinni. A legfontosabb, hogy itt a hosszú szünet után újra győztes úton térjünk vissza.
3: A Puskás Akadémia ugyanis az OTP Bankliga éléről vághat neki a bajnokság folytatásának, miután az első 8 forduló alatt összesen 15 pontot gyűjtött. A listavezetőt a bajnoki címvédő Eto FC követi azonos pontszámmal a tabellán, a hétvégén viszont mindkét fél lehetőséget kap rá, hogy ellépjen a másiktól. A két együttes vasárnap Győrben csap össze egymással. Babó Levente elsősorban a fizikai alapozásra szánta a válogatott szünetet, az Etóról pedig elmondta, hamar megtalálta játékát új edzőjével, Efrain Juárezzel.
4: Legfőképpen azzal foglalkoztunk, hogy megfelelő terhelést kapjanak a játékosok. Ilyen sokáig nincsen mérkőzés, két hétvégén az hosszúnak gondoltuk. Legfőképpen erőléti oldalról közelítettük meg, hogy azok a játékosok, akik kevesebb játékpercet kaptak, a pályán töltessenek megfelelő időt. Nagyon szoros mérkőzésre számolok. Úgy látom, hogy a nemzetközi szereplést követően a Győr is összeállt, nagyon jó minőséget képviselnek egyénileg és csapatként is. Mindenképpen szoros mérkőzésre számítunk.
3: A 9. forduló rangadóját, az Eto FC Puskás Akadémia párharcot vasárnap este 7 órától élőben láthatják az M4 Sporton.
1: És természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is követhetik figyelemmel majd ezt a mérkőzést. A magyar női futszál válogatott 3-1-re legyőzte Svédországot az Európa-bajnoki selejtező elitkörének szlovákiai tornáján a második fordulóban. A férfi futszál NB1 8. fordulójában a címvédő Újpest 4-2-re múlta fölül az eddig hibátlan vendég Veszprém csapatát. Az újpestiek részéről Czerman Márk kétszer is betalált a veszprémiek kapujába, a játékost Gozsovics Dávid kérdezte.
5: Először nézzük egyénileg a te szezonodat eddig, hiszen TF ellen tértél vissza a bajnokságban, most meg rögtön rúgtál két gólt, hogy érezted magad a pályán most és hétfőn?
6: Nagyon jó volt visszatérni, és nagyon örültem, hogy végre tudtam játszani. Ugye még a BL-be léptem pályára először, és most a TF-en tértem vissza. Minden kínombajom volt, mert lelátorról nézni a srácokat, mert imádom ezt a sportágat. A TF ellen azért még dadogott a játékom, még mindig nem vagyok 100%-os, de örülök, hogy két góllal hozzá tudtam járulni a sikerhez.
5: És ha újpesti teljesítményt nézzük, akkor arról mi a véleményed, hiszen itt mentek a forgások is. És nagyon szép gólokat is lőttetek.
6: Igen, azért a héten tisztáztunk pár dolgot, mert volt egy-két dadogás a játékunkban, mindegyénileg, mind csapat szinten átbeszéltük ezt a héten, és nagyon örülök, hogy hazai pályán így tudtunk szívvel, lélekkel küzdeni egymásért. Helyenként a játékunk is rendben volt, a szurkolótáborunknak nagyon szépen köszönjük a biztatást.
1: Az újpesti Czerman Márk mellett a vendég Veszprém játékosa Lipl Noel is két gólt lőtt a rangadón, ő is Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
7: Elején kicsit álmoskásak voltunk, de utána fölébredtünk, adtunk nekik egy kisebb előnyt, azt szerintem második fél idő elején jól kezdtünk, próbáltuk ledolgozni a hátrányt, viszont utána kis nüanszok döntöttek, a hibáinkat pedig könyörtelenül kihasználták.
5: Egyénileg viszont bombaformában kezdte ezt a szezont, ha jól láttam, a legeredményesebb NB1-es bajnokságot az pont itt Újpesten volt, 21 góllal, most már közel vagy ehhez. Hogy látod maga a csapat és te, mire lesztek majd képesek ebben a bajnokságban?
7: Csak csapat van, bárki fönn van, az mindig a maxot nyújtja. Most nekem jól kijött a lépés, de ugyanígy a többieknek is kijön, és jól kiszolgáltak, én is próbálom őket kiszolgálni.
1: A magyar női labdarúgó válogatott ma 20 órakor felcsúton megkezdi VB pótselejtezős párharcát a világranglistán 10. Hollandia ellen, az idegenbeli visszavágót 4 nappal később rendezik. A továbbjutó decemberben a rájátszás második körében biztosíthatja be a világbajnoki részvételt. Nemzeti csapatunk veretlenül 5 győzelemmel és 1 döntetlennel nyerte meg a C-ligás világbajnoki selejtező csoportját, ezzel kvalifikált a hollandok elleni pótselejtezőre. A szövetségi kapitány Szarvas Alexandra így várja a találkozót.
8: Ha mindenki teszi a dolgát és 100%-ot nyújt, akkor a meccs után úgy fogunk lemenni a pályára, hogy mindent megtettünk. Hogyha meg nálunk van a labda, akkor meg egy bátor játékot várok el a csapattól. Ebből meríthetünk erőt és önbizalmat, hogy mi a C-ligát megnyertük. Remélem, hogy a csapat nem fog úgy túltisztelve a pályára lépni, hogy úristen, most itt lesznek a hollandok.
1: A szövetségi kapitány Szarvas Alexandra mellett a magyar női labdarúgó válogatott csapatkapitánya, a nyáron az Atletico Madridba szerződött középpályás Csiszár Henrietta is beszélt várakozásairól a hollandok elleni ma esti világbajnoki pótselejtező mérkőzéssel kapcsolatban.
9: Egy óriási kihívás ez számunkra, de jól felkészültünk. A hollandok nagyon-nagyon jó erőkből állnak, elképesztően jó csapatokban játszanak. Spanyolországban, Németországban mindenfelé játszanak. Nagyon-nagyon jó játékosokról beszélünk. Nekünk megvan a tervünk, és úgy készülünk, hogy amennyire lehet, 100%-ban azt hozzuk.
1: Negyedszer is pályázik az Európai Labdarúgó Szövetség elnöki posztjára Alexandre Čeferin. Az újabb kandidálásra azért van lehetősége, mert 2 éve több tagszervezet nem tetszését kiváltva módosították az elnöki ciklusokról szóló szabályozást. Amennyiben a jövő évi asztanai kongresszuson ismét megválasztják a szlovén sportvezetőt, úgy 2031-ig ő irányíthatja az UEFA-t.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: 3 mérkőzést rendeztek tegnap a Jégkorong Erste Liga alapszakaszában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra győzött a vendég Feha 19 ellen, a Brassó hazai pályán hosszabbítás után bizonyult jobbnak 5-4-re a 4 gólos hátrányt ledolgozó Budapest Jégkorong Akadémiánál, míg a Debrecen 2-1-re nyert Csíkszeredában. A haladás került előnybe a női röplabda magyar kupa selejtezőjében, miután 3-1-re győzött a szintén NB1-es Szeged otthonában a párharc első összecsapásán, a visszavágót október 21-én játsszák Szombathelyen. Nagy létszámú csapattal számol a 2028-as Los Angeles-i olimpián a hazai atlétikai szövetség elnöke. Tajti Márton Anita, a testület szeptember elején megválasztott vezetője, ennek érdekében szeretne minél több ezüst és bronz kategóriás versenyt Magyarországra hozni. Erről Csisztus Zsuzsának beszélt a Nemzeti Sportrádióban az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, fedett pályás világbajnok egykori súlylökő.
10: 2 évben az olimpiáig, igen, tehát egy ciklus felébe járunk. Ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak 1 évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angelesre összpontosítva, egy hosszú távú előre gondolkodásba, akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat. Nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angelesben, és várhatunk szép eredményeket tőlük.
11: Érem azért, hogy kéne, nem?
10: Igen, így érem van.
11: Kéne, bizony.
10: Igen, igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni, mert én is tudom, hogy milyen az, amikor
11: elbírja,
10: valaki egy maga
11: ez viszi. A fajta.
10: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot durrantani, már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, az azok az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk elutazzanak persze. Dél-Afrikába, hát vagy Kínába.
11: Hogy ez miért jobb.
10: Ez az atlétika népszerűsítésének is nagyon jó módja lehet.
1: A Magyar Atlétikai Szövetség elnökét Tajti Márton Anitát hallották. Cél az olimpia, hogyan képzeld el a jövő bajnokai címmel tartott sport és innováció konferenciát a Testnevelési Egyetem és a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Ifjabb Kis Szilárd, akit idén választottak meg a leány szakág utánpótlás vezetőjének, a korosztályaink lemaradásának okait vázolta Szabó Szilviának.
12: Ami így feltűnt, és ami biztos, hogy nem volt jó érzés, az az, hogy elmentem újra 4 év után utánpótlás világversenyre, Kínába is, meg Romániába is, és nem vagyunk a elején. Tehát az, ami azért nálunk úgy volt egy jó hosszú ideig, hogy tulajdonképpen dobogó melyik fokára fogunk felállni, azért most közel se vagyunk így.
11: Miben van a legnagyobb lemaradás? Fizikális, taktikai, mentális dolgok?
12: Így össz. De az alkadban nagyon feltűnt, ott kigyűjtöttük pont, hogy 10 cent és 14 kiló volt a belső posztokon a különbség, azt egész egyszerűen nem tud mivel kompenzálni. Egy magyarázat is nagyjából, hogy milyen irányba kell mennünk. Próbáltuk a irányt úgy megszabni, hogy a mostani kiválasztásba behozni olyan követelményeket, hogy próbáljunk meg más nem legalább kinézni úgy, mint egy kézilabdás csapat, és akkor megpróbáljuk azoknak a gyerekeknek, akik talán kicsit később ez a napnak is a témája volt, mindenki részéről elhangzott, hogy kicsit lelassítani a képzést és hosszabb távba gondolkodni. Ezt most a gyakorlatba próbáljuk bevinni.
11: Igen, ez már évekkel korábban is felvetődött általatok, hogy az utánpótlás edzők ne csak a kicsi ügyes játékosokra szavazzanak, vagy szavazzanak bizalmat, hanem a későnérő magasabb, esetleg még kicsit ügyetlenebb játékos, akik később ezt a plusz 10 centit jelentik.
12: Igen, de ez örök dilemma. Csak ugye a kicsi ügyes sem mindegy, hogy milyen. Tehát tényleg benne van az a zseniség, vagy az a motorikum, az, amivel egy-egyben teret tud nyerni, vagy el tud verni embereket, vagy a játékkészsége annyira jó. Nekünk az a feladatunk, hogy a felnőtt válogatottba gyerekeket neveljünk, vagy adjunk fel. Ehhez nem elég, hogy csak így vizionáljuk, hogy ő belőle az lesz. Sok közepes képességű játékosunk van akinél. Ez csak akkor derül ki majd, amikor ifi vége vagy juniorba ér, hogy ott van egy határ, és azon nem tud átlépni. És ugye mindig ez a probléma, hogy igen, valóban néha túl sok teret adunk ezeknek a játékosoknak, és azok, akikben meg hosszabb távon lehetne, azokban meg kicsit kevesebbet.
1: Ifjabb Kis Szilárdot hallották. Végezetül arról, hogy a brit George Russell, a Mercedes versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es szingapúri nagydíj egyetlen szabad edzésén. Őt a monakói Charles Leclerc a Ferrarival és a brit Lando Norris a McLarennel követte. A sprint kvalifikáció 14 óra 30 perckor kezdődik. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyszerű rádiózást kívánok. Sporttörténelmi léptékkel nézve is új korszakot nyit a magyar atlétikában, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ai küldőgyűlésén Tajti Márton Anitát választották meg a szervezet új elnökévé. A sokak számára még versenyzői pályafutása alatt Márton Anitaként ismert és tisztelt olimpiai bronzérmes világbajnoki, ezüstérmes, fedettpályás világbajnok, magyar súlylökő az első nő, aki betölti ezt a pozíciót a hazai atlétika élén. Ebben az alkalomban köszöntöm a stúdióban Tajti Márton Anitát, elnökasszony, szervusz, nagy szeretettel köszöntelek.
3: Szép napot kívánok!
2: Hát szívből gratulálok, Anita, mert úgy tűnik, hogy te ilyen sporttörténelem írásra születtél, ugye? Tehát az eredményeid alapján is, hiszen máig te vagy az egyetlen világbajnoka a sportágnak, és azért engem az se lep meg, megmondom neked teljesen őszintén, még akkor is, hogyha a te fejedben korábban lehet, hogy ez a szenárió nem is fordult meg, hogy te lettél az első női elnöke ennek a szervezetnek. Szerinted születik az ember arra, hogy valahogy ilyen történelmi léptékekkel mérve és nagy dolgokat hozzon össze?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés valóban. Hát szerintem még, hogyha egy fél évvel ezelőtt kérdezi meg tőlem valaki ezt, akkor is lehet, hogy egy jót kacagtam volna. Hát igen, úgy tűnik egy picit nekem ez a sorsom, hogy itt szépen step by step lépésenként így a sportvezetésben is sikerült egyre feljebb jutnom, ugye most már a Magyar Atlétikai Szövetség elnökeként tevékenykedem most már egy hónapja. Hát én nagyon remélem, hogy ugye nem csak a úgymond a fizikális sportban letett eredményeim miatt, hanem azért ugye az elmúlt években így a sportszervezet irányításban is ugye részt vettem, és hogy egy picit ugye ezzel is sikerült kivívnom azt, hogy a küldött gyűlés úgy gondolta, hogy alkalmas lehetek erre a pozícióra.
2: Igen, majd mindjárt kitérünk erre, hogy tulajdonképpen azért már egyesület vezetésben és egyéb menedzsmentben is van gyakorlatod, és hogy az vajon mennyire jelentett jó előgyakorlatot, vagy egyfajta mondjuk így modellezését annak, hogy mit jelenthet az, amit relatíve kicsiben csináltál, igazából nagyban, de azért a teljesség kedvéért ugye mondjuk el, hogy ennek a tisztújtó közgyűlésnek az előfutára az volt ugye, hogy a 2009 óta hivatalban lévő Gyulai Miklós júliusban lemondott, és aztán ugye a napi ügyek intézésére Dajcs Pétert, a szervezet vezérigazgatóját hatalmazta fel, aki aztán persze szintén maga is, és az is érdekes, ugye, hogy volt kihívót, tehát itt nem arról volt szó, hogy itt egyenesen be lehetett sétálni tulajdonképpen ennek a választásnak a végeredményével szinte biztosan, hanem Kovács Zoltán volt a másik jelölt, a 67 leadott szavazatból 38-an rád, és 27-en Kovács Zoltánra szavaztak. Most, ha eltelt időszakot is nézed, mennyire érzed erősnek végül is ezt a felhatalmazást?
3: Nyilván úgy gondolom, hogy ez egy erős felhatalmazás. Nagyon sokan megkerestek ugye az elmúlt időszakban. Így szerencsére ugye a visszavonulásom óta ugye nem távolodtam el az atlétikától. Egy picit azért ugye a család miatt a háttérbe húzottam, de ugyanúgy ott voltam és tevékenykedtem. Gyakorlatilag az atlétika krémjével tartottam továbbra is a kapcsolatot. Nincs egyszerű dolgunk, de szerencsére úgy érzem, hogy nagyon sok segítőkész és tenni akaró ember van most körülöttünk, illetve így a szövetség új irányítása körül. Szerintem ez mindenféleképpen egy jó dolog. Úgy érzem, egy kicsit így fölpesdült az atlétika társadalom az elmúlt hónapokban. Ugye itt azért ez az elnök váltás, ez nem volt egy egyszerű dolog. Tehát ez egy hosszú folyamat volt, aminek ugye az lett a végeredménye, hogy a Gyulai Miklós ugye lemondott, és akkor ugye új elnök választásra került sor, így gyakorlatilag a Miklós lemondása és a küldött gyűlés között is ugye eltelt azért egy jó másfél hónap, ott is azért látszódott az, hogy egy picit így két irányba megbomlott az atlétika. Most viszont egyelőre azt érzem, hogy úgy tűnik, hogy újra egy irányba húzunk, és ezzel tudunk tovább menni.
2: Jó, hát ha más nem, de hogy egy integráló személyiség kerülne ennek a sportágnak, az elejére már az egy óriási dolog lenne, de szerintem sokkal több van a te személyiségedben, és nyilván a terveid között is. Azért a teljesség kedvéért el kell mondanunk, ugye, hogy nem volt teljes körű ez a tisztújítás, hiszen Németh Zsolt, ugye a világbajnoki ezüstérmes kalapfácsvezető, mesteredző, mások mellett ugye Halász Bence mestere is, illetve Zsivocki Farkas Györgyi, illetve Tölgyesi Előd maradtak. Mennyire jelentett az ő kapacitálásuk számodra, fontos kérdés, mert amennyire tudom, ők komoly támaszaid voltak abban, hogy indulj.
3: Így van, gyakorlatilag ők voltak azok, akik megkerestek, hogy elvállalnám-e az elnöki pozíciót. Ugye 2 évvel ezelőtt volt egy nagy elnökségi tagsági váltás ugye a szövetségben, és onnan indult el ez az egész folyamat. Ott ugye létrejött egy ilyen kétpólusú elnökség, gyakorlatilag nem tudtak igazából egy irányba húzni a továbbiakban, nyilván mind a két oldalnak meg volt a saját elképzelése, véleménye, és ebből alakult ki az, hogy eljutottunk az új elnök megválasztásához, illetve nyilván ugye elnökségi tagok is mondtak le az elmúlt időszakban, illetve ugye felügyelőbizottsági tagok is. Az első ilyen nagyobb, fontosabb lépés talán a tavaszi küldött gyűlés volt, amikor ugye a küldöttek nem fogadták el a szövetségnek a 2025-ös beszámolóját és a 2026-os évnek a szakmai és pénzügyi tervezetét. Ott ugye már látszott az, hogy itt egy váltásra van igény a tagszervezetek felől. Györgyiék nagyon sokat dolgoztak azon, hogy megkerestek

0: tagokat fölkérni, akik így sokrétűen átlátják a, hát nem csak a sporthelyzetét, hanem ugye a pénzügyi gazdasági oldalt, akár a nemzetközi kapcsolatokat, tehát ugye így jött képbe ugye dr. Langár Bence, aki ugye a pénzügyi gazdasági vonalat képviseli, Molnár Balázs, aki ugye a nemzetközi egyetemi sport, hát hogy is mondjam, ugye a sportolóknak az amerikai vagy akár ázsiai egyetemeknek a kijuttatás, vagy kijutásukat segíti nyilván.
1: Tehát ebben a struktúrában akkor egy fontos
0: elem.
1: Igen,
0: nagyon sok nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, és ugyanígy ugye Rukovszki Edével, aki pedig az Európai Atlétikai Szövetségnél jelenleg is ugye dolgozik, így úgy gondolom, hogy most egy elég széles látó szögű elnökség állt össze, és szerencsére a küldöttek is úgy gondolták, hogy hát úgymond a mi csapatunknak szavaztak ugye bizalmat, hiszen tisztán az az elnökség tudott fölállni, akikkel mi együtt gondolkoztunk, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert egy irányba gondolkodunk, nem mondom, hogy nem volt már olyan kérdés, amiben nem kellett mondjuk egy picit úgymond meggyőzni egymást, tehát szerintem azt nem mondanám, hogy vitatkoztunk, mert
1: de
0: nem vitatkoztunk,
1: tettétek.
0: De igen, de nyilván, tehát hogy lehet vélemény különbségen úgy gondolom két ember, hogyha meg tudja magyarázni mind a két fél, hogy miért van azon a véleményen, és nem annyi a válasz, hogy azért, mert csak, tehát hogy...
1: Igen, hát ez egyrészt más, azt gondolom, egyfajta tisztelet a másik érvrendszere iránt, meg tudása és mi egyéb iránt, de azért szerintem abból, amit most itt elmondtál, azért leszűrtem, hogy az egyik legfontosabb cél, amit láthatólag elértetek, hogy van egy konszenzus, van egy közös akarat, és egy elnök alatt ténykedő olyan elnökség, amelyik tulajdonképpen, ahogy mondod, egy irányba húz, és remélhetőleg ezt a szakma, tehát maga az atlétikai világ, a magyar atlétikai közösség, társadalom a sajátjának érzi, ami szerintem rendkívül fontos. Beszéljünk egy picit, hiszen ahogy besétáltunk ide, a Nemzeti Sportrádió stúdiójába derült ki tulajdonképpen, még nem jártál itt nálunk, úgyhogy ilyen szempontból is Isten hozott, és van is most időnk arra, hogy egy kicsit több szemszögből vizsgáljunk meg kérdéseket, úgyhogy szeretném, hogyha a következő szűk 50 percben azért beszélgetnénk valamelyest a pályafutásod lezárásáról, aztán nyilván az atlétika gazdasági helyzetéről, néhány anomáliára, független attól, hogy tudom, hogy még nagyon korai a dolog, nyilván még igazából nehéz átlátni, hogy mit kaptatok, milyen örökséget, de azért mégis ez egyfajta ahilles sarkának tűnt az atlétikai közösségnek az elmúlt években. Mondhatnám, hogy a töréspont egyik része volt a külső szemlélő számára. Aztán nagyon érdekel a véleményed a szakmai munka jelenlegi állapotáról, hiszen azért láthatóan nagy, és hál' Istennek zajos sikerek történnek a Magyar Atlétika házatáján, és hát ami ennél még talán a legfontosabb, ugye, hogy mi a jelen, mi a jövő, a te elnöki elképzeléseidben nagyjából mit vázolsz, úgyhogy ezeket a kérdéseket fogjuk érinteni, és kezdjük is mindjárt azzal, ugye, hogy azért elképesztő dolgokat vittél véghez a fantasztikus eredményeiden túl, Anita, ugye én emlékszem, hogy a Covid miatt elhalasztott olimpia után tulajdonképpen röviddel vártad az első babádat, és hihetetlen, hogy Luca születését követően alig pár hónappal már újra edzésben voltál, illetve kvalifikáltál tulajdonképpen a tokiói olimpiára, ahol ugyan nem sikerült döntőbe jutnod, de önmagában ez a teljesítmény is fantasztikus. Így tekintesz erre vissza, nem tűnik-e utólag ez egy picit elsietetnek, vagy neked ez egy fontos bizonyítás volt?
0: Megmondom őszintén, nekem az olimpiának az elhalasztása egy nagyon nagy törés volt.
1: Ezt sejtettem. Akkor nagyon sokaknak ott ez egy mondhatni egy ilyen pályafutás lezáró önhibán kívüli dolog.
0: Igen, így van. Sajnos. Hát én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy életem egyik legjobb formájában voltam 2020 tavaszán, hát még ugye úgy mondom, igen, inkább, hogy évelején, igen, ugye egy fedett pályás világbajnokságra készültünk, amire ráadásul éppen Nanjingban lett volna, ugye nem messze onnan, ahonnan a járvány gyakorlatilag elindult, és tisztán emlékszem, hogy Győrbe voltunk edzőtáborban, amikor így berobbant a híre a járványnak, és nyilván rögtön mindent lefújtak, mi is mentünk hazafele, és ott egy annyira bizonytalan helyzet alakult ki.

0: Nyilván én legalábbis sportolóként mindig úgy voltam, hogy szerettem így megtervezni mindent, és akkor ugye az volt a terv, hogy itt a 2020-as olimpia után ugye szeretnénk családot alapítani, nyilván akkor én ugye már 32 éves voltam, tehát ugye nem tartoztam a fiatalok közé akkor se. Az olimpiára egyébként akkor már megvolt a kvalifikációm, hiszen ugye 2019 nyár elejétől lehetett ugye kvalifikálni, és ott tényleg egy annyira bizonytalan helyzet alakult ki, hogy hát ott egy picit ilyen gondolkodóba estünk edzőm, Melepedjesi Lászlóval. Ugye nem tudtunk edzeni, bezártak a stadionok, otthon próbáltunk ugye mozogni, és akkor így nagyon, hát vagy mondanám, hogy viszonylag rövid idő alatt arra a döntésre jutottunk, hogy mivel ennyire bizonytalan a helyzet, hogy akkor próbáljuk meg a picit így a családalapítás felé terelni a gondolatokat, és akkor majd látjuk, hogy hogyan tovább. És hát így nagy szerencsénkre gyakorlatilag Luca nagylányom így azonnal útnak is indult. Így ugye 2021. január 31-én ugye megszületett, és ugye augusztus elején volt az olimpia, és igazából úgy voltam vele, hogy a várandóság alatt végig nagyon jól éreztem magam, végig mozogtam, edzettem gyakorlatilag a szülés előtti napig, tehát nyilván fokozatosan, igen, visszavéve a terhelést, és aztán úgy voltam vele, hogy megpróbálom, és akkor majd látjuk, hogy érdemes elindulnom, nem érdemes elindulnom. Amit itt érdemes még megemlíteni, hogy volt egy térműtétem sajnos tavasszal, ami egy korábbi sérülésből ered, de azt már a várandóságomat egy igazából nagyon banális sérülésem volt, otthon a kertbe legugoltam, megroppant a térdem, és hát mint kiderült később, mert ugye akkor nem tudtunk már képalkotó vizsgálatot készítetni, de a meniszkuszom leszakadt, és hát így bekunkorodott a térdkalácsomba, tehát egy ilyen mozgás tartomány visszaesést okozott ez nálam, és hogy elkezdtem terhelni a lábamat újra, hát nyilván előjött, hogy ez egy problémásabb terület, és így muszáj volt
1: nem
0: megműteni.
1: Nem tudtál akkor teljes értékűen készülni végül is a tokiói olimpiára, mondhatjuk.
0: Igen, viszont még akkor is úgy tűnt, hogy beleférhet. De valami ott a műtétnél elment, aminek igazából a mai napig nem tudjuk sajnos a megoldást, mert sokkal-sokkal hosszabb idő volt a rehabilitáció, mint az indokolt lett volna. Volt egy olyan probléma, hogy egyszerűen a négyfejű combizmom, mintha nem akart volna működni. Nyilván mentem mindenféle kivizsgálásra, de mire eljutottunk odáig, hogy hát úgymond orvosilag is elismerték, hogy itt valóban valami probléma van, nem csak az, hogy legyek türelmes, mert műtötték a lábamat, arra egy ilyen közel 50%-os teljesítménykülönbség alakult ki a két lábam között. De ez már ilyen olimpia utáni történet igazából. És hát nekem ilyen kétségeim voltak a felől, hogy induljak, ne induljak, nyilván ugye a kislányom fél éves volt, amikor ugye az olimpia volt, és úgy döntöttünk, meg igazából így a környezetemben nagyon sokan azt mondták, hogy menjek, induljak, megérdemlem, ott a helyem, kivívtam, tehát hogy, és így összességében úgy döntöttünk, hogy akkor megyek és elindulok az olimpián. Utána ugye jött megint egy ilyen ördögi kör, hogy jaj, hát akkor már olyan közel van a 23-as világbajnokság, nem akarok rá fölkészülni, de menjek tovább, jó hát lesz az.
1: Hazai rendezésű világbajnokság az első a sporták történetében itthon, sőt Magyarország történetében is azért egy elég vonzó.
0: Igen, nyilván főleg
1: volt.
0: Azért nekem ez egy nagyon nagy helyet foglalt el a szívemben, hiszen ugye 2018-ban a pályázati prezentációban is részt vettem ugye kint Monakóba, úgyhogy ez így különösen közel állt a szívemhez. Akkor megint kértem egy kis gondolkozási időt, hogy hogyan tovább, nyilván itt az olimpiai dolgokat kicsit kifújni, a térdem körüli problémákat ugye rendezni, és akkor így végül is így nekiugrottam a 23-as VB felkészülésnek is, és utána viszont lezártam ugye a karrieremet.
1: Igen. Még a 23-as budapesti VB-ről, mert ugye végül is ugye ott azért nem úgy sikerült az árás talán, mint ahogy szeretted volna, Viszont aki járt közelében tényleg az atlétikai világbajnokságon, ugye a Mamár Zsivócki stadionnak, és akkor nyilván a világbajnokság helyszínének, azt gondolom, hogy soha nem felejti el, úgyhogy nem tudom, hogy maradt-e benned hiányérzet. A kérdésem erre vonatkozik. Vagy azért önmagában ez a VB hangulat, ez kárpótolt minden szempontból.
0: Nagyon fantasztikus volt egyébként a világbajnokság, és nem bántam meg, hogy végigmentem, és ott voltam, és fölkészültem. Nem is a világbajnoksággal kapcsolatban van egy hiány bennem, hanem úgy az egész 2023-as szezonnal. Uh-huh. Valahogy, ugye nekem régebben is volt azzal problémám, hogy nem igazán tudtam azokat az eredményeket hozni versenyen, amiket mondjuk edzésen. Utána ez fordult egyet, ugye én is sportpszichológushoz jártam nagyon sokat, és így 2014-től gyakorlatilag az összes versenyemen egyéni csúcsot löktem, országos csúcsot löktem, tehát hogy pozitív élményekkel tértem úgymond haza, és ez a 2023-as szezon, ez megint úgy visszafordult. Tehát egyszerűen egy versenyemen sem jött ki igazán az az eredmény, amit mondjuk edzésen tudtam hozni. A másik, hogy, tehát én azóta is szoktam emlegetni, hogy komolyan mondom, annyiszor nem áztam el versenyen egész szerintem pályafutásom alatt, mint 2023-ban. Nyilván azért a forgásból való súlylökésnek nem annyira barátja a vizes kör. Úgyhogy ilyen szempontból van egy kis hiányérzetem, hogy nem tudtam versenyen azt kihozni magamból, amit mondjuk edzésen bennem volt, és amit edzésen teljesítettem, de ez igazából az egész szezonomra igaz volt. Kicsit ezt én több mindennek tudom be, tehát nyilván egy kisgyermek ott volt. Én akkor is mondtam, hogy a család az első, uh-huh. onnantól uh-huh. kezdve. Ugye így otthon is rendbe kellett lenni a dolgoknak. Persze. Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert a férjem is, és édesanyám is, vagy hát a családom is ugye végig támogatott a karrierem után, vagy a karrieremben, gyakorlatilag a mai napig
1: milyen
0: is.
1: Milyen fontos ez, majd ki fogunk erre térni, mert szerintem enélkül most valószínűleg nem elnöki minőségedben beszélgethetnénk itt.
0: Így van, és ott is támogattak végig, hogy ezt tudjam folytatni, de úgy érzem, egy picit ott nyilván megosztott a figyelmem, ugye a család és az élsport között. Mellé ugye jött a térsérülésem is, hogy nem úgy haladt a rehabilitáció, hogy azt szerettük volna, vagy ahogy az elvárható lett volna, és szerintem így az egésznek az egysége adta azt, hogy nem volt olyan ez a szezon.
1: Az nem, és végül is aztán úgy is döntöttél, ami valószínűleg tervbe volt már, szerintem, hogy mindenképpen bejelented ugye a távozásodat, a visszavonulásodat, és hát ugye most már nem csak Luca, hanem Zita lányod, boldog anyukája is vagy, ugye 24-ben született ő meg, úgyhogy most azt mondhatjuk, ahogy ezt gyakorta szokták ugye kisgyerekes anyukáknak, hogy van egy pici, meg van egy kicsi, tehát ez azért nem egyszerű, én meg emlékszem ezekre az időkre, hogy az embernek azért bőven van dolga, és ahogy mondod, háttértámogatás nélkül nem menne. Most akkor innen egy picit kanyarodjunk el oda, ami azért engem személyesen nagyon érdekel, és mondtam a bevezetőben, hogy történelmi tettek fűződnek a nevedhez, hogy ez a döntés nyilván nem volt könnyű. Pontosan azért, mert ez egy egészen más lépték, mint egy egyesületi vezetés. És biztos vagyok benne, hogy számtalan kérdés jött el hozzád, hogy fog ez menni, Anita? Fog ez menni a két gyerek mellett? Hogy gondoltad? Ezt a részét te hogy menedzselted le magadban? Mert valljuk meg, tényleg nem nagyon van ennek történelmen állunk, és kellenek hozzá ilyen határozott nők, akik viszont vállalják ennek
0: Igen,
1: a nehézségeit.
0: Én úgy gondolom, hogy most már nem abban a világban élünk, ahol egy nőnek egyedül kell mindent a család körül megcsinálnia, hanem pontosan ugye ott van egy férj is, aki ugyanúgy kiveszi most már szerencsére a részét, akár a gyereknevelésből is, és szerencsére az én férjem is ilyen, hogy azért próbálja kivenni a részét. Mellette, amit ugye korábban is mondtam, hogy nekem a szüleim nagyon közel laknak hozzánk, gyakorlatilag másfél utcára, így szinte napi szintű kapcsolatunk van. Az irigylés
1: sem eltó státusz, megmondom őszintén.
0: Igen, még ráadásul van egy 93 éves dédink is, aki teljesen hadba fogható, tehát simán elmegy a lányokkal sétálni, hogyha arról van szó.
1: Jó Isten, tartsa meg őt, minél tovább ilyen egészségesen.
0: Igen, úgyhogy így ez nyilván nagyon nagy segítség, hogy ugye főleg édesanyám, amikor szükséges, akkor el tud menni a gyerekekére, tudja őket vinni, ahova szükséges. De én úgy gondolom, hogy lehet ezt jól menedzselni. Tehát azért próbálok arra is törekedni, hogy teljesen úgymond ne hajtsam szét magam, ne égjek ki ideje korán, úgymond, de szerencsére ilyen éjjeli bagoly típus vagyok egyébként, tehát én nagyon-nagyon sokszor így este 9-kor ülök neki dolgozni, amikor a gyerekek mondjuk már alszanak, és egyelőre úgy tűnik, hogy az elmúlt években ezt sikerült jól megszervezni és megcsinálni. Nem mondom, hogy nem szoktam kapkodni, meg kicsit sietni úgy mindenbe, de szerintem ezt mások is csinálják rajtam kívül.
1: Mielőtt még a hírek következne, még arra, hogy nekem választ, ugye azért az, hogy a Szegedi Vasutasa atlétikai szakosztályának vezetője lettél, hogy 2023 őszétől ugye az Atlétikai Szövetség dobószakágát is vezetted. Mennyire jelentettek ezek számodra akár önbizalomépítés, tehát vezetői önbizalomépítés szempontjából jó iskolát, és mennyire lehetett tényleg modellezni azt, hogy adott esetben egy ilyen nagyobb feladatkörben mi várhat az emberre?
0: Mindenképpen szerintem egy nagyon jó tanulási folyamat volt, pont azért, mert úgymond kicsibe kezdtem, tehát nálunk azért Szegeden nincsenek olyan nagy multisport egyesületek, mint akár mondjuk itt Budapesten. Én ugye 2020 őszén vettem át az atlétika szakosztály vezetését, nyilván ez egy nagyon kicsi közösség, gyakorlatilag a nulláról építettük újra a szakosztályt, hát most már egy közel 200 fős atlétika szakosztály működik a Szegedi Vasutasban. Utána ugye a dobószakágnak a vezetését csináltam, ami egy picit nyilván megint más jellegű munka, ott ugye inkább a sportolókkal való kapcsolattartás, az ő munkájuknak a nyomon követése, a különböző kritériumrendszereknek a felállítása volt ugye a fő feladatom. Azt is nagyon szerettem egyébként, de ugye nyilván utána az Zita kislányom majd megszület, akkor úgy gondoltam, hogy nem szeretnék ebbe a pozícióba visszalépni, vagy visszamenni, mert ez azért utazással is járt volna. Mondjuk 2024-ben ugye 8 napot voltam kint Rómában az Európa bajnokságon, ugye csapat, vagy a dobó csapatnak a vezetőjeként, tehát nyilván azért ez egy olyan jellegű elfoglaltság, amit kisgyerek mellett nem tudtam volna tovább, vagy nem szerettem volna tovább csinálni. És aztán átvettem a nagy egyesület vezetését is tavaly decemberben, ami szintén ugye megint egy nagyobb lépés, ott van ugye 4 szakosztályról beszélünk, ugye több emberrel kell összedolgozni, de azért nagyon sok újdonság van. Nyilván egy nagy szövetségnek a vezetése teljesen más. Én nagyon örülök,
1: hogy... harmonikusan tudtad felcsípkedni ezeket az egyre nagyobb-nagyobb feladatokat, úgy érzed?
0: Én úgy érzem, igen, nem mondom, hogy nincs miben fejlődnöm, de én az elnöki pozíciónak tehát amikor ugye fölkértek rá, és elvállaltam, akkor is én mindig is úgy voltam vele, hogy én szeretek tanulni. Én örülök, hogyha elmondják, hogy miben tudok előrébb lépni, miben kellene változtatni, és én azt szeretem is beépíteni. Tehát én már most is azt mondtam, hogy tök sok olyan dolgot láttam akár szövetségi szinten, amit utána lejjebb szintekbe, akár mondjuk a szakosztály munkájába Szegeden, vagy az egyesület munkájába érdemes beépíteni. Tehát, és örülök annak, hogy egy olyan csapat van mögöttem, akik szintén erre törekednek, és nyilván segítjük egymást a munkába, pont abból kifolyólag, hogy mindenki más területen van otthon.
1: Igen, és ez fontos, mert hát nyilván ebből az integrált tudásból lehet tulajdonképpen egy jól működő szövetségi vezetést létrehozni. No, hát az első fél óránk elszaladt. Tajti Márton Anita a vendégem itt a stúdióban, a hazafutásban, a magyar atlétika mindmáig első és egyetlen világbajnoka, olimpiai bronzérmesünk és a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, az első női elnökkel Magyarországon ebben a pozícióban, és beszéltünk ennek, hát nyilván a nehézségeiről, de én úgy látom, hogy te ezeket hál' Istennek nagyon egyértelműen lepattintod magadról az ilyen jellegű kérdéseket, és már az eddigi munkád is azt igazolja, hogy a figyelem megosztásban és a logisztikában valószínűleg nagyon jól teljesítesz. Beszéljünk akkor arról, Anita, ami nyilván most a magyar atlétika körül azért érezhető, és aminek a feszültségéből neked az a feladatod, hogy egy nyugodt vízre vidd ezt a hajót. Ugye Gyulai Miklós élsportolóból lett szövetségi elnök, ugye téli nyári olimpikon is volt, illetve Dajcs Péter is vezérigazgatóként ugye magasugró csúcstartó, tehát amikor az ember hallja azt a tendenciát, hogy a politikai vezetőket ki kell emelni a magyar sportból, egyfelől érti azt, hogy van erre egy törekvés, de mondjuk ő esetükben két atlétikai szakember lehetett, és mégis érezhető volt, hogy elfogyott a levegő tulajdonképpen a magyar atlétika jelenlegi vezetése körül. Ugye az elutasított beszámolók, illetve ugye egyfajta vezetési válság vagy bizalmi válság alakult ki. Ez mind-mind a gazdálkodáshoz volt köthető, vagy ennek volt szerinted szakmai oldala is?
0: Legfőbbképp úgy gondolom a gazdálkodáshoz volt köthető, hiszen pont ezért is indult el ez a folyamat a két évvel ezelőtti elnökségi tagoknak a váltásával, hogy ők is azt látták, hogy egyszerűen nem férnek hozzá azokhoz az információkhoz, ami egyébként egy elnökséget megilletne. Legyen az szó mondjuk szerződésekről, különböző szakmai anyagokról, és nyilván ugye, mivel egy elnökség az, aki úgymond irányítja és jóvá hagyja ugye a döntéseket.
1: Értem, hogy a felelősségi jogköre is.
0: Igen, így van, és hogy hozzanak felelős döntést, hogyha információ hiányban vannak. Másrésztről, amit egy picit én is tapasztaltam a dobószakági vezetőként, hogy beadtunk anyagokat, amik szakmailag megalapozottak voltak, hiszen nyilván az alattam munkálkodó edzőkkel, kollégákkal én ezt leegyeztettem, és azok így eltűntek. Gondolom egy íróasztal fiókba bekerültek.
1: Minek volt ez betudható? Egyszerűen nem akartak rá forrást alokálni, túl sok energiába került volna ezzel foglalkozni, nem maradt rá idő, figyelem. Mik lehetnek azok, amire most azt mondom, hogy ha hozzád kerül egy ilyen előterjesztés, akkor te ezt másképp fogod csinálni, mert tudod, hogy egyébként a sportág ügyét szolgálja.
0: Szerintem egyszerűen ezzel nem akartak már foglalkozni, tehát talán az elmúlt években egy picit így megültek a folyamatok, a munkák a szövetségbe, pont ezért is volt igény a váltásra, hogy egy friss szemlélet egy kicsit más irányba induljon meg a szövetség.
1: Azt lehet látni, és én azt gondolom, hogy nyilván számos olyan ügyről hall az ember, amelyek már csak a jogászi fejem is azt mondatja, hogy nem tudunk mélyre menni, valószínűleg egyelőre még nem is látjuk ezeket a folyamatokat, de külső tanácsadói programszerződések, ugye Dajcs Péter cégeihez köthető megállapodások, azt mondják, hogy rendezvényszervezési túlárazások és egyebek kapcsán rendőrségi nyomozás is zajlik. Nyilván jelen pillanatban gondolom, hogy ezeknek az állapotok vagy a fázisa olyan, amikor az ember túl sokat nem mondhat, de azt látod-e már, hogy vannak vagy lesznek még kihulló csontvázak a szekrényből?
0: Mindenképpen ugye fogunk kérni, vagy hát folyamatban is van, ugye nekünk ez egy ilyen ígéretünk volt, úgymond, hogy a szövetségnek a teljes átvilágítását meg fogjuk csinálni.
1: Egy külső audit cég?
0: Így van. Hát nem, ez ugye már csak azért is fontos, mert ugye se a 2025-ös évünk nincs elfogadva, se a 26-os tervezet, tehát nyilván ahhoz, hogy ezt nyugodt szívvel rendbe tegyük. Ahhoz
1: az működés
0: kell, hogy
1: alapvető feltétele.
0: Igen, kell, hogy teljesen átlássuk ezt a két évet. viszont nyilván egy picit ilyen külső nyomásra is látjuk azt, hogy, hogy itt vissza kell nyúlni évekkel ezelőttre, gyakorlatilag akár a 2023-as világbajnokságig. Nekem, mint szövetség elnöknek nem tisztem ezt megítélni, hogy itt, amit ugye említettél, hogy a Deutsch Peter cégeivel kapcsolatos dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ha mi bármit találunk, akkor azt a megfelelő szervhez jelezni fogjuk, úgy, ahogy erre azért az elmúlt időszakban volt példa több másik sportági szövetségnél is. Nem kizárt, hogy fogunk találni különböző dolgokat. Nekünk, ami most egy picit egyébként nyomja a vállunkat, az az Ultimate Championship.
1: Az ott van a következő kérdésem.
0: Igen, ami ugye nemrég, ugye szeptember közepén került megrendezésre, hiszen ennek a kifizetési időszaka ugye éppen folyamatban van.
1: És ugye itt egy olyan érdekes információs napvilágot látott, hogy, hogy ugye ennek kapcsán rekordmagas 10 millió dolláros pénzdíj alapot és az 5 millió dolláros rendezési jogdíjat is összesen közel 5 milliárd forintot teljes egészében a magyar adófizetők állták. Nem tudom, hogy ebből mi az igazság, és azt sem tudjuk, hiszen nem látunk rá arra, hogy milyen szerződés kötetett a World Athletics meg adott esetben akár a Magyar Szövetség között. Az biztos, hogy a verseny elképesztően látványos volt, és majd térjünk is ki ennek a szakmai részére, mert azért nagyon érdekel a véleményed, de én inkább azt csodálkozom, ugye, hogy azért ennek a versenynek a lebonyolítása, illetve nagyon sok mindennek a megszervezése, akár új szerződések, új cégekkel történő megkötése, mert ezekre a hónapokra esett tulajdonképpen április 12 utánra. Az ember azt gondolná, hogy onnantól kezdve akár a partnerek megválasztásában, vagy sok minden egyébben azért volt mozgástere a szövetségnek.
0: Hát maga a szövetség egyébként nagyon minimálisan vett részt az Ultimate Championship-be. Ott ugye az NRU és a World Athletics kötötte a szerződést egymással. Az atlétikai szövetség csak egy ilyen ellenjegyző pozícióba volt gyakorlatilag. Az atlétikai szövetség a versenybírókat adta a versenyhez. A szövetségen keresztül kerültek megrendelésre ugye ezeket a trófeák, amiket a sportolók kaptak ezekkel a karkötőkkel egyetembe, illetve nyilván szakmai, szakértői része volt a szövetségnek, de azért mondom, hogy ez egy minimális, tehát 200 millió forint értékben folyt, tehát a szövetséggel ezzel kapcsolatos költség. Nekem egyébként az egyik első kérdéseim között szerepelt, amikor ugye a tisztújútól küldött gyűlés megtörtént, hogy akkor lássuk át, hogy a szövetségnek mi a feladata ezzel kapcsolatban, és igazából mire ugye ez a szeptember 2-ai, vagy a szeptember 3-án ugye az első napon bementünk, ott ők már szerencsére azt mondták a föllelhető munkatársak, hogy nekünk azzal jelenleg nincsen semmiféle tennivalónk a versenyig. Uh-huh. Ugye most elkezdtek bejönni a számlák, nyilván ezeket fölülvizsgáljuk pénzügyileg, megvan-e hozzá minden dokumentum, szabályos volt-e.
1: Forrás van rá?
0: Hát maga a forrás, azt ugye megkapta a szövetség, tehát azt folyosította az NRU, azzal nincsen probléma. Itt a kérdés az lesz majd, hogy kifizetjük-e vagy sem.
1: De nyilván... Úgy gondolod, hogy esetleg lehet, hogy olyan tételek is vannak, amelyeknek
0: nem kizárt. Tehát most
1: valóság alapján nem megalapozott?
0: Igen, itt főleg szerintem a szakértői díjakkal lesz majd valószínűleg probléma, de nyilván be fogunk kérni minden információt hozzá.
1: Most ennek... a versenybírói költségek, már itt lehetett a kolábban, ugye 23-as világbajnokság versenybíró képzése kapcsán is hallani olyan tételeket, amelyek
0: talán... képzés nem volt.
1: Itt nem volt.
0: Tehát itt konkrétan a szövetség által delegált, ott dolgozó versenybíróknak a béréről van szó, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy könnyebb eset, sőt, ezt ki is engedtük már kifizetésre. Nyilván ehhez megvannak a szerződések, a teljesítési igazolások, szakmailag az odatartozó szakember jóváhagyta, tehát ezzel a részével úgy gondolom, hogy nincsen probléma. Most ugye megyünk tovább, és a többi részét vizsgáljuk. Nyilván vannak...
1: Azért ez nagy felelősség, Anita, tehát ezt biztosan tudod, hogy nyilván minden ilyen tétel mögött az embernek azért...
0: Hát igen, főleg ugye, mivel én írok alá minden, tehát én a saját jó híremmel szavatolom ugye azt, hogy ez rendben van, és nyilván innentől kezdve az enyém minden felelősség. Nem véletlen, hogy óvatosak vagyunk, főleg itt az elején, és ha kell, akkor háromszor megnézünk mindent, ami még igazából relatíven nehezíti a munkát, hogy gyakorlatilag minden magas beosztásban lévő kollega fölmondott a küldött gyűlés időpontjára, tehát így gyakorlatilag se az operatív vezető, se a gazdasági vezető, se senki nincs már ott a pozíciójában.
1: És akkor erre a pozícióra most pályázatot írtak ki, vagy?
0: Erre a pozícióra, mivel ez egy eléggé SOS pozíció betöltés volt, így saját szálakon keresztül kerestünk egy szakembert, aki ugye külsősként ezeket áttekinti. Azóta másik pénzügyi munkatársat is találtunk, de nagyon sok olyan pozíció van, amit nyilván meghirdettünk pályázati útra, de vannak olyan pozíciók, amiket nem, hanem nyilván ugye pont ebből a széleskörű ismertségből kifolyólag próbáltunk olyan szakembereket megkeresni.
1: Váltott lovakkal kell most futni tulajdonképpen.
0: Igen, tehát így röviden annyit tudok erről mondani, hogy a szövetségben átadás nem történt, csak átvétel. Uh-huh. Tehát így azért egy picit akadozik azért, vagy nem is az, hogy akadozik, hanem nehezebb nyilván a szövetségnek a munkáját tovább folytatni.
1: Ezt nehezményezed egyébként, vagy pedig tudomásul vártad?
0: Vártuk.
1: Ja, ezt vártad.
0: Tehát igen, nyilván ezt vártuk, vagy erre lehetett számítani. Én igazából ezért is örülök, hogy az egész csapat, de tényleg óvatosak vagyunk, átnézettünk mindent, inkább külső szakértőket vonunk be, szerencsére így más sportszövetségek, illetve ugye az államtitkárság is felajánlotta a segítségét, hogyha bármiben tudnak segíteni, vagy információra van szükségünk, akkor jelezzük. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, hát körülbelül ugye a...
1: Mikorra lehet rendbe a gazdálkodással szerinted a szövetségnek? Amire azt tudod mondani, hogy transzparens működést tudunk kérem szépen a tagságunknak felmutatni.
0: Hát én azt mondom, hogy a 2025-ös 26-os évnek az átvizsgálása az... egy-másfél hónapon belül meg kell, hogy történjen, le kell, hogy záródjon. Odáig, hogy a küldött gyűlés által elfogadott 25-ös, 26-os évünk lesz. Nyilván ugye ez a feltétele annak, hogy tovább tudjuk vinni, és egy szabályos működése legyen a szövetségnek. Egy 5 évre visszanyúló átvizsgálás, viszont az nyilván hónapok. Úgyhogy az...
1: És erre szükség lesz nyilvánvalóan.
0: És erre szükség. Hát szükség lesz, elvárás is külső részről nyilván. Nem csak, hogy mondjam, egyesületi vagy tagsági részről, hanem nyilván az új államvezetés részéről is ez igen, elvárás. Nyilván ennek szeretnénk mi is megfelelni, meg úgy gondolom, hogy így tudjuk nyugodt szívvel azt mondani, hogy akkor innentől jövünk mi.
1: Világos. Most nézzük akkor ezt az egész dolgot egy másik perspektívából, mert valahol az ember nyilván atlétika vagy sportrajongóként azért annak szurkol, hogy de jó lenne, hogy mindaz, amit látunk itt pozitív elmozdulást a Magyar Atlétika házatáján, ezeket a fantasztikus versenyeket, tényleg azt, ami azért azt gondolom, hogy minden szempontból hozzáadott ennek a csodálatos sportágnak a történelméhez, a magyarországi történetéhez, a 23-as világbajnokság, az idei ultimate, hogy úgy rendben legyen, mert amúgy egyébként, amit az ember ugye a csomagolásból látott, az gyönyörű volt, az fantasztikus volt, az legyen még meg, de hát nyilván persze ez nem egyszerű. Beszéljünk akkor egy kicsit arról a részéről, amit most azért ez a friss élmény, találkoztunk kint ugye a világdöntőn, az atlétikai világdöntőn. Nem fáj-e a szíved, hogy te már nem vagy aktív, amikor egy ilyen kezdeményezés tényleg szárba szökken, és azért tényleg jelentős, már nem azt mondom, hogy a holdról is szabad szemmel jól látható pénzdiak, de azért jelentős pénzdiak vannak, illetve van egy egészen más csomagolása az atlétikai csúcs teljesítménynek.
0: Hát nekem egy kicsit ilyen szívfájdalmam, hogy ugye itt nagyon sok technikai szám ugye kimaradt. Nagyjából azért a futások szinte a legrövidebb távtól a leghosszabbig ugye jelen voltak, és a technikai számok pedig nagyon limitáltan. Én értem, hogy ez idő. Itt ugye főleg ugye azért a médiára, a tévére, a közvetítésekre próbálták ezt az egészet kihegyezni, viszont pont ez miatt érkezett olyan visszajelzés nézőktől, hogy oké, hogy a tévében az jól mutat, hogy egyszerre egy valami van, viszont aki a stadion egyik oldalába ült, az nyilván nem látott oda mondjuk a távolugráshoz, tehát hogy ott mehetett volna több technikai szám egyszerre, és akkor nyilván úgymond mindenki tudott volna valamit nézni, meg azért szerintem az nem feltétlenül fel egy sportoló, vagy egy technikai szám felé, hogy mondjuk futásban azért volt több olyan atléta, aki akár mondjuk 100-on is el tudott indulni, 200-on is el tudott indulni, ott volt a váltó, ugyanígy ugye középtávfutásban is voltak duplázók, tehát ez de nyilván nehéz úgy csinálni mindent, hogy az mindenki számára megfelelő legyen. Ugye itt a technikai számoknál próbáltak rövidíteni ugye a kísérletszámmal is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Kell, hogy látványosabb legyen az atlétika is, meg ugye a többi sportág is, hiszen a mostani generációt sajnos ezzel lehet megfogni, hogy pörögnek az események, hogy kapkodják a fejüket. De neked
1: tetszett egyébként ez a verseny a helyszínen, mert én azért azt láttam az atlétákon még akkor is, hogyha nyilván azért ez egy szezonvégi esemény volt, hogy amúgy egyébként imádták ezt a figyelmet.
0: Igen, nyilván ez a ránk irányuló figyelem, vagy az atlétákra irányuló figyelem, ami nem megszokott, ez azért egy újdonság, mert mondjuk azért fociba, vagy akár egy kézilabdába ezt ugye nem kell bemutatni, úgyhogy nekünk ez nyilván újdonság, nem is megszokott, és azért úgy lehetett látni sportolókon, hogy kicsit olyan feszengve érezték esetleg magukat. Tehát szerintem erre van igény, nyilván ez az első ilyen esemény volt, lehet ezen még dolgozni, és fognak lesz-e? Is.
1: Azért kérdezem, mert ugye egyrészt itt van ez a pénzdíj kérdés, ami szintén nem kevés. Nyilvánvalóan azért alapvetően eladott ugye televíziós közvetítési jogok, reklámbevételek, egyebek, tehát nyilván a World Athletics amúgy egyébként egy remekül gazdálkodó szervezet, és egészen biztos vagyok benne, hogy Sebastian Coe azért komoly üzletemberként pontosan tudja, hogy mi ez a porték, ami kell, mi az, amit árul, és hogyan fogja tudni ezt értékesíteni, de szerinted ez egy fenntartható modell?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Uh-huh. Igen, hogy ez egy fenntartható modell lehet. Itt nyilván attól függ, hogy melyik országról beszélünk. Uh-huh. Tehát,
1: túl sok ország nem biztos, hogy fog tudni jelentkezni.
0: Így van, valószínűleg mondjuk India nem fog rá jelentkezni, de tudom képzelni, hogy mondjuk egy Németország, egy Spanyolország, Anglia akár jelentkező lehet. Ott azért nagyon nagy kultusza van az atlétikának is, tehát azért ők egy több ezer stadion simán megtöltenek egy-egy verseny alkalmával, amire hál' Istennek most már itt Magyarországon is van azért példa, hiszen a Gyula István memoriál azért mindig nagyon nagy nézői létszám előtt tudtuk az elmúlt években megszervezni.
1: És most is teltház volt mind a három napon, tehát ez is fantasztikus.
0: Igen, így van, tehát hogy azért látszik, hogy van rá igény. Itt szerintem majd a végső elszámolás lesz a kérdés, hogy ez valójában mennyibe került, és hogy mennyi különböző jogdíjak, meg nyilván jegyeladásból és egyéb eladásokból származó összegek folytak be, és akkor lehet ezt majd úgy igazán mérlegre tenni.
1: Beszéljünk egy kicsit akkor arról, hogy hol tart a magyar atlétika, nagyon fogy az időnk, ugye azért az elmúlt évtized egyik kiemelkedő versenyzője voltál te magad is, nyugodtan mondhatjuk, hogy Halász Bence hosszú évek óta tulajdonképpen az esernyő az atlétika fölött, rá mindig lehet számítani, ő mindig szállít valamilyen világklasszis érmet, és nagyon boldog vagyok, hogy idén már az Európa-bajnoki arannyal is beljebb van, és van aranyérme, de ugye egészen elképesztő dolgok történnek például a futószámokban. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy új korszak nyílt, és hát ugye nyilván a Bahi Balázséra után azért figyeltünk mindig a futóinkra is, Kozák Luca, ugye Európa-bajnoki ezüstérmesünk fedett pályáról ott van, de Takács Boglárka, ugye Tóth Anna, most Vindics Tóth Liliana, egészen elképesztő ez a maratoni ezüst, és hát akkor nem beszéltem még ugye Molnár Attiláról, aki egy külön kaszt, nyugodtan mondhatjuk, az egész személyisége, hál' Istennek szerintem nagyon kell a magyar atlétikának, illetve vele együtt értelemszerűen a kortársai, ugye a váltó maga. hogyha az ember onnan nézi, akkor azt is mondhatná, hogy tulajdonképpen mindaz, ami az elmúlt egy évtizedben történt a magyar atlétikában, az most fordul termőre. Hát mi itt a baj? Hát mi a probléma? Hát nem látjuk, hogy ennyi munkát, időt kellett, ez nem egyik napról a másikra történő folyamatok ezek. Szóval ha szakmai szempontból nézzük, is volt baj, és ennél lehetett volna több, vagy azért ott azért megérdemel néhány, nem tudom, pozitív dicséretet, mindaz, ami az elmúlt időszakban a vezetést illette.
0: Én úgy gondolom, hogy jó irányba indult el mondjuk 15 évben ezelőtt az építkezés az atlétikába, aminek ugye a gyümölcsét most láthatjuk, tehát tényleg mondhatni, hogy világklasszis sportolóink.
1: Gyulai Miklós 2009-től vezette egyébként a szövetséget.
0: Igen, tehát ugye mondhatni, hogy világklasszis sportolóink vannak, akik igenis megállják a helyüket európai vagy akár világszintéren. Azt is elmondhatjuk nyugodtan, hogy nagyon pozitív az, hogy tényleg most már nem csak a dobásokról tudunk beszélni, hanem ugye tudtunk nyitni, és akkor ne csak a felnőtt mezőnyt nézzük, persze, hanem az utánpótlást is, ott ahol azért mondjuk női magasugrásban van egy bátor Indiánánk, tehát hogy azért, vagy akár még, ha még lejjebbi korosztályban megyünk, ugye ott azért távolugrásban is a hölgyek azért
1: csillogtatták. Szóval lesz utánpótlás? Lesz?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, van utánpótlásunk. A kérdés mindig az, hogy meg tudjuk-e őket tartani, és oda fognak-e érni felnőtt korban is. Ez nem csak az atlétikában, hanem ez úgy unblock a magyar sportban probléma, úgy gondolom. Nyilván ugye az általános iskola, középiskola közti átmenet is egy nagy vízválasztó, viszont még nagyobb vízválasztó a középiskola, egyetem, vagy középiskola és az élet, persze, közti átmenet, amikor nyilván egy sportolónak el kell döntenie, hogy él sport, és akkor abba az irányba megy tovább, és meg tud élni belőle, ami nyilván azért ott van egy jó pár év átmenet, amíg mondjuk egy utánpótlás korú sportoló be tud érni a felnőtt mezőnybe.
1: Ez az egyik legkritikusabb időszak.
0: Nézzük
1: egyébként
0: mondjuk a dobásokat, ahol azt tudjuk mondani, hogy hát azért olyan 27-28 éves korára érik be igazán egy versenyző. Nyilván a futószámokban egy picit korábban van ez az időszak, de nyilván neki el kell döntenie, hogy elmegy dolgozni, elmegy egyetemre, vagy meg tud élni akár az élsportból, és én itt látok problémákat, hogy...
1: És erre lesz megoldási képletetek?
0: Hát dolgozunk rajta, vannak ugyanígy ötletek, tehát én egy picit azt látom, hogy hiába számokban látjuk azt, hogy egy viszonylag nagyobb összegű támogatást kapott ugye az atlétika az elmúlt években, az éppen nem azoknál csapódott le, akinél kellett volna.
1: Tehát, hogyha egy mondjuk így átgondoltabb újraelosztása lenne, remélhetőleg ugyanilyekkora forrásnak, ezt még majd nem tudjuk, bár ma már tudom, hogy találkoztál Szántó Dávid helyettes államtitkárral, úgyhogy nyilván van valamilyen képed, akkor elképzelhető, hogy pontosan oda kerülnének ezek a pumpák, ahonnan azért jobban, látványosabban jöhetnének ki az eredmény.
0: Igen, így van, és ugye látjuk is már azt, hogy hol vannak azok a részek, ahonnan lehet esetleg lecsippenteni és átcsoportosítani. Ugye ez is az
1: fognak
0: egyik ilyen...
1: Fognak örülni azok, akiktől lecsippentitek?
0: Hát biztos, hogy nem.
1: Kik ők?
0: Hát itt azért ugye főleg a háttér nyilván... látjuk azt, hogy nagyon sok olyan szerződés volt, vagy olyan külső megbízási szerződések, amire nem feltétlenül van igény, mondjuk ilyen szakértői díjak és stb. Tehát úgy gondolom, hogy azért ezen az oldalon bőven lehet spórolni, átszervezéssel is akár, és azt át lehet csoportosítani hasznosabb területekre.
1: Apropó szakértés, ugye pont van itt egy egészen különleges példa, Molnár Attila döntött úgy, ugye, hogy bár marad nyilván itthoni klubszínekben, de mégiscsak valami Juli irányításával, ugye Femke Boldék műhelyébe helyezi ki az edzés felkészítését. Egyrészt mit szólsz ehhez a döntéséhez, másrészt nincs arra mód, vagy egyáltalán a magyar atlétika készen áll arra, hogy mi lenne, ha olyan szakembereket hívnánk ide, akik nem egy versenyzőnek a felkészítésében, hanem adott esetben egy generációnak a fejlődésébe tudnának pozitívan beavatkozni.
0: Volt erre példa egyébként a múltban is, akár rudugrást nézzük, akár ugye sprintet, és ugye a sprint számoknak meg is van úgymond a hozadéka, hiszen ugye a 23-as VB előtt ugye évekig volt sprint szakember itt Magyarországon, aki gyakorlatilag a felkészítést segítette, ugyanígy ugye rudugrásban is. Van rá lehetőség, nyilván itt a költségeket kell mérlegelni, viszont ugyanezt tudom mondani, akár fordítva is, hogy én úgy gondolom, hogy nem csak behozni kell a szakmai tudást, hanem akár mi is tudjuk kifele adni, hiszen azért vannak nekünk is virágklasszis
1: ezt értékesíteni, edzőink. Amit így tudunk?
0: Igen, így van. Tehát ez, én úgy gondolom, ez egy oda-vissza transfernek kell lennie, ugye nem véletlenül vannak
1: évente. Hát akkor a kasszában csöröghet is valami már legalábbis ennek a tudás átadásnak.
0: Hát reméljük, és ugye pont ehhez a részhez értene ugye Molnár Balázs új elnökségi tagunk, hogy picit ezeket az edzői továbbképzéseket ugye tudjuk színesíteni akár a saját edzőink részére, illetve nyilván az itthoni tudást kamatoztatni külföldön. Egyébként ugye nagyon sok edzőnk van, akik külföldi más országoknál edzősködik, vagy edzősködön. Nyilván szerintem ez nyugodtan működhetne oda-vissza.
1: Egy rövid kérdésem, az kell, hogy legyen itt. Nagyon sok mindenről beszéltünk, rengeteg dolgot érintettünk, és persze olyanokat is, amelyekre most még nem tudsz konkrét választ adni, mert például zajlanak vizsgálatok, átvilágítások. De tegyük fel, hogy ez egyszer lemegy, és sikerül megvalósítani egy transzparens, mindenki számára megnyugtató működést. Azért te tudod, mert ebből a világból jössz, a világ egyik legjobbja voltál, hogy mégiscsak az eredményesség határozza meg egy egyesület, vagy éppen egy szövetség sikerességét. Szóval akkor képzeljük magunkat abba az állapotba, hogy már Los Angeles-i olimpia. Tehát mondjuk ezen a középtávon, mert azért az mégis két év belátható távolság. Mi lenne a te elnöki ténykedésednek szerinted mondjuk az a fokmérője, amire azt tudnád mondani, hogy igen, elégedett vagyok?
0: Hát nekünk ez egyébként már most rövid táv.
1: Igen, már jönnek a kvalifikációs versenyek.
0: Igen, hát meg főleg azért, hogy ugye két évben az olimpiáig, igen. Tehát egy ciklus felébe járunk, és ez is probléma volt az elmúlt időszakban, hogy mindig csak egy évre előre gondolkodtunk. És most mi úgy szeretnénk összeszedni a szakmai programot, összeállítani, hogy már egyértelműen Los Angeles-re összpontosítva, egy hosszú távú előre gondolkodásba. Én úgy gondolom, hogy akik most azért az EB-n megcsillogtatták a tudásukat, nekik mindenféleképpen ott a helyük Los Angeles-be, és várhatunk szép eredményeket tőlük. És én nagyon remélem,
1: érem azért
0: hogy...
1: kéne, nem?
0: Igen, így
1: én
0: van.
1: Kéne, bizony.
0: Igen, és most nem szeretnék Halász Bencére terhet rakni, mert én is tudom, hogy milyen az, amikor
1: elbírja,
0: valaki
1: elbírja, ő ez a fajta.
0: Igen, viszont úgy érzem, hogy szerintem létszámban fogunk tudni egy nagyot úgymond durrantani. Már csak azért is, mert ugye ami az elmúlt években hiányzott, azok az itthoni rendezésű nemzetközi versenyek, amik pont, hogy a saját sportolóinknak a kvalifikációját tudja segíteni. Ugye igen, volt egy Gyula István memoriálunk, viszont ott nagyon kevés magyar sportoló tudta megmutatni a tudását, és szeretnénk több szilver és bronz kategóriás versenyt rendezni, amikkel a saját magyar versenyzőinknek tudjuk támogatni a kijutását és a kvalifikációját, hiszen nyilván sokkal egyszerűbb az, hogy itthon versenyezzenek, mint hogy mondjuk elutazzanak Dél-Afrikába,
1: vagy Kínába. Hogy ez miért jobb.
0: És nyilván ez az atlétika népszerűsítésének is egy nagyon jó módja lehet.
1: Jó, hát akkor érem Los Angelesből lehetőség szerint minél fényesebb. Azért mégiscsak megneveztük ugye azt, akinek erre a legnagyobb esélye van, de én tényleg azt kívánom, amit mondasz, mert szerintem annak is nagyon-nagyon fogunk örülni, hogy egy nagy létszámú, tényleg jól látható magyar atlétikai csapat tud kijutni, és tudjuk jól, hogy mennyire nehéz, tudjuk jól, hogy a kvalifikáció önmagában már felér tényleg egy világklasszis teljesítménnyel, úgyhogy ehhez is nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és én azt kívánom neked, hogy azt az egyensúlyt, amit most a két gyerekes anyuka státusz és az elnöki feladatok között balanszként meg kell találnod, azt hasonló egyensúlyjal találd meg a jövőben.
0: Köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm én is, Sajti Márton Anita, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke volt az elmúlt egy órában a vendégünk.
2: Korábbi műsorunkból hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás!
2: Az egyetlen nemzetközi kupában érdekelt csapat az FTC még nem nyert hazai közönség előtt a bajnokságban. A Loki ellenben nagy skalpot gyűjtve korábban Paksról is elhozta a három pontot. Ferencváros Debrecen labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben szombaton 17 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Három pontos, a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai adásban. A mikrofonnál Korsós Kristóf, illetve Péter Ágoston. Szia Kristóf, szép napot neked is.
6: Szia Ágoston, üdv újra a podcastben.
5: A mai témánk pedig az újonc csapata a férfi bajnokságban. A Phoenix Fóti Tigrisek lesz terítéken, méghozzá a vezetőedző Surman Gábor segítségével. Szerbusz Gábor, köszöntelek, és azzal is kezdhetnénk, hogy milyen feladatköröket viszel még a vezetőedzőség mellett, mert hogy az előző szezonban sok-sok minden hárult rád. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan alakult mindez így az élvonalban.
7: Először is sziasztok, köszöntelek benneteket, illetve köszöntöm a kedves hallgatókat. A kérdés jó, gyakorlatilag a tavalyi évhez képest azért van előrelépés a tekintetben, hogy itt azért jókora feladatokat igyekeztek körülöttem lefedni rólam, tehát ugye, hogy tényleg ne az legyen, hogy mindent is én csinálok, de ha az exakt válaszra kíváncsiak vagytok, ugye a vezetőedzői szerepem mellett ugye általános igazgató vagyok ugye a klubnál, illetve a klubnak az ügyvezetője is én magam vagyok, úgyhogy gyakorlatilag ez a háromszög, amiben így mozgok, de például Szegedre én vezettem le a buszt,
6: Mondom, az szép feladat, hogy igen, azt is bevállaltad.
7: De én rólam köztudott, hogy nagyon szeretek vezetni, úgyhogy ez ennek is betudható, úgyhogy de alapból ez a három fő csapásszám van jelen, amit ugye említettem.
5: Én vezetés közben egyébként kifejezetten szeretek gondolkodni, lehet, hogy neked is járt az agyat, igen, hogy majd milyen figurákat tudok hívni, és hogy lehet taktikailag felkészülni erre a meccsre. Hallgatóink talán emlékezhetnek rá, hogy még az előző szezon hajrájakor megkerestünk téged, és itt voltál ugyanebben a műsorban a vendégünk, meséltél a tervekről, de akkor még félig meddig azért vágyálom volt talán mindaz, ami mostan a valósággá vált. Úgyhogy erről is beszéljünk, meg az eddig élvonalbeli tapasztalatokról, de picit visszaugorva az időbe, mi volt az a pillanat, amikor biztossá egyértelművé vált, hogy elindulhattok az élvonalban, ami egy történelmi tett a klub életében, és te hogy élted meg azt a pillanatot?
7: Megmondom neked őszintén, hogy nagyon sokan megkerestek már ezzel, hogy mikor volt az a pillanat benne, amikor tényleg eldőlt az, hogy első osztályba jutunk. Gyakorlatilag ugye a tavalyi sikeresnek mondható szezonunk közben én már elhatároztam, hogy ha és amennyiben sikerül feltenni arra bizonyos írra a pontot és bajnoki címet és az ezzel együtt járó feljutást ki tudjuk harcolni, akkor nincs az a forgatókönyv, hogy ne induljunk el. Nyilván aki ismer, én egy ilyen nagyon csörtető, céltörekvő egyén vagyok, és tényleg olyas valamit képviselek, hogyha teszem, azt az egyik ablakon kidobnak, bemegyek a másikon. Tehát mindenféleképpen, ezt csak azért említem, mert mindenféleképpen azon voltam, hogy elérjem azt a támogatóinknál, illetve különösképpen a városnál, hogy közös erővel összefogva el tudjunk indulni ugye a legfelsőbb osztályban. Ennek egyébként igen komoly, hogy mondjam, munkát bele kellett külön abba tenni, hogy ugye a csarnokunk gyakorlatilag ugye nem volt NB1 átcsoportos kompatibilis, tehát ugye nem tudtunk volna alapértelmezve megfelelő nézőszámot befogadni, ugye ami rendelkezésünkre állt az eddigi tendencia szerint, de nagy örömömre szolgál, hogy ugye hála az Istennek a csarnok átalakítási folyamatok, egyébként pont aktuális, mert tegnap kaptuk meg a végső határozatot, illetve elfogadást minden ebben érdekelt szerv részéről, úgyhogy annyi biztos, hogy Póton újabb történelmi pillanat következik be vasárnap 17 órakor a Kecskemét elleni hazai meccsünk, ugye történetünk során az első hazai mérkőzés lesz, ugye és Fótváros először rendez élvonalbeli kosárda mérkőzést a városban, szerintem ez egy óriás. Nézd, visszakanyarodva azon kérdésedre, hogy ugye hogy éltük meg, hát ugye most itt a legnagyobb, de pozitív értelemben kell érteni, a legnagyobb, hát nem is meglepetés igazából, csak hogy az érdekesség a dologban, amikor készültünk, ugye az első fordulóra a regnáló bajnok otthonába léptünk pályára, ugye rögtön a mélyvízbe lettünk dobva ezáltal. Hát le nem tudom írni szavakkal azt, hogy micsoda érzések kavarogtak bennem is, mint sportvezető, meg mint a játékosok is természetesen, mert már önmagában az, hogy ugye óriási különbség a két osztály között, hogy itt most két forduló eltelt, ennyi néző talán összesen kis túlzással nyilván nincsen piros csoportos mérkőzésem. Tehát nagyon nagy élmény volt, mint Szombathelyen 2500 néző előtt, mint Szegeden legutóbb 1500 ember körül, hogy így volt a létszámuk játszani. Úgyhogy óriási dolog volt, meg hát azért az nem mindegy, hogy a játékosaimat az adott héten, teszem azt visszakanyarodva a Falkó mérkőzés előttig, egy Perzoli ellen, meg egy Váradi Benedek ellen készíteni, az nekem is egy óriási felemelő érzés önmagában szakmailag, mondom ezt most, mint vezetőedző, úgyhogy nagyon élvezzük, nagyon-nagyon dolgozunk azért, hogy mi hamarabb bekövetkezhessen az első győzelmünk így a történetünk során, ugye a legfelsőbb osztályban, úgyhogy csak is bízni tudok benne, hogy ez erre nem kell sokáig várni, és akár vasárnap már egy győzelemnek örülhetünk.
5: Ahogy meglett a feljutás, meg ahogy alakult itt a tavasz vége, nyár eleje, az önmagában jelentett már egy ilyen beteljesülési érzés számodra, vagy azért vannak ezek a mérföldkövek, amiket most mondasz, hogy jön az első hazai bajnoki az első osztályban, nyilván az első győzelem is majd nagyon emlékezetes lesz, szóval ezek még kellenek ahhoz, hogy kerek legyen az egész, vagy most hol tartasz ezzel?
7: Megmondom neked őszintén, ott lett kerek az egész, amikor a Bavaria arénába beléptünk. Ott megálltam, illetve azért azt mondhatom nyugodtan többes számára,

0: hogy egy olyan teljesítményt tudtunk lerakni a pályára, amire egyrészt tudtunk, meg fogunk tudni is építkezni így a jövőben, másrészt pedig amire igazán büszkék lehetünk.
1: Gábor, talán tudod, én nem is titkolom, hogy hát tisztelője, csodálója voltam, vagy vagyok annak a projektnek, amit ti végigvittetek, mert ahogy Kristóf is a mérföldköveket emelte ki nem véletlenül, szerintem ez nálatok elég konkrétan és kézzelfoghatóan tetten érhető. Itt az években visszalépkedve Hepkupa, piros csoportos lépkedések, helyezkedések, a keret alakítása, annak a magjának az egyben tartása, és ha most idén ránézek a keretre, akkor is egyszerűen azt köszön vissza az én számomra, hogy jó ez a csapat, hogy így összejött, összeállt, és hogy az élvonalban küzdhet, mert itt van például Dancsics András, akit én bármikor láttam a piros csoportban, tényleg mindig azt fogalmazódott meg bennem, hogy irány az élvonal. Tehát őt látni kell mindenkinek hétről hétre. Juhos Levente azzal a tapasztalattal, azzal a vezér szereppel. Csatlakozott Armagani Ármin, aki más szempontból, szemszögből is érti a kosárlabdát, azt gondolom, talán közelebb van hozzád az ő gondolkodása. És még sorolhatnánk neveket, akár a fiatalok közül is, akik tényleg ígéretes játékosok. Mennyire tudsz ezzel a fejjel gondolkodni erről a projektről, hogy itt az ő egyéni útjuk, karrierjük is nagyon jól alakult?
0: Ahogy kezdted a mondandódat, az önmagában megtisztelő, és nagyon szépen köszönöm neked. Rátérve, igen, ezen szakmai részekre, nézzétek, ugye nyilván nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a csapat kialakításánál is figyelembe kellett venni itt az anyagi szempontokat. Gyakorlatilag azt bátran ki tudom jelenteni, hogy így is a lehetőségeink legfelsőbb szintjét értük el a keret kialakításakor, tehát jelenállás szerint így, hogy nekünk valamilyen szinten derültékből villámcsapásként ért minket ugye ez a feljutás, emiatt különösen büszke vagyok egyúttal, és hálás is ugye azon résztvevő személyeknek, támogatóknak, városnak, városvezetésnek, akik ugyebár tényleg vaskos szerepet játszottak abban, hogy ki tudjunk alakítani egy versenyképes csapatot. Ha már így az egyéneket soroltad, én abszolút ugyanezen a véleményen vagyok. Többeknél már pont az időzítés is, azt gondolom, hogy a létező legjobbkor jött, hogy az első osztályba fel tudtunk jutni, akár ha egy Dancsics Andrist tényleg nézünk. Ide sorolom egyébként a MAFS-tól szerződtetett Kazi Balást is. Juhos Levente az egyik olyan ékes példája az egyesületünknek, aki nyugodtan a kosárlabda a múltjára való tekintette már rég megelégedhetne azzal, amit elért. Tényleg már félvára is vehetné, de nem, ő tényleg az egyik legjobban akaró játékosom, és hát nem titok, hogy jobb kezem is, ugye csapatkapitányom. Az Armagani Ármin nagyon jó volt a hasonlat, mert képzeld el, én is egyébként valamilyen szinten magamat látom benne, a régi kosárlabda énemet. Nagyon sokan majdnem, hogy azt mondom, hogy felkérdeztek, hogy mégis őt miért gondoltam, hogy ide kell hozni pótra. Én azt gondolom, hogy nem is kell ezt igazából már megválaszolnom, hiszen az Ármin a mutatott teljesítményével, akárha csak az elmúlt két hivatalos bajnoki mérkőzésünket, vagy az azt megelőző 9 felkészülési mérkőzésünket, ha valaki megnézi, semmilyen szintű kérdőjel nem maradhat az emberekben, mert rendkívül hasznos tagja az egyesületnek, illetve a csapatomnak. Úgyhogy gyakorlatilag tudjuk, hol a helyünk, nyilván azon leszünk, hogy itt a céljainkat elérjük, ugye ez a, én lenyilatkoztam szezon előtt is, ugye ez a 10. hely környékét szeretném belőni, de hát egyértelmű az alapcél, hogy nem liftezni jöttünk ugye az első osztályba, illetve nem akarunk a másodosztály meg az első osztály között liftezni, úgyhogy szeretném mindenféleképpen az élvonalbeli tagságunkat megőrizni.
2: Én még így Juhos Leventével kapcsolatban kérdeznék egyet, hogyha így említetted már név szerint, azért ő nyilván NB1-es szinten is elég tapasztalt játékosnak mondható, viszont azért szegénynek voltak annyira komoly sérülései, meg egy időszakban annyira sérülékeny volt, hogy hát nem akarok nagy szavakat használni, de talán azt mondhatjuk, hogy ott azért volt egy időszak, amikor így lemondtak róla az NB1-es csapatok, és tulajdonképpen ehhez kellett egy hát Juhos Leventébe vetett hit, hogy neki bizalmat adni, és ő tulajdonképpen most felépítette magát az elmúlt években újra erre az NB1-es szintre, és most ezt hogy látod így, hogy ő például személy szerint

0: szerint visszaérkezett az első osztályba. Neki ez így mekkora történet? Tehát nem tudom, hogy ő még gondolta volna azt, hogy még az NB1-ben fog játszani.
1: Megmondom neked őszintén, mivel ebben érintett vagyok vaskosan, emiatt kicsit kellemetlen is beszélnem róla, nem azért, mert ez egy óriási sztori kettőnk között, csak aki ismer, azt tudja, hogy utálok magamról beszélni, leginkább pozitív szemléletbe tündökölni. Na de lapozva ezen problémámon, gyakorlatilag igen, a Levente, hát ha most az az exakt kérdés, hogy amikor én leültem vele annó, még mielőtt fótra került, hát soha nem felejtjük el, se ő, se én, szegény ugye a válműtét után volt, majd hogy nem ilyen, hogy mondjam, tehát összeesve, Leventről tudni kell, hogy bőven 100 kiló fölötti játékos, gyakorlatilag szerintem a 90-et nem érte el, akkor nézett is rám nagyon kérdően, hogy én mégis mit akarok tőle, főleg, hogy ilyen állapotban van, de hála az Istennek, ahogy mondtad is, ugye itt nagyon fontos ez a bizalom meg a hit, én nagyon bíztam abban, hogy őt fel tudjuk hozni. Egyébként, hogyha akkor abban a pillanatban, ha én azt mondom neki, hogy Levente, figyelj csak, most nem csak, hogy a másodosztályú szerepvállalásodról beszélek, hogyha rendben jössz, hanem arról, hogy jussunk fel első osztályba, és újra ott lehet a legfelsőbb szinten, hát szerintem ismerve őt minimum kirögött volna, de mondom, hogy ezt mondom az ő nevébe is mondhatom, hogy ez egy olyan fantasztikus sztori, mind szakmailag, mind emberileg, amit így ketten együtt közösen a csapattal elértünk, hogy ennek az ezzel együtt járó élvezetét, boldogságát, meg mindenét most élvezi a legfelsőbb szinten. Igen, neki is egyébként így a 4-5 év kihagyás után, amit ugye az első osztályi szerepállása után kimaradt, azt most újra föl kell venni azt a ritmust, meg azokat a dolgokat elő kell venni, ami ugyebár kell ahhoz, hogy minél sikeresebb legyen az első osztályban az adott játékos, de hát ha valakit egyébként pont őt nem féltek, úgyhogy nem féltem, úgyhogy igazából összegezve ez egy nagyon, nagyon szép sztori, főleg kettőnk között, és azt gondolom, hogy sem ő, sem én nem fogjuk ezt soha elfelejteni egymásnak.
2: Két meccsen vannak túl a Fóti Tigrisek az élvonalban eddig. A Falkó otthonában a Nyitányon egy 20 pont körüli vereség lett a vége, majd Szegeden egy óriási adok-kapok után a Szeged végül 6 ponttal győzött. Mindkettőtökhöz szól a kérdés, Kristóf, te is évek óta követted az élvonalbeli eseményeket. Nem, csak annyi, hogy így első blikre ez a két eredmény önmagában egy elég versenyképes csapatképét festi nekem. Nem tudom, hogy te hogy látod, és mit várhatunk tőle. Gáborhoz pedig nyilván szakmai szempontból, hogy te hogy érzed, hogyan vizsgázott a csapat itt az élvonal rajtjánál.
0: Akkor én rövid leszek az elején, csak annyi, hogy azért az biztos, hogy a BL csoportkörös bajnoki címvédő otthonában elkezdeni egy feljutó csapatnak, azért ennél tényleg nincs nehezebb, úgyhogy amellett, hogy Gábor kiemelhető, hogy ez nagy élmény volt, azért ez elég komoly kihívás lehetett így elsőre. És ebből szerintem teljesen vállalhatóan kijött a Fót, tehát hogyha így nézzük, ez egy vállalható, meg jó rajt volt ilyen körülmények között, és ezek után pedig Szegeden játszani egy szoros meccset, megint csak egy idegenbeli találkozón, az meg szintén az a kategória még szerintem, ami teljesen rendben van. Nyilván azért bravúr lett volna, hogyha rögtön a második meccsen jön egy idegenbeli siker, de közben meg mindjárt itt az első hazai meccs, és az eddigiek alapján szerintem bizakodóak lehettek, de majd akkor Gábor, innen folytasd, kérlek.
1: Nem, én teljesen egyetértek veled, Kristóf. Ugye nyilván én, aki minden áron, mindig minden körülmények között győzni akarok, és utálok veszíteni, nyilván tudom, és meg kell szoknom azt a részét, hogy ugye valószínűleg innentől kezdve nem fogunk zsinór 24-et nyerni, és ugye a tavaly piros csoportos alapszakasz teljesítményünket ezáltal hozni, tehát ez nyilván tiszta, de viccet félretéve gyakorlatilag én is úgy gondolom, hogy az első két meccset nézve abszolút azt a részét egészen biztos, hogy be tudtuk bizonyítani szerintem a közvéleménynek, hogy helyünk van ebben az osztályban. Ugye a Falkó az egy egészen más kávéáza, ahogy ugye ezt már említettem, ott arra voltam igazából büszke, hogy ott már a második negyedben, az első negyedben beszedett 19 pontos hátrányt tudtuk tartani, és hát ugye a második fél időt, ugye a második 20 percet viszont meg is tudtuk nyerni. De most ilyen szakmai dolgokban nem is nagyon akarok belemenni, hogy még a lepattanó csatát is. Tehát voltak ott olyan dolgok, amiket, mint ahogy említettem is, hogy fogunk tudni ezekre építeni így a jövőben. Szeged egy olyan szempontból egy kicsit más mérkőzés volt, hogy nyilván, hogyha a mérkőzés előtt valaki azt mondja, hogy Gábor, 28-29 percen keresztül fogtok vezetni a Szeged otthonába, és a végén gyakorlatilag csak azért, mert elfogytok fizikálisan, meg egészségileg sajnos, emiatt ki fogtok adni. Hát előre azt mondom, hogy hoppá, hát ez is teljes mértékben vállalható dolog lenne. Nyilván akkor ezt egy kicsit másképp éltem meg, mert nagyon fájt az a része, hogy már eleve rosszul indult nekünk ott a napunk, mert az egyik aktív rotáció tagom a Kazi Balázs személyében betegség miatt nem tudott rendelkezésre állni, nem tudott elutazni sem a csapattal, és akkor ott mérkőzés közben a már említett Jós Levente a 8. percben, a Dancsa Csand is a 2. negyed elején befedett egy-egy sérülést, és akkor még jött a Kininek a sérülés, szóval ott összegyűlt már a végén egy olyan egészségügyi negatív csomag sajnos, hogy nem tudtuk azt már így kompenzálni semmilyen úton, módon. A Szeged meg egyébként nagyon-nagyon jól kihasználta az utolsó negyedben ezt a sajnos minket ért negatív behatásokat, és szó szerint bedaráltak bennünket. Most, hogy más nem mondjak, az utolsó negyed előtt még csak -1-ben voltunk lepattanóban, de végülis -10 vagy -11-el zártunk, tehát ott már gyakorlatilag kis túlzással azt csináltak velünk, amit szerettek volna. De ennek is megvan a tanuló pénze, tehát alaposan kielemeztük ezt a találkozót, megnéztük, hogy mi az, amiben fogunk tudni, és kell is fejlődni, már a heti munka is ennek jegyében zajlott, és ahogy egyébként Kristóf, te is mondtad, örülök, hogy ezt, vagy így gondolod, hogy ugye a hétvégi első hazai mérkőzést optimistán váratjuk, én is ezt gondolom, mert igenis látszik az az út, hogy meg ahogy már vissza is csatoltam erre, hogy szerintem itt helyünk van ebben a ligában. Nyilván nem az a cél, hogy ugye mindig a szimpatikus vesztes szerepét játsszuk el, de azt gondolom, hogy ebben a társaságban van annyi, hogy igenis fogjunk tudni meccseket nyerni.
2: Ebben a társaságban, mondott te, így ahogy? Igen. Mert újoncoknál, sőt nem csak újoncoknál, akár bajnoki aspiránsoknál is látunk azért példát arra, hogy viszonylag hamar bele kell nyúlni a keretbe, hozni kell plusz játékost, cserére szorulunk, és a többi, és a többi. Mondhatjuk, hogy nektek sikerült kialakítani előzetesen azt a keretet, amivel végigvihető ez a szezon, és elérhetitek azt a célt, amit kitűztetek magatok elé?
1: Nézd, ugye ezt majd az idő eldönti, most nem a közfejeket akarom pufogtatni, de ugye akárhogy nézzük, ugye a két hivatalos bajnoki mérkőzés ment le, itt azért kell időt hagyni mind a játékosoknak, mind magunknak, hogy tényleg egy valós képet kaphassunk arról, hogy mégis ez mire lehet elég. Én alapértelmezve továbbra is tartom, hogy elégedett vagyok a keret kialakítással, illetve az itt levő játékosoknak a minőségével, különösen az emberi részével, mert a szállazisták, ezt már nyugodtan mondhatom, hogy ez teli találat lett valamennyi játékosomat értve, és ez nekem különösen fontos, ugye, aki tudja, az vagy aki ismer, az tudja jól, hogy az emberi értékek nekem majd, hogy nem a szakmát is felülírják, de nyilván majd az idő eldönti, hogy tényleg ez mire lehet elég. Annyi biztos, hogy nyilván senkinek nincs soha az élsportban különösen garantált helye. Teljesíteni nyilván kell, de azt gondolom, hogy ezek a játékosok meg fogják tudni ugrani ezt a szintet. Ha meg esetleg mégsem és másképp alakul, az megint a jövő zenéje, de nagyon bízom bennük, hogy közösen ezt meg fogjuk tudni ugrani.
0: Nyilván még itt az alapszakasz elején járunk, de én azért egy dologra rákérdeznék is, főleg így az eddigiek alapján, hogy esetleg te így kalkulálsz-e azzal, hogy mondjuk győzelmek számát tekintve mennyi kellene az alapszakasz végén, tehát mi az, amire te azt mondanád, hogy az úgy már rendben van. Illetve ugye, ami érdekessé teszi a dolgot, ugye mondtad, hogy ilyen 10. hely körül kalkulálnál, ugye idén már a 9. és 10. play-int játszik a rájátszás előtt, tehát az mondjuk mennyire lenne megint egy újabb lépcsőfok, ha mondjuk, nem tudom, egy play-in meccset is játszana a csapat?
1: Hát nyilván az egy óriási dolog lenne, azt gondolom, hogyha most így hátulról kezdve a válaszadást ugye a kérdésedre, hogyha el tudnánk kérni így újoncként a play-in helyezések valamelyikét, nyilván ez a vágyunk is legbelül, amellett, hogy ugye, ahogy említettem, az élvonalbeli tagságunk megőrzése. Nézd, ugye minden évben más és más a bajnokság. Természetesen én is nézegettem a statisztikai adatokat, hogy az adott évben az adott mennyiségű győzelem mire volt, vagy lehet elég. Én inkább folyamatosan azon vagyok, hogy tényleg csak a jelenre koncentráljak ugye az adott hétvégi mérkőzésre, arra való felkészülésre, és utána majd meglátjuk, hogy az adott győzelmünk száma az mire lesz elég. Én sokkal inkább, megmondom neked őszintén, azon vagyok, amit egyébként már így mutogatunk is kifele, mint csapat, hogy szerintem senkinek nem lesz könnyű dolga ellenünk a tekintetben, hogy tényleg egy végsőkig küzdő, egy megalkovást nem tűrő, tényleg igazi katonaként dolgozó csapat legyünk, tehát akik meg tudják keseríteni még úgymond a nagyok életét is. Én szerintem ezen az úton kell nekünk tovább haladni, mert az első két mérkőzésen, most nem az, ez egy dolog, hogy ezt én így láttam, de így a kosárlabda közvélemény, illetve a kollégák, sportvezetők is ugye azon a véleményen vannak, amit most ugye mondtam, hogy mi velünk azért meg fog gyűlni a csapatok legtöbbének a baja. Úgyhogy meglátjuk. Én minden esetre tényleg összegezve ezt a részét, és nagyon bizakodok, hogy meg fogjuk tudni szerezni azon győzelmek számát, amik a céljaink teljesítéséhez kellenek.
2: Szalad az időnk, de és nem visszaélve vele, de még egyet szeretnék kérdezni tőled, nem feltétlenül nagyon kosárlabda szakmai, viszont szerintem fontos téma ez is, hiszen mindenki, mi is a magunk eszköztárával próbáljuk népszerűsíteni a sportágat, és ezúton is felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogy Fóton is lehet most már élvonalbeli kosárlabdát nézni majd, és érdemes kilátogatni. Ezzel kapcsolatban kérdeznélek, Gábor, hogy egyáltalán mekkora hangsúlyt fektettek a terre a közösségre, ennek az építésére, a sportág megismertetésére, milyen partnerekre találtatok ebben a folyamatban, és mennyire fontos neked személy szerint?
1: Megmondom neked őszintén, hogy nagyon nagy fontossággal bír, már csak azért is, mert itt az NB1B piros csoportos bajnoki címünkig is már kialakult egy olyan szurkolói mag, egy olyan szurkolói közösség, akik tényleg majdhogy nem a csapat részévé váltak már gyakorlatban is, mert tényleg itt vannak olyan különböző események, ahol együtt közösen tudunk a szurkolóinkkal szerepelni, van, hogy vendégül látnak bennünket, van, hogy mi is ugye igyekszünk kedveskedni nekik. Tehát ez már egy kialakult dolog, ráadásul ugye az külön nagy örömömre szolgál, hogy rengeteg gyerek volt a piros csoportos mérkőzéseinken, és csak is bízni tudok benne, hogy itt az élvonalban is rengeteg utánpótlás srácunk, vagy kosárlabda szerető gyermek ki fog tudni látogatni. Hála az Istennek, itt ugye most lesz majd az első hazai meccsünk, ugye ahogy említettem, nagyon nagy a készülődés is itt Fóton, majd hogy nem azt mondom, hogy kosárlabdaláz érződik itt a városban. Ebben óriási szerepe van egyébként a helyi önkormányzatnak, illetve a városvezetésnek, akik rengeteget foglalkoznak ezzel az üggyel. Tényleg már néhányszor nekem kellemetlen, hogy mindig bármi eszembe jut, kérdezem, kérem őket, hogy segítsenek benne, és tényleg azonnal ugranak, és alárendelik magukat annak érdekében, hogy itt tényleg úton gyakorlatilag két hetente egy olyan esemény valósulhasson meg, ami igazi kosárlabda ünnep. Tehát nekünk a csarnokunk egyébként NB1B csoportban is egy ilyen kis katlan volt, egy ilyen nagyon jó varázsa van, tényleg egy ilyen igazi hazai pálya. Én abban bízom, hogy ugye tekintette arra, hogy ezt a nézőszámot majd, hogy nem meg tudtuk duplázni. Ezúttal is köszönöm a csarnokot üzemeltető Kft.-nek, illetve annak vezetőjének, Dudás Józsefnek, ott tényleg az egy nappal láttevő munkálatokat, ugye ennek érdekében. Gyakorlatilag én abban bízom, hogy meg fogjuk tudni tölteni két heten hazai csarnokunkat, és mindenki úgy fog tudni oda kijönni tényleg, hogy egy igazi, nagyon kosárlabda, ünnepes, feelinges, ilyen nagyon, nagyon, hogy mondjam, ilyen, tényleg olyan programként tekint rá, ami igazi hozzáadott érték mind neki, és meg nyilván mind a saját szurkolónak is. Úgyhogy összegezve tényleg várunk mindenkit szeretettel, ahogy mondtad is, vasárnap 17 órakor a Kecskemét elleni nyitó hazai mérkőzésünkön, én azt gondolom, hogy aki ki fog tévedni, az szerintem ott fog ragadni, mert nagyon jó kis körítésnek nézünk elébe.
2: Surman Gábornak nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, sok sikert és nagy élményeket kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek, és bármikor állok rendelkezésetekre a jövőben is.
2: Élni fogunk vele. Búcsúzik a két szerkesztő műsorvezető Korsós Kristóf és Péter Ágoston. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra.
0: Minden jót.
3: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció. Így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Kiesett Végzsombor a bakui dzsúdó világbajnokságon. Újabb meghallgatások lesznek a kegyelmi botrány ügyében. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
5: A 32 között búcsúzott a 100 kg-os Végzsombor a bakui dzsúdó világbajnokságon. A ceglédi sportoló első mérkőzésén a tadzsik Jakongir Madzidovot verte iponnal, de a 32 között Vazarival alul maradt az olimpiai, ezüst és világbajnoki bronzérmes grúz Ilija Szulamanidzével szemben. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kríza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. A magyar ökölvívás története is helyet kap a 4-szeres nehézsúlyú profi világbajnok Evander Holyfield atlantai múzeumában, amelyben a tervek szerint a sportág magyar olimpiai érmeit is bemutatják. A magyar női labdarúgó válogatott ma 20 órakor Felcsúton megkezdi VB pótselejtezős párharcát a világranglistán 10. Hollandia ellen. Az idegenbeli visszavágót 4 nappal később rendezik. A továbbjutó decemberben a rájátszás második körében biztosíthatja be a világbajnoki részvételt. Nemzeti csapatunk veretlenül, 5 győzelemmel és egy döntetlennel nyerte meg a C-ligás világbajnoki selejtező csoportját, ezzel kvalifikált a hollandok elleni pótselejtezőre. A brit George Russell, a Mercedes versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es szingapúri nagydíj egyetlen szabad edzésén. Őt a monakói Charles Leclerc a Ferrarival és a brit Lando Norris a McLarennel követte. A sprint kvalifikáció 14 óra 30 perckor kezdődött.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. Október 15-én zárt ülésen a Bicskei Gyermekotthon 2 munkatársát hallgatják meg. A bizottság emellett bekéri a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalától Balogh Zoltán református püspök 2024-es jelentését. Egyesével megkeresik azokat a betegeket, akik legalább egy éve várnak műtétre, hogy felmérjék állapotukat és mielőbb ellátáshoz jussanak, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, elsőként a csípő és térdprotézis, valamint a szürkehályog műtétek várólistáit csökkentenék. A beavatkozásokat szükség esetén este és éjszaka is elvégzik, és tartalék várólistát is létrehoznak. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter a Magyar Sport napja alkalmából rendezett díjátadón. Pósfai Gábor szerint a versenyport sport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Az ünnepségen több sportolót és szakembert tüntettek ki. Navi Pillay dél-afrikai nemzetközi jogász kapta az idei Nobel békedíjat. A norvég bizottság indoklása szerint az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai nemzetközi büntetőbíróság egykori bírája, az egyik legnagyobb védelmezője a nemzetközi jognak és a globális jogállamiságnak.
3: Közlekedés.
5: Baleset történt az M6-os főváros felé vezető oldalán Nagy Tétény térségében, közel az M0-ás csomóponthoz. A 16-os kilométernél csak a leállósáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg többfelé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl a levegő. Az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben 17-22 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja.
7: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 38. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Ali Csilla, a Magyar Birkózók Szövetsége nemzetközi és protokoll igazgatója, a Nemzetközi Szövetség Európai Szekciójának főtitkára, és Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke is itt van velünk természetesen. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Pár nap múlva kezdődik az U23-as világbajnokság Las Vegasban, amelyen te a Nemzetközi Szövetség Európai Szekciójának főtitkáraként veszel részt. Milyen feladataid vannak ilyenkor, milyen megbízásaid?
8: Szervusztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban indulunk Las Vegasba szombaton reggel az első csapattal. Az U23-as világbajnokság nem igazán az európai szekció hatásköre, inkább az a kontinens bajnokságon, Európa bajnokságon, a felnőttön és az U23-as kontinens bajnokságon van nagyobb szerepünk. A közgyűlés is a felnőtt Európa bajnokságon zajlik, ami ugye idén Tiranában le is zajlott áprilisban. Az U23-as világbajnokságon leginkább a csapatot fogom kísérni és asszisztálni. Igazándiból ők is az én hatáskörömbe tartoznak, ugyanúgy, mint a felnőtt válogatottak, ugyanis ők már ugye kis felnőttek, és ezután a korcsoport után már be is kerülnek a felnőtt válogatottakba. Egyéb iránt a kérdésedre visszatérve, hogy mi az UVV Europe feladata, igazándiból az európai szövetségeket köti össze, és én is, mint nemzetközi is az európai szövetségek között próbálom a kommunikációt biztosítani, leginkább amikor hazánkba jönnek a meghívott országok, vagy a résztvevő országok, és koordináljuk a szakmai fejlődést. Most leginkább a női birkozáson van a hangsúly, de egyébként is a birkózás utánpótlásáról is van a hangsúly, mert mint tudjuk és hallgattam korábbi podcastekben, már volt róla szó, hogy komoly bajban van Európa, és egyébként nálunk itthon Magyarországon is az utánpótlás birkózás.
9: Annyit tennék hozzá, remélem megütötte a fülét a kedves hallgatóknak, hogy nem csak Las Vegasba jár Csilla, hanem Tiranába is, tehát magyarul oda, ahol a ahol dolga van, tehát itt ez nem egy üdülés, hogy így mondjam, ez csak nyilvánvaló, hogy nem, csak úgy érzem, hogy Tiranába is kell menni, meg Moldovába is kell menni, meg Las Vegasba is kell menni, meg Asztanába is kell menni, ez egy ilyen szakma.
8: Így van, visszacsatolva Zsigára, idén, ami hivatalos volt, és a UWW Europe, vagy UWW Europe igazániból, ha így mondjuk, de nagyon sok kiejtés van az UWW-nek, ugye, UWV,
7: nagyon sok nemzetközi
8: birkózók szövetsége, köszönjük, igen, a hallgatóknak is, a nemzetközi szövetségről beszélek. Az U15-ös Európa bajnokság az, ahol mi, mint Európai Bizottság fontos szerepet játszunk, ugyanis ott nincs technical delegét, nincs ilyen kihelyezett biztos ember, aki felügyel az
9: igazgatóság.
8: Ez nem versenyigazgató, ez a delegátus,
9: aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli.
8: Így van, aki képviseli, köszönöm a segítséget, aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli, és idén például hivatalosan az európai elnök Karl Martin Dittmann megkért, hogy akkor a Szamokovba látogassak el, és ott, hogy bármilyen gond, probléma felmerül, akkor képviseljem az UWV-t.
9: Ez Bulgáriában van, hogyha valaki véletlenül nem tudná. És azt hiszem, hogy nem a világ, hogy mondjam, legszebb üdülőhelye.
8: Nagyon szép volt. Én egyébként csodálkoztam. Nekem nagyon, ez egy síközpontban voltunk.
9: Na, de legalábbis nem a tengerpart.
8: Nem tengerpart, de egy síközpont volt. De meglepő módon hozta az elvártat.
9: Na, tök jó.
7: Las Vegasban milyen konkrét feladatai lesznek a magyar csapat körül, itt a háttérmunkában kell kulcs szerepet vállalni?
8: Igen, itt leginkább a felkészülési periódus volt érdekes, ugyanis amerikai vízumot kellett minden csapattagnak szerezni, és ugye itt az iráni edzőtáborok miatt, nagyon sokan, akik voltak Iránban, a lányokat kivéve, nagyon sok férfi birkózó volt, és férfi edző volt kint Iránban, emiatt nekünk ugye 10 éves turista vízumot kellett igényelni, úgyhogy ez egy kicsit hosszabb procedúra volt, nagyobb felkészülést igényelt, van egy kakukk tojásunk, sőt kettő is, ugye a Petró Zsitovoz és a Musza Arszunkajev, akiknek nincs magyar állampolgárságuk, a Zsitovoz ugye ukrán útlevéllel utazik, az Arszunkajev pedig menekültes okmánnyal, neki különösen érdekes volt, de sikerült, megvan, de nem volt egyenes út.
9: Hozzáteszem, hogy például Arszunkajev Musza Budapesten született, tehát, és körülbelül úgy beszél magyarul, mint mi, tehát nem arról van szó, hogy valahonnan becsöppent fél évvel ezelőtt, és akkor hirtelen, hanem egyszerűen ugye ott talán afrikai az édesanyja, és
8: nigériai édesanyja, és csecsen édesapa,
9: és innen már nagyjából sejtik a kedves hallgatók, hogy azért nem egyszerű, hiába született itt, hiába nőtt fel itt, hiába itt járja az iskoláit, itt birkózik a kellétől fogva, mégis nemzetközi szempontból ez egy eszeveszett nehéz dolog, és mondjuk Csilla az, akinek ezeket meg kell oldania.
8: Igen, vagy dolgozunk az állampolgárság honosítással mind a két versenyzőnknek, ugyanis ez év végén meg is szűnik ez a lehetősége mindkettőjüknek, és Bacsa Péter alelnök úr, aki igazándiból a legközelebb van a sportdiplomácia révén ezekhez a közegekhez, vagy ezekhez az emberekhez.
9: Tűzhöz, igen.
8: Akkor ő próbál a katalizátora lenni ennek a folyamatnak. Be vannak adva a papírok, jól vannak a papírok, rendben tűnik a helyzet, és kaptunk ígéretet is, hogy rendben lesz az ő magyar útlevelük. És akkor már is megkönnyebbítik a helyzetet.
9: Egyébként mondom még egyszer, hogy tökéletesen beszélnek magyarul, itt nőttek fel, stb. Tehát itt olyan srácokról van szó, akik valóban a származásuk meg a nevük az érthető, de mondom a magyar birkózásnak a termékei, hogy egy ilyen
8: kint
9: piaci.
8: Kint Las Vegasban is igazándiból ez, hogy bármilyen segítségre szorulnak, én segítek az akkreditációban, bármikor mondjuk problémájuk van, akár az ételekkel, akár az elhelyezéssel, akkor én leszek az, aki ennek hangot ad.
7: Reméljük a legjobbakat, és jó munkát majd Las Vegasra is. Milyen volt belecsöppenni a birkózásba, birkózó múlt nélkül, egy olyan sportágban, ahol a női szakág azért relatív fiatal?
8: Valóban én kívülről érkeztem. Hova tovább, van annyi sportmúltam, hogy testnevelési egyetemi végzettségem van, és 5 év Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi osztályán dolgoztam a 2018-as világbajnokság előtt, és akkor csöppentem bele, amikor Bacsa Peték nemzetközist kerestek a szervező csapatba, és itt annyira jól sült el a dolog, hogy rögtön a következő évi világbajnokságra, ami akkor is Kazasztánban volt, és idén is ugye ott lesz, csak akkor még Nur-Szultán volt a város, idén már Asztana a város. Mi még akkor annó...
9: De ugyanaz a csarnok.
8: De ugyanaz a csarnok, igen, a Baris Aréna valóban ugyanaz a csarnok. Akkor felkértek a VIP protokoll irányítására, úgyhogy igazándiból még friss húsként belecsöppentem egy külföldi világbajnokság VIP protokolljának a szervezésébe is, de az is jól sült el, úgyhogy nem volt semmi gond és probléma. Tehát van sportmúltam, jelenleg is sportolok, sportolnak a gyermekeim is, de a birkózással azért meg kellett ismerkedni, és el kellett fogadtatni magam a birkózó közekkel, de ez egy olyan barátságos, nagy család, hogy pár év után már én is úgy éreztem, hogy akár birkózhattam is volna. Pedig a TFN csak judóztunk. Birkózás akkor nem volt.
9: Kötelező gondolom, a kötelező volt, nem, hogy küzdősportot felvenni. Volt,
8: de birkózást akkor annó nem ajánlottak nőknek, de...
7: Mi volt nehezebb a sportágat megismerni, vagy elfogadtatni magadat a birkózókkal?
8: Mind a kettő nehéz volt. A sportág megismeréséről annyit, hogy én beiratkoztam egy alapfokú bírói tanfolyamra. Péteri Lászlóval jó barátságba kerültem, és ő mondta, hogy hát akkor ugorjak neki, de én amúgy is szerettem volna jobban megismerni. Nagyon nehéz a bíráskodás, a másodperc töredéke alatti döntéshozatal, ami elképesztő, úgyhogy csodálom le a kalappal a bírók, az összes bírókoragám előtt, és az elfogadtatásról annyit, hogy nagyon keményen kellett dolgoznom, szerintem kétszer-háromszor olyan nehéz volt szerintem elfogadtatni magam, mint aki a birkózásból jött. Nem volt rossz, tehát én szeretem a kihívásokat, és szeretem a komfortzónán kívüli tevékenységet, amiből van rendesen, különösen a versenyt szervezünk. Mind a kettő nehéz volt, de mind a kettő izgalmas és érdekes volt.
7: A bíráskodásra visszatérve csak egy pillanatra ajánlom a hallgatóknak a Péteri Lászlóval készült beszélgetésünket, mert ott jobban meg lehet ismerni a bíráskodás, tényleg egy nagyon izgalmas terület.
9: Igen, de ezt mondjuk mindenkinek tudom ajánlani, amit Csilla csinált, hogyha valamilyen kapcsolatba kerül a birkózás, hogy ez mégsem olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, akkor érdemes ezt a akár bírói, akár edzői, bármilyen, tehát egy olyan legalább egy alapfokú tanfolyamot elvégezni, hogy tisztában legyél vele, és akkor nem tudnak eladni, és hogyha van egy kicsi szemet hozzá, meg a sportmúlt, nyilván ott egyből tudja Csilla, hogy mit tudom én, a fogyasztó emberekhez nem. Tehát aki a sportból jött, akárhonnan, az bizonyos dolgokat egyből levesz. Tehát nem megy oda a verseny előtt 10 perccel poénkodni a fogyasztó emberhez, stb. Tehát van 1 millió ilyen dolog, amit nyilván te pontosan tudtál a múltból, és most is tapasztaltál, szóval ez nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon jó dolog. Meg azt se tagadjuk el, hogy Csillával más versenyeken is találkoztunk, teljesen más sportágak van. Hát nyilván a MOB az egy jó kiinduló pont, hogy gondolom mindenkit megismertél.
8: Így van.
9: És akkor utána a 2018-as VB az nem csak mindenkinek, vagy nem csak, hanem mindenkinek jól sikerült, Csillának is, hiszen azóta mindenfelé hívták, ha jól tudom. Mi is találkoztunk kézilabda.
8: Igen, kézilabda, atlétika, vizes VB. Én külön még a szinkronúszó szövetséggel is jobban vagyok, már kétszer dolgoztam nekik projekt munkában. Ahova hívnak, nagyon szívesen megyek.
7: Milyen élmény volt ez a 2018-as birkózó VB? Mennyire volt különleges az addigi mobos munkához képest?
8: Ez egy nagyon-nagyon különleges esemény volt, és egy olyan óriási volumen volt, hogy én addig bele se gondoltam. Nem volt addig még szerencsém itthoni világbajnokságon dolgozni, és amikor úgy elkezdi a szervezőbizottság egy egyes-kettes váltásban, akkor jön a VB előtti 1-2 hónap, és akkor már 5-6-osba kell fölváltani, olyan gyorsan pörög minden. Nyilván én voltam kapcsolatban a VIP protokoll révén a meghívott VIP vendégekkel is, és az országokkal is, úgyhogy elég nehéz volt összekoordinálni, de ugye a vége felé az utolsó 2-3 hónapban bejönnek ilyenkor alvállalkozók, akik segítenek, és egyre nagyobb csapat alakult, és a VIP csapatunk is 8-10 fősé duzzadt a végére, és egy óriási nagy élmény volt, és felemelő érzés volt, hogy a Papp László sportarénát ilyen fantasztikus hangulatú világbajnoksággal sikerült megrendezni.
7: Említette jó néhány sportágat itt, mennyire lehet összehasonlítani egymással ezeket rendezés szempontjából?
8: Annyiban hasonló, hogy Budapest a vendégfogadó.
7: És világbajnokság,
8: de lehet Európa-bajnokság is.
9: Európa-bajnokságot
8: is, ugye mi 21-ben európai kvalifikációst rendeztünk, 22-ben rendeztünk Európa-bajnokságot, és jövőre ismét 27-ben is Birkóz Európa-bajnokságnak adunk otthont itt Budapesten. Ami ugyanaz, a lelkes szervezőcsapat. Nekünk van egy nagyon profi csapatunk, természetesen a elnök úr vezetésével. A Péter már egy nagyon-nagyon rutinos szervező, és úgy össze tudja rántani a csapatot, hogy ott kőkövön nem marad. És
9: először a szemöldökét rántja
8: először
9: össze,
8: a szemöldökét.
9: Utána a csapatot.
8: Olajozottan tudunk már együtt dolgozni, ahogy hallgattam tegnap a Rögler Gábor főtitkár úrnak is a podcastjét, mert arról még lemaradtam, de tegnap meghallgattam, és így mondta, hogy mindenki azt hiszi, hogy copy-paste, nem így van. Van egy nagyon bejáratott szervezőbizottsági ülésrendszerünk és egy folyamatunk, de ez minden évben más, picit kiegészül, itt ott, ott azért változik. Viszont visszatérve a más világversenyekre, mindenhol más ugye nemzetközi szövetségi elvárás, annyit kérnek, hogy minden legyen időben, legyen a szállítás, a szállás, az étkezés, a sportprezentáció ugyanolyan magas színvonalú, mint ahogy ők nemzetközileg elverek. Szerintem ez minden nemzetközi szövetségnek a rákvenéje, saját rendszerük van, kicsit mások az akkreditációs feltételek, kicsit más talán a parkolási rendszer, de a lényeg az mindig ugyanaz, hogy az ide látogató vendég elégedetten távozzon, és azt mondja, hogy ez igen, Budapest megint kitett magáért, és ide szeretünk visszajönni, és ide máskor is szívesen visszajövünk.
7: Olyan tapasztalatok vannak, amit mondjuk a birkózó VB-ről 18-ból fel tudtál használni, akár a vizes VB-n, akár az atlétika VB-n, akár máshol, vagy fordítva?
8: Igen, abszolút. A kemény munka, tehát, hogy nagyon-nagyon keményen oda kell tennie magát az embernek, és egy VB előtt ilyenkor nincs munkaóra, tehát nincs 8-tól 5-ig, ilyenkor 0-24 van, nem beszélve arról, hogy ugye vannak ha a világbajnokság van, akkor természetesen a másik kontinensről is érkeznek, és az eltolódás miatt teljesen más az ő munkaidejük, mint a miénk. Ilyenkor egy szervező bizottságnak nincs munkaideje, tényleg 0-24 és hétvége, és szombat-vasárnap is ért. Ilyenkor a család egy kicsit vár, kicsit türelmes, és próbál igazodni a felvett tempóhoz, amit hozzáteszek, igen, nem mindenki tud követni, mert ez egy ilyen nagyon felgyorsult, egy eszeveszett tempó is tud lenni, de én szeretem, amikor a sok kicsi puzzle összeáll, a sok kicsi Lego összeáll, és egy ilyen nagy egész kerekedik belőle, és ez egy fantasztikus érzés, hogy akkor megcsináltuk, és hozzáteszem, azért mindig akadhatnak problémák, de mi ebben is nagyon jók vagyunk, mi magyar szervezők, mi nagyon jól korrigálunk, és úgy korrigálunk, hogy azt nem veszik észre a vendégek. Nincs olyan, hogy tökéletes szervezés, de mi mindent megoldunk, és szerintem ez is egy nagyon fontos kulcs gondolat, hogy nem azt mondjuk, hogy hát ne arra, hogy én erre nem tudok választ, rendben megoldjuk.
9: És tényleg meg is oldjuk, nem csak mondják csilláig. Én csak annyit tudok mondani, igen, hogy a magam részéről is, hogy ha a szövetségbe bármit el kell intézni, valamit tudni kell, vagy ki mikor utazik, hova utazik, mindig Csillát hívom először. Nem csak azért, mert okos és szép, hanem azért is, mert biztos, hogy tudja. Vagy legalább azt tudja, hogy ki tudja. Hogy ki tudja. És akkor én már ott meg is jöttem, de gondolom nem én vagyok az egyedüli, hanem bárki más is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság, és nyilván egy ilyen nagy volumenű szervezésben, meg aztán különösen, hogy mert ott aztán lehet veszni a részletekben, meg a szálakat, hogyha valaki nem tudja összekötözni, akkor ott tényleg nagy gondok lehetnek.
8: Igen, és nem kisebbítve a többi kollégám szerepét, különösen nem a főtitkár úr szerepét, aki összefogja nálunk az apparátust, de kapok olyan telefonokat, Csilla, ha valaki, akkor te ezt tudod. Valószínűleg nem is akarják Gábort a kisebb kérdésekkel zavarni, és valóban nem tudom a választ, akkor én tudom, hogy kit kell felhívni, vagy hol találom meg arra a kérdésre a választ. Nem beszélve arról is, hogy ugye a három felnőtt válogatottnak az ügyes-bajos ügyeit azt mind én intézem, nem csak az edzőtábor, a versenyeztetés, hanem egyéb másban is, bármiben felhívnak, akkor nagyon szívesen segítek nekik.
7: Említetted egy néhány perce, hogy mindenki azt mondja egy-egy magyar rendezés világverseny után, hogy ez most nagyon jó volt, már megint nagyon jó volt. Ez miért van?
8: Azért van, mert mi mint szervezők, mi 100%, nem csak 100%-ot, szerintem 200%-on dolgozunk. Járunk, elünk a nagyvilágban, tényleg én is nagyon sok Európa-bajnokságon voltam már, főleg itt Európában, de jutottam már messzebb is Európától. És az idei Tiranai Európa-bajnokság például egy eklatáns példája annak, hogy milyen helyszínre ne vigyünk Európa-bajnokságot. Ez a csarnok, amit ez egy régi leharcolt csarnok, még a versenyzők is azt mondták, hogy nem, ez nem méltó egy Európa-bajnoksághoz, és mi, mint Európai Bizottság, Európai Council, ebben is kellene, hogy tovább lépjünk, hogy jobban hallgasson ránk az UVV büró, aki ugye a végrehajtó szervezete a Nemzetközi Szövetségnek, Bacsa Péter is tagja, hogy egy ilyen helyszínt nem szabad engedni. Mi ezt nem tesszük meg Magyarországon. Rengeteg csarnokunk van. Mi igazándiból a bokcsarnokot használjuk, mivel ugye költséghatékonyság miatt is ez egy nagyon remek csarnok. Rendezhetnénk Papp Lászlóba is, de őszintén a Papp Lászlót nem tudjuk megfizetni. Az nem lenne költséghatékony egy Papp Lászlóba rendezni, oda egy VB-t elviszünk, de egy ranking versenyt, amit az elmúlt 4 évben, 23 óta már 4-szer rendeztünk, és a jövő évi Európa-bajnokságot is a bok csarnokba fogjuk rendezni.
9: Mint hogy a 22-es is ott volt.
8: Mint ahogy így van, a 22-es is ott volt. Igen, Zsiga. Úgyhogy minket szeretnek, mert mi mindig utána járunk a dolgoknak, és már a kezdettől, tehát onnantól kezdve, hogy reptéri fogadás, ott nincs az, hogy kóvályognak az emberek a reptéren, legalábbis mindig ez a törekvés, hogy nincsenek kóvályogó emberek, hanem megfogjuk, behozzuk egyből az akkreditáció szállást. Tehát ilyen pörgő módon, olajozottan visszük végig a folyamatokat.
7: A versenyző van a középpontban mindig, hogy a versenyzőknek, az ide látogató, meg persze a hazai versenyzőknek legyen a lehető legjobb?
8: Abszolút.
7: De mivel ugye a versenyzők ugyanúgy.
8: Minden másnak, mindenki másnak is, de ugye a versenyzők miatt rendezzük a versenyeket, és ha ők nem lennének, akkor nem lenne mit közvetíteni, nem lenne miről beszélnünk, úgyhogy a versenyzők vannak a abszolút központban, de az őket kísérő edzők, sportvezetők és ugye a VIP vendégek, akik meg nekünk nagyon fontosak, mert sportdiplomáciai kapcsolatok révén is kötődünk hozzájuk, és fontos, hogy ők is jól érezzék magukat, és vigyék a jó hírnevét Budapestnek és Magyarországnak.
9: Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy ugye most a tiranai csarnokot említette Csilla, de mit tudom én, eredendően mondjuk 2025-ös Európa-bajnokságot Pozsonyban rendezték, mindenhol a Bratislava matrica volt, de pontosan tudjuk, hogy Somorján volt az Európa-bajnokság egy lovardában.
8: Igen.
9: Tehát, és egyébként nagyon jó hangulatú volt, meg minden, tele magyarra, 90%-a ugye a nézőknek magyar, de mégiscsak egyszer nem volt Pozsonyban abban az időpontban, nem tudták elintézni úgy a helyi szervezők, igen, valamiért, hogy Pozsonyban legyen egy szabad csarnok. És ezért elvitték a 40 kilométer, 30 kilométerre arrébb egy lovardába, ami egyébként nyilván át kellett építeni, meg 1 millió dolgot kell csinálni vele, meg is volt az EB. Na de ilyen azért nálunk nem fordul elő, tehát a nemzeti lovardában nem lesz birkózóverseny.
8: Birkózóverseny, igen.
9: És a bokért meg harcolunk, tehát most is talán nem titok, hogy most is más eseményekkel kellett tárgyalnunk ugye a vívókkal, hogy a világkupájukat a bokból máskor rendezzék, vagy tolják el, vagy valamit csináljanak, mert ragaszkodtunk hozzá, amit az előbb Csilla elmondott, azért nem akarjuk szórni a pénzt, nem akarják Csilláig szórni a pénzt, hanem költséghatékonyan, de mégis magas színvonalon akarjuk megrendezni ezeket a versenyeket, és akkor azért az utolsó körömszakadtáig harcolunk.
7: Itt felvetődik azért egy kérdés, hogy ebből a szempontból, hogy Pozsonyban nem volt csarnok, akkor hogy nyerhették el a rendezés jogát? Ez hogy működik?
8: Elég nehéz egy utolsó pillanatos váltás, ami ugye idén is megtörtént, mert az idei világbajnokság helyszíne sem Asztana, Kazasztán volt, hanem Bahreinben lett volna, de ugye a politikai okok miatt, és ugye a veterán VB jelenleg zajlik Amman, Jordániában. Az is kérdéles volt, és töröltek is járatokat, úgyhogy én egész hétvégén a veterán birkózók segélykiáltásaira próbáltam reagálni és segíteni nekik, hogy mit tegyenek. Ez egy előzetesen letárgyalt helyszín volt, és lehet, hogy nem is tudták volna már igazándiból másnak odaadni. Nincs könnyű helyzetben a Nemzetközi Virkózó Szövetség. Vannak jelentkezők, de nem mindig olyan szintű pályázók vannak, olyan ország vagy város, akik olyan komoly garanciákat, vagy olyan komoly színvonalat tudnak hozni, mint mondjuk mi, mint magyarok.
7: Világos. Mi volt a legfurcsább kérés probléma, ami érkezett feléd egy-egy ilyen világbajnokság, Európa-bajnokság során? Ez most bármilyen sportág lehet, de jó, akár egy birkózó.
8: Emlékszem a legelsőre és a legutolsóra, akkor ezt megosztom veletek. A legelső, azt szerintem ilyen 21-22 körül lehetett, hogy vagy a kvalifikációson, vagy az EB-n, egy UVV Council member jött hozzám, hogy lerobbant a kocsia, a Mercedes-e, és nagyon-nagyon rossz helyen áll, és körülbelül 1-2 órán belül el is kellene vontatni. Ez volt az egyik, hogy autó vontatásban involválódtam. A másik pedig, ez éppen most történt a ranking versenyünkön, kaptunk egy e-mailt egy ausztrál edzőnőtől, pontosabban a szövetsége, hogy az edzőnőnek van egy 9 hónapos kisgyermeke, és amíg az edzőnő a szőnyegen ül a versenyző mögött, addig vigyázzunk a gyerekére. Ilyet nem kaptunk még, úgyhogy a babysitter szolgáltatást is felvettünk a portfóliónkba, és az értékelő ülésen mondtam is a pannos sportos kollégáknak, hogy nagyon jó munkát végeztek, mert nekem volt ötletem, hogy akkor majd önkéntes, és olyan tüneményes volt a Tyler Fordnak, egy ausztrál edzőnőnek a kisgyereke, aki egyébként fiú volt, de mi kislánynak gondoltuk, de egy tüneményes kisgyerek volt, tényleg hang szó nélkül tűrte, hogy idegenek babusgatták, de őben volt, és senki le nem akarta tenni azt a gyermeket, úgyhogy babysitterkedünk is.
7: Tehát nem is kellett külön felvenni senkit.
8: Igen, nem kellett senkit. Bevittük az akkreditációra, és ott bármelyik kollega, akinek éppen nem volt dolga, azon nyomban ott ült az ölében, és nagyon-nagyon kedvesen, humánus módon megoldottuk ezt a kérést.
7: Ali Csillának jó munkát kívánunk a már Las Vegasra is, az EB szervezéshez, és természetesen mindenhez köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Viszont hallásra.
3: Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Az idényt remekül kezdő angyalföldiek a 9. forduló nyitó mérkőzésén hazai pályán szárnyalhatnak tovább. A szabolcsiak legutóbb győztek a fővárosban. Vasas Kisvárda labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben szombaton 14 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köztes állapotban vagyunk már, ami a magyar futballt illeti, hiszen túl vagyunk egy elég erőltetett, korábban sosem látott meneten, hogy 3-4 naponta meccset játszva 4 forduló lemegy a Nemzetek Ligájából, viszont szombat-vasárnap már 2-3 mérkőzéssel folytatódik a 9. fordulóban labdarúgó OTP Bankliga is. Csábi Józsefet köszöntöm nagy szeretettel, korábbi válogatott játékos, magyar bajnok, és nem utolsóban, hogy veretlen szövetségi kapitány, ezt vele kapcsolatban mindig el kell mondani, még akkor is, ha ez nyilván nem egy több éves veretlenség, de azért akkor is párját ritkítja. Szeretettel köszöntelek, válogatottozzunk előbb egy kicsit, Ugye hát így jó íve volt ennek a négy meccsnek, mert vereség, döntetlen, győzelem, idegenbeli győzelem, tehát ha lehet azt mondani, ilyenkor kár, hogy vége lett, mert flóba került a válogatott, de azért nem kár, hogy vége lett, mert nagyon sok hiányzóval, félig meddig menet közben csapatot építve, rögtön egy verességgel indítva, szóval hogy élted meg ezt a másfél hetet, amit a magyar válogatott most szépen letudott?
11: Hát, szervusz Pisti, én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon hektikus volt ez a durván két hét, bár nyilván nem volt annyi a játékosok szempontjából. Én azt gondolom, hogy az utolsó mérkőzés volt igazából a vetület ennek. Mérkőzésen belül nagyon változatos volt a formánk, illetve azt gondolom, bár hozzáteszem, egy felfelévelő dolgokat éreztem, de ott is ugye az eleje nem úgy indult, én úgy érzem, az ukránok az első 20 percben azért ránk tudták erőltetni az akaratot, és akkor utána szépen lassan az első félidő végén, illetve a második félidőben, amikor kijöttünk, az annyira működött az a játék, amit ott produkáltunk, kivettük az ukránok érét, tehát tulajdonképpen egy meccsen belül visszakaptuk az egész négy mérkőzést, nehezen indult. Azért nem egy könnyű helyzetben van ilyenkor a kapitány, sok új játékos, sok fiatal játékos, egy új liga, az A-ligából jöttünk, egy B-ligába, teljesen mást igényel szakmailag szerintem, más a angolok ellen játszani, meg más az északírek ellen játszani, még azért mondtam ezt, mert az brit, de mégsem ugyanaz.
10: Én ez az a horvátokat, ha megkérdezzük őket, tudják mondani, hogy kaptak egy hetest az angolok.
11: Tehát, hogy azért ez szakmailag is egy más dolgot igényel. Talán lehet, hogy egy picit ebbe bele kellett rázódnunk, még talán azt is el tudom képzelni, és nem akarok senkit megsérteni, de az első két mérkőzésen még egy nagyon picit, nem jó, nem biztos, hogy jó kifejezés, de talán egy picit nagy is volt az a bizonyos mellény, és a két mérkőzés után pedig én azt láttam, hogy ismét, ahogy te is mondtad, flóba került a csapat. Nagyon fontos volt, én azt gondolom, itt azért meg kell említeni, hogy ugye hírből halljuk, hogy a grúz mérkőzés előtt az elnök úr is kint járt a telkiben, és megerősítette a Márkót. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolognak tartom.
10: Kaptak egy szabad estét is, ami nem mindennapos, ilyen válogatott összetartás. Lehet, hogy az is kellett.
11: Lehet, kell, az is kell. Tehát amikor mi voltunk ott, akkor mi is próbáltunk ezzel élni, ezzel az eszközzel. De visszatérve erre, én azt hiszem, hogy minden közösségben, minden társaságban, akár a stábot nézzük, akár a játékosok létszámát, azért mindig vannak olyan játékosok, akik még a válogatottban is talán nem biztos, hogy teljesen elégedettek a sorsukkal, tehát egy picit olyan billegők, és ez a megerősítés szerintem úgy összerántotta a brigádot, összerántotta a csapatot, és az utolsó második két mérkőzésen már egy picit más, harapósabb, egységesebb. És nagyon érdekes egyébként, hogyha az adatokat nézzük, mert ugye a mai futballban az adat alapú elemzés is fontos, bár erről azért van egy különleges véleményem, meccsen belül is, hogy tudnak ezek változni. Ott is látható, hogy a második két mérkőzésen már egy picit más futballt tudtunk játszani, visszajöttek ha futóadatokat is nézzük, tehát egy magasabb intenzitásban több méter tett meg a csapat, illetve az XG-nk is javult, sőt az utolsó mérkőzésen azt kell mondjam, hogy rendkívüli XG-t használtunk ki, tehát azért nem volt olyan extra az XG-nk, egy fölött volt, de és mégis két gólt tudtunk
10: amit
11: rúgni.
10: Amit kapura lőttünk, az bement.
11: De azért
10: hát
11: mondom, hogy
10: ez a szerencsefaktor is.
11: Hát igen, meg az, amit az előbb mondtam, hogy egy picit egységesebb volt a csapat, egy irányba húzott, tehát hogy nem mint hogy előtte másik irány, de nem voltunk elég éhesek, nem voltunk elég élesek, szenvedélyesek. Az utolsó mérkőzésen már igen, ott visszakaptam.
10: A grúzok ellen is.
11: Ott is, igen. Hát ott volt a fordulópont szerintem.
10: Igen.
11: Tehát ott, és azért mondtam az előbb azt, hogy szerintem egy zseniális vezetői húzás volt az, hogy megerősítésre került a kapitány, mert ez azon a meccsen már úgy azt láttuk, amit megszoktunk, akár például a legutolsó Európa-bajnok is elejtezőn, ahol csoport első volt a válogatott. Tehát ezeket azért könnyen elfelejtjük, és az is igaz, hogy az első két mérkőzés után gombamódra megszaporodtak a kritikusok, a nagy hangú kritikusok, elemzők. Én már akkor is mondtam, hogy várjunk vele, mert hál' Istennek Márkó már átélt egy-két ilyen dolgot, és van annyi rutinja, azért nem egy fiatal edző, hogy ezeket tudja kezelni.
10: Ugyan egy nem mindennapos helyzetbe vágott bele ebbe a menetbe a magyar válogatott, mert hirtelen kiesett a támadósorból az egyik Varga Barnabás, aki majd hogy nem pótolhatatlan direktben ma a mai magyar futballban, a másik Sallai Roland, aki szerintem öltözőnben is egy fontos figurája ennek a válogatottnak, amennyire így le lehet venni a játékosok közötti személyes kapcsolatokat, és aztán utána még megsérült még Regic Damir is, aki nyilván nem ennyire alapember a válogatottnak, de azért az utóbbi időben úgy tűnt, hogy Rossi vele számol jobb szélen, tehát gyakorlatilag a komplett támadósor kiesett, és teljesen rutin nélkül Tóth Milán, Jurek, ilyenek kerültek hirtelen Bárány Donát, ilyenek kerültek hirtelen reflektorfénybe. Lukács Dániel már-már egy őskövületként játszott még mellettük, mert ő azért már az előző ciklusban is ott volt Rosszinál. És mik eközben ugye még a hátsó belső védő párost is tulajdonképpen ilyen tét mellett élesben most kezdte tesztelni Rossi, Istennek hála, ez fényesen bevált. Tehát legalább hátul viszonylag rendben voltunk, hát a két gólt kaptunk összesen, ugye a négy meccsen, tehát azt bárki láthatatlanba aláírja. Más kérdés, hogy elől azért értelemszerűen voltak problémák. Mennyire tudtad átérezni a kapitány gondjait, amikor egy teljesen más szerkezetű támadó játékot kell abszolút új emberekkel felhúzni, úgyhogy persze mögöttük ott van egy Szoboszlai, arra nyilván lehet építeni, de konkrétan a frontvonalban igazából egy kicsit vakrepülés jellege van a dolognak, nem is dolgoztak együtt, meccseken végképp nem tud,

0: kivétel, ha mondjuk Varga Barni érkezik, mert ő lehet, hogy egyedül is elég ehhez.
1: Cibor mondta Puskásra, hogyha egyszer kapura lőtt, abból két gól lett. Tehát ott nem tudom, az XG, Puskás XG-je milyen volt.
0: Nem tudom, az biztos.
1: De Vargában jó, meredek az összehasonlítás, de Varga, mai magyar válogatottban Varga hasonló funkció.
0: Így van, ezt akartam mondani, hogy az ő kiesése azért ez húzós. Volt már erre példa is, és valahogy áthidaltuk. Valóban érezhető volt ez, és van különleges volt a helyzet, mert 4 mérkőzésre kellett tervezni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a stáb csinál egy tervet a 4 mérkőzésre, és természetesen ezen belül meccs tervek vannak, tehát különböző a meccsekre is. De a körülmények sok mindenben megváltoztathatják. Itt én azt gondolom, hogy egy picit szerintem az, hogy az első 2 meccs nem jól sikerült, így szerintem ez is megváltozhatott valamennyire, mert gondoljunk bele, onnantól kezdve egy picit már egy kényszerben volt, más lett volna szerintem, hogyha az első 2 meccsünk is sikerül, és akkor lehet, hogy más variációt is ki tud próbálni a mester. És szerintem azért mondom, hogy alapvetően egy különleges helyzet állt elő az, hogy 4 mérkőzés még egymás után zsinórban ilyen rövid idő alatt a válogatott nem játszott, egyébként nem csak a magyar válogatott, hanem a többi válogatott is. Ez is egy új helyzetet teremtett, és ezért is kellett egy picit másképp gondolkodni szerintem a meccs terveken belül is, és maga a 4 meccses blokk tervére is. Csak egy példa szerintem, hogy igen, láthatóan az Orbán mellett több belső védő opció lehetett volna, és azzal, hogy a Márk Csinger, hadd emeljem ki a Csingert, mert ő ugye egy Jászboldogházi Szolnok megyei fiú, és Szolnoki MÁV-ban volt, pont amikor én ott az utánpótlásnak voltam az igazgatója, akkor abban az időszakban ő ott is volt, aztán akkor elkerült főleg, az MTK-hoz.
1: Akkor főleg bátran dicsérem, mert abszolút, fantasztikusan helyt állt ezen a 4 meccsen.
0: Abszolút, és az egész minden 4 mérkőzésen, és ezt megfejelte a végén egy góllal
1: hát
0: is.
1: Ez már a bónusz.
0: Igen, de hát tulajdonképpen én szerintem volt, nem tudom, nem beszéltem, lehet, hogy volt a mesternek erre másik terve is, hogy esetleg mást is megnézzen ott. De az előbb említett 2 mérkőzés után, ahol ők azért jól teljesítettek, de az eredménykényszer azért rajtunk volt a másik 2 mérkőzésen, ott nyilván nem nyúlt bele, és ez tulajdonképpen ez jól is sült el. Nem tudom, lehet, hogy most valami mást mondtam, ami a valóság, csak egy picit az ő fejükkel is gondolkodni. Ez pedig, hogy most tulajdonképpen én azt láttam, hogy az utóbbi években ugyanebben a rendszerben játszottunk, csak ugye más profilú játékosok kerültek abban a 9-es pozícióban, amit idáig a Varga Barni játszott meg. Ugye az első mérkőzésen még a Luki kezdett ott, de aztán láthatóan, és ezt örültem is neki én személy szerint, hogy amikor a szélére kikerült, akkor sokkal hatékonyabb volt ő is, a játékunk is, már az első mérkőzésen, és utána láttam, hogy inkább a szélén próbált, és inkább a Tóth Milán jött be egy 9-es pozícióba.
1: Vagy a Bárány Donát,
0: vagy a Bárány Donát, igen. Tehát ez látható volt, hogy azért ebben a csapat részben azért volt kísérletezés a mester részéről. Azt gondolom, hogy azt se felejtsük el, és nem ünneprontó szeretnék lenni, hogy talán abban, hogy a B-ligába kerültünk, ez erre még nagyobb lehetősége volt, mert, bocsánat, az előbb már említettem, más az A-ligában játszani a hollandokkal, a spanyolokkal, vagy akár az angolokkal, vagy a németekkel, mint hogy voltunk is egy csoportba velük, meg más
1: meg, ha a grúzokkal. Talán leszünk is.
0: Így van, bízunk benne, hogy eljön ismét az az idő, vagy más a grúzokkal, és nem lesajnálva őket, mert nekem alapvetően tetszettek is.
1: Meg az északírekkel.
0: Pontosan,
1: de
0: az, meg de, kellemes meglepetés
1: volt. De még az ukránokkal is, akik azért egy más játékerőt képviselnek talán, mint Grúzia és Észak-Írország, viszont nincs hazai pályájuk, tehát azért nekik is bőséggel van nehézségük. Szoboszlairól beszéljünk egy kicsit, mert hát ha van Fregoli ember a magyar futballban, az ő ráadásul világszinten Fregoli ember, tehát 1000 posztra lehet alkalmazni, de ugye a válogatottban főleg, ahol azért nem feltétlenül olyan minőségű csapattársai vannak, mint a Liverpoolban, a válogatottban főleg időről időre felvetődik, hogy hol tudjuk a legjobban hasznosítani Szoboszlai kvalitásait a csapat és az egész meccs szempontjából. Itt is aztán próbálkozott vele Rossi mindenféleképpen, meg a körülötte lévő középpályásokat is szépen variálta. Te hogy érzed, hogy hol Szoboszlai Dominik, hol a leghasznosabb a magyar válogatottban? Most nem arról beszélek, amikor itt van Varga Barnabás és Sallai Roland is, mert ott egy viszonylag meglévő posztja van, hanem ebben a helyzetben, amikor az ő védekező kvalitásait sem szabad feladni, ugyanakkor meg rendkívül nagy szükség van rá offenzív.
0: Abszolút, és egy jó megközelítés ennek. Azt azért egy picit onnan kezdeném, hogy a válogatott játék egy picit az elmúlt években egy picit átalakult. Egyrészt a Márkónak volt egy olyan érája, amikor egy ilyen 3-4-3-as rendszerben stabilan

0: stabil védekezésből indultunk ki, és gyors átmenetekkel, egy nagyon direkt futballal eredményesek is voltunk. Aztán most itt az elmúlt másfél-két évben egy picit áttértünk, egyrészt négy védőzünk, másrészt
1: más a felfogás. Az a négy ugye az igazából, az a három az öt volt ebből a szempontból,
0: így
1: tehát
0: van,
1: a két
0: így
1: belső
0: van.
1: Védőzünk.
0: Igen, úgy mondom. Illetve a stílusunk is egy picit ebbe a labda pozícionált játékra terelődik, tehát nagyon sok a labda közelében túltöltéssel, kispasszokkal. Ami az első mérkőzésen nagyon hiányzott ebből, a racionalitás, a direkt játék, tehát a megindulások, mélységindulások, indítások. Ez egyébként, hogyha megnézzük a futó adatokat, ez vissza is jött egyébként, mert a második két meccsen már sokkal jobbak voltak ezek. Egyébként Márko is pont ezt mondta, a mester is, a kapitány úr is, a grúz meccs előtt direktebb játékot vár. Nagyon örültem, mert pont előtte mondtam ezt idézőjelben kritikának, hogy ez hiányzott. Tehát egy kicsit átalakult a válogatott játéka is, és ebben nagyobb szerepet kapott, én úgy látom, a Szobi, tehát labda közelében állandóan ott volt, mindenütt ott akart lenni. Én talán még ezt mondtam is, hogy egy nagyon picit úgy éreztem, hogy talán fel is őrölte magát ezekben a állandó mindenhol, mindig segíteni akarom a csapatot. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a grúzok ellen viszont nagyon-nagyon tetszett az a pozíció, ahol játszott, tehát inkább egy belső középes, inkább mélyebben egy kicsit, de abból nagyon-nagyon rengeteget tudott, ami nem is annyira látványos, de aki kint volt a mérkőzésen is látta azt, hogy milyen védekezés sprinteket is vágott, de az ő mélységi rágyorsításai...
1: Labda visszaszerzése embertelen mennyiségű volt például.
0: Extra volt, és az abból lévő mélységi rágyorsítások nagyon jó rúgó technikával, nagyon jó forgatott, tehát nekem ott kimondottan tetszett a játéka. Hozzáteszem, egy nagyon picit, ha kritikus is akarok lenni, ott nem értettem az első körben a cseréknél, hogy ki jött balra támadónak, és ott egy nagyon picit passzívabbá váltunk mi is. Tehát ez nekem a nagy kontrakszott, de aztán utána másodjára már le is cserélte a kapitány úr. Tehát, hogy abban a pillanatban,
1: sárgát,
0: amikor...
1: Meg ugye ő egy sárgába játszott ezeket a meccseket már jó ideje, mondjuk ezt megszoktuk, mert volt már ilyen selejtező sorozat. De azért, ha belegondolunk, hogy egyszer még Szoboszlai is kisárgázza magát, nem fogja, mert már csak egy meccset kell megúszni.
0: Így van, reméljük. Tehát, hogyha visszatérek erre a gondolatmenetre, ott egyértelműen egy meccsen belül nagyon látszott, hogy szerintem, hogy mi az igazi posztja, pontosabban itt nálunk mi hol tud olyan hasznos lenni. Nagyon gyors átmenetei voltak, és mondom, megint visszacsatolok egy kicsit a fizikai, motorikus adatokra, hogy azon a mérkőzésen 34 fölött volt a max sebessége, ami tudjuk, hogy az egy nagyon komoly nemzetközi szint.
1: 100-on.
0: Igen, 4 km per óra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy...
1: 36 a 10 másodperces, 100, csak
0: igen. Azért mondtam, hogy ez
1: kedvé.
0: Ott is visszaköszönt, és nekem az a meccs alapján azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit ez a mélyebbről, de nyilván az, hogy racionálisan a rágyorsítások legyenek benne a játékában, érjen oda a kapu elé, mert a kapu támadó zónában azért az ő lövő technikája, lövő ereje, második szándékú passzai, beadások érkezése, az azért azt is nagyon-nagyon érti szerintem. Tehát mondhatnám azt, hogy szinte nekünk az lenne jó, ha minden poszton tudna játszani, de egyedül van ő, tehát nyilván meg kell találnunk, vagy mesternek is meg kell találni azt, de úgy érzem, hogy ebbe ő teljesen képbe vannak, a stáb is.
1: Szoboszlai esetében vehetjük Tóth Alexet vagy Vitálist, akik bizonyos játékelemekben tudják őt adott esetben termentesíteni. Ugye a Szoboszlaitól az ellenfelek is félnek, mint a tűztől, mert ők is tudják, hogy kivel van dolguk, és azért általában megkettőzve védekeznek rajta, faragják, rúgják, ütik, verik. Mennyit tudunk mi abból profitálni, hogy óhatatlanul így viszont mások előtt, lásd Vitális az első gól előtt Nagyszombatban, ahol a fél ukrán védelem Szoboszlait lögdöste és kergette, és ott volt üresen Vitális, ott volt üresen Tóth Milán, és már vezetést is szereztünk. Szóval mennyit tudunk profitálni, régebben is voltak hasonlókora példák, abból, hogy Szoboszlai szabadul a szorításból.
0: Igen, ez is egy nagyon jó meglátásod. Azt azért, hogy mondjam, még visszamenőleg egy picit a négy mérkőzésnek a hatalmas nagy kontraszt volt szerintem, ahogyan ő, bocsánat, hogy így mondom, nem azt mondom, hogy viselkedett, hanem ahogy a pályán megjelent az első mérkőzésen és az azt követő mérkőzéseken. Nekem sokkal jobban, és le a kalappal is gratulálok, és mondom, tehát talán lehet, hogy ez is összefüggésben van a teljesítményével, a harmadik meccsen már, tehát a gruzok ellen ott az orrunk előtt kitették a oldalvonal túlra, fölállt, már ment a bedobásért. Ez az ukránok ellen másképp zajlott, ezt tudjuk. Tehát szerintem ott abszolút beleállt ebbe az egészbe, és nagyon a nagyon koncentrált volt, nagyon-nagyon, és nagyon sokat tudott hozzátenni szerintem ahhoz a győzelemhez. Mint hogy ő, visszatérve a kérdésedet, tehát igen, ez igaz, hogy láthatóan Észak-Írországtól kezdve, akár ha Nagyszombaton játszottunk, mindenhol Szoboszlait keresik a nézők, akár magyar szurkolók, akár az ellenfélnek szurkolnak. Tehát nálunk ő a sztár, igen. És a pályán is láthatóan, jól mondod, bekettőzik, behármazzák, nem engedik lövőhelyzethez jutni, és ebben a pillanatban ugye nyilván a mellettük játszó...
1: De az ellenfél nem játszik egyel többen, tehát valaki játszók,
0: egy picit szabadabbá tudnak válni. Valóban is, én egy picit talán ezért is hiányoltam a Barnit ebben a rendszerben, mert de most már ez már történelem, reméljük, hogy a következő mérkőzésem ott tud lenni, és jó formában tud lenni, mert ő is egy hasonló, nyilván nem Szoboszlai szinten van a hype-olás szempontjából, meg, de a teljesítménye szerintem extra, milyen gólokat itt belegondolok, hogy milyeneket rúgott itt a válogatottba is, meg a Fradiba is.
1: Meg az AEK-ba is.
0: Meg ugye, most már a Athénba is. Tehát, hogy sok-sok olyan tényező viheti előre a magyar csapatjátékát, többek között ez is, hogy ki tud felnőni a Szobihoz. Nem mondom, hogy az ő szintjére, mert azt még talán nem mondhatom, de hát, ha lesznek majd ilyenek is, hanem az ő játékához, és akkor ebben valóban ott az első gól esetében is egy vitális Tóth Milán összjátéknál lehetett látni, hogy és akkor ebben még nem is beszéltünk arról, hogy esetleg abban az esetben, ha tényleg nagyon nagy a fókusz a Szobira, akkor ő a mozgásával mit tud ahhoz csinálni a pályán, hogy a másoknak kedvezőbb helyzetet teremtsen.
1: Két nagyon fontos emberről, sőt három nagyon fontos emberről még nem esett szó. Kezdjük akkor így mindjárt azzal, aki először eszembe jutott, ez Séfer András, aki szerintem az egyik legegyenletesebb magas színvonalat hozta ezen a négy meccsen, tényleg vérét adta, amikor kellett, ő ott volt, megtalálható volt a pálya minden pontján, és tudjuk, hogy neki Szoboszlaival, mert ezek is biztos fontos dolgok, neki személyesen is nagyon jó a nexus a Szoboszlaival, látszik, hogy benne Szoboszlai is bízik, azért nyilván jobban bízik benne, mint minden bántás nélkül mondjuk Jurekben, bár állítólag Jurek is tetszik Szoboszlainak és körének, úgyhogy ez is megerősíti abba, hogy ott van a keretben. Na, szóval Schäfer szerepe, mert ő rengeteg terhet levesz a körülötte állókról is adott esetben, akár a védekező harmadban, akár a támadó harmadban, meg főleg az átmeneteknél, meg a labda visszaszerzéseknél.
0: A Schäfer szerintem pont az a játékos, aki nekem edzőként nagyon-nagyon tetszene, vagy tetszik, mert nem a látványos részét csinálja meg egy csapatjátéknak, viszont borzasztóan hasznos. És hogyha megnézzük a négy mérkőzés szintén, vagy valahol visszacsatolok, nem mint hogyha csak ez körül forogna nálam a világ, az adatokat, akkor az ő futó teljesítménye extra. Persze. És szó szerint a vérét adta a úszósapkába ide vagy oda.
1: Lyukat rúgott az ukrán a fejébe.
0: Igen, tehát hogy én azt gondolom, de azt kell, hogy mondjam, és egy picit én saját magam is mea culpát mondok, mert én eleinte mindig azt mondtam, hogy ő neki a fizikai felépítése, összehasonlítjuk azokon a posztokon játszó nemzetközi játékosokkal, én úgy érzem, hogy nem elég ahhoz, hogy mi szintet lépjünk, de azt kell, hogy mondjam, és azért mondtam, hogy mea culpa az ő irányába is, hogy viszont azt kell, hogy mondjam, ezeken a mérkőzéseken egyértelműen látszott, hogy mindenütt ott van, hihetetlen alázattal, hihetetlen mentalitással, és azért valljuk be, én nem emlékszem, bár ezt az adatra nem emlékszem, hogy olyan nagyon sok eladott labdája, tehát nagyon, még ha egy picit egyszer-egyszer tutira játszik is, de nem ad el labdát.
1: De fel lehet rá passzolni, mondjuk belső védő, nem mindenkire tudja felpasszolni a labdát.
0: Ne csak azt emeljük ki, hogy jól melózik, hanem azért az eladott labdáinak száma szerintem minimális, megjátsz a labdáit, mondom, mindenütt ott van, egyetértek, tehát egy nagyon fontos láncszeme volt szerintem mind a négy mérkőzésnek, de természetesen itt a sikereket refókuszálunk.
1: Na hát akiről már esett szó, de direktben még nem, az Vili Orbán, ahogy szokták mondani, hogyha én edző vagyok, jó, ha egy edzőnek van egy Vili Orbánja, és Csinger Márk is erre többször utalt egyébként nagyon szimpatikusan és nagyon sportszerűen, hogy őt is mennyire felhúzza az, hogy ilyen ember mellett játszik a védelemben, de erősíts meg, vagy száfolj meg, én úgy gondolom, hogy korábban Szalai Attila vagy Lang esetében is sokat számított, hogy Vili Orbán van a védelem tengelyében, mert a mellette állók is egy kicsit egy szinttel följebb tudnak játszani, és ő is nagyon-nagyon jó. Volt az egy ukránok elleni gól, ott aztán tényleg mindenki rosszul helyezkedett, de ez egy ilyen volt igazából. Ezt leszámítva talán Vili Orbán extra produkciót nyújtott szerintem valamennyi mérkőzésen.
0: Valóban, de azt azért le kell szögeznem, hogy pont Vili abba a gólba egyáltalán nem volt benne.
1: Hát csak annyiból, hogy Csinger elindult egy olyan emberre, akiről szerintem, igen, akire nem kellett
0: hát
1: volna elindulni.
0: Picit a Milosnak kellett volna bezárni.
1: Hát tehát meg egy, de meg mögötte is volt egy ember, ezt már ugye elemezgettük.
0: Szélső védő, ha látja, hogy kívülről az előttem lévő centrumban lévő, igen, játékos, akkor az oda be kell zárni.
1: Persze.
0: De hát nyilván van ilyen. Nagyon fontos, ezt már több helyen mondtam, hogy a Marco Rossi érában átéltünk már egy-egy generációváltást, de egyet minimum, szerintem többet is. És azoknak a fiatal játékosoknak a beépítésébe, ami ez alatt, az idő alatt megy, ez egyébként klubszinten is így van, csak a válogatottnál egy kicsit az időrövidsége miatt nehezebb. Nagyon fontos szerepe van azoknak a játékosoknak, akikre felnéznek ezek a fiatalok, és ezért mondom mindig azt, hogy na mindegy, ebben most nem menjünk bele, tehát az NB3-as bajnokságban lévő második csapatok, azok nem ugyanazok, mint hogyha egy ugyanolyan szintű NB3-as csapat felnőtt csapatába játszana bárki. Mert amikor kölyök játszik kölyök mellett, már bocsánat a kifejezésé, az nehezebben fogja megtanulni. Még az én időmben, utáltam, amikor a szegény édesapám ezt mondta, hogy a bezzeg az én időmben, most meg már én is sokszor ezt mondom, én is sok mindent a csapat társaimtól tanultam meg, a Csuhai Józsitól tanultam meg, hogy kicsi, nem neked kell fejelni a szögletni, nem neked kell fejelni, ő ne fejeljen. Tehát sok-sok olyan dolgot tanulsz meg játékszituációkban a melletted lévő játékosoktól. És ezért nagyon fontos a Vilinek a szerepe, de egyébként mondhattam volna régebben a Szalai Ádit, vagy bárkit, akik mellett egy támogatás mellett, már pedig a Vidit azt látom, hogy abszolút nem konkurenciát lát ezekben a fiatalokban, hanem egy támogatja őket, és ez nagyon-nagyon fontos, és ezért fontos az ő személye szerintem az öltözőben is, hogy...
1: Az mennyire fontos, hogy azért Szoboszlainak is csapattársa volt Lipcsébe, mert szerintem az sem lényegtelen, mert Szoboszlai meg nyilván ő a központ az öltözőben is.
0: Ez azért érezhető, egyébként kívül is érezhető egy picit, hogy a Szobinak igen, van beleszólás egy picit a dolgok menetébe, de ez egyébként nem lehet baj.
1: Ja, ezt nem negatívan mondtam, igen, sem kell.
0: Én inkább azt mondom, hogy a Villinek, mondom, inkább a személyisége tényleg csendesen csinálja a dolgát, ráadásul jól, és mondom, emellett...
1: Első szóra jön mindig.
0: Így van, tehát a Csingernek is a szereplése, és meggyőződésem, hogyha most ez a Márgráf lett volna, vagy bárki, azt is ugyanígy segítette volna ő. Mellette azért egy főszerep nyilván neki a maga a csapat védekezésének az irányításában is van, és kapott, biztos vagyok benne, és az, hogy két gólt kaptunk a négy mérkőzésen, ez is döntő. De mondom, én azt mondom, hogy úgy, ahogy a második mérkőzés után nem adtam teret azoknak a bocsánat károgó hangoknak, amit én azt mondtam, hogy egy kicsit sok, a másik oldalra sem szabad átesnünk. Tehát az, hogy most ilyen jó sikerült, és folytathatjuk novemberben ezt a idézőjelbe sorozatot, azért mondom, ez a B-liga, és nem a világverő válogatottak ellen játszottunk, hozzáteszem, a nemzetközi szint azért nagyjából kiegyenlítődött, de azért mégis vannak különbségek, láthatjuk az eredményeket, hogy még egy horvátok is tudnak kapni egy hetest otthon az angoloktól, vagy akár ott. Szóval, de azért ilyen szempontból a másik oldalra sem kell átugranunk, a ló másik oldalára sem, hogy itt most örömtüzeket gyújtsunk, dolgozni kell úgy, ahogy ezt megtették, és meg is csinálták szerintem a Marco Rossiék az elmúlt 6-7 évben. Én azért elfogadom azt, hogy ők azért, az ő rutinja, az ő kiegyensúlyozottsága, az fontos tényező a válogatott közeljövőjében is.
1: És a saját kezünkben a sorsunk, azt se felejtsük el, mert novemberben ugye elmegyünk majd Georgiába, a grúzokhoz, és aztán az utolsó fordulóba fogadjuk Észak-Írországot. itt a lehetséges eredmények nagy többsége az minimum a második helyre predesztinál minket, és azt mondjuk ugye az első két meccsen szerzett egy pont után mindenképpen jó kimondani. Na, Csábi Józseffel beszélgetek, változatlanul, most elmegyünk hírekre, és aztán rögtön utána folytatjuk.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
3: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
2: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kiesett Végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Külföldi magyar kulturális intézetek élére keresnek új vezetőket. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A 32 között búcsúzott a 100 kg-os Végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. A brit George Russell a Mercedes versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es szingapúri nagydíj egyetlen szabad edzésén. Őt a monakói Charles Leclerc a Ferrarival és a brit Lando Norris a McLarennel követte. A sprint időmérő jelenleg is tart. Kiesett a shanghai tenisztornán Novak Djokovic. A 39 éves szerb a keménypályás tornán rögtön az első mérkőzésén vereséget szenvedett a lengyel Hubert Hurkacztól 6-4-6-3-ra. Befektetőt keres az Everton labdarúgó csapata. Dan Friedkin amerikai tulajdonos 2 évet követően adna túl a Liverpooli együttesen, a Premier League mostani idényében az Everton még veretlen, 5 forduló során szerzett 9 pontjával a 7. helyen áll.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban közölte, az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a déli körvasút közbeszerzésénél, ezért az Európai Bizottság megvonja a beruházás uniós támogatását. Magyarország emiatt 367 milliárd forinttól eshet el. Külföldi magyar kulturális intézetek élére keresnek új vezetőket, közölte a külügyi tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László azt írta, hogy a New York-i, a brüsszeli, a prágai és a jeruzsálemi intézmény vezetésére lehet jelentkezni. A pályázatot november 5-éig lehet benyújtani. A nyertesek jövő májusban kezdhetik meg a munkát. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Saját jogkörükben, kormányzati utasítás nélkül jártak el a hatóságok az úgynevezett aranykonvoj ügyben, írta közleményében Orbán Viktor. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke úgy fogalmazott, ha szükséges lett volna, maga is kiadta volna az utasítást. Tegnap Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szólította fel Orbán Viktort arra, hogy tisztázza, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. Az ügyben a terrorelhárítási központ egykori vezetője, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztály vezetője mellett 3 járőrt is gyanúsítanak. A vállalkozók fele már jövő év elején áttérne az új kata szerinti adózásra. Derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint ugyanakkor az érintettek 2/3 a végleges szabályok megismeréséhez köti a döntést. Az általányadózók számára elsősorban a cégeknek történő számlázás lehetősége vonzó, még a jelenleg is katázók a magasabb táppénzt és nyugdíjat tartják a legfontosabb előnynek. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter a Magyar Sportnapja alkalmából rendezett díjátadón. Pósfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Az ünnepségen több sportolót és szakembert tüntettek ki.
0: Közlekedés.
2: Korábban baleset történt az M6-os főváros felé vezető oldalán Nagy Tétény térségében, közel az M0-ás csomópontjához. A 16-os kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg többfelé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl le a levegő, az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Itt a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István és továbbra is Csábi Józseffel, korábbi kiváló válogatott labdarúgóval és szövetségi kapitány, a szövetségi edzővel beszélgetek. Eddig a válogatottról beszélgettünk főleg, bár szerintem még annyiba térjünk vissza a válogatotthoz, mert az ő személyét egyáltalán nem érintettük, ez Tóth Balázs, a válogatott kapusa. Ugye az egyik kulcsposztról beszélgetünk. Ha valaki látatlanba aláírja azt, hogy 4 meccsen 2 gólt fogok kapni, az nyilván a kapus. Mennyire megnyugtató szerinted Tóth Balázs a gólvonalon, mert sokakat sokféleképpen bírálnak, kommentelők, szurkolók. Tóth Balázs esetében elég szép konszenzus van szerintem pillanatnyilag, úgy őt általánosan szeretik, elfogadják és odavalónak tartják.
4: Valóban egy így a stadionba kint, vagy a televízión keresztül is nagyon, nagyon fontos szerintem, hogy egy nagyon szimpatikus fiatalember, de a teljesítménye is az, tehát én azt látom, hogy én mindig azt mondtam, hogy egy kapus, hogyha ha benézek a kapuba, akkor lássam, hogy kapus van a kapuba, tehát egy kisugárzás, egy egyénisége legyen, és a Balázsról ezt érzem minden egyes beadásnál, lövésnél, lábbal lévő megjátszásnál, tehát ugye ma már a kapusoknak nagyon nagy szerepe van a build-upban, a játékfelépítésben. Tehát abszolút nincsen, nem látom, egy kiegyensúlyozott egyéniség, mondom, nem ismerem személyesen, de egy kiegyensúlyozott egyénnek tűnik, és ez nagyon fontos a kapuban, mind a mellett, hogy egy jól iskolázott kapus is. Tehát
3: azt mondták, mondani, hogy a kapusok bolondok, most Tóth Balázsról mindent mondanék, csak azt nem, hogy bolondok.
4: Hát innen én is azt mondom, hogy nem. Valóban régen ezt mondtuk, hogy megvan a megfelelő flúgja, akkor jó kapus lett belőle. Igen, hát... Valahol ott is valahol egy kicsit a generációváltás folyik a kapuban is, azt látom, de ebből megint azért ne felejtsük el, évtizedek óta a kapusposzton azért mindig jól látom a magyar labdarúgó válogatott.
3: Ez még azokban az évtizedekben is, amikor egyébként
4: igen,
3: nem jelentkezik.
4: És én azt érzem, hogy ez most folytatódhat, és még mondom, tehát vannak az is tehetséges kapusok. Például van egy névrokona, aki nekem volt Kazincz Barcikán, és utána a Diózsér és Nyíregyháza, tehát nagyon pekes a Balázs, aki a Nyíregyházába tavaly nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtott, csak a tavaly nyáron megsérült, és most sajnos újra sérült. Tehát azért még van
3: Jakobics Ügyi,
4: persze, tehát azért vannak Pécsi Ármin, tehát azért vannak jelöltek, és remélem, hogy vannak ott, sorakoznak a vonal mellett, és ez mindenképpen jót tesz annak a kapusnak is, Balázsnak is, aki ott van, és megkapja bizalmat, de érzi, hogy azért van mögötte követelő.
3: Hát ezzel együtt, ha valahol nehéz bekerülni egy csapatba, az a kapusposzt, addig a pillanatig, amíg valami őrület, akár sérülés, kiállítás, azért ezek, de kapusban ez is ritkább, tehát valami óriási formahanyatlás nem következik be, Rossi ráadásul ő aztán leteszi a voksát kapus, mert és egyébként a legtöbb kapitány, meg a legtöbb edző ilyen, akkor ott nem vált, úgyhogy ilyen értelemben a trónkövetelők valószínűleg Tóth Balázs esetében még várhatnak.
4: Hát nehéz helyzetben vannak, de ne adják föl természetesen, mert bármi jöhet közbe, sérülés, eltiltás, ezt tudjuk, hogy kiszámíthatatlanak.
3: Na, egyébként kíváncsi vagyok a véleményedre, mégiscsak válogatott belső védő voltál. A Nagyszombatban az ukránok ellen kapott gól, ugye ott Osvát maradt ott nála egy bőfejjel magasabb Jarmolenkóval, aki egész egyszerűen a saját fizikai erejét kihasználva teremtett magának egy viszonylag egyszerű föl se kellett ugrani a fejes pozíciót. Itt vajon Tóth Balázsnak ki kellett volna mozdulnia szerinted, vagy valamelyik belsővédőnek el kellett volna menni a Jarmolenkóval? Szóval hogy lehetett volna elkerülni ezt a gólt?
4: Azért a mai modern futballban én azt érzem, hogy egyre nagyobb jelentősége van az átmeneteknek és a pontrugásoknak. Tehát én ezt azért, ennek ellenére a világbajnokságon viszonylag kevés pontrugás gól volt. Nagyon komolyan felkészülnek most már stábok a pontrugásokból, illetve az ellenfél pontrugásaiból. Ebben a szituban, most őszintén megmondom, nincs nagyon előttem, hogy kaputól hány méter és milyen pozícióban, emlékszem a gólra.
3: Ötös vonal.
4: Hogy oda inkább a kapu rövid oldala volt ez, tehát oda nem biztos, hogy a Balázsnak ki kell érni, viszont ott szerintem az Orsvát, akitől azt viszont el kell mondanom, hogy nekem nagyon kellemes meglepetés
3: volt. Hát a krúzok ellen maradt felé, hát azt
4: egy másrészt pedig már amikor bejött a sérülése után, ott is nagyon, Észak-Írországban azt hiszem,
3: igen.
4: Ott nagyon-nagyon, még ha kényszercsere is volt, de jót tett a támadójátékunknak, mert nagyon sok jó beadás jött az ő oldaláról. Jó helyekre rúgja be a labdát, ezt már Pakson is kiszúrtam nála, hogy a kapus és a védők közé nagyon veszélyesen tudja beadni, és ez a része nagyon jó, illetve rengeteget tud hozzátenni futásban és védekezésben is. De ott egyértelműen szerintem ő hibázott. Nem minden esetben a labdát nézte, hanem nagyon a játékos pozíciót próbálta hárítani. Valóban, amit az előbb mondtam, hogy nem neked kell fejelni, hanem az ellenfél ne fejeljen.
3: Alex Csuhai.
4: De ebben a helyzetben sajnos az ellenfél fejel. Tehát nem tudta rendesen kizárni, és nem volt egy pillanat, amikor elveszítette a kontrollt a labda fölött. Mert hogyha lehet, hogyha a labdát is tudja nézni, vagy a labdát nézi, és közben érzékeli a csatárt, vagy a támadót, akkor lehet, hogy ő előbb ki tudja fejelni a labdát, tehát nem felugorva fejelt ráadásul a támadó, tehát ez egy abszolút hárítható helyzet volt. Mondom, talán azért is merem ezt mondani, mert én is voltam sok ilyen helyzetben.
3: Egy feje magasabb csatár azért nem sok volt szerintem.
4: Hát 184-5 centi voltam, vagy vagyok.
3: Jan Kollerrel, ha találkozol, volt, esetleg ő.
4: Bocsánat, ha már itt behozzuk az írek ellen, amikor játszottunk, és nyertünk 4-2-re.
3: Ja, igen,
4: már
3: igen.
4: Bocsánat,
3: Queen volt ott.
4: Az nagyon borzasztó volt.
3: Igen, igen. Most néztem egy-két napja ennek a mesnek az összefoglalóját.
4: Ráadásul úgy volt, hogy nem is én voltam kijelölve rá, hanem egy csapattársa, nem mondom a nevét, mert a negyedik percben 0-2 volt,
3: igen.
4: És akkor szólt, hogy kicsi, most te jössz. Én meg átvettem, de hát mondom, esküszöm, a köldökéig értem, és akkor mondtam neki, hogy mit csináljak vele, azt mondja, úgyse tud semmit, tehát voltak azért
3: földön,
4: ilyen különleges helyzetek, de hát azért hál' Istennek annak azért happy end lett a vége, mert 4-2-re tudtunk ott nyerni Dublinban, ami nagyon nagy dolognak tartom, még a mai napig is.
3: Na hát, ha már Osvát szóba került, ugye hétvégén folytatódik az NB1, mondjuk a válogatottban nagyon sokan voltak az NB1-ből, többek között ezeknek a sérüléseknek a következtében is, mert ugye ne felejtsük el, hogy menet közben Bolla is megsérült, ugye Regics is megsérült, és meg még Kerkezki is sárgázta magát, ugye egy csupa légiós, és jellemzően őket NB1-ben játszó játékosokkal pótolta Marco Rossi, de jól sült el a dolog végül, úgyhogy bizakodhatunk november előtt. A hétvégén bajnoki forduló, de jövő héten már az Európa Liga is folytatódik, ha már Osvát jött szóba. Ugye a Ferencváros a korábbi években egy ilyen válogatott összetartásnál a fél csapatot rendre nélkülözte, egyrészt izraeli válogatottjai voltak, másrészt a magyar válogatottban is mindig adott egy gyakorlatilag az összes magyarját. Most ehhez képest Osvát volt az egyetlen a válogatottban, tehát ezen az alapon Borbély Balázs mondjuk nyugodtan tudott készülni, szerintem a Fradira ez rá is fért, mert a következő néhány hónap az elég kemény menet lesz, amihez a ferencvárosiak már hozzászoktak persze, hogy Európa Liga és bajnokság. Most például a Debrecent fogadja a Ferencváros még szombaton 17 órát, hogy három meccset rendeznek szombaton, és hármat vasárnap az OTP-ben a 9. fordulójába. Csak a rendkedvér, Vasas Kisvárda, Ferencváros Debrecen és Paks MTK mérkőzések jönnek így szépen egymás után szombat délután, vasárnap pedig egy Zalaegerszeg Nyíregyháza, Kispest Újpest, ilyen is 1000 éve volt legutóbb, és egy Győr Puskás, ami meg az első két helyezett a tabellán, azzal zárul a forduló. De most egy picit a Ferencvárosról, ha beszélnénk, mert ugye parádés selejtező sorozatot produkáltak, mert nagyon erős ágról jutottak be az Európa Liga alapszakaszába, ahol hát mégiscsak a Celticet verték meg idegenben, és egészen kiváló játékkal. A tavalyi, vagy az előző idény, az mennyire figyelmeztető szerinted a Fradinak, hogy mennyire engedhetik el az NB1-et, mennyire kell koncentrálniuk az NB1-re, mennyire kell megosztaniuk a figyelmüket, mert azért kiderült ebből a Európa Liga selejtezőből, hogy milyen hihetetlen sokat ér, hogyha valaki a Bajnokok Ligája selejtezőjében indul, mert most a Fradi le a kalappal bemenetelt a főtáblára, de ha most ő a BL selejtezőben a Győr helyén indul, akkor még az is lehet, hogy BL főtáblás, amilyen ágon például a Győr ugyan nem járt sikerrel, de azért jóval gyengébb csapatok jöttek ott szembe, mint akikkel a Fradi játszott. Tehát a bajnoki cím nagyon sokat ér ebből a szempontból is.
4: Abszolút, és ennek nem csak két oldala van az érmének, rengeteg elemezhető oldala van. Már akkoriban emlékszem, nem is tudom már hol voltam bent, amikor erről beszéltünk, hogy több 100 millió forint is múlik az, hogy ki a bajnok, arról és ki a melyik ligában. Pláne a Ferencvárosnak az előzményei alapján ugye még nagyobb esélye van a jó sorsolásra. Igen, ez figyelmeztető jel volt a tavaly. Én most is azt mondom egy picit, hogy a Ferencváros, és lehet, hogy ebben tévedek, azzal lett a jobb a Győr a hajrában, hogy szerintem tehát a fiataljai jobbak voltak.
3: Csak azok közül már egyik se játszik ott.
4: Hát valószínű ezért, mert piacképesek lettek. Egyrészt a bajnoki cím miatt is, meg jól teljesítettek, tehát valószínű. És ugye az idén ugye ez már egy ok, ami miatt jobban oda kell figyelni a Ferencvárosnak. Azért a Ferencváros körül azért tudjuk, hogy sok minden más is történik itt az elmúlt hónapokban, és nekem nagyon-nagyon jó üzenete volt az, hogy egy olyan edző került oda Balázs személyében, aki már járt a Ferencvárosba utánpótlás szinten, tehát magyarnak mondhatjuk, tehát és tulajdonképpen a Ferencváros egy picit felhagyott az előző évek ide
3: a felső polcról,
4: igen, hozok edzőt, bár egy bajnok csapat edzőjét vitte.
3: Kell felső polc, mint a bajnok edzőjét.
4: Bajnok csapat edzőjét, és nekem nagyon tetszik a Ferencváros, mint tehát jól működik. Kevesebb játékosból, kevesebb keretből, talán ezáltal megmerem kockáztatni, hogy kevesebb pénzből is, de emiatt talán jó példa is arra, hogy nem minden esetben a pénz a meghatározója annak, hogy ki hogyan tud teljesíteni, mert nyilván piacképes futballistákat eladták, jó futballisták mentek el.
3: De azért az igazán meghatározó légiósok zöme maradt szerintem. Belső,
4: hát a
3: Makrecki,
4: nekem nagyon tetszett az az emberke, de valóban ebben igazad van. Tehát az de azért látható volt a törekvés. Látható volt, hogy azért a magot együtt tartani, mert azért jön a kupa, a nemzetközi kupa. És ez egyelőre eddig jól sült el, de mint csapat is jól funkcionálnak, én azt látom. Tehát a tavaly előtti évben sokkal azt láttam, és azt éreztem, akár élőben, akár tévében, hogy nem voltak csapat annyira. Tehát picit az egyéni érdekek, nem akarok senkit meggyanúsítani, a számlára érkező összegek, nem, de tehát sok minden nem vitte össze őket. Most egy picit azt látom rajtuk, hazzáteszem, nem látok bele a mindennapban, nem látok a szerződéseikbe, hogy mi történt körülöttük, de jobban tetszenek, mint csapat. És már nem indultak jól, ha jól emlékszem a magyar bajnokságban, de a nemzetközi szintjük.
3: Nekik adtak a Pakstól, de nemzetközi, azt a verenségük azóta sincs.
4: Igen, tehát, hogy akkor mindenki azt gondolta, hogy na most akkor egy picit más év következik, de aztán hál' Istennek a nemzetközi szinten nagyon-nagyon extrát produkáltak, és a bajnokságban is kiegyenesedtek. Most volt ugye nekik 3 hét szünet, ami megint különleges, tehát szerintem ilyen nagyon ritkán van egy Ferencvárosnak.
3: Mivel telik 3 hét szünet egy Ferencvárosnál, szerinted? Vagy nem kell feltétlenül Ferencvárost mondani, mert ugye ez minden csapatnak megvolt.
4: Nyilván azért különleges a helyzet, mert mondjuk egy téli felkészülésnek mondott időszak nem hosszabb. Tehát ugye a tavaly, ha jól emlékszem, az NBA egy héttel korábban február vagy január utolsó hétvégén kezdődött, talán még lehet, hogy előbb. Tehát a durva 3-4 hétük van. Annyival rosszabb akkor a helyzet, mert előtte van egy durván két hét, három hét, mert ugye tavaly december 16-án még bajnoki forduló volt, ha jól emlékszem. Tehát pihenőből jönnek. Itt azért meccsből jönnek vissza, tehát ez a 3 hét, ez rengeteg idő ahhoz, hogy azzal gazdálkodjon egy szakvezetés, hogy megfelelő pihenést, kikapcsolódást, azért egy nagyon komoly sorozat előtt vannak, illetve után voltak. Tehát ilyenkor én azt gondolom, hogy a regenerációra nagy figyelmet kell fordítani, nem csak a fizikális oldaláról, hanem a szellemi oldaláról. Biztos vagyok benne, hogy kaptak szabadnapokat, De hát nyilván, ugye életemről is tudjuk, hogy azért bizonyos napok számát követően, én ezt nagyjából úgy lövöm be, hogy ilyen 3-4 napos után már azért oda kell figyelni az edzésekre, mert onnantól kezdve kezd leépülni a szervezetünk energianyerő, illetve funkcionáló része. Tehát azért természetesen gondolom komoly edzéseken, mert ebben a 3 hétben belefér az is, hogy szinten tartsunk, vagy akár akinek kellett fejleszteni kondicionális részét, ki lehet simítani a keretet, ki lehet egyenesíteni, van akinek kevesebbet kell edzeni, van akinek többet kell edzeni, akinek kevesebb meccsperce van, azokat még többet edzéssel erre a szintre hozni, pótolni a meccsperceket, akár még edzőmeccsekkel is, tehát, és természetesen a taktikai részét is nagyjából lőni be, mert komoly sorozatuk lesz, és ott már nagyon kevés idejük lesz a meccsek között majd ezekkel foglalkozni.
3: Mi a véleményed arról, hogy nagyon sok csapat, hát a Fradi is, hiszen új edző jött, és nagyon sok ember távozott, meg kölcsönből jöttek vissza a játékosok, akik közül például Arzáni kifejezetten bevált, tehát egészen ilyen üde színfoltja lett ennek a Ferencvárosnak, de azért nagyon sok csapatban történtek nagyon nagy változások. És a tabellát mondjuk a Puskás vezeti, mindenki azt mondta, na hát elment Hornyák Zsolt, meg aztán a politikai változások, hogy a Puskásnak annyi, simán vezetik a tabellát. A Győr a második helyen áll, úgyhogy elvesztette az összes válogatottját, hát mondjuk Sönt azért, mert megsérült, plusz az edzőjét, és most ott vannak a második helyen. A harmadik a Vasas, amelyik az NB2, ott a legkevesebb változás volt, de az NB2-ből jöttek, azért azt viszont ritkán ugorják meg ennyire jól, és de mondhatnánk a Debrecent is, ahol szintén elég jelentős változások voltak, válogatott játékosok távoztak, edző csere is volt. Tehát ez a 2,5-3 hetes szünet, ez szerintem mindenki most a mezőny fele legalábbis összeteszi a kezét, hogy kvázi egy ilyen pótalapozás, főleg akik európai kupa selejtezőkbe játszottak, azoknak aztán szinte nem is volt felkészülésük a nyáron.
4: Valóban azért mondom, hogy több ágon, több oldala van az érmének, nem csak kettő ebben a helyzetben. Kezdeném onnan, hogy azért a itt április óta azért egy nagy bum van a magyar futballban is, és ez érezhető, mindenki kivár, mindenki, tehát nem történik úgy semmi. Megy a bajnokság némi változásokkal, némi az MLS vezetésével azért ezt nagyon klasszul kézbe tartva elindították, mind az NB1-et, míg az NB2-t, természetesen futball volt, van és lesz szerintem mindig, tehát nem is ezzel szeretnék foglalkozni. Több csapatban, ugye, ahogy te is említetted, voltak komoly változások, az előbb említett Ferencvárosnál is, a Puskásnál is, szerintem Kisvárdán is.
3: Kisvárdán,
4: tehát azért vannak olyan
3: de
4: csapatok.
3: De Győr Debrecen, nem véletlenül mondtam ezeket,
4: a Debrecen is. Most a Debrecennek kapcsán, hogyha nem tudom mennyi időnk van, például az egyik gól műsorban, most ez nem a reklám helye, láttam
3: azt
4: egy
3: olyan... nyugodtan reklámozhatjuk, M4 Sport.
4: Láttam egy olyan elemzést, ami egy picit engem úgy meglepett, összehasonlították a tavalyi Debrecen adatait az ideivel, és ugye az idei az egyértelműen jobbak, mint a tavalyi, hát csak a pontok
3: az
4: nem.
3: Eredmények
4: csak
3: nem.
4: A pontok nem, és akkor ez erre ugye abból az a következtetés jött le abban a műsorban, hogy nem feltétlenül edzői probléma van, vagy edzői kérdés az, hogy sokkal jobbak, hasonlóak az adatok, mint tavaly, de ennek ellenére én egy picit megfordítom, tehát mindent az adatokból nem lehet. Nagyon fontosak, én is használom, és használtam minden nap az adatokat, mind a motorikusat, mind az egyéb adatokat, a passz dolgainkat, de aki csak ebből akar következtetések levonni, az zsákutcában. Mondom egy példát, tehát nálam meg pont ez a legfontosabb, hogyha az adataim ugyanazok, akkor valami a játékosok feszessége, koncentrációja, motivációja, valami valahol nem sikerül, valami, az pedig lehet, hogy pont egy edző. És most ezzel nem nehogy félreértésesség, tehát senkit nem ismerem, nem akarok. Csak erre arra tértem vissza, hogy nagyon nüanszokon múlik. A Puskás példája megint arra az a legjobb példa, hogy talán kevesebb pénzből, talán nem olyan Habzsidőzsivel, már bocsánat, hogy így mondom.
3: Több magyarral,
4: magyar edzővel,
3: házon belül
4: érkezett edzővel jól szerepelnek. Nyilván én azt gondolom, hogy ez nem ez a vége, és nem sértődnek meg, de nem ez a vége. Tehát ők még idézőjelben mondom, azért más, hosszú még a bajnokság, de ez az eltelt 8 forduló, ez egyértelműen ezt mutatja. Az MTK-nál ugye látjuk, hogy van egy kialakult filozófia, ők ugye tavaly is, azért azt ne felejtsük el, nagyon jók a piacon, vételnél is, illetve eladásnál is, de azért tavaly is azért volt egy időszak, amikor számomra kérdőjeles volt, hogy lehet, hogy oda sodródnak. Talán szerencséjük volt egy picit abban, hogy tavaly volt egy Kazincz Barcika, és nem megbánta a barcikaiakat, akik elég korán feladták ezt, és volt egy, hát nem mondom, hogy bal szerencsés, hanem egy picit saját önmagát is odahúzó Diós Győr. Tehát az idén az MTK láthatóan ugyanezt folytatja, jól igazoltak, a Jurek a legjobb példa erre szerintem, vagy még van, mondhatok mást is, de tehát, ott, tehát én azt gondolom, hogy ott nagy változások nincsenek, de igen, van két-három olyan csapat, amelyik nem erősödött papíron, de aztán a pályán meg lehet, hogy igen.
3: Na hát akkor rend kedvéért egy Vasas Kisvárda mérkőzésen indul szombat délután 14:45-től a 9. forduló, aztán jön a Ferencváros Debrecen mérkőzés 17 órakor és a Paks MTK zár 19:30-tól, vasárnap pedig kora délután egy Zalaegerszeg Nyíregyháza 14:45-től, Kispest Honvéd Újpest, ezer éve nem volt ilyen meccs, biztos nagyon várja mindkét tábor, 16:45, és Győr Puskás a második helyzet fogadja az első 19 órától. Csábi József, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Nagyjából a magyar futball aktualitásait szerintem sikerült átbeszélgetnünk, aztán meglátjuk, hogy egész hétvégén mire mennek egymással a csapatok, aztán mire megy a Ferencváros majd a Viktória Püzzennyel csütörtökön. Arról nem is beszélve, hogy mindjárt itt lesz november is, amikor a válogatott is lezárja. Reményeink szerint a szerencsére a jelek szerint rohamosan gyógyuló Varga Barnabással, illetve szinte biztosan Sallai Rolanddal, azaz legerősebb összetételében, amiről minden szövetségkapitány álmodik, hogyan folytatja majd Tbilisziben, illetve itt van az északirek ellen, hogyan zárja a Nemzetek Ligáját. Köszönöm szépen Csábi Józsefnek, hogy itt volt velünk. Én pedig még egy rendkívül fontos információ. Életem sport pillanata címmel indul új műsorelem szombat reggel 8 órától a Sport Reggelben. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy kinek mi volt élete meghatározó sportpillanata, legyen szó rádiós vagy televíziós közvetítésről a közmédiában, írják meg SMS-ben a 0630 55 55 605-ös számra, vagy csütörtök reggeltől kommentben a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán. A kért közvetítés részleteket szombat reggel 8 órától meghallgathatják itt a Nemzeti Sportrádióban. Csábi Józsefnek köszönöm még egyszer.
4: Én is köszönöm.
3: Mi pedig szépen megyünk tovább hamarosan a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 1 perc, a mikrofonnál továbbra is Elpap István, és a Nemzeti Sportkörben nagy szeretettel köszöntöm három vendégem, egy Észabó Csilla, sportújságírót, Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Gergerics Józsefet, az MTI sportszerkesztőjét. Na hát három hét válogatott szünetnek vége, volt miről beszélgettünk ez alatt a három hét alatt, és nem csak Magyarországon, hanem mindenhol Európában folytatódnak a bajnokságok, de elsősorban most figyeljünk arra, hogy nálunk, ugye holnap három mérkőzést rendeznek, vasárnap is hármat, csak a rend kedvéért Vasas Kisvárda, Ferencváros Debrecen és Paks MTK lesz holnap, Zalaegerszeg Nyíregyháza, Kispest Honvéd Újpest és Eto Puskás Akadémia pedig vasárnap. Hát az a Honvéd Újpest azért az úgy megmozgatja az ember fantáziáját. Három év óta nem találkozott egymással ez a két csapat. Régen azért nem sok nagyobb rangadó volt ennél, de most ez mennyire lesz rangadó?
3: Szerintem ez mindig rangadó, tehát ez bármilyen körülmény.
2: Ez olyan, mint amikor a Fradi visszajutott az NB1-be, és az első derbi.
3: Hát például, de hogy egy Fradi Újpest mindig rangadó, még akkor is, hogyha 33 meccse nyeretlen a Fradi,
2: hát
3: Újpest, bocsánat.
4: Már másodjára nézek rá csúnyán.
3: Igen, úgyhogy ez szerintem mindig rangadó.
2: Hát a 15-16-os bajnokság óta, az biztos.
3: Annak ellenére, hogy a Honvéd jelenleg sereghajtó, szerintem nem annyira egyértelmű ez a mérkőzés. Tehát azért az Újpest sem annyira meggyőző, ott szerintem az Újpest játékban elmarad még attól, amit várnak tőle, viszont eredményekben szerintem nem állnak rosszul. A Honvéd meg pont fordított utat jár be újoncként, hogy szerintem jobb a játéka, mint amit sokan vártak, viszont kevesebb pontot szerez, mint amit vártak, és ennek eredménye az, hogy sereghajtóként várja. Az biztos, hogy ez a Honvédnak lesz fontosabb, mert muszáj lenne elkezdenie győzelmeket gyűjtögetnie. Ugye eddig egyetlen sikere van a Zalaegerszeg ellen. Szerintem a Honvédnak jött a legjobban ez a 3 hetes szünet, ami az eddigi 2-3, úgyhogy ott össze kellett szedni azt a társaságot, ami viszont problémát okoz, hogy az egyik legjobbja, ugye az U21-es válogatottban megsérült szárkapocsontörést szenvedett, úgyhogy egyébként Somogyiról van szó, úgyhogy egy 18 éves tehetség, aki minden meccsen játszott, úgyhogy azért nagyon-nagyon érvágás lesz a Honvédnak.
2: Ugye említetted a 3 hetes szünet a megszokott kettő helyett. Ugye itt a szövetségi kapitányok is azért nyavajogtak, hogy hát 4 meccs az nagyon kemény, valóban az. Egy válogatott ilyen még nem volt soha, ugye?
3: Hogy hát a nemzetek hát volt a Covid-nál, amikor be akarták pótolni, akkor már egy júniusban volt. De ott ugye az volt a különbség, hogy nem volt szünet a bajnokságban, hiszen az júniusban volt.
2: Persze, a bajnokság bajnoki zárás után
3: így
2: volt.
3: Így van. Itt viszont 22, hogyha emlékeim nem csalnak.
2: Itt viszont tényleg olyan az egész, mint egy ilyen pótalapozás, tehát például aki eddig gyengén szerepelt, mint mondjuk a Honvéd, az szerintem az kifejezetten örült annak, hogy itt van ez a 3 hét, na letelt a 3 hét, és akkor most eljött a mutatvány napja, úgyhogy most már virítani kell.
4: Visszatérve ide hozzád, hogy a keretek alapján én is az Újpestet mondanám inkább, csak ugye az még nem jött ki belőlük, amit várunk tőlünk, és ugye hozzád kapcsolódva, Leo, hogy ilyenkor mindig egy ilyen hosszú szünet után mindig ez egy nagyon nagy kérdés, hogy most akkor mennyire fáradt, igen, mert hogy most mennyire fáradtak, bár mondjuk, ha megnézzük a válogatott keretet, azért annak a fele azért nem ide jön vissza, ugye?
2: De a fele igen.
4: A fele viszont igen, hogy ő nekik mennyire volt ez megterhelő, és hogy a kisebb csapatok, vagy a hátrébb lévő csapatok mennyire tudták kihasználni. Föl lehetett most taktikát építeni esetleg ennyi idő alatt, föl lehetett jól készülni, pihenni, és hát ilyenkor ez mindig egy kicsit lutri, nem? Utána egy ilyen hosszú szünet, után az első forduló, utána meg vissza, igen, utána meg majd szépen visszaáll a saját menetrendjébe az egész.
2: De mondjuk azok a válogatott játékosok, akik az NB1-ből mentek, persze nem csak azok, mert nyilván Szoboszlai is mondjuk igen, Angliában igen, 4 meccsből megy, de most mi maradjunk egyelőre az NB1-ünknél. Főleg, mert azért többen nyilatkozták, Tóth Milán biztos, de mások is, hogy hát azért egy kicsit más tempó volt, mint amihez ő egyébként hozzá van szokva a magyar bajnokságba. És még akkor is, hogyha azért a válogatottba olyan alapember nem nagyon van, aki mondjuk, sőt szerintem nincs, aki mind a négy meccset végigjátszotta, és az NB1-ből ment ki, de azért ott kapták a terhelést, például egy Tóth Milán, például egy Osvát, tehát akik Jurek, akik Lukács, akik sokat voltak az NB1-ből a pályán. Tehát ezekkel az emberekkel vajon mit kezdenek az edzők? Mi a megfelelő teendő ilyenkor?
4: Hát a regenerálódás, nem? Tehát én azt gondolom, hogy ezen a szinten tehát egy jó regenerálódás fontosabb, mint az, hogy most terhelsz valakit. Tehát most volt neki terhelése. Ha jól elkapod azt a regenerálást, akkor...
5: Nem menjünk be még ezzel,
4: szóval nem bírom most.
2: De akkor kapjuk el jól.
4: Igen, tehát ezt jól elkapja, akkor szerintem ez a kulcs.
2: És nem nagyon van olyan meccs egyébként, ahogy így nézem, vagy biztos van, amit mondjuk péntekre lehetett volna rakni, nem véletlen, hogy szombat-vasárnap. Aki válogatott, az egy szerda előtt olyan nagyon edzeni nem kezdett.
3: Azért hétfőről szombatra a mai modern sportba muszáj regenerálódni. Sikerült kimondani, jó?
2: Tehát, de persze, de a válogatottak nem hiszem, hogy kedden már edzettek. Tehát...
3: Ja, biztos, hogy
5: de pont ezt mondja Csilla is, hogy szerintem többet ér most a megfelelő pihenés, meg masszázs, meg nem tudom, nyújtás, igen. Meg bármi, ami...
4: Meg az olyan jellegű mozgás.
5: Igen, tehát, hogy nem effektíven, mert nyilván nem felejtettek el futballozni. Egyébként én ezt a Honvéd Újpest meccset kifejezetten várom sok szempontból, de van még egy másik meccs, amelyiket ugyanilyen nagy lelkesedéssel várom.
3: Debrecen?
5: Várok,
2: Fradi Debrecen.
5: És mind a két helyen vendégsikert jósolok, és szeretnék.
3: Ennek nem örülök.
5: Tehát, hogy nagyon szeretném, hogyha a két kettes biztosan lenne ebbe a bajnokságba, vagy ebbe a fordulóba. Szerintem mind a kettő nagyon, majd nyilván arról is beszélünk, mert ott van egy olyan történés, ami szerintem nem lett, ami a pályán kívül történt, de ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül szerintem, tehát hogy ez egy kegyeletsértő... Hát most a Ferencváros Debrecenről beszélek, ahol a zöld ultrák úgy várják a debreceni ultrákat, hogy a X éve elhunyt debreceni vezért, aki egyébként Komáromi Ákos igen, fia, igen. Debreceni kézilabda edző fia, mindenfajta nagyon csúnya jelzőkkel illették az egyik aluljáróba, ami mellett már a diósgyőri ultrák is felszólaltak, illetve ellene is a Debrecen mellett, szóval hogy szerintem ez nem való a futballhoz. De
2: milyen aluljáróban? Mi volt ez?
5: A Népligeti aluljáróban nagyon csúnya felírások születtek. Igen, tehát graffitik, vagy nem tudom, mik születtek a vezér, a volt vezér, akiről egyébként állandóan megemlékeznek minden meccsen. De most egyébként mindegy is, hogy ki ő, meg kinek a fiat, szóval hogy ez nem annyira szép. Remélem, hogy a pályán majd a fiúk ezt bebizonyítják, de én mind a két meccset nagyon várom, és azt nem voltam még ott. Én mindenkitől azt hallom, hogy a Honvéd meccsek előtti időszak, ott az a tér, meg, tehát hogy ilyen nagyon, bocsánat, nem szeretek nem magyarul beszélni, de hogy nagyon feelinges és nagyon jó hangulatú. Abszolút. Minden meccs előtti rész is. Mert
2: a Honvéd tábor előtt mondjuk már az NB2-ben azt mondtam, hogy le a kalappal, mert egyébként nagyon megérdemelték, hogy a csapat is fölnőjön melléjük.
3: Azért átértem, tehát, hogy a NB1-es kiesésnél ott folyamatosan apadt a nézőszám, és valahogy a kivirágzást ez az NB2 jelentette, de hozzáteszem, nem akkor, amikor már fejtött a Kispest, hanem már előtte
2: persze,
3: az NB2-ben,
2: persze.
3: Amikor egyébként kb. Ott is a bemaradásért ment a Kispest. Egyébként tényleg így van, ott van egy nagy aranyoroszlán, olyan, mint a Fradinak a sar.

0: mindenkettek.
1: Honvéd meg az Újpest most épp milyen nexusban van egymással?
0: Nem túl jóban.
1: Mert azért egy ilyen pesti rangadónál ez is számít. Ezt onnan szoktam mindig felmérni, hogy szüleim a Vekernél laknak. Egyébként ott a rendőrség, ami ott van a Hungária Adi Endre sarok, attól legyen 100 méterre. És ha meccsnapon véletlenül arra járok, hát ott írtózatos készültségben vannak a rendőrbarátaink,
0: úgyhogy szerintem most a... Most már egyébként Bekerlén viszik át talán a Esze Tamás utcán, és
2: hát
0: akkor az
2: már nem tudnak hajóval menni, a ugye? Az szendenciós volt, oda már nem tudnak hajóval menni.
1: A vendégtábor.
0: Igen, és azt úgy szokták, tehát hogy nem a Adi Endre úton viszik át.
1: Nem a téren keresztül, ahol...
0: Ahogy régen vitték, hanem most már mondom a határúttól.
1: Ez lett volna a következő
0: kérdés. A Bekerlén és utána a Kispest-Kertvároson át szokták kísérni őket.
1: Örülnek a kertvárosi lakók, de hát amíg csak átsétálnak rajtuk, addig nincs probléma.
3: Én tiszteletbe tartom Erikának a szív ügyeit, de azért szerintem ez most itt a Fradinak áll, szerintem.
2: Ja,
3: ez
2: majd
3: ilyen,
2: meglátjuk.
3: Kicsit ilyen kötelező győzelemnek tűnik talán.
1: Hát az biztos, hogy Borbélyban, egyébként a Fradinak most alig volt válogató, hogy erre a magyar válogatottban csak Osvát, de még ilyen Kanikovszki, meg ilyenek is már elmentek.
0: Hát meg az U21-ben nem ment el a Lisztes.
1: Igen. Tehát a speciál a Fradinak, az biztos, hogy még egy ilyen 3 hete nem lesz mondjuk úgy februárig, hogy...
2: Hogy rendbe tudja magát tenni, mert készülni hogy tudjon, az előtte
1: hogy tudjon készülni, mert ugye mostantól mindjárt jövő héten már a Európa Ligát folytatja, aztán Magyar Kupa is nyilván lesz még, tehát mostantól nem nagyon lesz a hét, hogy ne lenne 2 meccs, de most 3 hétig nem volt semmi, úgyhogy kíváncsian várom, hogy nek lesz-e valami foganatja a pályán, mert nyáron se tudott ugye Borbély Balázs olyan hűde sokat készülni, meg kinevezték, aztán már hirtelen Európa Liga selejtező első forduló, mert ugye onnantól ment a Ferencváros.
2: Kis túlzással ez a 3 hét, ez majdnem olyan, mint a bajnokság vége után azok, akik, tehát ott se túlságosan sokkal több idő volt
1: Csábi József itt az előző órában kifejezetten a téli felkészüléshez hasonlított, az, hogy a hozba is nagyjából annyi, mert ugye ott karácsony, szilveszter, akkor pihi van, viszont január végén meg már bajnokság, tehát közben körülbelül ennyi idő van
2: meg
1: készülni.
2: Meg ez olyan, hogy egyébként tényleg nyilván bármi lehet, de hogy így 3 hét szünet után hiába tudjuk nagyjából, hogy melyik csapat mire képes, így az elsőt, így a hosszabb szünet után nem biztos, hogy nagyon jósolni lehet, nem?
0: Hát pont azért nem, amit beszéltünk, hogy kicsit ez egy új bajnokság. Vagy itt kiderül, hogy itt, mert ez az a pont, ahol 3 hét alatt, ahol folyamatosan lehet dolgozni, a nyáron igazolt új játékosokat tényleg véglegesen meg lehet találni a helyüket.
1: Akár edzőmeccsre is van idő, ugye?
0: Igen, hát volt is persze, egyébként ezek persze, a csapatok játszottak, ahol tényleg kialakulhatnak bizonyos automatizmusok, és ez bizony tényleg tekerhet egyet a csapatok formáján, vagy én sem szeretem az idegen szavakat, de a flowján. Tehát tényleg tekerhet, és itt tényleg beszéltünk róla, hogy a Honvédnál volt egy olyan jó játszott, nem jöttek az eredmények, és pont az utolsó fordulóban az idén legrosszabb meccsét produkálta a Kispest, és ez szerintem törvényszerű egyébként felcsúton, hogy jó játszó, de nem jön az eredmény, előbb-utóbb bekövetkezik az, hogy már nem is fogsz jól játszani, mert egyszerűen elbizonytalanodik az egész csapat, és ezért mondtam azt, hogy jobban senkinek nem jött, talán még az Zalaegerszegnek, amelyik talán az Újpesttel szenvedett egy elképesztő szerencsétlen góllal, vagy egy tehát nem tudom, hogy megvan-e nektek, tehát az a labda eladás, meg nem mindegy, tehát az egy, én azt gondolom, hogy pont az ilyen csapatoknak jön nagyon-nagyon jókor a szünet, mert itt le lehet zárni ezt a PEC szériát, nyilván ez az kell,
1: de
0: hogy
1: ez
0: itt
1: akkor
0: a szünet
1: jól,
0: után
1: az
0: első most vagy a második fordulóban
1: jól játszik.
0: Meg nyer. Tehát én azt mondom, hogy
2: hogy már nem kell, hogy most aláírod, ha nem jól játszik.
0: Most muszáj, mert azt tud ilyen helyzetben önbizalmat teremteni. Tehát muszáj olyan meccsnek is lenni, amikor egy, és akkor ne azt mondjuk, hogy jól vagy rosszul, de mondjuk egy X-es meccset meg tud nyerni egy csapat.
1: Nem mennek semmire.
0: Így, hát a Honvédnak rengeteg döntetlenje van.
1: Hát mondjuk ezzel együtt, ha mondjuk a Debrecen döntetlent játszik a Grupamában, akkor annak szerintem azért Debrecenben örülni fognak, mindent összevetve, de hát tudom, hogy Erika szerint nyerni mennek. Úgyhogy majd meglátjuk.
2: Erika szerint nem tudom, hogy mire mennek, de nyilván a döntetlen...
1: Most mondtad, hogy 2-es.
2: Kemerre próbáltam utalni, de hogy nyilván a meccs függő lesz. Ez csak a szívemből szólt, hogy én szeretném, hogyha Debrecen nyerne, mert azért voltak bal szerencsés meccseik, de szerintem ő például a Debrecen is rá. Én azt gondolom, hogy ráférte a 3 hét szünet. Meg katasztrófa volt, amit addig nyújt.
0: Igen. Mert ott például ott is az van, hogy a játék nem volt szerintem jó, de ott legalább jött annyi néhány pont, hogy nem egy ilyen végveszélyes helyzetben van.
2: Mert ugye erről az NB1-ről mondják, így az egy csapatos kiesés miatt, hogy nagyon ki nem lehet esni. Tudom, hogy most...
0: Igen.
1: De kicsit ki lehet.
2: Értem, de

0: Csak
1: eljönnek onnan a kedvenc
2: csapataid.
1: Futballistáid.
3: Viszont most találkozik ugye az első meg a második helyezés.
0: Igen, igen, pont ezt akartam mondani, hogy beszélgetünk itt ugye Honvéd Újpestről, meg Ferencváros Debrecenről. Valóban hát ezt a négy csapatot, ha csak összeadjuk, hogy hány bajnoki címe van ennek a négynek, az mondjuk elég jó szám jön ki. Na de rendeznek egy etó puskás meccset, a második helyezett fogadja az első helyezettet, még akkor is, ha tudjuk, hogy a Fradinak ugye egy meccsel kevesebbje van, tehát ez teljesen, egyébként a Honvéd ellen van pont, ugye? A Fradinak az elmaradt
1: még lehet rosszul játszani, pontokat szerezni.
2: Igen, szóval akkor decemberben fogják pótolni, mert megvan az időpontja.
0: Ne, ilyen hóban.
1: Hát honnan tudhatod? Hát nem tudhatod.
0: Hát mert fűtik a pályát, tehát hó nem lesz mondjuk.
1: Azt, oké. Okay.
0: Tehát...
2: De az zimonkó már lehet.
0: De az egyébként az hol van? Kispesten?
2: Kispesten, igen.
0: Ja, csak már ugye pont a Kispesten volt az, hogy most 40 éve adták át a régi Bozsik stadiont, az Magyarország első alácsövezett pályája, ami mert már akkor eltört a föld alatt, tehát már úgy adták át. Ez egy igazi 80-as évek történet.
2: Igen.
0: Méreg drága, tehát a korszínvonalán méreg drágán megcsinálják, de már az átadás pillanatában nem működik, és aztán később soha.
1: Na, úgy van évekig. Évtizedekig úgy volt, úgy nem? Hogy meg sem keresték.
0: Azt nem tudom, hogy amikor ugye Hemingway cserélte, mert a Kispestek ettől függetlenül a gyep is, tudom, de ettől függetlenül a gyep is szörnyű volt.
2: Abszolút.
0: Még Dombi mondta, hogy ő egy biliárdpályán sem nagyon tud rendesen labdát vezetni, de a kispesti pályán aztán
1: hát
0: a
1: viszont esélyt lehet.
2: Ebben a 3-7-ben egyébként pont gyepet cseréltek a Bozsik Arénában.
0: Jó, de ez már más. Meg már a gyep egyébként Hemingway alatt, még a régi Bozsik stadionban már ott a gyepet ki lett cserélve, tehát legalább már normálisan volt, de valószínűleg nem ástak le a csőig.
2: Nem.
0: Lehet, hogy ez most már nincs ott.
1: Viszont ha már felvezetted, senkit nem megbántva az etópuskást, szerintetek érdekel annyi embert? Tehát, hogy szerintem
0: mint a második és az első meccse kéne, hogy érdekel?
1: Igen.
0: Annyit biztos, hogy nem.
3: Annyit nem.
2: Nem.
3: Mert hogy nincs, hát most a Fradi Debrecen, nincs akkora,
0: a Fradi Debrecen vagy Honvéd Újpest az nem azért érdekel annyi embert, mert éppen momentán milyen helyen áll ez a két csapat, hanem mert ezek a
2: tradicionális klubok.
0: Meg a csapatok, igen. Ezek a klubok egymásányi meccse óhatatlanul érdekli az embereket. Most de mondjuk, ha az Eto a Fradival játszana, vagy az Újpesttel, akkor persze
1: más. Így van, de én nem csak erre akartam utalni, hanem arra, hogy az Eto Puskás most első, második, de én például nem lennék meglepve, hogyha mondjuk 10 fordulóval később, bár nem első, második lenne.
0: Ja, az könnyen lehet.
1: Tehát, hogy nem feltétlenül gondolom azt, hogy mondjuk mindkét csapat dobogós lesz a
3: Puskás
1: az év
3: nekem
1: végén.
3: Elég stabilnak tűnik most, de
0: jó, mint az elmúlt
3: ki,
0: években
3: nem,
0: bármi.
3: Ez is igaz.
2: És ez szerintem nagyon váratlan.
3: De stabil.
0: Igen, de azt tegyük hozzá, hogy amelyik csapatnak több válogatottja van, az annak meg nem biztos, hogy annyira ott elve nem játszik az, amiről szó volt, hogy tudnak együtt készülni, meg gyakorolni, mert most speciál pont a Puskás, mondjuk Lukács meg Nagy Zsolt nélkül készült, elvileg a két legjobbja, hiszen a legjobbak vannak a válogatottban.
2: Hát igen, de ők meg olyan régóta vannak ott, hogy itt nem róluk szól szerintem ez a 3-7.
0: Igen, valószínűleg, de például a Győr az meg Faramuci módon ugye tele van a válogatott Győrivel, csak egyik se Győrbe játszik. Tehát a Csinger, Vitális, Tóth Rajmund ugye mindegyik elszerződött, tehát szerintem Efraín Juárez kifejten örült ennek a 3-7-nek.
2: És ott rengeteg új játékos van. Tehát, hogy egyébként, hogyha valaki, vagy valamelyik csapat produkált jelentős előrelépést játékban, mert egyébként a Győr meg megint az a kategória, hogy a játék azért messze nem volt jó, vagy
0: de a helyezés
2: kielégítő, de az eredmények jöttek. Tehát, hogy igazániból most a Győrnél, szerintem ez pont arról szólhatott, rengeteg új játékos van a rengeteg távozó miatt, hogy ezek az automatizmusok kialakuljanak a pályán, ami egyébként nyilván a játék minőségének javítását szolgálhatja.
1: Hát meg ott szerintem nem hátrány, hogy az edzővel is jobban összeszoknak a játékosok, mert azért túl sok idő nem volt nyáron erre. Úgyhogy gondolom, hogy...
0: Mexikói emberünk. Na, de nem csak NB1 van, nem csak NB1 van a világon, azért ejtsünk két szót, mégis csak egy Liverpool-Manchester City meccset rendeznek vasárnap 17:30-tól, reményeink szerint, sőt, hát szinte biztos, hogy két magyarral a pályán. Hát ott viszont ellentétben mondjuk az NB1-es csapatokkal, vagy mondjuk a Ferencvárossal, amelyik ugye európai kupa résztvevő, és Osvát volt az egyetlen válogatott, hogy a Liverpool-Manchester City meccsen a pályán lévő embereknek szerintem minimum 80%-a válogatottjukba.
2: A cserekapus Mamárdát is például.
0: Például töltötték az elmúlt 3 hetet. Mondjuk Kerkez ugye kicsit kevesebbet, mert ő már felmentést kapott a sárgalapjai miatt az ukrán meccstől.
2: Tudod, hogy nem visszament Angliába, hanem topolja.
0: Hát
1: Én azt gondolom, hogy a Milos kellően feltüzelte Liverpooli játékosokat azzal, ahogy elmagyarázta a saját gólját. A csapattársaknak, úgyhogy kellő
0: muníciót. És Mamanda Sürinek, aki szintén ott volt.
1: Kellő muníciót adott nekik. Igen, de ezek a játékosok...
0: Nyakizomból oldottam meg. És mutattam el.
1: Nem mondott túl sok... Nem mondott nagyon, hogy fordít, vagy miből oldott, hát miből?
0: Hát persze, nem tudom. Szóval, teljesen de, hogy... a legjobb önfényezés volt, de ennek most itt volt a helye, tehát igen, azzal igen. Nem volt semmi.
1: Nagyon helyes.
0: Donnarumma vajon mennyire emlékszik még arra az embertelen nagy gólra, amit Szoboszlai rugott neki?
2: De arra biztos, hogy emlékszik.
0: Szerintem az konkrétan az egész Premier League idén legnagyobb gólja volt, de...
1: Van egy megvált kutya, megismeri a gazdáit. Szerinted ezeket nem felejtik el a kapusok, akik ilyen nagyon nagy gólokat kapnak?
0: Na jó, de ugye
2: a nagy potyák maradnak meg az ilyen
1: bombogókat.
0: De ugye Szoboszlai Rájának is rugott egy elég nagy szabadrugásgólt az Arsenal ellen, de ott olyan volt, hogy az kőkemény oda volt rúgva, és ott Rája is ingatta a fejét, hogy pú, ez milyen lövés volt, de Donnarumma az saját magát is felelőssé teheti, mert én emlékszem arra, hogy tévén néztem azt a meccset, emlékszem arra, hogy
1: hogy nézted volna máshogy? Helyszínen?
0: Hát néhányan ott is nézik. De esetleg mondjuk nem nézem. Tehát is benne volt a pakliba. Na mindegy, lényeg, hogy épp kifelé indultam valami miatt a szobában, amikor szabadrugásra jutott a Liverpool, de az jó messze volt, tehát az nem ilyen 20, hanem majdnem 30 méter, vagy 30 méter, és láttam, hogy a Donnarumma két tagú sorfalat kér. Hát mondom, ezt azért akkor megvárom. Olyan is lett.
2: Igen.
0: Meg sem mozdult rá, ugye? Szóval,
2: tehát ha legközelebb lesz most ilyen, akkor azt gondolod, hogy nem két tagú lesz a sorfal.
0: Szerintem az összes City mezőnyjátékos ott fog állni abban a sorfalban, hogyha valami hasonló lenne.
1: Viszont visszatérve a felvezetésre, tehát ugye ezek a játékosok nyilván hozzá vannak szokva ehhez a kőkemény terheléshez. Én megint elmondom azt, hogy szerintem ez már túl sok. Tehát, hogy tényleg ki vannak facsarva. Tehát, hogy gondolom a meccs számok a lábakban azokkal úgy elbírnak, de szerintem ez azért veszélyes.
0: Meg azért itt nem csak terhelés, hanem utazás, tehát utazni sokkal többet kell.
1: Ez a négy, ez tényleg mindenkinek több. Igen. Egyel. Tehát hiába egyel több, vagy, tehát, hogy vagy kettessével szokott, vagy hármasával, az pont annyival több, amennyivel több. Tehát, hogy ezt érzik, nem?
2: Abszolút. És még egyébként Szoboszlairól ott azért az utolsó két válogatott meccsen mondjuk úgy, hogy szokatlanul le kellett cserélni, mert mind a két esetben már görcsölt, elfáradt, tehát...
0: Én szerintem abban az is ott volt, hogy van már egy sárgája rögtön az elejétől. Szerintem Rossi még ezt is erre is kalkulált. Egyébként biztos. Talán a fáradás miatt, hogy emiatt lép majd oda, később kap még egy sárgát, tehát hopp, még majd nem is játszhat.
2: De azért lehozták, tehát, hogy meglátjuk, hogy milyen állapotban van. Nyilván azért Liverpoolban megvannak erre a megfelelő tesztek.
0: Meg azért egy jó alany, kondicionálisan.
2: Én azt gondolom, hogy kezdeni fog, de abban nem vagyok például biztos, hogy most végigjátszhatják vele. Pont a válogatott terhelése miatt, meg hogy ott a végén ő már tényleg a...
0: De ott a cserék is ugyanilyen rúgta. Válogatott terhelést kaptak, tehát aki bejön.
1: De azok meg addig pihennek a padon.
2: Hát igen, de ugye más játékosok, nem most mondhatjuk megint a németeket, akik nem tudom, 44 játékossal, mert az a négy meccsre, az olaszok 30 valamennyivel, tehát hogy ők nem kaptak olyan terhelést, meg nyilvánvalóan Szoboszlainak sokkal több melót kellett beletenni a magyar válogatottnál. Nyilván más szint, mint amit a nem tudom, olaszoknak, meg a németeknek. Tehát, hogy ő ennek a vezére. Hát most ugye tényleg a legjobb meccse az a Georgia elleni volt, amikor elő-hátul állandóan mindenhol ott volt. Tehát azért mondom, hogy kicsit más terhelés kapott szerintem ő a magyar válogatottban, mint mondjuk a többi kulcsjátékos, a olasz, német, angol, stb. Válogatottban.
3: Ez abszolút így van.
0: Hogy nézik vajon mondjuk egy Anthony Iraola, milyen szemmel nézi a magyar válogatott meccseit, mert gondolom olyan szemmel, mint hogy, ahogy Marco Rossi nézi az összetartások előtt a Liverpool meccseit, hogy csak nehogy történjen valami.
1: Tehát, hogy még összefoglalt, tehát semmit?
0: Nem, most nem a nézés alatt azt értem inkább, hogy az abból érkező híreket, hogy csak annyit lát, hogy Szoboszlait lecserélték a 81. percbe, akkor azért lehet, hogy utána olvas, hogy miért.
2: Én szerintem, ha én Iraola lennék, bocsánat, csak egy gondolat, akkor én a spanyol válogatottat nézni.
0: Ahogy nem.
2: De engem az
1: Schäfer
2: érdekel.
1: Is ezt mondja.
2: Igen.
0: Akkor nézzük a spanyolokat.
1: Nem, de egyébként ez a Georgia ellen nem áll a számra ez a szó.
2: Elleni már megszoktam.
1: Lecserélés.
0: Meg Ukrajna ellen is.
1: De én csak azt akartam mondani, hogy azért az a Puskásban, nyilván te is ott voltál, de én ott a nézők között Szóval az utolsó 12-13 perc, az olyan kőkemény izgalom volt. Hosszú tehát, hogy volt. Pont azt beszéltük, igen, hogy ezek a régi időket idézték, amikor úristen, csak védekezzük. Tehát, hogy azt hozta, de nyilván így jó volt a vége, csak azért az bőségesen de izgalmas.
0: Hálás operatőri vagy rendezői téma volt mindkét meccsen mutatni a pálya mellett szurkoló Szoboszlait.
1: De szerintem, én amit láttam, szerintem ő is eléggé izgult.
0: Hogyne,
1: tehát,
0: persze,
1: hogy azért ott azért eléggé a hátunkat.
3: Ott lehetett is, most bocs.
1: Neki tett kockás, igen, lett, vagy hogy igen, kell ezt mondani, ilyen kockás lett a
0: hátunk, azért,
1: a három.
0: De azért milyen szépen színes lett a film, a két meccs egy pont, azért akkor nem úgy beszélgettek az emberek a válogatottról, mint most, hogy azóta lement két meccs, és
2: 7-8 pontot mondtam.
1: És én meg rábólintottam, emlékszem, ezt akartam igen mondani, hogy 4 hete, vagy 3 hete.
2: Egy bufi volt benne. Itt volt. Két ukrán meccs, azt én fordítva gondoltam.
1: Igen, itt voltunk, amikor arról beszéltünk.
3: Pont mi voltunk, igen, amikor igen, indult,
1: igen, igen, pont ezt akartam, csak nem akartam itt villogni, hogy ugye, hogy
3: mondtam a kötelező meccseket, amik...
2: Igen.
1: Hát igen, nehezen is indult.
0: Melyik itt a kötelező meccs?
3: Hát ott az ele, hát hogy a hazai meccseket.
2: Mondjuk az úgy indultunk ki. Hogy mi a cél?
1: Az itthoni
0: éjszaki,
1: az kötelező lesz?
0: Szerintem igen.
1: Az itthoni éjszaki kötelező lesz?
3: Hát most már igen.
1: Hát jó, értem.
0: De azért, mert éjszakinek vezetnek, az még a leggyengébb csapat ettől a
1: négyből. Nem, értem, csak mindig azt mondjátok, és te is azt mondtad szakíróként, hogy azt a stílust nem nagyon szeretjük.
2: És ez már... De megint kiderült Észak-Írországban, hogy iszonyatosan nem fekszik nekünk ez a brit, odaszúrós, fizikális rakkoló, ez nekünk nagyon-nagyon nem tetszik.
0: Én szerintem, hogyha most Sallaiban is mondom, ha Varga ott van, vagy itt van, akkor...
2: De Varga egyszer lesz.
0: Hát mostani állás szerint már...
2: Igen,
0: már
2: viszont... Rosszi, én abban indulok, bocsánat. Igen, Rosszi mondta, hogy ő nem biztos.
0: Igen, benne. De a Marko Nikolics azóta nyilatkozott, és azt mondta, hogy már meccs... Jó eset, hát pontosan a görög sajtóm azt írja, hogy a héten ugye a Chelsea pályáján játszanak a Shakhtarral, hogy már ott meccskeretbe lesz.
1: Szerintem ki lehet jelenteni itt a 7 pont után, most így a kezünkbe vettük a...
0: Igen, ez a 7 pont, ez a Vargánál minimum 10. Ha Varga van, szerintem.
2: Igen, de ezeket nem lehet így, ugye erről mindig beszélünk a György-Feli kapcsán, hogy erről nem lehet így, ez így volt. Alapvetően nyilván én is ezt gondolom.
0: Tudom, hogy így volt, de nem azt mondtam, hogy még egyszer ebből lesz 10 pontunk.
2: Ez azért volt nagyon fontos, ez az ukrán meccs, mert úgy a saját kezébe maradt a válogatottnak a sorsa, hogy a csoport elsőséget illetően, tehát nem a második hely, ami rájátszás fölfele, 4 pont elég. Ha
0: szerintem az itthoni három elég, mert az északinek nem fogja megvenni az ukránba.
2: Oké, okay, de ez megint egy feltételezés. Én azt mondom, hogy matematikailag is biztos, ja, tudom, ha Georgiába egy pont, akkor, és megvered itthon Észak-Írországot, azzal a 4 ponttal az matematikailag is.
1: És most nem rád nézek, mert te tudom, hogy továbbra is szereted a válogatottat, neked meg ezzel kell foglalkozni, de szerintem...
0: Nem
1: azért, hanem hogy szerintem ez a szurkolók felé is nagyon jól nézett ki ez a feltámadás, a nagyszombati meccs, a Georgia elleni meccs, mert hogy egy picit kaptak abból, miközben amiért régen...
0: Miközben óriási szerencsénk volt az elején, és erről beszélt rossz.
2: De akkor nem beszélünk, hogy miért fordult meg.
0: Tettünk érte.
2: Szerintem a Csányi Sándor elképesztően jó ütembe látogatta meg.
0: Ez most nagyon jó volt.
2: Ahol valószínűleg elmondta, mert a játékosok miatt maradt ugye rossz. Tehát ők kérték, hogy maradjon az elbukott VB-selejtező után, de nem jöttek most úgy az eredmények, sőt a játék is döcögött. És nyilván tudott alatt ott van egy játékosban is, hogy az edző miért játszom, hogy mi van, ha megint kikapunk, akkor elküldik azt az edzőt, akit szeretek. Tehát ez okozhat tudat alatt egy görcsösséget. Kiment Csányi Sándor, megnyugtatta a Rossit, aki egyébként iszonyatosan enerváltnak tűnt az első két meccs után.
3: Meg hogy nyilatkozott, ugye?
2: És akartam tőle kérdezni, erre vonatkozóan, és a Georgia elleni meccs előtt már azt éreztem, hogy nyugodt. És mondom, jó, így nem releváns a kérdésem, és akkor inkább más kérdeztem
0: tőle. Pedig az elég élethalál meccs volt, de jól jött ki.
2: De ott már a meccs előtt nyugodt volt a meccs előtt. Mondom, jó, akkor ezt nem kérdezem meg, és egyszerűen más lett az attitűdje mind a csapatnak, mind pedig a Rosszinak, és egyszerűen fordult egyet. Én szerintem igenis lélektanilag a lehető legjobbkor ment ki Csányi Sándor, megnyugtatta az edzőt, a játékosokat, mindenkit, és utána lásd, megfordult a szerencse.
1: Meg azért kerkeznek a nyakizma is, lehető legjobban használta.
0: És Rossi annyira megnyugodott, hogy mindjárt szabad estét adott a játékosoknak, mert ugye még, szerintem még az is
1: nem
0: fontos
1: tudom,
0: volt.
1: De szerintem ez nagyon kellett. Mondom, nem. Tehát a csapat és a szurkolói egységnek így is van. Szerintem persze, kellett. Persze. Mert most már 52 000 voltak Grúzia ellen, biztos vagyok benne, hogy az északi kellen olyan teltház lesz, hogy
0: főleg, ha nem kapunk időt, mondjuk addig a máján fogynak jegyeket, a jegyek.
1: Szerintem most megint az az őrület lesz, én azt gondolom.
0: Legyen is, csak majd nyerjünk is, mert ugye az írek ellen
1: hát
0: is őrület.
1: Majd, okay.
0: Na jó, akkor most elmegyünk hírekre, aztán akkor innen folytatjuk mindjárt a Nemzeti Sportkört.
4: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
5: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Max Verstappen indulhat az élről a sprintfutamon. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Változékonyra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
4: Sporthírek.
6: A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kríza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. Második a Mercedes brit versenyzője George Russell, míg a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a 3. helyen. A sprint futamot magyar idő szerint holnap 11 órától rendezik. A török élvonalban szereplő Gencsler Bírligi vezetőedzője lesz Brent Strock. A korábbi magyar szövetségi kapitány az idény végéig szóló szerződést írt alá új csapatával, amely jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban. Befektetőket keres az Everton labdarúgó csapata. Dan Friedkin amerikai tulajdonos 2 évet követően adna túl a Liverpool együttesén. A Premier League mostani idényében az Everton még veretlen. 5 forduló során szerzett 9 pontjával a 7. helyen áll.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány és kizárja Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt is meghallgat. Emellett bekéri a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalától Balogh Zoltán református püspök 2024-es jelentését. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergép járművekre és az autóbuszokra az év végéig. A kormány döntéséről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. A vállalkozók fele már jövő év elején áttérne az új kata szerinti adózásra. Derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint ugyanakkor az érintettek 2/3 a végleges szabályok megismeréséhez köti a döntését. Az általányadózók számára elsősorban a cégeknek történő számlázás lehetősége vonzó, míg a jelenleg is katázók a magasabb táppénzt és a nyugdíjat tartják a legfontosabb előnynek. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében.
4: Közlekedés.
6: Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Szintén a főváros felé, Szárliget térségében egy defektes kamion veszteg el a külső sávban a 46-os kilométernél. 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
6: Változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg több felé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl a levegő, az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben 17-22 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Mindjárt 16 óra 36 perc, ez itt a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Elpa Pistán és a stúdióban továbbra is Gyészabó Csilla, Kovács Erika és Gergelics József. Kicsit még focizzunk, ez egy viszonylag friss mai hír, hogy egy 13 éves fiút, aki holland szurkoló, és ő maga is éppenséggel holland, 5 évre kitiltottak a holland stadionokból, mert a holland-német nemzetek ligája mérkőzés közben, az 1-1 lett ez a meccs, ez még a legeslegelső forduló volt az áligás csoportban, meccs közben beszaladt az amsterdami pályára, és szelfit készített Reinders-szel, a holland válogatott játékosával, 13 éves gyerekről beszélgetünk, tehát példásan megbüntették, miután elkapták, alig kapták el, mert gyors is volt, láttam a felvételt, de nagy nehezen elkapták a srácot, ugye nyilván annak rendje és módja szerint eljártak vele szemben. Na most a Holland Labdarúgó Szövetség még egy 100 eurós pénzbüntetést is kirótt a gyerekre, szerintem az kevés, az Hollandiában az kevésbé rázza meg, mint az, hogy 5 évig nem mehet meccsre, de azt is mondta, hogy ha további következmények lesznek, tehát ha például az UEFA, amelyik elég érzékeny ezekre a dolgokra, még valamilyen formában benyújt valami számlát, azt is rá fogja terhelni a gyerekre, úgyhogy ez egy elég...
2: Hát gondolom a szüleire inkább.
0: Hát igen, vélhetően saját jövedelme nincs, tehát minden esetre mondhatjuk, hogy példás, trend van Hollandiában, de rende az, ahol eleve egy 13 éves gyereket szankcionálni, egy teljesen normális kis csáva volt egyébként, tehát ugye a felvételek alapján már leszámítva, hogy azért ne rohangáljunk be selfie csinálni a pályára, de ne is szankcionáljuk talán ennyire keményen.
3: De ne is így büntessük.
8: Én talán az 5 évet azt soknak tartom,
2: azt
8: nem?
2: Azt én soknak tartom, de én meg jósnak tartom a szankciót.
3: Tehát a szankció, igen. Mi
2: azt mondjuk, hogy
0: bocsánat, a súlyát, én a nagyságrendjére mondom.
3: Azt szerintem sok az 5 év.
2: Én mondjuk egy ilyen 1-2 év.
0: Aki felgyújt egy lelátókarét, mondjuk az kap 5 évet.
1: És egyébként a rendezők,
3: most őszintén egy szezonra.
2: Nem? Igen, azért mondom, hogy egy év az azért szerintem jelzésértékű egy ilyen futballrajongó kisgyereknek, hogy ez eddig és nem tovább.
3: Nem fogod látni a többit, igen.
1: Én szerintem... Én másképp,
3: de még annyit se.
1: Én másképp gondolkozom ez ügyben. Mert
3: mit tennél egyébként?
1: Nem tudom, de semmiképpen nem ezt, mert szerintem ez kontraproduktív. Tehát, hogy értem, hogy csak egy ember van, erről van szó, de egy 13 éves gyereket, tehát most nem akarok jogászkodni, de most gondold el, hogy 16 év alatt egész más a büntetési tétel ugyanaz. Tehát, hogy igen, feltétlenül csinálom, mert szerintem ez nem...
0: Nagykorúságáig van eltiltva egyébként, ha jobban utána számolunk.
1: Na jó, de ezért kérdezem, hogy például rendezők, vagy szülők, vagy kivel volt kint a meccsen? Tehát, hogy én mellől miért nem szaladt? Tehát, hogy nem, mi gyerekeink nem szaladnak, vagy érted? Tehát valaki meg tudta volna őt állítani.
0: Nem is olyan könnyű mondjuk egy pályára azért bejutni.
1: Ezért kérdezem, mert azért igen. Így...
3: És akkor esetleg arra gondolsz, hogy például mondjuk nem egy ilyen eltiltást, jó, valamennyi pénzbüntetés az oké, mert az
0: mondjuk a 100 euró, az pont semmi.
3: Az semmi, de egyébként kapjon valami pénzbüntetést, és akkor a zseppénzét elveszik, stb. És akkor esetleg arra gondolnál, hogy például ilyen oktató dolog, hogy mondjuk behívni a srácot,
8: és akkor ott mondjuk leültetni a szövetségnél,
1: nem,
8: elmagyarázni.
1: Vagy arra a pályát, vagy valamit. Én pont másfelé érném
2: ezt. Hát lehet, hogy tetszen is neki, hogy egy
1: valamit, nyilván azt nem ő vonala. Igen, de akkor sem csinálnám ezt. Hát
8: és akkor érted, amit mondok, tehát, hogy leültetni, és akkor valahogy elmagyarázni neki, amit te most mondtál. De
1: szerintem azt már ezzel tudja.
8: Biztos, hogy tudja az, hogy esetleg ennek lehetnek még következményei, és mondjuk egy pálya most valószínűleg nem, de hogy ilyenekért ma már adnak pályabetiltást a szövegekért is, meg mindenért, nem?
1: Hogy, nem tudom.
8: Hogy talán nem tudja, nem jutott.
0: Pályabetiltást ilyenért, nem, szöveg, nem szövegért, meg szurkolói igen. viselkedésért adnak.
8: Azért mondom, hogy túloztam, de hát te is említetted, hogy még lehet anyagi következmény ennek, hogy nem jól felügyelték. Igen, hogy nem jól felügyelték igazából a meccset.
0: És az UEFA-nál nem hiszem, hogy van 100 eurós büntetési tétel, ők nagyobb tételekkel.
8: Nem ismerik a százast, szóval.
1: Tehát, hogy nyilván ez rendezői hiányosság, nem? Most akkor is, hogyha...
2: De egyébként ezért is kapnak büntetést, ahol nem azért, mert a 10, hanem azért, mert elvileg ezt a rendezőgárdának meg kellett volna tudni akadályozni.
8: Egyébként nem lenne szabad beengedni.
0: Hát nem csak elvileg, ez a dolguk.
2: Hát ez a dolguk, így van.
0: Ez is.
8: Igen, bocsánat, én is úgy gondolom.
1: Nem, igazat.
0: Bár lehet, hogy a rendezői gárda, amikor ott téblából egy 13 éves gyerek, az ő esetében esetleg nem fog gyanút, hogy erre készül.
8: Igen, és nem figyelnek föl.
0: Hát nem rá figyelnek, hanem fölötte nézegetnek, hogy vajon ki akar bemenni.
2: Az Ajax útra, édesapa.
1: Nem tudom, én például a Puskás is elnézegettem, hogy azért nem lennék az a rendező, aki a széken ülök háttal a pályának, és nézem a lelátókat. Én ezen olyan sokat gondolkozom, hogy az...
8: De máshogy nem tudja a
1: azt
8: szegény.
1: Azt én értem.
0: Ahhoz kell egy lelki világ.
1: Pláne, ha futballszurkoló vagy, igen. vagy futballszerető vagy.
0: Hát az egyik barátom szoktam mondani, ő már a bírókat se érti meg, hogy bírják ki, hogy ne rúgjanak bele a labdába. De a rendező, aki de a bíró legalább a pályán van. De
2: meg ahhoz kell egy lelki világ, hogy elmész bírónak, és tudod, hogy bármit csinálsz, téged szidni fognak.
0: Az biztos,
2: és
0: persze.
2: Nem csak téged, hanem ugye a rokonságodat is.
8: Igen, nálunk a családban volt, a Szabó Sanyinak az apukája volt ugye bíró, és a nagymamám, az mindig tudta, hogy tudom, fiam,
1: csuklik.
8: Igen, róla beszélnek.
1: Csuklott sokat, igen, nyilván.
8: Igen.
1: Szóval én ezt soknak tartom, ez az 5 év szerintem.
8: Az abszolút sok.
1: Tehát nem is elrettentő, szerintem semmi értelme nincsen.
0: Aztán lehet, hogy még fellebbez majd a gyerek.
1: És akkor felezik, mi? Vagy ő maga is, nem tudom. Ennek nem, ez sok, tehát ez már szerintem a gyerekkel, vagy hogy szokták mondani, a fürdővízzel a gyereket is öntjük. Szóval ez
0: és
1: nekem már
0: és tényleg gyerek. Ha nem is olyan pici, mint akinek
1: fürdővízzel.
0: De amúgy ez
1: így valahol meg mókás, meg riasztó is, hogy azért ment be, hogy szelfit készítsen. Tehát,
0: igen. De láttam egy fotót, ahol egy gyerek éppen jól láthatóan, ha már amennyi egy fotón, ez látszik, fut, mint a nyúl, mögötte már lemaradóban egy ilyen nagyobb darab rendező, de a gyerek jobb kezében ott a telefonja, tehát ami miatt bement, az nem volt ideje zsebre vágni.
1: Majd posztolta? De...
8: És ezt meg is szerezte, a selfie meg volt?
0: Az hogy ne lett volna, persze.
1: Figyelj, mekkora, mennyi
8: hát akkor követőd. A srác azt mondja, hogy neki megérte.
0: Majd most mindjárt Reinders jelentkezik, hogy ő tulajdonképpen kifizetné a 100 eurót. Az lesz, úgy érzem, ez lesz a következő. De persze ugye a tévé nyilván nem mutatja, mert hát ez is ugye már a jó Jimmy Jump már nyugdíjban ment valószínűleg, vagy börtönben ül, mert az ugye ott aztán már halmazatilag ment minden, meg olyan priusza volt az embernek, de hát azért ő VB döntőn futott be, úgyhogy épp egy új bedgyel még hozzá is tudott nyúlni a világkupához. Ahhoz azért olyan nagyon sokan nem nyúlnak hozzá. Tehát
1: hát
0: ő még csak tanuló a 13 éves gyerek, de lehet, hogy hosszú távon ez az álma.
2: Ez az élete?
0: Hát megmondjuk, hogy a holland válogatott ott legyen, az már talán komplikáltabb. Na jó van, meglátjuk, hogy végül a srác mennyit fizet, vagy a szülők mennyit fizetnek, mindenesetre most 5 évig elvileg nem fog szelfizni Reinders-szel, csak maximum edzőtáborban.
2: Hát vagy idegenbeli meccseken.
0: Ó, hát voltak itt is a hollandok, szerencsére a srác akkor még csak, mit tudom én, 9 éves volt, úgyhogy 8, úgyhogy itt nem járt. Illetve 11, ha jobban utána számolok. Na, Formula 1 van megint a hétvégén, ugye ez az egyik olyan nagy díj, ami ugye ha már Malajziában rendezték a Bahreini nagy díjat a múlt hétvégén, ugye tavasszal sajnálatos módon az arab helyszínek kiestek, most pedig Szingapúr van, ahol sprint hétvégét rendeznek, ott elég komoly kritika érte az FIA-t amiatt, hogy ezen a pályán hogy lehet sprint hétvégét rendezni, mert ugye ez olyan, mint a régi Hungaroring, hogy hogy nem lehet előzni. Viszont cserébe azért most már kezd finiselni az idei F1, és Kimi Antonellinek 84 pont az előnye, ami nem kevés, de mondjuk Oscar Piastri is tavaly hasonló
2: alá. Ennyi nem volt,
0: meg augusztusban volt neki komolyabb előnye, aztán
1: de
0: mégis...
1: De ott egy számottevő jó pilóta volt az üldöző, hogy megint a szívemből szólja.
0: Hát több, mert Norris és Verstappen.
1: De én kifejezetten Norrisra gondolok.
0: Aztán majdnem Verstappen futott.
1: Hát de majdnem, a végeredményben mégis a Norris élet. Én szerintem ez elég lesz, mert ez a fiú, ez olyan, mint
0: a gép.
1: De nem is az, hogy gép, hanem valószínűleg fiatal ahhoz, hogy nem veszi fel a terhet, vagy szóval nem, ugye Piastri összeomlott. Norrisnál is volt tavaly első fél évben egy ilyen, hogy rajta volt a súlya vállán, és egyszerűen összeoszlik.
0: Ezért vezetett ennyire Piastri?
1: Én szerintem így történt, csak a Norris összeszedte magát, de nem vagyok egyiknek sem a hozzátartozója, sem a barátja, de hogy én
0: sem
1: ezt gondolom. Ezt nem is szeretnék, de hogy Antonelli viszont olyan, nem is mint a gép, de hogy ez, aki
2: elbírja a nyomást, az a típusú.
1: Igen,
8: igen.
1: Én egyébként aztán
0: ahhoz elégnek tűnik az előny, mert ha ez az előny mondjuk 35 pont lenne, ami szintén egy jelentős előny, az már azért...
1: Szerintem ő elég masszívan jól teljesít,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, az behozható lenne itt azért ez a 83?
0: 84.
2: Bocs, én 83-ban születtem aztán.
1: Bocsáss meg, köszönjük szépen.
2: És tehát, hogy 25 pont jár egy győzelemért. Tehát itt igazániból, hogy folyamatosan bejön második, harmadik,
0: önfutamok is vannak.
1: Na, és ezt akartam még mondani, egyébként egy mondatom lehet. Igen, én kifejezetten nem szeretem azokat a hétvégéket, amikor sprintfutam van. Szerintem, nem tudom, én nem szeretem, amikor ennyire megbonyolítanak egy jól bevált menetrendet, de nyilván izgalmasabbá tudja tenni.
2: Ha itt nem következik be olyan, hogy mondjuk két alkalommal kiesik az Antonelli, és a Russell nyer, akkor itt Antonelli világbajnok.
8: Úgyhogy ugye a Russellnek nem csak most lesz büntetése, hanem majd még lesz még egy.
0: Igen.
8: Én ezeket a motor dolgokat nem is értem, hogy lehet
1: de
8: ilyet.
1: De én szerintem ő nem is az, nem akarom megbántani, mert ő sem a barátom, sem senki, de ő nekem nem az a kaliber, akiből én azt gondolom, hogy nekem Piastri sem volt ez a kaliber, de nyilván én ott ellenlábas voltam, de hogy tehát nekem az F1-es világbajnok az mindegy ilyen, oké, most az Antonelli ellent mond ennek, mert fiatal, viszont nagyon jó pilóta, meg ez az, hogy a mentálisan ennyire erős, ez mégiscsak azt mondatja velem, hogy bajnok típus, de nekem például Russell nem az a típus, nekem.
8: Hát most az a kérdés, hogy Antonelli mikor lesz bajnok talán, nem?
1: Szerintem hamarosan, amit a Joci mond, hogyha a következő, tudom, hogy matematikailag nem, de hogyha mondjuk a következő két futamon a csak második vagy harmadik, de hogy hozza a pontokat,
0: tehát
1: szerintem ott nem...
0: Tehát számottevően nem csökken a...
1: Igen.
0: Az
1: előny. Meg ugye az sem mindegy, hogy ki van előtte.
8: Szerintem Brazíliában már az lesz. Az lehetséges jobban. Nem?
2: Talán Las Vegas
8: Brazília
2: már.
8: Az még előtte az szerintem még talán korai, mert neki mindent kéne hoznia.
1: És akkor Olaszországa
2: végre pont megnéztem, Mexiko, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy mikor volt utoljára olasz világbajnok, és bevallom, hogy az én életemben nem tudtam senkit felidézni. És aztán most megnéztem, hogy Alberto Ascari 52-53.
1: Ezt most nem mondod, hogy ugyanarra gondoltunk, és azt nézted meg, pedig nem beszéltünk meg.
2: Elkezdted mondani, úgy mondom, gyorsan megnéztem, mert gondolkozom, mert azért én mondjuk 90-es évek elején még ott követtem, aztán hiszen a halála óta, hogy bevallom, én egy kicsit kivonultam ebből a Forma 1-ből, az nekem gyermekkori traumám. És hát mondom, de hát mondom, azért annyit tudok, hogy kik voltak a világbajnokok.
0: És egyik se olasz.
2: Nem, mert is így gondolkodtam egyáltalán, hogy kik voltak jók olasz pilóták.
0: Olasz nevűek voltak. De azok,
1: de tök fura volt
0: Mario Andretti, de az nem volt olasz, ugye?
1: Igen. Monzába, vagy pont,
0: vagy
1: Fittipaldi, Monzába,
0: aki
1: pont
0: szintén
1: nem
0: olasz
1: nyelmi,
0: de ő sem volt olasz.
1: De gondolom, ezt az olaszok inkább elengedik, hogy ha végén nyer.
2: Nyilván nekik az lenne a legnagyobb, hogyha Ferrari, olasz pilóta a Ferrari-ban. Antonellinek egyébként azért sokan vannak úgy vele, hogy nyilván most egyelőre szerintem jó helyen van ő a Mercedesnél, de azért lehet, hogyha van mondjuk 2-3 világbajnoki cím, akkor lehet, hogy úgy dönt, hogy na, megpróbálom a Ferrari-val. De mindesetre ez most nagyon megdöbbentett, hogy 53 óta nem volt olasz világbajnok, azért az nagyon durva szerintem.
0: Meg előtte se.
2: Igen. Jogos.
0: Hát ő volt.
2: Csak
0: Ascari, nem?
2: Igen, azt mondom, igen.
1: Na jó, de akkor most én szerintem
0: lesz. Farina olasz volt?
1: Én azért most nem vagyok ez a fogadós típus, de én nagy tétekbe mernék fogadni, hogy ő lesz nyilván.
8: Hát most szerintem az nem olyan nagy kockázat.
1: Én szerintem sem.
0: Na, teniszezzünk egy picit, csillának már egy csillan is a szeme.
1: Djokovic,
0: ami nagyon jó nézett ki még a pekingi tenisztorna fújásakor, egyébként ma aztán kikapott Sánkhájba Hurkacstól, de ez most nem, semmit sem módosít azon, hogy Pekingben 34-0 a mérlege pályafutása alatt, több mint egy év után nyert újra tornát, és 7-szer nyert Pekingben, mondjuk azt a 34-ből is azért viszont ki lehet számolni, hát azért az... Hát, az mondjuk rendben levő, meg az, hogy te az a nulla. Tehát, hogy nem tudom, Federer kapott-e ki Bázelbe, ami a saját házi tornája volt, és ott azért jellemzően mindig nyert, de egyébként el tudom képzelni.
8: Neki is voltak jó sorozatai egyébként, de tényleg az, hogy a Djokovic most már nagyon-nagyon kevés az olyan rekord, amit nem ő tart. Van még egy-kettő, amit a Federer volt a legtovább, igen, megszakítás nélkül világ első.
0: Az már nem lesz.
8: Legtovább a Djokovic volt, de ő igen, ugye igen, megszakítva.
0: Legtöbb héten.
8: Legtöbb igen. Hét így van, de megszakításokkal. És egyébként most így a focira visszatérve, hogy egy hónap különbség van közötte és Messi között. Egyikük májusban, másikük júniusban született, és ugye pont most Messi ugye őt búcsúztatták, csak hát teniszben nem tudod azt csinálni, hogy a válogatottól visszavonulok, Davis és Kupa. Akkor...
2: Hát majd igen. Tart egy bemutatót Belgrádban.
1: Igen.
0: Egy millió ember előtt.
2: Hát, megkívja a Federer,
0: azt hiszem anyán várták, amikor az olimpiáról hazament.
8: Én azt gondolom, hogy a Djokovic még talán megpróbálja ezt a 25. Grand Slamet. Én legalábbis ezt várnám, bár ő többször nyilatkozta, hogy őt nem érdeklik a címek. Ő szívből
0: csak
8: játszik.
0: Ez az egy.
2: Hát, amit olvastam, az a Los Angeles, hogy megpróbálja megvédeni a címet.
8: Az olimpiai.
0: Csak 41 éves.
2: Abszolút, egy szívből.
8: Ő szívből játszik, és...
0: Olimpiát azért könnyebb nyerni, mert ott nem három szetre megy, meg nem kell hetet nyerni. Bizony. Tehát azért 7-3 szetre menő meccset nyerni.
8: Igen, meg olimpián ugye...
0: Ott óhatatlanul már egy 5-szettesbe valahol belefutsz, azt még esetleg meg is nyeri, mert egyébként szereti az ilyen helyzeteket, de utána...
8: Igen, meg olimpián ugye nemzetek meg vannak határozva, tehát most egyébként meg van 20 amerikai, vagy valamennyi,
0: ki jut az olimpiára, az
8: igen, csak hogy már ott fönt meg vannak szűrve egy kicsit.
2: 5 amerikai lesz,
8: így van, meg vannak szűrve kicsit az ellenfelek. Bár az igazság, hogy azt hiszem talán ő az egyik a világon, akinek sikerült ilyen rendes Grand Slamet is csinálni, plusz Gold Grand Slamet, ami az olimpiát is.
0: Már nem egy évben, ugye?
8: Nem egy évben, így van, de belefoglalja.
0: Agassinak van.
8: Most ugye, ő nem lesz a...
0: Agassinak, meg Nadalnak is
8: a van
0: Golden Slamje.
8: A regenerációt hozzuk megint elő.
0: Meg Gráfnak egy évből azért, az igazi az 88.
8: Igen.
1: Nagyon jó, hát ez Gráf.
0: Ez a Steffi, persze.
1: Igen, Steffi.
2: Egyébként akinek erre lett volna esély, az tényleg a Djokó volt. Tehát, hogy azt hiszem volt egy év, ami a US Open döntőjét bukta el. Tehát, hogy jó, abban nyilván ez nem olimpiai év volt, ha emlékeim nem csalnak, de hogy az volt Djokovicnak az éve. És egyébként...
0: Hát ha Nadal véletlenül abban az évben áll fejre a garoszon, vagy akkor nem indul, amikor a Federer, mert a Federer az nem is egyszer nyert hármat, igen, tehát hogy a másik hármat, csak a Garosz sose tudta megnyerni, mert mindig ott volt a Nadal, de ahogy egyszer a Nadal kiesett, azt a Söderling ellen, ott azt a Roger gyorsan be is húzta, hogy meglegyen neki
8: egyet
0: a Garosz.
8: Egyet mondjak, amit én kiírtam itt nekünk, meg nektek, hogy ugye Nadal, meg Federer, meg hogy mindenki a hárman egy szinten vannak, hogy nagyon érdekes a nyert mérkőzések, tehát a Grand Slamen nyert mérkőzések. Tehát az, hogy a Federer összesen 369 meccset nyert, Djokovic...
0: Grand Slamen.
8: Djokovic 409-et, Nadal 314-et. És ugye a Djoko már Wimbledonban, Ausztrál Openen és Roland Garroson 100 fölött van. Neki még egy US Openen van 95, ami már, ha még indul... De az egy év múlva van, tehát az soká van.
2: Úgy meg lehetett
8: nekem volna. Az
0: soká van, és ötöt kéne nyerni.
2: Most tovább kellett volna jutnia. Tehát ugye most első fordulóba kiesett. Ennek volna csak a 8-at döntőik, akkor ez jövőre meg lehetett. Az amik pont nem lett volna, 95.
8: Hát 95.
2: Ugye akkor 3-at nyert volna most, akkor, de akkor jövőre meg lehetett volna.
8: Nekem inkább azzal van a gondom, hogy jövőre.
0: Igen, de lehet, hogy jól fog jönni neki a pillanat. Azzal még inkább, hogy jövőre 5-öt.
8: Igen, hogy 5 meccset végig kell.
0: Vagy két év múlva is el kell indulnia.
2: De azért azt ne felejtsük el, hogy ő idén még azért Grand Slam döntő, de ezt most már mindenki elfelejti, hogy a US Open első forduló, és akkor ugye most mindenkinek ez a friss élmény, hogy az Australian Openen döntőzött idén.
8: Döntőzött.
2: Tehát, hogy azért elképesztő, én ezért nem írnám le még véglegesen.
8: 38 Grand Slam döntő, az is csúcs.
2: Igen. Tehát azért mondom, hogy nem, én nem írnám le. Én nem gondolom, hogy Grand Slamet nyer már, de azért azt gondolom, hogy lehetnek neki még jó menetelései, ami mondjuk esetleg egy négy
1: közé. Akkor elmondom minden adásban, a jó statotból kiindulva Djokovic fog nyerni Grand Slamet.
2: Na, tessék, de hát miért bejött a 7-8 ponton?
3: Na, én ezt nem tudom elképzelni.
2: Már nem.
0: Az olimpia adag, az meg
2: az idei volt az utolsó nagy esélye, mert igen, most az Alcaraz is, meg a Sinner is az év különböző szakaszaiban sérülések küzdött, mert ő neki az nem megy, hogy általában ezzel a két emberre, mondjuk elődöntő döntőbe meg kell küzdenie, és akkor és melyik Grand Slamen volt, amikor az egyiket megvert, azt hiszem, egy ötszettesen, utána már másnap, két nappal később kikapott.
0: De ott már lehet, hogy az Zverevtől is kikap onnantól. Igen. Tehát, hogyha már egy ilyenen túl van, meg még előtte másik öt meccsen.
2: Hát, így van.
8: Hát az Zverevnek azért én továbbra is azt mondom, most hiába nyert már idén Grand Slamet, ő neki azért mentálisan szerintem továbbra is vannak problémáik. Most a Flót elkapta, ugye?
0: Igen, de most egy, hát szerintem egy fizikálisan meggyötört Djokovic ellen egy Zverevnek azért van esélye, hogy előtte két nappal ötszetbe verte meg az Alcarazt, csak mondtam valami.
8: Djokovicnál nem létezik ez a fizikálisan meggyötört.
0: Szerintem különben Ausztráliában is.
2: Most már szerintem létezik, tehát most már szerintem pont azért kapott ki, mert így, hogy megnyerte a pekingi tornát, így igazából valószínűleg hullafáradt volt Shanghai-ban, és ez okozta szerintem a mostani vesztét.
8: Hulla volt ma, igen.
0: Na mindegy, de hát azért az is érdekes persze, hogy ugye óhatatlanul még mindig Federer, Nadal és Djokovic pályafutását hasonlítgatjuk össze. Nyilván azért ez is olyan, hogy Federer kezdődött a legkorábban, tehát neki azért is volt relatíve könnyebb dolga, nem mintha nem minden idők legnagyobbja lenne, vagy egyik legnagyobbja, de ez is volt könnyebb dolga az első éveiben. Nadal ugye eleinte kemény pályán, meg főleg füvön nem sok mindent csinált, Djokovic meg egy kicsit lassabban ért be, tehát aztán viszont eljött az ő ideje, tehát olyan nem volt, hogy mindhárman a csúcson lettek volna egyszerre.
2: Hát ez pont azért alakult így, hogy három olyan legendáról beszélünk,
0: voltak együtt az ATP túron, csak amik együtt voltak, akkor Roger már túl volt a csúcson, Djokovic meg még éppen fölfelé ment, Nadal meg utána meg már állandóan sérült volt, Federer meg öreg,
8: A fiatalok meg ezektől a csúcsoktól messze vannak.
1: Hát, én meg valamikor öregyek, úgyhogy én leragadtam az Edber Becker párharcnál, mert nekem az volt a... Tehát nekem
0: nálam a 80-as évek vége, 90-es évek eleje teniszben, amikor Edberg Becker, de azért gyorsan tegyük mellé Lendült Willandert, meg az összes amerikai
1: szerzőszágászi
2: körére.
1: Nem
2: akartam felsorolni
0: meg egy olyan 8 spanyol. Tehát kb. Ez volt akkor a tenisz, az szerintem az felülmúlhatatlan, nem véletlenül jött egyik.
2: Volt Tomás Muster Salakon.
0: Ja, hát persze. Muster, aki most én nézegettem ezt a 34-0-át, hogy Pekingbe ez a mérlege. Musternak volt egy olyan éve, hogy Salakon megnyerte az összes ezres tornát, tehát ugye Róma, Monte Carlo, Hamburg, győzött Barcelonába, persze Saint-Pöltenben, mert ezt neki rendezték, a Roland Garroson, tehát minden salak tornán, tehát az milyen?
1: Szóval, hogy nekem
0: a leghosszabb meccsek, ugye?
1: Igen. Az egy színesebb időszak volt. Persze, nem sírom vissza, de nekem az egy színesebb időszak volt, mint a mostani.
0: Igen, de ott esélyes volt senkinek eljutni 20 Grand Slamig, mert ilyen volt a konkurencia.
1: Nyilván, persze, erre is húztam fel ezt az egészet.
8: Igen, meg amikor beszélünk arról, hogy tudod, válogatott szünet volt, meg hogy mennyit fociztak, stb., ezek meg se állhatnak.
1: Ezt
0: jó, speciál a túr azért az nem volt sokkal kisebb terhelés szerintem. Ráadásul akkor még a Davis kupa is három nyert.
8: Hát kicsit kevesebb volt.
1: Jó, de régen azért nem volt regeneráció.
0: Hát
1: nem, volt ilyen magas
0: szerintem
1: szinten,
0: sokkal kevesebb tornájuk nem volt egyébként a menőknek.
1: Én csak arra akartam mondani, hogy a köztes dolgokkal nehezebb volt felkészülnöd ugyanannyi megterhelésre.
0: Cserébe a döntőszedbe olyan 20-18 volt, ha éppen úgy alakult, hogy mert az azért jó sokáig úgy volt, hogy a döntőszedben
2: is. Még
0: a US Open azt mondták, hogy van tiebreak a döntőszedben, akkor ezt nem is tudtam hova rakni. Mondom, micsoda? Tiebreak a döntő, most meg már...
2: Igen, ez már volt a döntőszett. Izner játszott nekivel napig a rekord.
8: Mahuval, igen.
0: Mennyi lett a döntőszett? 66-64?
2: Valami
8: brutál
0: volt. Abban nekem az jut eszembe.
8: Három napig játszották azt eszembe.
0: Persze, mert első nap betették valami hátsó pályára, későre. Hát ott simán sötétedés miatt félbeszakadt. Másnap már... már korábban kezdték, de akkor meg leszakadt az eső. Akkor azért szakadt félbe. Harmadik nap, de másnap már döntőszetnél szakadt félbe. Döntőszet mit tudja, 12-12. Harmadik nap már centerpálya. És akkor rákerestem, mert nekem nagyjából megvoltak, tudtam, hogy ilyen 6 óra valamennyi a rekord. És meg akartam nézni, hogy pontosan mennyi. És akkor fölmentem egy ilyen vonatkozó oldalra, és rekordnak ez a meccs volt beírva in progress. Tehát már azon már túlment, de miután tartott, ezért nem volt melléírva. Hát több órával javította ugye meg. És ugye az egyik nem tudott teniszezni, viszont eszméletlenül szervált, a másik tudott teniszezni, csak nem tudta az Eisner szerváit, vagy Isner szerváit fogadni, igen. Úgyhogy ezért aztán break lehetőség nem volt, aztán a végén, amikor egyik se tudott menni, akkor nem is tudom, az Isner nyert, azt hiszem, ugye, aki aztán persze tök sima háromszedbe elvesztette.
2: A következőt, igen.
0: Következő meccsét. Na, nagyon szép, most még az, hogy Zinner idén már nem játszik, de idén már többiek se játszanak olyan túl sokat, úgyhogy szerintem, hát ha ez egy májusi hír lenne, akkor azért húsba vágóbb lenne.
8: Hát igen, most egyébként ugye Zverev most Sánkhájban az első kiemelt, Alcaraz a második kiemelt, hát megnézzük,
0: most
8: hogy
0: a többiek vannak, Alcaraz, most Zinner nincs.
8: Alcaraz hogy jön vissza?
0: Így van, de hát ez
2: majd Max az ATP-VB-ről fog hiányozni.
0: Így van.
8: De látjátok, hogy mennyire fizikálisan nem bírják.
0: Igen. Pontosan erről van szó, majd megnézzük, de erről például jövő héten fogunk beszélgetni, még az év hátralévő részébe. Ennyi fért a mai nemzeti sportkörbe. Köszönjük szépen Gyészavó Csillának, Kovács Erikának és Gergelyics Józsefnek. Mindjárt folytatjuk a hazafutást.
2: Köszönjük.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Megyünk tovább a Hazafutással. Magazin órán következik, mégpedig a Gurulj belassítva is Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal.
4: Ez a Gurulj belassítva is a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
9: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ismét jelentkezik a Gurulj belassítva is, a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Hajdú B. István és jómagam Berkesi Judit beszélgetünk. Lezárult a Nemzetek Ligája első hosszabb etapja, 4 mérkőzést játszott le 11 napon belül a magyar válogatott, és egy héttel ezelőtt még a Georgia mérkőzést megelőzően latolgattuk az esélyeket, és beszélgettünk arról, Pisti, hogy lehet-e már tanulságokat levonni az első két mérkőzést követően, amire azt mondtad, hogy legyünk óvatosak, és legyünk optimisták, és majd 4 mérkőzés után vonjuk meg a mérleget, hiszen nagyon szépen kiegyenesedett a válogatott. A Georgia meccset is meg tudtuk nyerni 1-0-ra Kerkez góljával, és az Ukrajna elleni idegenbeli Nagyszombatban megrendezett mérkőzést is 2-1-re. Így pedig úgy számolhatunk, hogy minden esélyünk megvan, még akár a csoport elsőségre is. Mennyire volt ez benne a pakliban az első két mérkőzést követően?
10: Hát a pakliban benne volt, de hát azért nem mindig jönnek ki ászok meg, vagy jolik a pakliból. Amit mondtál, az ugye nem csupán a magyar válogatottra, hanem minden európai válogatottra igaz. És érdekes módon talán azt hittük, hogy miután a keret nagy része most is a magyar bajnokságból került ki, sőt Marco Rossi elmondta azt is, hogy gyakorlatilag a 60%-a még az előző idény végén is a magyar bajnokságban játszott, hiszen nagyon sokan Csingertől, Vitálison át, Tóth Rajmundig most igazoltak Szűcs külföldre, hogy igazából az ottani tempót nem tudják, vagy nem biztos, hogy föl tudják venni, úgyhogy utána 4 mérkőzést játszanak. Ugye az ellenfeleknek is azért ez kihívást jelentett. Ki így oldotta meg, ki úgy oldotta meg. Az azonban, hogy az utolsó két mérkőzésünkön játszunk jól, hát ugye eszünkbe jut az a legendás Nemzetek Ligája A csoport, amikor Anglia, Olaszország, Németország, Anglia volt a sorrend, és ott is a harmadik mérkőzés a németek ellen itthon egy 1-1-es döntetlen, majd egy Wolverhamptoni 4-0 következett, és ott sem, hát nyilván a maga a Wolverhamptoni 4-0 is hihetetlen, de az, hogy egy magyar válogatott ilyen sorozat mérkőzésen, mert ugye korábban sorozat mérkőzés 4-et a 2016-os EB-n játszottunk, mert ott a 3 csoportmeccs után tovább jutottunk. De ott ugye nem a 4. meccsen voltunk a legjobbak, ott kifogyott a tank, ahogy Gera Zoltán fogalmazott a belga mérkőzésen, és azt ugye elvesztettük 4-0-ra. Itt most a német-angolon is, illetve most a grúz-ukránon is, ugye a harmadik és a 4. mérkőzésen értük el a legjobb eredményt. Na most ugye ez megint egy nagyon jó kérdés, hogy mikor játszottunk a legjobban. Mert nyilván nem az ukrán mérkőzés első fél idejében. Tehát ezt azért nem lehet állítani. Igen, igen, igen.
9: Mert egyébként az itthoni az egy rendben volt. A Georgia elleni mérkőzés, talán azzal is kezdjük, mert ugye arról nem beszéltünk még, ott azért nagy elánnal mentünk neki, és azért lehetett látni, hogy óriási a bizonyítási vágy a magyar válogatottban, és hogy játékban is azért meg tudtuk lepni ezt a grúz csapatot, amely egyébként továbbra is elég bizonytalanak tűnik, de ez már egy másik kérdés. Mit mutatott ott az első fél idő? Már az első periódusban a magyar válogatott neked?
10: Az első fél idő rendkívül biztató volt. Ugye nyilván a magyar válogatott akkor játszik a legjobban, ha a legjobbja a legjobban játszik. Márpedig azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik, aki a magyar válogatott kimagasló a legmagasabban kvalifikált játékosa, legértékesebb játékosa és a csapat kapitánya, abban az első fél időben játszott a legjobban, a 8 fél idő közül, ő majdnem mindegy meccset végigjátszott. Ugye nagyon érdekes, hogy mind a grúz, mind az ukrán mérkőzés hajrájában lecserélte őt Marco Rossi, ami nem példátlan, mert ma majd 70 válogatottságából nagyjából olyan 20-at nem fejezett be Szoboszlai, hát nyilván fiatal korában egyszer-kétszer becserélték, és csak ritkán le, de abban az első fél időben volt meg igazán a helye, a szerepe, és azt gondolom, hogy...
9: Az a legjobb pozíció számára, szerinted itt a válogatottban? Ugye sokat beszélünk arról, hogy hol fog játszani Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban, hogy hol képes, azt tudjuk szinte bárhol, de hogy hol tud leginkább segítségére lenni a magyar csapatban. Tegyük hozzá, hogy legalább annyi szerepet vállalt most is a védekező munkában, mint a támadás építésben.
10: Igen, ugye az északír mérkőzésen elég sokat játszott, főleg az első félidőben bal oldalon, és keveset találkozott a labdával. Na most azért Szoboszlai és a labda jó barátságban vannak, nem már ha rajta keresztül folyik a játék, tehát neki mindenképpen középen van a helye, és az a pozíció, hogy ő hátul akár fölveszi a labdát, akár indít, akár lendületből érkezik, cselez, lő, az áll neki a legjobban. Nyilvánvaló ezt mondjuk a spanyol válogatott ellen, vagy a francia ellen nehezebb megcsinálni, mint a grúz ellen, de itt ez sikerült, és nyilvánvaló, hogy amíg ez az energia van, addig játszik jobban Dominik, és amikor már ő is egy picit kezd, ha nem is begörcsölni, de kifulladni, vagy az energiájának a vége felé járni, akkor ez a dinamika, ha egy picit is elvész, akkor már az egész csapat játékára kihat. De igazából ugye ezeken a mérkőzéseken, és erről is beszéltünk, nem csupán az a cél, hogy a Nemzetek Ligája jól szerepeljünk, majd elmondjuk nyilván még egyszer, mert most már egyre kristályosabb, hogy miért lenne nagyon-nagyon jó, ha az első két helyen végezne a magyar válogatott. De ugye, hogy megtaláljuk a csapatot, amelyikkel majd a jövő évi Európa bajnoki selejtezőknek neki szaladhatunk. És azt gondolom, az most már egyértelmű, hogy megtalálta a magyar válogatott az első számú kapusát. Mert Tóth Balázs remekül védett. Majd nyilván egy picit beszélhetünk az ukránoktól kapott gólnál a szerepéről, és egyáltalán védelem szerepéről, ugye, mint gyakorlatilag álló helyzetből a kapunak szinte háttalálva fejelt be az ukrán játékos, de talán egy picit később erről. Nyilvánvaló volt, hogy Vili Orbán mellé majd szép lassan, de csak szerencsére szép lassan helyette is kell valakit keresni. A kapitány Csinger Márk mellett döntött, Csinger védekezésben is nagyszerűt nyújtott, és ugye
9: majd
10: az íre a pontot azt a góljával tette föl. Tehát találtunk egy jó belső védőkettőst.
9: Páros, igen. És ők ugye minden mérkőzésen kezdők voltak, így mind van. A négy találkozón kezdők voltak.
10: Igen, de ugyanez igaz Tóth Balázsra, ugyanez igaz Schäferre, ugyanez igaz Szoboszlaira.
9: Így van.
10: Tehát ők alkotják a vázat.
9: És Kerkez is ott lett volna valószínűleg, de tegyük hozzá.
10: Most az is nyilvánvaló, hogyha a magyar válogatott még komplettebb, akkor valószínűleg minden meccsen Varga Barnabás is kezdett volna.
9: Meg Sallai is lehetséges.
10: És nagy valószínűséggel Sallai. Sallai esetéről majd annyit szeretnék csak mondani, ugye, hogy ezen a grúz mérkőzésen fordult az elő, hogy Kerkez előtt szélsőt játszott Nagy Zsolt. Ugye az első két meccsen ez nem így volt, a negyedik mérkőzésen Kerkez eltiltása miatt nem így volt. És én szerintem a magyar válogatott úgy tudott a legdinamikusabban játszani, ha ott két igazi ballábas játékos, ugye Nagy Zsolt labdaszerzéséből született az a gól, amellyel Georgiát, Grúziát legyőztük, és egyébként az ő szárnyjátéka, ami ugye nem a védekezésre korlátozódik a Puskás Akadémiában, most már az elmúlt években mondhatjuk, hiszen általában ott is, ha mindenki egészséges, akkor Orbon Nótvila balhátvéd, vagy Margráf volt a balhátvéd, és előtte játszott Nagy Zsolt. Ez nagyon jó lehetőségeket kínál. Nagy Zsolt sérült volt, ő is egyre inkább játékba lendült, és szerintem az egy nagyon komoly alternatíva, hogy oda egy ballábas embert is találunk. Nyilván alapesetben Kerkez előtt Sallai is játszhat, hiszen nagyon sokszor ez történt. Ugye Redzics játszotta az első mérkőzésen a jobb oldalon, ballábas játékosként, a

0: a mondani, hogy ellentétben például az ukránokkal, ahol legalább annyi sérült volt, mint náluk. Mert azért szögezzük le, hogy mondjuk Dobbik, Mudrik, Zincsenko, és még sorolhatnám, nem játszott. Ők 28 játékossal játszották végig ezt a sorozatot.
1: Egy olyan játékos nem volt, aki végig játszotta volna mindegyik
0: amit
1: mérkőzést.
0: Mi 20-szal, úgy 20-szal, hogy Rezic csak egy mérkőzésen játszott és megsérült, és a 20. játékosunk volt ugye Szalai József, aki beállt csereként egy nagyjából fél órára, szűk fél órára ezen a nagy szombatban lezajlott mérkőzésen. Ugye ezen a 4 meccsen Jurek, Tóth Milán, Szalai 3 újoncot is avattunk, így ebben az esztendőben már 11 újoncnál jár a magyar válogatott, ez egyébként a rossz érában csúcsbeállítás. És ugye azzal, hogy nincs Sallai, gyakorlatilag, vagy nem volt most Sallai, gyakorlatilag minden játékost Marco Rossi próbált ki. Tehát Sallai az egyetlen olyan játékosa jelenleg a magyar válogatott bő keretének, aki a Rossi korszak, tehát 2018 előtt is volt válogatott. Tehát a kapitány mindenkit jól ismer, nem véletlenül azt hiszem a bajnoki meccseken is nézi, hogy ki hogyan mozog, mit csinál, mert azért arra kevesen gondoltak volna, hogy mondjuk Tóth Milán lesz az egyik nyerő emberünk az ukránok elleni mérkőzésen.
1: De talán ő maga sem. Tehát azért ezt a történethez tegyük hozzá, hogy őt ugye utólag hívta be a kapitány, és neki volt 8 NB1-es mérkőzése azt megelőzően, tudjuk, hogy azelőtt ugye az NB2-be jutott föl a Vasassal. Természetesen a kvalitásai ismertek voltak, Gera Zoltán beszélt róla, hogy a válogatottban és a Vasasban is dolgozott vele, úgy fogalmazott, hogy megvan benne a kurázsi, tehát egy elég vagány srác, aki nem ijed meg, de azért, hogy ez a húzás így bejött.
0: Ugye 4 hónappal ezelőtt az NB2-ben futballozott.
1: Igen.
0: Tehát magyar első osztályú meccse, nem úgy nemzetközi tapasztalata.
1: Első osztályú gólját is most szerezte meg ősszel, talán ugye a Kispest elleni mérkőzésen.
0: Igen, kihagyott 11-ese után.
1: Bepaskolta, de meglett. És az is érdekes volt, hogy ráadásul centerként. Tehát ugye leginkább szélsőként látjuk a Vasasban, bár éppen ezt erősítette meg Gera Zoltán, hogy ő tud magasabb pozícióban is, ott befejező csatárként is játszani, és így is lehetőséget kapott Marco Rossitól.
0: Igen, de ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy akik centert játszottak, ugye a nem 90 perces játékos Bárány Donát rendben van, ő a Debrecenben is az volt. De Lukács nem centert játszik a Puskás Akadémiában, mert ott vagy Németh András, aki már volt egyébként válogatott, vagy Kóli, aki gambiai, és egyelőre nem lehet válogatott a center. A Vasasban pedig az a Costa Márka center, aki egyébként a Marco Rossi irányított a Honvéddal lett bajnok, tehát Marco Rossi őt is jól ismeri, és mégsem Németh Andrást vagy Kostát hívta be, mert az, hogy Lukácsot behívta, az rendben is van, mert Lukács több poszton is hasznos játékos. Hozzáteszem, én rajta éreztem a leginkább azt, hogy elfáradt ebben a 4 mérkőzésben. Tehát miközben voltak játékosok, Tóth Milánt is ide sorolom, akinek a teljesítménye meccsről meccsre javult, vagy volt, aki hullámzóan játszott, hiszen mondjuk Vitális az első meccsén itthon az ukránok ellen nem volt különösebben jó, például a 4. mérkőzésen Ukrajnában, vagy ukránok ellen nagyszombatban jól játszott, de mégis azt mondta, hogy legyen Lukács, és legyen Tóth Milán a középcsatárunk. Hát ugye rengeteg, tehát ez egy olyan poszt, ahol tényleg Németh Andrástól kezdve Szabó Leventén át Tóth Barnáig rengeteg játékos kipróbált Rossi.
1: De van center kérdés? Ettől függetlenül? Vagy egy kicsit hosszabb távra nézve, hogyha nincs Varga Barnabás, akkor hogy oldjuk meg ezt?
0: Igen, hát az nyilván mindig fölmerül, hogy mi van, ha nincs Varga. És ráadásul Varga esetében, ha játszik is, az is fölmerülhet, hogy vajon tud-e 6 meccset játszani, nem tiltják-e el. Bár mostán ugye sokkal fegyelmezettebben játszik, de tegyük hozzá, hogy most is, ugye Kerkez az eltiltását töltötte, az ukránok elleni mérkőzése, jelenleg 9 magyar játékosnak van sárga lapja, többek között olyan alapembereknek, mint Szoboszlainak, Schäfernek, Orbánnak, de mondhatom alapembernek Vitálist vagy Lukácsot is, tehát vigyázni kell, mert az utolsó 2 meccsünknek is úgy néz ki, hogy lesz tétje, és még az is lehet, hogy utána a Nemzetek Ligája osztályozót kell majd játszanunk. De ezt megoldottuk, és ugye, hogy milyen a futball, ugye Marco Rossi az első 2 meccs után egy picit a szerencsét is hiányolta.
1: Megérkezett.
0: És
1: a végére
0: elmondta,
1: megérkezett.
0: És elmondta nagy szombatban a sajtótájékoztatón, és teljesen reális volt az értékelés. Az első meccset az ukránok

0: ellen nekünk kellett volna megnyerni, ha ott megszerezzük a vezetést. A második mérkőzésen meg az ukránok sokkal jobban játszottak az első fél időben, és mondjuk azt, hogy a másodikban se játszottak rosszabbul, mint mi. És mégis azt a meccset tudtuk megnyerni. Hozzáteszem, nyilván a mai futballszabályok miatt sokkal jobb, ha egyet vesztesz, egyet nyersz, mint ha játszol két döntetlent. Mert a Real is talán mind a két meccsen a döntetlen lett volna, viszont akkor mind a két csapatnak egy-egy ponttal kevesebb jelenne. Ez így jól alakult, az, hogy Tóth Milán gólt lőtt, jól alakult, az pedig az, hogy az ukránok egyenlítő góljánál mi történt? Ugye mondtam, hogy erről is érdemes beszélni, mert itt fölvetődik. Hát ugye Osvát ölelte az ukrán játékost, nem tudta ellökni, nem tudta arrébb billenteni. Hozzáteszem, Osvát érzésem szerint azokon a mérkőzéseken, amikor játszott, jobban játszott, mint a Ferencvárosban, a klubjában, ahol ugye néha már nagy Olivéra jobb hátvéd, a kezdő jobb hátvéd, nem pedig ő. Tehát én szerintem nagyon jó teljesítmény nyújtott Bolla helyén.
1: De egyébként Nagy Zsoltról is elmondható így ez, van. Bár őt azért a sérülés is hátráltatta, de ez a bizonyos válogatott közeg. Én szerintem erről a faktorról is beszéljünk, de persze fontos a gólt is elemezni, amit hangsúlyoztak a főszereplők, akár Marco Rossi is, hogy a csapat és az akarás, amit látott, és ami még inkább erősödött azzal, hogy kicsit döcögősebben indult. Ez is kellett ahhoz, hogy ezt az utolsó két mérkőzést így meg tudjuk nyerni, ahogy sikerült.
0: Igen, lezárva azt a bizonyos gólt.
1: Így van.
0: Ugye nagyon közelről fejelték, tehát fölmerül, hogy Tóth Balázs miért nem jött ki. Na most ennek talán az lehet az oka, hogyha megnézzük az összes többi szögletét az ellenfeleknek, akkor ott azon a ponton, ahon ki kellett volna fejelni a labdát, ott Willy Orbánnak kellett volna lennie. De nem volt ott. Ennél az egy szögletnél nem volt ott. És talán Tóth Balázs sem fogta, hogy egyszer hogy jöhet el odáig a labda, mindegy, becsúsztatták.
1: Sokáig nem örülhettek azért ennek.
0: Nem, és ez, és én azt gondoltam ott, mondtam is, hogy valószínűleg az ukrán válogatott belelkesedhet, és megpróbálja megnyerni a mérkőzést, de ez nem azt jelenti, hogy a magyar nem teheti meg ugyanezt, és azért Csinger egy olyan gólt lőtt, ugye ő azt hiszem 46 vagy 47 alkalommal játszott, U15-től kezdve a magyar válogatottban soha nem tudott gólt szerezni. De azt a labdát, ami úgy bejött, és azt ballal kapásból egyből beverni a léc alá, az, ha egy csatár rúgja, és azt mondjuk, hogy rendben van, nem, hogy egy hátvéd, ugye gondoljunk arra, hogy mennyivel könnyebbnek tűnt az első ukrán mérkőzésen Budapesten mondjuk Bolla helyzete, ahol nem jött olyan erővel a labda, nem olyan távolságból, jobb lábbal, tehát a jobbik lábával kellett volna belőnie, nyilván mindent megtett, hogy ez így legyen, és legközelebb talán majd sikerülni is fog, de azért az, hogy Csinger ott elől marad, és a védő feje fölött átszal a labdát, ezt egyből így belövi, anélkül, hogy Trubinnak bármilyen esélyt adna, ez gyönyörű volt.
1: Igen, és ne felejtsük el, hogy Csinger a Nemzetek Ligáját megelőzően egy felkészülési mérkőzésen lépett pályára. Igen. Tehát azért mi is itt vaciláltunk, hogy ki lesz Willy Orbán mellett. Hát erre most azért választ kaptunk, de természetesen Willy Orbánt is ki kell emelni, hiszen mellette, ahogy Csinger Márk is beszélt erről, talán még az ukrán meccs második mérkőzést megelőzően azért sokkal könnyebb, mert irányítja a védelmet. Beszéltél erről, hogy most még az a kérdés, hogy ki van Willy mellette. Én nem tudom, azt még nem merem föltenni, hogy ki lesz helyette, de ez egy nagyon fontos tapasztalás volt, azt gondolom Csingernek is. A két ex-győri hozta össze egyébként a gólt, bár ott is nagyon szép összjáték volt, talán Jurek ért bele a labdába, és juttatta ki
0: Tóth
1: Rajdmundhoz, aki szépen betekerte, és jött Csinger, de mit keresett ott elő? Talán egy szabadrugás miatt maradt ott fönt, ugye?
0: Elől maradt, nem baj.
1: Na, nagyon jól tette, így utólag természetesen.
0: Van. Ami pedig Willy Orbánt illeti, én azt gondolom, Willy Orbánban a 2028-as EB-ig biztosan gondolkodhatunk. Tehát én szerintem, ha egy ilyen Nemzetek Ligája sorozatot vállal, és neki fut az EB selejtezőnek, és adja Isten, hogy kijutunk az Európa-bajnokságra, akkor Willy Orbánra még számíthatunk. Hozzáteszem, hogy gyorsabb ő sem lesz, rutinos, nagyon jól helyezkedik, nagyon sok párharcot megnyer földön, levegőben, és hogy mit jelent neki a magyar válogatott, arra megint csak annyit, hogy Marco Rossi mondta az ukránok elleni sajtótájékoztatót követő, hogy Willy Orbánnak rettetesen fájt a háta. Tehát Willy Orbán játék, ezt nem mondta senki, de ez gyakorlatilag bizonytalan volt. És erre egy adalék, hogy amikor a csapat végzett a mérkőzéssel, és felszállt a buszra, Willy Orbán nem bírta húzni a saját bőröngyét, mert olyan fájdalmai voltak, hanem más tette meg mindezt. Tehát ő őt nem nagyon látjuk ugye Magyarországon, mert játszik a Bundesligában, hát de ő is azért 70-szeres, több mint 70-szeres igen, válogatott most már, ugye? 72-nél tart, Tihi Lajost érte utol, és ha játszik még egy-két évet, akkor ez a szám 80-90 fölé is kúszhat, ugye van jó néhány 75-szörös válogatott, azt idén nem fogja megdönteni, mert csak két válogatott meccsünk van, és adja az Isten, hogy ne kapjon sárgát, és mind a kettőt végig tudja játszani, de azért Vili Orbán rengeteget tesz ezért a magyar válogatottért, és ezek ellen a csapatok ellen, ahol az az irtózatos sebességbeli különbség, ami mondjuk megvan, esetleg egy spanyol, egy angol, egy német, egy holland csapattal szemben, az itt eltüntethető. Hozzáteszem, ha már eltüntetésről van szó, hogy azt se gondolták volna talán sokan, hogy Kvaratskhelia talán 8-ból egy pár harcot, ha megnyer Osváttal szemben. Osvát nagyon-nagyon jól lefogta az aranylabda 30-as listáján egyedüli, nem VB résztvevőként ott lévő kétszeres BL győztest, úgyhogy olyan tartalékokat mozgósított megint ez a válogatott, amiről nem is biztos, hogy tudtuk, vagy sejtettük, hogy benne van.
1: Meg hogy mennyire fontos a játékosainknak a válogatott. Most nem akarom azt mondani, hogy Kvaratskheliának nem fontos, de megkapta a kritikát, hogy azért elég sokat sétálgatott és várta a labdát a válogatott mérkőzéseken, vagy összehasonlították talán ilyen Paris Saint-Germain-es találkozókkal. Az egy dolog, hogy kik vannak körülötte a Paris Saint-Germain-ben, de... Erről is beszélt Marco Rossi, és én ezt az adalékot még hozzátenném. Mert az ukránok kapcsán is beszélgethetünk arról, hogy lehet, benne van a pakliban, hogy ők azért a csapatépítésre is használták, még kapust is, ő cserélt a szövetségi kapitány, keresi egy picit,
0: azt is, igen.
1: Keresi úgy tűnik egy kicsit a taktikát is. Tehát mindenkinek megvan a maga célja.
0: Nekünk igen, ők ezzel... rengeteg felállást igen, is igen, kipróbáltak, igen. Rengeteg játékossal.
1: Szóval ki mire használja, de az, hogy az alapembereink, akik a klubcsapatukban is meghatározó játékosok, és itt ki kell emelni Szoboszlai Dominikot, de mondhatjuk a többieket is. Kerkez is, amíg a pályán volt, de Schäfer is, és mindenki, Vili, akik szinte végig játszották az összes mérkőzést, ilyen elánnal és ilyen lelkesedéssel voltak ott a pályán, ez azért lehet, hogy ritka, vagy úgy mondom, hogy szerintem párját ritkítja, hogy ez a fajta fókusz ott volt, hogy senki nem azzal foglalkozott, hogy na majd mi lesz esetleg, ha visszamegyek, vagy nem olyan állapotban megyek vissza. Pedig azt gondolom, hogy a klubok is nézik ilyen szemmel, sőt, nagyon is nézik ilyen szemmel ezeket a találkozókat, de azért ezt jó látni, hogy ennyire fontos egy Nemzetek Ligája sorozat a mieinknek. Az elejétől a végéig.
0: Hát azért gondolj bele egy klubban, mondjuk vegyük a Liverpoolt, ahol sorozatba dőltek ki a játékosok a különböző válogatott meccseket. Szerintem ők örültek, hogy Kerkez nem játszik a negyediken, és hogy Szoboszlai is épségben visszaér, mert azért Liverpool Manchester City van ugye vasárnap. És tehát szeretném kerülni annak a látszatát, hogy miközben a magyar válogatott teljesítményét méltatjuk, áradozzunk, hogy milyen szuperül játszottunk, és fantasztikusak vagyunk, mert ez nem így van. Tehát a magyar válogatott ezen a szinten képes volt két fontos mérkőzést megnyerni, és ez azért volt rettenetesen lényeges, mert december 6-án Belfastban sorsolják az Európa bajnoki csoportokat.
1: Igen, bocsánat, ezt akartam mondani, hogy számoljunk most egy kicsit, hogy hogyan áll a csoportunk, igen. És milyen esélyeink vannak.
0: Az Európa bajnokságon 12 fős csoportok lesznek, 4 fős és 5 fős, az első helyezett tovább jut, és tovább jut a 8 legjobb csoport második. 4 ország rendezi, legalább mind a 4 ország részt vesz a selejtezőn is. Ha bejut alanyi jogon, az nekünk csak jó, ha nem, akkor ha egyik se jutna be ad abszurdon, amit ugye nagyon nehéz például az angolokról elképzelni, akkor 2 rendező jogán játszhatott, és a pótselejtezőre a Nemzetek Ligája csoport győztesei egészen biztosan, hogy ott lehetnek, ha az Európa bajnoki selejtezőkön nem tudnak kijutni. Tehát a csoport győzelem, ami elérhető egy grúzia és egy északírok ellen győzelemmel, sőt, akár még 4 ponttal is, ebbe most azért tényleg nem mennék bele, hogy ez hogy, mert novemberig még rengeteg időnk lesz, az is kivitelezhető. De az első 2 hely az mindenképpen kell, hiszen ennél a bizonyos kalapoknál az első kalapba kerül a Nemzetek Ligája A divíziójának, ugye ott 4 csoport van, mind a 4 csoportnak az első 3 helyezettje. Ha ezt most megnézzük, akkor ez úgy néz ki, hogy Franciaország, Olaszország, Belgium, hát egyik se egy ideális ellenfél, aztán ugye ott vannak a görögök, a németek meg a hollandok egy másik csoportban, spanyol, angol, horvát és portugál, dán, pillanatnyilag velszi vagy norvég lehet ott még. De magyarul az első kalapból talán a görögöket nem számítva olyan ellenfeleket kapunk, akik sokkal jobbak, mint mi. Ez nem azt jelenti, hogy mind a kétszer ki fogunk kapni tőlük. De a második kalapba, ahova bekerülhetünk, az azt jelenteni, jelen állás szerint, hogy mondjuk azzal a török csapattal, amely oda-vissza megvert minket a Nemzetek Ligája osztályozón, nem találkozhatunk. Azzal a svéddel, amelyik barátságos meccsen megvert minket, és a világbajnokságon jól szerepelt, nem találkozhatunk. Nem találkozhatunk a csehekkel, a velsziekkel, a kellemetlen szerbekkel. Igazából a harmadik kalapból is kaphatunk olyan ellenfeleket, akik fájó emléket is felidézhetnek, hiszen mondjuk Írország elvileg a harmadik kalapba fog kerülni, és összejöhetne mondjuk egy, nem tudom, egy francia-magyar ír, hát az egyáltalán nem biztos, hogy az első két hely is megvan, de mondjuk egy nem tudom, görög-magyar, nem tudom én, szlováknál, vagy albánnál, még akár az első hely is elérhető. Tehát azért fontos nekünk az, hogy szereplünk ebben a Nemzetek Ligájában. Nekünk a Nemzetek Ligája mindig is egy ilyen kiugrási lehetőséget, vagy egy pót megoldást jelentett, és az sem mindegy, ha följutnánk, akkor ugye a következő Nemzetek Ligája sorozatban a legjobbakkal játszhatnánk. És azért valljuk be őszintén, hogy annak a magyar közönségnek, amely természetesen kimegy 50 ezer ember, egy grúz, egy ukrán, meg egy valószínűleg az északír meccsen is lesznek annyian, az még inkább vágyik arra, hogy a legjobbakkal találkozzunk, hiszen világbajnokságon 40 éve nem találkoztunk a legjobbakkal, az EB-n pedig egyszer-kétszer játszunk, de ott sem jutunk azért gyakran tovább a csoportból, ugye az elmúlt 3 EB-n ott voltunk, EB-n ott voltunk, de kétszer kiestünk. Tehát azért, hogy ha csak egy Nemzetek Ligája meccsen mondjuk lenne egy magyar-spanyol, vagy egy magyar-francia, vagy akár egy magyar-norvég újra, mint 2015-ben a pótselejtezőn, az sokat jelentene, és nyilván fejlődni is úgy lehet, ha a legjobbakkal játszol, illetve felhívni a figyelmet magadra, már pedig ugye menedzserek inkább az A-ligát nézik, mint a B-t vagy a C-t, ott is ezeken a mérkőzéseken lehetne, tehát minden szempontból ez jó lenne, és erre most a reális esély megvan. Tegyük hozzá, hogy a csoportunkat az az Északír együttes vezeti, amelyik egyedüliként az egész Nemzetek Ligája sorozatban még gólt sem kapott úgy, hogy a két legjobb védője sérült. Mert azért ott is a Bradley nem játszik, te például. Tehát azért helyén kell ezt az egészet kezelni, de ez eredményben, mentalitásban, hozzáállásban, ez az utolsó két meccsünk, ez teljesen rendben volt. A játék pedig reméljük, hogy javulni fog, főleg azért, mert olyan minőségű játékosok, akik most nem voltak, azok újra lehetnek.
1: Hát maradunk a válogatottnál, csak nem a magyarnál. Beszéljünk két szupersztárról. A portugál válogatottban folytatódik a telenovella Cristiano Ronaldóval, aki most mégsem vonul vissza, visszatérhet, de hát elvette ez a fókuszt arról, hogy egyébként a portugál csapat kiválóan játszott ebben a Nemzetek Ligája periódusban, Lionel Messi pedig a válogatottól könnyek között vonult vissza, gyakorlatilag szem nem maradt szárazon, a Benin elleni barátságos mérkőzésen, hát ő ezt lezárta. Cristiano Ronaldo még nem. Ugye beszéltünk már erről.
0: Igen, és a múlt héten is beszéltünk, és még oda vettük Luka Modricot is, aki az elmúlt egy hétben kapott egy hetest pályafutása során, először válogatott szinten, ugye a horvát-angol 0-7 azon a meccsen pályán volt, ő még nem vonult vissza, de hát egy ilyen 0-7.
1: Nagyon magyarázkodnia kellett, igen.
0: Tehát ilyen kellemetlen helyzetben 200, több mint 200 válogatottsága egyszer se volt. Hát a Ronaldo sztoriról én már sok újat nem tudok elmondani, mert ugye a Ronaldo pontokba szedte, hogy mi volt az ő kifogása. Van egy-két pont, ami szerintem egészen nevetséges, vagy nem hozzáméltó. Az, hogy ő nem vonult vissza a válogatottságtól, ez megint csak azt mondom, hogy kérdés, hogy hívni fogja-e George Jesus.
1: Illetve, úgy látom, hogy George Jesus azért beleállt ebbe a történetbe.
0: És az is a nagy kérdés, hogy kötelezik-e őt, hogy hívja. Mert én azt gondolom, hogy Ronaldo szerepeltetése az ma elsősorban Portugáliának már nem szakmai, hanem gazdasági érdeke. A szponzorok, a követők, tehát azok mind-mind addig, amíg van Ronaldo, jobban a portugál csapat mellett állnak. A portugál csapat játékából, főleg egy ilyen négyes sorozatban Ronaldo nem hiányzik. Ő neki valóban, tehát az nem volt egy rossz terv, hogy ő játszik az első meccsen, és a negyediken, abban Ronaldónak igazat adok, hogy Jesusszal abban nem értett egyet, hogy ne utazzon el a második és a harmadik meccsre, mint csapatkapitány, ez rendben van, és még ugye a múlt héten is mondtam, ha valaki valakinek valamit megígér, mindegy, hogy kis nagynak, Szabó Tótnak, vagy Jesus Ronaldónak, akkor azt tartsa be, ha tényleg azt mondta Jorge Jesus, hogy ő a sajtótájékoztatón elnézést fog kérni Ronaldótól, akkor kérjen elnézést. Nyilván nem úgy, ahogyan azt Ronaldo leírta, meg szerintem az én szerintem nem biztos, hogy úgy hangzott el, de nem voltam ott.
1: Hát ezt mi nem fogjuk tudni innen kibogozni.
0: És ha ott lettem volna, se értek portugálul, tehát akkor se tudtam volna, hogy ki mit mond. De láthatóan a Jesus féle portugál válogatottnak az a válasz, hogy nyer négyet. Gonçalo Ramos, aki a Ronaldo helyén játszik, untja a gólokat, sorsdöntő találatokat szerez. Emellett nyilván lehet azt mondani, és biztos így van, hogy nem akarják ők kiközösíteni Ronaldót, meg közéjük tartozónak érzik, de maga ez az egész szaga, ez...
1: Hát és ugye Ronaldo... Nem úgy éreztem, bocsánat, hogy a válogatott többi tagja egy emberként állt volna nem. ki Ronaldo mellett, és követelte volna vissza őt a válogatottba. És azt is tegyük hozzá, bocsánat, szerintem ez egy régóta lappangó helyzet, amely most itt kicsúcsosodott. Lehet, hogy egy olyan szövetségi kapitány, aki beleállt ebbe, nem tudom, hogy mi van e mögött, hogy Cristiano Ronaldo mennyit tud hozzátenni a portugál válogatotthoz, vagy mennyire szól arról Cristiano Ronaldónak a válogatott, hogy növelje a góljainak a számát. Tehát, hogy lehet-e ez a cél egy játékosnak úgy, hogy ez alapvetően ez egy válogatott csapat,
0: igen,
1: amiről beszélünk.
0: Igen, az a baj, hogy szerintem Ronaldo most már a pályán belül és egy kicsit kívül is egyéni sportoló lett. Tehát neki ez az 1000 gól fontos. Még egy lekerekítés, ugye sokan mondták, hogy na hát Ronaldo elment, már is Rafael Leão a hetes mezben ott villog. Ez kötelező. Tehát a Nemzetek Ligájában 1-26-ig számozhatod a játékosokat, tehát valakinek a hetesnek kell lennie. A nem arról van szó, hogy Leão tiszteletlen Ronaldóval szembe, mert ha ő 38-as szeretett volna lenni, nem lehetne 38-as. Valakinek kell az a hetes mez, az kétségtelen, hogy hülyén nézett ki, hogy Ronaldo után valaki más is hetesben játszik, de például az ukránoknál cserélődött a keret, volt olyan ukrán játékos, aki más-más messzámmal lépett pályára különböző mérkőzéseket.
1: Csak hogy figyeljél.
0: Igen, mert ez nem egy világtorna, ahol állandó számok vannak. Hát igen, szóval ez így méltatlan a Ronaldóhoz is, Portugáliához is, és én már nem nagyon hiszek. Nyilván a happy end az lenne, ha novemberben Ronaldo megjelenne, eldöntene két meccset, de én ezt őszintén szólva nem hiszem. Már az egy, tehát most a labda egyértelműen Jesus tér felén pattog, meghívja-e Cristiano Ronaldót vagy sem. Ugye Ronaldo is azt mondta, hogy ő nem vonult vissza, visszamegy a klubjába, és ha jó formában lesz és lövi a gólokat, hát először legyen jó formában és lövi a gólokat, majd meglátjuk, hogy ez így lesz-e. Messi más kérdés. Messi befejezte a válogatott pályafutását, úgy fejezte be, és ez szerintem
1: bocsánat, neki könnyebb volt szerinted azok után, amit elért a válogatottal,
0: azt gondolom,
1: azt mondani?
0: Nyilván, ha a világbajnok is kétszeres VB ezüstérmes vagy, könnyebb. Csak a nagy különbség az, hogy Ronaldóról bármennyire is tisztelem őt, azt nem látom, hogy ő a portugál válogatottból olyan nagyon hiányozna, ha nem játszik. Messi, ha nem játszik az argentin válogatottban, hiába 39 éves, az nagyon látszódik. Tehát Messi a tudása, a képességei és a formája alapján még lehetne válogatott jövőre is. Ő maga nyilván már nem érzett ahhoz motivációt, hogy egy mondjuk újabb 4 éves ciklusnak neki feszül, hogy na majd a 2030-as VB-n újra visszahódítjuk a világbajnoki címet velem. Mármint úgy értem, ő gondolt, az nem velem, hanem...
1: ő vele.
0: Az, hogy megszerveztek egy ilyen Benin elleni mérkőzést, nyilván már a himnuszoknál nagyon-nagyon érzelmes pillanatokat élt át mindenki. Én megmondom őszintén, én próbáltam élőben nézni, az első fél időt megnéztem, rettetesen álmos lettem, mert
1: csúszott az egész.
0: Ez csúszott, és az nem is volt egy nagy fél idő. De hát azért akárhogy nézzük, az éppen szintén visszavonduló Otamendivel fejeltetett egy gólt Messi, majd adott még egy gólpaszt, és a végében rúgott egy 11-est. Tehát 126 gólnál fejezte be. El tudok olyat képzelni, ez megint extrém eset, hogy a következő, nem tudom én, Copa America előtt kidől 4 argentin csatár. És azt mondja Scaloni, hogy Lionel, gyere aztán, segíts 20-30 percet. Nem hiszem, hogy ez fog történni. Messi viszont úgy fejezte be, ott fejezte be Argentínába, ahol egyébként pályafutása kezdeti szakaszán, mivel ő igazából Barcelonában nőtt föl, és ott játszott a Barszában, és ott ért el az első trófeáit az argentin válogatottal, ugye pályafutása kezdeti szakaszában gyakorlatilag csak kudarc érte, vagy vesztett döntők, tehát talán nem is ismerték el annyira őt, nyilván azóta igen. Ő úgy vonult vissza, ahogy egy ilyen kvalitású játékosnak vissza kell vonulni. Mi pedig nyilván figyeljük azt, mert ugye az amerikai bajnokságban, az MLS-ben még játszik, hogy hát azért hát, ha még mutat egy-két dolgot. Na de, mit tud mutatni a magyar női labdarúgó válogatott, hiszen a mieink Hollandiával játszanak VB pótselejtezőt, ma este az első mérkőzés.
1: Igen, hát nagyon nehéz dolga van a mieinknek. Tegyük hozzá, hogy a nőknél is érdekes és izgalmas a lebonyolítás, a kvalifikáció a világbajnokságra, mert mondjuk úgy, hogy a Nemzetek Ligája és a EB vagy éppen VB pótselejtező összefonódik, tehát először egy A, B és C ligában szerepelnek a csapatok, hogy a magyar válogatott sajnos a C-be esett vissza, de megnyerte azt Azerbajdzsán, Észak-Macedónia és Andorra előtt, és így, mivel a C-liga harmadik csoportjában első helyen végzett, így maradt esélye arra, hogy ott legyen a playoffban, a rájátszásban. Igen ám, de ugye az úgy történik, hogy az A-ligában van 4 csoport, és a 4 csoport eső automatikusan ott van már a VB-n.
0: Tehát jelenleg csak 4 európai
1: így van,
0: csapat 4 jutott
1: európai
0: ki a VB-re.
1: Ez most az európai selejtező értelemszerűen, és a C-ligának a győztese az A-liga adott csoportjának a második helyezettjével, tehát a lehető legerősebb még a VB-re ki nem jutott csapatokkal mérkőzik meg, és még azután is van egy kör. Tehát megmarad az esély, de lássuk be, hogy azért azt látva, az erőviszonyokat látva azért nagy különbségek vannak. Az A csoportban, vagy az A ligában, az első csoportban az olaszok lettek a másodikak, hollandok a második csoportban, akikkel mi megmérkőzünk. Anglia is ott van, és Norvégia, tehát elképesztően erős.
0: Hát ebből könnyűt nem is kaphattunk.
1: Nem, és ebből lett Hollandia, amely 11. a világranglistán. Tehát az erőviszonyokat nézve egyértelmű favorit Hollandia. Ezt ki lehet mondani, gyakorlatilag bármilyen ellenfelet kap,
0: főleg ugye
1: bármelyik
0: nem egy mérkőzésen dől el, hanem oda-vissza.
1: Ez viszont már egy oda-vissza vágós. Amely műfajt egyébként én alapból szeretek, mert ez az egy hiányérzetem például itt az Európa Liga vagy Bajnokok Ligája lebonyolításban nekem van, hogy nincs az a visszavágó hangulat, amelyből a tanulságokat levonva az egyik és másik csapat egy picikét előrébb tud lépni, a Nemzet ligájában a férfiaknál megvan. Szóval így vágunk neki ennek a világbajnoki selejtező mérkőzésnek, ráadásul úgy, hogy tele vagyunk hiányzókkal. Tehát 7 olyan játékos van, legalább 7, aki ott lehetne és nincs ott. Van, aki már régóta maródi, például Szabó Viktória, aki most már Olaszországban játszik, de térdsérüléséből lábadozik, aki német Dia is, aki Németországban van, ő is még nehezen épül föl a térdsérüléséből. Csányi Diana szintén a Ferencvárosban sérült meg a szezon legelején, de éppen Bíró Barbara sincs ott, vagy éppen Csiki Anna, aki Angliában is volt, most éppen Portugáliában futballozik, és hát betegek is vannak. Tehát például Süle Dóra a mai napon nem tud leülni. Turányi Lilla egy ideje már nincs ott a keretben, és azért itt nagyon sok meghatározó játékost mondtam. Ugyanoda lyukadunk ki hamar, mint a férfi csapatnál, hogy egy-két alapember nincs, akkor nagyon nehéz pótolni. Van a keretben 9 NB1-ben játszó labdarúgónk, és erről azt hiszem már egy mondatot beszéltünk valamelyik adásban, hogy sajnos azért azt lehet látni, hogy a magyar bajnokság nem tudja felkészíteni, vagy nehezen tudja felkészíteni, vagy versenyképessé tenni a játékosokat ilyen iramú nemzetközi mérkőzéseken. De hát meglátjuk, természetesen én mindig belszélességgel a lányok mellett állok, meg nagyon szurkolok, és azt is sokszor tapasztaltuk, hogy a futballtudásunk megvan a nagy csapatok ellen is, csak hát általában a fizikális különbségek szoktak a mérkőzés utolsó harmadában kijönni. Ne legyen igazam, de legyünk őszinték, ennek a mérkőzésnek itt idegenben is a holland válogatott az esélyese.
0: Én hiszem, legutóbb, amikor játszottunk ilyen oda-vissza párharcot a hollandok, ahol 4-0-5-0 lett a hollandoknak. Most nyilván vélhetően a női futballban a merítési lehetőség még kisebb, mint a férfiben, tehát ha itt kidől tényleg 6-7 játékos, akkor nehéz dolgunk lesz, de hát láttunk már az elmúlt héten kisebb csodákat, hát most egy nagyobbat kellene, hogy a magyar válogatott esetleg Hollandiát megszorítsa, vagy megverje. Bizakodunk, a jövő héten pedig visszatérünk majd nyilván a női válogatott mérkőzéseire is, és a hétvégén folytatódik a Magyar Labdarúgó Bajnokság, úgyhogy a jövő héten találkozunk, és akkor az OTP Bank Ligáról is szó lesz majd.
1: Mára köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra!
2: Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió a labdarúgás magazinja.
3: Gurulj belassítva is labdarúgó magazinunkat hallották Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal. Ez volt a mai hazafutás, búcsúzik a műsorvezető Elpap István, szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Adásunk visszahallgatható mediaclick.hu-n. Elpap Istvánt hallották, maradjanak velünk a körkapcsolásban. Jó András várja önöket, viszont hallásra.
2: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Max Verstappen indulhat az élről a sprintfutamon. Folytatódnak a meghallgatások a kegyelmi botrányügyében. Változékony idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az ötödik, az 52 kg-os Gyertyás Róza a hetedik helyen végzett. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. Második a Mercedes brit versenyzője George Russell, míg a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a harmadik helyen. A sprint futamot magyar idő szerint holnap 11 órától rendezik. A török élvonalban szereplő Gençler Bírligi vezetőedzője lesz Brent Strock. A korábbi magyar szövetségi kapitány az idény végéig szóló szerződést írt alá új csapatával, amely jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban. Befektetőt keres az Everton labdarúgó csapata. Dan Friedkin amerikai tulajdonos két évet követően adna túl a liverpooli együttesen. A Premier League mostani idényében az Everton még veretlen, 5 forduló során szerzett 9 pontjával a 7. helyen áll.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány és kizárja Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. Október 15-én zárt ülésen a Bicskei Gyermekotthon két munkatársát hallgatják meg. Hankó Balázs több mint 25 millió forintot költött VIP várószolgáltatásra minisztersége alatt, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán ismertette, hogy a korábbi kulturális és innovációs tárcavezető az elmúlt két év alatt 21 utazáshoz kérte a szolgáltatást a teljes delegáció számára. Csaknem 7000 embert vettek őrizetbe a szeptember közepe óta tartó franciaországi diák tüntetéseken. Többségük kiskorú. 21 embert előzetes letartóztatásba helyeztek. A tiltakozások a tervezett tanári létszámcsökkentés és az oktatás alulfinanszírozottsága miatt kezdődött, majd helyenként erőszakos zavargásokba torkolt. Több száz rendőr és iskolai dolgozó megsérült, 200 iskolát pedig felgyújtottak vagy kifosztottak. Megtalálták az egy hónapja ellopott két Renoir festményt. A francia rendőrség egyelőre csak annyit közölt, hogy az ügyben 6 embert letartóztattak. A tolvajok még szeptember közepén a drótkerítést átvágva törtek be a Cagnes-sur-Mer-ben található Renoir múzeumba, ahonnan ellopták az impressionista festő 4 alkotását. Menekülés közben azonban észrevették őket, és 2 festményt a múzeum udvarán eldobtak.
0: Közlekedés.
2: Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg több felé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl a levegő, az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kezdődik a Körkapcsolás, a pontos idő 17 óra 54 perc, a mai műsor szerkesztője Szabó Szilvia, a műsorvezető Jó András. Budapesten az FM 105.9-en, az nso.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson is élőben követhetnek minket. Mai adásunkban élőben közvetítjük a 18 órakor kezdődő Esztergom DVSC női kézilabda és a Pler Ferencváros férfi kézilabda NB1-es mérkőzést, de mindenek előtt kapcsolunk Csorba Andráshoz, hiszen zajlik a Kaposvár Nyíregyháza női röplabda extraliga mérkőzés. Szia Andris, mi a helyzet eddig, mi történt a mérkőzésen?
3: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát imádkoztam, hogy ne szünetre érjünk ide. Az első játszma már lement az idei Tipmix Pro női extraliga bajnokság találkozójából. A Nyíregyháza a vendég Kaposváron, és 10 pont különbséggel nyerte az első szettet a kaposvári gárda. Mindkét együttes alaposan átalakult erre az esztendőre. Sok volt a változás, sérülések, igazolások miatt. A szezon első pontját a Kaposvár észt játékosa Csicsetti érte el, aki egyébként olasz születésű. Az első ászt viszont egy másik olasz, a Nyíregyháza Luna nevű nagyon tehetséges ifjú hölgye ütötte be, és aztán igazából az első sáncot pedig a kaposvári Giorgi, az argentin játékos, aki már a második éve van itt. Igazából az első szett tulajdonképpen végig kaposvári fölényt hozott, és azt mondom, hogy ebben a tekintetben is, és ilyen eredménye is teljesen megérdemelten nyerték az első szettet a hazaiak, tehát 25-15-re, de hát messze nincs még vége, stúdió.
2: Csorba Andrásnak köszönjük szépen, és még majd természetesen megyünk a röplabda helyszínre, de hát itt van állandó szakértőnk a stúdióban, Marosán György. Szervusz, szia, hogy vagy?
4: Szia Andris, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nagyon jól vagyok, hát azok a napok, amikor tudom, hogy jönnöm kell a rádióba, vagy esetleg úgy indul a nap, hogy a rádióban vagyok, az nem is lehet rossz. És főleg úgy, hogy kettő mérkőzést is adunk most, egyszerre két kiváló meccs vár ránk, izgatott vagyok, alig várom, hogy a játékvezetők a sípjukba fújjanak.
2: No, először kezdjük akkor a hölgyekkel, Esztergom Debrecen, ez egészen kis csemege mérkőzés, két 8 pontos csapat van itt most előttünk, merre felé billen a mérleg, azért egészen nehéz kis tipp lesz ebből.
4: Csúcsrangadó. A harmadik helyért én szerintem ez a legnagyobb harc, ez a két csapat között zajlik harc a harmadik helyért. Most már két éve, ugye két szezonnal ezelőtt az Esztergom jött ki ebből győztesen, tavaly a Debrecen, meghatározhatja ezt a csatát a bronzért a mai mérkőzés. Természetesen azért vannak még helyek, ahol idegenben oda kell figyeljen mindkét csapat, de talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez az oda-visszavágó dönti el a bronzérem. Sorsát az Esztergom is kiváló formában van a Debrecen. Szintén rengeteg gól lesz szerintem, egy nagyon magas frekvenciájú meccs lesz. Mindkét csapat gyors kézilabdát játszik, és egy ilyen rangadón már a hallgatók is tudják szerintem, mit szoktam mondani, a kapus teljesítmény döntő tényező tud lenni, mely kapus tesz hozzá többet a saját csapata összteljesítményéhez.
2: Egykoron még egy csapat volt a Pler és a Ferencváros, ki nem emlékezne erre a fúzióra, a férfi kézilabda NB1-ről van szó, ugye ezt a mérkőzést is élőben fogjuk közvetíteni, ez a találkozó is 18 órakor kezdődik, a Pler a negyedik helyen van 6 ponttal, még a Ferencváros a 8. helyen van 4 ponttal, talán az utóbbi a meglepőbb, ez a 4 pont, ami a Ferencváros mellett van, majd nyilván most jönnek a nagyobb falatok a Fradinak, de te milyen mérkőzésre számítasz, a Pler otthon tudja tartani a 2 pontot?
4: Hát én úgy gondolom, hogy idén azért átrendeződtek az erőviszonyok, hogyha a Pler-Ferencváros viszonylatában vizsgáljuk az esélyeket. Én tavaly azt mondtam volna, hogy a Ferencváros a mérkőzés esélyese, most pedig azt mondom, hogy egyértelműen a Pler az esélyes, hogy a Ferencvárosnál jócskán átalakult a keret, megváltozott gazdasági körülmények miatt a Ferencvárosnak a bent maradása célja az első osztályban, még korábbi években azért a dobogót célozták, vagy legalábbis az első 4-5 hely valamelyikét. A Pler pedig kiválóan építkezik, és egy nagyon komplex csapat, jó aránya van a fiataloknak és az idősebbeknek, és az Európa kupában is bemutatkozhat a Pler, ha jól emlékszem, a jövő héten, vagy nem, két hét múlva.
2: Két hét múlva. 17 óra 59 perc a pontos idő, van egy SMS számunk is 0-30-55-55-605-ös, ide írjanak, írjatok, hogy ki melyik mérkőzést várja, itt hétvége már itt van, dömping, labdarúgás, kézilabda, minden lesz előttünk. Na mindegy, forduljunk most arra, hogy kiadjuk a szót, először is Tóth Bélának, ő fogja majd az Esztergom Debrecen női kézilabda mérkőzés közvetíteni, és Erdély már fogja majd figyelni a Pler Ferencváros férfi kézilabda bajnoki találkozót.
1: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hibátlan csapatok összecsapása, lehet, hogy a bronzéremért. Esztergom Debrecen mérkőzés, tehát a női kézilabda NB1-ben. Az előző két idényben ez a két együttes fiaskodott a dobogó legalsó fokáért a Győr és a Ferencváros mögött, és jó eséllyel ebben az idényben is ez lesz a forgatókönyv, tehát a bronzéremért harcolhat az Esztergom és a Debrecen is. Eddig ebben a szezonban kiválóan teljesít mind a két együttes, négy mérkőzésen vannak túl a felek, mind a négyet nyerték a csapatok, ráadásul az Esztergom valamennyi mérkőzését úgy teljesítette, hogy 40 dobott gól fölé jutott. A mérkőzés játékvezetői Bócz László és Wiedemann Viktor. A mérkőzés majd a piros felszerelésében játszó Esztergom kezdi. A hazai csapatnál ott van a kezdősorban Ballai Borbála, Kisfaludi Janett, Kovács Anett, Huszassal Smolek Apollónia, Faragó Lucával, valamint négyessel Ballai Annával teljes a sor. Ugye a kapus teljesítményeket említette a mérkőzés megelőzően Marosán György, Herceg Lili kezd a hazaiak kapujában, míg a Debrecennél is a 12-es számú kapus Jessica Rüde. Ez tehát a felállása mérkőzés megelőzően is, itt az ünnepélyes kezdődobás követően most már valóban vezetheti első támadását a hazai együttes. Varga Emília dobta ki a labdát a bal oldalra, úgyhogy az első támadás az esztergomi, és a hibátlan csapatok összecsapásán első ízben a hazaiak támadhatnak. Addig viszont, amíg ez megtörténik, mert elég szövevényesen kezdődik ez az akció, addig kapcsoljunk Budapestre, Pler FTC, Erdély Márk.
5: Budapesti rangadó a férfi kézilabda NB1 ötödik fordulójában. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és közben megvan az első gól a mérkőzésen. Az első Pler támadásból még nem született meg a találkozó első gólja, de Nagy Bence révén a Fradi már be tudott találni. Most már megint a Pler támad, Mikitánál van a labda, keményhez játsza be beállóba, és egy óriási védés Balog Ádámtól. Ő kezdett a Ferencváros kapujában, és rögtön bemutatta az 20-as Európa bajnokunk a második védését. Ezen a mérkőzésen parádés kezd tőle. A mérkőzés előtt 19%-on állt, de azóta már azért szépen kezdi feljebb tornázni magát, hiszen 2-ből 2-vel kezdett a fiatal tehetség. Nagy Bencével szemben volt közben egy szabálytalanság, Jakub Mikita követte ezt el, az a Jakub Mikita, aki nem olyan régen még Nagy Bence csapattársa volt a Ferencvárosban, és 2 éve csatlakozott a Pler együtteséhez. Támad a Fradi, 2,5 perc elteltével tehát, Pler Ferencváros 0-1. Nagy Bence kezében van középen a labda, a jobbján ott van Tóth, a balján pedig a társa, mégpedig Bálint Bence, aki a legeredményesebb ilyen Nagy Bencén kívül a Fradinak. A meccs előtt mind a kette 28-28 góllal álltak. Nagy Bencénél van megint középen a labda, Bálint Bence kapja meg, rájut még a kezére lövés közben, de a játékvezetők Altmár Kristóf, valamint Horváth Márton ezt tovább engedik, úgyhogy jöhet előre a Pler, és hogy mi lesz ebből az akcióból, az rövidesen kiderül. Egy gól a jobb szélről, lekerült a labda, Vukcsics vette észre kiválóan, hogy a jobb szélen teljesen üres a társa, Tóth Ádám, úgyhogy rögtön egyenlít a Pler, kereken 3 perc elteltével, Pler Ferencváros 1-1, Tóth Béla.
1: Vezet 1-0-ra az Esztergom Faragó Lea találatával, növelhette volna előnyét a hazai csapat, viszont Rüde védett egyet, méghozzá Vargával szemben. Most pedig a labda Debreceni, a mérkőzés 3. percében járunk. Csernyánszki, Tóvízi, Torleif Stottir megjáratja a labdát a Debrecen. Hámori próbálná megkerülni a falban Faragó Leát. Keményen védekezett az esztergomi hármas védő, a fújás követően szabad dobás, Hámori, egy be passz a hatos falba Tóvizinek, ezt Cserjánszki pattintotta oda, és Tóvizinek sikerült kapu felé fordulni, csak szabálytalanság árán tudták megállítani. Úgyhogy jöhet egy 7 méteressel majd a vendég együttes, a labda pedig Alicia Tublán kezében. 22 gólt szerzett már a francia jobbszélsője a bajnokságban a Debrecennek. Az első helyzetét itt Tublán kihagyta, a másodikat már nem. Igaz, most könnyebb dolga volt, 7 méterről a kapuba talált Alicia Tublán. Negyedik perc kezdődik a mérkőzésen, Esztergom Debrecen 1-1, gyors gólváltás. Kler, FTC.
5: Nálunk nincsen változás az eredményben, továbbra is Pler Ferencváros 1-1, viszont most a Pler játékosok kezében van a labda, hiszen az imént Bőz Dániel a Pler kapujában két védést is be tudott mutatni egymás után, így pedig beérte a túloldali kapuban Balog Ádámot. Mikitánál van a labda, ő passzol Vuksicshoz, ő pedig megpróbálna lefordulni Nagy Bencéről, de Nagy Bence érezte, hogy mi fog következni, így pedig nem volt lehetősége arra a Pler fiataljának, hogy elforogjon mellette és elvigye mellette a labdát. Aztán most már Márquez cserez, de belefújnak a cser sorozatába. Ugyan a lövéséből gól született, Balog Ádám feje fölé lőtte a labdát, de úgy ítélték meg, hogy túl sokat lépett, és nem tudta időben megverni Nagy Bencét. Ez a támadás lassan már egy percet tart, úgyhogy lassan talán érkezett egy passzív jelzés. Ebben a pillanatban ez meg is érkezett. Mikita emiatt cselez, aztán visszapasszolja Vuksicshoz, akinek kiesik a kezéből. A Fradi megszerzi, és Bújdosó Bendegúz révén könnyű gólt is lőhetnek. Meg is van, úgyhogy az előny újra a Ferencvárosnál. 5 perc 10 másodperc elteltével. Pler Fradi 1-2. Esztergom.
1: Negyedik perc a mérkőzésen, és Elek Gábornak cserélnie kellett a kapuban. Bukovszki Anna érkezett Herceg Lili helyére, utóbbinak megsérült a bal térde, egyelőre ápolják a padon, annak is a legvégén. Esztergomi támadás 2-1-es hazai vezetésnél Faragó Lea újabb gólját követően, Ballai Annánál a labda lenne a bal szélen, és bepattintja a kapuba. Először a mérkőzésen tehát 3-1-re vezet az Esztergom, méghozzá a mérkőzés 5. percében. Torleifs Dottir, debreceni akció, Csernyánszki, Tóvizi vált el a védőitől, és a beálló gyönyörűen megtalálja a kapunak a jobb oldalát, a kapufa és Bukovszki teste mellett küldte el a labdát Tóvizi a hálóba, ezzel tehát gyorsan csökkenti egyre a hátrányát a Debrecen. Visszaérkezik Varga Emília az Esztergomba, természetesen támadásnál, Ballai Borbálával egy összjáték, a beálló Smolek Apollónia most az esztergomiaknál, Faragó Lea, Ballai Borbála, Varga, Ballai kiosztaná a labdát a beállónak egy betörést követően, ebbe belenyúltak a védők, Rüde indítása pedig pontatlan, Tublan felé elhalászta a labdát a visszazáró Faragó Lea, úgyhogy most egy gyors lerohanásnak az esélyét az bizony elszalasztotta Debrecen a mérkőzés első 5 percének a végén, és ismételten azért támad az Esztergom, hogy növelje előnyét 2-re. Ugye ez már volt, mármint hogy 2 gól a különbség a két együttes között. Varga Emília a jobb átlövőnél Ballai Borbálánál, Faragó Lea megpróbálja átemelni Torleifs Dottirt, azért a svédet nem könnyű, sikerült Faragónak így is, viszont azt követően jött a szabálytalanság még a hatoson kívül, szabad dobás csupán a hazai együttesnek. Varga, Ballai Borbála feláll ehhez az akcióhoz újfent az Esztergom, de előbb-utóbb azért gyorsítania kell a játékát a hazaiaknak, egy bejátszás megint Smoleknek, ez sem jó, és mivel Petrus kapott még bele a labdába, Kovács Anettet megelőzően jöhet a sorokból az Esztergom. Faragó Lea visszakapja a labdát Vargától, Varga ismételten, ott előtt egy hatalmas folyosó, hát itt most ezt nagyon elszámolt a debreceni védelem, óriási rést átongott Varga Emília előtt, és ezt az ígyszert ő nem hagyhatta ki. 6 percet követően tehát 4-2-re vezet az Esztergom, de gyorsan jön a válasz. Torleifs Dottir révén szépít a Debrecen, 4-3, 7. perc, Budapest.
5: A Pler-Fradi mérkőzés állása 2-3, de jöhet majd egy ferencvárosi büntető, miután belül védekeztek a Pler védői. Jól vette ezt észre a ferencvárosi balszélső, török ráugrott az emberére, és ez nem lehet más, mint egy 7 méteres, amelyet majd Bújdosó Bendegúz fog elvégezni, de csak miután odapasszolt a Bőz Dánielnek a labdát, most visszakapja, és jöhet majd hamarosan a büntető elvégzése. Ez lett egyébként Bújdosónak a 3. gólja a mérkőzésen. Nézzük, elsőre lövőcsel, másodjára pedig Bőz Dániel véd. Kísértetiesen hasonlóan kezd a két kapus egyébként a két kapuban, hiszen az imént éppen Balog Ádám védett ki egy 7 méterest Milán Vuksicssal szemben, és Bőz Dániel rögtön lemásolja a kapus társát, és őneki is megvan az első 7 méteres védése. 8,5 perc után tehát Pler Fradi 2-3, és jöhet előre most a hazai együttes, amelyben megérkezett az osztrák válogatott Albeck József. balátlövő pozícióba. Vukčić van továbbra is középen, ő cselez, aztán Márquezhez passzol, aki az imént meglőtte az első gólját. Most már megint Albeck passzolja vissza Vukčićhoz középre, és valamit mutatott Vukčić Albecknek, de aztán inkább kicselezi a védőjét, de nem tud gólt lőni, mert Balog Ádámnak megvan az ötödik védése a mérkőzésen. Ikletett formában véd egyelőre a Fradi fiatal kapusa, aztán már jöhetne a gyors befejezés a túloldalon, de inkább Nagy Bence mutatja a társaknak, a fiatal rutintalan társaknak, hogy álljanak meg. Továbbra is a balján Bálint Bence, a jobbján pedig kettessel Tóth Péter szerepel Nagy Bence mellett, beállóban pedig Koller Tamás fogja majd most kapni a labdát, egy beálló nevű figura után viszi át keresztbe a labdát Tóth elé, aztán Tóth tovább passzolja Bálinthoz, most megint Tóthnál volt, most már Nagy Bencénél, Tóthnál középen a labda, előtte próbálnak helyet csinálni, nem tudnak, most már passzív a játék, három passza van a Fradinak, illetve nem, majd letették a kezüket a játékvezetők, csak egy pillanatra megemelték, most már egészen biztosan három perc, három passz, Bálint passzolja tovább Nagy Bencének, Nagy Bence pedig felugrik, a lövésébe bele sáncolnak, de mivel akadályozták lövés közben, emiatt a labda az marad a Fradinál, mégpedig azért, mert jöhetnek egy szabad dobással a 9-es vonalról, és mutatják a játékvezetők, hogy már csak kettő darab passz. Nagy Bence kapja és lövi, és kijön a kapufáról, óriási védés Bőz Dánieltől. Ez neki a negyedik védése a mérkőzésen, és rohan a Pler azért, hogy gyorsan ki is egyenlítsenek. Ott van a labda középen Vukčićnál, nem tudja megjátszani a társát Hegedűst beállóban, emiatt le is fut inkább és cserét kér, pár perc pihenő ráfér, Lepsényi Sándor is így ítéli ezt meg. Úgyhogy kereken 10 percnyi játék után tehát a Fradi 3-2-re vezet a Pler ellen. Marosán Györgyhöz fordulnék, Gyuri, ez egyelőre meglepetés számodra?
4: Egyelőre igen, a vendég csapat maga biztos.

0: tizedik fordulójában. 3-4. Mi újság Esztergomban?
1: Tizedik perc a mérkőzésen, Tublan harmadik góljával már 2-vel 6-4-re vezet a Debrecen. Most viszont Vallai Borbála egy betörés követően megveri a védőjét és Rüdét is átemeli. Úgyhogy 6-5-re zárkózik az Esztergom. Csernyánszki a betörés követően megtalálja a kapunak a jobb alsó sarkát. 7-5 a Debrecen javára. Ugye 4-2-nél a hazai csapat vezetett 2-vel, innen egy 4-0-ás rohanással fordította Debrecen. Tublan a harmadik gólját is elérte, 2-t egyébként 7 méteresből lőtt, és most úgy 2 gól a különbség a Debrecen javára, hogy az Esztergom támad. Vallai Borbála a földön, hiába szedte el a labdát egyébként Tóvizi, már szólt a síp, úgyhogy maradt támadásban a hazai együttes. Varga, Faragó Lea, és mivel ott a két hármas védő között Smolek Apollónia Torleifs Dottirral és Tóvízivel nem cságott szöveget, megint csak a játékvezetőknek kellett közbeszólni, úgyhogy jöhet most már a szabad dobás követően az esztergomi támadás folytatása. Varga a bal oldal, illetve a jobb oldalra vezeti át a balról, ellőtte a labdát mellé, itt az esztergomi szurkolók faltot láttak, mehet tovább, és támad a három gólos vezetésért a Debrecen. Torleifs Dottir próbálta megjátszani a falban Tóvizit, ez most elhalászta Faragó Lea, úgyhogy ismételten itt a lehetőség az esztergomiak előtt, hogy egyre zárkózzanak. Varga, megint Faragó. Egyelőre támadásban sokkal gyorsabbnak tűnik a Debrecen, Csernyánszki pedig mutatja a játékvezetőknek, hogy törölni kéne. Izzadság került a padlóra, úgyhogy megáll a játék, ekkor szólítom meg Marosán Gyurit, ha minden igaz, akkor te ezt a mérkőzést figyeled árgus szemekkel. Gyuri, hogy látod, az eddig eltelt 11 perc alapján mely csapat akarata érvényesül?
2: Így van, figyelem. Egyelőre a Debrecen, ha nüanszokkal is, de az Esztergom előtt jár. Jól látszódik a törekvése a Debrecennek, a gyors támadásokra épít, pár másodperc alatt élik meg az átmenetet védekezésből támadásba, és ebből sikerült előnyt kialakítsanak, két gólos előnyt. Ugye, ami nagyon rosszul jött az Esztergomnak, Herceg Lili sérülése, ezért a mérkőzés első percében már lejött a pályáról, két lövésből egyet védett ekkor, azóta Bukovszki beállása nem tűnik pozitív cserének, mikor kényszerű is volt, hiszen 6-ból semmit nem fogott meg, 0 védett labdája van, ez, ahogyan az előző férfi mérkőzésre mondtam, ez ezen a meccsen is döntő faktor tud lenni.
1: Érkezett támadásban az Esztergomba Agócs Alexandra, viszont a lövés nélkül fejeződött be ez az esztergomi akció egy rontott átadás követően, úgyhogy a Debrecen támad, Tóvizinek a bejátszása, aki ráadásul belépett a kapu előtéren belőle, jöhet tehát az Esztergom. 13. perc, Esztergom DVSC 5-7. Lesz-e még gyors befejezés? Nem. Agócs elszorja a labdát Tóvizinek. Ebből indul a Debrecen, Petrus Mirtil szögdel előre, és 3 góllal vezet a DVSC a mérkőzés 13. percébe érkezve. 8-5 a Debrecen javára Esztergomba a nőknél. Mi a helyzet a férfiaknál?
3: A fiúknál éppen egy időkérés zajlik, méghozzá azért, mert 3 góllal ellépett a Ferencváros. Bújdosó Bendegúz meglőtte a harmadik csapatának a 6. gólját a mérkőzésen, és ezzel 6-3-ra vezet a Ferencváros 14 perc után. Emiatt természetesen Lepsényi Sándor úgy érezte, hogy ki kell kérnie az első idejét itt a mérkőzésen. De a labda a Plernél lesz, és ők vezetetik majd a következő támadást. Ebben a pillanatban megszólal a duda, ami azt jelenti, az időkérésből már csak 5 másodperc van hátra, de a player játékosok egyébként már fel is álltak a folytatáshoz, és hamarosan megyünk majd röplabdára, de ezt a player támadást még várjuk meg, hát ha a hazai együttes tud majd zárkózni a Ferencváros után. Hegedűs kezében van a labda, ő végzi majd el a középkezdést, ott Szvirkosz fog passzolni, és visszatért a pályára egyébként Milán Vukcsics is, aki, ahogy már említettem, kapott pár perc pihenőt, míg első ízben most a pályán Kavin Mátyás jobb átlövő pozícióban, aki az egyik legeredményesebb játékosa a Player Budapestnek. Ocfield passzolja tovább Vukcsicshoz, talán azt kérte Lepsényi Sándor, hogy egy picit gyorsítsa fel a Player a támadó játékát. Emiatt Kavin cselez, és Kavinnak a cselezése után jöhet egy 7 méteres, mert Nagy Bence belül védekezett. Ez most egy kiváló ítélet volt, mind a két lába rajta volt a vonalon, így pedig ez nem lehetett más, mint egy 7 méteres, amelyet most másodjára is Milán Vukcsics fog elvégezni. Ugye az elsőnél ott azt kihagyta, vagyis inkább úgy mondom, hogy védte Balog Ádám. Kíváncsi vagyok, hogy tud-e majd javítani. Balog egyelőre a gól.

0: vonalon. Úgy látszik, hogy nem jön el onnan. Vukšić elsőre egy lövőcse, másodjára és harmadjára pedig megint véd Balog, és még a kapufa is vele van, úgyhogy marad a három gólos különbség. A mérkőzés negyedénél tartunk kereken. Pler Ferencváros 3-6. Röplabda Csonka András.
1: 19-17 a Kaposvár javára a második szedben, de 15-ig a vendég Nyíregyháza vezetett, ami hát meglehetősen érdekes fordulata volt a mérkőzésnek, és meg is érdemelték, mert magára talált Pompuk Csaba legénysége, leánysága, bocsánat, és aztán a Kaposvár is most már azért mutogatja ismét oroszlán körmeit. Ne felejtsük el, 1-0-ra vezet, ami a szetteket tekinti a hazai együttes, a KHG-KNRC. Bruna Pezei kap egy labdát, ráüti, Pampuk fogja a másik oldalon. Aztán egy vészhetetlen leütés a egykor kaposvári játékos Godó Pannától, 19-18. Ugye van egy röplabdás ilyen babona, hogy aki a 20-at eléri, az valószínűleg megnyeri a szettet. Hát azért nem biztos, hogy ez így van. Először a pályán ebben a szedben László Alexandra, a nyíregyházi válogatott játékos, aki hosszú-hosszú sérülés után tért vissza. Most éppen ő hárítő ment, aztán egy kaposvári akció, Pezei, és nem érnek bele. Azt mutatják, hogy nem érnek bele a hazai, a vendégjátékosok. 19-19, menjünk kézilabdázni.
2: Ebből pedig arra következtetek, hogy Esztergomba jövünk kézilabdázni. Tóvizi egy bejátszás követően a kapufát találja el, ebbe lehet, hogy Bukovszki is beleér. 10-7-re vezet a Debrecen, 16. perc a mérkőzés, miközben az Esztergomnál Agocs elszor újra egy labdát, de már falttal együtt, úgyhogy szabaddobás majd a hazaiaknak. Most a mérkőzés azon szakaszában vagyunk, amikor rendre 2-3 gól környékén mozognak a csapatok, és a Debrecennél az előny. Vallai Anna visszakapja Faragó, most a bal oldalról indul befelé Vallai Borbála, megint egy megállító falt a debreceni faltól, ott most Kobylinska védekezett egészen kiválóan, a játékvezetők meg elvették a labdát, Ele Gábor tárja szét a karjait. Az Esztergomnál érezhető elbizonytalanodás támadásban, túl a félidő felén, 17. perc a mérkőzésen, és azért támad a találkozó során először a Debrecen, hogy 4-jel vezessen. Nagyjából még a kezdősor fenn Szilágyi Zoltán csapatában, Kobylinska érkezett viszont most jobbátlövőbe Hámori helyére. Kobylinska megállítja őt most Faragó Lea, jöhet szabad dobással tehát a fehérmezes vendégegyüttes, elkéri Csernyánszki, Kobylinszka, egy átlövés, 9 méterről szemben a kapuval, bepattintja ballal a lengyel átlövő a bal alsó sarokba. 11-7 tehát, és először a mérkőzésen 4-jel vezet a Debrecen, bajban az Esztergom, elsősorban azt érzem támadásban, mert ez a 7 lőtt gól most már több, mint a félidő felén túl, főleg az eddigi bajnoki teljesítményhez képest elég visszafogott. Agócs a hibái ellenére marad támadásban a csapaton belül. Ballai Borbála játszotta tovább, Agócs pedig eltalálja a lécet, onnan kifelé perdül a labda, úgyhogy jöhet majd Rüde, hogyha összeszedte a labdát. 18. perc, Esztergom, DVSC 7-11, Erdei Márk.
0: Nálunk az egyik Tóth után rögtön jött a másik, Tóth Péter talált be a ferencvárosiak részéről, azzal volt 4-7 a mérkőzés állása, de rögtön jött a túloldalon a válasz, méghozzá Tóth Ádámtól, azzal lett 5-7, és most is a Pernél van a labda, miután egy pofon következtében, lehet lesz egy 2 perc, nem csak hogy lehet, hanem egészen biztos, Nagy Bencét büntetik a játékvezetők, ő volt, aki kiosztott egy pofont az imént beálló és eddig kiválóan játszó Kavin Mátyásnak. Eddig kétszer kerültek egymással szembe, az egyikből ugye 7 méteres lett, a másodikból pedig most egy kiállítás, ami egyébként teljesen jogos, tehát megvan az első 2 perces büntetés a mérkőzésen, amely Nagy Bence nevéhez fűződik. Ocsvirk közben visszatért a pályára, ő irányít a Plernél, Hegedűs van a balján, de ő majd be fog menni második beállóba Kemény mellé, így is van. Ocsvirk most kapja meg, aztán Kavinhoz passzol, Kavin meg mintha belement volna, egy pici hezitálás után végül a játékvezetők ezt befújják, ez is szerintem egy helyes ítélet volt. Jöhet előre a Ferencváros azok után, hogy kiválóan 10 másodperc alatt kivédekezték az első ember hátrányos védekezésüket, az első ember előnyös támadását, tehát a Plernek. A Fradi játékosok kezében vándorol most a labda, Lékai Máté érkezett meg a pályára irányítóba, az ő jobbján Tóth, a jobb szélen Bújdosó, a bal oldalon pedig Bálint, valamint a bal szélen is természetesen Juhász még mindig ott van, a kapu pedig üres, mert Koller ott van beállóban. Lékaival szemben van most egy kemény szabálytalanság, éppen a hazai a csapatkapitánya, Kemény László követte azt el. Koller előre aztán elvinnék a labdát, de még el sem végezte a szabaddobást a Fradi, így pedig ez így nem lehet szabályos. A 20. perc legvégén Pleer Ferencváros 5-7, Lékai kezében van a labda, Kollerhez passzol, ő viszi a társ elé, Bálint elé, aztán most már Tóth kapja meg, Bálint visszakapja, nem tudja lerakni a szélre, mert megint kiváló a jobb szélről a védekezés, Kemény László egyelőre kiválóan lépked föl. Tóth kapja meg, most középen felugrik, és nem tud gólt lőni, mert a sáncról mellé megy ez a labda, de természetesen ez marad a Ferencvárosnál, hiszen hogyha sáncról megy ki az alapvonalon, akkor a támadó csapat jöhet egy sarokdobással, és Ocsvirkék már nagyon reklamálják azt, hogy lassan passzív jelzés jöhetne, egyelőre még nem, és Lékainek a lövését védi Bőz Dániel, az pedig az alapvonalon megy ki már, mint a labda, úgyhogy Bőz hetedik védése után továbbra is 2-vel vezet a Fradi, lehet már csak egyel, nem csak lehet, hanem biztos, egy villámgyors támadás végén megint be tud találni Tóth Ádám, ezzel ő neki is megvan a harmadik gólja, a Pleer részéről, csak úgy, mint a Fradi részéről, a másik balkezesnek Bújdosó Bendegúznak. 20 és fél perc után tehát Pleer Ferencváros.
2: Időt kellett kérnie Elek Gábornak, bár a helyzet változatlan, továbbra is -4 esztergomi szempontból, de most először szólt a játékosaihoz hivatalos formában Elek Gábor a mérkőzésen. 19. percen Mazsák érkezett csereként a pályára, és megmenti a már egyébként eladottnak tűnő labdát. Varga 7-11-nél tehát támad, 4 gólos hátrányban az Esztergom, Ballai Borbála pedig hát ment egészen addig, amíg el nem találta az arcát Juhász Kata, a mérkőzés első 2 perces kiállítását Juhász kapja. A debreceniek tehát most megfogyatkoznak 2 percre. Azt néztem itt közben, hogy a Kispodon Iváncsok Soltics jelentkezett játékra. Ő az előző 2 tét mérkőzését kihagyta. A Debrecennek egyébként, hát most így a névsorra ránézve, az látszik, hogy a Kispodon Szabó Nina, valamint Jovovics ül melegítő felsőben, tehát ők nem játékra kész állapotban, míg a hazaiaknál Szőlősi Záncsik és Horváth Fanni hiányzik a keretből is. Támad tehát továbbra is az Esztergom ember előnyben, immáron passzívnál Faragó Lea, lesz egy átlövés, ez kivédi Rüde, és marad 3 átadása a hazaiaknak, ugye fenn a játékvezetők keze, már fújtak egy faltot a játékvezetők, hogyha egy szabad dobás után jön majd a hazai együttes, 20. perc, törölni kell. Aztán majd kapcsolunk röplabdára, ott könnyen lehet, hogy a második játszma a végéhez közelít, vagy már véget is ért, de még érdemes megvárni, hogy mit kezd itt ember előnyben az Esztergom labdával a szabadobás követően. Vártok Tamara érkezett egyébként jobb szélsőnek az Esztergomba. Faragó Lea, egy átlövés, és ez kiköt a kapuban. Zsák nem is átlövést választott, hanem a test mellett pattintotta el a bal alsóba bal kézzel. 8-11 hosszú idő után, tehát ismételten esztergomi gól, de így is -3. 8-11 hosszú idő után, tehát ismételten esztergomi gól, de így is -3 a hazaiak szempontjából a mérkőzés 20. percében. És bár a ding-dongot kiválóan énekli információim szerint, de mégiscsak Csorba András a hivatalos megnevezés, úgyhogy Andris, ha nem is a ding-dongot énekel, de kérlek szépen a röplabdáról adj helyzetjelentést.
1: Ti azt hiszem, hogy látjátok, hogy itt éppen szünet van, és ilyenkor kapom meg mindig a hangot. Semmi baj, változott a helyzet már abból a szempontból, hogy egy új alapokra épített Fatu Nyíregyháza megnyerte ezt a szettet. Igaz, hogy nagyon-nagyon nyögvenyelve, 22-25-re, vagyis 1-1 a mérkőzés állása. Szép akciók is voltak meg, nagyon sok hiba mind a két vezetőedző, Vincent Lakomba kaposváriaké, és Bambus Csaba a vendégeké fogta rendesen a fejét. Kiegyenlített a találkozó, ez a nyitó meccs azért talán nem a legszebb lapjait idézi a röplabda tankönyveknek, de azért a itt jelenlévő nézők és remélhetőleg a képernyők előtt is élvezik a játékot. Igazából kiemelkedő dolog még nem látszódott, aminek említettem az előbbi bejelentkezésen, nagyon örültünk, hogy hosszú sérülés után László Alexandra végre visszatért a pályára, válogatott játékos, a mama, Szaszi, örülünk neki. A kapocs várja kevésbé, hogy 1-1 az állás, na de hát még legalább van minimum 2 szett addig, hogy itt bármi döntés legyen. És akkor most

0: Női kézlabda.
1: Hát Andris, bármennyire is meg fogsz ezen lepődni, én közben nem látom, hogy mi van a röplabda mérkőzésen, szívesen nézném azt is. 9-12 a Debrecen javára Esztergomban, 22. perc, Ivancsok Soltics egy csert követően, egy-egyet követően betalál a kapuba, ismételten 4-el vezet a DVSC, és rohan az Esztergom, próbálja gyorsítani a saját támadásait, de a Debrecen védekezése, főleg ott a hármas poszton Tóvízivel, valamint Torleifs Dottirral is melléjük érkezett, most már Ivancsok Soltics, valamint Kobilinska. Ez igen magas fal, ezt nehéz átlőni még Faragónak is. Zsáknak egyszer már sikerült elpattintani a labdát. Ballai Borbála kezéből csúszik ki a labda, Petrus pedig összeszedi. Újabb esztergomi hibát követően most a Debrecen nem rohan fejjel a falnak. Ötre növelhetik előnyüket. Kobilinska betalál a kapuba. 14-9-re vezet a DVSC, akkor, amikor még bő 7 perc van hátra az első fél időből. Esztergomban a női kézilabda NB1-ben, 9-14 tehát. Mi a helyzet Budapesten a Player FTC összecsapáson?
2: Mi itt a Budarénában éppen túl vagyunk egy időkérésen, hiszen most a Ferencváros vezetőedzője Kis György volt kénytelen rányomni arra a bizonyos piros gombra, mégpedig azért, mert a Player 2 gólra zárkózott, nem olyan rég még 3 gól volt a különbség, és ezt igazából tartja a Fradi. Talán ami a különbséget jelenti, a differenciát a két együttes között, az az, hogy Balog Ádám a Ferencváros kapujában már 10-et tudott védeni, míg a túloldalon Bőz Dániel erősen idézőjelben, de csak 7-et. Nagy Bencénél van a labda, Lékaihoz passzol, Lékai tovább teszi, Koncos cselez, aztán lerakja a jobb szélre Bújdosóhoz, Bújdosó pedig beugrik, és szépen elpattintja a labdát Bőz Dániel lábai között, úgyhogy rögtön zárkózik az ellenfél legjobbjához, hiszen most már Bújdosó Bendegúz is 4 gólos, csak úgy, mint a Player részéről Tóth Ádám. Lassan 25 perc is eltelik az első fél időből. Marosán György, említettem az imént, hogy a kapusok mennyire jól teljesítenek. Mit vársz a második fél időtől? Vajon az is egy kevés gólos játékrész lesz, vagy belejöhetnek a csapatok?
3: Hát nagyon nehéz ilyen szinten teljesíteni 60 percen keresztül, tehát egészen elképesztő mindkét kapus, de kiemelten a Ferencváros kapusának a teljesítménye. Illetve a második fél időben azért a Ferencvárosnak a kerete nem annyira mély, mint a pleré, tehát ez a másik fél időben ki kell, hogy ütközzön, szerintem ez a különbség, de hát ugye már 3 góllal vezet a Ferencváros, tehát a plernek oda kell figyelnie, hogy ennek legyen jelentősége majd a második fél időben, ne alakuljon ki addig esetleg egy olyan hátrány a pler szempontjából, ami már esetleg ledolgozhatatlan.
2: Közben Albek József átlövés góljával megint 2 gól a különbség, de a túloldalon már Koncos cselez, aki friss játékosként érkezett meg itt az első fél idő végére a zöld-fehérekhez. Meg is kapja a szabaddobás után Lékaihoz passzol, Lékai cselez, ne elmély a védője mellett, szépen kicselezte az előtte elhelyezkedő 51-es Borsos Tamást, de kemény szépen besegített a hazaiak csapatkapitánya, emiatt Lékai Máté nem tudta tovább tenni a labdát Nagy Bencéhez. Most már Nagy Bence beszélget a beállójával, Török Ákossal, hogy hova is helyezkedjen majd a következő akciónál, és a hazaiak pedig úgy tűnik, hogy cseréljenek, méghozzá a legeredményesebb játékosuk már, ami az eddigi mérkőzéseket illeti, Gregort Ocsvirk hagyja el a pályát, és az ő helyén a folytatásban Tóth Ádám, de lehet, hogy ez csak védekezésre vonatkozik. Koncos kapja meg a labdát, aztán most már Lékaihoz passzol vissza középre. Lékai egy picit kicsodódik a bal oldalra, már passzív az akció. 3 passz, Lékai kezében van középe a labda. Koncosnál már csak 2, és Koncos nagyon szépen ütemtelenül kilövi a kapunak a jobb oldalát. Úgyhogy megint visszaáll a 3 gólos különbség. Ez a 2 és 3 gól között ingadozik egyébként a differencia. Egyel sem tud közelebb jönni a Player. 26 perc, tehát még 4 perc van hátra az első játékrészből. Player Ferencváros, 9-12, Esztergom.
1: 25. perc a mérkőzésen, 15-10-re vezet a Debrecen Esztergomban. Most egy kényszerű csere történt a Debrecennél, Petrus Mirtil esett rá a jobb bokájára, az ő helyére érkezett Vámos Míra a bal szélen. Ugye volt már egy kényszerű változtatás, de az az Esztergomnál a kapuban. Debreceni támadás, Ivancsok Soltics bejátszás, és Tublán futott be, szinte beállóba, de szemben a kapuval, Bukowskival szemben hibá. Vagy fogalmazzunk úgy, hogy védett a kapus, és időközben az Esztergomnál már lenne a bal szélen a labda, és a befejező Fehér Luca a mérkőzés folyamán másodjára. 11-15, eltelt egy újabb 10 perc a mérkőzésből, de azért hadd elevenítsem fel, hogy a 15. percben 7-10 volt a mérkőzés állásra, és azóta tehát 4 mindössze 4 esztergomi gól, miközben a Debrecen 5-re is el tudott lépni ellenfelétől. Kobulinska cserél egyébként kapuban, Szinágyi Zoltán is érkezik Rüdi helyére, Placek, de most a túlfélen zajlik a pályán a játék. Csernyánszki ment a falhoz közel, megállította őt Varga, a játékvezető konzultálnak, hogy kell-e itt különféle szankciót alkalmazni, de csupán szabad dobás a Debrecennek. Bő 4 perc van még hátra az első félidőből, Csernyánszki, Ivánczuk Soltics, Kobilinska szemben a kapuval, 9 méteren megindul a fal felé, Tublannak nem jó ez az átadás pattintva, de hát végül is egy esztergomi szabálytalanságot kiszúrnak a játékvezetők, és ekkor, amikor azért érezhető némi döccenő a debreceni támadó játékban, ekkor kér időt Szilágyi Zoltán. Hát mi ezt használjuk most fel arra, hogy hadd kérdezzem meg Marosán Györgyöt, hogy akkor, amikor a 26. percében tart a mérkőzés, akkor 4-el vezet a Debrecen, de az látványos, hogy hát az esztergomnál támadásban rengeteg a hiba.
3: Így van, ez vezetett oda, hogy a Debrecen egy jelentős előnyt ki tudott alakítani már itt az első félidő vége felé, hiszen rengeteg technikai hibát vétett az esztergom. Most megállt egy kicsit a Debrecennek a támadójátéka is, és ennek köszönhető és nagyon jó ütemben kért időt Szilágyi Zoltán, hiszen itt a félidőre úgy szeretne elmenni pihenni a csapatával, hogy minimum ez a 4 gólos előny megmaradjon, minden lehetőség megvan erre, hiszen 4 perc 10 másodperc van hátra, és nem tartom kizártnak, hogy esetleg Szilágyi Zoltán szereti a 7-6 elleni támadójátéka, hogy esetleg azt is előveszi.
1: Említetted még a mérkőzés megelőzően, hogy a kapusok teljesítménye milyen fontos lesz. Rüdét 2 védésnél, 13 lövésből 2 védésnél cserélte le Szilágyi Zoltán. A túloldalon Bukowski Anne a 16 lövésre 2 védést tudott bemutatni. Tehát egyelőre nem a kapusok a főszereplők a mérkőzésen. Debreceni támadás, végül is 6-6 ellen, Ivánczuk Soltics, és a szélső pozícióból az átlövő eredményes, méghozzá a bal szélső pozícióból szinte, ezzel 16-11 a mérkőzés állása. A vendégek javára az esztergomnál gyors válasz nincsen, Placek véd egyet, a kipattanó viszont fehéré, viszont egy újabb hibát követően, hát mégiscsak marad a labda az esztergomnál, mert ezek szerint már a 6-oson belülre lépett Juhász Kata. Van még hátra a mérkőzésből bő 3 perc, már az első fél időre érte mindez, 16-11 a Debrecen javára, és könnyen lehet, hogy már a végjáték a szünetet megelőzően Budapesten a Player FTC összecsapáson, úgyhogy Erdei Márki a szó.
2: Egészen biztos, már csak 22 másodperc van hátra az első játékrészből. Akkor, amikor egy újabb óriási bomba jött, Bújdosó Bendegúzszal a jobb szélről, és közben nagyon-nagyon mérgesen szaladt be a pályára Lepsény Sándor, a hazaiak vezető edzője, mégpedig azért, mert kénytelen volt kikérni a második időkérését. Visszajött egy gólra a Player, és úgy ítélte meg, hogy szerinte Bőz Dániel nem abba az irányba ment, amelyet mondjuk a videózásnál a mérkőzés előtt megbeszéltek, emiatt szitte le nagyon a kapusát, de egyébként Bőz Dánielt azért nem érheti túl sok kritika, hiszen ellentétben az Esztergom Debrecen meccsel, ahol Tóth Bélától azt hallhattuk, hogy a kapusoknak nem igazán megy, azzal szemben itt nálunk a Buda Arénában Bőz Dániel 19 lövésből 7 védést már be tudott mutatni, ez közel 40%, a túloldalon pedig Balog Ádám még ennél is jobban áll, ő átlépte az 50%-ot a legutóbbi Player támadásnál, neki 23 lövésből 12 darab védése van, úgyhogy egészen eszméletlen az, ahogyan teljesít a nyáron még az U20-as Európa-bajnokságot megnyerő magyar válogatott oszlopos tagja. Keménynél van a labda, 19 másodperc már csak a félidőből, és üres kapuval támad most a Player. Nyilván nem szabad eladniuk a labdát, mert abból könnyű gólt szerezett a Ferencváros, de 7-6-ban emberfölényes szituációban megvan az esélyük arra, hogy valahogy betaláljanak még itt a félidő végén, kozmetikázzák az eredményt, és akkor egy gólos hátránnyal menjenek a szünetre. Ott van a labda most Kavinnál, ő passzolja tovább Ocsvirkhoz, bal oldalon megkapja Albek, Ocsvirk visszakapja középen, szépen cselez, de a játékvezetők szerint ellépi, és már nem lesz ideje a Fradinak arra, hogy könnyű gólt lőjön. Ugyan Lékai még elengedi, de az egész pályás lövése mellé megy. Közben pedig a Duda is megszólalt, úgyhogy szűk negyed óra múlva jön majd a folytatás. Egyelőre egy félidőnyi játék után itt a férfi kézlabda NB1 ötödik fordulójában. Player Budapest, Ferencvárosi TC 11-13. Női kézilabda Tóth Béla.
1: Belül az utolsó 2 percen 4-el vezet a Debrecen 16-12-re Esztergomban, Időközben volt Placseknek is és Bukovszkinak is egy-egy védése, most viszont egyelme Jacques Lövi is, és ezzel a gollal 3-ra csökkenti hátrányát az Esztergom. 15-10-re, valamint 16-11-re is vezetett már a Debrecen. 5 gólról most visszajön tehát mindössze 3-ra az Esztergom, még a szünetet megelőzően az lenne a cél, hogy tovább csökkentse a hátrányát a hazai együttes. A Debrecen pedig most valóban támadásban elbizonytalanodott. Juhász beállóban Ivancsok Soltichoz adja, Kobilinska Csernyánszkitól visszakapja, Kobilinska szemben a kapuval, nem tud lőni, Varga Emilia mellett nem tudott lefordulni, belül az utolsó percen, a labda a fehérmezes debrecenieké. Lejött egyébként a legutóbbi percekben a pályáról két szélső, Petrus és Tublán. Tublán is fájlalja, mintha bal combját tapogatná, úgyhogy a széleken van problémája Debrecennek. Kobylinska, tovább Ivancsok Soltichnak, Ivancsok Soltich lábbal megveri a falat, de aztán a lövését azt Bukovszki maga elé üti. Igaz, közben már volt egy taszítás a debreceni átlövővel szemben. Ez így lassan passzív lesz, fél perc marad az első félidőből, és lassan már egy percet támad a Debrecen. Fenn a játékvezető keze, Kobylinska fölé durrantja a labdát 8 méterről. Jöhet a mínusz kettőért a hazai együttes. Varga, Jacques le a szélre, a jobb szélső befejezés, az még nem jó. Placsek véd egyet, Fehér Luca a másik oldalról, ő meg bedobja. Amit vártok, kihagyott, az Fehér Luca bal szélső bedobott. 4 gólos már a fiatal Fehér, mínusz kettőt esztergomi szempontból, miközben Ivancsok Soltichot tolják rá a falra, és itt ér véget az első félidő. Még egy időn túli szabadobás akarnak a játékvezetők. Szilágyi Zoltán már benne a pályán, ő menne az öltözőbe, de ez az időn túli szabadobás még bele fog férni. Csak kell valaki debreceni, aki ezt magára vállalja. Ivancsok Soltich előtt ott a torony magas hatos fal, Bukovszki a kapuban. Na lesz-e még ebből valami? Ivancsok Soltich, Bukovszkinak védeni kell, mert végül is ott Faragó kezén valahogy tovább csúszott a labda, és a kapusig eljutott. Na itt ér véget az első félidő, hivatalosan Esztergom DVSC 30 percet követően 14-16-2-vel vezet tehát a Debrecen a női kézilabda NB1 rangadóján, és azt hiszem, hogy most akkor a röplabdája a szó, aztán majd a stúdió, úgyhogy Csorba András.
0: Itt vagyok, 10-8-ra vezet a harmadik szedben a vendég Nyíregyháza, ebben a pillanatban most az új szerzemény, a brazil Giovanna Rodriguez ütésével egy ponttal följön ellenfele mellé a kaposvári gárda. Tulajdonképpen úgy kezdődött ez a találkozó, hogy 10-zel nyerte az első szettet a kaposvár, és gyakran ment 10-zel az első játszmában, ahhoz képest meglehetősen megváltozott a játék képe, és hát most már lehet kiemelni, bőven lehet kiemelni játékosokat, hiszen az egykori kaposvári Godó Panna 12 pontnál jár a vendégeknél, de Bruna Pezely, az egykori kaposvári, most újra kaposvári, és jelen pillanatban csapatkapitány is 10 pontot ért el, de nagyon jó még Pampuch Gréta is a vendégeknél, és most egy hosszú godó nyitással a Kaposvár megint zárkózik, 10-11. Egy-egy tehát az állás, és megjósolhatatlan, hogy mi lesz a dolognak a vége. Egy biztos, hogy valamelyik csapat nyerni fog, vagy 3-2-re, vagy 3-1-re. Aztán a többit meg majd meglátjuk. Most akkor visszaadom én a szót a stúdióba, mert hiszen itt még rengeteg van a mérkőzésből.
4: Csorba Andrásnak, Tóth Bélának és Erdei Márknak köszönjük szépen. A férfi kézilabda NB1 ötödik fordulójában félidei eredményekről tudok beszámolni. Eto'o Balatonfüred 21-15, Pler Ferencváros 11-13, Veszprém Eger 29-12, itt az egészen tetemes a különbség. És ugye nemrég ért véget szintén az első fél, de az Esztergom Debrecen női kézilabda bajnoki mérkőzésen 14-16 az állás. Jönnek a hírek, zene, aztán pedig folytatódik a körkapcsolás.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Bent Stork Törökországban edzősködik. Traumát átélt nőket és gyerekeket segítő rendelő nyílt Budapesten. Változékony idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
6: A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kríza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. Második a Mercedes brit versenyzője George Russell, míg a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a 3. helyen. Holnap magyar idő szerint 11 órától rendezik a sprint futamot. 2029-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá a bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapatával Miljan Krpić. Az Eto kapitánya úgy fogalmazott, magasba akar emelni egy trófeát az idény végén. A török élvonalban szereplő Gencsler Bírligi vezetőedzője lesz Bernd Stork. A korábbi magyar szövetségi kapitány az idény végéig szóló szerződést írt alá új csapatával, amely jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hídat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság 2 hete jelentette be, minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. A Tisza kormánya brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Mészáros Lőrinc cége a V-híd nem vehet részt a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekben. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forint bírságot is kaphatnak. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gallyakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban.
5: Közlekedés.
6: A Budapest Maraton futóverseny miatt változik a közlekedés a fővárosban hétvégén. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Pázmány Péter sétányt, holnap a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
6: Változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg több felé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl a levegő, az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben 17-22 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 49 pontos idő, a mikrofonnál Jó András, a stúdióban pedig állandó kézilabda szakértőnk és a Sportrenger állandó oszlopos tagja Marosán György, akit köszöntök nagy szeretettel. Túl vagyunk két félidőn, mármint ami az azt jelenti, hogy egy női és egy férfi kézilabda félidőn. Melyiket hogyan értékelnéd, és úgy értékeljünk, hogy lassan majd kezdődik az Per-Ferencváros mérkőzés.
2: Értettem, lassan kezdődik, tehát gyorsan értékeljek. Értettem az üzenetet. Az Esztergom Debrecennel kezdenék, ahol gyakorlatilag az esvéd utolsó 5-6 percig egyértelmű debreceni fölényt tapasztalhattunk. Ugye erre bizonyíték maga az eredmény állás is. Ugye 10-15 volt 5 perccel a vége előtt, majd már fél időre úgy mentek pihenőre a csapatok, hogy csak 2 volt közte, 14-16, tehát az Esztergom abszolút visszajött a mérkőzésbe, hogy szoktuk mondani. Az Esztergomnak a támadójátéka nem működött az első fél idő döntő többségében, rengeteg technikai hibát vétettek, és a Debrecen ebből könnyű gólokat tudott szerezni, de én úgy gondolom, hogy izgalmas második fél idő vár ránk a női kézilabda mérkőzésre, hiszen ha az Esztergom javít a támadójátékán, ahogyan ezt tett az első fél idő végén is, akkor egy kiki meccs lesz ebből. Míg a férfi mérkőzésem, a Ferencváros végig vezet maga biztosan a Pler ellen, ott pedig le tudjuk szűkíteni az okokat egy egészen elképesztő kapus teljesítményre. Balog Ádám részéről a Ferencváros kapusa 24 lövésből 12 védett labdánál tart az 50%. Nehéz ezt tartani 60 percen keresztül, illetve a Ferencvárosnak a csere lehetősége is korlátozottabbak, mint a Pleré, tehát szintén el tudom mondani ugyanazt a megállapítást, hogy izgalmas második fél idő vár ránk.
1: Kapcsolunk a helyszínekre. Először gyorsan röplabda csorba Andráshoz, Kaposvár, Nyíregyház, aztán pedig majd Andris, kérlek, add tovább a szót Erdei Mártnak a Pler Ferencváros félidő második félidő mérkőzéséről.
3: Már vártam, hiszen szünet van a találkozón. A harmadik szettet megnyerte a magára talált Kaposvár, és egy picit most gondban, bajban lehet Pampus Csaba, mert lehet, hogy elfáradt az együttese. A csuda az, aki innen meg tudja állapítani, ő a pálya szélén talán jobban meg tudja állapítani. 25-17-re még hozzá a kaposvári horvát Lili Ásza nyitásával tették föl a pontot a kaposvári lányok erre a szetre. Jó a meccs. Az elején picit fanyalogtam, de igazából jó a mérkőzés, és amit mondtam esetleg a színvonalról, az se biztos, hogy teljesen jól láttam én. Jó a meccs, tényleg jó, és hajt mind a két csapat, nagyon szép és nagyon jó megmozdulások vannak mind a két oldalon, de azért dadog is időről időre a labda. Aki jelen pillanatban nagyon-nagyon dicsérhető, az Godó Panna 13 pontjával, és a kaposvári csapatkapitány Bruna Pezei ugyancsak 13 pontjával, de Pampuch Gréta, a vendégek vezetőedzőjének nagyon tehetséges válogatott leánya is 10 pontnál jár, a kaposváriaknál pedig sok a jó teljesítmény, hiszen nem egy-két játékos szerzi a pontokat. 2-1 tehát, és akkor megyünk az imént említett kézilabda helyszínre.
4: 3 perc már el is telt a második játék részből, Pler Ferencváros most már 13-16, miután 5 gól esett már ebben az első 3 percben. 2 a Pler részéről, 3 pedig a Fradi részéről. Rögtön kiegyenlítheti ezt a második fél időt a Pler. Ebben a pillanatban Kemény László ezt meg is teszi. Neki is megvan tehát az első gólja a mérkőzésen. Rajta kívül egyébként már itt a második játék részben Márquez, valamint Jakub Mikita tudtak betalálni a Pler részéről. Míg a Fraditól Juhász Ádám tudott eredményes lenni, mellette még Lékai, valamint Bújdosó Bendegúz, tehát neki megvan már a 6. gólja, illetve megvolt már a 6. gólja a mérkőzésen. Lékai tesz tovább a labdát Nagy Bencéhez, lekerül a labda a bal szélre, onnan pedig a befejezés nem jó, mellé pörgeti a labdát a Ferencvárosnak a bal szélsője, ez nem volt igazán jó befejezés most Juhásztól, rohannia is kell védekezni, és figyelni arra, nehogy megint visszajön a Pler egy gólra, de jó irányba jön fel a Pler, lekerül a labda a jobb szélre, onnan pedig kiváló a befejezés, a gólszerző pedig nem más, mint Tóth Ádám, akinek ezzel megvan a mérkőzésen az 5. gólja. és nagyon küzd azért, hogy hamarosan beérje majd Bújdosó Bendegúzt, aki már ugye 6 találatnál jár. Éppen nála van most a labda, őt forgatták fel a jobb széről, de megy is rögtön vissza a helyére, csak annyira volt, annyira jött fel, hogy egy picit bevakszolja a labdát, és Lékaihoz passzolja azt tovább. Most már Nagy Bence van középen, felugrik páros lábról, talpról, ez egy parádés befejezés, kilőtt a kapunak a bal alsó sarkát, a túloldalon pedig már Vuksics fut, passzol Tóthoz, és Tóthnak a lövéséből nincsen gól, mert itt a második játék részben is rögtön megvan az első védése Balog Ádámnak, szám szerint ez már a 12. A túloldalon pedig nem áll meg a rohanás, mert Juhász javítja az iménti hibáját, és visszaállítja megint a 3 gólos különbséget. 18-15-re vezet a Ferencváros. Marosán Györgyöt kérdeztem az első játék részben, hogy vajon itt a másodikban több gól lesz-e, vagy inkább a kapus teljesítmények fognak megint dominálni. Hát valamennyire választ kaptunk erre a kérdésre, mert rengeteg gól esett eddig itt a második játék részben. Nagyon-nagyon felgyorsultak a csapatok, és Gyuri, én úgy látom, mintha a Fradi egyelőre nem akarna elfogyni, bár lehet igaz lesz, amit te mondtál, hogy majd az utolsó 10-15 perc lesz még a kritikus.
2: Igen, ez általában azért a 40-43. Perc környékén szokott kijönni. A csapat ezzel a problematikával küzd, hogy a padon nincsenek olyan tudású, rutinú játékosok. Kíváncsian várjuk. Szerintem a Fradi az lassítani fogja a játékot, hogy ezt minél jobban próbálják kihúzni ezt a bizonyos 40-43. Percet.
4: Említettem, hogy Tóth Ádámnak az imént még csak 5 gólja volt, míg Bújdosónak már 6. Hát most már kiegyenlített ez a párharc, hiszen megvan Tóth Ádámnak is a 6. gólja. Beugrott a jobb szélről, és ugyan bele tudott érni a jobb térdével Balog Ádám, de azonnan bepattant róla a kapunak a jobb oldalába. Most már támad a Fradi 2 gólos vezetésnél, Nagy Bence betenné beállóba, elsőre Koller nem tudja összeszedni, másodjára sem, de harmadjára valahogy rávetődik a labdára. Hát még esetleg olyan lehetőség lett volna, hogy egy törölközőt rádobjon, de végül valahogy összegyűjtötte. De mivel ott egy kis izzadság tócsa keletkezett ott a helyén, ahol eldobta magát, emiatt nálunk most áll az óra, jöhet egy kis törlés. Pler Ferencváros kereken 36 perc után, 16-18, Esztergom.
5: Varázslatos bő másfél perccel fordított az Esztergom. Zsinórban 3 gólt dobtak a hazaiak, és így a mérkőzésen összességében már 6-0-ás rohamban az Esztergom. Ezzel 17-16-ra vezet a hazai együttes a vendég Debrecennel szemben. Kobilinszka az ő lövését meg Bukovszki üti a kapufára. Szerencséje van az Esztergomnak ezt követően, mert visszapattan Bukovszkihoz. Rohan a 2 gólos vezetésért az Esztergom. Zsák lövését viszont most megfogja Placsek, illetve róla jön ki. 3 perc telik el a második félidőből. Elképesztő a rohanás a pályán, miközben elszorja a labdát Torleifs Dottir, és az Esztergomnak a gyors indításának a végén ott az újabb gól. Fehér Luca a mérkőzésen már 6-odjára talál be, 18-16 az Esztergom javára, és időt kell kérnie Szilágyi Zoltánnak. Bő 3 perc telt el itt a mérkőzés második fél idejéből, ezt 4-0-val nyitja a hazai együttes, és ekkor időt kell kérnie Szilágyi Zoltánnak. Hát mi történt az öltözőben, kérdezem Marosán Györgytől, és nem azért, Gyuri, hogy mintha benn lettél volna a csapatoknál az öltözőben, de neked van tapasztalatod azt illetően, hogy mi történhet ilyenkor egy öltözőben, ami ilyen fordulatot eredményez?
2: Bizony az öltözőben, illetve már az első fél idő végén tapasztalhattuk ezt, hogy megváltozik a játékképe, az Esztergom támadójátéka jócskán feljavul, az első fél idő utolsó 5 percét ugye 4-1-re nyerte meg, míg a második fél időnél pedig összesen 4-0-nál tartanak 3 perc elteltével. Tehát Elek Gábor jól tudott hatni az öltözőben is a csapatára, szerintem amellett, hogy megnyugtatta őket, mert rengeteg ideges megmozdulás volt, amiből technikai hiba, görcsös megmozdulás volt, amiből technikai hiba lett az Esztergom támadójátékában, amellett taktikailag is sikerült megújulniuk, tehát az egyéni párharcokat, az egyéni párharcokat sokkal jelentősebben vívják meg.
5: És hát kiemelném itt Fehér Lucának a játékát, aki eddig 6 lövésből 6-szor volt eredményes, eddig a mérkőzés legeredményesebb játékosa a bal szélső. Debreceni támadás, Hámorinál a labda, Tóvizi, Kobilinszka, elkér Iváncsok Soltics, ő érkezett Torleifs Dottir helyére, Iváncsok Soltics, Őt most megállítja Smolek kemény védekezéssel. Továbbra is azért a Debrecen támadásában érezhető némi elbizonytalanodás, és ugye a széleken is cserejátékosok, hogy így fogalmazzak, Ratedics, Lucalla, mint Vámos Míra, Tublan, valamint Petrus sérülése miatt. A betörés követően ott a két hármas védő között tört volna kapura Hámori Consuela, ő maradt lenne a földön, szabaddobás követően Kobylinska már a labdával, ez így lassan passzív lesz, de nem, mert kiállítás jön, Faragó Leát küldik le a játékvezetők, Tóvízi Petrával szemben a szabálytalanság, ember előnybe került tehát a Debrecen a mérkőzés folyamán, emlékeim szerint másodjára. A labdá, illetve első alkalommal, mert ugye az Esztergomnál volt már egy kiállítás. A labdával Kobylinska, tovább tesz Iváncsok Solt is, le a szélre Ratalic, és akkor ezt már bedobja, visszahúzta rövidre Ratalic, ezzel tehát megvan az első gólja a második félidőben a Debrecennek, erre több mint 4 percet kellett várni. 18-17 az Esztergom javára a női kézilabda NB1 rangadóján, van-e változás Budapesten, Pler FTC.
4: Van bizony, a Fradi 20-17-re vezet a 40. percre fordulva a mérkőzésen, és ráadásul Lékai Mátét kiállítják, de nem azért, mert védekezésben hibázott, hanem azért, mert támadásban fejbe lőtte szegény Bőz Dánielt, ő tudja folytatni, és gyakorlatilag örülhet is, hiszen ezzel beírtuk neki a 9. védését a mérkőzésen. És ahogy említettem, Lékai Máténak az első gólja után itt a második játékrészben rögtön megvan az első kiállítása, ez pedig már a második ferencvárosi ember hátrány, hiszen a mérkőzés első félidejében Nagy Bencét egyszer már szankcionálták ilyen módon a játékvezetők. Jöhet előre a Pler, Ocsvirtnál a labda, kidobja a bal szélre, onnan jöhet a befejezés, a befejezés pedig egészen parádés Fekete Ádámtól kipókhálózta a kapunak a bal felső sarkát. Most az a Balog Ádám sem tudott mit tenni, akinek egyébként az iménti Pler támadásnál, mármint az ezt megelőzőnél, megvolt a 15. védése a mérkőzésen. Kereken 20 perc van már csak hátra a mérkőzésből, és egyelőre még mindig ez a 2-3 gól között ingadozik a különbség, ami jellemezte igazából az egész első fél időt is itt ezen a mérkőzésen. Bálint van most középen, a balján Nagy Bence, Koller pedig átfut, labdát most nem kap, visszamegy inkább a falba. Nagy kapja meg középen, aki időközben helyet cserélt Bálinttal, most már megkapja Tóth, aztán középen Nagy, már csak 2 passza van a Fradinak arra, hogy befejezze ezt az akciót, vagyis passzívnál támadnak, Bálinttal szemben pedig van egy szabálytalanság, úgyhogy 2 passzból kénytelenek befejezni, már csak egy Nagy Bencének lőnie kell, ő pedig lő! Hát ez egy óriási gól, parádés megmozdulás volt Nagy Bencétől, egy lépésből átemelte a védőjét, a másodikból még lépett egyet, és a harmadiknál valahogy még el tudta lőni Bőz Dániel lábai mellett a labdát. Hát amit el tudok egészen biztosan mondani itt a Budarénából, hogy Lepsényi Sándor a hazaiak mestere továbbra sem boldog, de hát teljesen egyértelmű, hiszen csapata azok után, hogy kapott egy ilyen utolsó másodperces gólt, már ami a passzívot illeti, ezután eladta rögtön a labdát, Kemény László felé nem volt jó a bejátszás beállóba, úgyhogy még 20 másodpercig ugyan emberhátrányban van a Fradi, de ők támadnak, és könnyen lepörgetedik ezt az utolsó pár másodpercet ebből a kiállításból. Nagy Bencénél van a labda, aki Bálinttal játszik össze, természetesen üres kapuval támad a Fradi, de 10 másodperc múlva Balog Ádám visszatérhet majd a kapujába. Tóth kapja meg a labdát, aztán Nagyhoz passzol, majd Bálint kapja meg balát lőben, újra Nagy középen, Kollert eltüntetik beállóból, de mutatják neki a játékvezetők, hogy azért ezen elégesen volt egy kis színészi alakítás is, ekkorát azért egy Koller Tamás típusú játékos, azért nem kellene, hogy essen, szépen rájátszott erre, nálunk éppen törlés van, letelt a Ferencváros emberhátránya, 41-21-nél áll az óra, Pler, Fradi, 18-21, Esztergom.
5: Itt is véget ért az ember hátrány, és ezt úgy hozta le az Esztergom, hogy mindössze egy gólt kapott. Őrzi egy gólos előnyét a hazai csapat, viszont a legutóbbi 2 támadását szinte lövés nélkül, illetve lövés és kapott gól nélkül tudta befejezni, így a helyes. És ezzel most a Debrecen az egyenlítésért támad. Kubulinska, Iváncsok Soltics, ott nagyon sok a piros mezes, tehát az esztergomiak ott legalább 3-on tornyosultak Iváncsok Soltics előtt. Szabaddobás követően Kobylinska, Iváncsok Soltics éppen, hogy összeszedi Hámori, fenn a játékvezető közel le a balszérre, Vámos befejezése. A hosszú alsóba lőtte Vámos Míra, és ezzel 19-nél utoléri ellenfelét a Debrecen, tehát az első fél időben szinte végig a Loki vezetett. A labdával most az Esztergom. Kovács Anett emeli ki Faragóhoz, miközben Faragó Leához, Ballai Borbála pedig mutatja a társaknak, hogy most nem kell gyorsítani a játékot. Zsák, beállóban Smolek az Esztergomnál, Ballai Borbála indul meg, Zsák, Faragó Lea, megint Ballai Borbála, egy az egyben Hámorival is, Placsek véd, és annyiban szerencséje van most az Esztergomnak, hogy viszont itt Ballait már visszarántotta Hámori, ezért 2 perc és 7 méteres emberelőnybe kerül tehát most a Debrecen, illetve az Esztergom. A Debrecennek ez a második kiállítása a mérkőzésen, és a büntetővel Faragó Lea, vele szemben Placsek, 39. perc. Faragó egy cser követően, illetve egy lövőcser követően másodjára már bedobja Placsek mellett a jobb felsőbe. 20-19, vezet az Esztergom, de még 10 perc sem telt el a második félidőből. Budaréna.
4: Nálunk már közel 13 perc eltelt a második játék részből, amikor jöhet egy Pler 7 méteres, és egy Pler 7 méteresből szerzett gól. A gólszerző Tóth Ádám, ez neki már a 7. gólja a mérkőzésen, de ezzel is csak kozmetikázza az eredményt a hazai együttes, hiszen 3 gól a különbség. Az imént még 4 volt, miután a Fradi az ember hátrányából annyira jól jött ki, hogy azt a 2 perces periódust 2-1-re meg is tudták nyerni, és megint az ő kezeiken vándor a labda, ami azt jelenti, hogy a ferencvárosiak visszaállíthatják villámgyorsan a 4 gólos differenciát. Nagy teszi tovább a labdát Tóthoz, aztán visszakapja, most már megint Tóthnál a jobb oldalon, Nagyjal játszik össze, Nagy pedig ellövi, ebben most belesáncolnak, de Bősz nem tud hozzáérni, emiatt a labda az marad a ferencvárosiaknál. Borsos védekezett kiválóan, az ő jobb kezéről pattant ki az alapvallon túl a labda. Most Nagy Bence cselez, és azt mutatja, hogy Jakub Mikitától kap egyet az arcára, a játékvezető szerint viszont ez nem ért 2 perces büntetést. Közben egyébként Kránic Zoltán is levette a melegítőjét, ami nem meglepő, mert Bősz Dániel nem teljesít túl jól itt a második játék részben, ráadásul annyira nem, hogy megint elmegy mellette a labda. Egy újabb gólt szerez Nagy Bence, ezzel megint visszáll a 4 gólos különbség, kereken 16 perccel a mérkőzés vége előtt, bejön a jóslatom, hiszen Kránic Zoltán érkezik Bősz Dániel helyére a Pler kapujába, tehát nyilván ennek már csak a következő Fradi támadásnál lehet jelentősége, hiszen most a hazai eddig veretlen együttes támad. Vukcsics teszi tovább a labdát Kavinhoz, Kavin megint jól cselez, az imént kiharcolt egy büntetőt, most viszont csak egy szabad dobást kap, de megint elvitte a védője Török mellett, aztán Nagy Bencének a besegítése úgy tűnik, hogy még időben volt. Kavinnál van megint a jobb oldalt a labda, aztán Vukcsicshoz passzol, visszakapja, megint betör, és most nem 7 méteres harcol ki, hanem bebombázza a labdát a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy megint 3 gól a különbség, nagyjából negyed óra van hátra a mérkőzésből. Pler, Ferencváros, 20-23, Esztergom.
5: Egyel vezet az Esztergom, de lehetne ez fordítva is. Majdnem lehozta úgy az ember hátrányát a Debrecen, hogy 2-1-re megnyeri azt a 2 percet, viszont elhibázta a 7 méteresét Ivancsuk Soltics, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy Bukovszki Anna hárított egy hatalmasat annál a büntetőnél, és ebből a válasz az esztergomi részről egy dobott gól volt, ezzel 21-20 a hazai csapat javára. Támad viszont a Debrecen most már kiegészülve. 41. perc a mérkőzésen, törölni kell, úgyhogy most a játékvezető megállítja az órát, és Kovács Anettnek a mérkőzésen már 4. alkalommal sikerült a kapuba találni, 4 lövésből egyéb iránt, ezzel tehát ismételten az előny az esztergomiaknál. A labda Tóvízi kezében, Csernyánszkihoz hajítja, Kobilinszka, észreveszi Csernyánszki a bal szélén Ivancsik Soltićot a bal oldalon, de nem őt választja Csernyánszki, egy betörés követően goldob. Olyan szépen megkerült a két védőt, ott kígyózott át, és eldobta a labdát a bal alsóba. 21-21, Zsák, esztergomi támadás, Ballai Borbála, belemenést fúj a játékvezető, Korlejvs Dottir védekezett keményen, innen a távolból akár úgy is tűnhetett, hogy rátolt a Korlejvs Dottir a jobb szélsőre ellenfelét, de a játékvezető támadó szabálytalanságot vélt itt észrevenni. Úgyhogy ismételten azért támad a Debrecen, hogy átvegye a vezetést a második félidőben. Egyszer Ivancsuk Soltics büntetőjénél erre már volt lehetőség a vendégeknek. Csernyánszki, Ivancsuk Soltics tovább teszi a labdát Kobulinszka. Beállóban Tóvizit nem lehet megjátszani. Megint hosszú debreceni támadás. Kobulinszka bedobja. kettő emberre rávitte, közel lépett a falhoz, Vargához és Smolekhez. Smoleket be is döntötte a kapu előtéren belülre, de ezzel együtt a hálóba tudta juttatni a labdát a lengyel átlövője a debrecenieknek. 22-11-re vezet a DVSC a mérkőzés 43. percébe érkezve. Esztergomi támadás, Ballai, méghozzá Borbála, visszakapja Faragó Lea. Faragó Lea megpróbálja megkerülni Tóvizit, lemarad a földön, újabb kiállítás. A harmadik debreceni 2 perc, akit pedig leküldenek, az Tóvizi Petra. Emberelőnybe került tehát az Esztergom, de törölni kell, úgyhogy áll a játék. 22-21-re vezet a Debrecen Esztergomban a női kézilabda NB1-ben, és hogy Csorb András ne panaszkodjon, hogy csak szünetben adjuk oda a szót neki, úgyhogy most röplabda következik.
3: Ez a negyedik szett, és itt 17-10 arányban vezet újra a hazai csapat, megtáltosodott ez a gárda. Fantasztikus labdameneteket csinálnak, és úgy látom, hogy a szegény embert az Ágics húzza, mármint a vendég Nyíregyházát, hiszen Pivoszegi Regina, aki Berkó Lilianát helyettesíti feladó poszton, most ül a padon, és talán mintha valami sérülése, vagy valami betegsége lenne. Szászlónak is egy a vége, hogy most szerez egy pontot a vendég Nyíregyháza. Ne felejtsük el, 2-1-re vezet a hazai együttes, vagyis, hogyha még 8 pontot elérnek az egyébként újra lelkesen és kevés hibával küzdő hazaiak, akkor meg is nyerik a nyitó mérkőzést ennek a Tipmix Pro Extra Liga női csapatbajnokságnak a mérkőzését. 18-11, már csak 7-es, azaz 7 pont kell a kaposvári gárdának. Nagyon-nagyon jó teljesítményeket muszáj megint mondanom, hiszen megérdemlik a hölgyek, hogy beszéljünk Godó Pannáról, aki 15 pontnál jár, valamikor Kaposváron nagyon imádták, amikor ilyen sok pontot csinált, most talán kevésbé. Bruna Pezely pedig a hazaiaknál ért el 15-öt. 19-11, hamarosan vége itt a mérkőzésnek, bár sose jósolunk, kézilabda.
4: Nálunk még rengeteg idő van hátra a mérkőzésből, kereken

0: Leclerc, hiszen még fél perc van Hegedűs Márk kiállításából, akit az imént állítottak ki, miután fejbevágta Bálint Bencét. És hát egy érdekes pillanat, ritkán látható ilyen, kíváncsi vagyok, hogy Marosán Györggyel ez mennyire sűrűn fordul elő, hogy 12 perccel a mérkőzés vége előtt ugyan vezet a másik csapat 4 góllal, de Lepcsényi Sándor a hazaiak vezetőedzője kénytelen kikérni a harmadik idejét. Gyuri, ez mennyire kuriózum?
1: Nem kuriózum, jól teszi Lepcsényi mester, hogy kikéri, hiszen még mindig jelentős a hátrány, sőt, ugye nőtt is, mert hiszen volt 15-16 is, és van hátra 12 perc, tehát mindenképpen el kell indítsa a hajrát a Pler, hogyha pontot vagy pontokat szeretne szerezni, és valószínű, hogy olyan visszaköszönő hibák vannak, amit nem tudott megoldani a cserék által, hogy egy perc szüksége van arra, hogy egy percig a csapatnak elmondja, illetve olyan változtatásokat eszközöljön, ami annak a reményében történik, hogy megnyerjék a meccset.
0: És mik lehetnek ezek a változtatások, Gyuri? Mert azért úgy tűnik a pályán, hogy amint a Pler egy sebességi fokozattal feljebb kapcsol, abban az esetben gyors gólokat tudnak szerezni. Amikor visszalassulnak a Fradi, nem megbántva őket, de lassabb szintjére, akkor meg egyszerűen nem megy a felállt fal ellen. Nagy valószínűséggel ilyesmit kérhetett Lepcsényi mester, hogy gyorsítsák fel a támadójátékot?
1: Igen, és ez nekem furcsa is volt, hogy nem erőltette a Pler a gyors játékot, pedig hát ugye erről beszéltünk itt a mérkőzés előtt is közben is, hogy a Ferencváros fáradni fog, de hát a Ferencváros nem fog fáradni, hogyha nem készteti a meccs frekvenciája arra a Fradit, hogy fusson, és a 7-6 elleni támadójátékkal lassult a Pler játéka. Szerintem a jövőben most erre a 13 percre nem várható 7-6 elleni játék, hogyha ebben az irányba szeretne elmozdulni a mester.
0: Na most gyors gólt tud szerezni a Pler, még ember hátrányban, de ebben a másodpercben kiegészülnek, viszont még szerezhet egy gyors gólt a rendezetlen fal ellen a Fradi, nem szereznek, kiegészül a Pler, a gólszerző pedig nem más, mint a már általam is említett osztrák válogatott játékos, Albeck József, akinek a mérkőzést megelőzően összesen volt 4 gólja 4 meccset követően, ezen a találkozón pedig még 4-et hozzá tudott ezt tenni. 11,5 perc van a végéig, 3-mal vezet a Fradi, Esztergom.
2: Újabb 7 méteres következik majd a mérkőzésen, és egy újabb 2 perces kiállítás. Leküldik a pályára a Kisfaludi Anettet, a játékvezetők pedig nemrég lépett pályára csereként az esztergomi beálló. Az előbbi 7 méterest az esztergomiak még hazá Faragó Lea belőtte. Bukowski korábban védette egy büntetőt, de most Kobulinska állott vele szemben, nem pedig Iváncsuk Soltics. 24-24-nél debreceni büntető, Kobulinska, és kivédi ezt is Bukowski. Hova pattog a labda? A hatosan belül pattog, a labda az esztergomiaké. 2-7 méteres egymás után, amit véd Bukowski, és ezzel egyébként már 9 hárításnál tart, de több mint 30 lövés érkezett a kapujára az esztergomi kapusnak, és ember hátrányban most ezekben a percekben az Esztergom, méghozzá ugye említettem Kisfaludi kiállítása miatt. 24-24, a mérkőzés a 47. percében tart. Faragó Lea, Ballai Borbála éppen, hogy elcsípi ezt az erőteljes átadást. Jacques, Faragó Lea, Smolek, hosszú esztergomi támarás, Faragó Lea, Ballai Borbála 9 méteren belülre ér, Jacques átemeli Tóvizit, ott ketten is ott voltak a debreceni védők, Tóvizi pedig ünnepel, hogy sikerült megállítania végül is Emma Jacques-ot. 48. perc már, Ballai Borbála, Faragó Lea, kettes és a hármas védő közé érkezik meg, volt ott egy lövés, úgyhogy hiába védett Adriana Placek, szabad dobással következik majd az esztergom, de passzívnál történik már mindez. 3 átadása maradt még a hazaiaknak. Faragó Lea átdobja a labdát Zsáknak, Zsákot leszedik a levegőből, újabb szabad dobás. Ugye hosszú támadás, mert ember hátrányban a hazai csapat, Placek véd, a kapufára tolja Zsák átlövését, a kipattonó a debrecenieké, rohannak a vendégek, Torleifs Dottir majdnem eladja. Kobulinszkának ez nem volt okos, ez az átadás. Az esztergomiak erre próbálnak ügyelni. Most éppen Ballai Anna robbant ki a falból, az egyébként még nem teljesen felállt hatos falból, és valahogy Kobulinszkát meg tudta előzni. A labda tehát megint az esztergomi, ráadásul Kisfaludi kiállításában most már csupán 5 másodperc marad, úgyhogy átvészeli ezt a 2 perces hátrányt úgy az esztergom, hogy gólt nem kap, mert hogy büntetőből sem sikerült betalálni a Debrecennek.

0: Elek Gábor pedig időt kér, 3 másodperccel az ember hátrány vége előtt, 12 perccel a mérkőzés vége előtt, 24-24-es állásnál. Addig a szó a Bud Arena helyett, a röplabdáé, mert lehet, hogy ott már lassan a mérkőzés vége közelít.
1: Olyannyira, hogy a kaposvári játékosok már tapsolnak és ölelkeznek a szurkolókkal. 3-1 arányban megnyerték a találkozót. Egy nagyon jó szettet játszottak az elején, aztán jött a feltámadt Nyíregyháza, és aztán a második és a harmadik szett, a negyedik szett végül is a kaposvári volt. Így tehát győzelemmel nyitották az extraliga mérkőzést. Én azt gondolom, hogy teljesen jó mérkőzést láttak, akik ezt nézték. A Kaposvár tehát egy győzelemmel van, és a vendégek pedig hát szomorkásan utazhatnak haza. Még egyszer a végeredmény, KHG, KNRC, Fatum, Nyíregyháza, 3-1 stúdió.
2: Tovább a Bud Arénával. 9 perc, 12 másodperc van hátra a mérkőzésből, Pler Ferencváros 23-27. Amikor a Fradi támad Kis György időkérése után, ez most nem volt egy jó akció, talán túlságosan gyorsan lőtt el Tóth, ugyan helyzetbe került, neki az már zicser volt, hogy 7 méterről felugorhatott, de most a lövése csúnyán fölé ment, a túloldalon pedig már futna a Pler, de nem tudják gyorsan befejezni az akciójukat. Kemény van bent beállóban, Vuksics van középen, Fekete a jobb oldalon, Mikita pedig a bal oldalon. Érdekes, hogy Ocsvirkot nem látom, a csapat házi gólkirályát, mármint a Pler házi gólkirályát. Vuksicssal szemben most egy kiváló védekezés, aki ezt bemutatta, az nem volt más, mint a beálló török Ákos. Ő védekezik most hármasban Kollerrel, és teszik mindezt kiválóan. De Fekete előtt most megnyílik a terület, jobb oldalon, onnan pedig az 1-2-es védő között beugrik, és bepattintja valahogy Balog Ádám lábai alatt a labdát. Balog Ádámnak tehát nincs meg a 17. védése a mérkőzésen, egyelőre 16-nál tart. Jöhet előre a Ferencváros, 27-24-re vezetnek, vagyis 3 gól a különbség. Lékai kap egy labdát, miután vitte elé Tóth, most ott van középen, nagy bal oldalon, nagy pedig egyelőre nem tudja, mit kezdeni a labdával, aztán végül Tóthot játsza meg, Lékai mellett közben befut Bújdosó Bendegúz is a falba, így Lékainak egy kis helyet teremtene kint a jobb oldalon, de végül Lékai ezzel nem tud élni. Koller végzi el a szabad dobást, aztán Tóth kapja meg, most megint Lékai elé késztenek, megint passzív Lékai alulról lő, és megvan egy újabb védés Kránic Zoltántól, de ez kimegy oldalt, ami azt jelenti, hogy mehet tovább a Ferencváros támadása, annyira mehet tovább, hogy egy újabb gól, méghozzá Tóth Pétertől, neki is megvan az 5. gólja a mérkőzésen. Újra 4 gól a különbség, 7,5 perccel a mérkőzés vége előtt, nyilván még rengeteg idő van hátra, úgyhogy ezt nem lehet kijelenteni, hogy eldőlt, de a játék képét látva azért erősen közelítünk afelé, hogy a Ferencváros elviszi a 2 pontot innen a Bud Arénából. No de vajon a Suzuki Arénából kiviszi el a 2 pontot Tóth Béla?
0: Van még hátra 10 perc, hogy erre választ adjak. Esztergom Debrecen 25-25, és lemarad a földön Hamri Consuela, aki pillanatokkal ezt megelőzően, hogy lemaradt a padlón, egyenlített. Ember hátrányban egyébként a Debrecen Kobolinska buta kiállítása miatt Ballai Annát találta el. A szélről tört volna garra az esztergomi baloldali játékos. Így aztán az 50. percben, akkor amikor még bő 1 perc hátra van a Debrecen ember hátrányából, ápolás zajlik a pályán, úgyhogy fordulok Marosán Györgyhöz, hogy bő 10 perc még hátra van a mérkőzésből. Nagyon kiegyenlített a második félidő. Mi lehet itt majd a kulcs afelé, hogy melyik együttes viszi el a 2 pontot?
3: Az utolsó 10 percben én úgy gondolom, hogy a létszámfölény, létszám hátrányos szituációk döntőek tudnak lenni, hiszen a mérkőzés eddigi szakaszaiban is tapasztalhattuk azt, például az Esztergom részéről is, és a Debrecen részéről szintén az első félidőben dominánsabban, hogy a létszámfölényből nem tudtak igazi eredménybeli fölényt elérni. Itt az utolsó 10 percben minden ilyen 2 percnek fokozott jelentősége van, és természetesen a kapusok teljes
0: áll a játék, videózás zajlik. Ebben tudsz-e segíteni, Gyuri, hogy a videózásnál a játékvezetők éppen mit ellenőriznek?
3: Nálam egyértelmű belemenés történt, tehát nem értettem akár videó előtt is, hogy ez miért nem került megítélésre. Én szerintem a videózás után a Debrecen jöhet majd a labdával.
0: Egyelőre a Bócz-Wiedemann páros még nem dönt, most már viszont jönnek a videózásra kijelölt helyszíntől, távolodnak, és hát valószínű meghozzák a megfelelő döntést. Ezt még megvárjuk, hogy szét bármilyen olyan határozott ítélet, ami esetleg a kézilabda szellemiségével ellentétes. A videózás követően tehát az az ítélet, hogy valóban támadó szabálytalanság, ahogyan a szakértőnk mondta, ráadásul még egy kétperces kiállítás is jár Ballai Borbálának, úgyhogy kiegészülnek, vagy hát kiegyenlítődnek a létszámok, úgyhogy bő egy percen át mind a két csoportból van egy kiállított játékos. 25-25, itt most az esztergomi közönség nem éppen kedves szavakkal illeti a játékvezetőket. Ezt elkerülendő, menjünk a Bud Arénába, Erdei Márkhoz.
2: Az imént még nálunk is 25 gól állt az egyik csapat neve mellett, de amint átadta a szót Tóth Béla, Albeck József 5. góljával már 26-nál jár a player, de velük szemben a Fradinak már 28 találata van, viszont kezd az beigazolódni, amit Marosán György említett, hogy lehet, hogy a mérkőzés vége majd inkább a hazai együttesé, hiszen nem olyan rég még 4 gól volt a különbség, most már pedig csak 2, viszont a Fradi emberelőnyben támad Jakub Mikitának a kiállítása miatt, amelyet egyébként Dumáért kapott, valamit beszólt a játékvezetőknek. Lékai kilőni a labdát a bal szélre, de Koller beleír, aztán összeszedi, és bepattintja a labdát Kránisz lábai alatt. Hát ez egy óriási mázlis találat volt. Méghozzá Koller Tamástól, ahogyan azt említettem, de teljesen mindegy, ugyanannyit ér, mintha ez egy tudatos támadás lett volna. Megint 3 gól a különbség, mire befejezze a mandatot, már csak 2, mondom én, de Albeck József közben leért, emiatt egy 7 méteressel jöhet majd a player, és egy kiállítás a Ferencváros részéről, méghozzá Török kapja most ezt a 2 perces büntetést, és ezt a 7 méterest majd most nem Balog Ádám védheti a Fradinál, hanem éppen Magyar Bence, ő érkezik be kapustársa helyére, és várja azt, hogy Tóth Ádám vajon hova fogja majd lőni ezt a 7 méterest. Az a Tóth Ádám, akiről már többször beszéltem, hogy kiváló formában játszik ezen a mérkőzésen, hiszen már 8 gólnál jár, ő lehet az első, aki eléri a 9-es számot. Tóth állt át oda a 7 méteres vonalhoz, de még egyelőre a versenybírók közül Vágvölgyi Mária valamit nehezményez, és valamit megbeszél a játékvezetőkkel. Végül mutatják, hogy Török kapta ezt a 2 percet, ő fel is emelte a kezét. Lehet ez volt a kérdés, hogy melyik játékos kapta a 2 perces büntetést. Tóth most már odaállhat, tehát a játékvezetők megadnák neki a jelet. Ebben a pillanatban a versenybíróktól is megkapják, úgyhogy Tóth elsőre egy lövőccsel. Másodjára pedig belövi a kapunak a bal oldalába, bepattintja a labdát, úgyhogy 2 gól a különbség, 4,5 perccel a mérkőzés vége előtt. Player Ferencváros 27-29, óriási izgalmak váratók, de most Esztergom.
0: Egymás után 2 gólt dob Ratalics Luca, a debreceniek jobb szélsője, közt egy faragó le a találattal. Ezzel 27-26-ra vezet a Debrecen, hátra van még a mérkőzésből bő 8 perc, kiegészült mind a két együttes. Varga tovább, esztergomi támadás, faragó le a talpról, Hámori fölött, végül is jobbal a kapuba talál. 27-27. A végletekig kiegyenlített a mérkőzés. De most Hámori Consuela nagyon gyorsan befejezi ezt a debreceni támadás gollal. Bukovszkinak annyiból nincsen szerencséje, hogy a lábai között pattan be a labda. Ezzel tehát 28-27 ismételten a Debrecennek. Hozzáteszem, hogy a második félidő második felében rendre a Debrecen az, amely magához ragadja a vezetést, és elsősorban az üldözött szerepében tetszelegnek a vendégek. Az esztergomi energiákat azért ez őrölheti folyamatosan. Ballai Borbála kifelé próbál kerülni a jobb átlövő pozíciójából, az egyes és a kettes védő között szabálytalankodnak vele szemben, esztergomi szabaddobás következik. Egy góllal a DVSC vezet, Faragó Lea, Varga Emília, esztergomi támadás tehát, de még egyelőre messze a kaputól a játékosok. Varga tovább, Ballai, ráfordul a kapura és bepattintja. Ballai Borbála egyenlít, 28-28, de ismételten a Debrecennél a lehetőség, hogy átvegye a vezetést. Most egy Torleifs Dottirral szemben elkövetett szabálytalanság. Óriási tűzzel játszik mind a két együttes. Most a svéd csupán védekezésben erősíti egyébként a Debrecent. Támadásban rendre érkezik Koblinska, a lengyel átlövő Torleifs Dottir helyére. DVSC támadás, 54. perc. Hámori, Tóvizi a bal oldalon elkéri. Ivánczuk Soltics, Hámori, Koblinska megindulna a kapu felé, 9 méteren megállítja Varga. Óriási küzdéssel. Koblinska egyssel Varga mellett leteszi a szélre, szólt már a síp. Esztergomi szabálytalanság miatt. Ratalicshoz hiába jutott el a labda. Hámori, Ivánczuk Soltics a kapufát találja el, a kipattanó Ratalicsi marad a Debrecennél. Ratalics nem tudta kapura vinni a labdát, mert Ballai Anna kiváltott rá. Ivánczuk Soltics pedig a lövés megelőzően lábbal megverte a védőjét. Szerencséje volt most a kipattanónál a DVSC-nek. Koblinska passzívnál már. Ivánczuk Soltics a lengyelhez. Koblinska kivédi Bukovski. Igaz, lelassult a labda egy védő blokkján. Támad az Esztergom a vezetés megszerzésért. Smolek hatalmas védés Placsektől. Ez lehetett volna egy fordulat. Gyorsan felért az Esztergom, Smolek 6 méteren tisztán fordulhatott helyzetbe, de Placsek lábbal kirúgta a labdát. A kipattanó viszont oldalt ment ki, ezért az Esztergomnál marad a labda. Bő 5 perc még a mérkőzésből. Varga, Faragó Lea, Varga megkerüli Tóvizit, lerántják, szabad dobással jön majd a folytatás. Most egyáltalán nem mindegy a mérkőzés végeredményét illetően, hogy az Esztergom be tud-e találni a kapuba az akció végén, vagy a debreceniek jól védekeznek, hiba nélkül. Ballai tovább teszi most már Smoleknek, Varga 9 méteren megindul, Ballai Borbálának a labda jobb átlövőből, ott a lövés, de 7 méterest kap az Esztergom. Kiállítás nincsen egyelőre, nézem a játékvezetőket. Szilágyi Zoltán nagyon nagy vérmérséklettel reklamál a vonal mellett, de csupán azt magyarázza, hogy a védője már felvette a védő pozíciót. A játékvezetők természetesen az ilyen szirén hangokra nem ügyelnek. Mind a két karjával egy óriásit legyint a Debrecen szakvezetője lemondóan. Büntetőhöz készülődik Faragó Lea a mérkőzés 56. percében 28-28-nál. Faragó, Placsek kivédi! És az alapvonalon megy ki a labda, így a Debrecen jöhet majd. Időkérése még mind a két csapatnak van, 28-28 a szó a Budarénáé.
2: Elideni a hazai együttes, de mire befejezem a mondatot, Nagy Bence révén már megint a Fradi vezet, és Feketeinek kellene figyelni és ellőni az üres kapura a labdát, de Balog visszaér, úgyhogy nem tud könnyű gólt lőni a player. Másfél perc van hátra a meccsből, a hazai csapat támad, de megint az előny a Fradinál. Még 10 másodperc van hátra Lékai Mátor kiállításából, Vuks is beugrik, és kivédi az ígyszerét Balog Ádám. Fantasztikus hárítás, és úgy tűnik, hogy Balog Ádám lehet majd a mérkőzés hőse. 1 perc 15 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből, mikor megint áll a játék, hiszen a labdát kell megtörölni. Közben köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit a férfi kézilabda NB1 5. fordulójában. Egy kiváló mérkőzésnek lehetünk szemtanúi itt a Buda Arénában, hiszen Pler Budapest-Ferencvárosi TC mérkőzést rendeznek, és 1 perc 15 másodperccel a vége előtt egyetlen egy gól a Fradi előnye, annak a Fradinak az előnye, amely az második félidőben volt, hogy 4, sőt 5 góllal is vezetett, és onnan jött vissza a Pler, de most a Fradinak minden esélye megvan arra, hogy végképp eldöntsék a meccset, hiszen ők támadhatnak kereken 1 perccel a mérkőzés vége előtt. Juhász jön fel a balszéről, kap egy labdát Nagy Bencétől, aztán Nagy Bence inkább tovább passzolja, Lékai Máté visszatért a kiállításából. Most már Nagy Bencénél van középen a labda, nem tud kinek passzolni, végül Tótot játsza meg. Tót van jobb oldalon, aztán Nagy megint középen, balra megy a labda most Lékaihoz. Lékai pedig cselezés lő, a lövése kijön a kapufáról, de vele szemben Fekete szabálytalan, emiatt jöhet majd egy szabad dobással a Ferencváros. 45 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből. Óriási izgalmak itt a Buda Arénában, Pest-Szentlőrincen. Jöhet most majd tehát a szabaddobás. Koller elvégzi, Nagy Bencéhez passzol, és ebben a másodpercben kikéri az idejét Kis György, a harmadik idejét a Ferencváros meccsre. 45 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből, de most egy percig áll a játék, addig pedig kapcsoljunk Tóth Bélához Esztergomba.
0: Óriási tüntetés hazai részről, Elek Gábor kapott egy sárga lapot reklamálásért, egyértelmű belemenést láttak itt az esztergomi Akvargával szemben, a játékvezetők viszont a Debrecennek ítélték a labdát. Ez a mérkőzés is a végletekig kiélezett, 2,5 perc még a találkozóból a női kézilabda NB1-ben, Esztergom Debrecen 28-29, támad a Debrecen a két gólos vezetésért, Kobylinska megállítják, eltalálja Lécet, jöhet majd egy szabad dobással a debreceni támadás folytatása, időkérése még mind a két szakvezetőnek van egyébként. Csernyánszki Kobylinszkához dobja a labdát, Hámori ráfordul a kapura, Kobylinszka húzná le a szélre, végül is ez így nem jó, nincsen ebből lövés, a labda az esztergomi, a mérkőzés állása 2 perccel a vége előtt, Esztergom Debrecen 28-29, a szó a Budarénáé.
2: Nálunk támad a Ferencváros, őrületes végjáték, miután letelt az időkérés. 29-30 a mérkőzés állása. Nagy Bence lő a lövését, védi Kránis, de visszapattan Nagy Bence kezébe, és Nagy Bence az ismétlésből már be tud találni, úgyhogy ezzel eldől a mérkőzés. 1/2 perccel a vége előtt 2 gól a Ferencváros előnye. 31-29-re vezetnek, Albekkel szemben pedig kiváló a védekezés. Török, valamint Nagy Bence zártak össze nagyon-nagyon jól. Aztán megkapja labdát még Kavin, az ő góljával 1 gólra zárkózik a Pler. Tehát mégsem dőlt el, mert még 12 másodperce van a Fradinak. Lékai kapja meg a legrutinosabb játékosa a Fradinak a labdát. Aztán kilőnék a balon jobb oldalra, onnan pedig Bújdosó beugrik, és Bújdosó góljával végképp eldől minden, hiszen Bújdosó 7. találatára már nem jön válasz. A Ferencváros 32-30-ra nyer a Budarénában, csak úgy, mint tavaly, idén is 2 góllal bizonyulnak jobbnak, mint a Pler. 32-30-ra nyert tehát a Fradi a Pler Budapest vendégeként. Ezzel megvan a Plernek az első veresége az idei férfi kézilabda NB1-ben. Az 5. fordulóig kellett erre várni. 2 győzelemre és 2 döntetlenre. Most már 1 vereség jut. Még egyszer a végeredmény és Tomán Sándor Hamélyok nevében köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Pler Budapest Ferencváros 30-32. Esztergom végjáték.
0: 1,5 perc maradt a mérkőzésből. Támad az Esztergom egy gólos hátrányban, ekkor kér időt Elek Gábor. A legutolsó pillanatra hagyta ezt az Esztergom szakvezetője. 28-28-nál némiképp lefogyott az eredményjelző. Aztán viszont erre sikerült gólt dobni a Kobylinszkának, megtörve a debreceni támadásoknak a hatástalanságát, úgyhogy egy gólos hátrányban most ez az Esztergom időkérés. Kérdezem Marosán Györgyöt, hogy látva a fejleményeket a mérkőzésen, mi lehet itt most az esztergomi játék?
3: Az Esztergom szerintem 3-as védőn, tehát a védelem tengelyében fog egy az egy elleni párharcot vívni, és ebből vagy végig fog menni, vagy pedig a bal átlövő keresztbe hozatala után egy Faragó Leo átlövés várható.
0: Egy időkérése még maradt Szilágyi Zoltánnak is, a mérkőzésből pedig maradt 1 perc 19 másodperc. Itt ennél a támadásnál az Esztergom nem hibázhat, a legeredményesebb játékos a Faragó Lea a hazaiaknak, 11 kísérletből 7-szer volt eredményes Faragó, aki benne a pályán csak úgy, mint Varga, Ballai Borbála, valamint Smolek, most a szélsőket azokat nem említem. Ballai Borbála le a szélre, a jobb szélre, ott Kovács Anett nem tud befejezni. Faragó le a passzívnál, ellövi, és a felső sarokba bombáz. Egyenlít az Esztergom, 29-29, megkezdődik az utolsó perc a mérkőzésen. A labda pedig a Debrecené. Faragó le a 8. találata a mérkőzésen. Cserél egyet a Debrecen, Ivancsak Soltics helyére érkezik Csernyánszki, Kobylinszka, Hámori, Csernyánszki kéri el a beálló tóvízi a vendégeknél. Óriási izgalmak és egy debreceni hiba, majdnem elcseni a labdát Varga Emília Csernyánszki elől, Csernyánszki viszont kidobja a labdát Kobylinszka mellett a pályán kívülre. Debreceni hiba, anélkül, hogy időt kért volna Szilágyi Zoltán, maradt hátra a mérkőzésből 20 másodperc. Támad a vezetésért az Esztergom. Faragó Lea, Varga, Ballai Barbála, Faragó Lea, Ballai, visszakapja Faragó, feljebb lép Rámos, Csernyánszki, 8 másodperc maradt, Faragó, Varga ki fogja befejezni, Faragó lövését kiüti a kapus, Placsek is ezzel ér véget a mérkőzés. Döntetlennel Esztergom, Debrecen 29-29, óriási izgalmak, a végletekig kiélezett játék, és itt a második félidőben, ha végignézem a jegyzeteimet, akkor egyetlen egy pillanatában sem volt a mérkőzésnek a különbség nagyobb, mint 2 gól. Sőt, 20-20 után nagyjából mindig 1 góllal vezetett, vagy az egyik, vagy a másik együttes. Úgyhogy én erre azt mondom, hogy egy ilyen mérkőzésen a pontosztoszkodás az teljesen igazságosnak hat, de hogy erre hogyan gondol Marosán György, azt hamarosan elmondja a stúdióban. Mi innen Esztergomból Doncs Zoltán hangmérnök kollégámmal búcsúzunk, méghozzá végeredménnyel a női kézilabda NB1 rangadóján. Esztergom, Debrecen 29-29, a szó a budapesti stúdiójé.
4: Ahol Marosán György egy picit, nem tudom melyik kezünkbe harapjunk egy pillanatig, mert hogy van egy egészen elképesztő X, ami talán Elek Gábor faktor, vagy inkább Szilágyi Zoltánnak a picit érdekes húzása, hogy mégsem húzott semmit a végén, nem kért időt, és eladták a labdát, vagy a másik oldalt a férfi kézilabdánál, ugye a Ferencváros 32-30-ra nyert a Pler ellen. Azért azt vegyük végig gyorsan, hogy a Ferencvárosnál azért elég kemény ellenfelek voltak idén, tehát Veszprém, Eto, Szeged, és akkor most ugye volt egy győzelmük a Dabas ellen, és akkor ez megint egy konkrétan egy bravúros győzelem most a Ferencvárostól, főleg úgy, hogy amilyen keretük van. Kezdjük először akkor a Fradi meccsen.
3: Abszolút, tehát ahogy a mérkőzés előtt is beszéltük, ennek a meccsnek a Pler volt az esélyese. Tehát a játékos kerete mind tudásban, tehát minőségben, mennyiségben a Ferencváros kerete előtt jár. Ehhez képest nem sikerült a papírformát realizálják. Ahol a legnagyobb különbség volt, az a kapus pozíció a két csapat között. Balog ihletett formában védett, főleg az első félidőben volt kiemelkedő, de hát összesítésben is 17 védett labdával zárt, míg a Pler két kapusa, Kránic és Bősz összesen 11-nél, de az irányító játéka sem volt olyan eredményes a Plernek, mint ahogy korábban hozzászokhattunk. Milan Vuksic 4 lövés, 0 góllal zárt, betörései sem voltak olyan eredményesek, mint korábban, korábbi mérkőzéseken. Tehát a Fradit sokan leírták itt a nyáron az átalakulás után, és újra bizonyítják, hogy azért az az első sor, a Bújdosó, Nagy, Koller, Lékai, vagy akár Bálint Bencét említhetném, ők azért tudnak kézilabdázni. Valóban nem úgy gondoljuk szakma, hogy nem biztos, hogy 60 perces csapat a Fradi, de ma bebizonyították, hogy igen.
4: De illetve, ha ennyire elég.
3: Illetve inkább onnan közelíteni meg, hogy a Pler nem késztette őket futásra, tehát nem nagyon tudtak miben elfáradni, így nem jött ki a két keret mennyiségi különbsége.
4: Ha megnézzük a kieső zónát, alapesetben, hogyha most csak tényleg ránézzünk a tabellára, ugye van egy Eger és egy Budai Farkasok, ugye a Dabas nagyon-nagyon közel van, már évről évre ugye most visszajutott, de azért mindig ott játszadoznak, és ugye a Ferencváros sorolták még ide, hogy azért ez nagyon-nagyon necces lehet, és ugye el is mondták, hogy a bennmaradás a cél, de hát jelenleg 6 lejátszott mérkőzés után az 5. helyen állnak, ugye 6 pontjuk van, azért ahogy nézzük, ezzel a kerettel azért abszolút megvan a bennmaradási lehetőségük.
3: Nem lesz ilyen gondja a Ferencvárosnak, szerintem én szinte teljesen kizártnak gondolom. Itt 2 csapat kilóg lefele, én szerintem az Eger és a Dabas, de természetesen mindig lehetnek meglepetések, és akkor utána nyilván a Budai Farkasok is egy sokkal jobb, nagyobb lehetőségekkel dolgozó csapat, mint az előbb említett 2 csapat, de Sziget-Szent Miklós, Gyöngyös, tehát azért a nekai is fiatalok, ők is hullámozhatnak, de kiesési gondja nem lesz a Ferencvárosnak, szerintem az egészen biztos.
4: Végeredmények még a férfi kézilabda NB egy 5. fordulójából: Eto Balatonfőred 38-24, Veszprém Eger 48-29 és Pler Ferencváros 30-32. És akkor még csemegézzünk egy picit itt a hölgyeknél, Esztergom Debrecen 29-29, hát elég érdekes tekinteted van, most kiadlak itt a hallgatóknak. Elképesztő, mi játszott le itt a második félidő végén, de leginkább ugye ez a hullám az első félidő végén kezdődött, ugye egyébként alapvetően az első félidő közepén volt egy 5-6 gólos különbség, ugye a Debrecen javára, aztán pedig feljött az Esztergom.
3: Így van, a 20 harmadik percben 15-9-re vezetett a vendégcsapat Debrecen, és ott már az első félidő végén érezhető volt, hogy itt komoly változás állt be a játék dinamikájában, tapasztaltuk, de ugyanez a kapusokkal szembeni párharcban, tehát így, ugye erre szoktuk azt mondani, hogy női kézilabdában azért sűrűn tapasztalhatunk olyat, hogy egyik pillanatra a másikra megváltozik minden, de még mindig 2 góllal vezetett a félidőben a vendég Debrecen, majd kijöttek a második félidőre, és ilyen 4-0 a hazai csapatnak, ami egy ugye 33. percben már 2 góllal vezetett a hazai Esztergom. Egy teljesen új dinamikát, egy lélektani dinamikát adott a meccsnek, ezért időt is kellett kérjen a vendégcsapat, ugye ott az elején, ennél a 18-16-nál, amit említettem, ebből még visszajöttek, és onnantól kezdve, ugye már 19-19 is volt, és onnantól kezdve végig egy ide, egy oda körül mozgott az eredmény, egyik csapat sem tudott onnantól kezdve minimum 2 góllal vezetni, hogyha nem csalnak az emlékeim. A végén pedig egy abszolút egylabdás mérkőzés lett, nem tudott élni ezzel egyik csapat sem. A Debrecen kezében ott volt a labda, 40 másodperccel a vége előtt, de sajnos nem éltek vele, vagy hát a debreceni szempontból sajnos, nyilván esztergomi szempontból nem.
4: Ja, Szilágyi Zoltán leblokkolt? Vagy mi lehetett? Nem szokott azért rutinos edző.
3: Természetesen, hát ez ilyenkor, persze most mindenki azt mondja, meg én is azt mondom itt a 70-es pulzussal, vagy még alacsonyabban, hogy időt kellett volna kérni, miután láttuk, hogy eladták a labdát. Egyértelmű, hogy Szilágyi Zoltán tudta, hogy van ideje, és ki is akarta kérni, de szerintem várta arra, hogy ott belépjenek a 20 másodpercen belüli szakaszba, és akkor kérje az időt. Nem volt indokolt a játékostól az, hogy nincsen semmilyen támadási manőver, egyszerűen csak oda akarta passzolni az irányító jobb átlőnek a labdát, és kidobta oldalvonalon kívülre. Tehát persze lehet itt edzőzni, hogy miért nem kért időt, de hát a játékos meg ne dobálja ki a nézőtérre a labdát.
4: Marosán Györgynek köszönjük szépen. Még egyszer a végeredmények a hölgyeknél, tehát a női kézilabda NB egy 5. fordulójában Esztergom Debrecen 29-29. 3 mérkőzés rendeztek ma a férfi első osztályban kézilabda, tehát 5. forduló ugyanúgy. Etó Balatonfüred 38-24, Pler Ferencváros 30-32 és Veszprém Eger 48-29. Jönnek a hírek, Monos Dóritól elnézést kérünk, egy picit tovább csúsztunk, de már is jönnek a hírek, aztán pedig folytatódik a körkapcsolás.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Bernd Stork Törökországban edzősködik. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását. Változékony idő lesz. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
6: A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kríza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. Második a Mercedes brit versenyzője George Russell, míg a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a 3. helyen. Holnap magyar idő szerint 11 órától rendezik a sprint futamot. 2029-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá a bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapatával Miljan Krpić. Az Eto kapitánya úgy fogalmazott, magasba akar emelni egy trófeát az idény végén. A török élvonalban szereplő Genschler Bírligi vezetőedzője lesz Bernd Stork. A korábbi magyar szövetségi kapitány az idény végéig szóló szerződést írt alá új csapatával, amely jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság 2 hete jelentette be, minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, hogy veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében.
5: Közlekedés.
6: A Budapest maratonfutó verseny miatt változik a közlekedés a fővárosban a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Pázmány Péter sétányt, holnap a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
6: Változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg több felé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl a levegő. Az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben 17-22 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 19 óra 52 perc a pontos idő, a mikrofonnál Jó András, a mai műsor szerkesztője Szabó Szilvia. Robogunk tovább, de gyorsan elmondunk néhány hírt, és akkor pedig tudunk majd egyébként adni interjúkat is, ugye hiszen nemrégiben ért véget két kézilabda mérkőzés is, de azért elmondom a többségét, hogy mi hogy áll. A férfi kézilabda NB1 ötödik fordulójában ma három mérkőzést rendeztek. Eto Balatonfüred 38-24, Pler Ferencváros 30-32, ez egy egészen nagy meglepetés volt. Veszprém Eger 48-29, ez nagyon-nagyon sima volt, mert az első fél időben tetemes előre tett szert a Veszprém, 29-12-re vezetett ekkor. És hát itt jön a hatalmas érdekesség, ugye Esztergom Debrecen 29-29, az első fél időben a Debrecen 16-14-re vezetett az Esztergom ellen, aztán pedig az Esztergom egyébként megnyerte a második fél időt 15-13-ra. Ezek voltak a mai mérkőzések, amiket egyébként részben élőben is közvetítettünk, és akkor jönnek interjúk is, hiszen ott volt Erdei Márk kollégánk a Buda Arénában, és készített interjúkat is. Először a Pler játékosával, Tóth Ádámmal beszélgetett.
3: Tóth Ádám, a Pler szélsője már velem szemben, aki összesen 9-szer volt eredményes, de ez sem bizonyult elégnek a mérkőzésen. Mit gondolsz, mi lehetett az, ami miatt a Fradi most jobbnak bizonyult? Beszélgettünk arról a mérkőzés folyamán, hogy amikor gyorsítottátok a játékot, akkor sokkal jobbak voltatok. Amikor lementetek, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, a Fradi szintjére, akkor meg ők voltak jobbak. Te ezt hogyan érezted?
4: Én úgy éreztem, hogy amikor gyorsan játszottunk, akkor több hibával is, meg az első, főleg az első fél időben rengeteg zicsert kihagytunk. Úgy éreztem belőle, hogy nem voltunk itt csapatszinten elég élesek, és szerintem ez döntött a mai napon.
3: Ez az első vereségetek idén, nyilván sosem jó kikapni, de ebből a szempontból, amit te is említesz, azért most rengeteg hiba volt, ezekből lehet építkezni, talán akkor jókor jött így az Európa-kupa mérkőzések előtt?
4: Nyilván szerettük volna minél jobban kitolni, ugye sosem tud jókor jönni egy ilyen meccs, de így a szezon elején meg a nemzetközi előtt, ha valamikor el kellett jönnie, akkor most jöjjön el, és ettől a Fraditól egyébként szerintem nem szégyen kikapni. Klasszis játékosok vannak benne, mint például Lékai Máté, Nagy Bence. Csak a játék képével volt nekem egy kicsi elégedetlenségem.
2: Nem sokára jön majd Ferencvárosi interjú is, azért gyorsan elmondanám, hogy holnap is rendeznek egyébként mérkőzéseket a férfi kézilabda NB1-ben. A Budai Farkasok Dabas mérkőzés 18 órakor kezdődik, mint például egyébként a másik kettő is, a Gyöngyösnek a találkozó, valamint a Tatabánya Sziget-Szent Miklós. Azért itt talán, ami csemege lehet, az a kiesési rangadó jelen esetben, ami a Budai Farkasok és a Dabas. Egyelőre a Dabas az, amelyik a tabellán előrébb helyezkedik el. A hölgyeknél is lesz három mérkőzés holnap, egy picit más kezdési időpontokkal. 15 órakor kezdődik majd az Albafehérvár MTK Budapest mérkőzés, és a másik két találkozó 18 órakor, az Esterházy a Kisvárda ellen játszik, míg a Vasas látja vendégül majd a Budaörs csapatát. Nos, ezek lesznek holnapi mérkőzések, kézilabdáról volt szó, de maradjunk a kézilabdánál. Erdei Márk készített Balog Ádámmal is interjút, ő a Ferencváros kapusa.
3: Tóth Ádám után a Ferencváros hőse, egy másik Ádám, Balog Ádám áll már mellettem, 17 darab védést mutattál be. Gyakorlatilag esélyesen volt a Pler támadóinak veled szemben. Jó, szereztek azért pár gólt, szám szerint 30-at, de tényleg ez a te estéd volt abszolút. Milyen volt belülről?
5: Abszolút, nagyon jó élmény volt megjelenni, és köszönöm szépen a szép szavakat. Azért tudnék el, hogy nagyon jó állományból áll a Pler, de nagyon sokat is készültünk rá, készültem rá külön is, úgyhogy abszolút nagyon nagy élmény megjelenni, főleg itt idegenben, ezzel a megújuló csapattal egy ilyen sikert, úgyhogy remélem ez egy pozitív indulópont a következő, vagyis hát a hátra lévő szezonban.
3: Bújtosó Bendegúz úgy fogalmazott a mérkőzés előtt, hogy tavaly még azt mondta volna, hogy ez inkább egy rangadó, de mivel nagyon átalakult a keretetek miatt, ez már kevésbé mondható rangadónak. Hát ami itt a végjáték volt, az abszolút egy óriási rangadóhoz illik.
5: Abszolút, abszolút, igyekeztünk megnehezíteni a player dolgát, úgy voltunk vele, hogy ami van, az mindent tegyünk ki a pályára, szívünk lelkünket, úgy látom, hogy ez sikerült. Úgyhogy ebből tudunk építkezni, és erre nagyon büszkék vagyunk jelen pillanatban.
3: Megvan a harmadik győzelmetek, úgyhogy ennek is azért lehet örülni. Gondoltad volna pár héttel ezelőtt, hogy ennyire jól fog kezdődni a szezon? Mert nyilván jöttek a kötelező vereségek, nem megbántat titeket, de azért a Szegeddel azért nehéz felvenni nyilván a versenyt, vagy akár a Győrrel. Tehát azért eléggé jó ez a kezdés.
5: Abszolút, nagyon pozitív a kezdés. Nem tudtuk igazából, mire számítsunk. Nem is szerettük volna igazából elásni magunkat, hogy úristen, most akkor mindenkitől kikapunk meg megfelelődött keret. Nem, az idősebbek is azt mondták, hogy álljunk bele, igenis, ami van, ezt tegyük ki a pályára, bátrak legyünk, nem baj, hogyha hibázunk, de csak küzdjünk és szedjük fel a parkettát.
2: Fel is szedték a parkettát, Balog Ádámot hallották, a Ferencváros kapusát, és újra elmondanám akkor a férfi kézilabda NB egy 5. fordulójának végeredményeit. Eto Balatonfüred 38-24, Pler Ferencváros 30-32, és Veszprém Eger 48-29. És akkor rákanyarodunk a hölgyekre, hiszen az Esztergom a Debrecen együttesét látta vendégül, és egészen parázs mérkőzés volt, a végeredmény 29-29, de hogy látta a mérkőzést belülről a debreceniek beállósa, Tóvízi Petra, azt meg tudjuk Tóth Béla interjújából.
1: Tóvízi Petrával beszélgetek. Petra, nagyon izgalmas volt a végjáték a mérkőzésnek, sőt az egész második félidő. Nem tudom, hogy hogyan értékeled, hogy ez az egy pont az számotokra a mérkőzés képét tekintve elégedettséget okoz, vagy azért félig üres a pohár?
6: Két fél időre tudnám bontani ezt a meccset. Úgy érzem, hogy az első fél időben le tudtuk volna ezt zárni akár, vagy könnyebbé tenni magunknak. A második fél időben teljes káosz volt a kezdés, így magunkra engedtük őket, át is adtuk a vezetést, és nem is tudom, talán egy 6 gólos, nem tudok pontosan,
1: 5-6 mentetek.
6: 5 gólos előnyt sikerült ledolgozni az Esztergomnak. Ezt mi nem hagyhatjuk. Kicsit ott így elkezdett kapkodni a csapat, és kritikus pillanatokban hibáztunk bele. Ezekben kell okosabbnak lennünk. Hát most egy-egy pontot visznek a csapatok, igazából ugyanúgy állunk. Bízom benne, hogy a hazai mérkőzésünkön majd tudunk revanzsot venni.
1: Ugye kiemelted az első félidőnek a végét, illetve a második félidő elejét, mert ott végül is egy 6-0-as, 7-0-as rohanása nagyjából meg is fordította a mérkőzést az Esztergom. Ott mi az, ami igazából nem passzolt a csapat játékában? Említettek, hogy sokat hibáztatok, de mi lehet ennek az oka?
6: Úgy érzem, hogy a támadójátékunk akadozott egy kicsit abban a periódusban. Rengeteg eladott labdánk volt, ott ész nélkül tömködtük a beállót, és hasonlók, szóval így kidobáltuk a labdát a kereszteknél, és kipasszoltuk a labdát, és ezekből az Esztergom remekül élt, és tényleg nem engedhetjük meg ezeket a pillanatokat magunknak, de azt gondolom, hogy tanulságos mérkőzés volt. Mind a két csapat jó mérkőzést tudott játszani, ebből tudunk fejlődni, és tényleg hát 0-0-nál állunk körülbelül.
1: Faragóleával beszélgetek. Végül is a te gólod eredményezte a döntetlent, és így összességében a pontosztoszkorást. A mérkőzés képét tekintve te hogy értékeled ezt az egy pontot? Elégedettek vagytok-e vele? Vagy tényleg az a helyzet, hogy ebben akár több is lehetett volna?
7: Hát kettős érzéseim vannak, mert nehézségekkel indultunk neki ennek a meccsnek, hiszen voltak sérüljünkjeink, de ez egyáltalán nem kifogás, mert ugyanúgy a Debrecennek is. Igazából azon voltunk, hogy teher nélkül játszunk, hiszen itt van egy ilyen fantasztikus hangulat a csarnokba. Tudtuk, hogy ez egy jó mérkőzés lesz, hiszen a Debrecennel mindig jó meccseket játszunk. És az első fél időben volt egy olyan szakaszunk, amikor többet hibáztunk, és akkor nagyobb különbséget tudott közé tenni a Debrecen, de aztán a fél idő végére visszajöttünk tisztes távolságra, és a második fél időben pedig szerintem nagyon jól jöttünk ki az öltözőből, meg is tudtuk fordítani egyből a meccset, utána pedig próbáltunk mindent kitenni a pályára, szívvel, lélekkel küzdöttünk, ez most ennyire lett elég, de én elégedett vagyok vele, és nagyon örülök, mert mindenki nagyon nagyot harcolt.
1: Ugye a végén a második fél időnek az utolsó 10 percében végig ti rohantatok azért az eredményet, vagy hát inkább úgy fogalmazok, hogy rendre a Debrecen tudta megszerezni a vezetést. Ez hogy érezted, hogy nagy energiákat őrölt fel bennetek?
7: Igen, nyilván ilyenkor látjuk azt, hogy ők mindig lépéselenyben vannak, és ilyenkor, ha mi szeretnénk valamit, akkor muszáj fordítanunk. Benne volt a meccsben az is, hogy mi szerezzük meg a két pontot, az is, hogy a Debrecen szerezze meg. Szerintem ez egy igazságos döntetlen volt.
1: Ugye a szezon elején nálatok olyan nagy változások nem voltak a nyáron a keretet illetően, de hogy érzed, hogy elment 5 bajnoki a szezonból, hogy a csapat egységet illetően az nagyjából helyén van-e már?
7: Abszolút. Szerintem nekünk eddig se lehetett erre panasz, mert nagyon egybe volt a csapat mindig is. És ez, hogy nem változott nagyon a keret, ez még ezt is erősíti. és tényleg szerintem a pályán is egyre jobban mutatkozik meg az, hogy, hogy mennyire együtt van a csapat, és hogy mennyire érezzük már egymást, és én nagyon bízom benne, hogy ahogy el tudtuk kezdeni ezt a szezont, ugyanúgy tudjuk továbbvinni majd a hátrajövő részre.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Folytatódik a körkapcsolás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Jó András, mi pedig maradunk kézilabdánál. A 18 éves Árkos Ádám, aki 2025 nyarán igazolt a dán Hölstebro Akadémiához, a napokban bemutatkozott a klub első csapatában a dán bajnoki, majd a Benfica elleni Európa Liga találkozón is. Utóbbi ráadásul megszerezte első gólját is. A Veszprémi Akadémián nevelkedő jobbszélső ma már az Esbjerg elleni találkozóni szerephez juthat. A meccs előtt nyilatkozott Szabó Szilviának.
3: Ki szerettem volna próbálni magamat Dániában, hiszen ez a legnagyobb kézilabda ország. És az egyik barátom 2024-ben ki Hölstebroba, kivel három csapatban is, a Plerben, Fradiban is, a válogatottban, az összetartásokon is együtt kézilabdáztunk, és ismerjük egymást 8 éve talán.
4: Ő Hargitai Levente, ugye?
3: Hargitai Levente, ő keresett meg azzal, hogy nincs kedvem ahhoz, hogy kipróbáljam magamat itt kint, mert ő is pontosan tudta, hogy én szeretnék a jövőben vagy Dániában kézilabdázni, és innen jött az ötlet, hogy akkor miért is ne próbálnám ki magamat.
4: De hogy történik a folyamat? Az rendben van, hogy sok magyar fiatal szeretne Dániában szerencsét próbálni, vagy kipróbálni magát. De ilyenkor próbajátékra mész, felveszed valakivel a kapcsolatot, megnéznek téged videófelvételeken, szóval ez hogy zajlik?
3: Az én esetemben úgy volt, hogy Jakob Hesselundra, a mostani U19-es és felnőtt másodedzőre írtam rá Messengeren, vagyis hát a szüleim léptek kontaktba vele, és próbajátékra kaptam lehetőséget, hogy kijöjjek, és tettem.
4: Ugye ez történt 2025 nyarán, és akkor még a Hölstebro Ungdom elnevezésű akadémiájára kerültél, és akkor gondolom, hogy ott játszottál eddig. Mi történt idén, mi volt az az ugrás, vagy az a fejlődési mód, ami lehetővé tette azt, hogy most már az első csapatban is bemutatkozhattál?
3: 2026. januárjában bekerültem a Talent csoportba, amit a srácok közül, a csapattársaim közül egy páran benne vagyunk, és ez többek között azzal jár, hogy a felnőtt csapattal van szerencsénk és lehetőségünk edzeni. És a Talent csoporton belül van egy kis réteg, 3-4-en, akik sérülés esetén, mint például most a felnőtt csapat jobb szélén, Lukasz Ambű sérülést szenvedett a térdében, és most így ki kell hagynia egy kis időt, és emiatt kaptam lehetőséget most is, és a felkészülés alatt is arra, hogy a felnőtt csapattal lehessek és edzessek.
4: Na, meséld el azt a pillanatot, amikor odajön hozzád a vezetőedző, vagy egy szakmai stáb valamelyik tagja, és azt mondja, hogy Ádám, készülj, mert holnap, vagy holnap után, vagy hétvégén benne leszel a keretben, és vélhetően pályára is lépsz.
3: Hát először is izgatottsággal töltött el, nyilván Árvarát Leszon, a korábbi izlandi válogatott odajött hozzám, és azt mondta nekem, hogy hát most ezen a héten velünk edzve, és készül, mert lesz lehetőséget bemutatkozni az Európa Ligában. Hát ez természetesen egy hatalmas meglepetés és megtiszteltetés volt számomra, szóval nem nagyon aludtam a meccs előtt, de hál' Istennek, mikor oda kerültem, hogy a pályára léphessek, akkor már az izgalom teljes mértékben elmúlt belőlem, és 100%-ban tudtam koncentrálni a mérkőzésre.
4: A csapattársaid egyébként abszolút támogatnak téged, és Dániában a fiatal tehetségeket szerinted bátrabban vízbe dobják, mint például Magyarországon?
3: Valamilyen szinten igen, egyébként a csapattársaim természetesen maximálisan támogatóak és kedvesek is. Ha valamit nem értek dánul még, azt elmagyarázzák türelmesen. Az edzőistáv ugyanígy megteszi ezt. De nem gondolom azt, hogy így egyből bedobnának a mély vízbe, mert január óta a felnőtt csapattal heti 1-2-3 alkalommal mindig ott vagyok, és velük edzek, szóval így már volt egy fél évem, több mint fél évem arra, hogy már hozzászokjak ahhoz, hogy magához a légkörhez és a játéknak a tempójához a felnőtt csapatnál.
4: Inkább arra gondoltam, hogy egy 18 éves játékos megszokott-e, hogy például az Európa Ligában pályára léphet?
3: Nem gondolom, nem hiszem, hogy megszokott, de vannak más csapatokban is, akik 18 éves játékosok pályára léphet. Uh-huh.

0: mozgását, és ne előre eldöntsem azt, hogy hova lövök.
1: Egyébként az alapok megvoltak, tehát a lövő repertoárod, a technikai képzettséged, az megfelelő volt? Tehát dicsérhetjük a hazai kézilabda utánpótlás képzést, a Veszprém Akadémiát is például?
0: Természetesen, természetesen. Nagyon szépen megkaptam az alapokat, mind az U18, mind az U20, mind az U21-es korosztálynak a vezetőedzőit, Gulyás István, Tarizóviasztól és Tombor Csabától. Szóval tényleg egy rossz szava nem lehet a Veszprémi Akadémia edzőistábja ellen.
1: Tombor Csaba lett ugye a junior válogatott szövetségi edzője, úgyhogy reméljük, hogy ő is figyeli a teljesítményedet. Ha jól tudom, akkor volt egy bajnoki mérkőzés szombaton, amelyiken már a keretben voltál, vagy pályára is lépt, illetve kedden az Európa Ligában a Benfica elleni 32-31-es győzelem során egy góllal hozzájárultál a csapat sikeréhez.
0: Igen, igen, igen. Ahogy mondtam, az izgalom, hál' Istennek a kezdő sípszó után teljes mértékben elmúlt, és hát a fókuszzónámba átléptem, és nyilvánvalóan tőlem sem a vezetőedző, sem a csapattársak nem azt várják el, hogy megváltsam a világot, hanem azt, hogy 110-120%-kal legyek ott a mérkőzésen, és segítsem őket, ahogy tudom. Akár góllal, akár ha csak az időkérésnél a posztársaimnak, a kulacsának az odaadásával, vagy csak plusz motivációval. Egy olyan atmoszféra volt mind a kettő mérkőzés, amiből minimum annyit tudtam magammal továbbvinni, hogy hát ugyanígy kellett csinálnom, és ugyanezt a fókuszt kell elérnem minden mérkőzésen, és nem csak a felnőttnél, hanem az U19-es vagy U23-as korosztálynál is.
1: Elképesztő az a tempó, amit diktálnak például most ugye a dánél vonalbeli csapatok, hiszen ti is egy héten két mérkőzést játszotok, a bajnokságban és az Európa Ligában, ma pedig már 19 órától az Esbjerget fogadjátok, amelyik ugye a második helyen áll a tabellán. Beszéltetek arról, hogy ellenük tisztes helytállás a cél, vagy valami más részfeladatokat kaptok, és rád szerinted számítanak nekem a pályára lépsze.
0: Lehet, hogy nem hosszú időre, de pályára fogok lépni. Én is teljes mértékben a győzelem a cél. Minden egyes mérkőzésre úgy készültünk a szezonban, hogy ide győzni megyünk, mert a dán bajnokság tele lehet tényleg meglepetésekkel, mint például amikor a szezon elején egy döntetlent játszottunk a GOG ellen, vagy pedig az, hogy a Fredericia ellen kikaptunk több mint 10 góllal.
1: Ádám, beszélj egy kicsit a csapatról, a Holstebro-ről. Mennyi légiós van, mennyi dán játékos van, és ahogy az előbb már említetted, elsősorban dánul megy a kommunikáció? Ez mennyire jelent még neked nehézséget?
0: Légiósok rendkívülként meglepően sokan vannak, mert Magyarországon az akadémiákon nagyon-nagyon nem találkoztam magyar nyelven kívüli emberrel, itt viszont norvégoktól németekig, és mi hárman, Kaculaj Dominikkal és Sarkitai Levivel képviseljük a Magyarországot, hogyha ezt lehet így mondani. Igen, ahogy mondtad, teljes mértékben dánul mennek az edzések, viszont hogyha nem értjük, amit mond, az edző akkor teljes mértékben ott van a lehetőség arra, hogy lefordítsa nekünk a csapattárs vagy az edző. Nyilvánvalóan ez még nekem csak a második évem, így nem mondom azt, hogy makulátlan a dán tudásom, de szépen fejlődök, mert mind a csapatnak a dán tanárával, mind az iskolában, a VUC nevezetű iskolában minden hétfőn van egy 3-9-1 tartó dán órán.
1: Nagyon sokszor próbáljuk megfejteni a magyar és a dán kézilabda sport közötti különbséget, a kultúra, a népek mentalitásából fakadó különbséget. Mitől ilyen jó a dán kézilabda sport? Te mit láttál az eddigi hónapjaid során, éveid során?
0: Természetesen mind a kettő csapat, vagy mind a kettő ország kézilabdát játszik, de tényleg teljesen más. Talán Magyarországon kicsit vagy nagyobb a figurakényszer. Ez nem azt jelenti, hogy itt kint Dániában nincsenek figuráink, csak egyszerűen annyit, hogy a figurát megmondja, hogy mi az edző, de onnantól kezdve, hogy mi mit kezdünk ezzel a figurával, milyen lehetőségek, hogy keresztet viszünk hasonlók, az teljes mértékben rajtunk múlik, és sok esetben, amit már Magyarországon is tapasztaltam, például Gulyás Istvánnál, hogy akár szabad kezet kapunk abban, hogy egy időkérésnél megkérdezi a játékosokat, hogy mit játszunk, mi legyen a következő játék, kivéve persze nagyon szoros mesnél, szóval ebben nagyon hasonlít, talán a tempó, meg maga a bajnokságnak a minőség az, hogy itt szinte minden meccsen bármi történhet, bárki nyerhet, és

0: Giyogi kivételével, mert ez egy nagyon erős akadémia, szinte minden meccsen olyan eredmény születik, ami meglepetést okozhat.
1: A mentális dolgokról mondj egy-két szót, ugye azt is lehet hallani, hogy kint a skandinávoknál általában a pozitívumokat emelik ki, természetesen hozzátéve a mondjuk a kritikát is.
0: Így van. Persze a építő kritika jelenik meg nagyon sokszor, még akkor is, hogyha rossz dolgot vagy butaságot csinálsz a pályán, akkor is talán megtalálják benne a jót, és azzal is próbálnak építeni. Viszont ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem szívnak le az edzők itt kint, hanem hogy próbálják építeni és fejleszteni azt egyrészt, hogy magadban bíz, és hogy úgy gondolkodsz, hogy ne siessd el a döntéseidet.
1: Neked egyébként a beilleszkedés, az idegen országban való helytállás az zökkenőmentes volt? Tehát önálló fiú voltál ilyen szempontból, nem volt nehéz elszakadni az otthontól?
0: Hogyha nem Veszprémben voltam, akkor így másfél órára voltam mindig a 7-5 napján minimum otthonra. Így már valamilyen szinten hozzászoktam az önállósághoz, még akkor is, hogyha volt velünk nevelő a Petitus Hotelben. De nyilvánvalóan ez itt teljesen más, hogy 1600 kilométerre vagyok Magyarországra. De ugyanúgy itt is van, aki vigyáz ránk, és ránk néz minimum 2-3 naponta, de az önállóság, azt gondolom, hogy nyilván a takarítás az néha elmarad, de ötlenül szerintem jól csinálom az önállóságot.
1: Ádám, hogyha 2-3 év múlvára előre tekintünk, akkor hol látod magad, mi a célod? Akár még a légiós életet szívesen folytatod, vagy szeretnéd a most megszerzett tudást, tapasztalatot itthon kamatoztatni, szóval milyen tervek vannak a fejedben?
0: Nekem őszintén szólva, én nagyon szeretem bejárni a világot, nagyon szeretném, és minden országot megnézni, de nekem a német Bundesliga akár másodosztály is 3 év múlva egy olyan lenne, amit maximálisan aláírnák, és hogyha lenne rá lehetőségem, akkor szívesen mennék oda. Magyarországra nem tudom, nem igazán gondolkoztam még rajta, hogy visszamennék-e, de szerintem inkább Németország, Spanyolország felé jeveznék.
2: Ma rendezték a Formula 1-es világbajnokság szingapúri nagydíjának sprintidőmérő edzését, amelyet a Red Bull-al Max Verstappen nyert meg. A szombati sprint futamon a második helyről a Mercedes-es George Russell rajtolhat, míg a harmadik helyen a Ferrari-val Charles Leclerc zárt. A sprint időmérő részleteiről és a hétvége esélyeiről Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakújságírójával Balogh Bence beszélgetett.
3: Max Verstappen szepangi lendülete kitartott Szingapurban is, és nagyszerű sprint időmérőt zárva a leggyorsabb idővel fejezte be az eseményt, de már ekkor tudni lehetett, hogy egy ideig kétséges lesz a másnapi pole pozíciója. Ez abból fakadt, hogy az első szakaszban egy sárga zászlós jelzés alatt megelőzte Lewis Hamiltont, ami ugye elvileg szigorúan tilos. Miután az FIA sportfelügyelői meghallgatták Verstappent és Hamiltont is, és megnézték az adatokat is, arra a következtetésre jutottak, hogy Verstappen gyakorlatilag egy ütközést került el, mert míg ő gyors körön volt, és még úgy is, hogy annak ellenére, hogy megszakította ezt a kísérletét, tehát alaposan visszavett a tempóból, Hamilton annyival lassabban haladt előtte, hogy tulajdonképpen Verstappennek ki kellett kerülnie. Viszont így is elegendőnek ítélték meg az FIA sportfelügyelői azt, hogy mennyire vette el a lábát a gázról, hogy mennyire lassított, úgyhogy megúszta, viszont nyilvánvalóan egy nagyjából másfél órán át izgulnia kellett, ennek ellenére övé lesz a pole pozíció. Tulajdonképpen a Red Bullnak a szisztematikus építkezése és fejlődése, és egyébként ezt talán abból lehet a legjobban lemérni, hogy Isaac Hadjar, aki csuklótörés miatt kénytelen volt kihagyni 6 hetet, azt mondta, hogy amikor Azerbajdzsánban visszaült az autóba, akkor sokkal jobbnak, gyorsabbnak és egyensúlyt tekintetében is optimálisnak érezte ahhoz képest, mint ahogy a magyar nagydíjon ott hagyta. Tehát úgy tűnik, hogy a háttérben tényleg nagyon-nagyon kemény munka zajlik a Red Bullnál, és apró pici lépésekkel tudják kijavítani azt a sok-sok hibát, amivel szembesültek. Az idény elején azért még egy másodperces hátrányban voltak körönként az élmezőnyhöz képest, nem is olyan régen, még azért Verstappen is nagyon kritikus hangnemet ütött meg sok csapatrádiós beszélgetésben, még a szeptemberi futamokon is volt, hogy teknős békának nevezte az autót, vagy Fiat Puntónak gúnyolta, de úgy tűnik, hogy szép lassan ezeket a területeket felderítik a Red Bullnál, és előre tudnak lépdelni, az pedig már az idény eleje óta világos, hogy a saját motorjuk nagyon erős, nagyon jó konstrukció lett, úgyhogy ezen a téren is le a kalappal előttük.
4: Verstappen mögül a második helyről majd a sprint futamon Russell indulhat. Na most Russellnek is érdekes az esete, hiszen egyrészt ő régebbi beállítással fog versenyezni ezen a hétvégén, és ezzel tudta megelőzni ugye a csapattársát Antonellit. Miért van egyáltalán ez a két különböző beállítás a Mercedeseknél, hogy Russellnek a régebbi beállítása jobban ment, mint Antonellinek az új beállítás, illetve vonatkozik-e egyáltalán Russellre itt a sprint időmérőn ugye a rajthelyes büntetés?
3: A Mercedesnél nagyon érdekes jelenség alakult ki, mert idén a top csapatoknál többnyire azt láttuk, hogy amikor bevetettek egy átfogó fejlesztési csomagot, akkor az vagy azonnali teljesítményjavuláshoz vezetett, vagy mondjuk a következő futamon már jól tudták optimalizálni. Viszont a Mercedesnél egyelőre nem ez a helyzet. Múlt héten Malajziában nagy reményeket fűztek, nagyon sok újdonságot bevetettek az autón, és hát ezek egyáltalán nem tették gyorsabbá azt a konstrukciót, amivel egyébként előtte George Russell sima győzelmet aratott Azerbajdzsánban, és ilyenkor nagyon nehéz kibogozni a szálakat, hogy az esetleges gyengélkedés az pályaspecifikus, aszfalt specifikus, vagy esetleg abból fakad, hogy tényleg nem jól működnek ezek az újdonságok. És ezért Russell vállalta, hogy ezen a hétvégén visszatér az előző autóhoz, tehát nem használja a fejlesztéseket, hogy közvetlen összehasonlítási alapja lehessen a csapatnak. És azt figyelembe véve, hogy ő volt a leggyorsabb a szabad edzésen, az időmérőn pedig 4/10-del futott jobb időt a döntő szakaszban, mint Antonelli, aki a fejlesztésekkel telepakolt autót használja. Ez azért eléggé vészjósló lehet a Mercedesnek. Nyilvánvalóan messze menő következtetéseket még ebből se lehet levonni, de azért Antonelli igencsak panaszkodott az autó vezethetőségére és tempójára is. És ami pedig Russell rajtbüntetését illeti, amit egy motorcsere miatt kapott, az a sprint versenyre nem vonatkozik, tehát a holnapi mini futamon második helyről indul, viszont a nagy díjon az időmérőtől függetlenül hátra sorolják, és a mezőny végéről vághat csak neki.
4: Mit gondolsz a Ferrarikról, hiszen a harmadik helyen Leclerc futott be?
3: A Ferrari-nál már egy ideje elég hasonló teljesítmény szintet látunk, hogy azért nagyjából ott vannak az élmezőnyben, próbálkoznak, vannak felvillanásai, de azért nincsenek a legjobbak szintjén, és annak ellenére, hogy most már a Red Bullnak is voltak felvillanásai az elmúlt időszakban, a McLarennek is voltak győzelmei, Charles Leclerc elismerte, hogy annak ellenére, hogy ők is fejlesztenek, és ők is lépdelnek előre, ez egyszerűen nem elég a közvetlen élmezőnyhöz képest. Úgy tűnik, hogy a fejlesztési hatékonyságuk most az elmúlt időszakban nem az igazi. Motorerő terén sincsenek a toppon, viszont azért ez itt Szingapúrban kevésbé szokta hátráltatni a csapatokat. Egyszerűen ez a 2/3-tizedes lemaradás tűnik most a valóságnak, ez a realitás. Úgyhogy keményen kell dolgozniuk az olaszoknak, hogyha újra győzelmeket akarnak aratni.
4: Megint történt egy szoftverhiba a Q1-ben. Mi is ez pontosan, illetve hát volt egy piros zászló is.
3: Igen, hát valóban elképesztő, hogy azok után, hogy Malajziában történt ez a csúfos eset a szoftverhibával, hogy a verseny előtt egy órával gyakorlatilag ki kellett osztani az istállóknak egy szoftver frissítést, amit fel kellett telepíteniük az autókra és a hajtóegységekre, és ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon rossz üzenetet küldött az egész sorozattól, és az illetékesek is megígérték, hogy nyilván a jövőben nem fog hasonló történni. Hát most megint itt állunk, és megint szoftverekről, meg motorbeállításokról beszélünk, ahelyett, hogy az akció lenne a középpontban. Most egy emberi hiba okozott fennforgást, ugye ezeknél a nagyon bonyolult hibrid hajtóegységeknél úgy van, hogy eseményről eseményre központilag korlátozzák azt az energiamennyiséget, amit vissza lehet nyerni egy körön, és itt Szingapúrban a maximális 9 megazsult lehet elméletileg a szabad edzéseken és az időmérőkön is visszatölteni. Ez az úgynevezett előzés mód, ezt a versenyen, ezt a plusz 0,5 megazsult, ezt gomnyomásra lehet felszabadítani, hogyha egy másodperces közelségben van a támadó versenyző, viszont az időmérőn ezt ettől függetlenül rendelkezésre áll ez az energia többlet. Viszont volt egy piros zászlós megszakítás az első szakaszban, azért mert Sergio Perez falnak vágta az autóját, és az FIA utána egy közleményben kénytelen volt beismerni, hogy egy emberi mulasztás miatt elfelejtették visszakapcsolni az újraindításnál ezt az előzés módot, tehát egy ideig minden autó ezzel a fél megazsúllal kevesebből gazdálkodhatott, viszont utána valaki pánikszerűen, amikor észrevette ezt a hibát, 27 másodpercre újra bekapcsolta. Tehát volt ez a közel fél perces időintervallum, amikor bizonyos versenyzők, akik épp akkor voltak gyorskörön, mégiscsak ezt a magasabb motor üzemmódot, ezt a nagyobb teljesítményű motor üzemmódot élvezhették, akkor ezt gyorsan újra kikapcsolták, tehát már ebből is látszik, ebből a leírásból, hogy megint kaotikus jelenetek voltak. Nyilvánvalóan azok, akik kiestek és rajta vesztettek ezen a történeten, nagyon dühösek voltak, hiszen ki kell mondani, hogy fél percen keresztül bizonyos autók igazságtalan előnyhöz jutottak, és ez azért alapvetően befolyásolhatta a végeredményt.
4: Szerinted ebből lehet még a legszélsőségesebb eset, hogy az egész sprint időmérőt újra kell teljesíteni?
3: Az idő szűke miatt nem, és valami hasonló volt Monakóban is, hogy a már letöltött büntetéseket, ugye hiába derült ki, hogy ez igazságtalan körülmények között történt ott a futamon, nem lehet velük mit kezdeni, és nem lehet újra megrendezni, úgymond azt a futamon. Tehát amikor valamilyen hibából fakadóan születik egy igazságtalan döntés, vagy igazságtalan előnyhöz, hátrányhoz jut valaki, akkor ezen már nem nagyon lehet variálni. Persze vannak nagyon dühös istálló képviselők és versenyzők, az Aston Martinnál már be is lengették, hogy esetleg meg fogják óvni ezt az időmérőt, de pont az időszűke miatt és a józan logika alapján is most már nagyon nehezen lehetne itt visszacsinálni az eseményeket. Nyilván nem lehet újrafutni ezt az időmérőt, úgyhogy nem tudom, még ha ki is derül, hogy esetleg valamiféle kompenzációt kaphatnak a csapatok, azt semmiképp sem úgy lehet megtenni, hogy újra futják ezt a sprint időmérőt. Ez egy újabb nagyon kínos baki, újabb nagyon rossz üzenetet küld a sportágról, ez negatív marketing, de hát sajnos az emberi hibák, úgy, ahogy stratégia fronton, vagy versenyzői fronton, ezek szerint az FIA versenyirányítási frontján is benne vannak.
4: Beszéljünk magáról a pályáról, meg a verseny hétvégéről. Milyen hétvégére számíthatunk? És említetted itt Monakót, sokan attól tartanak, hogy a szingapúri pályán is majd csak egy vonatozást láthatunk a futamon.
3: Hát igen, ez is egy klasszikus utcai pálya, bár azért a tempó magasabb, mint Monakóban, és megfelelő sebességkülönbség esetén azért lehet is rajta előzni. 2008-ban volt ez a pálya először a versenynaptár tagja, azóta csak a két covidos évben hiányzott, és azért bőven módosítottak a vonalvezetésén menet közben. 2023-ban például kivettek belőle két sikánt, most már sokkal jobb a ritmusa, egy lendületesebb aszfaltcsík, de mindenképp el kell mondani, hogy nagyon nehéz rajta előzni, és hogyha valaki úgy pozícionálja az autóját védekező versenyzőként, azért nehéz lesz átrágni a magát a támadónak rajta. Minden esetre láttunk már itt izgalmas versenyeket, a falak közelsége miatt a biztonsági autós időszak abszolút benne van a pakliban, még a rövid 100 kilométeres sprintfutapon is, és igen, még annyi újdonság itt, hogy ezen a pályán, ezen a helyszínen korábban nem rendeztek sprintet, ez mindenképp egy ugrás lesz az ismeretlenbe, és maga az eseménynek az időpontja is különleges lesz, hiszen itt a korábbi években mindig is az időmérőt és a verseny sötétben esti körülmények között rendezték villanyfénynél, viszont a sprint futam az még nappali fényben lesz holnap, és azt követően fogják megrendezni a nagydíjra kvalifikáló időmérőt.
4: Itt először rendeznek sprint futamot, és úgy tűnik, hogy ez a sprint futam ez hosszú távon velünk marad, sőt, egyre több lesz belőle, de minthogyha nem csak a szurkolók, de talán most már a pilóták is, mintha egyre jobban kedvelnék.
3: 2021-ben vezették be ezt a formátumot, a kezdeti években még csak 3 volt, aztán ezt kibővítették évente 6-ra, és jövőre az eddigi rekordnak számító 10 helyszínen is sprint hétvégét fognak rendezni. Nekem az a benyomásom, hogy azok, akik régebb óta követik az F1-es bajnokságot, és viszonylag konzervatív szurkolóknak számítanak, ők nem annyira kedvelik, nem szívlelik azt, hogy egyre nő ennek a száma, az újabb rajongóknak viszont nincs vele problémája, nagyon sokan azt mondják, hogy egy-egy sprint időmérő, egy sprint futam mindenképp izgalmasabb és több akciót hoz, mint a szabad edzés. Viszont azért ott van a másik oldalon, hogy egy icipicit azért a vasárnapi nagydíj rangját csorbítja, egy kicsit mesterkélt, hiszen ez a világbajnoki sorozat, a Formula 1 már 1950 óta működik, és mindig is a klasszikus nagydíjak döntöttek a versenyeredményről. Tehát ez szembe megy a hagyományokkal, szembe megy azzal, ahogy tulajdonképpen felnőttünk ezeken az F1-es eseményeken is, de igazából a központi akarat az egyértelműen az, hogy minél több ilyen sprintfutam legyen, mert a számok azt mutatják, hogy többen nézik ezeket az eseményeket, pénzügyileg és jövedelmezőbb, és a helyszínen lévő szurkolók is úgy vélik, hogy többet kapnak a pénzükért, amit a jegyért fizetnek, úgyhogy valószínűleg ez a jövő, és lehet, hogy nem is csak ez a 10 sprintfutam lesz a végállomás itt a számok tekintetében.
4: Jövőre, azaz 2027-ben a magyar nagydíjon nem lesz sem Forma 2, sem Forma 3, mint betétfutam, és hogy teljesen új helyszíneken fognak majd ezek a versenysorozatok debütálni vagy feltűnni?
3: Hát én azt gondolom, hogy a helyszíni szurkolók szempontjából ez mindenképp egy szomorú hír, mert nagyon jó volt évről évre figyelni a feltörekvő fiatalokat, és tényleg ez már hosszú-hosszú évtizedekre visszatekint ez a hagyomány, hogy az F1 előszobájának számító aktuális sorozat ellátogat hozzánk itt az F1-es nagydíj hétvégéken. Ugye ez még korábban Formula 3000 volt, utána GP2, most F2, nyilvánvalóan az elmúlt években az F3-as mezőny is itt volt, tehát gyakorlatilag megvolt itt a másod és a harmadosztálya feltörekvő fiatalokkal, jó volt figyelni a küzdelmüket, jó volt megismerkedni a nevekkel, akik majd a következő években F1-es tárokká nőhetik ki magukat. De hát ugyanúgy, ahogy a sprintek esetében elmondtuk, változik a világ, változnak a preferenciák, és más helyszíneknek is szeretnék megadni a lehetőséget. Az F1 irányítói, ugye itt a jogok, azok egy kézben összpontosulnak, a Liberty Media a kereskedelmi tulajdonosa mind az F1-nek, F2-nek, F3-nak, és most ezt a döntést hozták. Nyilván ezeknél az utánpótlás sorozatoknál nem tehetik meg azt, hogy mind a 24 F1-es nagydíjra ellátogatnak, itt kevesebb fordulóból áll a bajnokság, és meg kellett hozni azt a döntést, hogy összességében pénzügyi és marketing szempontból melyik a legjobb döntés a jövőt illetően, és most az illetékesek így döntöttek.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Döntetlen a női kézirangadón. Az állami számvevőszéket bérelt a Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. Változékony idő lesz. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
5: Sporthírek.
6: 29-29-es döntetlent játszott az Esztergom és a Debrecen a női kézilabda bajnokságban. A férfi pontvadászatban a címvédő Veszprém 48-29-re győzött az Eger ellen. Pler FTC 30-32 és Győr Balatonfüred 38-24. Távozik a Moson-Magyaróvár csapatától Barbara Arenhart. A világbajnok brazil kapus egy évet követően búcsúzik el a mosoniaktól. A férfi kosárlabda bajnokságban magabiztos sikert aratott az előző idény ezüstérmese. Szolnok Körmend 103-79. A török labdarúgó szövetség menesztette Vincenzo Montella szövetségi kapitányt a gyenge nemzetek ligája szereplés miatt. A 2023. szeptemberében kinevezett olasz szakember irányításával a törökök tavaly márciusban éppen a magyar válogatott elleni osztályozós párharc megnyerésével kettős győzelemmel jutottak fel az élvonalat jelentő A divízióba, ahol az idei sorozatban a belgákkal, a franciákkal és az olaszokkal kerültek azonos csoportba. Minden mérkőzésüket elveszítették a félholdasok.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasút építési munkákból. Az Európai Bizottság 2 hete jelentette be, minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. Az állami számvevőszéket bírált a Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. A miniszterelnök szerint Vindis László, a szervezet elnöke, tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. Az ÁSZ közleményében visszautasította a kormány fővádját, hangsúlyozva, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. Hozzátették, a szervezet nem hatóság, és nincs elsődleges ellenőrzési feladata az uniós források felhasználásával kapcsolatban. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forint bírságot is kaphatnak.
5: Közlekedés.
6: Éjszakai munkavégzés miatt lezárásra kell készülni az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy térségében, a 17-es és a 16-os kilométer között. A forgalom a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávján halad egy sávon a főváros irányában 21 órától hajnalig. A Biatorbágy csomópont főváros felé vezető felhajtó ága is le lesz zárva munkavégzés idejére. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
5: Időjárás.
6: Változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg több felé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl a levegő. Az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben 17-22 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez itt újra a Körkapcsolás, a mikrofonnál pedig a műsorvezető Jó András. A labdarúgással folytatjuk. A 3 hetes válogatott szünet után teljes fordulót rendeznek hétvégén a labdarúgó NB1-es bajnokságban. A vasárnapi Kispest-Honvéd-Újpest mérkőzésről, de a többi találkozó esélyéről is beszélt Plókai Attila, a Honvéd korábbi válogatott játékosa Szilágyi Dórának.
2: Mire lehet képes a Kispest majd az Újpest ellen?
3: Ezt a válogatott szünetet hogy tudták kihasználni? Nem látjuk, hogy utolsó helyen állunk jelen pillanatban. Az Újpest az egyre jobb benyomást kelt. Hát bízom benne azért, hogy tudom meglepetést okozni.
2: Mit gondolsz egyébként a rajtról? Ugye 7 mérkőzésből, tehát azért van egy mérkőzés, amit még nem játszott le, de ebből 1 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség.
3: Igen, hát ha megnézzük, akkor volt 2-3 olyan mérkőzés, amit az utolsó utáni percekben buktunk el. Szóval 1 pontot, 2 pontot vesztettünk az MTK ellen, valahol döntetlenre hoztunk egy mérkőzést, aztán utána az utolsó percben megint kikaptunk valahol a hosszabbításba. Szóval lehetne 3-4 ponttal több is, és akkor egy kicsikét másképp festene a tabella. De hát ez ilyen mostan a foci, hogy rengeteg gól esik a 90 pluszba, a hosszabbításba. Ez meg a koncentrálás, vagy nem figyelés, nem tudom. Szóval nehéz. De meg kell nézni az egész világfutballját, hogy rengeteg gól esik a hosszabbításba. De mondják, mennyi van hátra, akkor lehet, hogy már azon vannak, hogy ha valahogy húzzuk ki, ne húzzuk ki, a másik csapat esetleg, aki vereségre áll, vagy döntetlen, és megy hajt a győzelemért, az még egyszer lekiindul, és valami lepattanó, ilyen-olyan helyzetből tudnak gólt eredményezni. Ez nem biztos, hogy nem a nem figyelés, hanem 10 emberre védekezik egy csapat. Most már mindenki egy kapta fel a játék szinte. 10 emberre védekezik, kontrára próbál játszani, magas letámadást akarnak játszani. Nem tudom, hogy ezek ellen hogyan lehet védekezni, vagy miért nem tudnak védekezni rendesen.
2: Ebben kellene akkor elsősorban a Honvédnak fejlődnie?
3: Koncentrálni kellene tényleg a meccs végéig. Ha már van egy pontunk, és nem tudom belőle kihozni még 2-t, akkor legalább az 1 pontunk legyen meg. Még ha esetleg gyöngér, vagy jó játék is, vagy jól játszottunk, vagy valami, de ha csak annyi volt benne, akkor legalább azt őrizzük meg. Bár most már a 3 pontnak nagyon nagy jelentősége van.
2: Hol lehetne elkapni az Újpestet?
3: A Újpest elég egységes csapat. Jól igazoltak a nyáron, sok tehetséges fiatalt építettek. Van egy-két jó légiósok is. Csapatként is jól működnek. Ez a rang, ez tényleg egy rangadó, ahol bármi lehet. Tudunk meglepetést is okozni, de lehet, hogy sanszunk nem lesz.
2: Itt egyébként ezeken a meccseken, ugye most a Kispest az Újpesttel fog találkozni, majd utára utazik Nyíregyházára, és aztán pedig a Debrecent fogadja. Ez a 3 mérkőzés, ez meghatározhatja, hogy milyen lesz a szezon?
3: Meg, nagyon erősen. Hát most az Újpest egy komoly csapat, a Nyíregyháza szintén nagyon jól szerepel a Bódog Tomival, neki is volt kisiklása, de ők viszont talpra álltak, és csinálják, és ott vannak. A Debrecen is egyre jobb formát mutat, úgyhogy az 3 mérkőzés igen, valahol besorolja majd, hogy a csapat miért fog küzdeni. A kiesésért, vagy pedig a középmezőnyért.
2: Milyen a Honvéd kerete szerinted?
3: Hát a tavalyi MB2-es bajnokcsapatból jó pár ember felengedtek, illetve nem is játszik. Hiába itt van a keretben, igazoltak légiósokat, 1-2-t. Olyan vegyes a kép. Legjobban azt sajnálom, hogy a Fecskó Tominak nem hagytak bizonyítási lehetőséget az NB1-be. Mert ő nagyon jó közösséget tudott építeni, és jó is, jó kis csapat is volt. Lehet, hogy kevés lett volna az NB1-re, de meg se próbálhatta. Engem ez van, szóval ez nekem egy kicsit furcsa.
2: Miért?
3: Adtam volna neki lehetőséget, hogy biztosítson az NB1-be és a csapattal, aki másfél év alatt a úgymond majdnem kieső helyre, NB2 kieső helyéről az első osztályba vitte fel a csapatot. Az, hogy nem bajnokként, Istenem, első 2 került föl, ott voltunk. Meg volt a lehetőség arra is, hogy bajnokok legyünk, nem jött össze. Úgyhogy én sikeredző volt a Tomi itt, és szerették nagyon a játékosok is, a szurkolók is. De őt mondjuk minden állomáson, ahol dolgozott, én csak jót hallottam róla.
2: Minek kell összeállni, amit gondolsz ahhoz, hogy a Kispest otthon tudja tartani a 3 pontot az Újpest ellen?
3: Hát masszívan kell védekezni, ami nem azt jelenti, hogy beállunk a 16-osunk elé, aztán várjuk, hogy majd jöjjön az Újpest, mert abból jó nem lesz. Ugyanúgy meg kell teremteni a támadás lehetőségét és a gólszerzésekre. Ha egy mód van rá, akkor gólt nem kapni, bár az Újpestnek azért van egy-két gólfelelőse, úgyhogy körülbelül így ennyi lenne a lényeg ennek a dolognak, hogy tudjunk nyerni, hogy ha nem kapunk gólt, már egy pontunk van elvileg. Aztán, hogy tudunk-e utána gólt tudni, milyen helyzeteket tudunk kialakítani, hogy az Újpest milyen napot fog ki, az majd eldől vasárnap délután.
2: Melyik meccs az még, amire kíváncsi vagy, ami szerinted a legérdekesebb, melyiket várod még ebben a fordulóban?
3: Hát a Ferencváros Debrecen, a szombaton, az mindenféleképpen, mert a debreceniek is felszállóhágban vannak, a Fradi most rápihent, tudott pihenni, mondjuk voltak azért egy-két válogatott is, de ők a nemzetközi kupába is készülnek, hogy ezzel a magyar szabályokkal, hogy sáfárkodnak újra, milyen csapatot tudnak felállítani. És én azt mondom, hogy ez az NBA-ben, 12 csapatos NBA-ben mind a 6 mérkőzés érdekes lehet, szóval izgalmas lehet. Mert itt minden pontnak, minden győzelemnek nagyon nagy értéke van.
2: Hát igen, ott ugye a tabella elején most az egyik, a forduló rangadójának most a mi tabella elejét nézve lehet mondani a Győr Puskás Akadémia találkozót.
3: Igen, és ezt a Győrt is, meg a Puskást is meglepetés csapatnak érzem itt ebben az idényben. A Győr hiába tavaly bajnokságot nyert, azért eladtak egy jó pár játékost, új edző jött hozzájuk ismeretlenből szinte, és olyan csapatot kovácsolt eddig, ami ott mégis ott tud lenni. A Puskás szintén elment a vezetőedzőjük, ott is volt egy-két játékos mozgás, illetve itt most ez a nézői helyzet, kire hogyan hat ki, itt ami történt itt a labdarúgás világába.
2: Gólgazdag meccset hozhat ez?
3: A két csapatnak a játékos kerete alapján igen, mert mind a kettő támadó felfogású játékot játszik, illetve próbálják az ellenfél elkényszeríteni az akaratukat, ami azt jelenti, hogy ott ez a magas letámadással próbálnak operálni, hogy minél közelebb az ellenfél kapujánál labdát szerezni, és abból megpróbálni befejezni a támadást.
1: Plókai Attila után Mésző Géza esélylatolgatását is meghallgathatjuk a hétvégi NB1-es labdarúgó bajnoki fordulójával kapcsolatban. A riporter továbbra is Szilágyi Dóra.
2: A múltat tekintve a forduló rangadója lehet a Kispest Honvéd Újpest találkozó. Legutóbb egyébként ez a két csapat 3 éve találkozott, akkor az Újpest nyert 1-0-ra. Gondolom ez nyilván nem kiindulási alap, viszont a Kispest legutóbb 9 éve tudott győzni az Újpest ellen otthon. Mire számít ezen a találkozón?
3: Igen, abszolút függetlenül a tabellától azért egy úgymond ősi rivális, és az Újpestnek a Ferencváros után vagy mellett azért a Honvéd az a Kispest, aki nagyon-nagyon fontos ellenfele, és aki tudott nyerni, az mindenképpen egy nagy skalpot tud elvinni az adott bajnokságban. Ugye a Kispest Honvéd ugye ott van alul az utolsó pozícióban, de van egy elmaradt meccse, igaz, a Ferencváros ellen, de mégis hazai pályán azért persze, hogy arra kell, hogy törekedjen, hogy eredményes focit játszon, és hogy pontokat szerezzen. De az Újpest pedig most már kezd jó formában lenni, és én azt gondolom, hogy ő is mesélyes arra, hogy akár a 3 pontot is ismét elvigye Kispestről. Úgyhogy ezeket érzem így alapból, hogy mind a két csapatnak van célja, és van javítani valója is, akár még az Újpestnek is, hogy még följebb menjen a dobogóra, de mindenképpen egy izgalmas és egy igazi rangadóra számítok.
2: Ahhoz képest, hogy a Honvéd, ahogy az előbb is említette, jelenleg az utolsó helyen áll, bár még van egy elmaradt mérkőzése, de hogyha ehhez hozzáteszünk azt, hogy például Ájosan Mátko a Lilafehérek legjobbja a válogatott szünetben 4 meccsen, 2 gólt lőtt és 2 gólpasszt adott, akkor lát esélyt arra, hogy a Honvédnak lehet keresni valója?
3: Hát igen, természetesen az Újpest azért esélyesebbnek tűnik, ha még ugye idegenben is játszik, és Mátko nem az első fontos gólját szerzi, nem csak a válogatottban, az Újpestben is nagyon-nagyon meghatározó volt, már a tavalyi szezonban is, és idén is megmutatta, hogy érdemes rá számítani, és nagyon-nagyon fontos gólokat szerzett. Ez azért, hogy jó formában van, ez mindenképpen az Újpestet erősíti. Bátran játszhat, és bátran mehet a Honvéd ellen a Kispest otthonában.
2: És mit gondol egyébként a Honvéd keretéről? Ez a keret mondjuk elég lehet majd a bennmaradásra az év végén, vagy egyébként télen kellenek változások?
3: Biztos, hogy gondolkodnak már a vezetők, hogy a télen egy-egy, nem sok, egy-két játékosban, aki esetleg erősítést jelent. Én azt érzem a Honvédnál, hogy azért van olyan erős kerete,
4: hogy még izgalmassá teheti ott a véghajránál, hogy ki fog kiesni, és nem fog leszakadni annyira, hogy ő már abszolút ne szólhasson bele majd a végjátékban, hogy ő még első osztályú csapat szeretne maradni. Ugye hosszú év után került ismét vissza a Honvéd, nem hiszem, hogy a liftezést választanák, hogy leföl-leföl állandóan az NB1 és az NB2 között. Úgyhogy én azt hiszem, hogy én úgy érzem, hogy ez a keret azért alkalmas arra, de egy pici erősítés azért sosem árt.
2: Ugye ez az egyik érdekes párosítás most ebben a fordulóban, de hát Mésző Géza számára most egy másik is, hiszen bár a Vasas zárt kapuk előtt kell, hogy játszon, de mint a Mésző Kálmán nevét viselő utánpótlás egyesület alapító elnöke, illetve a legenda fia örömmel fogadott egy meghívást.
4: Így van. Természetesen az édesapám, aki nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az én életemben is, és ő tulajdonképpen a tiszteletbeli elnökünk volt. Mégis az alapítást azért Újvári Gáborral együtt én kezdeményeztem, és tulajdonképpen a Mésző nevet viseljük, és utalva erre természetesen, hogy azért az édesapám is komoly futballista volt, és komoly edzői karriert is befutott, és éppen ezért örömmel megyünk a Vasas pályára, és a Vasashoz való kötődésünk családi szinten sem akarjuk ezt titkolni, és sosem titkoltuk, és nagyon-nagyon közel áll hozzánk természetesen a Vasas futballcsapata különösen, úgyhogy örülök, hogy Nagy Miklóssal is egyre jobb olyan kapcsolatban kerülünk, már elgondolkodtunk mind a ketten, hogy mi lenne, ha még szorosabbra fűznénk a tulajdonképpen az együttműködésben gondolkodván, és ennek az első lépcsőfoka az, hogy kimegyünk a gyerekekkel, legalább 50-60 gyerekkel ki tudunk majd menni a holnapi mérkőzésre, és nagyon-nagyon drukkolunk, hogy hazai pályán, most szurkolók nélkül egy picit a gyerekek is tudjanak úgy drukkolni, hogy hozzásegítség a csapatot a győzelemhez.
2: Még nem hangzott el, hogy a Vasas a Kisvárdát fogadja majd, és hát azért a Vasas számára még az is egy plusz lehet, hogy ugye Tóth Milán volt az utolsó válogatott meccsen a hős. Mondjuk mit jelenthet neki, és mit jelenthet a csapatnak az, hogy ott vannak a gyerekek is, meg hogyha mondjuk egy győzelemmel tudnak folytatni egyébként ezt a bajnokságot.
4: Pont ott voltam a csapatnak az edzésén, csütörtökön, amikor Milán is nyilatkozott az M4 Sportnak, és hát nagyon-nagyon felszabadult, boldog pillanatai voltak az elmúlt két hétben, és hát ez, szerintem ez egy labdarúgónak, hogy föl tudja venni a címeres mezt, és Milánnak is tudom nagyon jól, hogy ez volt a célja, és nagyon örülök, hogy sikerült és megkapta a bizalmat. Azt érzem, hogy akár a csapatnál a feljutásban óriási része volt, és most is ebben a bajnokságban, itt a 8 forduló alatt nagyon sokat tett, hogy a Vasas jó sok ponttal ott álljon a negyedik helyen jelen pillanatban. Úgyhogy azt érzem, hogy a Milán egy fölfokozott állapotban, de egy óriási önbizalommal és malázattal a csapatért és a győzelemért fog játszani majd szombaton délután.
2: Melyik mérkőzést várja még, melyik lehetnek a legizgalmasabbak?
4: Hát van még kettő is, ami úgy érzem, hogy az Eto és a Puskás Akadémia fog játszani, és az egy olyan rangadó, ami két ugye előlévő csapat, a Puskás Akadémia az első helyről várja a mérkőzést, viszont újra visszajöhet a csapatba a hosszú sérülés után Szolnoki Roland, ami azért nem mindegy a Puskás Akadémiának, viszont a győriek az új edzővel egyre jobb formába kerülnek, és ahhoz képest, hogy ugye nagyon fontos játékosokat adtak el, és edzőváltás volt, ahhoz képest hát nagyon-nagyon szépen teljesítenek, és éppen ezért egy igazi rangadóra lehet számítani. A másik pedig a Paks MTK mérkőzés, ahol, hogyha már a válogatottnál említettük Tóth Milán szerepét, akkor a két játékos, aki ugye Jurek Gábor, aki az MTK játékosa és vezeti a góllövő listát, és ő is természetesen meg tudta mutatni tehetségét ezeken a nemzeti liga mérkőzéseken a válogatottban, úgyhogy most azt várom, hogy ez a két játékos, és a másik pedig ugye a Paksban pedig Szalai József, aki ott van szintén nagyon közvetlenül a második helyen a góllövő listán, és ott van Jurek Gábor mögött, hogy két olyan jó támadó, aki most boldog lehet, mert válogatott mérkőzéseken van túl, ugye Szalai is be tudott mutatkozni a válogatottban, és abszolút a jövő embere lehet, és éppen ezért érdekes, hogy ki tud ismét gólt szerezni a klub csapatában, és melyik csapat tud éppen 3 pontot szerezni. Úgyhogy ezeket a két mérkőzést nagyon-nagyon várom.
2: Ami még érdekes lehet, az a Fradi Debrecen. Egyébként a Ferencváros 13 meccs óta veretlen. Tudjuk, hogy a Debrecen formája pedig azért hektikus ebben a szezonban. Az az érdekesség, hogy tavaly egyébként mind a 3 meccset idegenbeli csapat nyerte. Most ez Fradi Debrecen, tehát a Fradi fogadja a Debrecent. Most ebben a pillanatban el tudja-e képzelni ezt?
4: Én most inkább hazai győzelmeket várok mind a 3 találkozóhoz, és akkor ide benne van a Vasas is. A Ferencváros is úgy érzem, hogy az egyel kevesebb mérkőzéssel már ott tud lenni közvetlenül az élbolyba, és ezért lesz fontos neki, hogy ezt a mérkőzést is megnyerje, hogy a jó nemzetközi szereplés mellett ismét a hazai bajnokságban is tulajdonképpen éllovas legyen, és akkor tényleg egy izgalmas bajnokságot mondhatunk. Most, hogy nem csak a Paks, hanem most már ott van a Puskás Akadémia is, és ott van az Eto is ismét, és a Paksba is bízom, hogy ugyanúgy bele tud szólni majd a véghajrába.
2: Még egy mérkőzés maradt hátra, amiről nem beszéltünk, az pedig az Zalaegerszeg-Nyíregyháza találkozó, ugye a kelet-nyugat mérkőzéseit azért nagyon sokat kell majd utazni. Nincsenek túl jó helyzetben most ezek a csapatok. Hogyan látja egyébként az év végén is mondjuk ez a két csapat? Játszhat majd az osztályozót érőhely elkerüléséért?
4: Igen, azért elképzelhető, hogy ez a két csapat azért fog küzdeni, hogy elkerülje itt az osztályozós helyet és a legutolsó kieső pozícióját. Mind a két csapat azért markáns csapat, különösen hazai pályán a Nyíregyháza azért nagyon-nagyon jól tud focizni és eredményesen is tud játszani, de ugyanezt gondolom az Zalaegerszegről is, hogy aki hazai pályán azért fontos győzelmet szerzett már az idei bajnokságban is, és most pedig a Nyíregyházát nagyon fontos neki, ez igazi 6 pontos mérkőzés, hogy otthon tartja a 3 pontot.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nagy esély van rá, hogy Gulácsi Péter pályára lépjen a Real Madrid ellen, hiszen holnap 21 órakor a Királyi Gárda Villarreal ellen játszi bajnoki mérkőzést, a magyar kapus pedig egyre stabilabb tagja a vendége kezdőjének. A meccsel kapcsolatos tudnivalókról Cserjés Bendegúz készített összeállítást.
2: 15 év után ismét magyar játékos léphet pályára a Real Madrid ellen a spanyol bajnokságban. Holnap 21 órakor játsszák ugyanis a Real Madrid Villarreal mérkőzést, és jó esély van arra, hogy Gulácsi Péter 58-szoros magyar válogatott kapusa kezdőcsapatban legyen a vendégeknél. Gulácsi az 5. találkozóján léphet pályára a spanyol csapatban, hiszen még az első 4 bajnokit a kispadon töltötte, azóta folyamatosan kezdő, és ez vonatkozik a BL-re is, ahol a Dortmund ellen mutatkozott be szeptember elején. Azóta bizonyította Inigo Pérez vezetőedzőnek, hogy megéri vele tervezni. Persze azt még nem tudjuk hivatalosan, hogy a Real Madrid ellen is beveti-e Gulácsit, de minden jel arra mutat, hogy igen. Ezt Judy Ádám, a Nemzeti Sport jelenleg Madridban lévő munkatársa is megerősíti.
3: Hát minden forrás szerint Gulácsi Péter nevével kezdődik majd a Villarreal összeállítása a Bernabeu stadionban, ugyanis hogy a válogatott szünet előtti időszakban már ugye ő vette át a kezdő kapus pozícióját a Villarrealnál, és vele együtt megjöttek a jó eredmények is a sárga tenger alatt járónál. A brazil Luis Junior kezdett az idény elején, viszont ő nagyon rossz teljesítmény nyújtott, a csapat sem érte jó eredményeket, Gulácsi Péter bekerült a csapatba, sőt nem csak hogy bekerült, hanem rendre. A csapata egyik legjobbja volt, noha nem győzelemmel kezdtek a kapuvállítása után, viszont szépen lassan megjöttek az eredmények, és ő ebben nagyon-nagyon nagy szerepet játszott, ugyanis a rendes csapata egyik legjobbja volt, úgyhogy minden forrás szerint, itt Spanyolországban is minden forrás azt vetíti elő, hogy holnap ő védi majd a Villarreal kapuját a Bernabeu-ban.
2: Mennyire biztos az ő pozíciója, akár hosszú távon, vagy az idény további mérkőzéseire nézve, akár a bajnokságban, akár a BL-ben?
3: Én azt nehezen tudom elképzelni, hogyha mondjuk továbbra is ilyen jó teljesítményt jut, akkor kiveszik a kapuból, ugyanis ő nagyon rutinos kapusnak számít, ugye, mind a BL-ben, mind ugye bajnoki szinten, ha még ugye a La Ligában most igazolt csak ugye, de ne felejtsük el, hogy hosszú éveket töltött le a német Bundesligában. Rutinos kapus, jól is teljesít, és hogyha az eredmények is így fognak jönni, hogy mondjuk a válogatott szünet előtt már jöttek, akkor biztos vagyok benne, hogy őt nem veszik ki a kapuból, és végigvédi az idén. Reméljük, hogy nem is lesz rá oka Inigo Pérez vezetőedzőnek kivenni.
2: Ahogy Judy Ádám mondta, Gulácsi Péter tapasztalata a Real Madrid ellen is nagy segítség lehet. A rutinos kapus még Lipcsében 3-szor védett a spanyol csapat ellen a Bajnokok Ligájában, és összesen 4 gólt kapott. Viszont nem Gulácsi Péter játszott legutóbb a Real Madrid ellen magyarként, hanem Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, akik a Liverpool játékosaként szerepeltek a Királyi Gárda ellen a Bajnokok Ligájában. Ez a mérkőzés 2025. novemberében volt, Szoboszlai gólpasszt adott. Ha az a kérdés, hogy a spanyol bajnokságban ki és mikor szerepelt legutóbb a Real Madrid ellen magyar játékosként, már régebbre kell visszamenni. 2011. augusztus 28-án a Real Madrid a Real Zaragoza ellen játszott, ahol pályára lépett Pintér Ádám is. Nem lehet számára túl jó emlék ez a mérkőzés, hiszen 6-0-ra nyert a Királyi Gárda. Szóval 15 év után játszhat ismét magyar játékos bajnokit a Real Madrid ellen Gulácsi Péter révén. A mérkőzés várható kimeneteléről Judy Ádámot kérdeztem, de előbb megérdeklődtem tőle, hogy a magyar őszi idővel ellentétben mi a helyzet Madridban.
3: Hát itt szerencsére nagyon jó idő van, egész nap süt a nap, 20-22 Celsius fok van, úgyhogy itt nagyszerű pólóban és rövid nadrágban járnak az emberek, és hát délelőtt a Real Madrid játékosaink is nagyszerű idejük volt az edzéshez.
2: Térjünk át magára a mérkőzésre, Real Madrid Villarrealt rendeznek holnap, mit lehet várni ettől a találkozótól?
3: Hát nem lesz az olyan egyértelmű fix egyes totó nyelven mondva, hiszen azért a Villarreal egy bajnoki ligájában szereplő csapat, és elég látványos futballra képes, főleg azóta, mióta átvette ugye a nyáron Inigo Pérez a csapat irányítását, úgyhogy én látványos mérkőzésre számítok, és nehéz dolgot a Real Madridnak, főleg úgy, hogy ugye nagyon hosszú válogatott szünet után van a csapat, rengeteg válogatott játékos utazott el a nemzeti együtteséhez, és ugye közülük például Kylian Mbappé meg is sérült a válogatottban, vagy Federico Valverde még a válogatott szünet előtt szenvedett sérülést az Atlético Madrid elleni derbin. De egy kis kulisszatitok, hogy mindketten már edzettek ma, és a sajtó nyilvános edzésen teljes értékű munkát végeztek mind a ketten, így jó esély van a játékukra, aztán meglátjuk, hogy Mourinho majd beteszi őket a kezdőbe.
2: Ha már említetted a sajtónyilvános edzést, ugye a sajtótájékoztatón is részt vettél, mik hangzottak el ezen a sajtótájékoztatón, a Real Madrid sajtótájékoztatóján?
3: Érdekes volt, mert ugye Mourinho eddig a második madridi korszakában eléggé higgadt volt, és nem láttuk még őt igazán kiborulni, viszont ma volt az első olyan sajtótájékoztatója, amikor talán látszott rajta, hogy dühös, ugyanis a spanyol újságírók Kylian Mbappét pétrézték ki már megint, és az ő hozzáállását, ami szemmel láthatóak nem tette José Mourinho-nak, és elég indulatosan védte meg játékosát.
4: Ni casos gigantes como el del City, como la vieja historia que vosotros...
5: Még az olyan nagy ügyek sem keltenek akkora figyelmet, mint a Manchester City ügye, vagy más sztorik, mint az a különleges helyzet, ami a hazám Cristiano Ronaldo és a szövetségi kapitány között zajlik. Sok olyan dolog van, ami leköti az emberek figyelmét, de még ez sem elég. A Real Madrid az Real Madrid. Valamiben állunk, mindig bele tudnak kötni. Túlzásan a reakcióm? Ez nevetséges. Amikor egy Real Madrid játékos nem tudja teljesíteni az elvárásokat akár játékosként, akár polgárként, biztos, hogy a szurkolók nem fogják látni még a kispadon sem. Még arra sem lesz lehetőség, hogy kifújolják, mert nem lesz ott a pályán. A padon sem, hanem otthon fog maradni. Mbappé viszont játszani fog holnap. Nem lesz a kispadon, játszani fog. Játszani fog, és az azt jelenti, hogy nem bukott meg a Real Madridnál.
3: Ugye itt a probléma az volt, hogy a kiváló támadó megsérült a válogatott szünetben, elhagyta a francia nemzeti együttes keretét, viszont itt a szünet alatt megfordult Franciaországban, Párizsban egy divathoz kapcsolódó eseményen, megfordult Svájcban, ahol kerékpározott, és hát a szurkolóknak és az újságíróknak ez nem annyira tetszik, hogy amíg ő sérült, nem a rehabilitációval foglalkozik 100%-osan, hanem itt-ott feltűnik különböző eseményeken. És ezt nagyon-nagyon meglovagolták most a spanyol újságírók, és Mourinho-nak ezt szemmel láthatóan nem tetszett.
2: A Real Madrid játékosai közül kik voltak azok, akik a legjobb benyomást keltették ez a válogatott szünet alatt?
3: Hát, hogyha a törökök nem is értek el jó eredményeket, de mindenképpen Arda Güler jól játszott, mint mindig. Kamavinga teljesítménye nagyon feljavult most a válogatottban mindenféleképpen.

0: értek, vagy amit Mourinhótól várnak?
1: Hát eléggé akadozott még a gépezet itt az idény előtt, de hát személy szerint én nem vártam egyből csodát Mourinhótól, hogy az elmúlt két év az nagyon rosszul sikerült Madridban, és bár jól erősítette rá Madrid, és Mourinho személyében egy nagyszerű edző is ült le megint a kispadra, viszont idő kell ehhez, és hát a Real Madridnek most az a szerencsétlensége, hogy van egy ilyen erős rivális, mint a Barcelona a saját bajnokságában. Aztán meglátjuk majd, hogy mondjuk a Barcelona is ki tudja tolni ezt májusig, ezt a formát, amit én kétlek.
0: Holnap 21 órakor a Real Madrid és a Villarreal az 56. mérkőzését játssza egymással. Ezekből a Real 32, a Villarreal mindössze 6 találkozót nyert meg. Legutóbb 2023. áprilisában győzte le a királyi gárdát 3-2-re. A sárga tenger alatt járó becenévre hallgató csapat egyébként 1998-ban jutott fel a spanyol első osztályba, és éppen a Real Madrid ellen játszotta első élvonalbeli mérkőzését 75 ezer néző előtt a Santiago Bernabeu-ban. A két csapat az első találkozó színhelyén csap össze egymással holnap 21 órakor.
2: A 3-7-es válogatott szünet után teljes fordulót rendeznek a hétvégén a labdarúgó NB1-ben. Vasas Kisvárda 14.45-től szombaton, szintén ezen a napon további két mérkőzés rendeznek, Ferencváros Debrecen 17 órától, valamint 19.30-től Paks MTK Budapest, és akkor ha átmegyünk a vasárnapi programra, akkor szintén hasonló időpontokat láthatunk. 14.45-től Zalaegerszeg Nyíregyháza, 16.45-től Kispest Honvéd Újpest, valamint a záró mérkőzés majd 19 órától egy egészen kis csemege mérkőzés, Győr Puskás Akadémia, ez tehát a vasárnap, és ez a labdarúgó NB1-nek pedig a következő újabb fordulója, ami pedig a 9. Nem sokára folytatódik a körkapcsolás.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Két szomszédos sziget az Indiai-óceán közepén. Egy helyi Maldív-sziget, amelyre rekordgyorsasággal szakadt rá a telekommunikáció. Így a szigetlakók napi 10-11 órát töltenek az okostelefonjaikkal. Motorcsónakkal alig 5 perc innen a világ egyik legdrágább privát szigete, ahová a felső 10 000 jár, hogy a világ zajától távol, kikapcsolt telefonnal és wifi nélkül nyaralhassanak. On the spot. Okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Ez a Körkapcsolás, a mikrofonál pedig továbbra is Jó András. Mindenkit egy kicsit mozgásra hívunk, hiszen a hétvégén rendezik a Spármaratont. Kocsis Árpáddal, az esemény főszervezőivel, Regős László Pál beszélgetett.
6: Pár nap van már csak hátra a versenyig. A futókban ilyenkor egyre nő a versenydrukk és az izgalom, de hogy állnak ezzel a szervezők?
7: Hát valahogy hasonló módon, mert azért ez egy óriási esemény, mert ugye azt kell tudni, hogy a kelet-közép-európai régióban csak Bécsben van egy picit nagyobb, a Bécs maratonon egy olyan 46-48 ezer ember fut két nap alatt, nálunk pedig olyan 40 ezer, tehát majdnem ekkora, és ahol máshol nincs ekkora. És ugye ráadásul ugye az a poénunk, hogy a mondatunk, hogy mindenki rajthoz, tehát 17 különböző távot rendezünk, ez önmagában is mindegyik fölérne egy-egy külön önálló versennyel. Mondok egy példát, az iskolás futamon, ami 2,3 km, 4500 gyerek áll oda. Ez már önmagában Magyarországon nagy futóverseny lenne. Na most ebből szervezünk mi 17-et. Úgyhogy oda kell figyelnünk. Soros az építés, hogy mit hova építünk, hogy építünk a tervek alapján. Rengeteg beszállító van, akinek össze kell hangolni a munkáját. Már ugye zajlik az építés a Infopark környékén. Illetve hát egy nagyon precíz programot kell lebonyolítanunk, hogy ahogy az egyik futam elmegy, jön a következő, célba érkezés, sok-sok minden. Tehát ez egy nagyon komoly, ez a legnagyobb kihívás az évi 16 versenyünkben, amit szervezünk.
6: Én is most kaptam meg egyébként egy 10 percen nagyjából az e-mailt, hogy rajtszámátvételt, mikor érdemes, hogy érdemes, és ebben az e-mailben is látom, hogy mennyire figyelnek arra, hogy tényleg minden a helyén legyen, és minden flottul menjen. Ez nehéz, nagyon-nagyon nehéz feladat, összeegyeztetni mindent, és itt gondolok tényleg a rajtszámátvételtől, az építkezésen át, útlezáráson keresztül mindenre.
7: Hát ha valaki ezt úgy nulláról kezdeni, akkor igen, akkor dolgok beleőszülne rendesen, de hát nálunk ugye ez hosszú évek óta csináljuk, egy évben többször van 3-4 óriási eseményünk, és működik a modell, tehát a BSI-ben dolgozunk, több mint 30-an dolgozunk a BSI-ben, különböző területeken mindenkinek megvan a saját feladata, amiért felelős, egészségügy, útvonalbiztosítás, építés, rajtszámkiadás, rajtszámgyártás, célkapu építés, stb. Tehát mindenkinek megvan a felelőse, teszi a dolgát, és a kollégák ugye nagyon jól együtt tudnak működni. De úgyhogy nekünk ez viszonylag jól megy. De hát ugye nagyon szoktam mondani, hogy egy élő, lüktető városban rendezzük az eseményt, tehát rengeteg olyan probléma adódik az utolsó napokban, amit meg kell oldani. Mondok egy példát, a versenypályánk legszűkebb szakaszán, a éppen egy gödröt ástak, amit nem akar, nem úgy néz ki, hogy nem temetődik be a gödör, tehát meg kell oldanunk, hogy itt valahogy ezt lefedjük, hogy azon biztonságosan át tudjon futni vasárnap a maratoni mezőny. Utána azt ki kell táblázni, hogy figyelj, mert itt ez van, tehát ilyen problémák vannak, úgyhogy amellett, hogy a tervek alapján fölépítjük, ezekre a prompt esetekre is mindig oda kell figyelni, és meg kell oldani, mert ugye most beszéljünk csak a maratonistákról, aki futja élete első maratonját, vagy éppen a 50-et, teljesen mindegy, az bízik bennünk, hogy egy tökéletes versenyhez kapcsolódik, és minden a helyén lesz, és ez rengeteg apró feladat van, és azért ez egy pici pulzus emelkedést okoz a szervező kollégáknál is, hogy mindenki úgy érezze, amikor már tudja, hogy minden a helyén van, azért csak ott van egy pici luk. Mint a színészeknél körülbelül, hiába játsza 51-ére a szerepet, rutinból soha nem lehet eljátszani. Vagy a repülőgép kapitánynál, aki ugye minden felszállás előtt, még a nyugdíja menetel előtt utolsó felszállásnál is megnézi a checklistet, hogy minden a helyén van-e, minden rendben van-e. Na valahogy így működünk mi is.
6: És gondolom igazán nyugodtak, majd csak a verseny után lesznek, amikor úgy vannak vele, hogy minden rendben lement.
7: Hát ezt szoktam mondani, amikor valaki bejön a célba, akkor rögtön mondja, hogy gratulálok, és azt szoktam mondani, hogy nem, az utolsó célba érkező után, sőt még utána az orvosi csapatunk, az utolsó befutó után a területen még egy óra hosszát pásztázik, hiszen ott ugye ülnek, fekszenek, áldogálnak az emberek, és még akkor is ellőzni kell, hogy nincs valaki rosszul, az nem is tud szólni, mondjuk egyedül van, egy bokor mellett ül, elfekült, mindenki azt gondolja, hogy éppen alszik kipihenni a maraton fáradalmait, de lehet, hogy éppen rosszul van, tehát még utána is. Úgy valamikor éjfél környékén, amikor kapom a jelentést, hogy akkor mindent elpakoltunk, mindenki orvol a kórházból, akit bevittünk, azok kijöttek nagy része, vagy nincs komoly problémájuk, na akkor lehet azt mondani, hogy oké, ez rendben volt. Hozzátéve, hogy egy tökéletes verseny nincs, tehát az egész világon kisebb, apró problémák mindig lehetnek, egyéni sérelem érhet futókat, de hát ezt kell elkerülnünk. De hát ugye egy olyan példa van, hogy az első frissítő állomáson körülbelül 50-55 perc alatt a rajtidőt is beszámolva megy át 12 ezer futó. És őket ki kell szolgálni vízzel, egyéb termékekkel, és csak jönnek folyamatosan 50 percen keresztül ugyanabban a sűrűségben, és ha egy futónak ott nincs ott egy pohár víz, amire szüksége van, akkor azt nem tudjuk bepótolni csak a következő állomáson, vagy egy év múlva, hogy jó emléke legyen, és az a pohár víz az lehet, hogy nagyon fog neki hiányozni mondjuk 30 kilométernél. Tehát ilyen apró dolgok is vannak, vagy mondok még egy példát, hogy a szemétszedés, minél hamarabb vissza kéne adni a városnak az utakat, közlekedések, tömegközlekedésnek, autós közlekedésnek, kerékpáros közlekedésnek, tehát meg kell tisztítanunk, és akkor senki nem gondol arra, hogy egy frissítő állomáson, ahol adunk izoitalt, és ilyen állomás van 4 vagy 5, ott ugye az izoital az egy édes ragadós, a mozgás segítő valami, de ebből rengeteg kilöccsen a földre, nem issza meg a futó, eldobja, utána nekünk föl kell mosni, tehát jön a lajtos kocsi, amellyel fölmossuk a területet.
6: És ha jól olvastam, bocsánat, görkorcsás takarító brigádok fognak még takarítani.
7: Igen, ezt akartam mondani, igen, tehát ugye ez a gél jellegű energia visszapótlás, ugye ez most már az futóélet, a sportélet szerves része, 30-50 percenként az emberek benyomnak egy gélt, ha így mondhatom, és bizony nagyon sokan, nem csak a magyarok, külföldiek is, ott, ahol benyomták, eldobják. És tavaly előtt realizáltuk, hogy hát bizony nagyon sok el van dobva, föl kell szedni, és akkor találtunk olyan görkorcsolyás fiatalokat, akik a mezőny végén mennek a görkorcsolyával, kaptak nagy szemétszedő botot, zsákot, és szedik föl, és a következő frissítő állomáson leadják a zsákot, megkapják az újat. Értelemszerűen a frissítő állomás személyzete ilyen 30 és 60 ember dolgozik egy-egy frissítő állomáson, és ebből van 12 vagy 13. Ezek az emberek előtte, utána 50-100-200 méteren fölszedik a szemetet, de hát közte is van, és akkor azt bizony nekünk föl kell szedni. Igyekszünk a várost nem csak, hogy ugyanolyan tisztán visszaadni, hogy kaptuk, hanem még tisztábban. Tehát ha ott van egy másik szemét, ami biztos, hogy nem a miénk, akkor is fölveszük, és nem hagyjuk ott.
6: Nekem az, hát a tapasztalatom, gondolom, hogy
7: ez a minimum.
6: Ez eddig sikerült az eddigi versenyeken, legalábbis amit én követtem, vagy részt vettem rajta, de ezekből is látszik, hogy nagyon szerteágazó dolgokra, témákra kell figyelni egy versenyszervezésekor. Azt már tudjuk, hogy betelt a létszámlimit a vasárnapi távokra. Ez gyanítom, hogy mindig egy különleges érzés, egy olyan első cél lehet a szervezők számára, igaz?
7: Igen, ha jól van megállapítva a limit, akkor így van. Itt most nálunk a legfontosabb a üzenet és egy óriási mérföldkő mind a BSC, mind az én pályafutásomban, hogy először történt meg az, hogy több mint 10 000 egyéni nevező van a maratonra. Mikor ezt elkezdtük, 84-ben 600 maratonista volt, aki odaállt. A Covid, de előtte 7000 volt a csúcs, Covid megtépázta, nagyon visszaestünk, tavaly már majdnem elértük a 10 000-et nagy meglepetésünkre, de idén ez megvan, tehát több mint 10 000, 121 különböző országból több mint 10 000 egyéni maratoni nevezés érkezett. Ez azt jelenti, hogy az óriások után, amikor ugye 30-40-50 000-es maraton van egy pár a világban, beléptünk a nagy kategóriában, 10 000-es az már nincs annyira sok, sokkal több a kisebb, de Budapest belépett ebbe a kategóriába, ami egy nincs 10 milliós ország Magyarország, a sportossági szintünk az nagyon-nagyon alacsony. Itt ugye a lakosság 65%-a bevallja, hogy soha az életében nem sportol, semmi olyasmit nem csinál. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép szám. Ennek természetesen része a futóturizmus, tehát csak a maratoni távra 5 000 külföldi maratonista jelentkezett a világ minden kontinenséről, ők is növelik ezt a létszámot, de hát most ez ugye egy világtendencia, hogy egyre több ember utazik külföldre futni maratont, félmaratont, úgyhogy ebbe Budapest is benne van, hiszen nem mi mondjuk, mi is tudjuk, de nem mi mondjuk, szerények vagyunk, a külföldi futók mondják minden alkalommal, hogy a világ egyik legszebb futó, maratoni futó útvonalán jönnek, hiszen a történelmi világörökség alatt futunk a Budai Várnál, a másik világörökség az Andrássy út, ahol futunk. Nincs még egy ilyen maraton a világon, ahol 2 világörökségen futnánk keresztül. A teljes budai panoráma, a teljes pesti panoráma gyönyörűen megvan. Amit lehet, hogy mi budapestiek kicsit már megszoktunk, de egy először vagy nem sokadjára ide látogató külföldinek ez maga a csoda.
5: A Spár Maraton főszervezőjével, Kocsis Árpáddal beszélgetett Regős László Pál. Most jöjjenek a hírek, aztán pedig folytatjuk a körkapcsolást.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A középmezőny tagjai közül a fővárosi kékfehérek még veretlenek idegenben. Hazai pályán azonban a tolnaiak még a Fradit is legyőzték a bajnokságban. Paks, MTK, labdarúgó OTP Bankliga mérkőzés élőben szombaton 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Döntetlen a női kézirangadón. Akár 150 000-en is választhatják az új katát. Változékony idő lesz. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: 29-29-es döntetlent játszott az Esztergom és a Debrecen a női kézilabda bajnokságban. A férfi pontvadászatban a címvédő Veszprém 48-29-re győzött az Eger ellen. Pler FTC 30-32 és Győr Balatonfüred 38-24. Távozik a Moson-Magyaróvár csapatától Barbara Arenhart. A világbajnok brazil kapus egy évet követően búcsúzik a mosoniaktól. A férfi kosárlabda bajnokságban magabiztos sikert aratott az előző idény ezüstérmese, Szolnok Körmend 103-79. A török labdarúgó szövetség menesztette Vincenzo Montella szövetségi kapitányt a gyenge nemzetek ligája szereplés miatt. A 2023. szeptemberében kinevezett olasz szakember irányításával a törökök tavaly márciusban éppen a magyar válogatott elleni osztályozós párharc megnyerésével kettős győzelemmel jutottak fel az élvonalat jelentő A divízióba, ahol az idei sorozatban a belgákkal, a franciákkal és az olaszokkal kerültek azonos csoportba. Minden mérkőzésüket elveszítették a félholdasok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasút építési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. Az állami számvevőszéket is bírálta Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. A miniszterelnök szerint Vindis László, a szervezet elnöke, tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. Az ELSZ közleményében visszautasította a kormány fővádját, hangsúlyozva, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. A kormány döntéséről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. A vállalkozók fele már jövő év elején áttérne az új kata szerinti adózásra. Derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint ugyanakkor az érintettek kétharmada a végleges szabályok megismeréséhez köti a döntését. Az általányadózók számára elsősorban a cégeknek történő számlázás lehetősége vonzó, míg a jelenleg is katázók a magasabb táppénzt és a nyugdíjat tartják a legfontosabb előnynek. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében. Erős földrengés rázta meg Panamát. A 7,6-es erősségű földmozgás nyomán a térségben szökőárriasztást adtak ki. Panama város több körzetében pánik hangulat uralkodik.
0: Közlekedés.
3: Éjszakai munkavégzés miatt lezárásra kell készülni az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében a 17-es és a 16-os kilométer között. A forgalom a Hegyeshalom felé vezető oldal belső sávján halad egy sávon, a főváros irányába 21 órától hajnalig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg több felé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl a levegő. Az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben 17-22 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, ma valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A Lost Frequencies és a Head Down után pedig folytatjuk a Körkapcsolás. Utolsó óránk, utolsó anyagunk következik. Ez a Nemzeti Sportrádióban a birkozzással foglalkozó podcastünk, a Karfiófül újabb adása jelentkezik. Ez következik most.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiófül 38. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Ali Csilla, a Magyar Birkózók Szövetsége nemzetközi és protokoll igazgatója, a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkára, és Deák Zsigmond, az MBS Média Bizottságának elnöke is itt van velünk természetesen. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Pár nap múlva kezdődik az U23-as világbajnokság Las Vegasban, amelyen te a Nemzetközi Szövetség európai szekciójának főtitkáraként veszel részt. Milyen feladataid vannak ilyenkor, milyen megbízásaid?
3: Szervusztok, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban indulunk Las Vegasba szombaton reggel az első csapattal. Az U23-as világbajnokság nem igazán az európai szekció hatásköre, inkább az a kontinens bajnokságon, Európa bajnokságon, a felnőttön és az U23-as kontinens bajnokságon van nagyobb szerepünk. A közgyűlés is a felnőtt Európa bajnokságon zajlik, ami ugye idén Tiranában le is zajlott áprilisban. Az U23-as világbajnokságon leginkább a csapatot fogom kísérni és asszisztálni. Igazándiból ők is az én hatáskörömbe tartoznak, ugyanúgy, mint a felnőtt válogatottak, ugyanis ők már ugye kis felnőttek, és ezután a korcsoport után már be is kerülnek a felnőtt válogatottakba. Egyéb iránt a kérdésedre visszatérve, hogy mi az UVV Europe feladata, igazándiból az európai szövetségeket köti össze, és én is, mint nemzetközi is az európai szövetségek között próbálom a kommunikációt biztosítani, leginkább amikor hazánkba jönnek a meghívott országok, vagy a résztvevő országok, és koordináljuk a szakmai fejlődést. Most leginkább a női birkozáson van a hangsúly, de egyébként is a birkozás utánpótlásáról is van a hangsúly, mert mint tudjuk és hallgattam korábbi podcastekben, már volt róla szó, hogy komoly bajban van Európa, és egyébként nálunk itthon Magyarországon is az utánpótlás birkozás.
4: Annyit tennék hozzá, remélem megütötte a fülét a kedves hallgatóknak, hogy nem csak Las Vegasba jár Csilla, hanem Tiranába is, tehát magyarul oda, ahol dolga van, tehát itt ez nem egy üdülés, hogy így mondjam, ez csak nyilvánvaló, hogy nem, csak úgy érzem, hogy Tiranába is kell menni, meg Moldovába is kell menni, meg Las Vegasba is kell menni, meg Asztanába is kell menni, ez egy ilyen szakma.
3: Így van, visszacsatolva Zsigára, idén ami hivatalos volt, és a UVV Europe, vagy UWW Europe igazándiból, ha így mondjuk, de nagyon sok kiejtése van az UVV-nek, ugye UVV, UVV,
2: nagyon sok nemzetközi
3: birkozók szövetsége, köszönjük, igen, a hallgatóknak is, a nemzetközi szövetségről beszélek. Az U15-ös Európa bajnokság az, ahol mi, mint Európai Bizottság, fontos szerepet játszunk, ugyanis ott nincs technical delegét, nincs ilyen kihelyezett biztos ember, aki felügyel az
4: igazgató szerű.
3: Ez nem versenyigazgató, ez a delegátus,
4: aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli.
3: Így van, köszönöm a segítséget, aki a Nemzetközi Szövetséget képviseli, és idén például hivatalosan az európai elnök Karl Martin Dittmann megkért, hogy akkor a Szamokovba látogassak el, és ott, hogy bármilyen gond, probléma felmerül, akkor képviseljem az UVV-t.
4: Ez Bulgáriában van, hogyha valaki véletlenül nem tudná. És azt hiszem, hogy nem a világ, hogy mondjam, legszebb üdülőhelye.
3: Nagyon szép volt. Én egyébként csodálkoztam. Nekem nagyon, ez egy síközpontban voltunk.
4: Na, de legalábbis nem a tengerpart.
3: Nem tengerpart, de egy síközpont volt. De meglepő módon hozta az elvártat.
4: Na, tök jó.
2: Las Vegasban milyen konkrét feladatai lesznek a magyar csapat körül itt a háttérmunkában? Kell kulcsszerepet vállalni?
3: Igen, itt leginkább a felkészülési periódus volt érdekes, ugyanis amerikai vízumot kellett minden csapattagnak szerezni, és ugye itt az iráni edzőtáborok miatt, nagyon sokan, akik voltak Iránban, a lányokat kivéve, nagyon sok férfi birkózó volt, és férfi edző volt kint Iránban, emiatt nekünk ugye 10 éves turista vízumot kellett igényelni, úgyhogy ez egy kicsit hosszabb procedúra volt, nagyobb felkészülést igényelt, van egy kakukk tojásunk, sőt kettő is, ugye a Petro Zsitovoz és a Musza Arszunkajev, akiknek nincs magyar állampolgárságuk, a Zsitovoz ugye ukrán útlevéllel utazik, az Arszunkajev pedig menekültes okmánnyal, neki különösen érdekes volt, de sikerült, megvan, de nem volt egyenes út.
4: Hozzáteszem, hogy például Arszunkajev Musza Budapesten született, tehát, és körülbelül úgy beszél magyarul, mint mi, tehát nem arról van szó, hogy valahonnan becsöppent fél évvel ezelőtt, és akkor hirtelen, hanem egyszerűen ugye ott talán afrikai az édesanyja, és
3: nigériai édesanyja, és csecsen édesapa,
4: és innen már nagyjából sejtik a kedves hallgatók, hogy azért nem egyszerű, hiába született itt, hiába nőtt fel itt, hiába itt járja az iskoláit, itt birkózik a kellétől fogva, mégis nemzetközi szempontból ez egy eszeveszett nehéz dolog, és mondjuk Csilla az, akinek ezeket meg kell oldania.
3: Dolgozunk az állampolgárság honosítással mind a két versenyzőnknek, ugyanis ez év végén meg is szűnik ez a lehetősége mindkettőjüknek, és Bacsa Péter alelnök úr, aki igazándiból a legközelebb van a sportdiplomácia révén ezekhez a közegekhez, vagy ezekhez az emberekhez.
4: Tűzhöz, igen.
3: Akkor ő próbál a katalizátora lenni ennek a folyamatnak. Be vannak adva a papírok, jól vannak a papírok, rendben tűnik a helyzet, és kaptunk ígéretet is, hogy rendben lesz az ő magyar útlevelük. És akkor már is megkönnyebbítik a helyzetet.
4: Egyébként mondom még egyszer, hogy tökéletesen beszélnek magyarul, itt nőttek fel, stb. Tehát itt olyan srácokról van szó, akik valóban a származásuk, meg a nevük az érthető, de mondom, a magyar birkózásnak a termékei, hogy egy ilyen
3: kint
4: piaci.
3: Laszogaszban is igazándiból ez, hogy bármilyen segítségre szorulnak, én segítek az akkreditációban, bármikor mondjuk problémájuk van, akár az ételekkel, akár az elhelyezéssel, akkor én leszek az, aki ennek hangot ad.
2: Reméljük a legjobbakat, és jó munkát majd Laszogaszra is. Milyen volt belecsöppenni a birkózásba, birkózó múlt nélkül, egy olyan sportágban, ahol a női szakág azért relatív fiatal?
3: Valóban én kívülről érkeztem. Hova tovább, van annyi sportmúltam, hogy testnevelési egyetemi végzettségem van, és 5 év Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi osztályán dolgoztam a 2018-as világbajnokság előtt, és akkor csöppentem bele, amikor Bacsa Petiék nemzetközist kerestek a szervező csapatba, és itt annyira jól sült el a dolog, hogy rögtön a következő évi világbajnokságra, ami akkor is Kazasztánban volt, és idén is ugye ott lesz, csak akkor még Nur-Szultán volt a város, idén már Asztana a város. Mi még akkor annó...
4: De ugyanaz a csarnok.
3: Igen, a Baris aréna valóban ugyanaz a csarnok. Akkor felkértek a VIP protokoll irányítására, úgyhogy igazándiból meg friss húsként belecsöppentem egy külföldi világbajnokság VIP protokolljának a szervezésébe is, de az is jól sült el, úgyhogy nem volt semmi gond és probléma. Tehát van sportmúltam, jelenleg is sportolok, sportolnak a gyermekeim is, de a birkózással azért meg kellett ismerkedni, és el kellett fogadtatni magam a birkózó közekkel, de ez egy olyan barátságos nagy család, hogy pár év után már én is úgy éreztem, hogy akár birkózhattam is volna. Pedig a TFN csak judóztunk. Birkózás akkor nem volt.
4: Kötelező, gondolom, a kötelező volt, nem, igen, hogy küzdősportot felvenni.
3: Volt, de birkózást akkor annó nem ajánlottak nőknek, de...
2: Mi volt nehezebb a sportágat megismerni, vagy elfogadtatni magadat a birkózókkal?
3: Mind a kettő nehéz volt. A sportág megismeréséről annyit, hogy én beiratkoztam egy alapfokú bírói tanfolyamra. Péteri Lászlóval jó barátságba kerültem, és ő mondta, hogy hát akkor ugorjak neki, de én amúgy is szerettem volna jobban megismerni. Nagyon nehéz a bíráskodás, a másodperc töredéke alatti döntéshozatal, ami elképesztő, úgyhogy csodálom, le a kalappal az összes bírókoragám előtt, és Az elfogadtatásról annyit, hogy nagyon keményen kellett dolgoznom, szerintem kétszer-háromszor olyan nehéz volt szerintem elfogadtatni magam, mint aki a birkózásból jött. Nem volt rossz, tehát én szeretem a kihívásokat, és szeretem a komfortzónán kívüli tevékenységet, amiből van rendesen, különösen a versenyt szervezünk. Mind a kettő nehéz volt, de mind a kettő izgalmas és érdekes volt.
2: A bíráskodásra visszatérve csak egy pillanatra ajánlom a hallgatóknak a Péteri Lászlóval készült beszélgetésünket, mert ott jobban meg lehet ismerni a bíráskodás tényleg egy nagyon izgalmas terület.
4: Igen, de ezt mondjuk mindenkinek tudom ajánlani, amit Csilla csinált, hogyha valamilyen kapcsolatba kerül a birkózás, hogy ez mégsem olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, akkor érdemes ezt a akár bírói, akár edzői, bármilyen, tehát egy olyan legalább egy alapfokú tanfolyamot elvégezni, hogy tisztában legyél vele, és akkor nem tudnak eladni, és hogyha van egy kicsi szemet hozzá, meg a sportmúlt, nyilván ott egyből tudja Csilla, hogy mit tudom én, a fogyasztó emberekhez nem. Tehát aki a sportból jött, akárhonnan, az bizonyos dolgokat egyből levesz. Tehát nem megy oda a verseny előtt 10 perccel poénkodni a fogyasztó emberhez, stb. Tehát van egy millió ilyen dolog, amit nyilván te pontosan tudtál a múltból, és most is tapasztaltál, szóval ez nagyon, nagyon, nagyon, nagyon, nagyon jó dolog. Meg azt se tagadjuk el, hogy Csillával más versenyeken is találkoztunk, teljesen más sportágak van. Hát nyilván a MOB az egy jó kiinduló pont volt, gondolom mindenkit megismertél.
3: Így van.
4: És akkor utána a 2018-as VB az nem csak mindenkinek, vagy nem csak, hanem mindenkinek jól sikerült, Csillának is, hiszen azóta mindenfelé hívták, ha jól tudom. Mi is találkoztunk kézilabda.
3: Igen, kézilabda, atlétika, vizes VB, én külön még a szinkronúszó szövetséggel is jobban vagyok, már kétszer dolgoztam nekik projekt munkában, ahova hívnak, nagyon szívesen megyek.
2: Milyen élmény volt ez a 2018-as birkózó VB? Mennyire volt különleges az addigi mobos munkához képest?
3: Ez egy nagyon-nagyon különleges esemény volt, és egy olyan óriási volumen volt, hogy én addig bele se gondoltam, nem volt addig még szerencsém itthoni világbajnokságon dolgozni, és amikor úgy elkezdi a szervezőbizottság egy egyes-kettes váltásban, akkor jön a VB előtti egy-két hónap, és akkor már ötös-hatosba kell fölváltani, olyan gyorsan pörög minden. Nyilván én voltam kapcsolatban a VIP protokoll révén a meghívott VIP vendégekkel is, és az országokkal is, úgyhogy elég nehéz volt összekoordinálni, de ugye a vége felé az utolsó 2-3 hónapban bejönnek ilyenkor alvállalkozók, akik segítenek, és egyre nagyobb csapat alakult, és a VIP csapatunk is 8-10 fősé duzzadt a végére, és egy óriási nagy élmény volt, és felemelő érzés volt, hogy a Pap László sportarénát ilyen fantasztikus hangulatú világbajnoksággal sikerült megrendezni.
2: Említette jó néhány sportágat itt, mennyire lehet összehasonlítani egymással ezeket rendezés szempontjából?
3: Annyiban hasonló, hogy Budapest a vendégfogadó.
2: És világbajnokság,
3: de lehet Európa-bajnokság is.
4: Csináltuk
3: Európa-bajnokságot is, ugye mi 21-ben európai kvalifikációst rendeztünk, 22-ben rendeztünk Európa-bajnokságot, és jövőre ismét 27-ben is birkózó Európa-bajnokságnak adunk otthont itt Budapesten. Ami ugyanaz, a lelkes szervezőcsapat. Nekünk van egy nagyon profi csapatunk, természetesen alelnök úr vezetésével. A Péter már egy nagyon-nagyon rutinos szervező, és úgy össze tudja rántani a csapatot, hogy ott kőkövön nem marad. És
4: először a szemöldökét rántja
3: először
4: össze,
3: a szemöldökét.
4: Utána a csapata.
3: Nagyon-nagyon olajozottan tudunk már együtt dolgozni, ahogy hallgattam tegnap a Rögler Gábor főtitkár úrnak is a podcastjét, mert arról még lemaradtam, de tegnap meghallgattam, és így mondta, hogy mindenki azt hiszi, hogy copy-paste, nem így van. Van egy nagyon bejáratott szervezőbizottsági ülésrendszerünk és egy folyamatunk, de ez minden évben más, picit kiegészül, itt-ott azért változik. Viszont visszatérve a más világversenyekre, mindenhol más, ugye nemzetközi szövetségi elvárás, annyit kérnek, hogy hogy minden legyen időben, legyen a szállítás, a szállás, az étkezés, a sportprezentáció ugyanolyan magas színvonalú, mint ahogy ők nemzetközileg elverek. Szerintem ez minden nemzetközi szövetségnek a rákfenéje, saját rendszerük van, kicsit mások az akkreditációs feltételek, kicsit más talán a parkolási rendszer, de a lényeg az mindig ugyanaz, hogy az ide látogató vendég elégedetten távozzon, és azt mondja, hogy ez igen, Budapest megint kitett magáért, és ide szeretünk visszajönni, és ide máskor is szívesen visszajövünk.
2: Olyan tapasztalatok vannak, amit mondjuk a birkózó VB-ről 18-ból fel tudtál használni, akár a vizes VB-n, akár az atlétika VB-n, akár máshol, vagy fordítva?
3: Igen, abszolút, abszolút. A kemény munka, tehát hogy nagyon-nagyon keményen oda kell tennie magát az embernek, és egy VB előtt ilyenkor nincs munkaóra, tehát nincs 8-tól 5-ig, ilyenkor 0-24 van, nem beszélve arról, hogy ugye vannak ha a világbajnokság van, akkor természetesen a másik kontinensről is érkeznek, és az idő eltolódás miatt teljesen más az ő munkaidejük, mint a miénk. Ilyenkor egy szervező bizottságnak nincs munkaideje, tényleg 0-24 és hétvége, és szombat-vasárnap is érte. Ilyenkor a család egy kicsit vár, kicsit türelmes, és próbál igazodni a felvett tempóhoz, amit hozzáteszek, igen, nem mindenki tud követni, mert ez egy ilyen nagyon felgyorsult, egy eszeveszett tempó is tud lenni, de én szeretem, amikor a sok kicsi puzzle összeáll, a sok kicsi Lego összeáll, és egy ilyen nagy egész kerekedik belőle, és ez egy fantasztikus érzés, hogy akkor megcsináltuk, és hozzáteszem, azért mindig akadhatnak problémák, de mi ebben is nagyon jók vagyunk, mi magyar szervezők, mi nagyon jól korrigálunk, és úgy korrigálunk, hogy azt nem veszik észre a vendégek. Nincs olyan, hogy tökéletes szervezés, de mi mindent megoldunk, és szerintem ez is egy nagyon fontos kulcs gondolat, hogy nem azt mondjuk, hogy hát ne arra, hogy én nem tudok választ, rendben megoldjuk.
4: És tényleg meg is oldjuk, nem csak mondják, csillájék. Én csak annyit tudok mondani, igen, hogy a magam részéről is, hogy ha a szövetségbe bármit el kell intézni, valamit tudni kell, vagy ki mikor utazik, hova utazik, mindig Csillát hívom először. Nem csak azért, mert okos és szép, hanem azért is, mert biztos, hogy tudja. Vagy legalább azt tudja, hogy ki tudja. Hogy ki tudja. És akkor én már ott meg is jöttem, de gondolom nem én vagyok az egyedüli, hanem bárki más is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság, és nyilván egy ilyen nagy volumenű szervezésben, meg aztán különösen, hogy már ott aztán lehet veszni a részletekben, meg a szálakat, hogyha valaki nem tudja összekötözni, akkor ott tényleg nagy gondok lehetnek.
3: Igen, és nem kisebbítve a többi kollégám szerepét, különösen nem a főtitkár úr szerepét, aki összefogja nálunk az apparátust, de kapok olyan telefonokat, Csilla, ha valaki, akkor te ezt tudod. Valószínűleg nem is akarják Gábort a kisebb kérdésekkel zavarni, és valóban nem tudom a választ, akkor én tudom, hogy kit kell felhívni, vagy hol találom meg arra a kérdésre a választ. Nem beszélve arról is, hogy ugye a három felnőtt válogatottnak az ügyes bajos ügyeit azt mind én intézem, nem csak az edzőtábor, a versenyeztetés, hanem egyéb másban is bármiben felhívnak, akkor nagyon szívesen segítek nekik.
2: Említetted egy néhány perce, hogy mindenki azt mondja egy-egy magyar rendezés világverseny után, hogy ez most nagyon jó volt, már megint nagyon jó volt. Ez miért van?
3: Azért van, mert mi mint szervezők, mi 100%, nem csak 100%, azt szerintem 200%-on dolgozunk. Járunk, kelünk a nagyvilágban, tényleg én is nagyon sok Európa-bajnokságon voltam már, főleg itt Európában, de jutottam már messzebb is Európától. És az idei Tiranai Európa-bajnokság például egy eklatáns példája annak, hogy milyen helyszínre ne vigyünk Európa-bajnokságot. Ez a csarnok, amit ez egy régi leharcolt csarnok, még a versenyzők is azt mondták, hogy nem, ez nem méltó egy Európa-bajnoksághoz, és mi, mint Európai Bizottság, Európai Council, ebben is kellene, hogy tovább lépjünk, hogy jobban hallgasson ránk az UVV büró, aki ugye a végrehajtó szervezete a Nemzetközi Szövetségnek, Bacsa Péter is tagja, hogy egy ilyen helyszínt nem szabad engedni. Mi ezt nem tesszük meg Magyarországon. Rengeteg csarnokunk van. Mi igazándiból bokcsarnokot használjuk, mivel ugye költséghatékonyság miatt is ez egy nagyon remek csarnok. Rendezhetnénk Papp Lászlóba is, de őszintén a Papp Lászlót nem tudjuk megfizetni. Az nem lenne költséghatékony egy Papp Lászlóba rendezni, oda egy VB-t elviszünk, de egy ranking versenyt, amit az elmúlt 4 évben, 23 óta már 4-szer rendeztünk, és a jövő évi Európa-bajnokságot is a bok csarnokba fogjuk rendezni.
4: Mint ahogy a 22-es is ott volt.
3: Mint ahogy így van, a 22-es is ott volt, igen, igen, Zsiga. Úgyhogy minket szeretnek, mert mi mindig utána járunk a dolgoknak, és már a kezdettől, tehát onnantól kezdve, hogy reptéri fogadás, ott nincs az, hogy kóvályognak az emberek a reptéren, legalábbis mindig ez a törekvés, hogy nincsenek kóvályogó emberek, hanem megfogjuk, behozzuk egyből az akkreditáció szállást, tehát ilyen pörgő módon, olajozottan visztük végig a folyamatokat.
2: A versenyző van a középpontban mindig, hogy a versenyzőknek, az ide látogató, meg persze a hazai versenyzőknek legyen a lehető legjobb?
3: Abszolút, abszolút.
2: De mivel ugye a versenyző... ugyanúgy.
3: Minden másnak, mindenki másnak is, de ugye a versenyzők miatt rendezzük a versenyeket, és ha ők nem lennének, akkor nem lenne mit közvetíteni, nem lenne miről beszélnünk, úgyhogy a versenyzők vannak a abszolút központban, de az őket kísérő edzők, sportvezetők és ugye a VIP vendégek, akik meg nekünk nagyon fontosak, mert sportdiplomáciai kapcsolatok révén is kötődünk hozzájuk, és fontos, hogy ők is jól érezzék magukat, és vigyék a jó hírnevét Budapestnek és Magyarországnak.
4: Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy ugye most a tiranai csarnokot említette Csilla, de mit tudom én, eredendően mondjuk 2025-ös Európa-bajnokságot Pozsonyban rendezték, mindenhol Bratislava matrica volt, mm-hmm. de pontosan tudjuk, hogy Somorján volt az Európa-bajnokság, egy lovardában.
3: Igen.
4: Tehát, és egyébként nagyon jó hangulatú volt, meg minden, tele magyarra, 90%-a ugye a nézőknek magyar, de mégiscsak egyszerűen nem volt Pozsonyban abban az időpontban, nem tudták elintézni úgy a helyi szervezők, igen. valamiért, hogy Pozsonyban legyen egy szabad csarnok. És ezért elvitték a 40 kilométer, 30 kilométerre arrébb egy lovardába, ami egyébként nyilván át kellett építeni, meg 1 millió dolgot kell csinálni vele, meg is volt az EB, na de ilyen azért nálunk nem fordul elő, tehát a nemzeti lovardában nem lesz birkózóverseny.
3: Birkózóverseny, igen.
4: És a bokér meg harcolunk, tehát most is talán nem titok, hogy most is más eseményekkel kellett tárgyalnunk ugye a vívókkal, hogy a világkupájukat a bokból máskor rendezzék, vagy tolják el, vagy valamit csináljanak, mert ragaszkodtunk hozzá, amit az előbb Csilla elmondott, azért nem akarjuk szórni a pénzt, nem akarják Csilláig szórni a pénzt, hanem költséghatékonyan, de mégis magas színvonalon akarjuk megrendezni ezeket a versenyeket, és akkor azért az utolsó körömszakadtáig harcolunk.
2: Itt felvetődik azért egy kérdés, hogy ebből a szempontból, hogy Pozsonyban nem volt csarnok, akkor hogy nyerhették el a rendezés jogát? Ez hogy működik?
3: Elég nehéz egy utolsó pillanatos váltás, ami ugye idén is megtörtént, mert az idei világbajnokság helyszíne sem Asztana, Kazasztán volt, hanem
4: Bahreinben
3: lett volna, de ugye a politikai okok miatt, és ugye a veterán VB jelenleg zajlik Amman, Jordániában, az is kérdéles volt, és töröltek is járatokat, úgyhogy én egész hétvégén a veterán birkózók segélykiáltásaira próbáltam reagálni és segíteni nekik, hogy mit tegyenek. Ez egy előzetesen letárgyalt helyszín volt, és lehet, hogy nem is tudták volna már igazándiból másnak odaadni. Nincs könnyű helyzetben a Nemzetközi Birkózó Szövetség. Vannak jelentkezők, de nem mindig olyan szintű pályázók vannak, olyan ország vagy város, akik olyan komoly garanciákat, vagy olyan komoly színvonalat tudnak hozni, mint mondjuk mi, mint magyarok.
2: Világos. Mi volt a legfurcsább kérés, probléma, ami érkezett feléd egy-egy ilyen világbajnokság, Európa-bajnokság során? Ez most bármilyen sportág lehet, de jó. Akár egy birkózó.
3: Emlékszem a legelsőre és a legutolsóra, akkor ezt megosztom veletek. A legelső, az szerintem ilyen 21-22 körül lehetett, hogy vagy a kvalifikációson, vagy az EB-n, egy UVV Council member jött hozzám, hogy lerobbant a kocsia, a Mercedes-e, és nagyon-nagyon rossz helyen áll, és körülbelül 1-2 órán belül el is kellene vontatni. Az volt az egyik, hogy autó vontatásban involválódtam. A másik pedig, ez éppen most történt a ranking versenyünkkel, kaptunk egy e-mailt egy ausztrál edzőnőtől, pontosabban a szövetsége, hogy az edzőnőnek van egy 9 hónapos kisgyermeke, és amíg az edzőnő a szőnyegen ül a versenyző mögött, addig vigyázzunk a gyerekére. Ilyet nem kaptunk még, úgyhogy a babysitter szolgáltatást is felvettünk a portfóliónkba, felvettük, és az értékelő ülésen mondtam is a pannosportos kollégáknak, hogy nagyon jó munkát végeztek, mert nekem volt ötletem, hogy akkor majd önkéntes, és olyan tüneményes volt a Tyla Fordnak, egy ausztrál edzőnőnek a kisgyereke, aki egyébként fiú volt, de mi kislánynak gondoltuk, de egy tüneményes kisgyerek volt, tényleg hang szó nélkül tűrte, hogy idegenek babusgatták, de ölben volt, és senki le nem akarta tenni azt a gyermeket, úgyhogy babysitterkedünk is.
2: Tehát nem is kellett külön felvenni senkit.
3: Igen, nem kellett senkit. Bevittük az akkreditációra, és ott bármelyik kollega, akinek éppen nem volt dolga, azon nyomban ott ült az ölében, és nagyon-nagyon kedvesen, humánus módon megoldottuk ezt a kérést.
2: Ali Csillának jó munkát kívánunk a már Las Vegasra is, az EB szervezéshez, és természetesen mindenhez köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Deák Zsigmondnak is köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, viszont hallásra.
1: Ez volt már a Körkapcsolás, búcsúzik a szerkesztő Szabó Szilvia nevében és a műsorvezető Jó András. Adásunk újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. További kellemes rádiózást kívánok, hamarosan a Sportvilág következik Katona Lászlóval.
0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

Közös élmények. A magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás!
1: Az egyetlen nemzetközi kupában érdekelt csapat az FTC még nem nyert hazai közönség előtt a bajnokságban. A Loki ellenben nagy skalpot gyűjtve korábban Paksról is elhozta a három pontot. Ferencváros Debrecen labdarúgó élvonalbeli mérkőzés élőben szombaton 17 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Remi a női kézirangadón először kapott ki a férfi bajnokságban a Pler. A magyarok számára véget ért a judo VB. Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják. Adásunk elején kézilabda. 29-29-es döntetlent játszott az Esztergom és a Debrecen a női bajnokságban. A mérkőzést követően Tóth Béla, a debreceni Tóvízi Petrát szólaltatta meg.
3: Két fél időre tudnám bontani ezt a meccset, ma úgy érzem, hogy az első fél időben le tudtuk volna ezt zárni akár, vagy könnyebbé tenni magunknak. A második fél időben teljes káosz volt a kezdés, így magunkra engedtük őket, át is adtuk a vezetést, és 5 gólos előnyt sikerült ledolgozni az Esztergomnak. Ezt mi nem hagyhatjuk, így elkezdett kapkodni a csapat, és kritikus pillanatokban hibáztunk bele. Ezekben kell okosabbnak lennünk. Hát most egy-egy pontot visznek a csapatok, igazából ugyanúgy állunk. Bízom benne, hogy a hazai mérkőzésünkön majd tudunk revanzsot venni.
4: Ugye kiemelted az első félidőnek a végét, illetve a második félidő elejét, mert ott végül is egy 6-0-as, 7-0-as rohanása nagyjából meg is fordította a mérkőzést az Esztergom. Ott mi az, ami igazából nem passzolt a csapat játékában? Említettek, hogy sokat hibáztatok, de mi lehet ennek az oka?
3: Úgy érzem, hogy a támadó játékunk akadozott egy kicsit abban a periódusban. Rengeteg eladott labdánk volt, ott ész nélkül tömködtük a beállót. Hasonlók, szóval így kidobáltuk a labdát, kipasszoltuk a labdát, és ezekből az Esztergom remekül élt, és nem engedhetjük meg ezeket a pillanatokat magunknak, de azt gondolom, hogy tanulságos mérkőzés volt, mind a két csapat jó mérkőzést tudott játszani, ebből tudunk fejlődni, és tényleg hát 0-0-nál állunk körülbelül.
4: Faragóleával beszélgetek, végül is a te gólod eredményezte a döntetlent, és így összességében a pontosztoszkorást. A mérkőzés képét tekintve te hogy értékeled ezt az egy pontot, elégedettek vagytok-e vele, vagy tényleg az a helyzet, ebben akár több is lehetett volna?
3: Hát kettős érzéseim vannak, mert nehézségekkel indultunk neki ennek a meccsnek, hiszen voltak sérüljünkjeink, de ez egyáltalán nem kifogás, mert ugyanúgy a Debrecennek is. Igazából azon voltunk, hogy teher nélkül játszunk, hiszen itt van egy ilyen fantasztikus hangulat a csarnokba. Tudtuk, hogy ez egy jó mérkőzés lesz, hiszen a Debrecennel mindig jó meccseket játszunk. Az első fél időben volt egy olyan szakaszunk, amikor többet hibáztunk, és akkor nagyobb különbséget tudott közé tenni a Debrecen, de aztán a fél idő végére visszajöttünk tisztes távolságra, és a második fél időben pedig szerintem nagyon jól jöttünk ki az öltözőből, meg is tudtuk fordítani egyből a meccset, utána pedig próbáltunk mindent kitenni a pályára, szívvel, lélekkel küzdöttünk, ez most ennyire lett elég, de én elégedett vagyok vele, és nagyon örülök, mert mindenki nagyon nagyot harcolt.
4: Ugye a végén a második fél időnek az utolsó 10 percében végig ti rohantatok azért az eredményért, vagy hát inkább úgy fogalmazok, hogy rendre a Debrecen tudta megszerezni a vezetést. Ez hogy érezted, hogy nagy energiákat őrölt fel bennetek?
3: Igen, nyilván ilyenkor látjuk azt, hogy ők mindig lépéselőnyben vannak, és ilyenkor, ha mi szeretnénk valamit, akkor muszáj fordítanunk. Benne volt a meccsben az is, hogy mi szerezzük meg a két pontot, az is, hogy a Debrecen szerezze meg. Szerintem ez egy igazságos döntetlen volt.
4: Nálatok olyan nagy változások nem voltak a nyáron a keretet illetően, de hogy érzed, hogy elment 5 bajnoki a szezonból, hogy a csapat egységet illetően az nagyjából helyén van-e már?
3: Abszolút. Szerintem nekünk eddig se lehetett erre panasz, mert nagyon egybe volt a csapat mindig is. Ez, hogy nem változott nagyon a keret, ez még ezt is erősíti. Szerintem a pályán is egyre jobban mutatkozik meg az, hogy mennyire együtt van a csapat, és hogy mennyire érezzük már egymást. Nagyon bízom benne, hogy ahogy el tudtuk kezdeni ezt a szezont, ugyanúgy tudjuk továbbvinni majd a hátrajövő részre.
2: Távozik a Mosó-Magyaróvár csapatától Barbara Arenhart, a világbajnok brazil kapus egy évet követően búcsúzik el a mosoniaktól. A férfi pontvadászatban a címvédő Veszprém 48-29-re győzött az Eger ellen, Győr Balatonfüred 38-24 és Pler FTC 30-32. Első veresége a Pesterzsébet

0: budapesti csapatnak. A ferencvárosi kapus Balog Ádám Erdei Mártnak nyilatkozott a mérkőzést követően.
1: 17 védést mutattál be, gyakorlatilag esélyesen volt a Pler támadóinak veled szemben, jó, szereztek azért pár gólt, szám szerint 30-at, de tényleg ez a te estéd volt abszolút. Milyen volt belülről?
2: Nagyon jó élmény volt megjelenni, és köszönöm szépen a szép szavakat. Azért tudnék-e, hogy nagyon jó állományban áll a Pler, nagyon sokat is készültünk rá, készültem rá külön is, abszolút nagyon egy élmény megjelenni, főleg itt idegenben. Ezzel a megújuló csapattal egy ilyen sikert, úgyhogy remélem ez egy pozitív indulópont a következő, vagyis hát a hátralévő szezonban.
1: Hát ami itt a végjáték volt, az abszolút egy óriási rangadó zillik.
2: Igyekeztünk megnehezíteni a player dolgát, úgy voltunk vele, hogy ami van, az mindent tegyünk ki a pályára, szívünk lelkünket, úgy látom, hogy ez sikerült. Ebből tudunk építkezni, és erre nagyon büszkék vagyunk jelen pillanatban.
1: Megvan a harmadik győzelmetek, úgyhogy ennek is azért lehet örülni. Gondoltad volna pár héttel ezelőtt, hogy ennyire jól fog kezdődni a szezon, mert nyilván jöttek a kötelező vereségek, nem megbántat titeket, de azért a Szegeddel azért nehéz felvenni nyilván a versenyt, vagy akár a Győrrel. Tehát azért eléggé jó ez a kezdés.
2: Nagyon pozitív a kezdés, nem tudtuk igazából, mire számítsunk, nem is szerettük volna igazából elásni magunkat, hogy úristen, most akkor mindenkitől kikapunk meg megfiatalodott keret, nem. Az idősebbek is azt mondták, hogy álljunk bele, igenis, ami van, ezt tegyük ki a pályára, bátrak legyünk, nem baj, hogyha hibázunk, de csak küzdjünk, szedjük fel a parkettet.
0: Pest Erzsébeti oldalról Tóth Ádám nyilatkozik.
3: Én úgy éreztem, hogy amikor gyorsan játszottunk, akkor több hibával is. Főleg az első félidőben rengeteg zicsert kihagytunk. Úgy éreztem belőle, hogy nem voltunk itt csapatszinten elég élesek, és szerintem ez döntött a mai napon.
1: Ez az első vereségetek idén. Nyilván sosem jó kikapni, de ebből a szempontból, amit te is említesz, azért most rengeteg hiba volt, ezekből lehet építkezni, talán akkor jókor jött így az Eurókupa mérkőzések előtt?
3: Nyilván szerettük volna minél jobban kitolni, ugye sosem tud jókor jönni egy ilyen meccs, így a szezon elején meg a nemzetközi előtt, ha valamikor el kellett jönnie, akkor most jöjjön el, és ettől a Fraditól egyébként szerintem nem szégyen kikapni. Klasszis játékosok vannak benne, mint például Lékai Máté, Nagy Bence. Csak a játék képével volt nekem egy kicsi elégedetlenségem.
0: A férfi kosárlabda bajnokságban magabiztos sikert aratott az előző idény ezüstérmese, Szolnok Körmend 103-79. A női röplabda bajnokságban Békés Csaba TFS-e 3-0, Vasas Balatonfüred szintén 3-0. A Kaposvár négy játszmában 3-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. A találkozó után a somogyiaktól Fábián Fanni nyilatkozott Csorba Andrásnak.
4: Úgy gondolom, hogy a második szedben talán egy kicsit kiengedtünk az első szed nyomása után. Ott előjöttek olyan hibák, amiket az edzéseken ki kell, hogy javítsunk, de ezen kívül szerintem azért így elsőre elég jó teljesítményt hoztunk, de nyilván van mind javítanunk, és nem szabad magunkat elbízni. Megyünk tovább, jönnek a következő meccsek.
5: Három meggyőző szett volt, ennek az eredménye 3-1, de nem is az érdekes, hanem az, hogy az utolsó pillanatban érkezett brazil lány, Joana Rodriguez. Tulajdonképpen az egyik főszereplővé vált.
4: Igen, hát ő azért érkezett, hogy segítsen a csapatnak, és nagyon örülök neki, hogy ilyen gyorsan beilleszkedett, és úgymond egyből tudtuk használni. Nem volt megijedve a pályán, úgyhogy ennek is
5: nem
4: szintén...
5: Nem látszott, hogy megijedve.
4: Ennek szintén nagyon örülök, hogy tényleg ő végül is azért érkezett, hogy nekünk segítsen, és végül is tette a dolgát.
5: Mindenki tette a dolgát, és hadd emeljek még ki valakit, azt a Bruna Pezeit láttuk itt most, és megmutatta, hogy milyen egy csapatkapitány.
4: Hozta azt a teljesítményt, ami elvárható tőle. Külön nagyon örülök neki, hogy a tavalyi év után ilyen teljesítményt tudott nyújtani, úgyhogy megyünk tovább vele is. Annak is nagyon örülök, hogy ő a csapatkapitányunk, hiszen egy nagyon jó vezéregyéniség, és nagyon jól viszi a hátán a csapatot, amikor kell.
5: Időnként annyira sok hangszeren játszottatok, tehát rövid, szúrt feladások, aztán centerek, aztán egész mások. Egész rövid az idő pedig, amire erre föl tudtok készülni.
4: Igen, hát igazából az a cél, hogy színessé tegyük a játékot, és ne legyen egysíkú, úgyhogy azért ehhez megvannak a játékosaink, tényleg színessé tegyük a játékot, úgyhogy ugyanígy fogjuk tovább folytatni.
0: Szabolcsi oldalról Godó Panna mondta el a véleményét.
6: Nekem szerintem így, hogy ez volt a visszatérésem, így nyilván még egy plusz motiváció volt. Kicsit azt sajnálom, hogy későn kapcsoltunk, a második szedbe érkeztünk meg, így hogyha talán az elsőben már megérkezünk, akkor ez lehetett volna akár 5 szett is.
5: Hát lehetett volna simán 5 szett, de azért láttam én olyan jeleket, bocsánat, de mintha a fáradtság is dolgozott volna már a következő szettekben.
6: Igen, sajnos azt érzem a csapaton, magamon is, meg a többieken is, hogy elég hamar elfáradunk fejben és fizikálisan is.
5: A Kaposvár-Nyíregyháza távolság azért az egy meglehetősen nagy még magyar viszonylatban is.
6: Hát igen, hosszú távolság, de szerintem ehhez az utazásokhoz hozzá vagyunk szokva, szerintem ez nem ezen múlik. Inkább az, hogy ezen még dolgoznunk kell, hogy megnyerjük, és hát győztesen jöjjünk ki ezekből.
0: Az osztrák jégkorongligában a Ferencváros 3-2-re győzött a Vienna Capitals ellen. A Fehérvár AV 19 azonban hazai jégen kapott ki a Salzburg ellen 6-1-re. A Fradi a 14 csapatos tabellán a 12-dik, a Volán a 13-dik. Idehaza az Erste Ligában Dunújváros, Háromszéki Ágyusok 1-4, Brassó Feha 19 7-3. Idegenben nyert a BE a Csíkszereda ellen 4-2-re. Gyergyó Deac 3-1 és DVTK Újpest 2-5. A vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében a hölgyeknél a német Spandau ellen nyert az UVS-et 18-7-re. A Dunaújváros azonban kikapott az olasz Rapallótól 8-7-re. A férfi Eurókupa selejtezőjében BVSC Buducsnoszt 17-13. 2029-ig szóló szerződést hosszabbítást írt alá a bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapatával Milyan Kripics. Az Eto kapitánya úgy fogalmazott, magasba akar emelni egy trófeát az idény végén. A török élvonalban szereplő Genschler Bierligi vezetőedzője lesz Bernd Stork, a korábbi magyar szövetségi kapitány az idény végéig szóló szerződést írt alá új csapatával, amely jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban. Befektetőt keres az Everton csapata, Dan Friedkin amerikai tulajdonos 2 évet követően adna túl a liverpooli együttesen. A Premier League mostani idényében az Everton még veretlen 5 forduló során szerzett 9 pontjával a 7. helyen áll. A török labdarúgó szövetség menesztette Vincenzo Montella szövetségi kapitányt a gyenge nemzetek ligája szereplés miatt. A 2023. szeptemberében kinevezett olasz szakember irányításával a törökök tavaly márciusban éppen a magyar válogatott elleni osztályozós párharc megnyerésével 2 győzelemmel jutottak fel az élvonalat jelentő A divízióba, ahol az idei sorozatban a belgákkal, a franciákkal és az olaszokkal kerültek azonos csoportba. Minden mérkőzésüket elveszítették a félholdasok. A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. Végzsomborral a verseny után Dedecsik Ferenc beszélgetett.
7: Kicsit darabos volt. Nem jöttek úgy technikák, ahogy én azt szerettem volna. Nem mertem beindulni bármilyen dobásra. Ott a Golden Score-osnál ott sem nagyon mertem, mert nem éreztem magam olyan nagyon jónak. Amúgy az állóképességem az úgy most viszonylag jó volt. Éreztem ugye, hogy a bal kezem az gyengébb. Ugye azzal simbe volt az ujjam. Meg kihagytam, konkrétan alig judoztam mostában. Szerintem 1-2 hónapot nem is edzettem úgy rendesen. Sőt, az utolsó 5-6 hétben. Nem is volt rajtam nagyon judó ruha. Még előző héten vették le az ujjamról a sínt. Előző héten még nem is gondoltam volna, hogy akár eddig eljutnék. Konkrétan nem mozgott a kezem. De ahhoz képest egyébként jó volt, de nem akarok ilyen kifogásokat keresni. Lassan már mindig kifogásokkal jövök ide hozzátok. Ez már nagyon rossz érzés. Már egyszer azt akarom, hogy nem mondok semmit, az eredmény beszéljen, de nem tudom ezt mondani sajnos. Hát nagyon sajnálom ezt a VB-t, mert úgy indultam év elején, hogy én EB-t érem, VB-érmet szereznék. Második VB volt, hogy ugyanúgy a grúzt megkaptam, előzőn első meccsen rögtön. Lehet már ez is szíjés igazából, hogy nem megyek, nagyon biztosra megyek, mert ugye az előző meccseinken mindig így első 10-20 másodpercben dobott rajtam egy bokát, mert támadtam. Most egy kicsit ki akartam várni, és így se sikeredett. Jól. Talán már kezdett fáradni, de nem értem el vele semmit, én is ugyanúgy elkezdtem fáradni. Szóval ez most így 2 meccsig sikeredett ez a VB.
8: Annyit árulj még el, hogy bármilyen nem tudom, hogy ez most ez mennyit hátráltatta a teljes felépüléseden, de hogy így előreláthatólag edzésmunkát, teljes értékűt, azt mikor kezdhetsz majd ezt? Mikor kezdhetsz el küzdeni igazából?
7: Most már szerintem ezek után, a meccsek után szerintem az edzők már behívnak a terembe, hogy azért csináljak valamit. Ahogy hazaérünk, szerintem már elkezdem.
0: Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid egyike annak az 5 nyílt vízi úszónak, akik közül kikerül az év legjobbja. Idén az Európa-bajnokságon 5 és 10 kilométeren is győztes sportoló, ráadásul júniusban megnyerte a világkupa sorozat összetett versenyét is. A világbajnok tekvandós Márton Luana 3. lett a párizsi Grand Prix-n. A pénteki versenynapon Bailén Kellen és Salim Sharif Gerge is versenyzett, de egyikőjük sem jutott el az éremét zajló fellépésig. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját, 2. a Mercedes brit versenyzője George Russell, míg a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a 3. helyen. Szombaton magyar idő szerint 11 órától rendezik a sprint futamot. Kiesett a shanghai tenisztornán Novak Djokovic, a 39 éves szerb a keménypályás tornán rögtön az első mérkőzésen vereséget szenvedett a lengyel Hubert Hurkácstól 6-4-6-3-ra. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
9: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köztes állapotban vagyunk már, ami a magyar futballt illeti, hiszen túl vagyunk egy elég erőltetett, korábban sosem látott meneten, hogy 3-4 naponta meccset játszva, 4 forduló lemegy a Nemzetek Ligájából, viszont szombat-vasárnap már 2-3 mérkőzéssel folytatódik a 9. fordulóban labdarúgó OTP Bankliga is. Csábi Józsefet köszöntöm nagy szeretettel, korábbi válogatott játékos, magyar bajnok, és nem utolsóban egy veretlen szövetségi kapitány, ezt vele kapcsolatban mindig el kell mondani, még akkor is, ha ez nyilván nem egy több éves veretlenség, de azért akkor is párját ritkítja. Szeretettel köszöntelek, válogatottozzunk előbb egy kicsit. Ugye hát így jó íve volt ennek a 4 meccsnek, mert vereség, döntetlen, győzelem, idegenbeli győzelem, tehát ha lehet azt mondani, ilyenkor kár, hogy vége lett, mert flowba került a válogatott, de azért nem kár, hogy vége lett, mert nagyon sok hiányzóval, félig meddig menet közben csapatot építve, rögtön egy verességgel indítva, szóval hogy élted meg ezt a másfél hetet, amit a magyar válogatott most szépen letudott?
2: Hát, szervusz Pisti, én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyon hektikus volt ez a durván 2 hét, bár nyilván nem volt annyi a játékosok szempontjából. Én azt gondolom, hogy az utolsó mérkőzés volt igazából a vetülete ennek. Mérkőzésen belül nagyon változatos volt a formánk, illetve azt gondolom, bár hozzáteszem, egy felfelévelő dolgokat éreztem, de ott is ugye az eleje nem úgy indult, én úgy érzem, az ukránok az első 20 percben azért ránk tudták erőltetni az akaratot, és akkor utána szépen lassan az első félidő végén, illetve a második félidőben, amikor kijöttünk, az annyira működött az a játék, amit ott produkáltunk, kivettük az ukránok élét, tehát tulajdonképpen egy meccsen belül visszakaptuk az egész 4 mérkőzést, nehezen indult. Azért nem egy könnyű helyzetben van ilyenkor a kapitány, sok új játékos, sok fiatal játékos, egy új liga, az A-ligából jöttünk, egy B-ligába, teljesen mást igényel szakmailag szerintem, más a angolok ellen játszani, meg más az északírek ellen játszani, még azért mondtam ezt, mert az brit, de mégsem ugyanaz.
1: Én úgy az a horvátokat, ha megkérdezzük őket, tudják mondani, hogy kaptak egy 7-est az angolok.
2: Tehát, hogy azért ez szakmailag is egy más dolgot igényel. Talán lehet, hogy egy picit ebbe bele kellett rázódnunk, még talán azt is el tudom képzelni, és nem akarok senkit megsérteni, de az első 2 mérkőzésen még egy nagyon picit, nem jó, nem biztos, hogy jó kifejezés, de talán egy picit nagy is volt az a bizonyos mellény, és a 2 mérkőzés után pedig én azt láttam, hogy ismét, ahogy te is mondtad, flowba került a csapat. Nagyon fontos volt, én azt gondolom, itt azért meg kell említeni, hogy ugye hírből halljuk, hogy a grúz mérkőzés előtt az elnök úr is kint járt a telkiben, és megerősítette a Márkót. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolognak tartom.
1: Kaptak egy szabad estét is, ami nem mindennapos, ilyen válogatott összetartás. Lehet, hogy az is kellett.
2: Lehet, kell, az is kell. Tehát amikor mi voltunk ott, akkor mi is próbáltunk ezzel élni, ezzel az eszközzel. De visszatérve erre, én azt hiszem, hogy minden közösségben, minden társaságban, akár a stábot nézzük, akár a játékosok létszámát, azért mindig vannak olyan játékosok, akik még a válogatottban is talán nem biztos, hogy teljesen elégedettek a sorsukkal, tehát egy picit olyan billegők, és ez a megerősítés szerintem úgy összerántotta a brigádot, összerántotta a csapatot, és az utolsó második 2 mérkőzésen már egy picit más, harpósabb, egységesebb. És nagyon érdekes egyébként, hogyha az adatokat nézzük, mert ugye a mai futballban az adat alapú elemzés is fontos, bár erről azért van egy különleges véleményem, meccsen belül is, hogy tudnak ezek változni. Ott is látható, hogy a második 2 mérkőzésen már egy picit más futballt tudtunk játszani, visszajöttek ha futóadatokat is nézzük, tehát egy magasabb intenzitásban több métert tett meg a csapat, illetve az XG-nk is javult, sőt az utolsó mérkőzésen azt kell mondjam, hogy rendkívüli XG-t használtunk ki, tehát azért nem volt olyan extra az XG-nk, egy fölött volt, de és mégis 2 gólt tudtunk
1: amit
2: rúgni.
1: Amit kapura lőttünk, az bement.
2: De azért
1: hát
2: mondom, hogy
1: ez a szerencsefaktor is.
2: Hát igen, meg az, amit az előbb mondtam, hogy egy picit egységesebb volt a csapat, egy irányba húzott, tehát hogy nem mint hogy előtte másik irányba, nem voltunk elég éhesek, nem voltunk elég élesek, szenvedélyesek. Az utolsó mérkőzésen már igen, ott visszakaptam. Ott is, igen. Hát ott volt a fordulópont szerintem.
1: Igen.
2: Tehát ott, és azért mondtam az előbb azt, hogy egy zseniális vezetői húzás volt az, hogy megerősítésre került a kapitány, mert ez azon a meccsen már úgy azt láttuk, amit megszoktunk, akár például a legutolsó Európa-bajnoki selejtezőn, ahol csoport első volt a válogatott. Tehát ezeket azért könnyen elfelejtjük, és az is igaz, hogy az első két mérkőzés után gombamódra megszaporodtak a kritikusok, a nagy hangú kritikusok, elemzők. Én már akkor is mondtam, hogy várjunk vele, mert hál' Istennek Márkó már átélt egy-két ilyen dolgot, és van annyi rutinja, azért nem egy fiatal edző, hogy ezeket tudja kezelni.
1: Ugyan egy nem mindennapos helyzetbe vágott bele ebbe a menetbe a magyar válogatott, mert hirtelen kiesett a támadósorból az egyik Varga Barnabás, aki majd hogy nem pótolhatatlan direktben ma a mai magyar futballban, a másik Sallai Roland, aki szerintem öltözőnben is egy fontos figurája ennek a válogatottnak, amennyire le lehet venni a játékosok közötti személyes kapcsolatokat, és aztán utána még megsérült még Regic Damir is, aki nyilván nem ennyire alapember a válogatottnak, de azért az utóbbi időben úgy tűnt, hogy Rossi vele számol jobb szélen, tehát gyakorlatilag a komplett támadósor kiesett, és teljesen rutin nélkül Tóth Milán, Jurek, ilyenek kerültek hirtelen Bárány Donát, ilyenek kerültek hirtelen reflektorfénybe. Lukács Dániel már egy őskövületként játszott még mellettük, mert ő azért már az előző ciklusban is ott volt Rosszinál. És mik eközben ugye még a hátsó belső védő párost is tulajdonképpen ilyen tét mellett élesben most kezdte tesztelni Rossi, Istennek hála ez fényesen bevált. Tehát legalább hátul viszonylag rendben voltunk, hát két gólt kaptunk összesen. Ugye a négy meccsen, tehát azt bárki láthatatlanba aláírja. Más kérdés, hogy elől azért értelemszerűen voltak problémák. Mennyire tudtad átérezni a kapitány gondjait, amikor egy teljesen más szerkezetű támadó játékot kell abszolút új emberekkel felhúzni, úgyhogy persze mögöttük ott van egy Szoboszlai, arra nyilván lehet építeni, de konkrétan a frontvonalban igazából egy kicsit vakrepülés jellege van a dolognak. Nem is dolgoztak együtt, meccseken végképp nem tudta tesztelni ezt a felállást, és ezzel szenvedtünk is azért az első két meccsen, meg hát azért kicsit utána is.
2: Valóban ez egy nagyon nehéz helyzet, bár tudjuk, hogy volt már erre példa sajnos, hogy a Barni kiesett a Vargóba.
1: De akkor még volt Ádám Martin, egy kicsit magasabb igen, formában, mint
2: igen,
1: ma.
2: De azért azt azért... Azt
1: meg
2: azért,
1: ő posztra legalább az
2: igen,
1: ő,
2: a profil. Profil de az azért hasonló. Nem, tehát bocsánat, hogy így mondom, a Varga Barni szerintem nemzetközileg is egy olyan klasszis,
1: ez így van.
2: Aki a 0,5-es X-game-ből szoktak volt mondani, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember gólképes legyen, ahhoz a boxon belül legalább 3-4 embernek kell érkezni. Ez magyar viszonylatban kivétel, ha mondjuk Varga Barni érkezik, mert ő lehet, hogy egyedül is elég ehhez.
1: Cibor mondta Puskásra, hogyha egyszer kapura lőtt, abból két gól lett. Tehát ott nem tudom, az XG, Puskás XG-je milyen volt.
2: Nem tudom, az biztos,
1: de Vargában jó, meredek az összehasonlítás, de Varga, mai magyar válogatottban Varga hasonló funkció.
2: Így van, ezt akartam mondani, hogy az ő kiesése azért ez húzós. Volt már erre példa is, és valahogy áthidaltuk. Valóban érezhető volt ez, és van különleges volt a helyzet, mert négy mérkőzésre kellett tervezni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor a stáb csinál egy tervet ma a négy mérkőzésre, és természetesen ezen belül meccstervek vannak, tehát különböző a meccsekre is. De a körülmények sok mindenben megváltoztathatják. Itt én azt gondolom, hogy egy picit szerintem az, hogy az első két meccs nem jól sikerült, így szerintem ez is megváltozhatott valamennyire, mert gondoljunk bele, onnantól kezdve egy picit már egy kényszerben volt, más lett volna szerintem, hogyha az első két meccsünk is sikerül, és akkor lehet, hogy más variációt is ki tud próbálni a mester. És szerintem azért mondom, hogy alapvetően egy különleges helyzet állt elő az, hogy négy mérkőzés még egymás után zsinórban ilyen rövid idő alatt a válogatott nem játszott, egyébként nem csak a magyar válogatott, hanem a többi válogatott is. Ez is egy új helyzetet teremtett, és ezért is kellett egy picit másképp gondolkodni szerintem a meccs terveken belül is, és maga a négy meccses blokk tervére is. Csak egy példa szerintem, hogy igen, láthatóan az Orbán mellett több belső védő opció lehetett volna, és azzal, hogy a Márk Csinger, hagyj emeljem ki a Csingert, mert ő ugye egy Jászboldogházi Szolnok megyei fiú, és Szolnoki MÁV-ban volt, pont amikor én ott az utánpótlásnak voltam az igazgatója, akkor abban az időszakban ő ott is volt, aztán
1: akkor
2: elkerült főleg, az MTK-hoz.
1: Akkor főleg bátran dicsérem, mert abszolút, fantasztikusan helyt állt ezen a négy meccsen.
2: Abszolút, és az egész, minden négy mérkőzésen, és ezt megfejelte a végén egy góllal
1: hát az
2: is.
1: Az már a bónusz.
2: Igen, de hát tulajdonképpen én szerintem volt Nem tudom, nem beszéltem. Lehet, hogy volt a mesternek erre másik terve is, hogy esetleg mást is megnézzen ott. De az előbb említett két mérkőzés után, ahol ők azért jól teljesítettek, de az eredménykényszer azért rajtunk volt a másik két mérkőzésen, ott nyilván nem nyúlt bele, és ez tulajdonképpen ez jól is sült el. Nem tudom, lehet, hogy most valami mást mondtam, ami a valóság, csak egy picit az ő fejükkel is gondolkodni. Ez pedig, hogy most tulajdonképpen én azt láttam, hogy az utóbbi években ugyanebben a rendszerben játszottunk, csak ugye más profilú játékosok kerültek abban a 9-es pozícióban, amit idáig a Varga Barni játszott meg. Ugye az első mérkőzésen még a Luki kezdett ott, de aztán láthatóan, és ezt örültem is neki én személy szerint, hogy amikor a szélére kikerült, akkor sokkal hatékonyabb volt ő is, a játékunk is, már az első mérkőzésen, és utána láttam, hogy inkább a szélén próbált, és inkább a Tóth Milán jött be 9-es pozícióba.
1: Vagy a Bárány Donát,
2: vagy amikor a Bárány Donát, igen. Tehát ez látható volt, hogy azért ebben a csapat részben azért volt kísérletezés a mester részéről. Azt gondolom, hogy azt se felejtsük el, és nem ünneprontó szeretnék lenni, hogy talán abban, hogy a B-ligába kerültünk, ez erre még nagyobb lehetősége volt, mert, bocsánat, az előbb már említettem, más az A-ligában játszani a hollandokkal, a spanyolokkal, vagy akár az angolokkal, vagy a németekkel, mint hogy voltunk is egy csoportba velük, meg más
1: meg, ha a grúzokkal. Talán leszünk is.
2: Így van, bízunk benne, hogy eljön ismét az az idő, vagy más a grúzokkal, és nem lesajnálva őket, mert nekem alapvetően tetszettek is.
1: Meg az északírekkel.
2: Pontosan. Kellemes meglepetés volt
1: a számomra. De még az is, akik azért egy más játékerőt képviselnek talán, mint Grúzia és Észak-Írország, viszont nincs hazai pályájuk, tehát azért nekik is bőséggel van nehézségük. Szoboszlairól beszéljünk egy kicsit, mert hát ha van Fregoli ember a magyar futballban, az ő ráadásul világszinten Fregoli ember, tehát 1000 posztra lehet alkalmazni, de ugye a válogatottban főleg, ahol azért nem feltétlenül olyan minőségű csapattársai vannak, mint a Liverpoolban, a válogatottban főleg időről időre felvetődik, hogy hol tudjuk a legjobban hasznosítani Szoboszlai kvalitásait a csapat és az egész meccs szempontjából. Itt is aztán próbálkozott vele Rossi mindenféleképpen, meg a körülötte lévő középpályásokat is szépen variálta. Te hogy érzed, hogy hol Szoboszlai Dominik, hol a leghasznosabb a magyar válogatottban? Most nem arról beszélek, amikor itt van Varga Barnabás és Sallai Roland is, mert ott egy viszonylag meglévő posztja van, hanem ebben a helyzetben, amikor az ő védekező kvalitásait sem szabad feladni, ugyanakkor meg rendkívül nagy szükség van rá offenzív.
2: Abszolút, és egy jó megközelítés ennek a... Azt azért egy picit onnan kezdeném, hogy a válogatott játék egy picit az elmúlt években egy picit átalakult. Egyrészt a Márkónak volt egy olyan érája, amikor egy ilyen 3-4-3-as rendszerben stabil védekezésből indultunk ki, és gyors átmenetekkel, egy nagyon direkt futballal eredményesek is voltunk. Aztán most itt az elmúlt másfél-két évben egy picit áttértünk, egyrészt négy védőzünk, másrészt
1: más a felfogás. Az a négy ugye az igazából, az a három az öt volt ebből a szempontból,
2: így
1: tehát
2: van,
1: két
2: így
1: belső
2: van.
1: Védőzünk.
2: Igen, úgy mondom, igen. Illetve a stílusunk is egy picit ebben a labda pozícionált játékra terelődik, tehát nagyon sok a labda közelében túltöltéssel, kis passzokkal. Ami az első mérkőzésen nagyon hiányzott ebből a racionalitás, a direkt játék, tehát a megindulások, mélységi indulások, indítások. Ez egyébként, hogyha megnézzük a futó adatokat, ez vissza is jött egyébként, mert a második két meccsen már sokkal jobbak voltak ezek. Egyébként Márko is pont ezt mondta, a mester is, a kapitány úr is a grúz meccs előtt direktebb játékot vár. Nagyon örültem, mert pont előtte mondtam ezt idézőjelben kritikának, hogy ez hiányzott. Tehát egy kicsit átalakult a válogatott játéka is, és ebben nagyobb szerepet kapott, én úgy látom, a Szobi, tehát labda közelében állandóan ott volt, mindenütt ott akart lenni. Én talán még ezt mondtam is, hogy egy nagyon picit úgy éreztem, hogy talán fel is őrölte magát ezekben a állandó mindenhol, mindig segíteni akarom a csapatot. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a grúzok ellen viszont nagyon-nagyon tetszett az a pozíció, ahol játszott, tehát inkább egy belső középes, inkább mélyebben egy kicsit, de abból nagyon-nagyon rengeteget tudott, ami nem is annyira látványos, de aki kint volt a mérkőzésen is látta azt, hogy mi milyen védekezés sprinteket is vágott, de az ő mélységi rágyorsításai...
1: Labda visszaszerzése embertelen mennyiségű volt például.
2: Extra volt, és az abból lévő mélységi rágyorsítások nagyon jó rúgó technikával, nagyon jó forgatott, tehát nekem ott kimondottan tetszett a játéka. Hozzáteszem, egy nagyon picit, ha kritikus is akarok lenni, ott nem értettem az első körben a, a cserénél, azt, hogy a cseréknél, az első cseréknél, hogy ki jött balra támadónak, és ott egy nagyon picit passzívabbá váltunk mi is. Tehát ez nekem a nagy kontraszt, de aztán utána megint utána másodjára már le is cserélte a kapitány úr. Tehát, hogy
1: meg
2: abban
1: ugye
2: a pillanatban, sárgál, amikor...
1: Meg ugye ő egy sárgába játszott ezeket a meccseket már jó ideje, mondjuk ezt megszoktuk, mert volt már ilyen selejtező sorozat. De azért, ha belegondolunk, hogy egyszer még Szoboszlai is kisárgázza magát, nem fogja, mert már csak egy meccset kell megúszni.
2: Így van, reméljük. Tehát, hogyha visszatérek erre a gondolatmenetre, ott egyértelműen egy meccsen belül nagyon látszott, hogy szerintem, hogy mi az igazi posztja, pontosabban itt nálunk mi hol tud olyan hasznos lenni. Nagyon gyors átmenetei voltak, és mondom, megint visszacsatolok egy kicsit a fizikai, motorikus adatokra, hogy azon a mérkőzésen 34 fölött volt a max sebessége, ami tudjuk, hogy az egy nagyon komoly nemzetközi szint.
1: 100-on.
2: Igen, 4 km per óra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy...
1: 36 a 10 másodperc, ez 100, csak
2: igen. Azért mondtam, hogy ez ott is visszaköszönt, és nekem az a meccs alapján azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit ez a mélyebbről, de nyilván az, hogy racionálisan a rágyorsítások legyenek benne a játékában, érjen oda a kapu elé, mert a kapu támadó zónában azért az ő lövő technikája, lövő ereje, második szándékú passzai, beadások érkezése, az azért azt is nagyon-nagyon érti szerintem. Tehát mondhatnám azt, hogy szinte nekünk az lenne jó, ha minden poszton tudna játszani. De egyedül van ő, tehát nyilván meg kell találnunk, vagy a mesternek is meg kell találni azt, de úgy érzem, hogy ebbe ő teljesen képbe vannak a stáb is.
1: Szoboszlai esetében vehetjük Tóth Alexet vagy Vitálist, akik bizonyos játékelemekben tudják őt adott esetben termentesíteni. Ugye a Szoboszlaitól az ellenfelek is félnek, mint a tűztől, mert ők is tudják, hogy kivel van dolguk, és azért általában megkettőzve védekeznek rajta, faragják, rúgják, ütik, verik. Mennyit tudunk mi abból profitálni, hogy óhatatlanul így viszont mások előtt, lásd Vitális az első gól előtt Nagyszombatban, ahol a fél ukrán védelem Szoboszlait lögdöste és kergette, és ott volt üresen Vitális, ott volt üresen Tóth Milán, és már vezetést is szereztünk. Szóval mennyit tudunk profitálni, régebben is voltak hasonlókora példák, abból, hogy Szoboszlai szabadul a szorításból.
2: Igen, ez is egy nagyon jó meglátásod. Azt azért, hogy mondjam, még visszamenőleg egy picit a négy mérkőzésnek a hatalmas nagy kontraszt volt szerintem, ahogyan ő, bocsánat, hogy így mondom, nem azt mondom, hogy viselkedett, hanem ahogy a pályán megjelent az első mérkőzésen és az azt követő mérkőzéseken. Nekem sokkal jobban, és le a kalappal is gratulálok, és mondom, tehát talán lehet, hogy ez is összefüggésben van a teljesítményével, a harmadik meccsen már, tehát a gruzok ellen ott az orrunk előtt kitették a oldalvonal túlra, fölállt, már ment a bedobásért. Ez az ukránok ellen másképp zajlott, ezt tudjuk. Tehát szerintem ott abszolút beleállt ebbe az egészbe, és nagyon koncentrált volt, nagyon-nagyon, és nagyon sokat tudott hozzátenni szerintem ahhoz a győzelemhez. Mint ahogy ő, visszatérve a kérdésedre, tehát igen, ez igaz, hogy láthatóan Észak-Írországtól kezdve, akár ha Nagyszombaton játszottunk, mindenhol Szoboszlait keresik a nézők, akár magyar szurkolók, akár az ellenfélnek szurkolnak. Tehát nálunk ő a sztár, igen. És a pályán is. Láthatóan, jó mondod, bekettőzik, behármazzák, nem engedik lövőhelyzethez jutni, és ebben a pillanatban ugye nyilván a mellettük játszó...
1: De az ellenfél nem játszik egyel többen, tehát valaki
2: mellettük
1: játszók
2: egy picit szabadabbá tudnak válni. Valóban, és én egy picit talán ezért is hiányoltam a Barnit ebben a rendszerben, mert de most már ez már történelem, reméljük, hogy a következő mérkőzésen már ott tud lenni, és jó formában tud lenni, mert ő is egy hasonló, nyilván nem Szoboszlai szinten van a hype-olás szempontjából, meg, de a teljesítménye szerintem extra, milyen gólokat itt belegondolok, hogy milyeneket rúgott itt a válogatottba is, meg a Fradiba is.
1: Meg az AEK-ba is.
2: Meg ugye, most már Athénba is. Tehát, hogy sok-sok olyan tényező viheti előre a magyar csapatjátékát, többek között ez is, hogy ki tud felnőni a Szobihoz. Nem mondom, hogy az ő szintjére, mert azt még talán nem mondhatom, de hát, ha lesznek majd ilyenek is, hanem az ő játékához. És akkor ebben valóban ott az első gól esetében is egy Vitális Tóth Milán összjátéknál lehetett látni, hogy És akkor ebben még nem is beszéltünk arról, hogy esetleg abban az esetben, ha tényleg nagyon nagy a fókusz a Szobira, akkor ő a mozgásával mit tud ahhoz csinálni a pályán, hogy a másoknak kedvezőbb helyzetet teremtsen.
1: Két nagyon fontos emberről, sőt három nagyon fontos emberről még nem esett szó. Kezdjük akkor mindjárt azzal, aki először eszembe jutott, ez Schäfer András, aki szerintem az egyik legegyenletesebb magas színvonalat hozta ezen a négy meccsen. Tényleg vérét adta, amikor kellett. Ő ott volt, megtalálható volt a pálya minden pontján, és tudjuk, hogy neki Szoboszlaival, mert ezek is biztos fontos dolgok, neki személyesen is nagyon jó a nexus a Szoboszlaival, látszik, hogy benne Szoboszlai is bízik, azért nyilván jobban bízik benne, mint minden bántás nélkül mondjuk Jurekben, bár állítólag Jurek is tetszik Szoboszlainak és körének, úgyhogy ez is megerősíti abba, hogy ott van a keretben. Na, szóval Schäfer szerepe, mert ő rengeteg terhet levesz a körülötte állókról is adott esetben, akár a védekező harmadban, akár a támadó harmadban, meg főleg az átmeneteknél, meg a labda visszaszerzéseknél.
2: A Schäfer szerintem pont az a játékos, aki nekem edzőként nagyon-nagyon tetszene, vagy tetszik, mert nem a látványos részét csinálja meg egy csapatjátéknak, viszont borzasztóan hasznos. És hogyha megnézzük a négy mérkőzés szintén, vagy valahol visszacsatolok, nem mint hogyha csak ez körül forogna nálam a világ, az adatokat, akkor az ő futó teljesítménye extra. És szó szerint a vérét adta a úszósapkába ide vagy oda.
1: Lyukat rúgott az ukrán a fejébe.
2: Igen, tehát hogy én azt gondolom, de azt kell, hogy mondjam, és egy picit én saját magam is mea culpát mondok, mert én eleinte mindig azt mondtam, hogy ő neki a fizikai felépítése, összehasonlítjuk azokon a posztokon játszó nemzetközi játékosokkal, én úgy érzem, hogy nem elég ahhoz, hogy mi szintet lépjünk, de azt kell, hhogy mondjam, és azért mondtam, hogy mea culpa az ő irányába is, hogy viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ezeken a mérkőzéseken egyértelműen látszott, hogy mindenütt ott van, hihetetlen alázattal, hihetetlen mentalitással, és azért valljuk be, én nem emlékszem, bár ezt az adatra nem emlékszem, hogy olyan nagyon sok eladott labdája, tehát nagyon, még ha egy picit egyszer-egyszer tutira játszik is, de nem ad el labdát.
1: De fel lehet rápasszolni, hogy abszolút, belső védő, nem mindenki tehát, tudja felpasszolni
2: ne, a labdát. Ne csak azt emeljük ki, hogy jól melózik, hanem azért az eladott labdáinak száma szerintem minimális. Megjátsz a labdáit, mondom, mindenütt ott van, egyetértek, tehát egy nagyon fontos láncszeme volt szerintem mind a négy mérkőzésnek, de természetesen itt a sikereket refókuszálunk.
1: Na hát akiről már esett szó, de direktben még nem, az Vili Orbán, ahogy szokták mondani, hogyha én edző vagyok, jó, ha egy edzőnek van egy Vili Orbánja, és Csinger Márk is erre többször utalt egyébként nagyon szimpatikusan és nagyon sportszerűen, hogy őt is mennyire felhúzza az, hogy ilyen ember mellett játszik a védelemben, de erősíts meg, vagy száfolj meg, én úgy gondolom, hogy korábban Szalai Attila vagy Lang esetében is sokat számított, hogy Vili Orbán van a védelem tengelyében, mert a mellette állók is egy kicsit egy szinttel följebb tudnak játszani, és ő is nagyon-nagyon jó. Volt az egy ukránok elleni gól, ott aztán tényleg mindenki rosszul helyezkedett, de ez egy ilyen volt igazából. Ezt leszámítva talán Vili Orbán extra produkciót nyújtott szerintem valamennyi mérkőzésen.
2: Valóban, de azt azért le kell szögeznem, hogy pont Vili abba a gólba egyáltalán nem volt benne.
1: Hát csak annyiból, hogy Csinger elindult egy olyan emberre, akiről szerintem, igen, akire nem kellett
2: hát
1: volna elindulni.
2: Picit a Milosnak kellett volna bezárni.
1: Hát tehát de meg mögötte is volt egy ember.
2: Ott egy szélső védő, ha látja, hogy kívülről az előttem lévő centrumban lévő, igen, játékos, akkor az oda be kell zárni.
1: Persze.
2: De hát nyilván van ilyen. Nagyon fontos, ezt már több helyen mondtam, hogy a Marco Rossi érában átéltünk már egy-egy generációváltást, de egyet minimum, szerintem többet is. És azoknak a fiatal játékosoknak a beépítésébe, ami ez alatt, az idő alatt megy, ez egyébként klubszinten is így van, csak a válogatottnál egy kicsit az időrövidsége miatt nehezebb. Nagyon fontos szerepe van azoknak a játékosoknak, akikre felnéznek ezek a fiatalok, és ezért mondom mindig azt, hogy na mindegy, ebben most nem menjünk bele, tehát az NB3-as bajnokságban lévő második csapatok, azok nem ugyanazok, mint hogyha egy ugyanolyan szintű NB3-as csapat felnőtt csapatában játszana bárki. Mert amikor kölyök játszik kölyök mellett, már bocsánat a kifejezésé, az nehezebben fogja megtanulni. Még az én időmben, utáltam, amikor a szegény édesapám ezt mondta, hogy bezzeg az én időmben, most meg már én is sokszor ezt mondom, én is sok mindent a csapat társaimtól tanultam meg, a Csuhai Józsitól tanultam meg, hogy kicsi, nem neked kell fejelni a szögletni, nem neked kell fejelni, ő ne fejeljen. Tehát sok-sok olyan dolgot tanulsz meg játékszituációkban a melletted lévő játékosoktól. És ezért nagyon fontos a Vilinek a szerepe, de egyébként mondhattam volna régebben a Szalajádit, vagy bárkit, akik mellett, egy támogatás mellett, már pedig a Vidit azt látom, hogy abszolút nem konkurenciát lát ezekben a fiatalokban, hanem egy támogatja őket, és ez nagyon-nagyon fontos, és ezért fontos az ő személye szerintem az öltözőben is, hogy...
1: Az mennyire fontos, hogy azért Szoboszlainak is csapattársa volt Lipcsébe, mert szerintem az sem lényegtelen, mert Szoboszlai meg nyilván ő a központ az öltözőben is.
2: Ez azért érezhető, egyébként kívül is érezhető egy picit, hogy a Szobinak igen, van beleszólása egy picit a dolgok menetébe, de ez egyébként nem lehet baj.
1: Ja, ezt nem negatívan mondtam, igen, sem kell
2: én inkább azt mondom, hogy a Villinek, mondom, inkább a személyisége tényleg csendesen csinálja a dolgát, ráadásul jól, és mondom, emellett...
1: Első szóra jön mindig.
2: Így van, tehát a Csingernek is a szereplése, és meggyőződésem, hogyha most ez a Margraf lett volna, vagy bárki, azt is ugyanígy segítette volna ő. Mellette azért egy főszerep nyilván neki a maga a csapat védekezésének az irányításában is van, és kapott, biztos vagyok benne, és az, hogy két gólt kaptunk a négy mérkőzésen, ez is döntő. De mondom, én azt mondom, hogy úgy, ahogy a második mérkőzés után nem adtam teret azoknak a bocsánat, károgó hangoknak, amit én azt mondtam, hogy egy kicsit sok, a másik oldalra sem szabad átesnünk. Tehát az, hogy most ilyen jó sikerült, és folytathatjuk novemberben ezt a idézőjelben sorozatot, azért mondom, ez a B-liga, és nem a világverő válogatottak ellen játszottunk, hozzáteszem, a nemzetközi szint azért nagyjából kiegyenlítődött, de azért mégis vannak különbségek, láthatjuk az eredményeket, hogy még egy horvátok is tudnak kapni egy hetest otthon az angoloktól, vagy akár ott. Szóval, de azért ilyen szempontból a másik oldalra sem kell átugranunk, a ló másik oldalára sem, hogy itt most örömtüzeket gyújtsunk, dolgozni kell úgy, ahogy ezt megtették, és meg is csinálták szerintem a Marco Rossiék az elmúlt 6-7 évben. Én azért elfogadom azt, hogy ők azért, az ő rutinja, az ő kiegyensúlyozottsága, az fontos tényező a válogatott közeljövőjében is.
1: És a saját kezünkben a sorsunk, azt se felejtsük el, mert novemberben ugye elmegyünk majd Georgiába, grúzokhoz, és aztán és az utolsó fordulóba fogadjuk Észak-Írországot. Itt a lehetséges eredmények nagy többsége az minimum a második helyre predesztinál minket, és ezt mondjuk ugye az első két meccsen szerzett egy pont után mindenképpen jó kimondani.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legyen százszörös a pályafutása végén, ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ismét jelentkezik a Gurulj be lassítva is, a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Hajdubi István és jómagam Berkesi Judit beszélgetünk. Lezárult a Nemzetek Ligája első hosszabb etapja, 4 mérkőzést játszott le 11 napon belül a magyar válogatott, és egy héttel ezelőtt még a Georgia mérkőzést megelőzően latolgattuk az esélyeket, és beszélgettünk arról, Pisti, hogy lehet-e már tanulságokat levonni az első 2 mérkőzést követően, amire azt mondta, hogy legyünk óvatosak, és legyünk optimisták, és majd 4 mérkőzés után vonjuk meg a mérleget, hiszen nagyon szépen kiegyenesedett a válogatott. A Georgia meccset is meg tudtuk nyerni 1-0-ra Kerkez góljával, és az Ukrajna elleni idegenbeli nagy szombatban megrendezett mérkőzést is 2-1-re. Így pedig úgy számolhatunk, hogy minden esélyünk megvan, még akár a csoport elsőségre is. Mennyire volt ez benne a pakliban az első 2 mérkőzést követően?
3: Hát a pakliban benne volt, de hát azért nem mindig jönnek ki ászok meg, vagy jolik a pakliból. Amit mondtál, az ugye nem csupán a magyar válogatottra, hanem minden európai válogatottra igaz. És érdekes módon talán azt hittük, hogy miután a keret nagy része most is a magyar bajnokságból került ki, sőt Marco Rossi elmondta azt is, hogy gyakorlatilag a 60%-a még az előző idény végén is a magyar bajnokságban játszott, hiszen nagyon sokan Csingertől, Vitálison át, Tóth Rajmundig most igazoltak Szűcs külföldre, hogy igazából az ottani tempót nem tudják, vagy nem biztos, hogy föl tudják venni, úgyhogy utána 4 mérkőzést játszanak. Ugye az ellenfeleknek is azért ez kihívást jelentett. Ki így oldotta meg, ki úgy oldotta meg. Az azonban, hogy az utolsó 2 mérkőzésünkön játszunk jól, hát ugye eszünkbe jut az a legendás Nemzetek Ligája A csoport, amikor Anglia, Olaszország, Németország, Anglia volt a sorrend, és ott is a 3. mérkőzés a németek ellen itthon egy 1-1-es döntetlen, majd egy Wolverhamptoni 4-0 következett, és ott sem, hát nyilván a maga a Wolverhamptoni 4-0 is hihetetlen, de az, hogy egy magyar válogatott ilyen sorozat mérkőzésen, mert ugye korábban sorozat mérkőzés 4-et a 2016-os EB-n játszottunk, mert ott a 3 csoportmeccs után tovább jutottunk. De ott ugye nem a 4. meccsen voltunk a legjobbak, ott kifogyott a tank, ahogy Gera Zoltán fogalmazott a belga mérkőzésen, és azt ugye elvesztettük 4-0-ra. Itt most a német-angolon is, illetve most a grúz-ukránon is, ugye a 3. és a 4.

0: mérkőzésen értük el a legjobb eredményt. Na most ugye az megint egy nagyon jó kérdés, hogy mikor játszottunk a legjobban. Mert nyilván nem az ukrán mérkőzés első fél idejében. Tehát ezt azért nem lehet állítani. Igen, igen, igen.
1: Mert egyébként az itthoni az egy rendben volt. A Georgia elleni mérkőzés, talán azzal is kezdjük, mert ugye arról nem beszéltünk még, ott azért nagy elánnal mentünk neki, és azért lehetett látni, hogy óriási a bizonyítási vágy a magyar válogatottban, és hogy játékban is azért meg tudtuk lepni ezt a grúz csapatot, amely egyébként továbbra is elég bizonytalanak tűnik, de ez már egy másik kérdés. Mit mutatott ott az első fél idő? Már az első periódusban a magyar válogatott neked?
0: Az első fél idő rendkívül biztató volt. Ugye nyilván a magyar válogatott akkor játszik a legjobban, ha a legjobbja a legjobban játszik. Márpedig azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik, aki a magyar válogatott kimagasló a legmagasabban kvalifikált játékosa, legértékesebb játékosa és a csapat kapitánya, abban az első fél időben játszott a legjobban, a 8 fél idő közül, ő majdnem mindegy meccset végig játszott. Ugye nagyon érdekes, hogy mind a grúz, mind az ukrán mérkőzés hajrájában lecserélte őt Marco Rossi, ami nem példátlan, mert ma majd 70 válogatottságából nagyjából olyan 20-at nem fejezett be Szoboszlai, hát nyilván fiatal korában egyszer-kétszer becserélték, és csak ritkán le, de abban az első fél időben volt meg igazán a helye, a szerepe, és azt gondolom, hogy...
1: Az a legjobb pozíció számára, szerinted itt a válogatottban? Ugye sokat beszélünk arról, hogy hol fog játszani Szoboszlai Dominik a magyar válogatottban, hogy hol képes, azt tudjuk szinte bárhol, de hogy hol tud leginkább segítségére lenni a magyar csapatban. Tegyük hozzá, hogy legalább annyi szerepet vállalt most is a védekező munkában, mint a támadás építésben.
0: Igen, ugye az északír mérkőzésen elég sokat játszott, főleg az első félidőben bal oldalon, és keveset találkozott a labdával. Na most azért Szoboszlai és a labda jó barátságban vannak, nem már ha rajta keresztül folyik a játék, tehát neki mindenképpen középen van a helye, és az a pozíció, hogy ő hátul akár fölveszi a labdát, akár indít, akár lendületből érkezik, cselez, lő, az áll neki a legjobban. Nyilvánvaló ezt mondjuk a spanyol válogatott ellen, vagy a francia ellen nehezebb megcsinálni, mint a grúz ellen, de itt ez sikerült, és nyilvánvaló, hogy amíg ez az energia van, addig játszik jobban Dominik, és amikor már ő is egy picit kezd, ha nem is begörcsölni, de kifulladni, vagy az energiájának a vége felé járni, akkor ez a dinamika, ha egy picit is elvész, akkor már az egész csapat játékára kihat. De igazából ugye ezeken a mérkőzéseken, és erről is beszéltünk, nem csupán az a cél, hogy a Nemzetek Ligája jól szerepeljünk, majd elmondjuk nyilván még egyszer, mert most már egyre kristályosabb, hogy miért lenne nagyon-nagyon jó, ha az első két helyen végezne a magyar válogatott. De ugye, hogy megtaláljuk a csapatot, amelyikkel majd a jövő évi Európa-bajnoki selejtezőknek neki szaladhatunk. És azt gondolom, az most már egyértelmű, hogy megtalálta a magyar válogatott az első számú kapusát. Mert Tóth Balázs remekül védett. Majd nyilván egy picit beszélhetünk az ukránoktól kapott gólnál a szerepéről, és egyáltalán védelem szerepéről, ugye, mint gyakorlatilag álló helyzetben a kapunak szinte háttalálva fejelt be az ukrán játékos, de talán egy picit később erről. Nyilvánvaló volt, hogy Vili Orbán mellé majd szép lassan, de csak szerencsére szép lassan helyette is kell valakit keresni. A kapitány Csinger Márk mellett döntött, Csinger védekezésben is nagyszerűt nyújtott, és ugye
1: majd
0: az íre a pontot azt a góljával tette föl. Tehát találtunk egy jó belső védőkettőst.
1: Igen. És ők ugye minden mérkőzésen kezdők voltak, mind a négy találkozón kezdők voltak.
0: Igen, de ugyanez igaz Tóth Balázsra, ugyanez igaz Schäferre, ugyanez igaz Szoboszlaira.
1: Így van.
0: Tehát ők alkotják a vázat.
1: És Kerkez is ott lett volna valószínűleg, tehát tegyük hozzá.
0: Most az is nyilvánvaló, hogyha a magyar válogatott még komplettebb, akkor valószínűleg minden meccsen Varga Barnabás is kezdett volna.
1: Meg Sallai is lehetséges.
0: És nagy valószínűséggel Sallai. Sallai esetéről majd annyit szeretnék csak mondani, ugye, hogy ezen a grúz mérkőzésen fordult az elő, hogy Kerkez előtt szélsőt játszott Nagy Zsolt. Ugye az első két meccsen ez nem így volt, a negyedik mérkőzésen Kerkez eltiltása miatt nem így volt. És én szerintem a magyar válogatott úgy tudott a legdinamikusabban játszani, ha ott két igazi ballábas játékos, ugye Nagy Zsolt labdaszerzéséből született az a gól, amellyel Georgiát, Grúziát legyőztük, és egyébként az ő szárnyjátéka, ami ugye nem a védekezésre korlátozódik a Puskás Akadémiában, most már az elmúlt években mondhatjuk, hiszen általában ott is, ha mindenki egészséges, akkor Orbon Dótvila balhátvéd, vagy Margráf volt a balhátvéd, és előtte játszott Nagy Zsolt. Ez nagyon jó lehetőségeket kínál. Nagy Zsolt sérült volt, ő is egyre inkább játékba lendült, és szerintem az egy nagyon komoly alternatíva, hogy oda egy ballábas embert is találunk. Nyilván alapesetben Kerkez előtt Sallai is játszhat, hiszen nagyon sokszor ez történt. Ugye Redzics játszotta az első mérkőzésen a jobb oldalon, ballábas játékosként, aztán utána később azon a poszton Jurek kapott lehetőséget, tehát
1: aztán Lukács is kihúzódott.
0: Igen, ugye,
1: oda.
0: Ugye Lukács is a klubjában jobbára szélsőt játszik, nem centert. Ő is megfordult már a center. Ugye ez a center poszt volt a legkritikusabb, hiszen ott kipróbáltuk Lukácsot, kipróbáltuk Bárányt, kipróbáltuk Tóth Milánt, utóbbit talán a legnagyobb sikerrel. De a variációs lehetőségek megnőnek, hogy akár ugye ott azon a bizonyos baloldalon ballábosként még Schön is játékba lendülhetne, ha éppen nem lenne sérült, de sérült, és szerintem ő novemberben sem fog még tudni játszani, de magyarul a magyar válogatottban ebből a szempontból azért van potenciál. Most még egy dolgot szerettem volna mondani, hogy ellentétben például az ukránokkal, ahol legalább annyi sérült volt, mint náluk. Mert azért szögezzük le, hogy mondjuk Dobik, Mudrik, Zincsenko, és még sorolhatnám, nem játszott. Ők 28 játékossal játszották végig ezt a sorozatot.
1: Egy amit, olyan játékos nem volt, aki végig játszotta igen, volna mindegyik
0: amit
1: mérkőzést.
0: Mi 20-szal, úgy 20-szal, hogy Rezic csak egy mérkőzésen játszott és megsérült, és a 20. játékosunk volt ugye Szalai József, aki beállt csereként egy nagyjából fél órára, szűk fél órára ezen a Nagyszombatban lezajlott mérkőzésen. Ugye ezen a 4 meccsen Jurek, Tóth Milán, Szalai 3 újoncot is avattunk, így ebben az esztendőben már 11 újoncnál jár a magyar válogatott, ez egyébként a rossz érában csúcsbeállítás. És ugye azzal, hogy nincs Sallai, gyakorlatilag, vagy nem volt most Sallai, gyakorlatilag minden játékost Marco Rossi próbált ki. Tehát Sallai az egyetlen olyan játékosa jelenleg a magyar válogatott bő keretének, aki a Rossi korszak, tehát 2018 előtt is volt válogatott. Tehát a kapitány mindenkit jól ismer, nem véletlenül azt hiszem a bajnoki meccseken is nézi, hogy ki hogyan mozog, mit csinál, mert azért arra kevesen gondoltak volna, hogy mondjuk Tóth Milán lesz az egyik nyerő emberünk az ukránok elleni mérkőzésen.
1: De talán ő maga sem. Tehát azért ezt a történethez tegyük hozzá, hogy őt ugye utólag hívta be a kapitány, és neki volt 8 NB1-es mérkőzése azt megelőzően, tudjuk, hogy azelőtt ugye az NB2-ből jutott föl a Vasassal. Természetesen a kvalitásai ismertek voltak, Gera Zoltán beszélt róla, hogy a válogatottban és a Vasasban is dolgozott vele, úgy fogalmazott, hogy megvan benne a kurázsi, tehát egy elég vagány srác, aki nem ijed meg, de azért, hogy ez a húzás így bejött.
0: Igen, 4 hónappal ezelőtt az NB2-ben futballozott.
1: Igen.
0: Tehát magyar első osztályú meccsen, nem hogy nemzetközi tapasztalata.
1: Első osztályú gólját is most szerezte meg ősszel, talán ugye a Kispest elleni mérkőzésen.
0: Igen, kihagyott 11-ese után.
1: Bepaskolta, de meglett. És az is érdekes volt, hogy ráadásul centerként. Tehát ugye leginkább szélsőként látjuk a Vasasban, bár éppen ezt erősítette meg Gera Zoltán, hogy ő tud magasabb pozícióban is, ott befejező csatárként is játszani, és így is lehetőséget kapott Marco Rossitól.
0: Igen, de ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy akik centert játszottak, ugye a nem 90 perces játékos Bárány Donát rendben van, ő a Debrecenben is az volt. De Lukács nem centert játszik a Puskás Akadémiában, mert ott vagy Németh András, aki már volt egyébként válogatott, vagy Kóli, aki gambiai, és egyelőre nem lehet válogatott a center. A Vasasban pedig az a Costa Márka center, aki egyébként a Marco Rossi irányított a Honvéddal lett bajnok, tehát Marco Rossi őt is jól ismeri, és mégsem Németh Andrást vagy Kostát hívta be, mert az, hogy Lukácsot behívta, az rendben is van, mert Lukács több poszton is hasznos játékos, hozzáteszem, én rajta éreztem a leginkább azt, hogy elfáradt ebben a 4 mérkőzésben. Tehát miközben voltak játékosok, Tóth Milánt is ide sorolom, akinek a teljesítménye meccsről meccsre javult, vagy volt, aki hullámzóan játszott, hiszen mondjuk Vitális az első meccsén itthon az ukránok ellen nem volt különösebben jó. Például a 4. mérkőzésen Ukrajnában, vagy ukránok ellen Nagyszombatban jól játszott, de mégis azt mondta, hogy legyen Lukács, és legyen Tóth Milán a középcsatárunk. Hát ugye rengeteg, tehát ez egy olyan poszt, ahol tényleg Németh Andrástól kezdve Szabó Leventén át Tóth Barnáig rengeteg játékos kipróbált Rossi.
1: De van center kérdés? Ettől függetlenül, vagy egy kicsit hosszabb távra nézve, hogyha nincs Varga Barnabás, akkor hogy oldjuk meg ezt?
0: Igen, hát az nyilván mindig fölmerül, hogy mi van, ha nincs Varga. És ráadásul Varga esetében, ha játszik is, az is fölmerülhet, hogy vajon tud-e 6 meccset játsz, nem tiltják-e el. Bár mostán ugye sokkal fegyelmezettebben játszik, de tegyük hozzá, hogy most is, ugye Kerkez az eltiltását töltötte, az ukránok elleni mérkőzése, jelenleg 9 magyar játékosnak van sárga lapja, többek között olyan alapembereknek, mint
1: Szoboszlainak,
0: Schäfernek, Orbánnak, de mondhatom alapembernek Vitálist vagy Lukácsot is, tehát vigyázni kell, mert az utolsó 2 meccsünknek is úgy néz ki, hogy lesz tétje, és még az is lehet, hogy utána a Nemzetek Ligája osztályozót kell majd játszanunk. De ezt megoldottuk, és ugye, hogy milyen a futball, ugye Marco Rossi az első 2 meccs után egy picit a szerencsét is hiányolta.
1: Megérkezett.
0: És elmondta Nagyszombatban a sajtótájékoztatón, és teljesen reális volt az értékelés. Az első meccset az ukránok ellen nekünk kellett volna megnyerni, ha ott megszerezzük a vezetést. A második mérkőzésen meg az ukránok sokkal jobban játszottak az első fél időben, és mondjuk azt, hogy a másodikban se játszottak rosszabbul, mint mi. És mégis azt a meccset tudtuk megnyerni. Hozzáteszem, nyilván a mai futballszabályok miatt sokkal jobb, ha egyet vesztesz, egyet nyersz, mint ha játszol 2 döntetlent. Mert a reális talán mind a 2 meccsen a döntetlen lett volna, viszont akkor mind a 2 csapatnak 1-1 ponttal kevesebbje lenne. Ez így jól alakult, az, hogy Tóth Milán gólt lőtt, jól alakult, az pedig az, hogy az ukránok egyenlítő góljánál mi történt? Ugye mondtam, hogy erről is érdemes beszélni, mert itt fölvetődik. Hát ugye Osvát ölelte az ukrán játékost, nem tudta ellökni, nem tudta arrébb billenteni. Hozzáteszem, Osvát érzésem szerint azokon a mérkőzéseken, amikor játszott, jobban játszott, mint a Ferencvárosban, a klubjában, ahol ugye néha már nagy Oliveira jobb hátvéd, a kezdő jobb hátvéd, nem pedig ő. Tehát én szerintem nagyon jó teljesítmény nyújtott Bolla helyén.
1: De egyébként Nagy Zsoltról is elmondható így ez, van. Bár őt azért a sérülés is hátráltatta, de ez a bizonyos válogatott közeg. Én szerintem erről a faktorról is beszéljünk, de persze fontos a gólt is elemezni, amit hangsúlyoztak a főszereplők, akár Marco Rossi is, hogy a csapat és az akarás, amit látott, és ami még inkább erősödött azzal, hogy kicsit döcögősebben indult. Ez is kellett ahhoz, hogy ezt az utolsó 2 mérkőzést így meg tudjuk nyerni, ahogy sikerült.
0: Igen, lezárva azt a bizonyos gólt.
1: Így van.
0: Ugye nagyon közelről fejelték, tehát fölmerül, hogy Tóth Balázs miért nem jött ki. Na most ennek talán az lehet az oka, hogyha megnézzük az összes többi szögletét az ellenfeleknek, akkor ott azon a ponton, ahon ki kellett volna fejelni a labdát, ott Willy Orbánnak kellett volna lennie. De nem volt ott. Ennél az egy szögletnél nem volt ott. És talán Tóth Balázs sem fogta, hogy egyszer hogy jöhet el odáig a labda, mindegy, becsúsztatták.
1: Sokáig nem örülhettek azért ennek.
0: Nem, és ez, és én azt gondoltam ott, mondtam is, hogy valószínűleg az ukrán válogatott belelkesedhet, és megpróbálja megnyerni a mérkőzést, de ez nem azt jelenti, hogy a magyar nem teheti meg ugyanezt, és azért Csinger egy olyan gólt lőtt, ugye ő azt hiszem 46 vagy 47 alkalommal játszott, U15-től kezdve a magyar válogatottban soha nem tudott gólt szerezni. De azt a labdát, ami úgy bejött, és azt ballal kapásból egyből beverni a léc alá, az, ha egy csatár rúgja, és azt mondjuk, hogy rendben van, nem hogy egy hátvéd, ugye gondoljunk arra, hogy mennyivel könnyebbnek tűnt az első ukrán mérkőzésen Budapesten mondjuk Bolla helyzete, ahol nem jött olyan erővel a labda, nem olyan távolságból, jobb lábbal, tehát a jobbik lábával kellett volna belőnie, nyilván mindent megtett, hogy ez így legyen, és legközelebb talán majd sikerülni is fog, de azért az, hogy Csinger ott elől marad, és a védő feje fölött átszal a labdát, ezt egyből így belövi, anélkül, hogy Trubinnak bármilyen esélyt adna, ez gyönyörű volt.
1: Igen, és ugye ne felejtsük el, hogy Csinger a Nemzetek Ligáját megelőzően 1 felkészülési mérkőzésen lépett pályára. Igen. Tehát azért mi is itt vaciláltunk, hogy ki lesz Vili Orbán mellett. Hát erre most azért választ kaptunk, de természetesen Vili Orbánt is ki kell emelni, hiszen mellette, ahogy Csinger Márk is beszélt erről, talán még az ukrán meccs második mérkőzést megelőzően azért sokkal könnyebb, mert irányítja a védelmet. Beszéltél erről, hogy most még az a kérdés, hogy ki van Vili mellette. Én nem tudom, azt még nem merem föltenni, hogy ki lesz helyette, de ez egy nagyon fontos tapasztalás volt, azt gondolom, Csingernek is. A két ex-győri hozta össze egyébként a gólt, bár ott is nagyon szép összjáték volt, talán Jurek ért bele a labdába, és juttatta ki
0: Tóth
1: Rajdmundhoz, aki szépen betekerte, és jött Csinger, de mit keresett ott elő? Talán egy szabadrugás miatt maradt ott fönt, ugye?
0: Elől maradt, nem baj.
1: Na, nagyon jól tette, így utólag természetesen.
0: Van. Ami pedig Vili Orbánt illeti, én azt gondolom, Vili Orbánban a 2028-as EB-ig biztosan gondolkodhatunk. Tehát én szerintem, ha ő egy ilyen Nemzetek Ligája sorozatot vállal, és neki fut az EB selejtezőnek, és adja Isten, hogy kijutunk az Európa-bajnokságra, akkor Vili Orbánra még számíthatunk. Hozzáteszem, hogy gyorsabb ő sem lesz, rutinos, nagyon jól helyezkedik, nagyon sok párharcot megnyer földön, levegőben, és hogy mit jelent neki a magyar válogatott, arra megint csak annyit, hogy Marco Rossi mondta az ukránok elleni sajtótájékoztatót követő, hogy Vili Orbánnak rettetesen fájt a háta. Tehát Vili Orbán játék, ezt nem mondta senki, de ez gyakorlatilag bizonytalan volt. És erre egy adalék, hogy amikor a csapat végzett a mérkőzéssel, és felszállt a buszra, Vili Orbán nem bírta húzni a saját bőröngyét, mert olyan fájdalmai voltak, hanem más tette meg mindezt. Tehát őt nem nagyon látjuk ugye Magyarországon, mert játszik a Bundesligában, hát de ő is azért 70-szeres, több mint 70-szeres válogatott most már, ugye? 72-nél tart, Tihi Lajost érte utol, és ha játszik még egy-két évet, akkor ez a szám 80-90 fölé is kúszhat, ugye van jó néhány 75-szörös válogatott, azt idén nem fogja megdönteni, mert csak két válogatott meccsünk van, és adja az Isten, hogy ne kapjon sárgát, és mind a kettőt végig tudja játszani, de azért Vili Orbán rengeteget tesz ezért a magyar válogatottért, és ezek ellen a csapatok ellen, ahol az az irtózatos sebességbeli különbség, ami mondjuk megvan esetleg egy spanyol, egy angol, egy német, egy holland csapattal szemben, az itt eltüntethető. Hozzáteszem, ha már eltüntetésről van szó, hogy azt se gondolták volna talán sokan, hogy Kvaratskhelia talán 8-ból egy pár harcot, ha megnyer Osváttal szemben. Osvát nagyon-nagyon jól lefogta az aranylabda 30-as listáján egyedüli, nem VB résztvevőként ott lévő kétszeres BL győztest, úgyhogy olyan tartalékokat mozgósított megint ez a válogatott, amiről nem is biztos, hogy tudtuk, vagy sejtettük, hogy benne van.
1: Meg hogy mennyire fontos a játékosainknak a válogatott. Most nem akarom azt mondani, hogy Kvaratskheliának nem fontos, de megkapta a kritikát, hogy azért elég sokat sétálgatott és várta a labdát a válogatott mérkőzéseken, vagy összehasonlították talán ilyen Paris Saint-Germain-es találkozókkal. Az egy dolog, hogy kik vannak körülötte a Paris Saint-Germain-ben, de... Erről is beszélt Marco Rossi, és én ezt az adalékot még hozzátenném. Mert az ukránok kapcsán is beszélgethetünk arról, hogy lehet, benne van a pakliban, hogy ők azért a csapatépítésre is használták, még kapust is cserélt a szövetségi kapitány, keresi egy picit,
0: azt is, igen.
1: Keresi úgy tűnik egy kicsit a taktikát is. Tehát mindenkinek megvan a maga célja.
0: Igen, ők rengeteg felállást is kipróbáltak. Rengeteg játékossal.
1: Szóval ki mire használja, de az, hogy az alapembereink, akik a klubcsapatukban is meghatározó játékosok, és itt ki kell emelni Szoboszlai Dominikot, de mondhatjuk a többieket is. Kerkez is, amíg a pályán volt, de Schäfer is, és mindenki, Vili, akik szinte végig játszották az összes mérkőzést, ilyen elánnal és ilyen lelkesedéssel voltak ott a pályán, ez azért lehet, hogy ritka, vagy úgy mondom, hogy szerintem párját ritkítja, hogy ez a fajta fókusz ott volt, hogy senki nem azzal foglalkozott, hogy na majd mi lesz esetleg, ha visszamegyek, vagy nem olyan állapotban megyek vissza. Pedig azt gondolom, hogy a klubok is nézik ilyen szemmel, sőt, nagyon is nézik ilyen szemmel ezeket a találkozókat, de azért ezt jól látni, hogy ennyire fontos egy Nemzetek Ligája sorozat a mieinknek.
0: Az elejétől a végéig. Hát azért gondolj bele egy klubban, mondjuk vegyük a Liverpoolt, ahol sorozatba dőltek ki a játékosok a különböző válogatott meccseket. Szerintem ők örültek, hogy Kerkez nem játszik a negyediken, és hogy Szoboszla is épségben visszaér, mert azért Liverpool Manchester City van ugye vasárnap. És tehát szeretném kerülni annak a látszatát, hogy miközben a magyar válogatott teljesítményét méltatjuk, áradozzunk, hogy milyen szuperül játszottunk, és fantasztikusak vagyunk, mert ez nem így van. Tehát a magyar válogatott ezen a szinten képes volt két fontos mérkőzést megnyerni, és ez azért volt rettenetesen lényeges, mert december 6-án Belfastban sorsolják az Európa-bajnoki csoportokat.
1: Igen, bocsánat, ezt akartam mondani, hogy számoljunk most egy kicsit, hogy hogy áll a csoportunk, igen, és milyen esélyeink vannak.
0: Az Európa-bajnokságon 12 fős csoportok lesznek, 4 fős és 5 fős, az első helyezett tovább jut, és tovább jut a 8 legjobb csoport második. 4 ország rendezi, legalább mind a 4 ország részt vesz a selejtezőn is. Ha bejut alanyi jogon, az nekünk csak jó, ha nem, akkor ha egyik se jutna be ad abszurdum, amit ugye nagyon nehéz például az angolokról elképzelni, akkor 2 a rendező jogán játszhatott, és a pótselejtezőre a Nemzetek Ligája csoport győztesei egészen biztosan, hogy ott lehetnek, ha az Európa bajnoki selejtezőkön nem tudnak kijutni. Tehát a csoportgyőzelem, ami elérhető egy grúziai és egy északírok ellen győzelemmel, sőt, akár még 4 ponttal is, ebbe most azért tényleg nem mennék bele, hogy ez hogy, mert novemberig még rengeteg időnk lesz, az is kivitelezhető. De az első 2 hely az mindenképpen kell, hiszen a ennél a bizonyos kalapoknál az első kalapba kerül a Nemzetek Ligája A divíziójának, ugye ott 4 csoport van, mind a 4 csoportnak az első 3 helyezettje. Ha ezt most megnézzük, akkor ez úgy néz ki, hogy Franciaország, Olaszország, Belgium, hát egyik se egy ideális ellenfél, aztán ugye ott vannak a görögök, a németek meg a hollandok egy másik csoportban, spanyol, angol, horvát és portugál, dán, pillanatnyilag Velszi vagy Norvég lehet ott még. De magyarul az első kalapból talán a görögöket nem számítva olyan ellenfeleket kapunk, akik sokkal jobbak, mint mi. Ez nem azt jelenti, hogy mind a kétszer ki fogunk kapni tőlük. De a második kalapba, ahova bekerülhetünk, az azt jelenteni, jelen állás szerint, hogy mondjuk azzal a török csapattal, amely oda-vissza megvert minket a Nemzetek Ligája osztályozón, nem találkozhatunk. Azzal a svéddel, amelyik barátságos meccsen megvert minket, és a világbajnokságon jól szerepelt, nem találkozhatunk. Nem találkozhatunk a csehekkel, a velsziekkel, a kellemetlen szerbekkel. Igazából a harmadik kalapból is kaphatunk olyan ellenfeleket, akik fájó emléket is felidézhetnek, hiszen mondjuk Írország elvileg a harmadik kalapba fog kerülni, és összejöhetne mondjuk egy, nem tudom, egy francia-magyar ír, hát az egyáltalán nem biztos, hogy az első 2 hely is megvan, de mondjuk egy nem tudom, görög-magyar, nem tudom én, szlováknál, vagy albánnál, még akár az első hely is elérhető. Tehát azért fontos nekünk az, hogy szereplünk ebben a Nemzetek Ligájában. Nekünk a Nemzetek Ligája mindig is egy ilyen kiugrási lehetőséget, vagy egy pót megoldást jelentett, és az sem mindegy, ha följutnánk, akkor ugye a következő Nemzetek Ligája sorozatban a legjobbakkal játszhatnánk. És azért valljuk be őszintén, hogy annak a magyar közönségnek, amely természetesen kimegy 50 000 ember, egy grúz, egy ukrán, meg egy valószínűleg az északír meccsen is lesznek annyian, az még inkább vágyik arra, hogy a legjobbakkal találkozzunk, hiszen világbajnokságon 40 éve nem találkoztunk a legjobbakkal, az EB-n pedig egyszer-kétszer játszunk, de ott sem jutunk azért gyakran tovább a csoportból, ugye az elmúlt 3 EB-n ott voltunk, EB-n ott voltunk, de kétszer kiestünk. Tehát azért, hogy ha csak egy Nemzetek Ligája meccsen mondjuk lenne egy magyar-spanyol, vagy egy magyar-francia, vagy akár egy magyar-norvég újra, mint 2015-ben a pótselejtezőn, az sokat jelentene, és nyilván fejlődni is úgy lehet, ha a legjobbakkal játszol, illetve felhívni a figyelmet magadra, márpedig ugye menedzserek inkább az A-ligát nézik, mint a B-t vagy a C-t, ott is ezeken a mérkőzéseken lehetne, tehát minden szempontból ez jó lenne, és erre most a reális esély megvan. Tegyük hozzá, hogy a csoportunkat az az Északír együttes vezeti, amelyik egyedüliként az egész Nemzetek Ligája sorozatban még gólt sem kapott úgy, hogy a két legjobb védője sérült. Mert azért ott is a Bradley nem játszik, te például. Tehát azért helyén kell ezt az egészet kezelni, de ez eredményben, mentalitásban, hozzáállásban, ez az utolsó 2 meccsünk, ez teljesen rendben volt. A játék pedig reméljük, hogy javulni fog, főleg azért, mert olyan minőségű játékosok, akik most nem voltak, azok újra lehetnek.
1: Hát maradunk a válogatottnál, csak nem a magyarnál. Beszéljünk két szupersztárról. A portugál válogatottban folytatódik a telenovella Cristiano Ronaldoval, aki most mégsem vonul vissza, visszatérhet, de hát elvette ez a fókuszt arról, hogy egyébként a portugál csapat kiválóan játszott ebben a Nemzetek Ligája periódusban, Lionel Messi pedig a válogatottól könnyek között vonult vissza, gyakorlatilag szem nem maradt szárazon, a Benin elleni barátságos mérkőzésen. Hát ő ezt lezárta. Cristiano Ronaldo még nem. Ugye beszéltünk már erről.
0: Igen, és a múlt héten, is beszéltünk, és még odavettük Luka Modricot is, aki az elmúlt egy hétben kapott egy hetest pályafutása során először válogatott szinten, ugye a horvát-angol 0-7 azon a meccsen pályán volt, ő még nem vonult vissza, de hát egy ilyen 0-7.
1: Nagyon magyarázkodnia kellett, igen.
0: Tehát ilyen kellemetlen helyzetben 200, több mint 200 válogatottságot egyszer se volt. Hát a Ronaldo sztoriról én már sok újat nem tudok elmondani, mert ugye a Ronaldo pontokba szedte, hogy mi volt az ő kifogása. Van egy-két pont, ami szerintem egészen nevetséges, vagy nem hozzáméltó. Az, hogy ő nem vonult vissza a válogatottságtól, ez megint csak azt mondom, hogy kérdés, hogy hívni fogja George Jesus.
1: Illetve, úgy látom, hogy George Jesus azért beleállt ebbe a történetbe.
0: És az is a nagy kérdés, hogy kötelezik-e őt, hogy hívja. Mert én azt gondolom, hogy Ronaldo szerepeltetése az ma elsősorban Portugáliának már nem szakmai, hanem gazdasági érdeke. A szponzorok, a követők, tehát azok mind-mind addig, amíg van Ronaldo, jobban a portugál csapat mellett állnak. A portugál csapat játékából, főleg egy ilyen négyes sorozatban Ronaldo nem hiányzik. Ő neki valóban, tehát az nem volt egy rossz terv, hogy ő játszik az első meccsen és a negyediken, abban Ronaldónak igazat adok, hogy Jesusszal abban nem értett egyet, hogy ne utazzon el a második és a harmadik meccsre, mint csapatkapitány. Ez rendben van, és még ugye a múlt héten is mondtam, ha valaki valakinek valamit megígér, mindegy, hogy kis nagynak, Szabó Tótnak, vagy Jesus Ronaldónak, akkor azt tartsa be, ha tényleg azt mondta George Jesus, hogy ő a sajtótájékoztatón elnézést fog kérni Ronaldótól, akkor kérjen elnézést. Nyilván nem úgy, ahogyan azt Ronaldo leírta, meg szerintem az én szerintem nem biztos, hogy úgy hangzott el, de nem voltam ott.
1: Hát ezt mi nem fogjuk tudni.
0: És ha ott lettem volna, se értek portugálul, tehát akkor se tudtam volna, hogy ki mit mond. De láthatóan a Jesus-féle portugál válogatottnak az a válasz, hogy nyer 4-et, Gonçalo Ramos, aki a Ronaldo helyén játszik, ontja a gólokat, sorsdöntő találatokat szerez. Emellett nyilván lehet azt mondani, és biztos így van, hogy nem akarják ők kiközösíteni Ronaldót, meg közéjük tartozónak érzik, de maga ez az egész szaga, ez...
1: Hát és ugye Ronaldo... Nem úgy éreztem, bocsánat, hogy a válogatott többi tagja egy emberként állt volna ki Ronaldo mellett, és követelte volna vissza őt a válogatottba. És azt is tegyük hozzá, bocsánat, szerintem ez egy régóta lappangó helyzet, amely most itt kicsúcsosodott. Lehet, hogy egy olyan szövetségi kapitány, aki beleállt ebbe, nem tudom, hogy mi van e mögött, hogy Cristiano Ronaldo mennyit tud hozzátenni a portugál válogatotthoz, vagy mennyire szól arról Cristiano Ronaldónak a válogatott, hogy növelje a góljainak a számát. Tehát, hogy lehet-e ez a cél egy játékosnak úgy, hogy ez alapvetően ez egy válogatott csapat,
0: igen,
1: amiről
0: az
1: beszélünk.
0: A baj, hogy szerintem Ronaldo most már a pályán belül, és egy kicsit kívül is egyéni sportoló lett. Tehát neki ez az 1000 gól fontos. Még egy lekerekítés, ugye sokan mondták, hogy na hát Ronaldo elment, már is Rafael Leão a hetes mezben ott villog. Ez kötelező. Tehát a Nemzetek Ligájában 1-26-ig számozhatod a játékosokat, tehát valakinek a hetesnek kell lennie. Nem arról van szó, hogy Leão tiszteletlen Ronaldóval szembe, mert ha ő 38-as szeretett volna lenni, nem lehetne 38-as. Valakinek kell az a hetes mez, az kétségtelen, hogy hülyén nézett ki, hogy Ronaldo után valaki más is hetesben játszik, de például az ukránoknál cserélődött a keret, volt olyan ukrán játékos, aki más-más messzámmal lépett pályára különböző mérkőzéseket.
1: Csak hogy figyeljél.
0: Igen, mert ez nem egy világtorna, ahol állandó,
1: persze, világos,
0: állandó
1: igen,
0: számok
1: igen.
0: Vannak. Hát igen, szóval ez így méltatlan a Ronaldóhoz is, Portugáliához is, És én már nem nagyon hiszek, nyilván a happy end az lenne, ha novemberben Ronaldo megjelenne, eldöntene két meccset, de én ezt őszintén szólva nem hiszem. Már az egy, tehát most a labda egyértelműen Jesus tér felén pattog, meghívja-e Cristiano Ronaldót vagy sem. Ugye Ronaldo is azt mondta, hogy ő nem vonult vissza, visszamegy a klubjába, és ha jó formában lesz és lövi a gólokat, hát először legyen jó formában és lövi a gólokat, majd meglátjuk, hogy ez így lesz-e. Messi más kérdés. Messi befejezte a válogatott pályafutását, úgy fejezte be, és ez szerintem
1: bocsánat, neki könnyebb volt szerinted azok után, amit elért a válogatottal azt
0: gondolom,
1: mondani?
0: Nyilván, ha a világbajnok is kétszeres VB ezüstérmes vagy, könnyebb. Csak a nagy különbség az, hogy Ronaldóról bármennyire is tisztelem őt, azt nem látom, hogy ő a portugál válogatottból olyan nagyon hiányozna, ha nem játszik. Messi, ha nem játszik az argentin válogatottban, hiába 39 éves, az nagyon látszódik. Tehát Messi a tudása, a képességei és a formája alapján még lehetne válogatott jövőre is. Ő maga nyilván már nem érzett ahhoz motivációt, hogy egy mondjuk újabb 4 éves ciklusnak neki feszül, hogy na majd a 2030-as VB-n újra visszahódítjuk a világbajnoki címet velem, mármint úgy értem, ő gondolt, az nem velem, hanem,
1: ő vele.
0: Az, hogy megszerveztek egy ilyen Benin elleni mérkőzést, nyilván már a himnuszoknál nagyon-nagyon érzelmes pillanatokat élt át mindenki. Én megmondom őszintén, én próbáltam élőben nézni, az első félidőt megnéztem, rettetesen álmos lettem, mert
1: csúszott az egész.
0: Ez csúszott, és az nem is volt egy nagy félidő. De hát azért akárhogy nézzük, az éppen szintén visszavonduló Otamendivel fejeltetett egy gólt Messi, majd adott még egy gólpaszt, és a végében rúgott egy 11-est. Tehát 126 gólnál fejezte be. El tudok olyat képzelni, ez megint extrém eset, hogy a következő, nem tudom én, Copa America előtt kidől 4 argentin csatár, és azt mondja Scaloni, hogy Lionel, gyere aztán, segíts 20-30 percet. Nem hiszem, hogy ez fog történni. Messi viszont úgy fejezte be, ott fejezte be Argentínába, ahol egyébként pályafutása kezdeti szakaszán, mivel ő igazából Barcelonában nőtt föl, és ott játszott a Barszában, és ott ért el az első trófeáit az argentin válogatottal, ugye pályafutása kezdeti szakaszában gyakorlatilag csak kudarc érte, vagy vesztett döntők, tehát talán nem is ismerték el annyira őt, nyilván azóta igen. Ő úgy vonult vissza, ahogy egy ilyen kvalitású játékosnak vissza kell vonulni. Mi pedig nyilván figyeljük azt, mert ugye az amerikai bajnokságban, az MLS-ben még játszik, hogy hát azért hát, ha még mutat egy-két dolgot. Na de, mit tud mutatni a magyar női labdarúgó válogatott, hiszen a mieink Hollandiával játszanak VB pótselejtezőt, ma este az első mérkőzés.
1: Igen, hát nagyon nehéz dolga van a mieinknek. Tegyük hozzá, hogy a nőknél is érdekes és izgalmas a lebonyolítás, a kvalifikáció a világbajnokságra, mert mondjuk úgy, hogy a Nemzetek Ligája és a EB vagy éppen VB pótselejtező összefonódik. Tehát először egy A, B és C ligában szerepelnek a csapatok, hogy a magyar válogatott sajnos a C-be esett vissza, de megnyerte azt Azerbajdzsán, Észak-Macedónia és Andorra előtt, és így, mivel a C-liga harmadik csoportjában első helyen végzett, így maradt esélye arra, hogy ott legyen a playoffban, a rájátszásban. Igen ám, de ugye az úgy történik, hogy az A-ligában van 4 csoport, és a 4 csoportesső automatikusan ott van már a VB-n.
0: Tehát jelenleg csak 4 európai
1: így van,
0: csapat
1: 4 európai
0: ki a VB-re.
1: Ez most az európai selejtező értelemszerűen, és a C-ligának a győztese az A-liga adott csoportjának a második helyezettjével, tehát a lehető legerősebb még a VB-re ki nem jutott csapatokkal mérkőzik meg, és még azután is van egy kör. Tehát megmarad az esély, de lássuk be, hogy azért azt látva, az erőviszonyokat látva azért nagy különbségek vannak. Az A csoportban, vagy az A ligában, az első csoportban az olaszok lettek a másodikak, hollandok a második csoportban, akikkel mi megmérkőzünk. Anglia is ott van, és Norvégia, tehát elképesztően erős.
0: Hát ebből könnyűt nem is kaphattunk
1: volna. Nem, és ebből lett Hollandia, amely 11. a világranglistán. Tehát az erőviszonyokat nézve egyértelmű favorit Hollandia. Ezt ki lehet mondani, gyakorlatilag bármilyen ellenfelet
0: kap, bármelyik cíliges. Nem egy mérkőzésen dől el, hanem oda-vissza.
1: Ez viszont már egy oda-vissza vágós. Amely műfajt egyébként én alapból szeretek, mert ez az egy hiányérzetem például itt az Európa Liga vagy Bajnokok Ligája lebonyolításban nekem van, hogy nincs az a visszavágó hangulat, amelyből a tanulságokat levonva az egyik és másik csapat egy picikét előrébb tud lépni, a Nemzetek Ligájában a férfiaknál megvan. Szóval így vágunk neki ennek a világbajnoki selejtező mérkőzésnek, ráadásul úgy, hogy tele vagyunk hiányzókkal. Tehát 7 olyan játékos van, legalább 7, aki ott lehetne és nincs ott. Van, aki már régóta maródi, például Szabó Viktória, aki most már Olaszországban játszik, de a térdsérüléséből lábadozik, aki német Dia és aki Németországban van, ő is még nehezen épül föl a térdsérüléséből. Csányi Diana szintén a Ferencvárosban sérült meg a szezon legelején, de éppen Bíró Barbara sincs ott, vagy éppen Csiki Anna, aki Angliában is volt, most éppen Portugáliában futballozik, és hát betegek is vannak. Tehát például Süle Dóra a mai napon nem tud leülni. Turányi Lilla egy ideje már nincs ott a keretben, és azért itt nagyon sok meghatározó játékost mondtam. Ugyanoda lyukadunk ki hamar, mint a férfi csapatnál, hogy egy-két alapember nincs, akkor nagyon nehéz pótolni. Van a keretben 9 NB1-ben játszó labdarúgónk, és erről azt hiszem már egy mondatot beszéltünk valamelyik adásban, hogy sajnos azért azt lehet látni, hogy a magyar bajnokság nem tudja felkészíteni, vagy nehezen tudja felkészíteni, vagy versenyképessé tenni a játékosokat ilyen iramú nemzetközi mérkőzéseken. De hát meglátjuk, természetesen én mindig belszélességgel a lányok mellett állok, meg nagyon szurkolok, és azt is sokszor tapasztaltuk, hogy a futballtudásunk megvan, a nagy csapatok ellen is, csak hát általában a fizikális különbségek szoktak a mérkőzés utolsó harmadában kijönni. Ne legyen igazam, de legyünk őszinték, ennek a mérkőzésnek itt idegenben is a holland válogatott az esélyese.
0: Én hiszem, legutóbb, amikor játszottunk ilyen oda-vissza párharcot a hollandok, ahol 4-0-5-0 lett a hollandoknak. Most nyilván vélhetően a női futballban a merítési lehetőség még kisebb, mint a férfiben, tehát ha itt kidőlt tényleg 6-7 játékos, akkor nehéz dolgunk lesz. De hát láttunk már az elmúlt héten kisebb csodákat, hát most egy nagyobbat kellene, hogy a magyar válogatott esetleg Hollandiát megszorítsa vagy megverje. Bizakodunk, a jövő héten pedig visszatérünk majd nyilván a női válogatott mérkőzéseire is, és a hétvégén folytatódik a magyar labdarúgó bajnokság, úgyhogy a jövő héten találkozunk, és akkor az OTP Bank Ligáról is szó lesz majd.
1: Mára köszönjük szépen a figyelmet, a viszonthallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Három éremmel közte Kukta Vladislava aranyával jött haza Szófiából a magyar ökölvívó válogatott, és Hámori Luca pedig úgy tűnik, hogy felnőtt pályafutás egyik legfontosabb érmével, egy Európa-bajnoki ezüstéremmel gazdagodott. A most következő órát ennek a sikernek szenteljük. Vendégünk a stúdióban Hámori Luca. Szia, szeretettel gratulálok.
3: Szia, köszönöm szépen.
2: Én tudom, hogy az idő az egy nagyon érdekes, hogy mondjam, része a kontinuumnak, mert hogy van egy ilyen gyógyító hatása, egy ilyen perspektívába helyező képessége, és minden egyes nappal, egy átaludt éjszakával az ember egy kicsit másképp lát dolgokat. Nem tudom, hogy ez az ezüstérem azóta már más polcra került el, mint ahogy az első posztjaidból lehetett érzékelni, hogy okozott, vagy volt benned egyfajta csalódottság, hogy ez nem arany lett.
3: Most már azért eltelt jó pár nap az Európa-bajnokság óta, még mindig van bennem sajnos egy kis csalódottságérzés, hiszen tényleg az aranyéremért mentem, és hittem, hogy képes vagyok rá. Ugye sajnos ez most nem sikerült, és csak egy ezüstéremmel térhettem haza, viszont sokszor gondolkoztam azon, hogy valójában ez a pályafutásom eddigi legnagyobb sikere, és valahol elégedetnek kell ezzel lennem, és hogyha arra gondolok, hogy egyébként ez most még csak egy állomás volt ugye a fő célom előtt, tehát 20-28 előtt, akkor azt gondolom, hogy ez az ezüstérem egy jó visszacsatolása arra, hogy jó úton haladok. Így jó pár nap elteltével most már tényleg tudok neki örülni, és pozitívan gondolni rá, illetve a tanulságokat leszűrni, és menni tovább keményen.
2: Igen, nyilván vannak tanulságok, és most azért van időnk bőven arra, hogy kibeszéljük, hogy esetleg ilyenkor készül-e már az emberben valami fajta mérleg, hogy építetted föl a tavalyi év óta, akár ennek az évnek a felkészülését, amiben nagyon érdekes fejezetek voltak, és nagyon szeretnék kitérni majd ennek a részleteire, mert olyan élményben is volt részed, amiről szerintem nem csak boxkörökben álmodik az ember, hanem minden olyan sportoló, aki tudja, hogy milyen nagyságoknak mondjuk így a bölcsőjében nézhet szét, szerintem mindenkit inspirál, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy mit mesélsz majd az amerikai edzőtáborozásodról. De egy picit talán arra térjünk ki, hogyha azt nézzük, hogy ugye orosz ellenfelettől kaptál ki a döntőben, és most azért azt is lehet egy kicsit érezni, és ezt nem csak ökölvívás szemszögében mondom, hanem minden sportban van egy olyan érzet, hogy ahogy kezdenek visszakerülni az orosz versenyzők a versenyzési lehetőséghez, hiszen majdnem minden sportágban most már ugye az ellenük szóló nemzeti bojkotot kezdik feloldani. Úgy, minthogyha amikor a palackban sokáig visszatartják a levegőt, és egyszer csak így kirobban, tehát hogy így kiderül, hogy egyáltalán nem estek ki a rutinból, egyáltalán nem hiányzik nekik az, hogy nem lehetett versenyrutinuk éveken keresztül, minthogyha folyamatosan abban az állapotban tartották volna magukat, hogy ahogy lehet versenyezni, a legjobb formájukat hozzák. Nem tudom, hogy ezt érezted-e a ringben, a döntőben.
3: Ugye az Európa-bajnokság előtt már tisztában voltunk azzal, hogy itt már orosz ellenfelekre is számíthatunk, ezáltal én gondoltam, hogy egy keményebb mezőnyre számíthatok, és ez így is történt, hiszen ugye az oroszlánnyal teljesen más ágra kerültünk, tehát tényleg csak a döntőben találkoztunk, viszont ő is szépen menetelt, ahogy én is, és amikor a döntőbe kerültem vele, akkor ugye, ahogy te is említetted, azért az elmúlt években nem nagyon láthattunk róluk friss videókat. Bizony. Akár, vagy mérkőzéseket, amit esetleg...
2: elemezhetünk volna.
3: Igen, viszont ellenben ugye nekik egyszerűbb dolguk volt, hiszen velem azért tele volt most már az internet, és sok mérkőzést találhattak. Úgyhogy talán ebből a szempontból egy kicsi előnyük lehetett, de egyébként azért én is ismertem már őt. Én éreztem azt rajta, őszinte leszek, hogy végre itt van a lehetőség, hogy megmutassa, hogy ő is mire képes, és hogy akár egy nagy eredményt érjen el. Valójában a ringben is olyan magabiztossággal lépett be, én azt éreztem rajta, hogy na most itt nincs senki, aki őt megállítsa. Egyébként én is így léptem a ringbe. Sajnos most a kettőnk közül csak egy valaki nyerhetett, most ezek szerint ő neki talán így a magabiztossága nagyobb volt, mint nekem, de azt azért hozzá kell tennem, hogy mindent megpróbáltam ellene megtenni, ami bennem volt, én azt kiadtam. Most sajnos nem sikerült, de bízom benne, hogy a jövőben lesz még rá lehetőségem akár vele boxolni, és egy kicsit ezt visszaadni neki.
2: Én ebben egészen biztos vagyok, szerintem nyilván a súlycsoportban adódóan is valószínűleg azért ti többször fogtok összetalálkozni, és valószínűleg meg is méritek majd az erőtöket egymással szemben. Egy picit most menjünk vissza, Luca, kérlek, az időben, majd, hogy nem egy évet, mert nagyjából egy évvel ezelőtt beszélgettünk szintén egy hosszabbat, akkor volt is benne egy pici csalódottság, mert nagyon jól indult az éved, és aztán valahogy ugye a legfontosabb torna nem úgy ért véget, de közben azt is lehet látni külső szemmel, hogy nagy átalakuláson ment át ugye akár a Magyar Szövetség, és ugye közben már azt megelőzően ugye volt szövetségi kapitányváltás, és úgy tűnt, hogy te is... Nem is azt mondom, hogy másfajta sebességi fokozatba kapcsoltál, de azt érzékeljük, és szerintem most már mindenki, hogy döbbenetesen gyorsan közeledik Los Angeles, és befordultunk a sarkon, legalábbis ami a kvalifikációs versenyeket illeti. És ebben nyilvánvalóan nagyon sok dolgot végig kell venni, amikor az ember egy felkészülést megtervez. Hogy jött képbe az a lehetőség, hogy te ezt az esztendőt tulajdonképpen a világ egyik legfontosabb boxműhelyében, az Egyesült Államokban kezd, és nagyon szeretném megismerni ennek az egész 5 hétnek a részleteit, mert szerintem nagyon különleges lehetett.
3: Ez így van, talán egy életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt ez az 5 hét kint Amerikában. Ez a lehetőség a BVSC-n keresztül jött nekem, ahol...
2: Amelynek Fischer... a boxolója vagy, ugye ez
3: így van, igen. És ahol Fischer József által jött ez a lehetőség, hogy akkor rajtam kívül még egy csapattársammal együtt, illetve az edzőnkkel együtt 5 hétre kimenjünk Amerikába, és Ronnie Shields-el edzünk együtt. Most is, ahogy ezt kimondtam, ilyen hidegrázós érzés, hiszen aki is ismeri őt, tudja, hogy Evander Holyfieldnek volt az edzője, és mellette...
2: Sőt, Mike Tysonhoz is
3: így
2: volt.
3: Van, így van, és mellette számos profi boxolókkal dolgozik a mai napig együtt, és amikor én ezt így meghallottam, hogy lesz egy ilyen lehetőség, még nem volt 100%-ig biztos, de azért már így eljátszadoztam a gondolatot, hogy vajon milyen is lehet vele ott edzeni, vagy abba az edzőterembe belépni, és egészen addig, amíg én ott nem voltam, így fel sem fogtam, hogy ez most tényleg igaz, és még talán ott is, amikor először a ringbe, vagy a terembe beléptem, akkor tudatosult bennem, hogy na valójában itt vagyok, és hogy Ronnie Shields áll előttem, és tartja a kezét, hogy én abba üssek bele, amiben szintén mondjuk Holyfield is ütött, és már sokszor mondtam, hogyha egyébként abban az 5 hétben én nem csináltam volna semmit szakmailag, csak ott ültem volna a terembe, és beszívtam volna azt a levegőt, szerintem már az nagyon sokat hozzám tett volna. Úgyhogy mellé még napi 2 edzéssel készültünk, mint erőléti edzésen, mint szakmai edzésen, így egy teljes változáson ment át, azt gondolom, hogy egyrészt a mentalitásom, másrészt pedig nyilván a testem, és nagyon sokat kaptam én abban az 5 hétben, akár csak az, hogy... Talán a legpozitívabb nekem az egészben az volt, hogy amikor odaértünk, akkor azért igazából egy legenda edző állt velem szemben, mégsem az történt, hogy meg akarta nekem azt mondani, hogy most te így üsd a balt és a jobb egyenest, hiszen ezt én így látom jónak, hanem egyébként felmérte a terepet, megnézte, hogy én milyen állapotban vagyok, milyen stílust képviselek, és abból szerette volna ő a lehető legtöbbet kihozni, és nekem ez egy ilyen nagyon fura érzés volt, de természetesen pozitív értelemben, hogy meghagyja azt a sportolót, aki én vagyok, viszont abban próbál nekem segíteni, hogy tényleg ebben a stílusban a lehető legjobb legyek. És ugye ő leginkább profik, sőt, teljes mértékben profikkal dolgozik, viszont figyelembe vette azt, hogy egyébként én amatőr sportoló vagyok, és én egyelőre az olimpiára készülök. Készültem akkor már az első profi mérkőzésemre, de nyilván mindenki tudta, hogy ő is, hogy nekem az első az mindenképp az olimpia. Ezért próbált abban segíteni nekem, hogy az amatőr ökölvívásban mi az, amit hozzám tud ő tenni. És hála Istennek mondhatom azt, hogy kint is nagyon sok sparring lehetőségem volt, ahol ő állt a sarkomba, és ő adott utasításokat, illetve segítséget, és teljes mértékben átalakult már a mentalitásom, már a hozzáállásom, már a motivációm, és ezt még mind megfejelte az, hogy egyik edzésen éppen iskoláztam a Ronival, és a hátam mögött pedig besétált a terembe Holyfield, és így köszönt, hogy hello, sziasztok, én meg így megfordultam, hogy úristen,
2: ez filmszerű,
3: de tényleg,
2: amit most
3: ez komolyan az volt, és akkor utána én így remegtem, hirtelen elfelejtettem angolul, meg sem bírtam szólalni, és akkor Holyfield bejött a ringbe, vele is tudtam beszélgetni, vele is tudtam gyakorolni, tudott mutatni nekem egy-két mozdulatot.
2: Tehát ki jött be a ringbe? Evander Holyfield bejött a ringbe?
3: Pontosan.
2: És beszélgettetek?
3: Igen.
2: És mondott neked utasításokat, meg észrevételeket?
3: Igen, pontosan. Megkérdeztem tőle.
2: Ez meseszerű.
3: Ez tényleg olyan volt, hogy egy ilyen elképzelhetetlen, tehát hogy ezt, ha valakinek elmesélem, nem tudom átadni azt az érzést, amit én ott éreztem, mert tényleg ez ilyen leírhatatlan volt.
2: De jó, hogy elmeséled nekünk, mert ez nekünk is most egy ilyen, azt kell mondanom, egy ilyen valóban hollywoodi utazás, aminek
3: pontosan,
2: részei vagyunk
3: általad. Pontosan, és egyébként... Egyébként ott ugye tudtam vele beszélgetni akár az én történetemről, akár az ő történetéről. Megkérdeztem tőle, hogy neki mi a kedvenc kombináció. Megmutatta, én is megmutattam, abba segített, hogy mit, hogyan kellene ütni.
2: És türelmesen, kíváncsian nagyon várta a válaszaidat, és ugyanígy, tehát türelmesen válaszolt a kérdéseidre?
3: Igen, nagyon kedves volt, türelmes volt, segítőkész volt, rajtam kívül a csapattársamnak is ugyanúgy segített, és még iskoláztak is, szóval tényleg nagyon rendes volt, és azt még most itt szeretném hozzátenni, hogy ez ugye januárban volt, azóta most már eltelt jó pár hónap, viszont például ezen az Európa-bajnokságon kaptam tőle egy személyes üzenetet, hogy sok sikert a döntőben, és gratulálok.
2: Telefonszámot cseréltetek?
3: Nem, Instagramon kaptam az üzenetet, de még a mérkőzés...
2: Az szinte ugyanaz ma már.
3: De a mérkőzés után is írt, hogy fel a fejjel és gratulál, és hogy most pedig élvezzem a kis pihenésemet, úgyhogy ezek ilyen apró dolgok, de közben meg hatalmas dolgok.
2: Hölgyeim és uraim, tehát akinek Evander Holyfield személyesen üzen, hát mit akarhat az ember ennél többet a sportban? Most ezt őszintén mondom.
3: Én azt gondolom,
2: tehát,
3: hogy
2: már most, Luca, tulajdonképpen van szerintem a személyes bakancslistádon biztosan kipipálható fejezet, nem ezek
3: ez
2: után?
3: Biztosan, ez egyértelmű, és az, hogy belegondolok abba, hogy egyébként amikor voltak mérkőzéseim, tudom, hogy a Roniék is kérdezgettek utánam, hogy hogyan halad a felkészülés, hogy hogyan sikerültek a mérkőzések, és akkor ott januárban én azt gondolom, hogy egy ilyen életre szóló barátság vagy kapcsolatot sikerült létrehozni, azzal egyrészt, hogy ők is nagyon kedvesen álltak hozzánk és befogadóképesek voltak, természetesen mi is óriási tisztelettel és kedvességgel álltunk feléjük, és igazából ittuk a szavaikat, edzések után csinálom. Még beszélgettünk velük fél órát, órát, hogy tényleg minden kérdést, ami bennünk volt, azt fel tudtunk tenni nekik, és ők tényleg segítőkészen segítettek minden egyes nap és minden egyes kérdésben.
2: Hú, hát ezt ne haragudj, ezt a témát, ezt nem tudjuk itt félbehagyni. Tehát ez önmagában is már nekem nagyon így csiklandozta a fantáziámat, hogy talán ebben most általad, de kicsit jobban belelátunk, de most olyan fejezeteket nyitottál meg, ami viszi tovább ezt a témát. Ugye, amikor az ember Rocky filmeken felnőve és különféle fajta amerikai box sztorikat látva, van egy, megfogalmaz magában egy elképzelést, akkor van ebben mindig egy ilyen kicsit ilyen szürke, füstös, hangulatú edzőtermek, ahol tényleg lehet érezni a csurag le a falakon az izzadság, az emberi verejték, és az ember azt érzékeli, hogy a minden csillogástól mentes, vegytiszta munka,

0: boxterem, és hát itt a
1: olyan B... maga kopottságától olyan izgalmas,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, igen, és itt a B opció nyert, hiszen egyébként egy nagyon kicsi teremről beszélünk, ahol van egy ring, illetve van 3-4 zsák, és igazából ennyi az egész edzőterem, és úgy kell elképzelni, mint amit tényleg a filmekben látunk, hogy a garázsajtót felhúzzák, és ott van benne az edzőterem, és a falon tényleg rengeteg kép, akár a Holyfielddel, vagy mindenkivel, akivel a Ronnie együtt dolgozott, illetve tényleg az volt fura számomra, hogy amikor bementünk, akkor maximum 2-3 ember edzett egy időben, illetve nyilván az edzők, de hogy nem az volt, hogy tele az edzőterem, és mindenki ott van, és hát ezt el is mondták, hogy azért ott, aki ott edzhet, az már nem egy senki, és az egy óriási megtiszteltetés, hogy valaki oda beléphet, és pont ezért is volt számunkra egy ilyen felfoghatatlan érzés, hogy tényleg mi is ott abban az edzőteremben edzhetünk, és az mondjuk az egy-másfél órákat, amiket edzettünk, ott folyamatosan minket figyeltek, velünk foglalkoztak, nem foglalkoztak semmi mással, és tényleg mindent próbáltak átadni nekünk, amit ők tudnak így az ökölvívásról, illetve volt az, hogy mondjuk mentünk edzésre, és előttünk edzettek a nagyok, és akkor az ő edzésükbe is így bele-bele pillanthattunk, és tényleg egy ilyen, nem tudom szavakkal elmondani azt az érzés, azt az illatot, tényleg azt az érzés, amit én ott éreztem abban az edzőteremben, de teljesen minden elvárásomat igazából így felülmúlta az, hogy egyébként egy sima kis egyszerű garázsban felépített edzőterembe mentünk be, de egyébként, hogyha ott a környéken elmentünk egy boltba, vagy bárhova, és kérdezték, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és azt mondtuk, hogy a Ronnie Shields-el edzünk, akkor mindenki így leesett az álla, és nem akarták elhinni, hogy ezt mi komolyan gondoljuk. És szerintem biztos volt is olyan, aki nem is hitt el, de hogy ott tényleg a Ronnie az egy óriási legendának számított, és az, hogy mi vele edzhettünk, ez egy ajándék volt.
1: És tulajdonképpen megfogalmazhatjuk azt, hogy itt az emberi tényező a különbség. Tehát, hogy végül is, ha ennyire egyszerűek a körülmények, ha ennyire nem arról van szó, hogy a technológiát, meg a modern tényleg orvostudományt, meg különféle fajta, nem is tudom milyen más tudományágokból idehozott extrákat kapja a boxoló, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy maga a légkör kötelez, az a szaktudás nyilván, amit Ronnie Shields, vagy a vele együtt dolgozó, ha vannak még rajta kívül esetleg olyan segítőpartnerek, vagy edzők ott vannak, képvisel, valószínűleg abban van az az extra, és az nyilván lépést tart, gondolom, a világváltozásával, tehát gondolom a box sem egy olyan sport, ami ugyanúgy néz ki, mint Papp László idejében, hanem értelemszerűen fejlődik a maga kis evolúciós folyamatában. Tehát akkor tulajdonképpen itt arról kell meggyőzni magadat, vagy azt kell most ebből kihámoznunk, hogy az emberi minőség és a szaktudás az az extra, ami az ott nevelkedő boxolókból világsztárt csinál?
0: Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben így van. Nem az számít, hogy most éppen mennyire csillog az edzőterem, hanem hogy az, hogy az a szakember, akivel együtt dolgozunk, ő teljesen önzetlenül próbálja átadni azt a tudást, ami benne van, vagy ami tapasztalt ő az évek során, és tényleg ő mondhatta volna nekem azt, hogy de Luca, mostantól kezdve így boxolsz, mert én ezt mondtam, de nem ez történt, hanem tényleg nagyon kedvesen, segítő szándékkal, abból a stílusból, amit én odavittem, ő abból próbálta kihozni a legtöbbet, és ő is elmondta, hogy nincs két egyforma boxoló, tehát olyan nem létezik, hogy egy stílus kell mindenkire ráerőltetni, van mindenkinek egy saját stílusa, és abból kell a lehető legjobbat kihozni. És szerintem ő mindenkihez így áll hozzá, mindenkit próbál kiismerni a lehető legjobban, és ez visz előre minket, és ez viszi előre azokat a sportolókat is, akivel ő együtt dolgozik.
1: Hogy telt egy napotok ott? Mesélj nekem kérlek erről, mert nyilvánvalóan ez az 5 hét azért elég sok is, egy bizonyos szempontból nyilván kevés is. Nyilván az embernek hozzá kellett szoknia nagyon sok mindenhez, be kellett állnia egyfajta ritmusnak. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez talán több is, mint amit aznap kibírsz, tehát mennyire voltak a határok feszegetve?
0: Ha jól emlékszem, akkor hétfő, kedd, csütörtök, péntek volt a két edzéses nap, és a szerda, szombat volt, amikor egyeket edzettünk, a vasárnap volt, ami a pihenő volt. A délelőttök mindig szakmai edzéssel teltek, akkor dolgoztunk a Ronival, és általában azután délután volt egy erőléti edzésünk, amit egy házaspárral csináltunk, ők is a Roniékkal dolgoznak együtt, tehát nyilván összebeszélnek, de hogy az egy másik helyszínen, egy másik közegben telt, viszont

0: Viszont volt olyan, hogy a délelőtti edzésen én azt mondtam, hogy én délután nem bírok, tehát hogy én nem fogok tudni egy olyan erőlléti edzést végigcsinálni, amit egyébként ott velük csináltunk.
1: Hiszen annyira elfáradtál délelőtt.
0: Igen, igen, tehát annyira fárasztó volt, és egyébként most itt nem kell belegondolni, hogy ilyen nagyon különleges edzéseket csináltunk volna a Ronival, mert itt is inkább az egyszerűség híve volt, hogy ugyanúgy persze zsákoltunk, iskoláztunk, gyakoroltunk, de talán ott is hagyta az, hogy kibontakozzunk, mert egyébként számomra a legelején nagyon fura volt, hogy mondjuk van 12 menet zsák, és a 12 menet zsákban nincs megadva, hogy most az első menetben ezt kell ütni, a második menetben azt kell ütni, hanem meg volt hagyva, hogy akkor te most 12x3 percet zsákoljál le úgy, hogy nem ahogy szólok szeretnéd hozzád. Aha. És nyilván, hogy ott állt végig, és le sem vette rólunk a szemét, de egy szót nem szólt hozzánk, hogy mit, hogyan
1: gyűjtötte
0: kellene.
1: Gyűjtötte az információkat.
0: Szerintem igen, illetve nagyon megragadt bennem az a mondat, hogy azt mondta, hogy egyébként a ringbe is egyedül megyek be, hiába van ott a sarokban az edzőm, én vagyok ott benne, nekem kell megoldanom az adott szituációkat.
1: Hű, de magányos sport az egyébként.
0: Igen, nagyon.
1: Ezt már sokszor, aki látott élőben boxot közelről, az pontosan felméri ezt, hogy az egyik legmagányosabb, legkeményebb műfaj.
0: Pontosan, persze próbálnak segíteni, de ott a ringben te vagy és az ellenfeled, szóval neked kell megoldanod, és itt ezt próbálta nekünk átadni, hogy ott a zsákmunkám, vagy akár egy gyakorló munkában és azt próbáljam meg, hogy minél több helyzetet próbáljak meg elképzelni, megoldani egy-egy szituációt. Persze, hogyha valamit rosszul csináltam, akkor kijavította, de kimondott feladatot nem adott. Nekem ez az elején nagyon rossz volt, mert én szerettem azt azért, hogyha megvan mondva, mit csináljak, viszont egy hét után nagyjából már ez is átváltozott teljesen a fejemben, és már tudtam.
1: Milyen érdekes ez, mi?
0: Nagyon.
1: Hogy tulajdonképpen olyan hát nem is tudom, hogy nevezzem ezeket, dolgokat húzogatott itt az elmédben, olyan sávokat, amelyeket nem mozgattál meg, mert egyszerűen nem ebben a rendszerben nőttél fel.
0: Így van, teljesen más volt, és tényleg az elején fura volt, de aztán teljesen átkapcsolt az agyam, és azzal a mentalitással tudtam már ott edzeni, amit ők képviselnek, és egyébként nekem ez nagyon, nagyon tetszett, és nagyon bevált, és mindemellett az erőléti edzéseken is teljesen másféle munkát végeztünk, mint akár itthon.
1: Például
0: itthon, amíg inkább a nagy súlyokkal edzünk, illetve fekvenyomás, guggolás, az alapfeladatokat csináljuk, ott ők nagy súlya szinte egyáltalán nem dolgoznak, inkább kézi súlyokkal, nyilván úgy, hogy az embernek a súlyához megfelelő súlyokkal, de hogy inkább az ilyen köredzések, az intervalledzések arra figyelnek, hogy minden egyes izomcsoportot átmozgassanak, és egyébként ott
1: és
0: volt...
1: És a vitálkapacitás, tehát egy kicsit ebből azt is leszűröm, hogy az is nagyon fontos, hogy a tüdő mit bír.
0: Pontosan, én azt gondoltam, hogy jó állapotban vagyok egyébként, amikor oda kiutaztam. Hát rájöttem, hogy nem. Tehát, ott azért rá kellett ébrednem, hogy húha, itt azért lesz gond, és volt is, de hála Istennek egész gyorsan aklimatizálódtam, és rá tudtam kapcsolódni arra a rendszerre, ami ott van. Én nagyon élveztem azokat az edzéseket, szinte mindent videóztam, hogy azt majd itthon is bele tudjuk építeni a felkészülésünkbe, és egyébként azokon az edzéseken volt olyan, hogy hánytunk edzésen, volt olyan, hogy sírtam már edzésen, és ilyet még nem éreztem, hogy annyira erőlködtem, és annyira kiadtam magamból mindent, hogy már sírtam, de nem tudom megmondani, hogy miért, csak így folytak a könnyeim, és csak kiabáltam, és sírtam. De minden
1: és mi
0: egy...
1: volt a reakció erre?
0: Nevettek, és azt mondták, hogy ez a jó, hogy ez kell, és így lehet fejlődni.
1: Ezt akartuk elérni,
0: igen,
1: ugye?
0: Pontosan.
1: Végre.
0: És egyébként ők is azt mondták, hogy ez a hozzáállás kell ahhoz, hogy az ember bajnok legyen, és én imádtam tényleg ezt az egészet, és ha mondjuk elmegyek máshova a 2-3 hétre edzőtáborba, azért a vége felé már úgy szoktam lenni, hogy fú, most azért már jó lenne hazamenni, meg most már úgy elég volt. Itt az 5 hét egyrészt úgy elrepült, hogy észre se vettem, másrészt meg ott voltam 5 hét után, hogy én nem akarok hazamenni, és én annyira jól érzem itt magamat, és hogy bármikor visszamennék.
1: Hát ez egy elképesztő kirándulás lehetett. Úgy a hétköznapok, az a picike kis szabadidő, ami ott volt, ott az mennyire érezted meg ezt az amerikai hangulatot, meg a profi boxnak ezt a tényleg sajátos környezetét?
0: Ott az edzőteremben volt olyan, hogy ugye például az a nap, amikor a Halifield is ott volt, utána már az edzés után elmehettünk vele ebédelni, illetve elmehettünk, még volt ott Germán Csárló, ő is, akivel Ronny Shields együtt dolgozott, és őneki a házához mehettünk el, egy akkora villa volt, hogy én ilyen tényleg csak a filmekben látok, és ő nekik ez a mindennapjuk, ők így élik az életüket, és ugye a profi box által ő ezt tudta elérni, volt egy saját edzőterme, volt egy saját kosárlabdapályája, egy bowling terme, egy óriási medence az udvarban, szóval tényleg egy olyan volt, hogy egy ilyen visszaigazolás volt, hogy igenis lehetséges ezt az ökölvívás által elérni, hiszen ő is ezáltal érte el, és ez is még egy ilyen plusz motiváció volt, hogy hát ha neki sikerült, akkor nekünk miért ne sikerülhetne, és ezen kívül meg az, hogy ott Amerikában tölthettük el a napnak a többi részét, elmentünk bevásárolni, akár már csak egy boltba bemenni, olyan volt, mint tényleg a filmekben, hogy mondjuk az itthoni boltoknak a 15-szöröse, mindenből nagyon-nagyon sokféle fajta dolog volt, és ez is egy ilyen nagyon durva dolog volt számomra, hogy el tudtam veszni a boltban, el tudtam tölteni órákat a boltokban, hogy csak nézelődni, igen, és talán még, ami nekem nagyon tetszett, hogy az emberek mindenhol annyira kedvesek voltak, nem azzal voltak elfoglalva, hogy én rajtam most éppen mi van, vagy mit csinálok, hanem úgy, ahogy vagyok, mindenki elfogadott, kedves volt, bárhova mentem, akkor szívesen láttak, úgyhogy én nekem ez teljes mértékben egy ilyen, hát egy ilyen szívmelengető 5 hét volt.
1: Hát nagyon jó ezt hallani, és annyira örülök, hogy erről ilyen mélységében tudunk beszélni, mert szerintem olyan élményeket osztasz meg, ami minden sportolót meg kell, hogy mozgasson, és volt egy nagyon fontos mondatod, amiben most egy picit még belekapaszkodom itt a hírek előtt, ez a, ha neki sikerült, akkor bárkinek sikerülhet. Én leginkább ezt tanultam az egyetemi éveim alatt kint Amerikában, hogy az a fajta mentalitás, amit sokszor mi Magyarországon ugye úgy látunk, hogy irítséget szül valakinek a sikere, ott ezt a mentalitást hozza, hogyha valakinek sikerült, akkor a mellette lévő emberek környezete leginkább arra következtet, hogyha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhet. Tehát nem az irítség dominál, hanem ez a fajta látásmód. És pontosan ezért kérdezem, Luca, most tőled, hogy mi az, amit végül is magaddal hozol ebből az 5 hétből, leginkább azon kívül, amit nyilván a tested megtanult, mert hallom a szavaidból, hogy nagyon sok mindent. De mégis úgy látom, úgy érzékelem, hogy amit a fejedbe hoztál haza, az valószínűleg pótolhatatlan.
0: Ezt jól érzed. Talán amit hazahoztam, és így kiemelnék, az az, hogyha az ember tényleg úgy kell fel minden egyes nap, hogy látja a céljait, és hisz is benne, és megtesz érte mindent, akkor tényleg a határa csillagoség, és jöhet bárki velem szembe a ringbe, akkor én átgázolok rajta, és az, hogyha mellé még vannak ilyen emberek a környezetemben, akik ugyanúgy hisznek bennem, ahogy én hiszek magamban, akkor meg tényleg a határa csillagoség.
1: Hát ez fantasztikus, és nagyon jó ezt pont tőled hallani, mert eddig is hittünk abban, hogy nagy harcos és nagy amazon vagy, de azt gondolom, hogy most kaptál egy olyan inspirációt, ami valószínűleg repíthet tovább. Lehet ennek folytatása akár ott?
0: Én bízom benne, hogy lesz még lehetőségem Ronnyékkal együtt edzeni, akár az amatőr pályafutásom során, és akár a profi pályafutásom során majd az olimpia után.
1: No, hát vendégünk Hámori Luca, aki most a Szofia Európa bajnokságon a női 65 kg-os súlycsoportban Európa bajnoki ezüstérmes lett, és akinek Evander Holyfield személyes üzenetet küld, szóval ne arra, hogy ez innentől kezdve azt hiszem, hogy állandó eposzi jelzőként lesz majd a neved mellett, legyél rá büszke, mi is nagyon büszkék vagyunk, de ennek az esztendőnek persze nem csak ez az EB volt fontos eseménye, volt egy pár fönt és lent, erről is fogunk majd beszélni. Vendégünk itt a stúdióban Hámori Luca, aki a közelmúltban a Szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság 65 kg-os súlycsoportjában Európa-bajnoki ezüstérmes lett, és ezzel azért a felnőtt pályafutásod egyik mérföldkövéhez érkeztél, ugye kibeszéltük már az elmúlt fél órában, még akkor is, ha volt benned valamelyes csalódás, hogy orosz ellenfeled ebben a megméretésben most itt a ringben tulajdonképpen egy hangú pontozással volt nálad jobb, tehát vita nem férhetett hozzá. Viszont azt hiszem, hogy az elmúlt fél órának sokkal izgalmasabb kirándulása volt így az időben az, amit arról az 5 hétről meséltél, amit a világ egyik legkomolyabb box műhelyében tanulhattál, és onnan hozhattál haza, ugye Ronnie Shields fantasztikus, egyébként nagyon szerény berendezésű, de szakmai tudásban annál különlegesebb világában költhettél, vagy tölthettél, ugye Evander Holyfield, vagy akár Mike Tyson korábbi mesteréről beszélünk, és már hát az is kiderült, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhat, hogy ugye olyan elképesztő gazdag élmény anyaggal jöttél onnan haza, arról nem is beszélve, hogy akinek Evander Holyfield ezek után üzen, vagy nyomon követi, hogy mit csinál, az szerintem már nem élt hiába, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk. Ugye itt nem teljesen egyedül utaztál ki, Váradi Sándor volt egy másik edzőpartner, illetve edződ, a BVSC Zugló szakosztályvezetőedző, Régi Dániel volt veled, és arról még nem beszéltünk, hogy például neki edzői szemmel hozott-e újat ez a kirándulás? Nyilván igazából hitelesen ő tudná ezt elmondani, de gondolom te is megfigyeltél valamit, illetve hogyha onnan együtt hazajöttetek, akkor változtattatok-e ezek alapján, amit ott együtt tanultatok a további felkészüléseden?
0: Nagyon jó volt látni, hogy a Dani nyitott volt így az új dolgokra. Egyébként ő csak is egy ilyen megfigyelőként utazott velünk, hiszen egyébként neki abból telt ez az 5 hét, hogy az edzéseken a ring mellett állt, és csak figyelt az, hogy mit csinálunk.
1: Tehát teljesen átadta tulajdonképpen a felkészítést.
0: Teljesen, igen, igen, igen. Sőt, volt meg olyan, hogy a Roni megkérte, hogy iskolázzon velünk a Dani, hogy ő is meg tudja nézni, hogy egyébként mi, amikor otthon vagyunk, hogyan szoktunk iskolázni. Egyébként azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, és hogy nyilván egy-két dolgot neki is tudott mondani, hogy mire figyeljen, de azt mondta, hogy egyébként ez így oké.
1: Ez a szakmai elismerés, biztos neki is jól esett.
0: Igen, biztos vagyok benne, és amit mondtam, hogy edzések után beszélgetünk a Ronival, itt azért a 90%-ban egyébként a Dani volt az, aki beszélgetett vele, és mindig írt össze kérdéseket, amiket felszeretett volna neki tenni, illetve ő is az összes edzésen videózott, és azt gondolom, hogy memorizálta a dolgokat, és nagyon jó érzés volt azt is látni, hogy amikor hazaértünk, akkor látszólagosan próbálta beépíteni azt a stílust, azt a felkészülési tervet az itthoni edzésünkbe, amit ő kint tapasztalt, és mivel ő is látta, hogy egyrészt hasznos, másrészt, hogy nekem is bevált, ezért nem az volt, hogy jó, hát most hazajöttünk itthon azon, amit én mondok, hanem ő is tényleg tudta hasznosítani azt a tudást, amit ott elsajátíthatott abban az 5 hétben. Úgyhogy ő is nagyon szomorú volt, amikor haza kellett jönnünk, de hála Istennek nem az történt, hogy akkor itt most becsuktuk azt az ajtót és soha többet, hanem tényleg hála Istennek nyitott volt arra, hogy ezt beleépítsük az itthoni dolgokba is.
1: És akkor lehetett videózni, és hát nem volt abban semmiféle fajta takargatás, vagy titok, hogy esetleg abból a műhelyből ti hazahoztok valami tudást.
0: Lehetett videózni, engedélyt kellett rá kérni. Tehát a Roninak annyi volt a kérése, hogy ha csinálunk is képet vagy videót, lehet, de szóljunk előtte, illetve amikor mondjuk egy-egy ilyen éles sparring volt, azt nem lehetett videózni. Tehát az arra mondták azt, hogy azt nem. Magunknak bejöhet, tehát hogy például a Nenónak, ugye a Váradi Sándornak kint
1: aki
0: voltak.
1: Aki kimatt,
0: igen, voltak. És neki volt kint családtagja, és bejöhetett a terembe, és megnézhette, viszont annyit kértek, hogy ezt nyilvánosságra, amikor kezdjük valakivel, azt ne tegyük ki.
1: De hát ezek mégiscsak a legkomolyabb szakmai titkok.
0: Igen, igen, igen, és persze mi ezt tiszteletbe tartottuk, és nem éltünk vissza az ő kedvességével. A kondi edzésekről ott lehetett bármit videózni, lehetett kitenni is a social médiában. Úgyhogy egyébként ebben is nagyon lazák és jó fejek voltak, és nem az volt, hogy akkor az most ott teljesen top secret, hanem annyit kértek, hogy a sparringot ne, de egyébként bármi mást.
1: És akkor még egy pillanatra visszatérve a kondira, hogyha mondjuk egy 10-es skálán azt mondjuk, hogy 5-ös szinten mentél ki Los Angelesbe, úgyhogy azt gondoltad, hogy rendben vagy, akkor mennyivel jöttél haza?
0: Hát 10/10, sőt 10/11. Igen, egyébként most is visszanézem a régi videókat, mert szoktam így nosztalgiázni, és nagyon durva, hogy előtte hogy néztem ki, illetve hogy jöttem haza, és 5 hétről beszélünk, tehát az így nem sok időről, de annyira átalakult a testem, és annyira másképp néztem ki, amikor hazaérkeztem, hogy az valami hihetetlen.
1: Luca, és akkor beszéljünk erről, hogy ma egy 25 éves szálkás, itt csupa izom ifjú hölgynek mit kell tenni a testér azért, hogy ezt a fajta terhelést kibírja? Tehát itt most gondolok a ringen kívüli fontos dolgokra is.
0: Nagyon fontos a regeneráció, hiszen a testünk az 0-24-ben igénybe van véve, és oké, hogy csak kétszer-két órát az edzőterembe egy nap, de mellette ugyanúgy intézzük a dolgokat, illetve sajnos mindig vannak sérülések. Nálam főképp jelentkezik mindig valami, de azt gondolom, hogy ez talán azért is van, mert nem tudom, hogy hol van az a határ, amikor már azt kell mondani, hogy egy kicsit álljunk meg és pihenjünk vissza. Így a Dani, az edzőm is sokszor mondja, hogy néha többet ér az, hogy kevesebbet edzesz, mint hogy túlhajtod magad. Én ezzel nem értek azért sokszor egyet, és meg kell győzni arról, hogy ez így van.
1: Tolnád.
0: Én abban hiszek, hogy az elvégzett munkának megvan az eredménye, és ez miatt talán vagyok ennyire szigorú magammal, de azért az, hogy masszázsra járni, a sérüléseket komolyan venni, gyógytornára járni, hogyha bármi van, akkor tényleg azt komolyan kezelni, hiszen bármikor jöhet egy olyan sérülés, amivel ha nem foglalkozok eléggé, vagy nem figyelek rá, akkor ez a későbbiekben akár akadályozhatja is a pályafutásomat. Úgyhogy az, hogy természetesen a regeneráció az mindig ott van, és egyébként én pluszban úgy nem foglalkozok úgy a testemmel, hogy akkor most még bármit is pluszban csinálj.
1: Mi a helyzet a táplálkozással? És ott egyáltalán volt-e bármiféle, nevezzük így hókusz-pókusz, amire felhívták a figyelmet? Ugye azért ma azt hiszem, hogy ebben óriásit fejlődött a sporttudomány és a sporttáplálkozás. Pontosan tudjuk, hogy milyen sokat tehet hozzá, vagy adott esetben vehet el valakinek a teljesítményéből, hogyha azt nem jól képviseli, vagy nem jól csinálja, vagy nem azt adja meg a testének, amire igazából szüksége van. És hát a tiéd ráadásul egy súlycsoportos sporták, tehát ott az sem mindegy, ugye, hogy...
0: Hát ez nem mindegy, és erre már én is rájöttem egy pár évvel ezelőtt, ha nagyon pontos akarok lenni, akkor én 23-ban kezdtem el dietetikussal, Körösi Évával együtt dolgozni, akivel azóta is együtt dolgozom, és hát én rájöttem, hogy úgy is lehet fogyasztani, hogy az ember nem hal meg, és hogy nem úgy kell kihúzni az edzőteremből, és hogyha odafigyelek az étkezésemre, akkor mennyivel egyszerűbb is tud lenni ez az egész.
1: Tehát nincs az a kegyetlen éhségérzet, meg az az igazi éhezés, amit az ember legjobban utálhat ebben a műfajban.
0: Nem, hála Istennek most már mondhatom azt, hogy persze az utolsó 1-2 kilóval azért meg szoktam szenvedni, de az sem olyan, hogy egész nap nem eszek semmit, hanem például most is az Európa-bajnokságon a mérkőzés előtti napokon vacsoráztam. Tehát, hogy ilyen régen nem nagyon volt, előtte 2-3 napig nem is
1: ettem. És ez csak a tudatos táplálkozásodnak.
0: Teljes mért, csak szóval. Az. Tehát, hogy az, hogy megnézem, mit eszek, mit miért eszek, és egyébként kint Amerikában is a kondihis edzéseken való beszélgetések is általában arról szóltak, hogy azért az is fontos, hogy edzés előtt mit eszek, edzés után mivel töltök vissza, és ott is próbáltak segíteni, ebben csináltak ilyen testösszetételmérést, és tényleg abban is próbáltak átadni a tudásukat, hogy tényleg a lehető legjobb formában.
1: Tehát ott azért ezt magas fokon űzik.
0: Igen, aha. igen, de egyébként hozzátenném, hogy szinte hasonló volt az, amit én itthon szoktam csinálni, és az, amit ott kértek tőlünk. Úgyhogy olyan nagyon nagy változás abban nem volt, de hát igazából ez is csak azt jelenti, hogy jó munkát végzünk az Évivel, úgyhogy én ennek örültem.
1: Szuper, hát nem is lehetne azt gondolom másképp az, hogy azért elérkezzél egy ilyen komoly szakmai sikerhez, hogyha ez a fejlődés minden fronton nem mutatkozna meg. Mi volt mégis annak az oka, hogy ennek az esztendőnek azért voltak mélypontjai? Most akkor egy kicsit most már távolodjunk el, bár nem szívesen ettől a Los Angeles-i kirándulástól. Szóval hogy látod, ez egy természetes hullámzás, kell, hogy ilyen legyen, hogy az ember Isten igazából megint erőre kapjon, vagy adott esetben jobban tudja értékelni, ha jobban megy. Hogy látod?
0: Én azt gondolom, hogy az élsport az egy érzelmi hullámvasút egyébként, és az idei évem ma milyen jól indult, tehát tényleg akár az amerikai edzőtábor, akár utána a kisebb nemzetközi versenyek, vagy a bocskai, ami jól sikerült szintén. Igen. Ugye jött áprilisban az első világkupa, amire én nagyon magabiztosan és hát elszántan úgy érezve, hogy én képes vagyok bármire, úgy utaztam ki, és ugye előtte már másfél hetet edzőtáboroztunk is ott kint Brazíliában már a verseny kezdete előtt, és az elején egész jól mentek az edzések, tényleg azt éreztem, hogy na, ez most rendben van, aztán sajnos beteg lettem, és egy pár napot így ki kellett hagyjak, meg vissza kellett vegyek, de aztán azt éreztem, hogy abból is sikerült kilábalnom, és amikor elkezdődött a verseny, számomra egy ismert lányjal, egy horvát lány volt az ellenfelem, akivel boxolnom kellett az első meccsemen, és egyébként ott is magabiztosan léptem a ringbe, bár valamit éreztem, hogy valami nem kerek. Valami fejben, mentálisan nem volt mégsem annyira rendben, mint amit előtte éreztem, és sajnos ez a teljesítményemen is látszott, hiszen papírforma szerint egyébként azt a mérkőzést meg kellett volna, hogy nyerjem, viszont a 3x3 percben azt éreztem, hogy elfelejtettem boxolni, és lefagytam a ringben, és nem tudtam mit csinálni.
1: Hogy történhet egy ilyen? Ezt kielemezted utólag?
0: Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, mert tényleg ez egy nagyon-nagyon mély pont volt számomra, és nagyon nehezen jöttem ki belőle, de talán az, hogy én Amerikában voltam, és hogy utána azt éreztem, hogy minden nagyon jó, és mindenki ezek után várta tőlem az eredményt, hogy tényleg ezek után most már nem hibázhatsz, nem lehetsz rossz. Talán ez miatt egy kicsit több terhet pakoltam magamra, mint kellett volna, és mentálisan ez kicsit kihatással volt rám. És ez lehetett az talán, ami miatt itt egy kicsit ez félrecsúszott. Úgyhogy talán ez volt az, amit egy ilyen kézzelfogható válasznak tudok be, hogy ezt én mentálisan egy kicsit túl gondoltam, és túlságosan nagy terhet raktam magamra. Aztán utána nehéz volt ebből így felállni, mert azt éreztem, hogy magamnak is csalódást okoztam, illetve mindenki másnak, és ez egy nagyon-nagyon rossz érzés volt. Viszont mellette már vártam azt, hogy legyen egy következő lehetőségem, ahol megmutathatom azt, hogy valójában én ennél sokkal többre vagyok képes, és hogy mindenki hibázhat, de hogy ezekből a hibákból tanulni kell. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudtam ebből tanulni, és az utána következő időszakban már minden egyes edzésemen ott volt a fejemben ez a kudarc, és az talán még egy ilyen motiváció is tudott lenni, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő. És minden edzésemen arra gondoltam, hogy a lehető legtöbbet akarom kihozni magamból, és ez azt gondolom, hogy sikerült is. Ugye utána voltunk Olaszországban edzőtáborban, majd utána volt Usztyiban egy verseny, ahonnan sikerült aranyérmet szereznem, úgyhogy ott már elindultam így felfelé a lejtőn, kemény volt, nem mondom, hogy egyszerű volt, de hála jó Istennek, hogy sikerült kiszakadnom abból a mélypontból, mert az tényleg olyan volt, hogy azt hittem, hogy az ott most egy darabig még nem fog sikerülni.
1: Itt olyan érdekes, ahogy így visszagondolok a pályafutásod különféle állomásaira, mintha mindig jönne valami józanító, a szószoros értelemben pofon, és átvitt értelemben is, ami úgy a pályán tart téged, és mintha ez lökne tovább mindig a nagyobb céljaid felé. Nem tudom, hogy jól látom-e.
0: Ezt nagyon jól látod, és én ezzel már gondolkoztam, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy utána esetleg tényleg még jobb legyek, és még jobban teljesítsek. Lehetséges, hogy ez kell, és hogy lehet olyan dolgokat nem vennék észre ezek nélkül, amiket így észre tudok venni. Kár, hogy ilyen áron kell ezeket megtanuljam, De azért
1: hál' Istennek talán nem ott következnek ezek be, ahol ennek már olyan súlya van, viszont arra lehet, hogy kellően jók, hogy adnak egyfajta egészség és kihozanodást, vagy egyfajta fókusztartást, nem?
0: Így van, én is azt gondolom, hogy ezek kellenek ahhoz, és egyébként, ha én is így visszagondolok az elmúlt 10-15 évemre, mindig volt egy ilyen, és én hiszem azt, hogy amikor kell, akkor tudok olyan teljesítmény nyújtani, hogy az elég legyen ahhoz, hogy én elérjem azt, amit kitűztem magam elé. Most ezen az Európa-bajnokságon is azt éreztem, hogy azért léphettem ennyire magabiztos a ringbe, mert tudtam, hogy kijöttem abból a mélypontból, és onnantól, sőt már előtte is egyébként minden egyes edzésemen 150%-ot nyújtottam, de hogy annak ellenére is volt ez a mélypont, amiből szintén ki tudtam mászni, és teljesen tiszta, nyugodt lelkiismerettel léphettem a ringbe, hogy én a munkát elvégeztem, és amit én tudtam, azt megtettem, és ez innentől kezdve rajtam már nem múlhat. Most persze a ringbe igen, de hogy így ami a felkészülést érinti. Úgyhogy talán ez így megnyugtatott egy kicsit, hogy abból is sikerült kijönni, azon is túl vagyok, utána akármi történt a felkészülés során túl tudtam lendülni rajta, és 150%-ot tudtam nyújtani minden egyes edzésemben.
1: Hogy mondjam, csúnya ez a szó, amit ma gyakorta használunk, ez a reziliens, de tényleg ilyen ütés, még jobban ütéshállóvá tesz téged, most megint csak átvitt értelemben mennyi van a ringben, nem, amúgy egyébként arra az ütéshállóságra óriási szükség van. Ha most tényleg csak egy mondatban, mert azért már sokat olvashattunk is erről az EB-ről, ha a döntőig való boxolásaidat nézed, akkor szakmailag elégedett vagy az ott nyújtott teljesítményeddel?
0: Az első mérkőzésemen nem, ott nagyon nem tetszett, amit én csináltam a ringben, és lehet az is kellett ahhoz, hogy utána megint még látod, jobb lehessek, igen. És utána meccsről meccsre azt éreztem, hogy jobb volt a teljesítményem, jobban éreztem magamat a ringben, magabiztosabb voltam. Aztán a döntőben megint volt egy ilyen kicsit kisebb volt az önbizalmam, mint mondjuk az előtte lévő való mérkőzéseimen, de onnan is úgy jöttem le, hogy én mindent tőlem tehetőt megtettem. Szóval egyébként valahol elégedett vagyok, és az, hogy ha azt nézem, hogy szakmailag én kiadtam-e magamból mindent, akkor nyugodtan mondhatom, hogy igen.
1: Szuper, hát akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen most ezen az állomáson mindent oda tettél, amit igen. van, és nyilván van akkor a fejedben terve arra, hogy még mit kell majd hozzátenni. Már olvastam is, hogy azért a fejedben már ilyen szempontból vannak tervek. De azért ez a 65 kilós súlycsoport már bocsáss meg, ha ezt mondom, ez olyan, mint a 37 meg 38-as női cipő, hogy ebből nagyon sok van, ugye? Tehát ez pont igen. az a, hogy azt fogy el a leghamarabb, itt meg abból van a leghosszabb mezőny. Mennyire nehéz ez, hogyha az Európán kívülieket nézzük, hiszen tudjuk, hogy neked nagy céljaid vannak, és nem csak a kontinentális, hanem a globális mezőnyben.
0: Hát most már ki lehet jelenteni, hogy a 65 kilót talán az egyik, ha nem a legsűrűbb és igen. a legkeményebb súlycsoport. Mm. És igaz, hogy ugye most már bejött a 70 kiló is olimpiai súlycsoportnak, és azért van változás, igen. tehát van, aki felment, valaki lejött, de még így is ezen az EB-n is a 65 kiló volt a legsűrűbb súlycsoport, de én ezt szeretem, hiszen innen szép nyerni.
1: Az biztos.
0: Szeretem a kihívásokat, és azzal is tisztában vagyok, hogy nagyon nagy nevek vannak itt a súlyban, Európán kívül főleg, de bízom benne, hogy most szépen lassan már eljutok addig én is, hogy már az én nevem is egy nagy névnek számítson, és hogyha valaki meglátja, hogy velem kell boxolni, akkor ne legyen azért boldog, hogy jaj, de jó, egy magyarral kezdek, hanem inkább az legyen benne, hogy jaj, ez nem lesz egyszerű.
1: Aha, na hát ez jó úton haladsz, és ugye azt is tudjuk, hogy ennek az útnak a következő nagy állomásai majd ugye Kazasztánban lesz a világbajnokság, és ugye az Európa játékok, ami mindenképpen ugye már a múltban adódóan is egy lehetőség a kvalifikációra. Hol lenne inkább szerinted reális megszerezni a Los Angeles-i kvótát?
0: Persze, természetesen én annak örülnék a legjobban, ha világbajnokságon sikerülne, hiszen akkor még nagyon sok időm lenne, úgymond az olimpia
1: előtt. Ahhoz döntőt kéne boxolni?
0: Igen, a világbajnokságon a 65 kilóban az első kettő szerez kvótát. Szinte majdnem mindegyik súlycsoportban egyébként, ha jól tudom, akkor az 57 kilóban kap az első négy majd, de 65 kilóban az első kettő, ami... Azt mondom, hogy nem lehetetlen, nem. mert nem állok így hozzá, viszont ha a realitás talaján próbálok maradni, akkor az ott, ahhoz legalább egy 5-6 mérkőzés kell boxolni, hogy az ember ott döntős legyen, és tényleg, amiről az előbb beszéltünk már, hogy olyan a mezőny, hogy nincs olyan, hogy jó sorsolás, nincs olyan, hogy könnyű ág, mert itt már tényleg mindenki nagyon jó. Viszont oda is úgy fogok oda utazni, hogy a cél az lesz, hogy döntőbe jussak és kvótát szerezzek, viszont hogyha ott nem sikerül, akkor ugye következik majd az Európa játékok nyáron, ami már számomra egy ismerős történet lesz, és bízom benne, hogy a történelem ismételni fogja magát.
1: Hiszen így jutottak ki Párizsba.
0: Így van, viszont itt is most annyi lesz a különbség, hogy ott is döntőbe kell jutni, tehát ugye 23-ban az első négy kapott, tehát éremszerzés volt a cél, itt viszont most megint az első kettő fog kvótát kapni, tehát döntőbe kell jutni. Igazából úgy, mint most az Európa-bajnokságon. Én azt gondolom, hogy az lenne egy olyan időpont, onnantól kezdve mindig lenne egy évem az olimpiáig, úgyhogy én egyébként oda szeretném talán a csúcspontot, vagy hát a csúcsformát időzíteni, hogy ott sikerüljön megszerezni, és azt gondolom, hogy ez sikerülni is fog, és látom magamat ott már a döntőben boxolni. Minden nap így kelek fel, minden nap így edzek, hogy akkor ez az álom lassan nem csak egy álom lesz, de ha ne adj Isten, és ha a legrosszabb forgatókönyv is előfordul, akkor és ott nem sikerül, akkor utána 28-ban még mindig lesz 2 világkvalifikáció, ahol az első 4 kap kvótát, de hát ott is azért egy világkvalifikáció, még az első 4-be is nagyon nehéz bekerülni. Úgyhogy én mindenképpen...
1: Zárjuk ezt a hamarabb szerintem, mindenki.
0: Igen, mindenki nyugodtabb lenne, hogyha ott már júniusban vagy júliusban sikerülne a kvóta, ez a cél, és így dolgozunk.
1: Nagyon szerettem ezt a pozitív hozzáállásodat, és ezt a tényleg nagyon egészségesen növő önbizalmadat a saját munkádba vetett hitet, szerintem ez roppant fontos üzenet. Most még ugye nem zártad le a szezont, lesz valami kis profi megméretés. Hogy kell téged a profi között elképzelni, hiszen most már van átjárás, ugye nagyon sokáig erről szó sem lehetett, de most már van az amatőr és a profi versenyek vagy gálák között oda-vissza járkálás. Ott nem lesz ott fejvédő, gondolom, hogy más a menetszámokkal, szóval mire készülsz?
0: Igen, október 9-én lesz a második profi meccsem, ami most itt lesz Budapesten. Talán a legnagyobb különbség ugye a menetszám, hogy ott 4 menet lesz, illetve 2 perc a 3 helyet, és hát nem lesz rajtam fejvédő, illetve kisebb a kesztyű is, amiben boxolunk. Tehát azért ez egyébként a későbbiekben majd egy külön, vagy hát egy külön felkészülést igényel, de jelen pillanatban azért így az első pár profi mérkőzés az nyilván még egy ilyen felhozó mérkőzés, hogy valahol elinduljunk a profi pályafutás útján, és így még belefér az, hogy az amatőr felkészülésem elegendő a profi mérkőzéseimre is, és mivel most egy versenyre jöttem, igazából jó formában vagyok. És
1: segíti az egyik a másikat? Tehát ugye most az amatőrt kell, hogy segítse a profi alapvetően egyelőre még.
0: Azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy egy plusz győztes mérkőzés, egy plusz ringben eltöltött idő csak is hozzá. Igen, az csak is hozzátesz az amatőr pályafutásom. Sokszor hangsúlyoztam már, hogy a profi pályafutásom az nekem mindenképpen majd csak az amatőr pályafutásom után lesz a prioritás, és most egészen addig vállalok el profi mérkőzéseket, amíg az nem hátráltatja az amatőr felkészülésemet, de egyébként nekem nagyon bejött ez a profi stílus is, úgyhogy most már azért Amerikában sok mindent láttam és tanultam a profi oktatásról, még jobban megjött hozzá a kedvem, úgyhogy már izgatottan várom ezt a mérkőzésemet is, és bízom benne, hogy megint győztesen hagyom majd el a ringet.
1: Mi is izgatottan várjuk a további sikereidet, Luca, és szívből gratulálok, és köszönöm szépen, hogy általad belekukkanthattunk egy nagyon-nagyon különleges világba, tényleg egy olyan exkluzív környezetbe, amely nagyon keveseknek adatik meg. Azt kívánom, hogy ebben a Los Angeles-i millióban már csak azért is, hogy szokd a Los Angeles Olympia környezetét, még legyen alkalmad teszteni a tudásodat, minél többet magadra szedni és haladni láthatóan az egészen egyértelmű céljaid felé. Szerintem ez rendkívül fontos, hogy ezt te megfogalmazod magadnak, ki ismered mondani, ez erősíti, hiszen az elme ebből tanul, úgyhogy csak így tovább.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szívből gratulálok, és itt volt velünk a stúdióban az elmúlt egy órában Hámori Luca, aki a közelmúltban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a nők 65 kg-os súlycsoportjában a Szófiai Európa-bajnokságon, és fantasztikus célokkal válog a jövő felé.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: híreit.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Somogyi Zsófiát hallják. Vendéget köszöntetünk a stúdióban, Bódis Tamás ultra futót, aki szeptember végén megnyerte a Spartatlont új pályacsúccsal ráadásul, ugye 246 kilométerről beszélünk, és mindjárt részletesebben beszélgetünk erről a versenyről, és egyébként is a te ultra futó pályafutásodról. Szerbusz, köszöntelek, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát ugye ez a 246 kilométeres táv, ráadásul ugye új pályacsúccsal a Spartatlonon, ez nyilván ez egy, gondolom, egy ultrafutónak csodálatos esemény, csodálatos eredmény, de nyilván egy laikus hallgatónak azonnal megcsapja a fülét a 246 kilométer, meg az a 19 óra 41 perc 51 másodperc, ugye ez az új pályacsúcs, amit ugye hát futva töltöttél tulajdonképpen. Szóval nyilván azért ismerjük már meg, azért az emberek számára sem ő ismeretlen már ez a szakág, vagy az ultrafutás, de azért ezt egy picit mindig emészteni kell. Ugye olvastam egy interjút, és azt hiszem, hogy ez evidens, hogy szeretsz futni, szóval azért enélkül azt hiszem, hogy ez így nem menne. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit jelent neked a futás, mit jelentett akár a kezdetekben, amikor végül aztán arra fele orientálódtál, hogy ezt egy komolyabban akár ilyen magas szinten csináld.
3: Hát nekem a futás már gyerekkoromban elkezdődött, mondhatni, hogy általános iskolás koromban, akkor egy kicsit ilyen köpcisebb gyerek voltam. Ennek ellenére tök mozgékony voltam, és kifejezetten kértem akkor a testnevelő tanárt, hogy nem elmehetnék én is atlétika versenyekre. Ott a testsúlyom ellenére azért egész jó eredményeket el tudtam érni, úgyhogy ide teljesen visszavezetném, és ez az egész végig vezette az egész életemet. Középiskolában már annyira nem játszott nagy szerepet, de amikor 2021-ben elkerültem katonasághoz, és ugye katonának adtam a fejem szerződéses katonának Szolnokon, akkor ott egy, hát ugye ejtőernyős szerettem volna lenni, ott volt egy ilyen alapkiképzés, ezen pedig volt egy ilyen 3000 méteres felmérő futás, ahol olyan jól sikerült ez a felmérő futás, hogy ott, az ott alakulatban legjobb futó mögöttem ért be, és akkor a sportiszt megkérdezte tőlem, hogy nem mennék ilyen honvédségi mezei futóbajnokságokra, akkor pedig erőszeretettel mondtam neki, hogy de persze, én egy ilyen versenyző szellem vagyok. Ott pedig azért nagyon ritka volt, amikor mondjuk nem dobogón értem célba. Ezt követően pedig a alakulatban több olyan futó is volt, aki civil versenyekre is szokott járni, meg eseményekre, akkor elhívtak egy ilyen versenyekre, egyébként ez a Túri Kupa volt, egy félmaraton, amit ilyen 1:21-es idővel tudtam így produkálni, az pedig úgy, most nem egy profi szint, de azért amatőr szinten az egy egész jónak számít. És amikor vége lett a honvédségnek, akkor én elkerültem kamionosnak, ott pedig nem akartam abba hagyni ezt az egészet, ott parkolókba kezdtem el futni, ott többször voltak ilyen fogadások, átmásztam egy kerítést, kimentem Svájcba a hegyeket futni, eltévedtem, és 2017-ben, amikor előtte hagytam abba, személyszállító lettem, taxisofőr Budapesten, akkor pedig munka közben többször megálltam edzeni, és folytattam a munkámat egy tusolás után. Ezt követően pedig úgy voltam vele, hogy tetszett ez az ultrafutás, szeretném elkezdeni, és 2017 októberében volt az, amikor elhatároztam, hogy én ezen a Spartatlonon indulni szeretnék, és másfél hónap alatt úgy felkészültem. Ez a Margit szigeten volt megrendezésre, akkor került ott egy spártai százas nevű futóverseny, ahol olyan időeredményt tudtam futni, ami abszolút idővel, tehát nem kellett sorsolásra várnom a Spartatlonra, ki tudtam jutni, és 2018-ban már én szeptemberében kint voltam, ahol negyedik helyen értem célba, ezt követő évben, 19-ben pedig meg is nyertem, úgyhogy így röviden, tömören így talán látszik, hogy mennyire végig kísérte az egész életemet ez a futás, ezt már csak csiszolni kellett.

0: szerettem mozogni, nagyon sokszor fiatal koromban ez még hozzátartozik, ha egy buliból nem tudtam hazamenni, akkor hazafutottam, és kellett egy olyan sport, amit szeretek is csinálni, amihez van is kedvem, és meg tudom mutatni a tehetségemet, amiben ki tudok bontakozni, és ezt a versenyszellemet ki tudom élni, és én ezt a futásba találtam meg. Mai napig ez hajt, én nem tudok csak úgy céltalanul kimenni. Mindig kell egy cél, ami hogy majd egy versenyre készülök, vagy valamit megdöntök, vagy valamit letörök, és valahogy nekem a futás ez most annyira kinőtte magát, hogy nem tudom ennélkül elképzelni az életemet. Azért is lettem edző, atlétika edző, ugye elkezdtem táblai kiegészítőket fejleszteni, saját céget hoztam létre, mert ez is valamilyen szinten ide kapcsolódik, hogy lehet a testet még jobban működtetni, hogy lehet még a testből legálisan többet kihozni, mire lehet képes a test. Egyszerűen már erre tettem fel az egész életemet. Azt tudni kell, hogy nekem több munkahelyem volt, ugye voltam szakács, taxisofőr, kamionos, katona, de valahogy mindig ilyen 5 évet töltöttem el ezekben a munkahelyekben. Most a futás, atlétika is ebben a világban már 7 évnél járok, de még mindig olyan szeretettel csinálom, hogy egyszerűen mindig arra gondolok, soha nem akarom abba hagyni. Annyira szeretem csinálni. Mm-hmm. És így tudnám valahogy kifejezni magam, hogy mit érzek a futás iránt.
1: Ha minden igaz, akkor viszont cselgáncsoztál, és asztali teniszeztél is még korábban, és említetted ezt a versenyszellemet, hogy mindenben a versenyt láttad. Azzal a két sportággal mi a helyzet? Most én kettőről tudok, lehet, hogy mást is kipróbáltál, szóval kellettek például a visszacsatolások, a pozitív visszacsatolások például a futásban, hogy inkább azt válasszad, vagy hogyan, uh-huh. mégis hogyan alakult az, hogy mondjuk ebben a két sportágban aztán végül nem ragadtál ott, igen, hanem ez, akkor a futás volt, amit választottál.
0: Ez eltérő sportág eléggé. Uh-huh. Az asztali teniszt azért választottam, mert középiskolában nem volt lehetőség futásra, nem tudtam megmutatni egyébként ott annyira tehetségemet. Általános iskolás korban ugye volt néhány ilyen atlétika verseny, középiskolában teljesen máshogy nézett ki az egész, ott maga a testnevelő szakág, vagy nem tudom, a testnevelés, a tornaóra, ott sem volt ez annyira elfogadott, úgyhogy nem is tudtam abba az irányba elmenni, ott inkább sokkal bejáratabb volt ez az asztali tenisz, én minden esetben valamit szerettem volna csinálni, kb. Így nulláról kezdtem el, hogy csak átütöm a hálón és pattog a labda, utána valamilyen szinten oda is eljutottam, mert diák olimpiára elmentem, de azért az egy olyan sport, ahol nagyon sokat kell vele foglalkozni, ahol nagyon precíz kis csukló mozdulatokkal órákon át kell naponta tekergetni a labdát, mert ezt igényli. És amikor én elhagytam a középiskolát, végeztem, akkor ugye az ott megszűnt, mert abban a középiskolában volt lehetőségem ezzel foglalkozni, amikor ugye elkerültem, kijártam az iskolát, elkezdtem dolgozni, ott már nem volt lehetőségem, és ugye ennek így véget vetettem. Na és ott kezdődött ugye ez a cselgáncs, akkor az ottani főnököm behívott egy ilyen, hát egy Magyarországon egy elég híres cselgáncs oktatót, akkor úgy kimentünk, mint szakácsok, mindenki összehívta a bandát, mert ő nagyon szerette volna, hogy onnan többen elmenjünk, maga a főnököm is egy ilyen sportember volt, akkor elkezdtük ugye ózdani ezt a cselgáncsot, csak ugye érdeklődés hiányában ez már úgy annyira nem működött, és abba hagyták ezt a foglalkozást. Később pedig, amikor elkerültem a katona lettem, és elkerültem a honvédséghez, akkor ott megint volt újra lehetőségem ahhoz, hogy ezzel a cselgánccsal foglalkozzak, és Szolnokon elkezdtem megint ilyen cselgáncs órákra járni. Ott viszont azért kellett abba hagyni, mert az egyik lábom elég erősen viszeres, és nagyon sokszor összerúgtunk ott, akivel éppen próbáltunk, és ebből elég komoly problémáim voltak. Ez miatt pedig ezt abba kellett hagyni. De kb. Nem sokkal később kezdődött el a futás, úgyhogy ez nagyon kapcsolódik mindenhez.
1: Nagyon egyszerű a kérdés, vagy talán túl nehéz. Hogy lesz valaki ultrafutó? Tehát, hogy az egy idő után nyilván az ember gondolom, hogy rájön, hogy mi való neki, igen, amikor a távokat nézi, vagy akkor azon gondolkozik, hogy mi az, amiben eredményes tudna lenni, de azért nem evidens, hogy ilyen hosszúságú távokon akarjon versenyezni az ember, szóval hogyan alakult az, hogy te végül is tényleg az ultrafutást választottad?
0: Nem volt el.

0: tervezve, tehát nem terveztem be. Nekem volt, van egy példakép a mai napig Szőnyi Feri, szerintem már nagyon sokan hallottak róla, őről azt lehet tudni, hogy ugye interkontinentális bicikli versenyeken indul, és ugye Amerikát keresztbe szeli egy biciklivel, ami 12.000 kilométer. Amikor én ugye hallottam erről Spártatlonról, akkor olyan 2010-2011 körül, akkor ő volt az a személy, aki elment a Spártatlonra, és amikor futotta a Spártatlont, akkor otthon Komáromba ő érte futottak a településen, addig futottak egy körön, míg ő be nem fejezi az egészet, és én innen szereztem tudomást erről a versenyről, és akkor én már tudtam, hogy egyszer, valamikor, nem tudom mikor, de hogy én ezt a Spártatlont leszeretném futni.
1: Amikor ezt eldöntötted, bocsánat, hogy beleszólok, akkor Erdő. Milyen szintű futó voltál, vagy milyen...
0: Nagyon kezdő. Akkor lehetett az, hogy ugye elhívtak a honvédségből ilyen civil versenyekre, és így hát ezt a 1-21 körüli félmaratont le tudtam futni. De akkor éreztem, hogy ez egy akkora távolság, hogy még nekem is elképzelhetetlen. Csak úgy felraktam valóvá polcra, hogy majd egyszer, sok év múlva valamikor még nem tervezem, de ezt majd úgy szeretném elérni. De akkor is nem az, hogy megnyerni, csak úgy végigmenni rajta, mint hát, akkor Szőnyi Feri.
1: Nagy dolog.
0: Igen. És ahogy teltek, múltak az évek, és ugye az életem is változott, az élet sorsfintora ugye, teljesen más szakmákban dolgoztam éveken keresztül, a futást valahogy soha nem engedtem el. Még akkor is csak a futás szeretetért. Szerettem futni, szerettem versengeni, de nem ezekben az ultrafutó távokban. És amikor én eldöntöttem 2017-ben, hogy jó van, akkor megnézem, hogy ez mivel jár, hogy mit bír ki a testem, akkor is még csak arra gondoltam, hogy csak teljesítem ezeket a távokat. Nem gondoltam arra, hogy majd én itt valami nagy csúcsot fogok futni, vagy meg fogok nyerni egy versenyt. És ugye az első ilyen futás, ez a spártai 100-as volt 100 kilométeren keresztül. Ott, amikor annak vége lett, pár nappal később azt éreztem, hogy valami nagyon nagyot vittem véghez. Hogy azért 100 kilométer autóval is, ha el kell indulni, azért az úgy 100 kilométer, úgy időbe telik. És szerintem ott akkor indult el valami bennem. De mint mondtam, még akkor sem ez a magasságokban való versengés, hanem csak a teljesítés.
1: Tehát akkor ez a 100 kilométer volt az első olyan igazán nagy, mondhatjuk, teljesítményed? Ami már tényleg olyan, hogy ugye nem fél maraton.
0: Igen.
1: És azután akkor te inkább megerősödtél abban, hogy ez neked való? Tehát vagy mi az, ami utána történik ilyenkor az ember? Nyilván majd kifejtjük, hogy igen. A szakmai részét is akár, persze nem teljesen elmélyedve benne, csak nyilván, hogy a laikusok is értsék, hogy mi történik egy ilyen hatalmas teljesítmény után az emberrel, de azért a 100 kilométer az is eléggé brutális. Igen. Szóval amikor először ezt véghez vitted, akkor utána hogyan gondoltál vissza arra, hogy akkor hogyan folytass tovább? Tehát milyen visszajelzés adott neked ez a teszt, mondhatjuk így is akár?
0: Ugye, amikor én elindultam ezen a 100 kilométeren, akkor én mondhatni egy zöldfülűként mentem el, az volt az első, nem is tudtam, hogy az edzésmunka elég lesz-e hozzá, amit én csináltam, hogy képes legyek lefutni, de ugye ott voltak körülöttem más emberek is, más indulók is, akik tapasztalt futók voltak, akik 5 éve, 10 éve már ezt csinálták, ők mélyen benne voltak. És én ezt a versenyt megnyertem akkor.
1: Azért.
0: És ugye... Ott azért ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy akkor valamit jól csinálok, hogy ilyen rövid időn belül, hogy lehetek én erre képes, és talán ezzel lehetne kiegészíteni, hogy mi volt az. Ezt pedig vissza tudnám vezetni a gyerekkoromhoz, hogy ez hogy lehetséges, hogy nálam, amikor én gyerek voltam, meg középiskolás, akkor azért az úgy munkával telt, vagy mozgással telt, vagy nem voltak még ezek a mobiltelefonok, akkor még mi nem úgy nőttünk fel, hogy nyomkodtuk a telefont, vagy beültünk egy számítógép asztal mögé, és akkor játszottunk, hanem kimentünk hétvégén akár délre focizni, és akkor este már ordibáltak a szüleink, vagy jöttek le a focipályára, hogy gyertek haza. És egész napot játszottunk, fociztunk, és ez idő alatt, tehát itt a gyerekkortól mondhatni, hogy a katonás évei, még a 20 éves koromig, itt komoly terhelés alatt és mozgással telt ez az időszak, és nagyon jól tudjuk, hogy itt ez a serdülő korban tud kialakulni, kifejlődni leginkább az állóképesség. És én ide valahol vissza tudnám ezt az egészet vezetni, hogy én ott már kaptam egy nagyon jó állóképességet. Uh-huh. És ez a 100 kilométer, hogy így le tudtam hozni, és ugye tapasztalt futókat tudtam magam mögöttől, ez egy visszajelzés volt, hogy nekem itt van keresni valóm. Akkor pedig ugye eldöntöttem, hogy ezt majd szeretném folytatni, és ebben szeretném letenni a voksomat.
1: Ez mikor volt? Ez 2017
0: októberre.
1: Ez volt 2017 októberre.
0: Így és van, után... nem októberében kezdtem el futni újra, és ez 2017 decemberében volt, december aha, eleje. Uh-huh. Hát durván másfél hónap volt a felkészülés időm erre a konkrét versenyre.
1: Rá két évre meg már megnyerted az első spártatlont.
0: Igen.
1: Na de akkor ezután a 100 kilométeres, hát tényleg így, hogy meg is nyerted, mondhatni első ilyen komoly megméretésedet, akkor utána mi volt, ami a következő lépcsőfokot jelentette, hogy akkor hogyan tovább? Mert ugye most mondtad, hogy, vagy most beszéltük ugye, hogy még igen, két év volt a spártatlonig, amit már kinéztél magadnak, de akkor addig ott milyen nagy lépcsőfokok jöttek?
0: Uh-huh. Ugye az a győzelem volt, ez 2017-2018 szeptemberében is voltam a spártatlonon, ott negyedik lettem. Uh-huh. Tehát elsőnek én negyedik lettem a spártatlonon. Hát amikor megvolt a 100 kilométer, és tudtam, hogy biztos bekerülő vagyok, és tudtam, hogy ugye ennek több, másfél, tehát több mint a duplája a spártatlon, hegyeken kell futni, tehát azért itt 1200 méteres hegyen átmenni, árkon, bokron, földúton, eszméletlen sok emelkedő, tehát itt 3-4 kilométeres, 12%-os emelkedőkről is beszélünk, tehát nem egy sík valamiről. Innentől kezdve az volt a következő lépés, hogy ennek megfelelően igazítsuk az edzéstervet, hogy a kilométer mennyiség már jóval 100 kilométer per hét között legyen, vagy 100 és 150 kilométer között legyen. Ugye itt fel kellett készíteni a testemet. Jöttek a hétvégi hosszú futások, 40-50 kilométer, dupla 40 kilométer, dupla 50 kilométer, és kb. Így telt, próbáltam ugye a szervezetemmel elfogadtatni azt, hogy itt valami nagy dolog fog történni, hogy itt, ha végigmész ezen a 246 kilométeren, akkor a tested az tiltakozni fog rajta, és ugye ki kell bírni. Itt nem volt még tapasztalatom benne, én is csak próbáltam cikkekből tájékozódni más ultrafutóknak a véleményei, élménybeszámolói, és ugye tisztában voltam, hogy ez mivel fog járni. Akkoriban még nem nagyon volt ennyi edző, meg ultrafutó edző, meg nem tudom, tehát mostanában már tényleg lehet mondani, hogy lassan minden emberre jut egy, de akkoriban nem lehetett ilyeneket találni, és nem nagyon tudtam segítséget kérni senkitől, és valahogy ez így magam voltam ebbe benne, úgyhogy ezzel telt ez az időszak, hogy tanuljak, megtanuljam a testemet, hogy működik, mire van szüksége, hogy kell frissíteni, utána nézni a versenyre, nehézségekre, külföldi oldalakat bogarászni, úgyhogy... Ez egy komoly feladat volt akkor. Másodjára, amikor mentem, már sokkal könnyebb volt, ismertem a pályát, tudtam, hogy milyen a pálya. Tudtam, hogy ez igazából mindenki csak az egy nagy hegyről beszél, holott egyébként még eljutok az egy nagy hegyig, ott rengeteg lejtő emelkedő van, ezeket gyakorolni kell. Mert a comb az első, ami meg fogja adni magát, hogy azt fel kell készíteni, meg kell erősíteni, meg kell tanulni, lazán becsapódni. Ehhez el kell menni olyan edzéseket végezni, hogy ezt hogy fogom tudni kivitelezni. Úgyhogy azért ez egy elég komoly feladat volt.
1: Akkor az első spártatlon az 2018, vagy akkor így itt pontosítottunk. Az milyen volt? Azt hogyan élted meg? Itt azért mondtad, hogy azért a test jelez, nyilván vannak mélypontok, hullámvölgyek, ugye itt gondolom, hogy most amennyire én tudom, ugye 80 kilométerig nincs segítség, de utána is talán egyszer, vagy talán, mindegy, ezt majd kifejted, hogy ott pontosan milyen segítséget, vagy akár van egy kísérő személyzet, hogy hogyan tudsz frissíteni, szóval ez a 246 kilométer, amikor először teljesítetted, akkor az milyen élmény volt, mi minden történt ott a testeddel, az elméddel?
0: Jó, tehát a spártatlon azért itt nagyon sok szabály van, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy elmegyek a rajthoz, és lefutom, is van egy, ugye 36 idő maga a szintidő, amivel ezt lehet teljesíteni. Elindul az ember, az első 40 kilométeres pont az, amikor egy segítőt igénybe lehet venni, ott nyúlhat hozzám legelőször egy ember, vagy adhat bármit oda. A következő pont az Korintoszt 80 kilométernél van, tehát addig megint 40 kilométert egyedül kell megtennem. Ezt követően megközelítőleg 10 és 18 kilométerenként van lehetőség arra, hogy kívülről valamilyen segítséget ugye kapjunk.
1: Ezt hogy kell elképzelni egyébként? Ott, hogy ki az, aki tud segíteni, vagy ez milyen, akár vannak ilyen pont, talán
0: igen,
1: ilyen
0: frissítő pontok.
1: Igen.
0: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én nevezek a versenyre, akkor be kell neveznem magamhoz egy frissítőt, ugye ahány embert nevezek, annyiszor ki kell fizetni neki is a díját. És vannak GPS koordináták, vannak frissítő pontok, tehát a 246 kilométeren keresztül 75 frissítő pont van kihelyezve. Ott vannak emberek, ugye a versenyszervezőknek az emberei, és amikor én haladok, ők autóval jönnek mellettem, vagy utána, mert nem jöhetnek mellettem, mert nem is szólhatnak egyébként addig hozzám. Gyakorlatilag csak a pontokon kommunikáltunk, mert ezt figyelik egyébként szervezők. Ugye ők már ott várnak a ponton, én beérek a pontra, nekik van egy kártya, leellenőrzik őket, hogy ők valóban az én segítőim, és ugye, hogy én nekem ne kelljen azzal időt tölteni, hogy megtöltöm a kulacsomat, elrakom a zsebembe, vagy bármi van, ő már rögtön ideadja a kezembe, vagy beteszi a kulacsomba, ezáltal ugye időt nyerek. Ha elképzeljük azt, hogy mondjuk 30-szor megállok egy percre, az 30 perc a végén. Ha két percre, az már 60 perc. És ugye most megnézzük a 19 óra 40 percemet, most ugye azt akár el is bukhattam volna a versenyt, ha minden ponton csak egy percnél tovább állok. Tehát ugye 50 perccel értem be Fotis előtt, a második előtt, de ha mondjuk én 50-szer egy percre megállok, és nincs ott egy segítő, akkor az 50-szer egy perc hozzáadódik a végéhez, és már akkor nem sikerült volna, vagy akár a pályacsúcs meg még nagyobb veszélybe lett volna.
1: De úgy sikerült volna, nem? Hiszen 52 perc volt a második.
0: Igen, lehet, hogy sikerült volna, csak hogy érzékeltetni. Ezt csak azt akarom, hogy egy segítő azért elég nagy szerepe van. Tehát az, hogyha minden ponton csak egy percet nyerünk, akkor már ez nagyon sokat számít. De visszakanyarodva, hogy a versenyhez van ez a 36 óra szintidő. Ezt azért nem úgy kell elgondolni, hogy az egészre van ennyi időm, hanem ugye 40 kilométerig megvan határozva, hogy például 6 perces tempóba kell futni. Tehát ott elég gyorsan kell mondjuk a végének futni, aki mondjuk nem olyan jártas a futásba, tehát egy lassabb futónak nehéz ugye bejönni. Korintoszig megint van egy szintidő, tehát ott lehet, hogy már egy kicsit elég lassabban futni, de még mindig gyorsan kell futni, és valahol Korintosznál fog majd ez a szintidő egy kicsit tágulni, hogy már elég lassabban is futni. Tehát azért a záróbusz a versenynek az elején sokkal gyorsabban közeledik ugye a mezőnynek a végéhez, és ahogy haladunk a távolságba előre, annál inkább fog lassulni ez a busz. És ugye nekik is már annál inkább lehet lassabban futni. Ez most érám nem érvényes, mert ugye előfutottam mindig, ez csak, hogy a verseny, ez hogy néz ki. Szigorú szabályok vannak arra, hogy például hiába futunk a tengerparton, és ezt úgy képzeljük el, hogy a Spártatlon arról híres, hogy akár 40 fok is van, kánikulába kell futni. És ugye ilyenkor ott van a víz, gondolná az ember, lemegy, kicsit megmosaksz, lehűti magát, de ez kizárással jár. Kommunikáció kifelé egy autó nem lassíthat meg, kísérő nem adhatnak semmit az útról, szigorúan tilos elvenni bármint az útról. Tehát ezért nehéz ez a 40 és 80 kilométeres szakasz, mert ott nekem kell cipelni bármit magammal. Persze előre küldhetnék frissítéseket, pontokra is felveszem, de az megint csak visszakanyarodok, hogyha én elkezdek ott keresgélni az asztalon, akkor mennek a percek, és ha nagyon sokat keresgélek, akkor a végén az az idő hozzá fog adódni. Úgyhogy itt a segítőnek eszméletlen nagy szerepe van. Na de hogy milyen volt ez a 2018-as Spártatlon az első, nem a kánikuláról szólt, hanem akkor volt egy trópusi vihar, olyan szintű vihar, hogy a célba mindent elsöpört a szél, és még a benzinkutaknál is ez a hatalmas nagy hirdető táblát azt is ledöntötte, a hegyen egy útnak egy részét elmosta. És ott már azon gondolkoztunk, hogy ott miért nem fújják le az egész versenyt.
1: Igen,
0: volt olyan kis kínai futó, és pont az egyik magyar Blaskó Misi egy ilyen hídon utul érte, és annyira fújt a szél, volt rajta egy ilyen nejlon zacskó, hogy már így látta hátulról, hogy belekapott a szél, és így átölelte a karját, és akkor így egy kicsit segített neki. Úgyhogy az első Spártatlon, én voltam negyedik célba érkező, nekem volt még az, hogy vártak a szobornál, és volt zene. Onnantól kezdve már senki nem várt senkit a szobornál, mert egyszerűen nem lehetett hangtechnikát, semmit megoldani az esőzés miatt. Ott akkor bennem maradt valami, hogy ez nem az a Spártatlon volt, amiért én ide el akartam jönni. És azért mentem vissza 2019-be. De egyébként, ha ott valami jó idő van, és az a igazi nyári kánikulás Spártatlon, és azt tudom, amit én amiért oda mentem, akkor lehet, hogy nem megyek vissza, és 2019-ben nem nyerek.
1: A mikrofonnál továbbra is Somogyi Zsófiam, a vendégünk pedig továbbra is Bódis Tamás ultrafutó, aki nemrégiben megnyerte a Spártatlont pályacsúccsal. 2018-ban az első Spártatlonodon negyedik lettél, de azért a vihar az eléggé összekusszálta azt a versenyt, és akkor eldöntötted, hogy hát te nem így, vagy nem ilyen Spártatlonnan akarsz indulni, vagy legalábbis mindenképpen akarsz indulni még egyen, és aztán a következő évben pedig megnyerted 2019-ben. Beszéljünk akkor egy picit arról, hogy mert hogy te mit szerette volna a spártatlon versennyel kapcsolatban. Nyilván teljesíteni, erről beszéltünk, hogy hát az is hihetetlen, hát emberek elszörnyednek, arra gondolnak, hogy valaha is valaki csak errefelé noszogassa, de nyilván ez egy fantasztikus teljesítmény, szóval akkor mit döntöttek 2018-ban, vagy akkor hogyan? Mivel célokkal térsz vissza?
0: Igazából itt több dolog is volt. Az egyik az, mint említettem, hogy a spártatlannak az egyik nehézsége, és attól ilyen nagy az a verseny, hogy ez egy nehéz verseny. És attól...
1: Ez a csúcsa, nem ennek az ultrafutásnak? Mondhatjuk? Csak kérdezem inkább.
0: Én azt mondanám, hogy az egyik csúcsa. Uh-huh. Nekem több csúcsa van az a Badwater, ami idén voltam, ugye, amit Kaliforniába szerveznek, a Halálvölgybe, a másik a spártatlon, de ezen kívül pedig egyébként szerveznek világversenyeket, meg Európa-bajnokságokat, tehát 24 óra a világbajnokság, uh-huh, és 100 kilométeres világbajnokság. Csúcsa, de ez egy A-ból B-ből futóverseny, azok pedig körözős versenyek. De itt a spártatlonnál, ami bennem maradt, hogy igen, ez az egyik csúcsa ennek a sportágnak, és ez attól nehéz, és akkor lenne szép ezt az egészet magam mögött tudni, hogyha valóban azok a feltételek lennének, vagy úgy tudnám ezt az egészet megugrani, hogy ahogy ez kell, és ehhez pedig a hőség hozzátartozik. Uh-huh. Ez az egyik, a másik pedig, hogy itt, amikor 18-ban elmentem, akkor én kísérő nélkül vettem részt. Tehát akkor nem volt senki, minden magamnak kellett csinálni, és amit az előbb meséltem, akkor nem volt az, hogy valaki ideadt valamit, és akkor megyek, hanem nekem meg kellett állni, és saját magamnak elvenni mindent az asztalról. A következő évben pedig már úgy készültem, hogy vittem ki magammal segítőket, és ott már a pontokon viszont vártak, azokon a pontokon, ahol ezt a segítséget meg lehetett kapni, és lehetett így ugye ezt az egészet teljesíteni. Itt viszont már nagyon, nagyon meleg volt, kimondottam meleg, talán egy kicsit a szokásostól. Hát ezeket a 40 fokokat azért elérte a hőmérséklet, úgyhogy azt tudni kell, hogy ez egy van a száraz meleg, és ugye van ez a párás meleg, és ez inkább mind a kettő valamilyen szinten rossz. Most megtapasztaltam a Badwater-en, mi ez a száraz meleg. Ezt is tudtam, hogy akár ha van egy 30 fok, amit olvasunk mondjuk a hőfokjelzőn, akkor ott az nem feltétlen tükrözi, mert a pára miatt egyébként ennek a hőérzete jelentősen több. Úgyhogy most ez egy 19-es, ez igazából sikerült ebbe a melegbe végigfutni, és akkor úgy éreztem, hogy megkaptam, amiért jöttem.
1: De győzni akartál?
0: Győzni mindenképpen, uh-huh, így van. Akkor nagyon érdekes, mert nagyon sok jó magyar eredmény sikerült.
1: Ugye te voltál a második magyar, vagy te vagy, bocsánat, a második magyar, aki meg tudta nyerni.
0: Így ugye, van, Bogár Jani után, uh-huh, igen, férfi.
1: Igen, nőknél sokan vannak.
0: De ugye itt ezen a versenyen magyar lett a második is. Uh-huh. Tehát Csécsé Zoli utánam érkezett, uh-huh, be, akkor kb. Egy órával, illetve magyar lett az ötödik is, wow, és magyar, uh-huh, lett az első nő is. Uh-huh. Tehát, hogy itt akkor ott nagyon megtanulták a magyarok nevét. Volt is egy ilyen Spartan világbajnokságon, az egyik induló kiállt és mondta, hogy köszönjük szépen a spártatlon indulóknak, hogy itt kitaposták a magyaroknak az utat, mert nagyon tisztelték őket. Tehát a magyarokra olyan szinten emlékeztek akkor, mai napig egyébként mindig mondják, hogy a magyar csapat az nagyon erős, mert tavaly is egyébként a Móróc Andi nyerte meg a nőknél, tehát hogy valahogy a magyarok ott mindig tök jó helyezéseket tudnak elérni.
1: És akkor utána mi minden volt még, amit a spártatlonban el akartál érni? Nyilván ugye az pályacsúcs nem volt meg, de ugye ez ott az ötödik, tehát akkor ha jól számolom, akkor még volt 2000, tehát a mostani előtt még kettő,
0: igen,
1: amikor elindultál, szóval akkor ezt a spártatlon sztorit a pályafutásodban, akkor hogyan írtad tovább, aztán kiukadunk most már az ideire is, igen, lassan.
0: Hát ezután ugye jött egy covidos időszak, azt tudni kell, hogy amikor valaki megnyeri a spártatlont, akkor kap egy meghívást, ami azt jelenti, hogy teljesen költségmentes, de nem is csak erről van szó, hanem biztos bejutás, és valahogy ilyenkor egy picit úgy kezelik ezen a versenyen is. És engem is meghívtak a versenyre, akkor 2020-ban nem rendezték meg a COVID miatt, így 2021-ben rendezték meg. Ekkor pedig elfogadtam a meghívást, és nagy örömmel el is mentem, viszont azt tudni kell, hogy ez az egyetlen feladott versenyem is a spártatlan, ugye ötször mentem, kétszer voltam negyedik, kétszer lettem első, egyszer pedig feladtam 200 méter körül, mert egy daganat nőtt a két lábújam közé, egy már ilyen 1 centiszer 1 centis daganat, uh-huh, volt a 3-4-es mortoneuróma, és ez miatt már pont a spártatlan előtt néhány hónappal nem nagyon tudtam edzeni, mert úgy begyulladt a lábam, hogy nem futni, hanem járni se tudtam, és amikor a gyulladás lement, akkor egy hétig tudtam edzeni, két hétig nem, és egy ilyen nagyon ilyen érdekes felkészülés volt, viszont már megígértem, hogy elmegyek, meg volt minden, úgy voltam vele, hogy elmegyek és megpróbálom, már meg volt az műtét időpontja is, csak az jelentősen, tehát olyan december környékére volt, mondom, jó van, belefér, beszéltem az orvossal is, figyelj, nagy probléma nem történhet, begyullad megint, majd kihevered, és elmentem a versenyre, második helyen szálltam ki 200 km körül, de már nem csak a lábam, az egész szervezetem olyan gyulladásba volt, hogy majdnem, hogy csak így megálltam és eldőltem oldalra. Úgyhogy ez viszont hagyott bennem egy ilyen mély nyomot, hogy nem akarom így ezt az egészet, hogy most így fel kellett adni, nem szeretek feladni versenyt, akkor pedig műtét után, ugye ez 2021-ben volt, majd 2024-ben tértem megint vissza. Ezt az időt arra töltöttem, hogy próbáljam fejleszteni a szervezetemet, minél több edzésmunkát bele tudjak tenni, próbáltam még tapasztalatokat gyűjteni, világversenyeken vettem részt, egyébként világbajnoki második helyzet lettem világbajnokságon, új országos csúccsal 276 kilométerrel, de itt még nagyon sok verseny volt, ami még ide becsúszott ebbe három éves időszakba, és akkor 2024-ben indultam újra a spártatlanon. Ott ismételte a történelem önmagát, nagyon sokáig második lettem, erőltettem, hogy hát, ha még be tudom hozni az első helyet. Egyébként pont a mostani második Fotis, aki már négyszer nyerte meg, ő ugyanez a helyzet adódott, mint most, hogy ilyen 10 perc, 20 perccel ment előttem, de én még akkor nagyon-nagyon akartam, és egy ilyen elég meredek lejtőn próbáltam nagy tempót futni, ahol a csípőm nagyon megrokkant, és irgalmatlan nagy fájdalom közepette már nem is tudtam futni, hanem sétálni. Gyakorlatilag vagy 15-20 kilométert ilyen lassú sétálással tudtam a végén csak bevinni a célba, itt pedig két ember megelőzött, és negyedik lettem. Itt pedig ugye megint volt cél azért, hogy visszamenjek még egyszer, és hogy revansot vegyek. Úgyhogy 2025-ben nem indultam, mert valahogy úgy jöttek ki a világversenyek, amik nekem nagyon fontosak, hogy szerettem volna részt venni rajtuk, így 2026-ban idén tudtam visszamenni, de itt már, amit el is mondtam, hogy több olyan spártatlan teljesítés volt, ami egyszerűen valamilyen banánhéjon elcsúszik az ember.
1: És pedig ez egy 286 kilométeres táv nüanszokon, ha elcsúszik.
0: Ez volt a balansz, itt egy kicsit visszaadni. De ugye egy kicsit el lehessen képzelni, ez a 246 kilométer és 19 óra 40 perc, ugye nagyon sokszor felmerül a kérdés, aki nem jártas a futásban, hogy ezt hogy kell elképzelni. Uh-huh. Tehát mindig kérdezik, hogy mennyit pihentél, mennyit aludtál. Ezt úgy kell elképzelni, van a rajt, meg a cél, és nincs egy perc sem. Tehát körülbelül 3 vagy 4 olyan alkalom volt, ahol egy percet a frissítő pontokon eltöltöttem. Összes többit futás közben épp, hogy elkaptam egy pohár vizet, és mentem tovább. Illetve még ez úgy néz ki, hogy mintha minden egyes kilométer 246 kilométeren keresztül 1 kilométer 4 perc 50 másodperc alatt kell teljesíteni. Tehát el lehet képzelni, hogy mondjuk a sarki bolt mondjuk 1 kilométerre van, elindulok gyalog, akkor nekem 4 perc 50 másodperc, de ez 246-szor, illetve hegyeken, bokrokon át, tehát azért itt vannak nagyon komoly hegyek is, tehát amit úgy hívunk, hogy a hegy, az 1200 méter magas, egy 8 kilométeres szerpentin vezet fel, majd az utolsó 1 kilométert pedig ilyen köves sziklás utakon kell megtenni, a másik oldalt pedig egy ilyen 14%-os lejtőn kell egy ilyen omlós sziklákon keresztül besüpped a lába az embernek az agyakba, a kövek megindulnak, tehát hogy ezt is beleszámolva, és a pihenőket, így volt ez az átlag per kilométer tempó.
1: Bódis Tamás ultrafutóval beszélgetünk. Az is nagyon érdekli az embereket, hogy mi történik veled ez alatt, a szűk 20 óra alatt, vagy te 246 kilométer alatt. Ugye most csak, hogy képzeljük, hogy a maratonfutás 142 kilométer, ugye 42.195 méter, ez majdnem 6-ot teljesítetek ebből, tehát tényleg szinte 6 maraton, vagy biztos, hogy több mint 5, de ugye ott is van egy ilyen, az a bizonyos fal, ami eljön egy idő után 30-35 körül valahogy, amikor a teste lesz, hogy ez azért ez egy kicsit durva. hol vannak ezek a pontok, mit lehet ezekkel kezdeni, hogyan, az elméddel mi történik. Szóval nyilván gondolom, hogy azért ez nem egy, nem végig annyira egyszerű, vagy igen, ez idővel mennyivel könnyebb?
0: Nagyon sok versenyről el tudom mondani, hogy voltak ilyen falak. És amikor magam elé helyezek egy versenyt, és tudom, hogy indulni fogok rajta, akkor tudom, hogy az előző versenyen valahol mi volt a fal, és mi okozta a falat, hogyha nem is megállni, de hogy mi az, ami lassításra kényszerített, vagy akár jelentős lassításra kényszerített. Ezekkel próbálok egy kicsit így mentálisan így felkészülni, hogyha majd eljön az a pont, és általában ez valamilyen szintű fájdalomról beszélünk, vagy gyengeségről. Csak most itt, hogy kitérek valamire, képzeljük el, hogy ez a 19 óra 40 perc, ami egy nap sincs, ez 20.457 kalóriát égettem el. Tehát egy átlagos ember körülbelül egy olyan 1500 kalóriát éget el egy napi munkával, hogy jön-megy. Én nekem egy nap se kellett a 20.500-hoz. Tehát, hogy mennyi víz, mennyi zsír, a szervezet hogy küzdhet, hogy takarítja le magáról, ugye, hogy energiát tudjon valamiből. És útközben ugye nekem nem hagyatkozhatok erre, hanem nekem be kell vinni ezt az energiát. Ezeket gélekből próbálom megoldani, tablettákat, hogy a szervezetnek a szabályzása jó legyen. Tehát elengedhetetlen az. Tehát nem elég bevinni egy energiát, hanem hogy a szervezet kellőképpen működjön, ahhoz megfelelő ásványi anyag, elektrolit pótrást kell ugye bevinni mellé. Ebből lesz majd egy jó működő test, ami ugye végig tud minket vinni. És ugye amikor futok, akkor folyamatosan valamilyen szinten ezen agyalok, hogy a testemet mikor ettem megélt, ránézek az órámra, most kell bevenni, nagyjából számolgatok, jó van, elégettem 600 kalóriát, de csak 200-at vittem be, megvan a szabályzás, bevetted a tablettát, ugyan mi lesz majd a következő ponton, ott lesznek, várnak, fú, most változtatni kell a frissítő ponton, mert most már szétverte az oldalamat a mellén, belilúgott mind a kettő, már kb. Hozzá se tudtam érni, és hogy fogjuk, figyelj, csak a puha falu kulacs jöhet szóba, mert már annyira fáj, hogy levegőt veszek, és már fáj a bordám, már bevágott a nadrág, már a nyakamat szétszette a mellény. És ugye ezeknek a megoldásával...
1: Ez a kulcs? Az, hogy hogyan a testedet, hogyan menedzseled?
0: Igen, tehát hogy eltereli az ember a figyelmet, és nálam van egy olyan szabály a tanítványaimnak is, elmondom, hogy ha vagyok valahol, soha nem a végére gondolok. Tehát soha nem a verseny vége, hogy hú, még van 100 kilométer. Mindig csak a következő pont. 5 kilométer múlva látni fogok embereket. 10 kilométer múlva találkozni fogok a segítőimmel. Ott egy-két jó szó majd lehet, hogy érni fog. És mindezek ellenére, hogy ennyi sérülés mindig lesz. Tehát most is két körmöm szakadt le, az egyik azért most utólag esik le, a másik pedig nyersen szakadt le. De azt úgy már meg se érzem, mert hozzászokott a szervezet. És ezek ellenére én nem tudnék most olyan pontot mondani, ahol egy percre is megtörtem volna, vagy olyan mentális olyan rossz érzésbe keveredtem volna, ami engem gátolt volna az előrehaladásba, vagy a lassításra kényszerített volna.
1: De korábban sem volt ilyen?
0: De volt.
1: Tehát akkor gondolom, hogy ezt ki kellett tapasztalnod, és ez rutinná vált, mondhatjuk, hogy kell egy ilyet úgy lefutni, hogy ne legyen semmi olyan negatív, ami akár mondjuk átláthatja a teljesítményedet? Tehát ne jöjjenek el ezek a falak, vagy ezek a mély pontok?
0: Ez több részből adódik, ezek a falak. Idén egyébként több versenyem van, egyiken sem voltak nagyon nagy falak, kivétel a Badwater, de ott problémáim adódtak. Igen, ott problémáim adódtak, és abból lettek, de az összes versenyen nem voltak ilyen falak. És azt tudni kell, hogy idén ugye teljesen más stratégiával versenyzek. Ezeket a frissítéseket teljesen leegyszerűsítettünk, létrehoztunk olyan táplálék kiegészítőt, amit nem kell így, nem kell gondolkozni, nem fogja szétmarni a torkomat, és ezáltal tudom folyamatosan ezt adagolni, és amit az előbb beszéltem, hogy a szabályzás. Ha tudok arra figyelni, hogy a testem megkapja azt, amire szüksége van, akkor nem fog ilyen mély pontok, nem fognak kialakulni. És ez volt az egyik kulcsa nekem az idén, hogy ezt a frissítést, ezt a táplálkozást, a futás közbeni utánpótlást, azt el tudtam olyan szintre tudtam felemelni, hogy az már ellátja, és a testem ezt elfogadta. Ezáltal nincs az, hogy elgyengülök, és az elgyengülés hatására már nem tudok felfutni. Nagyon sok olyan speciális edzést végeztem, és vettünk is egy nyaralót, ahol hegyeken futok. Gyakoroltam azt, hogy lejtőkön ne csapjam
1: egyedül
0: szét.
1: Egyedül edzel egyébként, vagy egyedül készített?
0: 99%-ban egyedül egyébként, igen. Úgyhogy ezeknek a kiküszöbölése okozhatta ezt az egészet. Én egyébként tudom, hogy most így lehet, egy kicsit így furán hangzik, de szerintem ebbe egy pici maradt még, mert ha lett volna üldözőm, ha valaki közelebb jön, és nem ekkora nagy különbség mögöttem, és...
1: Mennyit tudsz egyébként a mezőnyről? Mármint úgy, hogy ott, amikor futsz. Mert ugye 52 perccel előzted meg, vagy hát lettél első, és utána a második az említett, ugye Görög Fotis, akinek a pályacsúcsát megdöntötted, ő lett a második, de 52 perc után ért be. Tehát mit érzékelsz?
0: Hát a segítőim folyamatosan, ugye ők mondták, érdekes, ugye Korintosznál 80 kilométernél 2 perc előnyöm volt, és folyamatosan nőtt, hogy 4 perc, 5 perc, 7 perc, 8 perc, 15 perc, 20 perc, fél óra, és akkor ez így ebből, amikor mindig mondták, ugye a találkozási pontok, hogy 2 perc, megint 1 perc, plusz, akkor tudtam, hogy én gyorsabban haladok. És ez az elejétől, tehát 80 kilométertől, ez folyamatosan nőtt ez a távolság. Úgyhogy mindent tudtam.
1: És akkor te vagy, meg az elméd, amely ugye, ha jól érzékelem, akkor azért nagyon-nagyon jól tudod kontrollálni, hogy mit engedsz be, meg van az órád, ami segít. Meg hát nyilván a frissítése szükséges eszközök, de az órád az, ami adja neked az információt, hogy mi történik a testeddel.
0: Tehát ezek a mostani órák már ilyen GPS-szel vannak felszerelve, és ugye tudok átlag perc, kilométer tempó, átlag kilométer tempó, ugye ezeket én rakom össze magamnak az órán, hogy mi az, ami majd engem érdekelni fog, de akár a púzust lehet nézni, én soha nem szoktam púzust nézni egyébként futás közben, de azok az információk minden látnak. Viszont talán a legnagyobb segítséget mégis az adta nekem, meg a legtöbb információt, hogy mit mondanak a segítőim, hogy az üldözők azok hol vannak, és mennyire nyílik ez az olló.
1: És meglepődtél egyébként, hogy ilyen nagy arányban vezetsz?
0: Nagyon meglepődtem egyébként, eszmetlenül meglepődtem. Még így utólag is egyébként sokszor visszanézem a képeket, próbálom nézni az arckifejezéseket, és azt látom, hogy itt már azért hamarabb is voltak mögöttem problémák, mert látom az arcán, hogy ott azért meglepte őt nagyon. Tehát azt tudni kell, hogy ő volt a pályacsúcs tartó 2023-ban, amire mindenki azt mondta, hogy ez abszolút megdönthetetlen valami, mert 27 éves csúcsot döntött meg ő, és tehát a mindenkori csúcsot soha nem nyerte meg négyszer, őt ott kint nagyon, nagyon tisztelik, és világszerte mondhatnám, hogy Fotis ő a top 2-be benne van. Tehát, hogy ő nemzetközileg is egy nagyon-nagyon elismert futó. Úgyhogy
1: 15 percet javítottál, jól mondom?
0: Igen.
1: Hát akkor...
0: Igen.
1: Meg lett döntve, mondhatjuk.
0: Igen.
1: És a mezőnyről egy picit, vagy hát egyébként mondjuk, ahogyan alakult a futás, ha minden igaz, akkor azért ilyen nagy arányú előnyben azért magabiztosabban, a vége azért magabiztosabban alakult, ahogyan mondtad, ott talán jobb is lehetett volna, hogyha talán még több is lehetett volna benne, és az is igaz, hogy ott már a nézők, vagy a szurkolók már jelezték is neked, hogy ez egy nagyon durva pályacsúcs lesz. És az is, jól láttam, hogy így már együtt futnak be veled a helyiek? Vagy az hogy alakult így a leges legvége? Mi mindent jelentett neked ez a siker?
0: Ez már egy szokás egyébként ott a Spártatlon versenyen. Ez úgy néz ki, hogy az utolsó 20 kilométer egy hegyről lefelé kell futni, és körülbelül annak a hegynek az utolsó 2-3 kilométerébe rengeteg gyerek várt.
1: Igen. Aha.
0: De 2019-ben is így volt, és ez szerintem minden évben így van, hogy a gyerekek, amikor látják, hogy jön az első, akkor felmennek és várják az elsőt. Aha. És onnan elkezdenek futni. De itt nem tudom, 20, ha rengeteg gyerek körülöttem vég voltak. Akkor leértünk a dombon, akkor már ez váltott biciklis gyerekekre. Eszmetlen sok biciklis gyerek is ott volt, és még akik tudtak velem futni, azok futtak, aztán még a biciklis is, ők ordibálták nekem, hogy rekord, new year rekord, tehát, hogy meg fussak, ott még egy kicsit így szították alá, én meg nem ismertem lassabban futni, mert láttam, hogy mekkora, mennyire jó ez nekik, hogy ott jönnek mellettem. Egyébként tök vicces volt, hogy volt olyan gyerek, aki lemaradt, a másik meg azon röhögött, hogy nem bírt velem futni, úgyhogy már én athénból jöttem gyakorlatilag. És teljesen így bekísértek a főtérig. Régebben ez úgy volt, hogy fáklyás ilyen kis lányok voltak, akik futottak mellettem.
1: Rémlenek
0: ilyen. Most viszont ilyen nagyon sok gyerek volt, de emellett ugye eszmetlen nagy közönség várt ott a főtéren és a kávézóknál. A 2019-hez képest emlékezeteim szerint, hogy akkor is sokan voltak, de ennyi embert én még soha nem láttam ott, illetve ennyi fotóst, vakust, meg videóst, hogy ott egy olyan öröm ért engem, hogy ezt egyébként nem is tudom elmagyarázni embereknek, hogy bárki lehet, tehát hogy sok mindent meg lehet venni ebbe az életbe pénzért, vagy elcserélni, de ezt ezt csak megélni lehet, és ehhez nagyon sok év munkája kell, hogy ezt meg lehessen élni, hogy valakit így várnak, és hogy ekkora öröm vagy boldogság fogad meg saját magam részére, de ez kitart most is, tehát a verseny után is, hogy ha visszagondolok majd sok-sok év múlva, ez akkor is ott lesz.
1: Itt volt az idei évedet nézzük, hogy az elmúlt időszakot nézzük, akkor itt azért volt ez a balatoni szupermaraton, amit pályacsúccsal nyertél, volt a Miskolc kassa, azt is pályacsúccsal nyertél az Ultra Balatonon is, ugye Lengyelországban a 100 kilométeres távon ugye országos csúcsot futottál, ahogy Norvégiában egy 6 órás versenyen is országos csúcsot futottál, említetted ezt a Badwatert, ezt a elképesztően durva, brutális versenyt, harmadik lettél, és most ez a spártatlan győzelem. Szóval ez az ultrafutást, ha nézzük, akkor te ott hova helyezed el magadat? Szóval neked ott említetted a Fotiszt, aki a top 2-ben van, te itt az ultrafutáson belül így hova teszed magadat?
0: Hát ugye a számok jól mutatják magukat, most ha csak azt nézem, hogy ugye ezekből van egy statisztika, ami a DUV adatbázisban van, és ugye ott ezeket kategorizálják, és ugye világszinten az összes versenyt oda berakják, az összes eredményt. Most ebből ugye a 100 kilométeren a 9. helyen állok a világranglistán, illetve a 6 órán pedig az első helyen állok. A spártatlanon az első helyen állok, de még idén lesz 2 verseny, illetve még lesz még egy ilyen megmérettetés, amit még egyelőre nem szeretnék elárulni, de ennek tükrében ugye ezeket pontozzák. Van egy IAU, egy nemzetközi ultrafutó szövetség, mint mondjuk mondhatnám, hogy az olimpiai szövetség, tehát az IAU ez a legmagasabb szint, és ott azért ezeknek vannak pontjai. Az összes pályának van arany címkés, bronz címkés, ezüst címkés, és ugye, hogyha valaki megnyeri ezeket, vagy valamilyen csúcsot fut, akkor ugye ezek pont táblázatba kerülnek be. És azért itt az is elképzelhető, hogy az első helyre fogok bekerülni, tehát akár az idei év világ legjobb ultrafutójának akár meg tudnak választani. Ezt még így nem akarom elkiabálni, most a számok ezt mutatják, és én nem szeretem magamról soha azt mondani, hogy mi vagyok, ki vagyok. Szerintem ezt ugye az embereknek kell eldönteni, hogy ezt hova skatujázzák be. Ez pedig majd évvégén kiderül, még azért ezt tudom szerintem még egy kicsit fokozni, tehát 25-én lesz még Svájcban egy 12 órás versenyem, ott azért ezt a kis sikersztorit szeretném még tovább írni.
1: Szinte egy percünk sincs már, de zárásként még egy kérdés. Futsz-e még spártatlan, tehát vannak-e még vágyaid ezen a téren, illetve mi az a nagy cél, ami még akár előtted lebeg, ami most nem a közeljövőre gondolok, hanem tényleg egy ilyen nagy-nagy cél, hogyha erről el lehet valamit árulni.
0: A spártaton nem tudom, hogy futom-e még. Egyelőre úgy érzem, hogy itt elvégeztem azt a dolgot, amit nekem el kell végezni, de ez még változhat. Én számomra a 100 kilométeres világbajnokság és a 24 órás világbajnokság az abszolút top-top kategória. Itt szeretnék a legmagasabb szintre felállni, és a legmagasabb dobogónak az első helyére, tehát a dobogó első helyére egyszer felállni. Én nekem ez a legnagyobb vágyam.
1: Akkor ez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, további jó munkát, és hát szívből gratulálunk még egyszer a spártatlan aratott már második győzelmet, ezzel képesztő pályacsúcsa, Bódis Tamás ultrafutó volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.